0: Tálhatnék már a meleg szobában, pompa és fényesség közepette. Vajon mi következik aztán? Biztosan még jobb lesz, még szebb, különben minek díszítenének föl olyan gazdagon. Utána még nagyszerűbb, még pompásabb dolgok várnak rám, de mi? Ó, hogy mennék már? Hogy vágyom el innét? Magam sem tudom, mi lehet.
1: Örülj nekünk!
2: Mondta a napsugár.
1: Örülj az üde ifjúságnak, itt az Isten szabad ege alatt.
2: De a fenyőfa nekik sem tudott örülni. Nőtt, nőtt, ahogy csak erejétől telt, s zöldelt télen-nyáron. Az emberek, akik látták sötét-zöld pompájában, azt mondták, de szép fa ez. És karácsonytáján őt vágták ki elsőnek. Elég hatott a fejsze, s egy mély sóhajjal elzuhant. Kínzó fájdalmat érzett, s félájultan feküdt a földön. Nem tudott most a szerencséjére gondolni. Elszomorította, hogy meg kell válni a szülőföldjétől, a helytől, ahol felnövekedett. Tudta, hogy nem látja soha többé kedves öregebb társait, körül a kis bokrokat, virágokat, talán még a madarakat sem. Bizony, az utazás nem volt kellemes. Csak akkor tért újra magához, amikor társaival együtt lerakták egy udvaron, s hallotta, hogy egy ember így szól.
3: Ez a legszebb! Ezt választjuk!
2: Aztán két libériás iras egy szép, tágas terembe vitte a fenyőfát. A falakon körös körül arcképek fügtek, a cserépkályha mellett magas kínai vázák pompáztak, oroszlán díszítette a tetejüket, hintaszékek, sejemhúzatú heverők voltak a nagyszobában, meg hatalmas asztalok tele képes könyvekkel, játékokkal, amelyek százszor száz tallérba kerültek, legalábbis így mondták a gyerekek. A fenyőfát egy homokkal megtöltött nagy hordóba állították. A hordót senki sem láthatta, mert zöld szövettel vonták be, és egy nagy, tarka szőnyegre állították. Ó, hogy remegett a fenyőfa, hogy leste várta, mi következik. Inasok és szobalányok léptek a szobába, és díszítéséhez láttak. Színes papírból kivágott kis hálókat aggattak ágaira, a hálókat cukorkákkal töltötték meg, aranyozott almát, diót függesztette aljaira, úgy festettek, mintha rajta termettek volna. Ágai hegyére vagy száz piros, kék, fehér gyertyát erősítettek, zöld tűi között babák ringatóztak, szakasztott olyanok voltak, mint az emberek, csak kicsinyek. A fenyőfa még sosem látott ilyeneket. Fönt, a fa csúcsán pedig egy nagy aranycsillag tündökölt. Szép volt. Ó, milyen szépséges szép.
1: Ma este meggyújtjuk minden gyertyáját.
0: Ó, csak már este volna. Csak már meggyújtanák a gyertyáimat. Vajon mi következik aztán? Eljönnek-e a társaim az erdőből, s látnak-e engem? Bekukucskálnak-e a verebek? Gyökeret eresztek-e itt, s így állok-e feldíszítve télen, nyáron, örökétig?
2: A roppant vágyakozásba belefájdult a kérge. A kéregfájás pedig éppen úgy gyötri a fákat, mint az embereket a fejfájás. Aztán végre meggyújtották a gyertyákat az ágai. Micsoda ragyogás, micsoda pompa! A fenyőfának minden ága beleremegett. Az egyik gyertya le is perzselte zöld tűit egy jó darabon.
1: Jaj, Istenem!
2: Kiáltozták ilyetten a szobalányok, s gyorsan eloltották a tüzet. Most már vigyáznia kellett, nehogy megint elfogja a remegés. Pedig ó, hogy félt! Folyton attól reszketett, hogy elveszíti valamelyik ékességét, szinte eszét vette áztató ragyogás. De egyszer csak kitágult a szárnyas ajtó, s egy sereg gyerek rontott be olyan hevesen, mintha föl akarnák dönteni a fát. A felnőttek nyugodt léptekkel követték őket. A kicsinyek némán álltak egy pillanatig, aztán megint kitört belőlük az újjongás, de úgy, hogy zengett belé a nagy szoba. Körül táncolták a fenyőfát, és egymás után szedegették le róla az ajándékokat.
0: Mit akarnak? Ugyan mi lesz velem?
2: A gyertyák tövig égtek az ágain, és akkor gyorsan elfújták őket, aztán megengedték a gyerekeknek, hogy leszedjék a fáról, amit csak megkívánnak. Azok megrohamozták, hogy csak úgy recsegtek az ágai. Ha a csúcsát meg az aranycsillagot nem erősítették volna a mennyezethez, talán fel is döntik. A gyerekek boldogan ugráltak körülötte pompás játékaikkal. A fára már ügyet se vetett senki, legfeljebb az öreg dajka pillangatott ágai közé, de ő is csak azt nézte, nem felejtettek el egy ott vagy fügét a fán.
1: most egy mesét, egy mesét!
2: Hízelektek körül a gyerekek egy alacsony, kövér gyerekek egy alacsony, kövér embert is odavonszolták a fenyőfa alá. A kövér ember leült

0: Nek pedig hát ő már kivette részét a dicsőségből. És a kövér ember mesélt együgyű Jankóról, aki lebutkázott a Grádicson, mégis becsületet nyert és feleségül kapta a kirasszonyt. A gyerekek tapsoltak és azt kiabálták. Mákszem Matyi történetét is hallani szerették volna, de be kellett érniük együgyű Jankóval. A fenyőfa némán is elgondolkozva merett maga elé, az erdei madaraktól nem hallott e féle mesét soha.
1: Együgyű Jankó lebucskázott a Grádicson, mégis megkapta a király kisasszony kezét. Igen, úgy látszik ez a világ sora.
0: Tűnődött, és elhitte a mesét az utolsó szóig, hogy olyan derék embernek látszott, aki elmondta.
1: Bizony, bizony, ki tudja. Hát, ha egyszer én is lebucskázom a Grádicson, és király kisasszony kapok érte feleségül.
0: Álmodozott. S már előre örült a másnapnak. Biztosan újra gyertyákkal, játékokkal, aranyos gyümölcsökkel ékesítik fel.
1: De holnap nem remegek. Szívből örülök majd a pompámnak. Holnap újra meghallgatom együgyű Jankó történetét, talán még Mákszem Matyiét is.
0: És hallgatok, tűnődve virrasztott egész éjszaka. Reggel inasok és szolgák léptek a nagyszobába.
1: Újra feldíszítenek,
0: gondolta újjongva a fenyőfa. De megfogták, és kivonszolták a szobából, fölvitték a lépcsőn a padlásra, és egy sötét zugba állították, ahová egyetlen napsugár sem ért el.
1: Hát ez meg micsoda? Mit csináljak itt? Hiszen ide egy hang se jut el hozzám.
0: Nekidőlt a falnak, és gondolkozott. Ráért. Napok mentek, éjszakák múltak, de a padlásra nem ment föl senki. Végre megjelent valaki, de csak azért, hogy néhány ládát állítson a sarokba. A fenyőfa ott állt a sötét zugban, és már úgy látszott, hogy mindenki megfeledkezett róla.
1: Nem baj, odakint most tél van. Kemény és fagyos a föld, hút akar mindent. Most nem tudnak elültetni, azért kell ebben a zugban megvárnom a tavaszt. Lámgoselnek rám, milyen jók is az emberek. Csak olyan sötét ne volna, s akadna valami társam.
0: Cincogta egy előíramodó egérke. Aztán odaszaladt egy másik is. Körül szimatolták a fát, és besurrantak az ágai közé.
2: Rettenetesen hideg van itt! Különben egészen jó itt, igaz-e te öreg fenyő?
1: Nem vagyok én öreg. Vannak nálam sokkal öregebbek.
2: Mondél, és mit láttál? Mesélj nekünk a világ leggyönyörűbb helyéről, ha ugyan jártál ott. Voltál-e az éles kamrában, ahol sajtok illatoznak a polcon, és sonkák lógnak a rudról? Ahol fagyúgyertyán táncol az egérnép. Soványan megyünk be oda, és kövére jövünk ki. Jártál ott?
1: Ott nem jártam. De mesélek nektek az erdőről, ahol napsüt, és madarak énekelnek.
0: És élte egész ifjúságát. A kisegerek még sohasem hallottak ilyen mesét, buzgón hallgatták és azt mondták a végén.
2: Ó, de sok mindent láttál te, és milyen boldog voltál!
1: Boldog? Csak ugyan. Egészen szép idők voltak azok.
0: Aztán elmesélte, mit látott karácsony este, amikor mézes kaláccsal aggatták teli. Gyertyákat gyújtottak az ágain.
2: Ó, milyen boldog is lehettél, öreg fenyő!
1: Mondtam már, hogy nem vagyok öreg. Ezen a télen hoztak az erdőről. A legszebb korban vagyok, csak nagyon magasan nőttem.
2: Olyan szépen tudsz mesélni?
0: Lelkesedtek a kisegerek, és másnap éjjel magukkal hoztak még 4 egérkét, hogy azok is hallhassák a fenyőfa meséit. A fenyő pedig minél tovább mesélt, annál jobban emlékezett ifjúságára, és azt sóhajtotta magában.
1: Mégiscsak szép idők voltak azok. De visszatérhetnek, még visszatérhetnek egyszer. Együgyű Jankucskázott a Grádicson, mégis megkapta a király kisasszony kezét. Hát, ha nekem is király kisasszony jut feleségül.
0: És az erdő legszebb fiatal nyárfája jutott az eszébe. Az ő számára az a kis nyárfa volt a világ legszebb király kisasszony.
2: És ki az az Együgyű Jankó?
0: Kérdezték az egérkék. És a fenyő elmondta nekik az egész mesét. Karácsony este minden szavát megjegyezte magának. Az egerek majdnem a fa csúcsáig szögdeltek gyönyörükben. A következő éjjel már egész seregegér hallgatta a fenyőfát, vasárnap pedig két patkány is odavetődött, de ezek úrcsárolták a mesét, s elszomorították vele.

0: az egérkéket. Most már nekik sem tetszett olyan nagyon a fenyőfa meséje.
1: Csak ezt az egyetlen mesét tudod.
2: Csak ezt. Életem legboldogabb estén hallottam. Csak hogy akkor még nem tudtam, milyen boldog vagyok.
3: Hát, nyomorúságos egy mese ez.
1: Nem tudsz olyat, ami Tyúról, meg Szalonnáról szól.
3: Igen, de valami élés kobrása.
4: Olyat nem tudok.
1: Na, ajánljuk magunkat.
0: És a patkányok faképnél hagyták. Lassanként a kisegerek is elmaradoztak, és a fenyőfa keserűen sóhajtotta.
2: Milyen jó is volt, amikor a fürge kisegerek körém telepedtek, és a meséimet hallgatták. Ők is elfelejtettek. Most már csak akkor leszek boldog, ha egy napon levisznek innen.
0: De mikor lesz a... mikor? Egy reggel emberek jöttek fel a padlásra, félretolták a ládákat, és kiráncigálták a sötét zugból a fenyőt. Nem bántak éppen szelíden vele. Oda csapták a padlóhoz, és egy szolga már vonszolta is a lépcső felé, ahol fényesen sütött a nap.
2: Újra kezdődik az élet!
0: Újjongott a fenyő, érezte az üde levegőt, az első napsugarakat, kim volt az udvaron. Olyan gyorsan történt vele mindez, hogy ideje sem volt végignézni magát, és elég látnivaló körülött. Az udvaron túl viruló kert illatozott. Rózsák hajoltak üdén, mosolyogva az alacsony sövényre, a virágzó hársak között fecskék cikáztak és boldogan csivitelték.
5: Csivit, a párom, az van itt, csivit.
0: De persze, nem a fenyőfára értették.
2: Most aztán élek.
0: Örvendezett a fenyő, és kinyújtóztatta az ágait, de jaj, megsárgult és elszáradt minden kicsi tűlevele. Ott hevert csalán és ott az udvar sarkában. De a csúcsán még ott tündöklött az aranycsillag, és visszaverte a napsugarakat. Az udvaron vidáman játszottak a gyerekek, akik karácsony este körül táncolták a fenyőfát, és annyiszor örültek neki. A legkisebbik most odaszaladt hozzá, és leszakított a csúcsáról az aranycsillagot.
5: Nézzétek, mit találtam ezen a csúnya vén karácsonyfán!
0: Kiáltotta és rátaposott a száraz ágakra, amelyek recsegve törtek le kis csizmája alatt. A fenyőfa elnézte az üdén virágzó szép kertet, aztán végig tekintett magán, és szégyenkezve vágyott vissza a padlás sötét zugába. Az erdőre gondolt, üde ifjúságára, a vidám karácsonyestre meg a kisegerekre, akik olyan gyönyörűséggel hallgatták együgyű Jankó meséjét.
2: Elmúlt. Minden elmúlt. Miért is nem örültem, amikor még örülhettem volna? Most már késő.
0: Jött egy fejszés ember, és fölvágta a fenyőfát. Jókora nyaláb apró fa lett belőle. Föllobogott a nagy üst alatt, s mélyeket sóhajtott olyan hangosan, hogy puskaropogásnak hallatszott. A kint játszadozó gyerekek be is szaladtak, legugoltak a tűzhely elé, belenéztek, és harciasan kiabálták.
5: Pif, puf, pif, puf!
0: A fenyőfa pedig minden roppanásnál, egy-egy sóhaj volt minden roppanása, egy nyári napra gondolt, vagy egy téli éjre kinn az erdőben, amikor csillagok szikráztak fölötte. Karácsony estre gondolt, meg együgyű Jankóra, az egyetlen mesére, amit hallott is elmesélt. Végül nem maradt belőle más, csak egy marék hamu. A gyerekek tovább játszottak az udvaron. A legkisebbik a mellére tűzte az aranycsillagot, amely azon a boldog estén a fenyőfa legszebb ékessége volt. De annak az estének vége. Vége a fának is, vége a mesének is, vége, vége. Minden mesének ez a...

0: téli szállás, orosz mese. Elhatározta az ökör, a bárány, a malac, a macska meg a kakas, hogy ezentúl az erdőben fognak élni. Jó is nyáron az erdőben, a szabadban. A báránynak meg az ökörnek akad fű bőven. A macska egerekre vadászhat, a kakas magokat gyűjthet, kukacokat szedegethet, a malac meg gyökereket téphet, makkot ropogtathat a fák tövén. De a jó világnak is vége szakad egyszer. Lassacskán eltelt a nyár, beköszöntött az ősz, hidegre fordult az idő az erdőben. Eszébe jutott az ökörnek, hogy szállást kellene építeni télire. Összetalálkozott a báránnyal.
1: Gyere, barátom, építsünk télire házat. Én majd gerendákat hordok az erdőből, oszlopokat fogok belőlük, te meg lehántod a kérget róluk.
2: Rendben van, veled tartom.
0: Összetalálkoztak az úton a malaccal.
1: Gyere velünk, malac Misi, téli szállás helyet építeni.
2: Gerendákat hordunk, oszlopokat faragunk, a kérget tartunk.
1: Te majd nagy agot dagasztasz, téglát égetsz, felrakod a kemencét.
0: A malac beleegyezett. Nem sokára összetalálkoztak a macskával.
1: Szervusz, matamenyhért.
2: Gyere velünk téli szállást építeni.
3: Gerendákat hordunk, oszlopot faragunk, fakérget hántunk, agyagot dagasztunk, téglát égetünk, kemencét rakunk.
1: Te majd mohát szedsz, betömöd vele a falak réseit.
0: A macska is csatlakozott hozzájuk. Ahogy mentek, mendegéltek az erdőben, meglátták a kakast.
1: Szervusz, Peti kakas!
2: Gyere velünk téli szállást építeni! Gerendákat adunk, oszlopot faragunk!
3: Fakérget hántunk, agyat dagasztunk, téglát égetünk!
4: Kemencét rakunk, mohát tépünk, falat
1: műtünk! Te meg majd felhúzod a tetőt!
0: Velük tartott a kakas is. A barátok kiválasztották a legszárazabb helyet az erdőben, odahordták a gerendákat, oszlopokat faragtak, lehántották a fakérget, téglát égettek, mohát is téptek. Amikor elkészültek, nekiláttak kunyhót építeni. Föl is építették a kunyhót. Fölrakták a kemencét, betömték a falak réseit, a tetőt is fölhúzták. Dolguk végeztével ennivalót és tűzifát gyűjtöttek télire. Beköszöntött a hideg tél, s vele a csikorgó fagy. Diderektek is az erdő állatai. Bezzeg a barátok nem fáztak téli szállásukon. Az ökör és a bárány a földön aludt, a malasz a pincében, a macska a kemencén dorombolt, a kakas meg a mestergerendán érezte jól magát. Vígan éltek a barátok, sosem búslakodtak. Egyszer aztán 7 éhes farkas barangolt az erdőben. Észrevették az új kunyhót. A legbátrabb megszólalt.
5: Már csak bemegyek én ide, testvéreim, megnézem, ki lakik ebben a kunyhóban. Ha nem jönnék egy ideig, szíjessetek meg segítésemre.
0: Belépett a farkas a kunyhóba, menten a bárányba botlott. Az meg nem tudta, hová legyen rémületében. Bebújt a sarokba, onnan bégetett ki retteretes hanggal. De akkora már a kakas is meglátta a farkast. Leröppent a mestergerendáról, hatalmasan csapkodott a szárnyaival. Leugrott a macska a kemencéről, és félelmetesen fújtatott, nyávogott. Előröhant az ökör, a szarvával egyenesen a farkas oldalának rontott. A malac is meghallotta, hogy odafönt hadakoznak, előjött a pincéből, és harciasan elkiáltotta magát. Több se kellett a farkasnak. Nem volt az rémülettől, se holt, se eleven, amikor kirohant a kunyhóból. Loholt, loholt, s közben oda kiáltott a többieknek.
5: Jaj, tesszok, gyertek innen, szaladjatok ki, merre lát!
0: Meghallották ezt a farkasok, utásnak eredtek. Loholtak egy órát, futottak kettőt, míg nem megpihentek. Amikor az öreg farkas kifújta magát, mesélni kezdett a többieknek.
5: Amint bementem a kúnyóba, tesók, rám bámult valami szörny és kubancos, fölül csapkodott, alul fújtatott, a sarokból meg elugrott egy döfő, bökő, állat, egyenes az oldalra, tákrontott a szarvával, lehetről meg azt kiválták, kit lehet itt megenni? Nem láttam én még ehhez foghatott széles a világon. Jaj, nekem, busuk, busuk, busuk!
0: Fölugrottak a farkasok, fölcsapták a farkukat, csak úgy borzott a hó utánuk. Tám még most is futnak, ha meg nem álltak azóta.

0: most egy régi házról fogok nektek mesélni. Akkor, amikor ez a ház épült, még abban a faluban nem lakott senki.
1: Wind blows
0: körülötte erdők,
1: and the old and the new,
0: fák,
1: and here
0: bokrok,
1: and far away, familiar and unknown,
0: patakok volt,
1: and you and everything,
0: volt a ház fölött,
1: love of the universe,
0: egy régi, régi, nagy, kövekből összerakott,
1: this sky will cover you.
0: Ennek a templom

akinek ma már sem a nyelvét, sem a ruháját, sem a gondolatait nem, de senki nem ismerheti meg, gyerekek. Ezek az emberek, ezek a nagyon-nagyon régi emberek mind-mind mások voltak, mint mi. Soha, de soha, higgyétek el, hogy soha, de soha nem néztek hátra. Azért is volt az a föld alatti járat olyan tekervés. Mert mindig, mindig, mindig mentek előre. Mondták azt a szót, szeretettel, ami olyan sok, nagyon-nagyon sok, és nagyon-nagyon nagy erőt adott nekik. Azt a szót, amit ma már nem lehet sem kimondani, sem földolgozni, sem visszaeszmélni, mert olyan, de olyan régi nyelven volt mondva, annyira máshogy, annyira halkan, annyira szétszedve, hogy ma már nem is hallhatjuk. Ezek az emberek ütötték a követ, és mentek előre. Fogták a fejszét, fogták a vésőt ott lenn a mélyben, szürke ruhájuk volt, és mentek előre, mentek, és fúrták azt a mély, azt a nagyon mély, tekervényes alagutat. Néha, mikor a kövek miatt úgy kellett fúrniuk, hogy fölfelé haladtak a hegyben, elértek gyökereket, indákat, ereket, ahogy csöpögött a víz, plotty, plotty, plotty, rá a vas fejszének a nyelére, plotty, plotty, nem szólt ott semmi, mert ültek, gondolkoztak ezek az emberek, nem néztek hátra, csak gondolkoztak, hogy vajon miért kell nekik ennyire előre menni. Tudták, hogy ott van a parancs, az a parancs, ami abban a szóban, amelyet kimondani sem tud az ember ma már. Ott rezgett nekik, és mikor megpihentek, hallottak egy hangot, olyan valami furcsa hangszerből, valami régi, nagyon régi vonós hangszerből, valahogy úgy átzengett a templom felől. Ott a ház mellett, amit már mondtam nektek, gyerekek, remélem figyeltek. Onnan szólt nagyon-nagyon-nagyon szépen, nagyon harmonikusan az a hang, ami nem is egy hang volt, kettő, három, négy hangszer.

szépen ezek a furcsa emberek mentek, mentek, verték a falat, verték a falat, csak néha jött beléjük a csönd, és akkor megálltak, gondolkoztak. Gondolkoztak azon, hogy miért nem jön folyamatosan beléjük ez a zene. Miért akadnak el mindig lépésről lépésre, amikor bennük megvan a hit, megvan az erő, hogy ezt a föld alatti alagutat, hogy ezt az alagutat ássák. Aztán, amikor nagyon figyeltek belőle, újra felerősödött a hang. Jött, jött, jött, jött végig az alagútból, és már ott volt, ott tekergett körülöttük, ott sípolt, ott ugrott, és érezték, hogy tudnak, hogy léphetnek, hogy mehetnek tovább. Ezek közül, az emberek közül volt olyan, aki 3 vagy 4 éve már nem látott napot. Mindig elképzelte, hogy milyen lehet, hogy így megcsillan, hogy fönt a fák között így megcsillan a nap, játszik, táncol, de ő már nem volt fönt, több éve nem volt fönt, mert tudta, hogyha fölmegy, látja a napot, nem jön vissza többet a barlangba. Lent maradt, és csak elképzelte a napot, csak ment előre a fejszével, ment, és képzeletben látta, hogy a napsütés kicsalja a lombokat, a virágokat, látta a hajnali harmadcseppet, ami lecsöppen az egyik levéről a másikra, és csak elképzelte és dolgozott, ment tovább, összeszorította a fogát, verte a földet, és azt mondta magának, egyszer biztos, hogy szép lesz, egyszer biztos, hogy jó lesz, egyszer biztos, hogy működni fog az az alagút. Menni kell előre, menni kell, nem figyelni a többiekre, nem nézni, hogy a többi hogy üti, csak kibírt, csak menj, menj előre, összefogom mindent, nem kimondani, hanem hinni. Te megcsinálod, menni, nem nézni oldalra. Így gondolkoztak, de nem mondták egymásnak, hanem csak ütötték a falat és fúrták az alagutat. Fönt időnként, amikor nagyon közel voltak megint a hegyoldalhoz, hallatszott, hogy kint táncolnak, kint élvezik a napsütést, kint vannak olyan emberek, akik nem is biztos, hogy tudják, hogy ők lent, ott mélyen a föld alatt dolgoznak. A lentiek nagyon sokszor, amikor meghatározták nekik, hogy leülhetnek, leültek egymás mellé, érezték egymás izzadságát. Össze voltak szorítva ebben a barlangban, mert a barlanggal gyorsan kellett haladni. Ültek ott egymás mellett, érezték egymás nedvességét, érezték a párát, érezték a hideget a falon, érezték a kövek hűvösét, értékelték a fényt, ami messziről jött a folyosó végéről. Figyelték a másikat. Mindenki elhatározta, hogy amíg a másik nem lép, nem mond, nem dühöng, addig ők nem tesznek semmit. Ezért iszonyatosan kifinomult. Iszonyatosan működött bennük az, hogy mindenfajta külső rezgésre figyeljenek. Figyeljék a többit. Ne beszéljenek arról, hogy velük mi van, hanem várjanak arra a pillanatra, amikor már a többieknek is elege lesz. És akkor egyszerre, mert a másik hamarabb elkezdte, akkor egyszerre elindulhatnak, és egyszerre kitörhetnek ebből az alagútból, mert már senki, de senki nem akart ezt az alagutat fúrni, de nem mondhatták, mert a templomból, a kőlap alól együtt indultak el, és mindenki vállalta, hogy megcsinálják a kijáratot, csak hallották azt a régi zenét,
azt a régi zenét, csak kattogott bennük az a régi zene. Csak húzott, húzott az agyukba, csak úgy csöpögött. Az, amikor elindultak, már utálták, mert olyan rég volt, nagyon rég volt. Minden kattogásán állt, minden harmónia, minden bement, bent kattogott az agyukba, mert ez a barlang nagyon mélyen volt, nagyon lent volt, hangokat hallottak, parancs szavakat! Nem beszélt senki, idegenek voltak ezek a szavak, de bentről működtek ezek a szavak. De nem mondták, csak hallották messziről, hogy jönnek a parancsszavak, jönnek a parancsszavak, jönnek. Valaki ordított kint, valaki mondta, hogy menjenek még le az alagútba, menjenek még emberek, hogy haladjon gyorsabban az alagút. Fúrják, véssék, üssék, hordják, lépjenek, izzadjanak, menjenek más nyelven. Messziről, mert hosszú volt az alagút már. Sokat dolgoztak, mentek a talicskán, szórultak a kövek, ütötték a falat, mentek előre, egymás vállával, egymás fejével, nem néztek hátra, csak hallották, hogy kattognak, csörögnek, omlanak a kövek. Mindenki arra várt, mikor lesz vége, mikor érnek ki a napsütésre. Kint biztos süt a nap, kint biztos fény van, kint biztos minden szép. Mozog kint a szellő, kint mozognak a levelek.

0: Itt vannak, leküldték őket! Leküldték őket, itt vannak évek óta! Évek óta itt vannak ők. Kapnak ételt. Kapnak vizet. De nem tudják, mi van kint! Nem tudják, mi van kint! Ez kattogott a fejükbe! Nem tudják, mi van kint! Ki akartak menni? Ki akart mind menni? De ütötték a falat. Ütötték a falat. Vitték a köveket. És érezték, hogy valahogy egyre jobban minden olyan csöndes lesz. Minden olyan néma lesz. Minden ütés, minden kő, minden fejsze, csak a bőrüket simították, az izzadságot, a port, nem jöttek ki a hangok, csak magukba szólt, hogy kimenni innen, miért jöttél be, hosszú a barlang, olyan volt az egész, mint egy álom, mint egy mély, mint egy soha föl nem ébresztető. Hallották a lélegzést, hallották, hogy soha, amíg a szívük dobog, soha nem lesz vége, mindig itt maradnak egyedül. És akkor csak hallottak egy pattanást, olyat, mint egy ilyen pik, egy ilyen hirtelen, egy ilyen nagyon gyors, egy ilyen szakítást, ami végzett, ami így abba hagyatta ezt az egész történetet, és érezték, hogy minden hideg lesz. Nem tudták, hogy mi történik, mert még mindig sötét volt, de érezték, hogy jön a víz, érezték, mert ezt ismerték régtől, és így oda tapacja őket a falhoz, és görgeti, és megmozgatja, és mindenki akkor ott volt, nem, semmit nem tudott mondani másiknak, csak ordításokat lehetett hallani, semmi más nem lehetett hallani, csak egyszerűen azt, hogy viszi őket visszafelé ez a víz, viszi oda, ahol 3 évvel ezelőtt már nem voltak, és bum, kövekkel, bum, talicskákkal, bum, ásokkal, mindennel, viszi vissza az úton, viszi, és erős volt a víz, erős a sodrás, erős ennek a föld alatti pataknak, és egyszer csak onnan elkezdték, felérkeztek újra a templom kőlapja elé, felnyomta őket a nyomás, zubogott, mosott, és a lejtőn vitte őket, görgette őket ki, oda a hegyoldalba a régi házhoz, és sütött a nap, és látták az embereket, látták, akik dobogtak, táncoltak, nevettek, ajladoztak. Ezek nem azok az emberek voltak, akik őket elindították. Ők nem néztek vissza, hanem a sodrás, a víz, a föld alatti patak vitte őket vissza. És látták a szemükkel, hogy élnek, mindenük vizes. De ezek, akik körülöttük vannak, már nem azok az emberek, és nem azt a nyelvet beszélik. De boldogok voltak ezek a régiek, mert éltek, hallották, látták, körülöttük vannak emberek, és élnek. Hát ilyen ez a mese, gyerekek. Ilyen ez a mai mese. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. A Tilos Rádióban hallottátok a mesét.
1: Fell down in front of me.
0: In its center,
1: the world became empty, and what was still existing broke in the earth. The air parted.

Kormos István, mese Csirió Mócskán. Hol volt, hol nem, volt a Mátrában, ahol a megyfán terem a kókusz, volt, ahogy mondom, egy kicsi mókus. Csirió volt a neve, rozsdaszínű a farka, csöpp puha gomb az óra, arancsillag a szeme. Hát ez az édes Csirió, ezt tudta még csak, hogy mi a jó. Egész nap ugrált, fáról fára, vidám országa volt a Mátra. Egy napon szép fényesen sétálgat Csirió mókus, sétálgat fenn a Mátrában, a tücskös zöld réteken. Aznap volt mamája születésnapja, s gondolta, virágot szed neki, aztán a sok vadvirággal odujuk teli rakja. Sétálgat csöbb Csirió, s látja, hogy körben a réten van virág, van millió. Sugaras szívvel szedi, két morka majdnem teli. Hanem hajaj, közeleg szörnyű baj, mert a mókuska nem veszi észre, hogy egy settengő ravaszdi

0: Menekülj gyorsan, Csirió!
1: Szaladt Csirió föl a fára, rohan a ravasz diróka utána. Már az oduban Csirió, fa alatt dős a róka, mert nem jutnék is.

0: And you get that. Krauts must. I don't know. Performed. Or that after the play yet. Passe.
1: Yay.
0: Passe.
1: Yay.
0: Passe. Magnus, you can't do that.
2: Egy öreg mockó állna dötte. Jaj, de súlyos az a nagy ökle. Ravaszdi nyüsszít, nyivákol. Nem bújhat a szorításból.
1: Jaj, jaj.
0: Kötelődjem át rából. Hogy el az irád? Hogyha meglátnak, azt ki se bírná. Mert megnyúvasztlak, te settengő alatt.
2: El is kullogott el a róka. Csirió boldogan él azóta. Ugrál a mátrában, fárul fára, dalál a réteget ezer virágra, s mert gondja nem lehet, él a világban.

0: a mindent látó királylány. Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy király. Ennek a királynak meg egy olyan lánya volt, aki mindent meglátott az egész világon. Senki se tudott előle úgy elbújni, hogy meg ne látta volna. Egyszer ez a király azt hirdette ki az egész országban, hogy aki az ő lánya elől úgy elbújik, hogy rá nem akad, annak odaadja fele királyságát s gyönyörű szép lányát. Úcu lelkem, sokan próbálkoztak ezt megtenni, de hát mint hiába, senki se tudott elbújni a király kisasszony szeme elől. Cifrábbnál cifrább királyfiak készültek, elbújtak a világ minden részébe, de ezek is csak úgy jártak, mint a többiek, a királylány mindjárt meglátta. Már a földnek minden teremtése elrémült a próbától, senki sem mert előállni. Hát egyszer egy kondás legény eszébe veszi, hogy bízőm mégis megteszi, aztán azt mondja anyjának.
1: No, anyám, süssön nekem pogácsát, készítsen a tarisznyámba kenyeret, szalonnát, mert én megyek a királyhoz.
2: Na menj, édes fiam, hisz úgyse tudsz te úgy elbújni. Lásd, már mennyi emberfő van már a király tornácában, a te fejed is oda kerül, ha rosszul üt ki a sorod.
1: Ne búsuljon, édesanyám, csak készítsen élelmet a tarisznyámba.
0: No, megsül a pogácsa, beteszik a kenyeret, szalonnát, úgy indul el a kondás legény. Megy, mendegél. Hát, ahogy egy kis tavacska mellett ballag, meglát ott egy csepp halacskát úzdogálni.
1: No, édes kis halacskám, én téged elviszlek innen, mert ez a tó csak ugyan kiszárad, így hát neked mindegy. Nekem pedig még hasznomra lehet.
0: Meg is fogta a kis halat, aztán a szűrójából elővet egy zsíros ruhács, abba csavargatta. Erre megint megindult, s ment, mendegélt tovább. Hát, ahogy így megy hegyen-völgyön keresztül, látja, hogy egy sas meg egy holló úgy ütik-tépik egymást, hogy a tajték is szakad róluk. A kondás meg akarja tudni, hogy miért van ez a nagy csetepaté, s egyenest hozzájuk rúgtat.
1: Jó napot adjon Isten! Hát, mit csináltok? Miért veszekszetek annyira?
3: Áldom az Istened, ugyan hogy ne veszekednénk. Lásd, mikor az apánk meghalt, egy csizmát hagyott ránk. Most már azon szeretnénk megosztozni, de sehogy se tudunk. Hát, tedd meg te azt a szívességet, igazgasd dolgunkat, majd megszolgáljuk még valaha.
1: Jól van, én megteszem a kívánságtokat, de tudjátok-e mit? Te, saskoma, erígy, szállj föl erre a hegyre, te meg holló erre a másikra, majd ha odaértek mindketten, akkor egyet kiálltok, ti meg szálljatok ide én hozzám, amelyiktek hamarabb ideér, azért lesz a csizma.
0: Úgy is lett. A sas is felszállt az egyik hegyre, meg a holló is a másikra. Itt a kondás egyet kiált, azok meg szállnak, mint a szél egymás ellen, de bízd csak a sas ért a célra hamarébb, az övé is a csizma. A kondás aztán megint tovább ballagott. Ahogy ment, mendegélt, észrevett az út szélén egy hervadásnak indult letört rózsát. Erre megáll, s azt mondja neki.
1: Hé, édes rózsácskám, de meghervadtál. Ugyan elvigyelek-e innen, vagy ne vigyelek? Na de, mégis elviszlek. Lehet, hogy még szerencsémre lesz ez.
0: Ezzel megindult, a rózsát meg felszúrta a kalapja mellé. Alig ment egy hajtásnyira, egyszerre csak megszólal a rózsa.
2: Hallod-e, kondás pajtás? De most az életemet mentetted meg, de nem is felejtem el soha, hanem ültess el engem a király kisasszony kertjének kellős közepébe. Ott öntözges meg minden reggel, majd meglásd, milyen szép leszek. De tudom, Istenem, nem is bánod meg.
0: Mit tett volna mást a kondás, mint hogy bevigye a király kisasszony kertjének a közepébe, és ott ültesse el. Aztán beköszönt a királyhoz.
1: Szerencsés jó napot adjon Isten, felséges uramatyám. Én bújni jöttem.
4: Ennyi hát. Te még ki sem állottad a próbát, mégis már atyádnak szólítasz. No, de majd megválik, hogy bújsz el? A próba 3 nap, ha azt kiállod, tulajdonlányomat s felek királyságomat adom neked. Különben Isten hozott, édes fiam, tedd le a szűröd, lesz itt enni, inni, holnap meg majd dologhoz látsz.
0: Azzal bort, pecsenyét tettek eléje, s vendégeskedett, mint egy hatökrös gazda. Hajnalban Mihelyst pitymallani kezdett, avval a szóval költötte fel a király a kondást.
4: No, fiam, itt az idő, bújj el, ahova tudsz.
0: A legény nyakába veti a szűrét, útnak indul szélese világba. De nagy szomorúságnak adja meg magát, mert nem tudott olyan helyet kigondolni, ahol a király kisasszony meg ne látta volna. Hát mit volt mit tenni, ment, mendegélt a Tiszaparton. Mikor meg elfáradt, egy kis bokor tövébe heveredett le. Ott a vízszélén sok apró halúszkált fels alá. Ő meg a tarisznyájából kenyérmorzsát vett elő, s azt szórta be nekik. Erre még több hal gyűlt a parthoz. Itt jutott őkelmének eszébe, hogy neki is van egy halacska a szűrújában. Ki is vette egyszeribe, a tenyerébe tette, s úgy merítette a víz alá, alig volt egy-két szempillantásig a kis halacska a víz alatt mindjárt felelevenedett, s bezzeg el is tűnt a kondás tenyeréből. Csak ott búslakodik, csak ott szomorkodik magában a legény, hát egyszer csak egy nagy hal emelkedik ki a vízből, volt legalábbis olyan nagy, mint egy ökör. Szétnéz a nagy hal, köszönti a kondást.
5: Szerencsés jó napot, kondás pajtás! Ugye te bújni jöttél?
1: Bújni ám, hal pajtás. De mi haszna? Nem tudom, lesz-e belőle valami?
5: Ne búsulj semmit. Megmentetted egyszer az én életem, most hát segítek én is a sorsodon. Tudod mit? Ülj belém, majd leviszlek a Tisza leges legfenekére, ott talán csak nem lát meg a királylány.
0: Úgy is lett. A kondás beleült a halba, és úgy mentek le a Tisza fenekére, ott aztán leheveredett, és hosszú szárú pipára gyújtott. Délután egy órakor, mikor már megebédeltek, szólítja a király a lányát.
4: Lányom, vigyázd a kondást!
0: A királylány kiáll a tornácba, tekint a napba, nincs. Tekint a fába, nincs. Tekint a kőbe, nincs. Tekint a vízbe, ott meglátta.
2: Háj, uram, atyám, hát még ilyen legényre sem akadtunk, aki így elbújjék.
4: Hogy lányom?
2: Mikor az a kondás a Tiszának kellős közepén egy hal belső részében pipázik, hosszú szárú pipából.
4: Hely a csillagát, még ilyen begyárt se láttam többet.
0: Ekkor a hal már kifelé vitte a kondást.
5: Na pajtás, megláttak, már így haszontalan minden mesterség.
0: Hely, nagy szomorkodva ment haza a kondás, hogy már egy próbát megtett, aztán semmit se használt. Csak két nap már az élet. Otthon a király enni, inni adott neki.
4: Fiam, már te ugyancsak deréklegény vagy. Azt már mégse hittem volna, hogy a Tisza közepén egy halban pipázzál hosszú szárú pipából. No, de még két próba van hátra. Majd meglátjuk. Rendben lesz-e holnap a szénád?
0: Reggelre virradva megint felköltötte a király a kondást.
4: No, fiam, szedd magad és indulj!
0: Nyakába vette szőrét és ment, mendegélt, amerre a két szeme vitte. Szomorú volt, mint akinek a házát vitte el a víz, mert reménységese volt a jó elbújáshoz. Hát, ahogy magában epedezik, egyszer csak melléje száll egy sas.
3: Ugye, kondás pajtás, te bújni akarsz?
1: Bújni bizony, sas pajtás, de nem tudok sehova.
3: No, ne búsulj semmit! Egyszer te is nagy jót tettél velem, amikor a csizmát nekem juttattad. Most hát itt az idő, hogy megszolgáljam. Ülj a hátamra, majd felviszlek a nap másik oldalára. Ott, tudom, nem látnak meg!
0: Úgy is lett. A sas felvitte a kondást a nap másik oldalára. Ebéd után szólítja a király leányát.
4: Lányom, vigyázz a kondást, majd meglátjuk, elbújt-e most is, mint tegnap.
0: A király kisasszony is kiáll a tornácba, tekint a vízbe nincs, tekint a fába nincs, tekint a kőben nincs, tekint a napba, ott meglátta.
2: Ha-haj, uram, atyám, még ilyet soha világéletemben nem értem.
4: Hogy-hogy, lányom, mi lehet az?
2: Hát, atyám, uram, mikor az a kondás ott van a nap háta meget? Ezt sose gondoltam volna.
4: Már, lányom, csak ugyan nagy mester ez a mi kondásunk. Ilyet a nagyapám lelkese látott.
0: Ahogy a sas ezt megtudta, így szól a kondáshoz.
3: No, kondás pajtás! Már meglátott a királylány! Hiába minden! Innen le kell mennünk! Nem is tudom, hova bújsz most már, ha már itt is meglátott!
0: Mit volt mit tenni, lehozta a sas a napból. Idelent elmegy a kondás a király elébe, ez meg csak elcsodálkozik, amint meglátja.
4: No, fiam, ezt már csak ugyan nem hittem volna. Az első bújásod is nagy volt, de hát még ez... Ajaj, a nap háta megett, no, de most egyél, igyál, egyél, ja, ezt már mondtam. Na, majd holnap megteszed a harmadik próbát, ez lesz az utolsó, ha megteszed jól, akkor leányom, s a felek királyságom kapod, de ha nem, most figyelj, akkor oda az életed.
0: Reggelre kelve megint felkölti a király a legényt, s imit szól hozzá.
4: Itt az idő, fiam. Már csak ez az egy nap van hátra. Menj Isten hírével.
0: Hely, lelkem, nagy szomorkodva kullogott a kondás a király kisasszony kertjében. Hát, ahogy ott sétálgat a gyönyörűbbnél gyönyörűbb virágok között, egyszer csak megszólal egy olyan rózsa, amely az egész kertben a legszebb volt.
2: Szerencsés jó reggelt adjon Isten, kondás pajtás! Ugye te bújni jöttél?
1: Adjon Isten, rózsa pajtás! Bíz abban a szándékban volnék én, de nem tudom, lesz-e belőle valami. Már elbújtam kétszer, először a Tisza fenekére, másodszor meg a nap háta megé, de most már nem tudom, hova leszek.
2: Ne buslakodjál, pajtás! Jót tettél te is velem. Hát nem veszem azt neked hiába. Tedd, amit mondok. Na, ülj belém mindjárt, a király kisasszony még délig templomba fog menni. Neki meg hát mindig virágot szoktak szedni a kebelére. Majd, ha a szobalányok eljönnek, engem törnek le, és engem tűznek a király kisasszony keblére, ne félj, nézhet akkor.
0: Úgy is lett az egész, amint a király kisasszony fel kell szólítja a szobalányokat.
2: Lányok, virágot hozzatok nekem, de a legszebbiket válogassátok ki.
0: Kiszaladtak a szobalányok, hát csak elcsodálkoztak, amint a rózsát meglátták, és nem is állhatták meg szó nélkül, beszaladtak a kisasszonyhoz.
6: Felséges király kisasszony, tessék elképzelni, még sosem volt olyan szép virág a kertben, mint amin ő most van, egy rózsa.
2: No, azt kell nekem.

0: Tegyétek be a bokrétám közepébe, azzal fogok menni a templomba.
1: Úgy is lett. Bevitték a rózsát, a király kisasszony el is ment a templomba, a rózsa meg ott a kebelén. Ebéd után szólítja a király a leányát.
2: Lányom, vigyázd a kondást!
1: A király kisasszony kiáll a tornácba, tekint a napba, nincs. Tekint a vízbe, nincs. Tekint a kőbe, nincs. Tekint a fába, nincs. Ekkor lelkem könnybe lábad a király kisasszony.

0: te megcsókolta.
1: No, szívem szép szerelmem. Te az enyém, én a tied.
2: Ejha, lélek adta kondása. Megnyerted a leányom, s a fele királyságom.
0: Ezzel megtették a nagy lagzit, táncoltak kivilágos virradatig, s most is élnek, ha meg nem haltak.

0: szegény halász és az ő testvére. Élt egyszer egy szegény halász, akinek volt 7 gyermeke. A testvére gazdag ember volt és gyermektelen. Semmiben sem szűkölködött, de sohasem enyhített a testvére nyomorúságán. Történt egyszer, hogy a szegény ember családjában elfogyott minden élelem. Elment hát a halász a gazdag testvéréhez, hogy kérjen tőle valami harapnivalót. De hiába ment, a bátyja nem könyörült meg rajta. Szomorúan hazament a szegény halász, a felesége pedig rábeszélte, menjen el halászni, hogy legalább vacsorájuk legyen. Fogta a halász a farsáját, és elindult. Sokáig járkált a víz mentén, déltől estélig, míg a nap is lement, de egy halat sem fogott. Ledobta végül a varsát a partra, tenyerébe temette arcát, és így sóhajtott.
1: Ó, Istenem, mit fogunk vacsorázni?
0: Megint kezébe vette a varsát, és még egyszer vízbe merítette. Nem sok idő telt bele, és érezte, hogy van benne valami. Kihúzta a vízből, de csak egy kő volt benne, akkora, mint egy gyermekökle.
1: Uram Isten, hát ezután én már csak követ fogok ki? Ha már így van, adj nekem olyan fogakat, hogy követ is ehessek.
0: Megfogta a követ, és visszadobta a vízbe. Megint lemerítette a varsát, majd megint ugyanazt a követ húzta ki a vízből. Most már kidobta a követ a partra, és még egyszer próbát tett, hát aki fog egy halat. Mivel minden fáradozása hiába való volt, hazaindult. Tarisznyájába, amelyben a halat akarta hazavinni, belerakta a követ, melyet kétszer is kifogott a vízből. Tudta, hogy a gyerekei majd megkérdezik, mit halászott, s gondolta, legalább a követ megmutatja nekik. Amikor hazaért, rögtön körülvették.
2: Mi ott fogott apánk?
3: Mi ott fogott édesanyja?
2: Édesanyám már befűtött a kemencét. Igen, befűtött a kemencét, hogy megsüsse a halacskát.
1: Csak egy követ fogtam.
0: Elővette a tarisznyájából a követ, és odaadta a gyerekeknek. Azok jobban megörültek ennek, mint hogyha teli tarisznya halat hozott volna. Mindjárt elkezdtek játszani a kővel, és amikor este aludni tértek, kint hagyták az asztalon. Az éjszaka közepén felébred a halász felesége, és látja, hogy a szobában nagy-nagy fényesség van. Felébresztette a férjét is.
4: Ébredj fel, kedves uram! Nézd, micsoda fényesség van a házban!
0: Felkelt az ember, és amikor látta a nagy fényességet, így szólt.
1: Ez az a kő, amit elhoztam a gyerekeknek. Azt beszélik róla, hogy bár csak öklömnyi, megér egy pár ökröt. Tudod mit, asszony? Vidd el reggel a követ a királynak. Ő biztosan tudni fogja, mennyit ér.
0: Másnap reggel fogta magát a halász felesége, és elvitte a követ a királynak. Amikor elibe került, megkérdi tőle a király.
5: Mi áradban vagy, te szegény asszony?
4: Felséges király, férjem a szegény halász szerény ajándékot küldött neked.
0: Elcsodálkozott a király, ugyan miféle ajándékot küldhet neki egy szegény halász? Amikor a király meglátta, mit hoztak neki, elmosolyodott, és ezt mondta.
5: Ejha! Ilyen szépet már régen nem láttam.
0: Megszemlélte a követ, és ezt kérdezte az asszonytól.
5: Mit mondott a férjed? Mi az ára ennek a gyöngyszemnek?
4: Felséged jobban tudja, mennyit ér. Annyit ad érte, amennyit jónak lát.
5: Mi az, amire a legnagyobb szükségetek van?
4: Nincs otthon se kenyerünk, se más ennivalónk.
5: Hát, egy zsákotok van-e?
4: Ó, az biztosan akad.
0: Felelt az asszony, és gyorsan hazaszaladt. Megmondta a férjének, egy zsákért küldte a király, és biztosan gabonát fogadni. Fogott az asszony 10 zsákot, és elvitte a királyhoz, azt pedig megparancsolta a szolgáinak, töltsék meg mind a 10 zsákot pénzzel, de mind a 10-et másmilyennel. Amikor teljesítették a parancsát, szekére rakták a zsákokat. A király ekkor meghagyta, fogják be a szekér elé a legszebb ökröket, vigyék el a pénzt a halászhoz, és maradjon övé a szekér az ökrökkel egyetemben. Nagyon megörült a halász a 10 zsák pénznek, és azonnal elküldte az egyik lányát testvéréhez, kérjen kölcsön egy dézsát, amellyel kimérhetik a pénzt. Elszaladt a gyerek a nagybátyához a dézsáért.
6: Bácsikám, az édesapám kéreti, adjon kölcsön egy dézsát, mert pénzt akarunk mérni.
7: Apádnak elment az esze a sok gondtól. Eredj haza, nem adok semmiféle dézsát.
0: De mivel a gyerek csak erősködött, méregbe gurult a gazdag ember, levette a nadrágszíját és kizavarta a házból. Ekkor a halász a nagyobbik és erősebbik lányát küldte el a bátyjához.
6: Bácsikám, adja már ide azt a dézsát! Mérni akarunk valamit!
0: A gazdag testvér többé nem ellenkezett.
7: Jól van, kölcsön adom a dézsát, de biztos vagyok benne, hogy apátodnak elment az esze.
0: Hazavitte a lány a dézsát, és a halász mindjárt mérni kezdte a pénzt. 17 dézsára valót mért ki. A halász ekkor fogott 3 aranyat, mindhármat a dézsa abroncsa mellé illesztette, majd elküldte a lányát, amelyik legelőször ment a dézsáért a bátyjához. Meghagyta neki, hogy adja a nagybátyja kezébe. Úgy is tett a leány. Visszavitte a dézsát a nagybátyjának, s ezt mondta.
6: Azt üzeni az édesapám, hogy jól nézze meg a dézsát, nem tettünk-e kárt benne?
0: Elvette a gazdag ember a dézsát, és amikor az abroncs mellett megpillantotta az aranyat, csodálkozva kérdezte.
7: Valóban pénzt mértetek?
6: Persze, hogy azt.
0: A gazdag embernek furni kezdte az oldalát a kíváncsiság, el is ment tüstént a testvéréhez. Amikor megpillantotta az ajtó mögött sorakozó pénzes zsákokat, elállt szeme szája csodálkozástól.
7: Hol kaptátok ezt a sok pénzt? Nem hittem el, amit a gyerekek beszéltek. Mondd, hol szerezted a pénzt?
1: Nem hallottad, mi történt a királyi udvarban? Annyi patkány támadt a királyra, hogy majdnem megették. Amikor ezt megtudtam, elvittem hozzá mind a 2 macskánkat, és fizetségül adott a király 17 dézsa pénzt.
0: Hazament a gazdag testvér, és már útközben elhatározta, hogy összeszedi a falu összes macskáját, és mind elviszi a királyhoz. Biztos volt benne, hogy a bátyjánál is több pénz üti a markát. Így is tett. Összeszedte az összes macskát a faluban, belerakta mindet egy zsákba, és elvitte a királyhoz. Amikor beért a várba, kérdi tőle a király.
5: Mit hoztál, te ember?
7: Olyan ajándékot hoztam, mint ma reggel a testvérem.
0: Még kíváncsibb lett erre a király. El sem tudta képzelni, hol találhatott valaki annyi drága követ, hogy egy zsákot megtölthessen vele. Maga kezdte el bontogatni a zsák száját, csak hogy mielőbb láthassa fölbecsülhetetlen kincseket. Gyorsan kibontották a zsákot, s abból előugrottak a macskák. Rémülten rohantak szanaszét. Volt, amelyik felugrott a polcokra, és széttörte az ott álló drága edényeket. Volt, amelyik nekiesett a királynak, és összekarmolta. A király szolgái halván a lármát berontottak a szobába, kinyitottak minden ajtót, ablakot, és kizavarták a macskákat. Amikor mindet kergették, a király előhívatta a legfőbb szolgáját, és megparancsolta neki, hogy adjon 25-öt a gazdag embernek. Az megörült, mert azt hitte, hogy 25 zsák pénzt fog kapni. De nem sokáig tartott az öröme. A szolga hamarosan hozott egy pálcát, deresre húzta a fukar és irigy testvért, és 25-öt húzott a talpára. Ez volt az ő fizetség.

0: drémai muzsikusok. Volt egy embernek egy szamara. Ez a szamár sok évig türelmesen hordotta a zsákokat a malomba, de végre elfogyott az ereje, s többé nem tudott dolgozni. Gondolta magában a gazdája, lerázza a nyakáról, hogy ne kelljen etetnie ingyen, de a szamár észrevette, erről fúj a szél. Elszökött hazúról, s Bréma felé vette útját. Úgy számított, hogy beáll a városhoz, muzsikusnak. Amint egy darabka utat megtett, találkozik egy vadászkutyával, aki az út közepén feküdt, kilógatta a nyelvét, mint aki odáig von a hajszától.
1: Hó, hát miért tátogatsz úgy? Fogd meg!
2: Hagyjam már, békén. Mert hogy öreg vagyok, és napról napra fogy az erőm, és a vadászaton sem veheti hossznapot a gazdám. Hogyan akar ütni? Azért szaladtam el hazuról, és most nem tudom, hogy mivel kereshetném meg a kegyelmet.
0: A szamár a fejére csapott volna, ha lett volna tenyere, ehelyett csak ennyit mondott.
1: Tudod mit? Hát én Brémába megyek, és beállok a városhoz muzsikusnak. Gyere velem, és állj be te is a muzsikusok között. Én majd a lantot pengetem, te meg... ütheted hozzá résztárját.
0: A kutya beleegyezett, és elindultak együtt. Nem sokára találkoztak az úton egy macskával. Ott ült az országúton, s olyan savanyú arcot vágott, mint egy fazi kefír.
1: Hát te mit szomorkodsz, öreg bajusz Pedrő?
3: Hogy lehetne jó a kedve annak, akit szorít a nyakra való? Mert megöregettem. S a fogam kezd tompulni, és inkább szeretek a tűzhely mellett ülni és fonogatni, mint egeret hajszolni. Az asszonyom vízbe akart folytani. Megszoktam előle, de szeretném tudni, hogy miből fogok megélni.
1: Hoho, hát gyere velünk Brémába. Te jól értesz az éjjeli muzsikához, beállhatsz muzsikusnak.
0: A macskának tetszett az ajánlat, s velük ment. A zenekar már kezdett összeberbubálódni. A három menekülő egy major mellett haladt el. A kapu tetején állott a kakas és kukorékot.
1: Úgy ordítasz, hogy az embernek megreped a füle dobja. Mi bajod?
4: Jó időt jósoltam. Ma szombat van. Ilyenkor mossa Szűz Mária kis Jézuska ingeit, s meg is akarja szállítani. Ezen kívül holnap érkeznek a vasárnapi vendégek. Az asszonyunk meg nem ismeri izgalmat, és azt mondta a szakácsnénak, hogy holnap csúklevest akar enni, s hogy ma este nekem le kell a fejemet vágni, azért kukorékolok teljes tüdőmből, ameddig módomban van.
1: Hallod-e te, sarkantyús vitéz? Hát gyere inkább velünk Brémába megyünk, mindenütt jobb sors vár rád a halálnál. Különben is jó hangod van. Fejjét muzsikálunk, megadod majd a módját, nem?
0: Tetszett a kakasnak az ajánlat, ő is velük ment. Csak hogy Bréma városába nem lehetett egy nap eljutni. Estére pedig egy erdőbe érkeztek, ott kellett az éjszakát tölteni. A szamár és a kutya leheveredtek egy nagy fa tövében, a macska és a kakas helyet kerestek a fa ágai között, sőt, a kakas felszállott a fa tetejére, mert ott érezte magát a legbátorságosabban. Mielőtt behunyta volna a szemét, körüljártatta minden irányban, s úgy rémlett, mintha a távolban valami világosságot látna. Megmondta cimboráinak, hogy ott alig hanem ház van, s a házban gyertyavilág. Sokáig csend volt, aztán a szamár megszólalt.
1: Akkor csak talpra cimborát, menjünk oda, mert itt nem jó tanyát fogtunk.
0: A kutya is arra gondolt, hogy néhány darab csontot vagy falatka húst ő sem vetne meg. Felszedelőzködtek tehát, s a világosság irányában elindultak. Hát mind élénkebb és nagyobb lett a világosság, míg le egy fényesen kivilágított rabló tanya elé jutottak. A szamár volt köztük a legnagyobb, hát oda ment az ablakhoz, s bekukucskált.
4: Mit látsz, szürke paripa?
1: Hogy mit látok? Hát terített asztalt és mindenféle jó ételt meg itókát az asztalon. Rablók ülnek az asztal mellett és esznek, isznak javában.
4: Nem árt nekünk sem.
1: Meghiszem azt.
3: Ja!
0: Akkor aztán összedugták a fejüket az állatok, és azon tanakodtak, hogy miképpen üthetnék ki a rablókat a tanyájukról. Végre kieszelték a módját. A szamárnak az első lábát fel kellett rakni az ablakpárkányra, a kutyának fel kellett a szamár hátára ugrania, a macskának a kutya nyakába kellett felmászni, a utolsónak pedig a kakas röpült fel a macska fejére. Mikor ez megtörtént, rágyújtottak egyszerre a nótára, mindenki a maga módja szerint, a szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, és a kakas, igen, a kakas kukorékolt. Utána pedig nekiestek az ablaknak, és egyszerre bent termettek a házban a rablók erre az irtózatos muzsikára. Felugrottak az asztal mellől, azt hitték, hogy kísértett járás van, és halálos rettegéssel rohantak ki a házból az erdőbe. A négy cimbora pedig letelepedett az asztalhoz, neki gyűrköztek a maradék étellek. Úgy faltak, mintha 4 hét óta éheztek volna. Mikor jól laktak, kioltották a gyertyát, s ki tetszése szerint fekvőhelyet keresett. A szamár lefeküdt a szemétdombra, a kutya az ajtó mögé, a macska tűzhelyre a hamuba, a kakas pedig felrepült a kakasülőre, mert hogy nagyon fáradtak voltak a hosszú úttól, csak hamar elaludtak. Éjfél elmúlt. A rablók messziről látták, hogy a tanyán nincs már világosság, s hogy benn csönd van. Mondotta is a kapitányuk?
5: Mégsem kellett volna olyan hebrehúgyjel elszaladni. Én te, Bicskás, menj be a házba, nézd meg, mi van.
0: Bicskás bement a házba, de nem hallott semmi nezt. Bement a konyhába, hogy világot gyújtson, s mert a macskának csillogó szemét parázsnak nézte, gyújtószálkát tartott oda, hogy tüzet fogjon. Az ám, de a macska nem vetett répára, hogy a szemébe gyújtószálkával akarnak piszkálni, és nekiugrott a rablóképének! Szembe köpte! Össze-vissza karmolta! A rabló úgy megijedt, hogy az ajtót a sarkánál feszegette, hogy kimehessen. De ott feküdt a kutya, és az inába harapott. Amint pedig az udvaron át a szemétdomb mellett szaladt el, a szamár derekasan oldalba rúgta hátsó lábával. A kakas is felébredt a nagy lármára, s lekiáltott a kakasülőről. A rabló pedig inaszagattából futott vissza a kapitányhoz, meg a többiekhez, és ezt mesélte.
4: Múzolvas boszorkás segített aját a házunkba. Arcomba fújts össze, visszakarmolt hosszú körmeimet. Az ajtó mögött pedig valaki ki is szúrt az iráimba. És az udvaron valami fekete szörnyetek doronggal csapott az oldalamra, és fenn a háztetén ült a bíró, s ordított, el kell fogni az akasztófára valót.
0: Ettől az időtől kezdve kerülték a rablókat anyájukat, de a brémai muzsikusok olyan jól elhelyezkedtek benne, hogy egyhamar ott sem akarták hagyni. És annak, aki nekem ezt legutóbb elmesélte, még most is mozog a szája.

0: Hogyan szedte rá a kiskádár a farkast, a medvét, meg a nyulat? A kiskádár egy jókora hordót ütött össze az erdőben. Meghajlította már az összes dongát, ráhúzta az abroncsokat is, már csak gyanulnia kellett rajta egy keveset. Egyszer csak hallja, hogy a sűrűben megroppannak az ágak. Oda nézett a kiskádár, majd kővé merett, egy medve tartott felé. Mit tegyen? Másszék fel egy fára? A medve oda is utána mászik. Elszaladjon? Utoléri. Kapkodott a kiskádár fűhöz, fához. A medve meg már a közeli bokrok között csörtetett. A kiskádár akkor gondolt egyet. Leborította a hordót, és alája bújt. Oda cammogott a medve, meglátta a hordót. Törte a fejét, mi lehet az? Kőnek nem kő, zsombéknak nem zsombék. Fogta magát, leült a hordóra pihenni. Ült, üldögélt, mancsával hessegette a szúnyogokat. A farkasnak éppen arrafelé akadt dolga. Elfutott a medve előtt.
1: Hova sietsz? Ülj le, ordas, ide mellém, mesélj valamit!
0: Leült hát a farkas a medve mellé. Mesélt neki erről, arról. Közben nyúl ugrott ki a bokrok közül, végig iramodott a tisztáson. Utána szólt a medve.
1: Állj meg, tapsi füles! Nem unod még a futást? Gyere ide hozzánk, beszélgessünk!
0: Nem kérette magát kétszer a nyúl. Leült a farkas, meg a medve mellé, és elfecsegte, mi újság az erdőben. Hallgatta a farkas, hallgatta. Egyszer csak megszólalt.
2: Ennék valami jót. Egész lapos már hasam.
1: Azám, elszaladhatnál, hegyesfogú, hozhatnál valami jó falatot. Majd igyekszem magam is szerezni valamit.
2: Jó van, elmegyek. 3 napja körülnéztem már a faluban. Van a kis kádárnak egy kövér birkája. Megpróbálom kicsorogatni az aklából. Hát te medve, mit szerzel?
1: Jó lenne egy kis mézecske csemegének. Annak a kiskádárnak méhese is van. Az idén különösen édes a méze.
3: A kiskádárnénak meg akkora káposztai teremtek a nyáron, mint a fején medvekoma. Futok is a kiskádárék kertjébe.
0: A kiskádár mindent hallott a hordó alatt.
4: No, ezek ugyan tönkretennék az egész házam táját. De rajtam nem fognak ki. Majd megtanítom én ezeket Móresre, hogy halálukig emlegetik a kiskádárt.
0: Megegyeztek a barátok, hogy ugyanazon a helyen találkoznak. Aztán 3 fele futottak. A farkas az akol felé tartott, a nyúl a kertbe, a medve a méhesbe. Akkor a kiskádár is előbújt a hordó alól, és futott, ahogy csak bírt, az udvarára. A legrövidebb ösvényt választotta, hogy előbb odaérjen, mint a farkas. Oda is ért. A birkát biztos helyre, a házba vezette, maga az akol sarka mögé bújt, és megkérte a feleségét, hogy forraljon egy üst vizet. A farkas nem sokára ott termett a kiskádár udvarán. Besúrant a kapun, és egyenesen az akol felé tartott. A kiskádár beeresztette a farkast, aztán rácsapta az ajtót, és kiáltott a feleségének.
4: Hé, asszony! Hozzá forró vizet!
0: Az üstben már forrt a víz. A kiskádár kinyitotta az akol ajtaját, és ahogy az éhen maradt farkas kiszökkent az ajtón, az asszony a hátára zúdította a forró vizet. Felüvöltött a farkas, rohant a kapuhoz. A kiskádár sem maradt otthon, átlendült a sövényen, és futott az erdőbe, a jól ismert helyre. Oda szaladt a hordóhoz, alája bújt. Üldögélt, várakozott. Jött is nem sokára a medve, mancsai között egy kassal. Aztán a nyúl szögdelt oda egy szép fej káposztával. Csak a farkas késett. Késett hát, ilyen fürdő után nem tudott futni, csak vánszorogni. Végre a farkas is feltűnt a fák között. Alig húzta a lábait, majd összeesett. A nyúl meg a medve messziről nézte. Azt hitték, igen nagy birkát szerzett az ordas. Azért cipeli ilyen nehezen. A porúját farkas végre oda sántikált barátaihoz. Elnyúlt a földön, jajgatott, nyöszörgött.
1: Mi történt veled, farkaska? Hol a birka?
2: Szörázom a birkával. Ó, barátaim, szívlejétek meg a tanácsomat. Ne húzzatok újat az emberre. legjobban pedig a forró víztől őrizkedjetek. Ha csak annyit hallatok, asszony, forró vizet, fussatok, amerre láttok!
0: Alig, hogy ezt mondta a farkas, a kiskádár elkiáltotta magát a hordó alatt.
4: Hé, asszony, forró vizet, asszony!
0: Mekkora riadalom támadt! A medve úgy gorult le a hordóról, mint a gombolyag. A nyúl loholt a bokrok közé. A farkas meg felüvöltött rémületében, és már szedte is a lábát, hordta az írháját. Csoda, hogy még volt annyi ereje. Egy pillanat alatt elnéptelenedett az erdei tisztás. A kiskádár akkor kényelmesen előbújt a hordó alól. Vállára emelte, másik vállára feldobta a mékast, fölvette a káposztafejet, és vidám énekszóval hazaballagott.

0: Marék Veronika, Kip-Kop karácsonya. Kip-Kop a havas erdőben sétált. Oda röppent hozzá barátja, a cinke.
1: De jó, hogy találkoztunk.
0: Csipogta.
1: Olyan különös dolgot láttam. Képzeld, fenyőfa nőtt egy házban, a szoba közepén, te érted ezt?
2: Nem.
0: Rázta a fejét Kip-Kop.
2: Fenyők csak itt élnek az erdőben.
1: Ha nem hiszed, nézd meg magad is.
0: Elindultak. A cinke előre röpült, mutatta az utat. Kip-Kop a nagy hóban igyekezett utána. A házak között csomagokkal megrakodott emberek tartottak hazafelé.
1: Oda megyünk, ahhoz a sárga házhoz,
0: mutatta a cinke. Amikor odaértek, a cinke az ablakpárkányra szállt. Kip-Kop egy bokor ágain felkapaszkodott mellé, és belesett a szobába.
2: Nini! Csak ugyan áll bent egy fenyő. Nem értem. Megnézem közelebbről. Te várj meg itt, jó?
0: Azzal hopp, beugrott a félig nyitott ablakon. Nagyot koppant, ahogy földet ért. Abban a pillanatban egy fénylő, csillagocska penderült melléje. Kíváncsian nézegették egymást.
2: Kip-Kopka vagyok.
0: Mutatkozott be a gesztenye gyerek.
2: Az erdőből jöttem barátommal, a cinkével együtt azért, hogy megnézzem ezt a fenyőfát.
3: Szívesen megmutatom neked, mert én itt lakom a fa tetején.
0: Szólt a csillag.
2: Jaj, de jó. Akkor magyarázd meg, hogy miért nőnek ezen a fenyőn almák, meg dió.
3: Azért, mert ez egy karácsonyfa.
0: Kip-Kop szomorúan nézett maga elé.
2: Nem tudom, mi az a karácsony.
3: Ne búsulj, mire fölérsz velem a fa csúcsára, megtudod. Induljunk el.
0: Kip-Kop mászott felfelé, és közben ámult, bámult.
2: Csillagocska, mik ezek a hinta palinták?
3: Szaloncukrok. Karácsonykor sok-sok szaloncukrot akasztanak a fenyőfára.
2: Ha, cukor, akkor együk meg.
3: Még nem lehet.
0: Figyelmeztette a csillag.
3: Gyere tovább. Most légy ügyes, Kip-Kop. Ide néz. Ide nehéz feljutni.
0: Kiáltotta aggódva a csillag. Könnyű volt neki, mint a cinke, épp úgy röppent ágról ágra. De Kip-Kopot sem kellett félteni. Az aranyfüzérbe kapaszkodva, ügyesen mászott a csillag után, egyre magasabbra. Hófehér, könnyű karikák közé jutottak. Kip-Kop egyet a fejére tett.
2: Király vagyok, koronám van.
0: A csillagocska csak nevetett.
3: Habkarika a nevük. Nagyon finomak.
2: Akkor kóstoljuk meg a koronámat.
0: Javasolta Kip-Kop.
3: Még nem lehet. Még nincs itt az ideje. Meg aztán túl sok bennük a szénhidrát.
0: Ág szélén Kip-Kop megkapaszkodott és körülnézett. A csillag mindjárt magyarázni kezdett.
3: Nézd, ez gyertya. Az meg csillagszóró.
0: Kip-Kop csalódottan jegyezte meg.
2: Nem is ég a gyertya. Nem is szórodnak a csillagok.
3: Várj! Eljön annak is az ideje.
0: Kip-Kop magasabbra mászott, és csillogó, tarka díszek közé érkezett. Szeretett volna játszani velük.
3: Vigyázz!
0: Szólt a csillagocska.
3: Össze ne koccanjanak, mert egy pillanat alatt eltörnek. Vékony üvegből készült mindegyik.
2: Vigyázok!
0: Ígérte meg Kip-Kop. Hát még mennyire kellett vigyázni az óriási színes gömbökre. Az egyik olyan fényes volt, mint a tükör. Belenéztek, nézegette magát Kip-Kop, nézegette magát a csillag. Mulatságos kép bámult vissza rájuk. Akkorának látszott Kip-Kop orra, mint egy krumpli. A csillag tovább vezette őt felfelé a fán. Kipkop szimatolni kezdett, mert finom, édes illat csapta meg az orrát.
3: Nézd, mézes kalács figurák!
0: Mutatta a csillag. Kipkop leült, és megcsodálta őket, amint lassan himbálóztak a fenyőfa ágain. Azután igyekezett tovább a csillag után. Csengőkre, hangszerekre bukkant.
2: Muzsikáljunk! Úgy szeretem a zenét!
0: Örvendezett Kipkop, és belebújt a trombitába.
3: Még nem szabad!
0: Suttogta a csillag.
3: De nem sokára eljön mindennek az ideje.
2: Mikor? Mikor?
0: Nyűgösködött Kipkop.
2: Már olyan fáradt vagyok.
3: Mindjárt fent vagyunk a csúcson. Szedd a lábad, szedd a lábad!
0: Noszogatta a csillagocska.
2: Nem tudok tovább menni.
0: Szípogott Kipkop.
2: Álmos vagyok. Leszeretnék feküdni, de nincs hova. Olyan szúrósak a fenyőágak.
0: Megsajnálta a csillag a fáradt gesztenye gyereket, és szaloncukrokból puha ágyat készített neki.
3: Semmi baj, van még egy kis idő. Aludj el szépen, pihent ki magad.
2: Csak egy picurkát alszom,
0: motyogta Kipkop.
2: Remélem megvár a címkém.
0: Azzal mély álomba merült. Lassan besötétedett. Elcsendesedett az egész világ. Hirtelen ezüstös hangon megcsendült egy csengő. Kipkop felriadt, és ámulva körülnézett.
2: Mi történik itt? Csoda? Varázslat?
0: Égtek a karácsonyfán a gyertyák, szikráztak a csillagszórók, s a fa alatt titokzatos csomagok hevertek. A varázslat folytatódott. Zene zendült, ének szó csendült. Kitárult az ajtós, ott állt egy család. Csak nézték, nézték a ragyogó karácsonyfát. Szemükben ott csillogott a gyertyák fénye. Kipkop most meghallotta a kis csillag hangját.
3: Siess hozzám hamar a fa tetejére.
0: Felmászott a csúcsra, és látta, hogy az emberek átadják egymásnak a csomagokat.
3: Nézd, ajándékot adnak, és ajándékot kapnak.
0: Magyarázta a csillag, és elmesélte a réges-régi történetet egy csodálatos gyermek születéséről.
2: Értem már.
0: Lelkendezett Kipkop.
2: Köszönöm, csillagocska. Sietek a cinkéhez, hogy elmondjam neki is.
0: Elindult lefelé.
3: Jó utat! Boldog karácsony!
0: Kiáltott a búcsúzóul a csillag utána. Kipkop szélsebesen lecsúszott egy aranyfüzéren a földre. A függöny szélébe kapaszkodva felmászott az ablakpárkányra, ahol hűségesen várt rá a cinke. Mindjárt faggatni kezdte a gesztenye gyereket.
1: Tudod már, miért állt bent a szobában a fenyő?
2: Tudom,
0: válaszolta Kipkop.
2: Azért, mert karácsony van.
1: Mi az, hogy karácsony?
0: Kérdezte a cinke.
1: Mondd el nekem, hadd tudjam én is.
2: Induljunk haza az erdőbe,
0: javasolta Kipkop.
2: Út közben mindent elmesélek.
0: Mentek, mendegéltek a téli éjszakában. A karácsonyi fények között ott ragyogott messze a csillagocska is. Kipkop mesélni kezdett.
2: Tudod, karácsony estéjén összegyűlnek az emberek a feldíszített fenyőfa körül. Gyertyát gyújtanak, énekelnek és megajándékozzák egymást. Régi szép ünnep ez.
0: Kipkop mesélt, mesélt, és a cinke elbűvölten hallgatta. Hazaérkeztek az erdőbe.
1: Milyen kár, hogy itt nem lehet karácsony.
0: Sóhajtotta vágyakozva a cinke.
2: Miért ne lehetne?
0: Válaszolta vidáman Kipkop. Beleszúrt egy fenyőágat a hóba, feldíszítette csipkebogyóval. Meg is ajándékozták egymást. A cinke magokat kapott, Kipkop meg egy kalapot, hogy ne fázzon a feje. A magasban sziporkáztak a csillagok. Csendes, békés volt a karácsonyi éj.

0: A hajdina. Ha nyári vihar után kimegyünk a határba, de sokszor látunk feketére perzselt szántóföldet. Olyan a föld, mintha lángfolyam ömlött volna át rajta, és a parasztok azt mondják,
1: beleütött az Isten nyila.
0: De miért ütött bele? Nekem elfecsegte egy veréb, az meg egy vénfűzfától hallotta, amely ott állt, s ott áll mind a mai napig, egy hajdina föld szélén. Tekintélyes, öreg fűzfa, ha görbe is már a dereka. A törzse már odvas, fű meg vadszeder sarjad ki belőle, koronája meghajlik, veszői a földet söprik, mint a hosszú zöld haja volna. Körülötte rozs meg árpa bólogat, még zab is. Igen, rezgő kalászú zab, amely ha érik, olyan, mintha egy parányi fán apró kanári madarak üldögélnének. Nőtt, érett az áldott gabona, s minél súlyosabb lett a kalásza, annál mélyebbre hajtotta szelíd, alázatos fejét. De volt ott egy darabka föld, éppen a vén fűzzel szemben, amelyen hajdina termett. Bizony a hajdina nem hajtott fejet, mereven állt és büszkén fölvetette fejét.
2: Évek én is annyit, mint a gabona kalásza, s még szebb is vagyok. Viágaim pompásak, mint az almaviágok. Ől a szem, hajám néz meg a családomra. Láttál-e már nálunk szebbet hosszú életedben, te vén fűz?
0: Az öreg fűz lassan bólogatott.
3: Bizony láttam.
0: De a hajdina még magasabbra vetette hiú, gőgös fejét, és azt mondta magában.
2: Ostoba vén fa, olyan öreg már, hogy fűsarjad a derekából.
0: Hirtelen vihar kerekedett, vad nyári vihar, a mező virágai szorosan összecsukták kelyhüket, vagy lehajtott fejjel várták, hogy elvonuljon fölöttük az ítéletidő. De a hajdina a vihar előtt sem alázkodott meg, büszkén nézett a magasba.
4: Vigyázz, hajtsd le a fejedet!
0: Intették a virágok.
2: Én nem szorulok rá.
0: Felelt dőfösen a hajdina.
5: Fogadd meg a szavunkat, hajtsd le a fejed!
0: Kiáltotta a gabona.
5: Közeleg a vihar angyala, röpítik sebes szárnyai, és a szárnyai leérnek a felhők közül a földig, és mielőtt még kegyelemért könyöröketnél, feketére perzsel.
3: Csukd össze a szirmaidat, hajtsd le a leveleidet!
0: Figyelmeztette a vén fűzfa.
6: Ne nézz a villámfénybe, ha átszikázik az égen. Ezt még az emberek sem merik, mert a meghasadó égen belátni a mennyországba. De bele is vakulhatnak a nagy fényességbe. Hát még velünk mi lenne növényekkel, fákkal, akik sokkal silányabb teremtmények vagyunk.
2: Silányabbak? Majd én megmutatom neked, hogy benézek a mennyországba.
0: Olyan hiú volt és olyan gőgös, hogy meg is tette. Sustorgó villámok hasogatták az eget, kék lángba borult tőlük az egész mindenség. Nagy sokára elvonult a vihar. A gabonafélék meg a mezővirágai esőtől mosdatva üdén hajladoztak a megfrissült levegőben. Csak a hajdinát perzselte korom feketére a villámtüze. Holt gyom lett a mezőn. Az öreg fűzfa lassan lengette hosszú ágait a szélben, keskeny, zöld leveleiről esőszemek gyöngyöztek, mintha a fa könnyei lettek volna. A verebek meg is kérdezték tőle.
2: Csirip!
1: Miért sírsz, öreg fűz?
2: Csirip!
1: Örülj az áldott természetnek! Nézd, kisütött a nap, nézd, vonulnak a felhők. Érzed a virágok bokrok illatát? Miért sírsz, öreg fűzfa?
0: Akkor a vén fűzfa elbeszélte nekik, milyen gőgös és öntelt volt szomszédja, a hajdina. És hogy büntette meg a természet, mert a büntetés sosem marad el. Én ezektől a verebektől hallottam a hajdina történetét, amikor egy este megkérdeztem őket, meséljenek valamit.

0: duzma-dözmő, a földterhe burbók felvillanyozódott a távirattól.
1: Új élet, fény, munka, nem nyomom többé a földet. Mit szóltok ehhez, nyári Mikulások?
0: Fordult diadallal más jelenlévő híján feledésbe merült kis játékfiguráihoz, akik a könyves polcán gubbasztottak néhány dülöngélő könyv között. Válaszra persze nem várt, régóta nem volt beszélő viszonyban a játékbabáival. Így aztán nem hallotta, hogy Jean-Pierre, a vitéz cserépkapitány boldogan felsóhajt.
2: Mindig mondtam, hogy egyszer kivágja a rezet.
0: Kicsus Grabula és Pamoszlán, az elválaszthatatlan ikrek, tapsikoltak.
3: Legalább egy hétig tartson ki.
0: Emike, mággubó fejű angyal.

0: Méltatlankodott Kucika hercegnő, aki a legfőső polcon állt, és az orrát mindig az ég felé tartotta.
1: Nem érted? Jobbra fordulhat a sorsa!
0: Kiabált rá Vitéz Jean-Pierre.
2: Ó, érdekeltek is engem, kicsinyes fajankó. Épp ide kellett kerülnem ebbe az alantas társaságba, amikor királyok közt lenne a helyen.
0: Duzmadözmű, a földterhe burbók persze egy kukkot sem hallott a babák beszédéből, s ha hallotta volna is, most csak a fényes jövő érdekelte. Még nagy lomhán táncra is perdült, hopp, egy suta fordulat. Lobogott a tárirat.
3: Reggel 6-kor ki az állomásra, vonatra pattanok, megy majd minden, mint a karikacsapás. Lesz munkám, barátom, fényes életem. Hol is az az ébresztő óra? Felhúzom a csörgőjét, nehogy elaludjak.
0: Ezt mondta, de mintha abban a pillanatban elfelejtette volna, mit akart, ügyet se vetett a vekkerre. Vacsorázott, fütyörészett, patonázott, kotorászott, hutinázott, és mint ki jól végezte dolgát, lefeküdt. Húzta a lóbőrt. Most aztán mi lesz? Az óra mutatója kíméletlenül megy előre. Duzmadözmű kíméletlenül aluszik. Már szinte hallani, hogy odakint a vaspályán zakatolva közeleg a vonat. Hely, Duzmadözmű, munka, barát, fényes élet, fel kellene hozzá kelni.
4: Légy szíves, csörögjél neki, és ébreszt föl.
5: Hogy képzeled?
0: Méltatlankodott a vekker.
5: Nem húz fel és csörögjek? Ki hallott olyat?
6: Most az egyszer megtehetnéd.
0: Próbálta rábeszélni Kicsus Grabula.
6: Mi az neked? Csörögsz egyet.
0: Tódított a pamoszlán az ikertestvére, de az ébresztő óra hajthatatlan maradt, ragaszkodott a rendhez. Ha egyszerűt nem húzták fel, majd bolond lesz csörögni.
7: Úgy is van! Ne csörög! Már előre élvezem, milyen képet vág, ha rájön, hogy lekéste a vonatot.
0: Megszólalt persze Kucika hercegnő is, hogy...
2: Itt nem lehet aludni. Nem lehet magasztos gondolatokkal foglalkozni, nem lehet hódolni a szépségnek, és jaj, új, de ócska banda, ki a fene törődik ezzel a duzmadözművel, ezzel a szélelbélet tohonya, földterhe burbókkal, üssön csak bele a mennydörgetős ménkű, az lesz a legjobb mindenkinek.
0: Közben elérkezett az utolsó perc. Most vagy mindennek vége, vagy valami csoda történik.
1: Döntöttem,
0: szólt elszántan Jean-Pierre, a vitéz cserépkapitány, és zsupsz, leugrott a könyvespolc 7. emeletéről. Durranás, dörrenés, szegény Jean-Pierre, recs, 1000 darabokra. Duzmadözmű meg fölried.
3: Mi van? Mi van? Jaj, majdnem elkéstem.
0: Kiugrott az ágyból, kapkodta magára a ruháit, húzgyi, befűzetlen cipővel az állomás felé, ember rálépsz a madzagra, és akkorát taknyolsz, mint egy ólajtó, de nem lépett rá, nem ólajtó, hanem elérte a vonatot. Úgy bizony, Jean-Pierre meg ott feküdt, összetörve.
7: Akkor most neked annyi,
0: mondta neki Durci Mókus, de érezni lehetett a hangjában egy kis tiszteletfélét, ami, valljuk be, Durci Mókustól merőben szokatlanul hatott.
1: Nekem annyi, de Duzmadözmű elérte a vonatot.
0: Kucika hercegnő felfortyant.
2: Azt hittem, hogy aki ripityomra törik, az nem tud többé beszélni. Úgy látszik, hiába örültem, hogy egyel kevesebb folyankóval kell együtt lennem.
6: Magad!
0: Mordult rá Liflaflaf fantyú, akit, mint tudjuk, közönségesen Fincikének neveznek.
6: Nem látod, hogy Jean-Pierre igazi hős? Fölélette azt észre, hogy mit jelent hősnek lenni?
2: Lári-fári!
0: Mondta Kucika hercegnő, és biggyeztett.
4: Vagy ha észre nem éred is föl legalább a szívedben, megbizseregne valami, legalább éreznéd, hogy mi történt.
0: Mondta neki szeliden Emike mággubó fejű angyala.
8: Szív. Azt mondod, szív. De hiszen nincs neki szíve.
6: Hogy nincs?
8: Nem emlékeztek? Egyszer elesett, és látszott, hogy belülről teljesen üres.
4: Akkor talán nem is az ő hibája, hanem azé, aki Kucika hercegnőt színes nemezlapokból összevarta.
0: Mélyen elgondolkoztak. Aha! Szóval összecsapták, elnagyolták, összeeszkábálták, összefércelték. Így aztán a szíve kimaradt. Akkor semmi kétség. Kucika hercegnő szíve kifelejtődött a nagy sietségben. Nem tett róla szegényke.
5: Akkor pedig jogosan volt nagyképű.
2: Irigy.
1: Gőgös.
7: Fellegzős.
2: Hiú.
5: Kiállhatatlan.
1: Szeszélyes.
2: Arcátlan.
6: Pimasz.
4: Az ugyanaz.
6: Na jó, akkor... Arcátlan pimasz.
8: Most már nyugodtan abba hagyhatjuk. Megállapíthatjuk, hogy Kucika hercegnő jogosan volt ilyen izé, szóval, amit mondtatok. Gonosz szegény, de mégsem gonosz.

0: gonosz, hanem csak gondatlanságból szívhiányos. Önhibáján kívül nincs szíve.
1: Az csak előny! Akkor legalább nem kell az embernek semmit megbánnia!
2: Pamoszlán épp ékes vagy égtelen replikába kezdett volna, de odabentről az 1000 darabra törött vitéz Jean-Pierre cserépkapitány félbeszakította.
3: Ne vitatkozzunk, inkább adjunk neki ajándékba egy igazi érző szívet.
1: Ilyen ostobaságot! Ilyet is csak egy volt vitéz, volt Jean-Pierre, volt cserép, volt kapitány szétdurrant, volt fejéből pattanhat ki!
4: Azt csak nem akarod kétségbe vonni, hogy Jean-Pierre most is cserép?
1: Na jó, cserépnek cserép. Azt elismerem.
0: Szégyeld magad. Vedd tudomásul, hogy Jean-Pierre majdnem ugyanaz, aki volt. Csak vitézebb. És már nem is kapitány, hanem ezredes. Jean-Pierre, előléptetünk ezredessé.
3: Nagyon köszönöm, de most nem erről van szó, hanem Kucika hercegnő szívéről.
2: Kucika hercegnő már majdnem felkiáltott.
5: Egyétek meg a szíveteket.
2: De aztán mégsem.
5: Egész érdekes a dolog. Milyen lehet, ha van szíve az embernek?
4: De hogyan adjunk neki szívet?
6: Megmondom én.
2: Mosolygott Emike mággubó fejű angyala.
6: Mindenki ad magából egy darabot.
1: Még csak az hiányzik! Még hogy ollóval belém nyeszetelni, mi?
0: Ajjaj, az biztos fáj.
4: És én valami lesz, akkor végleg leeresztek.
2: Siránkozott Liflaflaffantyú, akit közönségesen csak Fincikének neveztek.
3: Nekem aztán könnyű dolgom van.
2: Nevetett odalent az 1000 darabra fröccsent vitéz Jean-Pierre cserépkapitány, akarom mondani, cserép ezredes.
3: Darabokból remekül állok.
2: Elvitatkozgattak még egy ideig, de aztán csak megegyeztek. Jó, add mindenki egy darabkát magából, abból lesz Kucika hercegnő szíve. Végül még Durci Mókus is beleegyezett.
1: Na jó, én is adok legalább, akkor nem lesz nagyon málészájú.
2: Nyeszegett az olló, jujok, jajok, Fincike meg egyenesen így, hogy... Igen, kisuttyant belőle az összes levegő, kis rongycsomócska lett odalent a legalsó polcon, kis gumicafat. A szív készen állt, gumiból, pamutból, mággubóból, cserépből, meg nyilván valami másból is, mert hiszitek, ha nem, igazi szív volt. Csak éppen össze kellett volna fogni valamivel, hogy örökre egybe maradjon. Valamilyen kis abroncskával.
5: Nincs egy gyűrűtök?
2: Kérdezte izgatottan Kucika hercegnő, és amikor kiderült, hogy nincs, fitymálva hozzátette.
5: Micsoda életetlen népség.
2: De akkor magától kinyílt a könyves polcon egy könyv. Az volt beleírva, hogy...
7: Aromó, figyeljetek,
2: mondta a könyv.
7: Az egyik O betűmet odaadom. Azzal összefoghatjátok.
2: Így is történt. Az O betű lett az abroncs, a könyvben meg mindenütt az maradt Aromó helyett, hogy...
7: Armó.
2: De meglett a szív. Betették Kucika hercegnő melle közepébe, aki akkorát sóhajtott... mint egy kovácsfújtató, még a függöny is meglebben tőle, és lássunk csodát, azt mondta, hogy...
5: Köszönöm.
2: Hát akkor ez a legtökéletesebben sikerült. Kucika hercegnőnek visszavonhatatlanul szíve van. Ekkor nyílt az ajtó, döndült, recsent, durrant, becsapódott. Hú, de rossz kedve volt annak, aki belépett. Szortyogott, sistergett, buzgott és nyözgött a rossz kedve. Majd szétrobbant duzma dözmő, a földterhe burbók.
8: Ocska bunkók, még hogy munka, még hogy barátok, még hogy fényes élet. Fúj, köpök rátok.
2: Aha, ezek szerint mégiscsak elérte a vonatot. Duzma dözmő meglátta a cserépkupacot a földön.
8: Ez meg micsoda? Ez mi ez a gumirongy itten? Na, hozom a seprűt és a szemétbe velük.
2: Mindenkinek összeszorult a szíve. Kucika hercegnőnek a legjobban, mivel hogy a legelőször történt vele ilyesmi.
5: Jaj, mi lesz veletek, vitéz Jean-Pierre cserépezredes és Liflaflaffantyú, akit közönségesen csak Fincikének hívtunk.
2: Na de duzmadözmő, a földterhe burbók, ahelyett, hogy a söprűért ment volna, letottyant az ágyra, hanyat dobta magát.
8: Előbb kiolszom magamból ezt a sok hülyét. Ja, úgyis nagyon korán keltem, aztán majd söprök.
2: És már is sziszeget szuszogott. Elaludt. A szívek meg fájtak. Fájdogáltak. Az új is, meg a régiek.
3: Jaj, ez fölébred és jön a seprűvel.
5: Talán nincs szegénynek szíve. Adjunk össze egyet neki is. Nem félek az ólótól, csak vágjatok belém.
3: Ugyan, van neki szíve.
0: Csak elkövesedett, kiszáradt.
4: Érzéketlen lett.
1: Megkeseredett.
6: Az nem létezik, hogy ne volna benne egy icurka-picurka szeretet.
5: Ugye? Na majd én.
2: Nekifogott Kucika hercegnő, hogy lemásszon a polcról, a legmagasabbról. Így aztán elég nehéz dolga volt. Csúszott, mászott, kapaszkodott, ügyeskedett. Egyszer aztán lent volt. Fölmászott duzmadözmő ágyára, föl a földterhe burbók melle közepére. Rátette a fülét, hallgatózott, döm-döm, dobogott duzmadözmő szíve. Akkor hát van neki! Kucika hercegnő szeliden, kedvesen megcsókolta a földterhe burbók szívét. Duzmadözmő felnyögött, hányta vetette magát az ágyon. Kucika hercegnő alig tudott eliszkolni, de sikerült neki, és hip-hop már fönt is volt a helyén. Az meg ott lent, mintha a darást csípte volna meg, fölült az ágya szélére. A kezét a szívére szorította.
8: De hiszen ez Vitéz Jean-Pierre cserépkapitány.
2: Na persze, a balgájának fogalma sem volt róla, hogy már rég nem kapitány, hanem ezredes. De se baj, legalább tudta, ki az a cseréphalmaz. Mint ahogy felismerte a gumikupacot is.
8: Jaj, hiszen ez Fincike, az én kedves, liflaflaffantyúm. Mi történt veletek?
2: De nem sokat tépelődött. Kihúzta a sublót fiókot, és mindenféle kacatot-facatot rángatott ki maga mellé. Fiolákat, tasakokat, tégelyeket, tubusokat, és nekilátott. Darabonként összerakta Jean-Pierre-t, a vitéz cserépkapitányt, akiről persze mi már tudjuk, hogy ezredes. Minden darabkáját megrakasztózta, összeillesztette. Azaz, hogy minden darabkáját? Na, azt nem egészen.
8: Egy darabkádat sehol sem találom. Te egy szebb is vagy, mint újkorodban.
2: Bizony, nagyon ragyogott vitéz Jean-Pierre cserébezredes. Fény lett. Aztán meg Fincikét vette kézbe duzmadözmő. Csiszált, nyiszált, tömedékelt, ragasztózott, leszorította, aztán meg teli tüdőből fújt. Kikerekedett Fincike! Duzzat, akár egy úritök! Duzmadözmőn a földterhe burbókon még átsuhant valami. Minek is nevezzem? Úgy látszik, senki se tudta megnevezni, mert valami olyasmi hallatszott a levegőben, hogy...
9: Itt valami történt! Látjátok?
10: Történt valami!
2: Duzmadözmő, a földterhe burbók gyanakodva nézett a könyvespolcra.
8: Most ezt én mondtam, vagy valaki más?
2: Ki mondhatta, én sem tudom. De ha egyszer a kezetekbe kerül egy könyv, amelyben Arumú helyett mindig
3: Armó
2: van írva, tudhatjátok, hogy mitől.

0: A homokpipőke. Egyszer egy gazdag ember felesége megbetegedett, és amikor érezte, hogy közeleg a vége, ágyához hívatta egyetlen leánykáját, és így szólt hozzá.
1: Kedves gyermekem, légy jámbor és jó, akkor a jó Isten mindig segíteni fog. Én pedig nézni foglak az égből, és vigyázni fogok te rád.
0: Azzal behunta a szemét, és meghalt. A lányka minden nap kiment az anya sírjához, siratta őt, és jámbor maradt, és jó. Amikor eljött a tél, fehér kendőcskét borította a hó a sírra, és amikor a tavaszi nap a kendőcskét levonta, új feleséget hozott az ember a házhoz. Az asszony magával hozta két leányát, akiknek szép és fehér volt az arca, de ocsmány és fekete a szíve. Attól fogva rossz idők jártak a szegény mostoha gyermekre.
2: Még hogy itt üljön a butaliban, nálunk a szobában.
3: Aki nem dolgozik, ne is egyék.
2: Takarodjék az a konyhatündér.
0: Elvették szép ruháit, avit szürke kötényt és facipőt adtak rá.
3: Nézzétek csak a büszke herceg kisasszony, hogy kicifálkodott.
0: Kiabálták, jót nevettek rajta, és kivitték a konyhába. Ott keményen dolgoztatták, látástól vakulásig, hajnalhasadás előtt föl kellett kelni, vizet hozni, tüzet gyújtania, főzni és mosnia kellett. Ráadásul a nővérek mindenféle körmönfont komisságokat gyötörték, csúfot üztek belőle, borsót és lencsét szórtak elé a hamuba, neki pedig oda kellett ülni, és ki kellett válogatni. Este, ha kifáradt a munkában, nem fekhetett ágyba, hanem tűzhely mellé kellett a hamuba feküdnie. És mert így mindig szúrtos és piszkos volt, elnevezték hamupipőkének. Történt egyszer, hogy az apa vásárba indult, és kérdezte a lányokat, mit hozzon nekik.
2: Szép ruhákat.
0: Így az egyik.
3: Gyöngyüket és drága köveket.
0: Így a másik.
4: Hát te, hamupipőke, te mit kívánsz?
5: Apám, törd le nekem az első gajat, amely hazafelé menet a kalapodhoz csapódik.
0: Már most az apa vett két mostoha lányának szép ruhákat, gyöngyöket és drága köveket, s hazaútban, amikor a zöldellő csaléton lovagolt át, egy mogyoró gaj neki csapódott, és leverte a kalapját. Ő pedig letörte a gajat, és magával vitte. Hogy hazaért, átadta a mostolányainak, amit kértek tőle. Hamupipőkének pedig a mogyoró vesszőt. Hamupipőke megköszönte, kiment az anyja sírjához, és ott elültette a vesszőt, és annyit sírt, hogy könnyei a vessző tövére hullottak, és megöntözték. Meg is nőtt az, és lett belőle szép mogyorófa. Hamupipőke minden nap háromszor kiment alája, és sírt, imádkozott, és mindannyiszor leszállt a fára egy fehér madárka, s ha kívánsága volt hamupipőkének, a madárka ledobta neki, amit kívánt. Történt pedig, hogy a király ünnepét rendezett, három napig tartott, amelyre az ország minden szép lányát meghívta, hogy fia számára mennyasszonyt keressen. Megörült a két mostoha lány halván, hogy ők is hivatalosak, szólították hamupipőkét, és azt mondták neki.
3: Fésüld meg a hajunkat, kefélt ki a cipellőnket, kapcsold be a csatjainkat,
2: vigadni megyünk a királyi palotába.
0: Hamupipőke szót fogadott, ám de sírt, mert ő is el szeretett volna menni a táncba, és kérte mostoháját, ő is hadd mehessen.
6: Ennyi, hamupipőke, te, aki csupa por és piszok vagy, te akarsz igazságba menni, hiszen illő ruhád és cipellőd sincs, és még táncolni akarsz.
0: De amikor hamupipőke csak nem tágított, végül is így szólt a mostoha.
6: Na jó, ide szórtam neked egy tál lencsét a hamuba, ha két órán belül kiválogatod, velünk jöhetsz.
0: A leányka kiment a hátsó ajtón a kertbe, és így kiáltott.
5: Ti galambicák, ti gerlicék, az égnek összes madárkája, gyertek, segítsetek válogatni, javát a csuporba, gyomot a gyomorba.
0: Akkor beröppent a konyhaablakon két fehér galambocska, majd a gerlicék, végül az égnek minden madara berajzott és behussant, és leszálltak a hamura. És bólogatni kezdtek a galambocskák, hogy koppant a csőrük, pik, pik, pak, pik, és a többiek is nekiláttak, pik, pik, pik, pik, és az összes lencseszemet beleszedték a tálba. Alig, hogy eltelt egy óra, már is elkészültek, és kiröppentek mindannyian. Vitte a mostohájának a tálat a leányka, és örült, mert azt hitte, most már ő is elmehet a vigasságba. De mostohája így szólt.
6: Nem, hamupipőke, nem, nincs is olyan ruhád, és nem is tudsz táncolni. Kész nevetség lennél.
0: És hogy hamupipőke sírva fakadt, hozzátette.
6: Jó, ha két tál lencsét egy órán belül kiválogatsz a hamuból, velünk jöhetsz.
0: És azt gondolta.
6: Lehetetlen, hogy meg tudja csinálni.
0: Amint pedig a két tál lencsét kijöntött a hamuba, a leányka kiment a hátsó ajtón a kertbe, és így kiáltott.
5: Ti galambicák, ti gerlicék, az égnek összes madárkája, gyertek, segítsetek válogatni. Javát a csuporba, gyomot a gyomorba.
0: Akkor beröppent a konyhaablakon két fehér galambocska, majd a gerlicék, végül az égnek minden madara berajzott és behussant, és leszálltak a hamura. És bólogatni kezdtek a galambocskák, hogy kopogott a csőrük. Pik, pik, pik, pik, és a többiek is neki láttak. Pik, pik, pik, pik, és az összes lencseszemet beleszedték a tálba. És alig, hogy fél óra eltelt, már is elkészültek, és kiröppentek mindannyian. Vitte mostohányának a tálat a lányka, és örült, mert azt hitte, hogy most már ő is elmehet a vigasságba, de a mostohája így szólt.
6: Tehetsz bármit, nem használ, nem jöhetsz velünk, mert nincs illő ruhád, és nem tudsz táncolni. Még szégyent vallanánk miattad.
0: Azzal hátat fordított neki, és a két büszke lányával elsietett. Amikor már senki nem volt otthon, hamupipőke kiment az anyja sírjához, a mogyorófa alá, és így kiáltott.
5: Rezeg, rászkodj, kicsi fácska, hújjon rólad szép ruhácska.
0: És a madár ledobott neki egy arany ezüst ruhát, és egy pár selyemmel ezüst elhímzett cipellőt. Ő gyorsan fölvette a ruhát, és szaladt a vigasságba. Nővérei és mostohája nem ismerték föl. Azt hitték, idegenből lőtt ki lány. Olyan szép volt az aranyruhában. Hamupipőkére nem is gondoltak. Azt hitték, otthon duszkál a piszokban, és lencsét válogat a hamuból. Szembe jött vele a királyfi, kézen fogta hamupipőkét, és táncba vitte. Nem is akart mással táncolni, úgyhogy el sem engedte hamupipőke kezét, s ha valaki fel akarta kérni, a királyfi azt mondta.
7: Ő az én párom a táncban.
0: Hamupipőke táncolt, míg be nem esteledett, akkor aztán haza akart menni, csak hogy a királyfi azt mondta.
7: Veled megyek, elkísérlek.
0: Mert látni akarta, hogy hol lakik a szép lány. Hamupipőke azonban elszaladt előle, és beugrott a galambházba. A királyfi megvárta, hogy a leányok apja hazatérjen, és elmondta neki, hogy az idegen lány beugrott a galambházba. Az ember azt gondolta,
4: csak nem hamupipőke az,
0: és baltát és fejszét hozadott a többiekkel, hogy szétverje a galambházat. Ám abban senki sem volt. És ahogy beléptek a házba, hamupipőke ott feküdt piszkos ruhájában a hamu közepén, és a tűzhelyen olajmécses pislákolt, mert hamupipőke hátul azonnal kiugrott volt a galambházból, és a mogyorófácskához futott, és ott levetette, és a pázsitra terítette szép ruháját. Aztán a madár elvitte. Ő meg visszament szürke kötényében a konyhába, és a hamura feküdt. Másnap, amikor újra kezdődött a vigasság, és a szülők és a mostohanővérek megint elmentek, hamupipőke kiszaladt a mogyorófához, és így szólt.
5: Rezeg, rászkodj, kicsi fácska, hújjon rólad szép ruhácska.
0: Most még sokkal büszkébb ruhát ejtett le a madár a fáról, mint az előző nap, és amikor ő ebben a ruhában jelent meg az ünnepen, mindenki megcsodálta a szépségét. A királyfi megvárta, míg odaér, akkor kézen fogta, és csak is vele táncolt. Valahányszor oda mentek, hogy fölkérjék a leányt, így szólt a királyfi.
7: Ő az én párom a táncban.
0: Amikor este lett, és hamupipőke hazaindult, a királyfi követte, hogy lássa, melyik házba megy. Hamupipőke azonban elszaladt előle, és beugrott a kertbe a ház mögé. Állt ott egy nagy fa, roskadásig a legpompásabb körtvélyekkel, ő fölmászott az ágak közé fürgén, akár a mókus, és a királyfi nem jött rá, hogy hova tűnt a táncosnője. Megvárta, hogy az apa hazatérjen, akkor így szólt hozzá.
7: Az idegen lány elszaladt tőlem, és azt hiszem felhágott a kört a fára.
0: Az apa ezt gondolta.
4: Csak nem hamupipőke az.
0: Fejszét hozatott, és kidöntötte a fát. Ám senki nem volt rajta. És hogy a konyhába léptek, hamupipőke ott feküdt a hamuban, mint egyébkor, mivel a fa másik oldalán leugrott volt, visszavitte a szép ruhát a madárnak a mogyorófácskához, és fölvette szürke kötönykéjét. Harmadnap, Amikor szülei és nővérek elmentek hazulról, Hamupipőke megint oda ment az anya sírjához, és szólította a fát.
5: Rezeg, rázkodj kicsi fácska, hújjon rólad szép ruhácska.
0: Most a madár olyan pompás, ragyogó ruhát dobott le, amilyennel az eddigiek egyike se ért föl, és a cipellő színarany volt. És hogy ebben a ruhában ment el a vigasságra, senki nem tudta, mit mondjon ámulatában, a királyfi csak is vele táncolt, és ha valaki fel akarta kérni őt, a királyfi azt mondta.
7: Ő az én párom a táncban.
0: Amikor este lett, Hamupipőke menni akart, és a királyfi el akarta kísérni, de Hamupipőke olyan gyorsan elillan, hogy a királyfi nem érte utol. Csak hogy a királyfi cselhez folyamodott, meghagyta volt, hogy a lépcsőt végig kenjékbe szurokkal. Így történt, hogy amikor a leányka leszaladt, ott veszett a bal cipője. A királyfi kezébe vette a cipellőt, és az kicsiny volt, csinos és színaranyú volt. Másnap reggel elment a cipellővel a lányok apjához, és azt mondta neki.
7: Az lesz a feleségem, senki más, kinek lábára illik ez az aranycipő.
0: Örültek a nővérek, mert szép lábuk volt. Ment a nagyobbik a kamrájába a cipővel, hogy felpróbálja, és ment az anyja is, hogy segítsen. Csak hogy a leány a nagy ujját nem tudta beleöröltetni. A cipő kicsi volt neki. Akkor adott az anyja egy kést, mondván.
6: Vágd le a lábujjadat, ha királyné leszel, úgysem kell gyalogjárnod.
0: A leány levágta a lábujját, beléöröltötte a lábát a cipőbe, legyűrte a fájdalmát, és kiment a királyfihoz. Az lovára emelte őt, akit mennyasszonyának hitt, és ellovagolt vele. Csak hogy el kellett menniük a sír mellett, és ott ült a mogyorófán a két galambocska, és így kiáltotta.
8: Buruk, buruk, buruk, ez nem ő,
9: ez nem ő.
8: Csurom, miért a cipő?
9: A cipő kicsi.
8: Otthon ül még az igazi.
9: Buruk, buruk.
0: A királyfi a leány leábára pillantott, és látta, hogy gugyog belőle a vér. Megfordította a lovát. Visszavitte a hamis mennyasszonyt, és azt mondta, nem ez az igazi, vegye föl a cipőt a másik nővér. Az bement a kamrába, lábúja szerencsésen belefért a cipőbe, csak hogy a sarka túl nagy volt. Anyja kést adott neki, mondván.
6: Vágd le egy darabot a sarkadból, ha királyné leszel, úgysem kell gyalogjárnod.
0: A lány levágott egy darabot a sarkából, beléjelöltette a lábát a cipőbe, legyűrte a fájdalmát, és kiment a királyhoz. Az lovára emelte őt, akit mennyasszonyának hitt, és ellovagolt vele. Amikor a magyarfához éltek, ott ült két galambocska, és így kiáltottak.
8: Buruk, buruk, ez nem ő. Csinom vér a cipő.
9: A cipő kicsi.
8: Otthon ül még az igazi.
9: Buruk, buruk.
0: A királyfi a leány lábára pillantott, és látta, hogy a cipőből ömlik a vér, és a fehér harisnya sötétvörös lett, amint felszívta. Megfordította a lovát, és ezt a hamis mennyasszonyt is visszavitte.
7: Ez sem az igazi. Több lányotok nincsen?
4: Nincs, csak az én elhalt feleségemtől van itt egy kis bugyuta Hamupipőke, de hát lehetetlen, hogy az lenne a mennyasszony.
0: A királyfi azt mondta az embernek, hogy küldje csak előbe Hamupipőkét, ám az asszony közbevágott.
6: A nem, az olyan szúrtos, nincsen rajta semmi néznivaló.
0: De a királyfi azért is látni akarta, és hát hivatni kellett Hamupipőkét. Ő előbb tisztára mosta kezét, arcát, majd ment, és meghajolt a király felőtt, aki átnyújtotta neki az aranycipőt. Ő felült egy zsámolyra, kihúzta a lábát a súlyos facipőből, és az aranycipőlőbe dugta, amelyet mintha ráöntöttek volna. És amint felállt, és a királyfi az arcába pillantott, felismerte benne a szép lány, aki táncolt vele, és felkiáltott.
7: Ő az igazi mennyasszony!
0: Megrémült a mostoha és a két nővér, és elsápadtak a bosszúságtól, de a királyfi lovára ültette Hamupipőkét, és ellovagolt vele. Amikor a magyaró fácskához értek, így kiáltott a két fehér galambocska.
8: Buruk, buruk, ez csak ő!
9: Nem véres a cipő?
8: A cipő nem kicsi.
9: Benne van az igazi.
8: Buruk, buruk.
0: És ahogy ezt kiáldozták, fölrebbentek és Hamupipőke várára telepedtek. Egyikük jobbról, másikuk balról, és ott megültek. Aztán megtartották a lakodalmat, és boldogan éltek, amíg meg nem

0: Bodonyi Hedvig, Berta Berta, 9. mese, amelyben Berta Berta találkozik az elvarázsolt herceggel. Berta Berta egy szép lapos követ talált a tóparton. Úgy akarta a vízre dobni, hogy a felszínen szökkenjen néhányat, mielőtt elmerül. A dobás pompásan sikerült, a kő ötöt is ugrott, ám mindjárt ezután méltatlankodó hang csattant fel.
1: Mit szólnál, ha te lakásodat dúlná fel valaki, mi?
0: Berta Berta lába előtt feldúlt béka ugrabugrált, torka csak úgy lüktetett a felháborodástól, fején icipici aranykorona díszelgett.
2: Elnézést, nem tudtam, hogy zavaró. Ne haragudj.
1: Brek, felejtsük el. Mi járatban vagy?
2: Eddig nem tudtam, hogy miért is jövök ide, de most már igen. Azért, hogy veled találkozhassak. Mondd, miért van icipici aranykorona a fejeden?
1: Brek, rég rájöttél volna, hogy én az elvarázsolt herceg vagyok, Brek. És gonosz boszorkány változtatott békává.
2: Aha. És akkor leszel újra ember, ha egy királykisasszony hallandó megcsókolni téged?
1: Pontosan. De sajnos, akik eddig meg akartak csókolni, Brek, azok nem tetszettek nekem. Mindegyiknek csak a rangomra, meg a vagyonomra fájt a foga, bizony. Az az igazság, hogy mostanában már inkább jól elbújok a nádasban, ha újabb királykisasszony közeleg, és meg se pisszelek, amíg el nem megy. Szerintem egyikük másikuk arra is képes lenne, hogy erőnek erejével szabadítson meg a varázslattól, Brek.
2: Ó, te szegény! Hiszen itt sosem válhat belőled ismét herceg.
1: Brek, talán nem is baj.
2: Hogy?
1: Tudod, Brek, ha az elejárok éppen nem haigálnak mindenféle köveket a tóba, nagyon békés áll itt az élet, Brek. A legyek és a szúnyogok zamatát is nagyon megkedveltem, bizony. Most mondd meg, hogy nézne ki, ha hercegként legyeket meg szúnyogokat fogdosnék, és jó ízűen megenném őket?
2: Elég furán.
1: Na ugye, ősz atyám, a király kénytelen lenne azonnal kitagadni. Békaként azonban a Brekem mindez úgy szólván kötelességem.
2: És sosem hiányzik neked a pompa, a kényelem.
1: Nincs pompásabb, mint víz közelben tölteni a meleg nyarat, Brek, és nincs kényelmesebb, mint átaludni a telet, mikor úgyis pacsik az idő. Márpedig mi békák éppen ezt tesszük.
2: Nem hiányolod a jó társaságot, a királyi udvar forgatagát?
0: A béka hanyat vetette magát, úgy nevetett.
1: Jó társaság! A talpnyalókra célzol, akik azért jártak a kedvemben, mert tudták, hogy előbb-utóbb én leszek a király. Forgatták, ugyan? Azokra a szörnyen unalmas fogadásokra, meg bálokra gondolsz. Nos, utálok társalogni és táncolni, viszont rájöttem, hogy imádok berekegni, berek is úszni, különösen egy valakivel.
2: Csak nem.
1: De bizony, megismerkedtem egy kedves lányjal, berek, olyan, mint egy csodálatos zöld drága kő. Ráadásul, gyönyörűen düllednek a szemei, és neki van a legszebb szája az egész környéken. Nem valami okos, de nagyon szeret engem. Azt hiszem, már nem is megyek innen sehová, Brek.
2: Sosem fogsz visszaváltozni.
1: Talán majd a gyermekeim. Tudod, a mi évadékaink Ebi halnak születnek, Brek, és csak utána lesz belőlük béka, Brek. Mi ez, ha nem átváltozás, mi?
0: Az elvarázsolt királyfi olyan cuppanással vetette magát a tóba, mintha egy hatalmas csók csattant volna el. Berta pedig csöndesen elindult hazafelé. Útközben még összetalálkozott egy csapatnyi, mindenre elszánt király kisasszonnyal, akik egymással versengve siettek felkutatni az elvarázsolt herceget.
3: Nem láttál véletlenül errefelé egy békát, icipici aranykoronával a fején?
2: Nem bizony.
0: Rázta a fejét Berta, és ez egyszer nem is szégyelte, hogy füllentett.

0: Demény Otto, utazás Hóperenciába. A vonat zajtalanul közlekedett a nagyszoba felől, de Mátyás érezte, hogy jön, s óvatosan elhúzta az ajtó elé függesztett szövetfüggönyt.
1: Gyere csak, vonat, gyere már, várlak.
2: De nehéz volt ide jutnom,
0: szuszogta a vonat.
2: Meg kellett kerülnöm az ebédlő asztalt, az összes széket, a szőnyegrótyai belagadtak a nagy kerekem küllőibe, borzasztóak ezek a bútorokkal teli zsúfolt szobák. Egy vonatnak szabad tér kell a szágúdáshoz.
1: Majd,
0: mondta Mátyás, és lenyúlt a heverőről, mert emlékezett rá, hogy a papucsát a kisasztal előtt hagyta, s félt, hogy a vonat eltapossa őket. De a vonat ma este szokatlanul türelmetlen volt.
2: Indulnunk kell, ha idejében vissza akarunk térni. Odakin hull a hó, s ha sokat várunk, esetleg hótorlaszok keletkeznek. Nem tudunk áttörni rajtuk.
1: Esik a hó? Hát az nagyszerű, éppen beleillik a terveimbe.
0: Lelkendezett Mátyás.
1: Havastályokra vágyom, és jégcsapokkal szeretnék játszani.
2: Jól van, akkor Hóperenciába utazunk.
0: Mondta a vonat, és füttyentett egy éleset.
2: Hóperencia főváros, Hófehérvár, odáig meg sem állunk.
0: Már robogtak is. Menet közben Mátyás odadugta az órát az ablaküveghez, és a tájat nézte, amikor honnan-honnan nem, egy csillogó hópamacs libbent eléje, és elhelyezkedett a szemközti ülésen.
3: Üdvözöllek benneteket Hóperencia határán, én leszek a kísérőtök.
0: Mondta, s mikor Mátyás jobban megnézte őt, látta, hogy valami furcsa kis emberi lénnyel van dolga.
1: Örvendek.
0: Felelte neki, majd megkérdezte.
1: Hogy hívnak?
3: A nevem Hópuha, de nem kell soha keresned vagy szólítanod, mert míg Hóperenciában tartózkodsz, én mindig melletted leszek, és szolgálatodra állok.
2: Megérkeztünk,
0: mondta a vonat, és nyomatékul nagyot sípolt. Hópuha fölemelkedett az ülésről, és lebegve elindult. Ellibegett a peronig, az ajtó hangtalanul kinyílt előtte, s Mátyás meglátta az állomás hatalmas hófehér épületét.
3: Innen Szánkóvá megyünk tovább, mert Hóperenciában ez a legmegfelelőbb jármű.
0: Intézkedett Hópuha, s szavaira már is ott volt a jármű, amit valami elrejtett motor működtetett, mert nem volt elébe fogva semmi.
1: A vonat? A vonatommal mi lesz?
0: Kérdezte Mátyás.
4: Természetesen velünk jön.
0: Nyugtatta meg Mátyást Hópuha.
4: Legyen mindig a közelünkben, hogy ne tévesszük szem elől.
2: Tudok én magamra vigyázni.
0: Örmögött a vonat, mert elkezdte kissé feleslegesnek érezni magát. És ebben volt is valami, mert Mátyás annyira belemerült Hófehérvár tanulmányozásába, hogy róla szinte teljesen megfeledkezett. A széles főutcát nézte, amelyen óriási volt a forgalom. Fehér, hócsipkeruhás lányok és vakítóan fényes öltözékű fiúk sétáltak a hatalmas üzletkirakatok előtt. Kezükben jégcsapra emlékeztető botokat szorongattak, amelyekkel mindenre rámutattak, amire a beszélgetés közben szó került.
3: Szezonvégi kiárusítás van,
0: mondta Hópuha.
3: Olcsóbb lett a hólepel, a hóbunda, a hócipő, de még a hófátyol is. Csak most nem érünk rá ezzel foglalkozni, mert a palotába kell mennünk vendégségbe.
0: Mire ezt kimondta, már oda is értek a csodálatos épülethez. Fehér volt az is, mint Hóperenciában minden. A kapuja, számtalan apróbb és nagyobb tornya, a lépcsők, de még az ajtók, ablakok kilincsei is. A trónterem közepén finom, puha hószőnyeg futott végig a hótrónusig, amelyen ott csücsült negyedik Hóbernát, Hóperencia királya. Vállán hópalást volt, a fején hókorona, s kezében hógolyóban végződő jégcsapszerű jogar.
5: Mátyás, üdvözöllek birodalmam fővárosában. Szeretném, ha elmondanád, milyen szándék hozott ide.
1: Hát nem is tudom. Nálunk az utóbbi években olyan vékonyak a telek voltak. Se hó, se jég, legfeljebb havas eső egy kis csípős széllel. Szeretnék egyszer már igazi telet látni.
5: Igazi telet?
0: Csodálkozott a király.
5: Létezik? Nem igazi tél is?
1: De még mennyire létezik? Nálunk egész télen sütött a nap, és egy csepp havat sem láttunk az idén.
0: Panaszkodott Mátyás.
5: Hát ez borzasztó! Nem is értem, hogy lehet.
0: Sopánkodott a király.
5: Mit esztek? Mit isztok? Mibe öltözködtök, ha nincs hó?
1: Mit ennénk? Kenyeret meg húst és süteményt és gyümölcsöket.
5: Érdekes. Ilyet még soha nem hallottam.
0: mondta negyedik hóbernát.
5: Mi nálunk minden hóból készül. A fánk, a gombóc, a pogácsa. Hóból csináljuk a ruhát, és hóból vannak a házak. Mint az én palotám is. Hó nélkül élni sem lehet, hiszen a hó adja meg mindennek a szép, egészséges, fehér színét.
1: Bocsánat,
0: ellenkezett Mátyás.
1: Nálunk a piros az egészség színe.
5: Piros? Az meg milyen?
0: Kérdezte a király. Mátyás zavartan nézett körül, de akárhogy is keresgélt a tekintetével, semmit nem látott, aminek segítségével megmagyarázhatta volna, hogy milyen a piros szín, hiszen hóperenciában minden fehér volt. Szerencsére eszébe jutott a vonat.
1: Tessék várni egy percet. Kint van a vonatom, annak pirosak a kocsijai. Majd ide hívom.
0: De bizony ebben is tévedett. A vonat bejött ugyan a trónterembe, de a hóperenciában való tartózkodás alatt már teljesen belepte a hó, a dér, és nem volt rajta egy körömnyi hely sem, ami ne változott volna csillogó hófehérre.
1: De hisz akkor én is fehér vagyok.
0: Kiáltott fel Mátyás meglepődve.
5: Hát mi más lehetnél?
0: Csodálkozott a király.
5: Menj csak oda a falhoz, ott áll egy jégtükör. Nézd meg magad!
0: Valóban fehér volt ő is. A ruhája, az arca, a haja, mindene.
1: Borzasztó,
0: suttogta.
1: Egész fehérre fagytam, pedig nem is éreztem, hogy fázom.
5: Fázni? Az meg micsoda? Hóperenciában ilyen szót nem ismerünk.
1: Igazán nem is tudom.
0: Dadogott zavartam Mátyás.
1: De hisz csak ugyan nem fázom.
0: Csodálkozva tapasztalta magán, hogy egy csepp hideget sem érez. Rátette kezét a jégtükörre, kellemes érintése volt, de nem hideg. Lesöpörte pizsamája elejéről a rátapadt hópihéket, bár hűvös, de kellemes érintésük volt, egy kicsit sem csíptek.
5: Nincs ebben semmi különös,
0: mondta negyedik hóbernát.
5: Itt minden természettől fogva fehér és egyszerű. Most menj. Hópuha majd elkísér és megmutatja a várost. Érezd jól magad, mi nálunk.
0: Elindultak. Hópuha ment elől, mögötte Mátyás, s ott fújtatott nyomában a hófehérre változott vonat is. Átsiklottak a királyi parkon, át a várnegyed szikrázóan fehér utcáin, majd visszaértek a belvárosba, s Hópuha hamarosan egy játékbolt elévezette őket.
3: Bemegyünk, jó?
0: Az üzletben Hóbelevanca úr, a boltvezető sietett eléjük.
1: Mit tetszenek parancsolni? Megérkeztek a legújabb áramvonalas hószánkók, hotalpak és hókorcsolyák. Hatalmas készletünk van hólabdákból, és ma kaptuk meg a felhúzható jeges medvéket. Táncolnak, dörmögnek és kitűnően csúszkálnak a jégen. Valami autóféle kellene,
0: mondta Mátyás.
1: Ó, kitűnő autóink vannak. Modern áramvonalas hókotrok és hólánccal felszerelt terepjárók. De ha a könnyed formákat szereted, van itt egy kitűnő sportkocsi, a neve Hószámum. Tessék átfáradni velünk a próbaterembe, mert ott minden játékot ki lehet próbálni.
0: Ölbe fogták a sok-sok kincset és elindultak. A próbateremnek nevezett helyiség zsivajtól volt hangos, hóperencia gyerekei sem szeretnek csöndesen játszani. Mátyásék hamar találtak egy kerek asztalt, és sorban elindították rajta az imént kapott kocsikat. Elől ment hókotról széles nyomot vágva, a hótraktor fölkapaszkodott egy meredek dombra, s legvégül a hókotró vágta széles körpályán, elindult a sportkocsi is. Mind gyorsabb iramban rótta a köröket, Mátyás alig bírta szemmel követni. Közben két fiú jött oda hozzájuk, s megszólították Mátyást.
6: Hallottuk, hogy nálunk vendégeskedsz. Mondd, hogy tetszenek a játékaink?
1: Ó, nagyon-nagyon tetszenek, kivált a sportautó. Csodaszépen veszi a kanyarokat.
6: Hát persze, ez a legkorszerűbb kivitel. Teljesen áramvonalas és sima, mint a jégtükör.
7: Áramvonal, áramvonal.
0: Dohogott a vonat, mert már kezdte megsokalni, hogy vele senki nem törődik.
7: Én nem vagyok olyan áramvonalas, de minden terepen jól közlekedem.
6: Bocsáss meg, nem szeretnélek megbántani, de azt hiszem, hogy ezen a hópályán a te küllős kerekeid nem érvényesülnének.
0: Mondta az egyik kisfiú igazán szelíden, de a vonat erre még inkább tűzbe jött.
7: Nem hiszed? Hát akkor nézz ide!
0: Fölpattant a terepasztalra, elkezdett duruzsolni, majd éleset füttyentett és megiramodott. Előbb a széles körpályán üzőbe vette a sportkocsit, Az egyik éles kanyarban szélsebesen megelőzte, majd letért az útról, és a traktor után vetette magát. Egy dombtetőre ért, amelynek túlsó lejtője fölött egyszerűen átröpült, maga mögött hagyva a komótosan törtető traktort, és már a hókotrót is utolérte.
7: Gyorsabban, gyorsabban!
0: Szuszogta, és az ütközőivel elkezdte tolni őt maga előtt.
1: Kitűnő, kitűnő!
0: Kiáltott Mátyás.
1: Lám az én vonatom mindenkinél ügyesebb.
6: Érthetetlen.
0: Mondták a hóperencia beli gyerekek.
6: Ki sem néztük volna belőle. Mondd kérlek, nem cserélnéd el velünk?
0: Mátyás meghökkent. Nézte az igazán barátságos hógyerekeket, szívesen a kedvükbe járt volna, de a vonatot mégsem hagyhatta. A vonat sok idő óta hűséges társa, zsörtölődéseivel is szeretnivaló drága cimbora. Eszébe jutottak eddigi közös útjaik és jövő terveik, s lassan csóválni kezdte a fejét.
1: Ne haragudjatok, ezt az egyet nem tehetem, hiszen a vonat nélkül haza sem tudnék menni.
7: Az ám, haza is kell menni.
0: Kottyantott közbe a vonat.
6: Hát akkor...
0: Néztek összetanástalanul a hógyerekek.
1: Bizony, el kell válnunk.
0: Mondta Mátyás.
1: De ezt a találkozást mindig őrizni fogom az emlékeimben. Hóperencia nagyon szép ország és nagyon kedvesek a lakói. Bármikor szívesen találkoznék veletek Budapesten.
6: Budapesten? Lehet,
0: mondták a hógyerekek.
6: Mi az év bizonyos szakaszában elindulunk távoli tájak felé. Lehetséges, hogy egyszer Budapestre is elmegyünk.
1: Hát persze.
0: Kiáltott fel Mátyás örömmel.
1: Karácsony előtt gyertek, nálunk akkor van a leghidegebb, és maradhattok február végéig.
0: Ránézett hópuhára, és intett a fejével. Ő értette az intést, odarendelte a szánkót, és elindultak. Még visszanéztek, látták, hogy a hógyerekek is barátságosan integetnek utánuk, de a szán mind sebesebben repült, és ők már újra a határon voltak.
1: Itt elválunk,
0: mondta Mátyás.
6: Elválunk,
0: válaszolt a hópuha, és egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől. Mátyás a vonatra nézett, és örömmel látta, hogy az időközben ismét visszakapta eredeti színét. Fekete volt a mozdony, pirosak a kocsijai, az ülések zöldek. Beült az első kocsiba, és bólintott.
1: Mehetünk!
0: Vonat halk zakatolással elindult. Békés tájak fölött suhant, szelíden ringatózva, hogy Mátyás el is bóbiskolt közben, és csak a szobába riadt föl újra.
1: Itthon vagyunk?
0: Kérdezte.
7: Itthon?
0: Felelte a vonat, majd még hozzátette.
7: De most már aludj reggelig. Holnap óvodába kell menned.
1: Csak még annyit mondj!
0: Kérlelte Mátyás.
1: Szerinted eljönnek ide a hógyerekek?
7: Persze, hogy eljönnek. Minden évben megérkeznek ők. De hiszen magad is tudod.
0: Csak hogy ezt már Mátyás nem hallotta. Aludt jó ízűen, ahogy csak az elfáradt ember alussza az igazak álmát. Észre sem vette, amikor a vonat azon az úton, amelyen érkezett, el is távozott.

0: szúnyog, meg a ló. Legelészett a ló. A szúnyog, a közeli mocsár lakója pedig egy bokorágán üldögélt. A ló legelés közben odaért a bokor mellé. Berzenkedni kezdett a szúnyog, és rágyújtotta maga kis szúnyog dalára. A ló azonban a fülét se billelgette rá. Sértődött a szúnyog.
1: Híkoma! Észre sem veszel!
2: Ja, de most már látlak!
0: Mondta a ló. A szúnyog körül szemlélt a lovat, elnézte sörényét, széles hátát, erős patáit, aztán bámulva zümmögte.
1: Ó, milyen nagy vetetes férkém! Talán még nálam is nagyobb vagy!
2: Ja, bizony, valamivel nagyobb vagyok.
1: Biztosan erős is vagy!
2: Hát, nem panaszkodom, elbírom az ekét. Márpedig az ja, nem könnyű.
1: Talán még a legyektől sem félsz.
2: Minek félnék? Csapok egyet a nyira farkammal, és elrepülnek.
1: Talán még a bögök sem tudnak elbánni veled.
2: A bögökkel már több bajom van. Igen, erőszakosak.
0: A szúnyog ekkor kidülesztette a mellét, szétvetette a lábát, és rákezdte a kérkedést.
1: Ugyankorán, mit tudnak a begelyek? Úgy látszik, te még nem ismered a mi szúnyog nemzetségünket? A nagy is vagy, meg erős is, mi szúnyogok egy szempillantás alatt elvánunk veled.
0: A ló rásandított a szúnyogra. Csapott egyet a farkával, aztán így szólt.
2: Ja, ne kérkedj, te szúnyog! Nem tudtok ti engem legyőzni, ha még olyan sokan támadtok is rám.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
1: Legyőzünk!
2: Ja.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
0: Sokáig vitatkoztak. A ló végül azt mondta.
2: Vitával semmire se megyünk. Mérjük össze az erőnket. Gyűjtsd össze a seregedet!
1: Jó van, mérkezzünk meg!
0: Állt rá a szúnyog, felszállt a magasba, és riadót fújt a szúnyogoknak. Rajzottak a szúnyogok mindenfelől, a nyíresből, a fenyvesből, a rétekről és a mocsarakból, a tavakról és az ingoványból.
2: Mindegy szálig itt vagytok?
1: Mindegy szálig!
2: No, akkor ne vesztegessük az időt. Add ki a vezényszót!
0: A kötekedő szúnyog széttárta a szárnyát, és akkorát zümmentett, amekkora csak kifért a szúnyog torkán.
1: Én elég ütézek rajta az ellenségre!
0: A szúnyogok nagy döngéssel, zöngéssel ellepték a lovat, és belemélyeztették hegyes kis szívókájukat. A ló levetette magát a földre, és hemberegni kezdett a fűben. Addig hempergett ide-oda, míg az egész szúnyog hadsereget agyon nem nyomta. Egyetlen szúnyog maradt csak életben. Ez nagy üggyel bajjal kisimogatta gyűrött szárnyát, aztán elrepült a kötekedő szúnyoghoz, és jelentette.
3: Zébig így volt! Az ellenséget letértettük! Maradt volna négy katonánk, aki lefogja a ló négy lábát! Zanakra végeztem volna vele! Zanyúztam volna az bőrét!
1: Drég dolog! Vitéz dolog!
0: Dicsérte meg a szúnyog katonát a kötekedő szúnyog. Azzal repült az erdőbe, és eldicsekedett minden bogárnak. Ilyenek vagyunk mi szúnyogok, még egy lovat is ledöntünk a lábáról. Nincs a világon erősebb teremtmény a szúnyognál.

0: Pesetta.
1: Mira come sei bella, el cha cha cha.
2: Shhh. Jakob mester karácsonya.
3: Évtár lett. Kelettől nyugatra, nyugatról keletre, déltől északabbra, északtól meg erre. Valamerre volt egy nagy hegy. Felhőfötte csúcsát, hó és jég borítja. Meredek hágóit, ember meg nem mássza. Zuzmarás szikláit madár elkerüli. Hinnéd-e, hogy mégis lakik itt valaki? Bármennyire furcsa, él erre egy ember. Kin nem fog az idő. Neve Jakab mester. 100 vagy 1000 éve a hegycsúcs lakója. Ez a dolgos, kedves, bohókás apóka. Feje kissé kopasz, látása homályos. Mégis párja nincsen, oly ügyes és szorgos. Szerelő és szabó, Ács és esztergályos. S mi a fő? Egy személyes, baba s játékgyáros. Házát maga rakta, maga is díszíti. Sőt, télapó ajándékait is ő készíti. Lehet fából, lehet fémből, lehet csodaforma. Szárnyas biciklit is csinál, ha azt kértél volna. Bergen-Góciában másként van, mint nálunk. Tudod, hogy a télapót mi Mikoláskor várjuk. Erre felé más a szokás. Évszázadok óta a karácsonyi ajándékot a télapó hozza. Eddig minden évben, december elején, kész volt Jakab mester. Egymás hátán hegyén álltak a csomagok, fényes papírosban. Télapóra vártak, rendben, a sarokban. Most azonban baj van, nincsen kész a munka. Szanaszét a játék, félbe szerbe hagyva. Jakab rémüldözik, órájára pillant.
4: Sietnem kell gyorsan, az időm elillant. Nyakunkon az ünnep, mégsem vagyok készen, sem vagyok készen. Sietnem kell gyorsan, nehogy szégyen érjen.
3: Nem eszik, nem alszik,

0: Ilyet nem kell gyorsan, gyorsan, mert az idő illan. Hagyok inkább csapot, papot. A völgybe leszállok, a városban, amit csak kell, mindent megtalál.
1: Jakab mester nem téblából, nem vár a csodára. Tüstént felkap repülő, merülő, guruló masinájára. Havon siklik, jégen csusszan, hip-hop röppen az égen. Íme a város, már is landol Jakab a pici főtéren. Csillog-villog minden üzlet, díszben minden utca. Sült gesztenye illata orrát csiklandozza. Jakab mester azonban csak munkájára gondol.
0: Siet nem kell, gyorsan, gyorsan!
1: Magában így mormol. Zsúfolt a bolt, sok időt visz el a sorban állás. Jakab töri a kobakját.
0: Van egy jobb megoldás!
1: Zsebéből nagy ollót vesz ki, s gyors mozdulattal minden ember ruhájából egy kicsit leszabdal. Hulla csipke, hulla kelme, nyisszant jobbra-balra, csak a rendőr ordítozik, oda a fél bajsza. A népség csak ámul-bámul, nézze meg az ember. Szöget csavart csenapadból a kis ezermester. Mire a nép felocsudik, végre valahára, Jakab felkap repülő-merülő guruló masinájára. Otthon rögvest munkához lát.
0: Siet nem kell, gyorsan, gyorsan!
1: Éppen babát fésül, amikor télapó betoppan. Rénszarvasa felnyergelve, üres kosár rajta. A jó vendég még be sem jött, megelőzi a hangja.
2: Jakab este! Mit ígértél? Hol van díszes szánom? Nem te mondtad? Hagyd csak nálam, majd megreparálom.
1: Jakab a nagy sietségben bizony elfeledte, hogy télapó szánkójának rúdját megszerelje. Irul, pirul szégyenében, évszázadok óta nem fordult még vele elő, hogy elkésett volna. Ráadásul nincsen kész a baba, meg a mozdony, a tehénnek nincsen farka, hát így mit csóváljon?
2: Semmi baj,
1: szól a télapó, öblös hangja kedves.
2: A te masinádon szállunk majd a gyerekekhez.
1: Jakab mester beindítja a repülő guruló szánját, télapónak felajánlja ügyes tákolmányát. Repül a szán, de néhány játék még most sincsen készen. Télapó vezet, s Jakab hátul dolgozik serényen. Micsoda út, és micsoda éjjel! Éppen odaértek, mire az utolsó játék nagy végtére kész lett. Mélyen alszik már a város, házról házra szállnak, és csendesen lerakosgatják a csomagocskákat. Szép lesz mégis a karácsony, nem hiányzik semmi. Örül majd a gyereksereg, kicsi, nagy, mindenki. Hazatér a két kis öreg, asztal mellé ülnek. Sült hús, torta, narancspuding, pezsgő várja őket. Télapó türelme fogytán nekilát a tálnak, csak egyedül falatozik, nyomra már nem várhat. Kit is várna? Barátjától már egy hang sem halszik, Jakab mester jóízűen boldog arccal alszik.

0: Fini Petra, a lámpalány meséi. Mese a sárkánykölyökről, aki azért nem tudott aludni, mert várta a Mikulást. Rufus Rafael ezen az éjjelen azért hánykolódik álmatlanul ágyikójában, mert izgatott. Mi az, hogy izgatott, majd szétveti a vágy, hogy végre láthassa a Mikulást. Ma ugyanis december 5-ét írunk, és holnap hajnalban érkezik a Mikulás. Vagy nem hajnalban, hanem éjfélkor. Vagy nem éjfélkor, hanem 10:45 előtt 2 perccel. Ezt soha nem lehet tudni a Mikulásnál, mert olyan messziről jön, és annyi gyereket kell meglátogatnia. Hiába köt mindig csomót a szakállára, egy kis időcsúszás vagy ajándékcsere mindig összejön neki valahogy. Az időcsúszás még hagyján, de az ajándékcserét idén Rufus Rafael nem hagyhatja annyiban. Feltétlen találkoznia kell a Mikulással, hogy még idejében jelezni tudja, ha esetleg rossz ajándékot kapna. Tavaly is például, amikor pontosan megírt a levélben, lediktáltatta a levélben, hogy milyen nagyságú és mintájú lovat szeretne, természetesen igazit, a Mikulás félreértette, és egy hintalovat hozott neki. Még csak nem is pónit, hanem egy fából faragott hintalovat. Persze, azon is jól esett a lovaglás, de nem kell magyarázni a különbséget. Rufus Rafael tehát elhatározza, hogy ma éjjel nem alszik. Fel is kapcsolja a kis lámpáját, amely hip-hop lámpalánnyá változik. Megkérdezi tőle, hogy tud-e olyan mesét, melyben valaki azért virraszt, mert a Mikulással szeretne találkozni. A lámpalány erre megcsavarja sajgó sudár derekát, majd kellemes megkönnyebbüléssel sóhajt egyet, és megszólal.
1: Hű, így már mindjárt jobb. És azonnal mondok is egy olyan mesét, amely pont idevág.
0: Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy sárkány család az északi jegesekben. Takaros barlangjuk, melyet sárkánymama 6 méteres fenyőkkel sepregetett tisztára, képzelheted, milyen hatalmas volt. Jól is érezték magukat mind a hárman szikla otthonukban. Sárkánymama, sárkánypapa és sárkánykölyök. Pontosabban jól is érezték magukat mindannyian, kivéve a sárkánykölyköt. De ő is csak most, Mikulás előestején kedvtelenedett el. Sárkánykölyök ugyanis kócosan taréjos fejébe vette, hogy addig nem alszik el, amíg ki nem lesi a Mikulást. Egyrészt kíváncsiságból, másrészt praktikus okokból. Mivel tavaly, amikor hőálló sárkánytubát kért tőle, régi álma volt, hogy játszhasson a sárkány fúvós zenekarban, csak egy ócska hőálló sípot kapott. Még csak nem is trombitát. Egy kicsit gyanakodott a mamájára, hogy az ő keze is benne lehet a dologban, mert neki bármilyen erősebb zajtól megfájdul a feje. De leginkább mégis a Mikulást okolta. Hát, ahogy így virrasztott, elment arcot mosni a sziklacsaphoz, hogy egy kicsit felfrissítse magát. A kőedényben egyszer csak meglátott egy alabástrom halacskát. Mint kiderült, a halacska csak véletlenül úszott ki ide, az ő hazája valójában a barlangok legfeketébb mélye, ahol soha nem süt a nap. De még csak egy sugár nem tör magának utat a nagy sziklák között. Ezért a teste teljesen fehér, a szemével pedig nem lát. Viszont annál több dolgot hall. Felcsillant erre a sárkánykölyök szeme.
1: Akkor biztos azt is tudod, hogy mikor érkezik a Mikulás, mert én addig le nem fekszem, amíg nem találkoztam vele.
0: Buborékosat nevetett erre a fehér halacska, majd így felelt.
1: Szép elképzelés, de mennyire hamis. A Mikulás ugyanis bizonyára hallottál már róla, rénszarvas szánon érkezik. De nem akármilyen rénszarvasok húzzák ám ezt a szánt. Ezeknek az állatoknak van a legérzékenyebb szaglásuk a világon. Vagyis, ha valaki izgatott, mert mondjuk a Mikulást várja, akkor annak messziről megérzik a szagát. Biztosan te is megfigyelted, hogy amikor nagyon izgulsz, kicsit megizzannak az elülső tappancsaid meg a homlokod. Ez alapján tudják a rénszarvasok, hogy ide még nem szabad jönni. És ha tetetném, hogy alszom? Hiába tetteted, a tested úgysem kerül olyan nyugalmi állapotba, mint egy alvó gyermekállaté. És a kibocsátott illatanyagaid ismét csak elárulnak.
0: A sárkánykölyök szomorúan nézett újdonsült barátjára, aztán ásított egy hatalmasat.
2: Szóval minden hiába. Akkor inkább lefekszem. Ez a virasztósdi úgyis olyan fárasztó. Ég veled, halacska.
0: Azzal bemászott fenyőágyikójába, megpaskolt a zuzmóval töltött párnácskáját, és magára húzta mohatakaróját. Itt a vége, lámpád még ége. És a lámpalány elcsendesedik, egy fénysugárral megcirógatja Rufus Rafaelt, aki úgy tűnik, nagyon a gondolataiba mélyedt. A fiú a mozdulatra felkapja a fejét, és így szól.
2: Ponyuk, tényleg gyanús az, hogy még soha senki nem csípta el a bigulást ajándékpakolás közben. Meg a papa is mondta a múltkor az őzekről és a szarvasokról, amikor kirándultunk, hogy milyen jó orruk van.
0: Szipogva hátradőlt ágyában, mert igazság szerint egy kicsit meg van fázva. Még a párnája alányul a zsebkendőjét, kifújja az orrát, majd halasztás nem tűrve elalszik.

0: A farkas és a róka. Réges-régen a farkas meg a róka nagy, erős barátságban, skomaságban voltak. Erdőn-mezőn együtt jártak, egymást el nem hagyták. No, ha együtt jártak, egyszer együtt is estek bele egy verembe. Orgonáltak, ordítoztak szegények, de senki lélek nem jött arra felé. Nap-nap után, éjszaka-éjszaka után múlt. Majd megvesztek a nagy éjségben, mert sehogy sem tudtak kiszabadulni. Egyszer csak egyet gondol a rókakoma, s mondja is a farkasnak.
1: Nem tudom, valamit mondanék neked, valamit szeretnék mondani, farkaskoma.
2: No, olyan mit, rókakoma?
1: De én azt gondoltam, hogy állj fel a két hátsó lábadra. Figyelj, Pavlám, milyen magas vagy. Hát én azt hiszem, te komolyan, ahogy most itt ülve is elnézlek, komolyan, hogy te még a medvénél is, meg talán még az oroszlánnál is sokkal magasabb vagy.
0: Tetszett a farkasnak ez a hízelkedő beszéd? Felállott a két hátulsó lábára, jól kinyújtózkodott, hogy minden csontja ropogott belé. Azt mondja neki a róka.
1: Ennyi, farkaska, már mi jutott eszembe? Kimegyek a veremből, és kihúzlak téged is.
2: No, te róka goma, ne bolondod, mert nyakon váglak. Mert hogy tudnál te kihúzni engemet innen?
1: Jól van. Na, figyelj, engedd meg, hogy hagyjáljak a vállatra, na. Na, ha nem is tudok kimenni, legalább megnézem, hogy milyen idő van odakint.
2: Jól van.
0: A farkas megengedte, hogy csak álljon a vállára a róka. Hiszen a rókakomának se kellett több. A farkas válláról nekirugaszkodott, kiugrott a veremből, s azzal... Hucu, ne kivesd el magad! Egy szó nem sok annyit sem szólt a farkasnak, elszaladt a faluba. Ott aztán addig se tenkedett, amíg egy lútpajtába be nem surrant, s nagy lagzit csapott ottan. No, hanem mégis eszébe jutott farkaskoma, itt neki is egy lútcombot. Oda kullogott a veremhez, s mondotta sopánkodva, szomorú pofával.
1: De jó, hogy itt vagy még a verembe. Te kézed, annyira megjártam, te könyvben bementem a faluba, azért, hogy neked ludat hozzak, de amikor éppen beállítottam a ludak közé, és megcsittem egy ludat, a gazda, kézed, rajtam ütött, és csak ez a lúcom maradt a szájamba. Látod, farkaskoma? Látod? Én még ezt is neked adom. Ugye, hogy jó komád vagyok?
3: Jó kis komád vagy te, ha még jobb akarsz lenni, akkor nyújtsd már be a farkadat, és húzzál ki engem innen.
1: ne, jaj, lelkem, komám. Hát azt én nem tehetem, mert ugye a farkam, azt tudod, az olyan gyenge, hát te vagy a farkas, az a töviből kiszakadna, de meg a nyakadat is kitörhetnéd, hogyha esetleg visszaesnél, ha nem tudod mit, megvan, hozok majd egy gajat, és azzal kihúzlak.
0: Elszalad a róka, s hoz két gajat. Egy erősebbet, és egy gyengébbet. Mondanám gyengédebbet. Először a gyengébbet nyújtotta be, és amint a farkas belekapaszkodott, nagyot rántott rajta. A gaj ketté törött, és a farkas úgy visszaesett, hogy megnyekkent belé. Ordított a farkas keserves kénjába, a róka pedig akkorát kacagott, hogy az erdő is csengett belé. Akkor aztán benyújtotta mégis az erősebb ágat, s azon kihúzta a farkast. Mikor mind a ketten kim voltak, mondja a róka.
1: Na jó van, na hát egy gyerek komám a faluba. Na az imént, ahogy bejártam, láttam, hogy egy háznál lakodalom van. Na gyere, mulassunk mi is egyet, hát eleget szomorkodtunk, vagy nem?
0: Bemennek a faluba. El a lakodalmas házhoz. Hát ott éppen javában áll a lakodalom. Húzzák a cigányok, járják a legények, járják a leányok. Ennél jobb alkalmat kívánva sem kívánhattak volna. Besurantak a kamrába, ott nekiestek a sok jó disznóhúsnak, szalonnának, kolbásznak, s minek, annak. De még a boros hordónak is! Ettek, ittak, táncoltak, stb. A más világon sem lehetett volna jobb dolguk, hanem egyszer csak a róka észreveszi, hogy amíg ők lakmároznak, valaki rájuk zárta a kamara ajtaját. Nem szólt semmit a farkasnak, hadd egyék, igyék. Ő azonban egy vasszeget keresett, s azzal elkezdett ásni a fal tövében. Kérdi a farkas.
2: Hé, mit csinálsz, rókakoma?
1: Úgy szagolom, farkaskoma, hogy csöröge fánk van elásva. Ez ám az igazi jó borkorcsolya.
0: A farkas csak hagyta, hogy keresse a csöröge fánkot, ő meg ivott tovább. Aztán ismét elkezdett táncolni, és hívta rókakomát, hogy táncoljon ő is. Eleget csendesítette a róka, hogy ne táncoljon, ne ordítson, mert még meghallják a vendégek, és bizony csúfot látnak. De a farkasra nem lehetett bírni. Táncolt, tajnált, gurjongatott, verte össze az összes bokáját és a tenyerét, rikkongatott, nye-nye. Hanem a ravasz róka mindegyre kifordult a keze közül, s ásta tovább a lyukat. Amikor aztán kész volt a lyukkal, ő is táncolni kezdett egész kedvéből. Nagyobbakat kurjongatott még a farkasnál is. No, meg is hallották bent a lakodalmas népek, kérdik egymástól.
4: Hát, ugyan kiordítozhatod a kül?
0: Az egyik egyet mond, a másik mást mond, egyszer aztán mind azt mondják, hogy az csak farkas lehet, ilyen-olyan teremtette. Gyerünk, táncoltassuk meg. Fölfegyverkeznek, ki baltára, ki bunkóra, ki puskára, ki kétágú vasvillára, erre-arra kinyitják a kamara ajtaját. Hát csak ugyanott van a farkas, még mindig táncol, ordít veszettül. Uccu! Kisurran a róka lyukon. Bújik utána a farkas is, de már az nem fért ki a lyukon. Supp, supp, supp. Ütötték, verték, ahogy csak győzték. Aztán egyet gondolt farkaskóma, mégiscsak visszahőkölt a lyukból, és kiszaladt az ajtón. Ez alatt a róka már messzi járt a falutól, s amint ment, mendegélt az úton, egyszer visszapillant, s látja, hogy jön egy szekér utána, s a színig tele van hallal. Fogja magát, lefekszik az út közepén, behunja a szemét, kinyújtózkodik, mintha meg volna dögölve. Odaér a kocsi, látja gazdája a döglött rókát, szépen felveszi, feldobja a kocsi tetejébe. Egyéb se kellett a rókának, amíg az ember szép csendesen ment. Mendegélt az ökrök mellett, neki esett a halaknak. Jó nagy lagzi csapott, s még egy csomó halat ölbe kapott. Azzal leugrott a kocsiról, s más irányban elkullogott. Még egy jó hajításnyira sem ment, hát jött szembe vele a farkas, letört derékkal, szomorú pofával.
2: No, rókakoma, te aztán jó beadtál nekem.
1: Mit te beszélsz? Hát figyeltem, én mondtam neked, hogy ne ordíts annyit.
2: Igaz.
0: Kibékültek, megint nagy barátságot kötöttek, s mentek tovább. Azam, de a farkas meglátja a sok halat a rókánál, s kérdi tőle.
2: Hát ezt a sok halat hol fogtad?
1: Mi? Ja, halat, a vízben, hát azt farkaskom, már vízben fogtam.
2: És hát ugyan bizony, hát hogyan fogtad?
1: Haláztam.
2: Ej, rókakoma, hát taníts meg engem is a halászatra!
1: Na jó, hát ez ugye nem nagy mesterség. Elmégy a jégre, a farkadat beledugod a légbe, és amikor jól rágyűlnek a halak, szépen kihúzod, ennyi az
2: ha egész. Nem mondod!
1: Hogyne, ennyi.
0: Elmennek a jégre. Ott mindjárt találnak is egy léket. A farkas bedugja a farkát. Ül egy kicsit. Aztán ki akarja húzni, mert érzi, hogy nehéz. Azám nehéz volt, mert már kezdett odafagyni.
1: Még ne húzd ki, ne várd meg, amíg többen lesznek rajta.
0: Amikor aztán egészen odafagyott a farka, biztatta a róka.
1: Na most, édes komám, húzzad!
2: Húznám, koma, de nem bírom!
1: Az a jó! Hát akkor bizonyosan sok hal van rajta. Na, csak komám, na neki, húzd már, ahogy csak bírod!
2: Húzom!
0: Nagyokat nyögött a szegény farkas, csurgott róla a verejték, de csak nem tudta kihúzni a farkát.
2: Kiii!
1: aki az áldója van, baj van, koma! Az Isten, aj Istenem, ne legyen, ha oda nem fagyott a farkad!
5: Jaj! Jaj! Mit csináljak? Mit csináljak?
1: Hát de tudod mit, farkaska, már nincs mit tenni, azt hiszem, hogy el kell rágnom a farkad.
5: Azt ugyan én nem engedem, hát inkább pusztuljak el!
1: Jó van, hát mondom, hát én felajánlottam, pedig nem könnyen, mindegy, hát figyelj, hogyha másképp nem segítettek rajtad, akkor azt mondom, hogy az Isten áldjon meg, hát ezt könnyen akartam, de hát...
0: Alig, hogy elment a róka, asszonyok jöttek a jégre ruhával, hogy kimossák a léken. Meglátják a farkast a farkába. Messziről kiabálnak, hát ha elszalad. De bizony a farkas nem szaladt el. Közelebb mennek, és akkor látják, hogy oda van fagyva. Bezzeg, most neki bátorodnak az asszonyok. Oda mennek, széklábával, súlykolóval, ezzel, azzal, ütik, verik a farkast. De már ezt a farkas sem vette tréfára. Neki rugaszkodott egész erejéből. Beleszakadt a farka jégbe, s azzal ötször neki úgy elszaladt, mintha a szemét kivették volna. Ez alatt a róka túljárt árkon, bokron, s amint ment, mendegélt, egy gödörhöz ért. Ez a gödör tele volt pozdorjával, s róka koma fogta magát, belefeküdt. Jól meghentergőzött benne, hogy a sok fehér pozdorjától a szőre sem látszott. Aztán elnyúlt, mintha agyon volna verve. Éppen arra kullog a farkas, meglátja a rókát, s kérdi.
5: Téged ugyan meg mi lehet, róka koma?
1: Jaj, ne is kérdezd, farkas koma, jaj. Mi van, nem látod? Minden csontomat úgy összetörték, hogy jaj, kilógnak a szőröm. Mi nem látod?
5: No, nekem mondod, hát én meg a légbe hagytam a farkamat.
1: Jaj, a csontom, jaj, azt összetörték, jaj.
0: A bolond farkasnak megesett a szíve rajta. Mondta is.
5: No, ne jajgass, róka koma!
1: Jaj.
5: Menjünk, valahol az erdőben meghúzódunk, leheveredünk, pihengetünk, jaj, és majd csak meggyógyulunk.
0: De a róka jaj csak tovább nyögött, jajgatott.
1: Jaj, lelkem farkas komám, már mennék én, de látok, nem tudok.
5: Na, jól vagy, akkor vezetlek én.
1: De hát látod, hogy a lábamra sem tudok jaj állni.
5: Na jó van most már, akkor hogyha nem tudsz, akkor üljél fel a hátamra, majd én elviszlek.
1: Jó.
0: Azzal felvette a rókát a hátára, s cipelte nagy keservesen. Amint ment, mendegélt a farkas, elkezdi a róka mondani magában csendesen. Vert viszen veretlent, vert viszen veretlent. Visszafordítja fejét a farkas, s kérdi.
5: Hé, hey, te!
1: Mit mondasz?
5: Mit pusmogsz te itt magadba, róka koma?
1: Én csak azt mondtam, hogy veretlen visz vertet. Veretlen visz vertet, veretlen
5: akkor...
1: visz vertet.
0: A farkas elgondolkodik magában.
5: Bizonyosan csengett a fülem is. Nem jól hallottam.
0: De alig megy tovább, a róka csak megint mondja magában.
5: Ugyan te? Mit pusmogsz te itt magadban, róka koma?
1: Csak úgy mondogatnám magamban, farkas koma, hogy veretlen visz vertet, veretlen visz vertet, veretlen...
5: No, de ilyen olyan teremtette! Mindent jól hallottam! Megint bolondá tettél!
0: És azzal úgy lehajította hátáról a rókát, hogy az csak úgy megnyekkent belé.
5: Ebb legyen a te komád, hallod rá, mert hogy én többet nem.
1: De ne, miért ne, farkas komám, gyere,
5: nem. Jutott,
1: menjünk be a faluba, azt megbeszéljük ketten a dolgot.
5: Nem, megmondtam, hogy nem.
1: Ne, farkas komám.
0: De bezzeg, vége volt a nagy barátságnak, s a komaságnak. Cudarul összeverekedtek. Aztán az egyik ment jobbra, a másik meg balra. Azóta jár ez a példabeszéd. Eljátszotta, mint róka a komaságot.

0: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy portugál csibe. Ez egyszer addig kapirgált a szemétdombon, míg egy valóságos erszényt talált.
1: Na, ezt én most elviszem a királynak.
0: Azzal útra is kelt, mendegélt, hecke-fickén a szép kis bugyellárissal a hóna alatt, mikor egy folyóhoz ért.
1: Hékám, torpannyál meg, hadd menek áttal,
0: mondta a folyónak, de a folyó nem hallgatott rá, eregélt tova, még a vállát se vonta meg.
1: Na jól van, te akartad,
0: mondta a csibe, azzal kiitta a folyóból a vizet csepedős cseppig, s lábolt át a medren száraz csüddel. A túlparton elibe állt egy róka, ki a talált erszényt is szerette, a csibehúst is.
1: Hékám, ne nyalogasd a sunyi pofád, hanem engedj utamra sebesen,
0: parancsolta a csibe.
2: Nem én,
0: mondta a róka,
2: mert a te utad a bendőmbe vezet.
1: Nagy tévedés,
0: mondta a csibe, és úgy bekapta a rókát, hogy annak még a száját se volt ideje kitátani. Haladott tovább, nagy felfuvalkodottan, nem soká találkozott egy kövérkés fenyőfával.
1: El az útból, hékám, nem férek el tőled,
0: mondta neki, de a fenyő meg se rezzent.
1: Anyát ne sirasson,
0: rikkantott a csibe, azzal kitépte tövestül, és egy mozdulattal béhen mentette, csak úgy ropogott. Később egy toportyán farkassal találkozott, még később egy bagollyal, de azokkal is támadt valami veszekedése, és azokat is elrekkentette a bendőjébe. Ahogy Lisboa városába ért, hol a király lakott, fölszállt a híres villamosra, utazgatott, nézelődött szúrós szemmel, egyszer csak jött a kalauz, kérte a jegyet. Eltátotta a száját a csibe, hogy ki ez és mit akar, s azzal a mozdulattal be is kapta szegény kalauzt, de posztóstul, likasztóstul. A palotához érve megmondta az ajtónálónak, hogy neki beszéde van a királlyal. Ingatta a sisakos fejét a tengerész katona, de nagy szerencséjére nem állott ellen. A csibe bémasírozott, várt. Jött a király a trónterembe, zöld tábornoki nadrágban, szép nyájasan. A csibe térdre ereszkedett, ahogy dukál, s egy kis tihándal átadta az erszényt a királynak. A király erőst meg volt hatva, és elrendelte, hogy vigyék e jeles alattvalót a királyi baromfi udvarba, s bánjanak ott jól véle, etessék, itassák, kendermaggal kényeztessék, semmi jót tőle meg ne tagadjanak. Egy nap, két nap el volt ez a csibe, de azután nem bírt a hepciás természetével. A harmadik napon elrikkantotta magát.
1: Márisom, hol a bugyellárisom?
0: Azt ő neki adják vissza, mondta, és nagyon meg volt haragudva. De hát a bugyellár is benn volt a kincstárban, hét lakat alatt, mert olyan delikán kis erszény volt, azt ő neki ki nem adhatták. Erre kieresztette zuzájából a rókát. A róka éhes is volt, ideges is. Felfalta a tyúkokat mind, de tyúgrófokat, tyúkhercegeket, infáns ércéket, az egész majorságot, aki csak ott kapirgált a VIP pitvarban. Szaladt a Lord Major, jelentette a királynak, mi történt. Felmérgelődött a király, s elrendelte, zárják a csibét a királyi pohárszékbe. De az ott is csak randalírozott.
1: Kikiriki, kikiriki, márisom, hol a bugyellárisom, kikiriki!
0: Mikor pedig látta, hogy erre se adják vissza néki az ő ajándékát, kiköpte a mérges fenyőfát, aki mind összetörte a királyi poharakat, csak úgy zengett, bongott a palota. Megfogták a csibét, bezárták a királyi lóistállóba. de ott is csak mondta a magáé.
1: Kiriki, Márisom! Hol a budja, Márisom?
0: Mivel nem volt foganatja, kieresztette a farkast. Az pedig mind megette a lovakat, az egész királyi ménest. Kantáros úr. Akkor ő felsége látta már, hogy ennek felese tréfa, s bédugta a csibét a királyi olajos hordóba. De annak meg se kottyant, ott is csak mondta magáét.
1: Kikiriki, Márisom, alapbugyellárisom! Kikiriki, Márisom, alapbugyellárisom!
0: Elébb bugyborgott, azután már csak kongott szárazon, mivel kiengedte a baglyot a zuzájából, az pedig hús, mind megitta a király olaját, egy egész éjszakányi sűrű olajat. Na, akkor egyenest az eleven tűzbe vetették bele, de csak kiabált, csak pezderkedett. Mikor látta, hogy nem adják, kiengedte a folyót, amit korábban lenyelt. A folyó menten eloltotta a tüzet, aztán beszivárgott a palotába, hömpörködött föl alá egyre szilajabban. Már úsztak a drága aranybútorok, hólyagzott a selem tapéta, sikoltoztak az udvari kisasszonyok. Mikor a király belátta, ki az erősebb. Szalajtott az erszényért, s nagy dőrsen visszaadta. A csibe erre kieresztette a villamos kalauzt, kezébe nyomta a bugyellárist, hogy vigye utána, amíg csak él, és elment nagy peckesen, annyit sem mondott a királynak, hogy kuk vagy murmukka. Azóta is mennek, ha meg nem haltak.

0: Ezer ízű főzelék. Vinny Petra meséje. Ez a mese a horkok földjén játszódik. Hogy miért hívják őket horkoknak? Egyszerű a válasz. Mert állandóan csak alszanak és horkolnak. A horkok ugyanis nagyon lusta népség. Mindig ugyanabban a ruhában járnak, mert lusták öltözködni. De ennek a ruhának a színe és az anyaga minden nap változik rajtuk. Ki sem mozdulnak a szobájukból, mert fárasztónak érzik a mozgást. De ebben a szobában a bútorok, a falán a képek, az ablakában a táj állandóan változik. Ezért olyan, mintha utaznának, és sohasem unalmas nekik a szobájukban való ücsörgés. És mindig ugyanazt a főzeléket eszik, hiszen főzni is roppant restek. Mindig csak egyféle ételt készítenek. Spenótot. De ennek a főzeléknek is percenként más íze van. Elsőre talán fűízű, sőt, inkább pittypangízű. Ám később először vaníliafagylalt, aztán eperlekvárízű, később csokoládé pudinghoz lesz hasonlatos, majd olyan, mint a körtebefőtt, és még sorolhatnánk. Ez a főzelék ugyanis egyszerűen megunhatatlan. Ezerféle illatban és aromában kóstolható meg. Pedig kinézetre csak egy egyszerű spenót. Különleges étek volt, az egyszer szent. Nem is csoda, hogy vágyott nagyon az ezerízű főzelékre a szomszéd birodalom fejedelme, a sárga herceg is. Amikor már olyan sárga volt az irítségtől, mint egy túlérett barack, akkor úgy döntött, nem epekedik tovább, hanem ellopja a főzelék receptjét. Ez nem is bizonyult nehéz feladatnak, hiszen a horkok állandóan csak alszanak, így a főszakács könyvéből az irigy herceg könnyedén ki tudta tépni azt az oldalt, melyen az ezer ízű főzelék receptje volt. Nagy volt a szomorúság a horkok földjén, amikor kiderült a rablás. Még a nagy lustaságukat is elfelejtették hirtelen, annyira elkeseredtek. Ott ugráltak mindannyian a konyhában. A főszakács gondolta, főz fejből egy spenótot, hisz valamit enni kell, és évek óta csak ehhez volt hozzávaló a konyhában. De nem fűzött túl sok reményt a dologhoz. Sejtette, hogy egyszerű pittypangízű étel lesz csak belőle. Az első néhány kanál után így is volt. Ám egyszer csak a kukta behunyta a szemét, és felkiáltott.
1: Citromkrém!
0: A többiek először hitetlenkedve néztek rá, hiszen tányérjukon nem az ezer ízű főzelék volt, de végül ők is behunyták a szemüket, és elképzelték, mit tennének a legszívesebben. És mit ad Isten, sorra érezni kezdték a csodálatosabbnál csodálatosabb ízeket.
2: Mánahap!
3: Madártej!
4: Fügecsem!
0: Hallatszódtak a vidám hangok az asztal körül. Nem sokára kiderült, hogy az ezerízű főzelék ízeit a horkok fantáziája adja. Hogy az ő képzeletük nélkül nem is kell életre a recept. Hiába próbálgatta hát a sárga herceg a csodaspenót elkészítését, a lelki szemei előtt csak egy adag spenót jelent meg, amikor megkóstolta. Fel is adta a kísérletezést, és dühösen visszaküldte a kitépett oldalt a főszakács könyvéből. A főszakács nem mérgelődött, csak megköszönte a futárnak, és mosolyogva visszaragasztotta kedves szakácskönyvébe a horkok utánozhatatlan ételének receptjét. Itt a vége, spenótból kérsz-e?

0: Benedek Elek, A bolondok. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egy juhászlegény. Mit gondolt, mit nem, azt mondta egyszer az öreg juhásznak.
1: Menjünk be a faluba, szeretnék megházasodni.
0: Kérdi az öreg juhász.
2: Hát, van-e már jegyesed?
1: Még nincs, de majd lesz, bátyám uram.
0: Jól van, bemennek a faluba. Ott kérdik ettől is, attól is, hogy hol van leány a háznál, aztán egy helyre beigazítják. Bemennek a házba, otthon van a gazda, a felesége, a leánya, és az öreg juhász mindjárt elé mondja, hogy mi áradban vannak. A gazda is, a felesége is egyszeriben azt mondták, hogy ők nem bánják, a leány eladó, a legény ügyibe való. Egy koldus tarisznyából legyen kettő. Leültetik a vendégeket, s a gazda leküldi a leányt a pincébe, hogy hozzon fel bort. Lemegy a leány a pincébe. Ottan talál egy kicsi baltát, azt a kezébe veszi, nézegeti. Aztán egyszerre elkezd sóhajtozni, keseregni magában.
3: Istenem! Istenem! Ha én férhez megyek, lesz nekem egy kisfiam, annak a kicsi fiúnak Kelemenke lesz a neve. Kelemenkének lesz egy kis ködmönkéje. Ha ez a kicsi Kelemenke egyszer lejön a pincébe, s feltalálja venni azt a baltát, véletlenségből megvágja magát, s meghal. Hát kire marad a kis ködmönke?
0: Elkezdett erre sírni, de olyan keservesen, hogy a szíve is majd meghasadt belé. Nem győzik várni. Lemegy az apja a pincébe.
2: Hát téged mi lett, leányom? Mi sírsz?
0: Elmondja a leány keserves sírással, hogy mire gondolt. Eleget vigasztalja az apja, hogy így meg úgy legyen eszed, leányom. De a leány csak sírt keservesen, nem akart felmenni. Utána megy az anyja. Annak is elkesergi, hogy kire marad a kis ködmönke. Lemegy az öreg juhász. Öreg juhász után a vőlegény, s azoknak is éppen úgy elkesergi.
3: Istenem, Istenem, ha meghal a kis Kelemenke, hát kire marad a kis ködmönke?
0: Azt mondja az öreg juhász a vőlegénynek.
2: No, öcsém, azt tanácsolom neked, hogy ezt a leányt addig elnevet feleségül, míg három ilyen bolondot nem találsz a világon.
1: Hát, én bizony, meg is fogadom a Kent tanácsát.
0: Mondja a legény. Azzal ott hagyták a leányt a pincében. Az öreg juhász ment vissza a tanyára, a legény pedig ment bolondok után. Ment, mendegélt, s elért egy faluba. Betér egy házba, s látja, hogy ott egy ember vasvillával hányja a diót a padlásra.
1: Mit csinál Kent, bátya?
0: Kérdi a legény.
4: Ne is kérdezz, öcsém uram. Három esztendeje, hogy hányom ezt a diót, és nem tudom felhányni a padlát.
1: No!
0: Mondta a legény magában.
1: Ha már is találtam egy bolondot.
0: Zsákot kért az embertől, abba beleszedte a diót, fölvitte a padlásra. Aztán ment tovább. Ami ment, mendegélt, benéz egy udvarra. Hát ott egy asszony úgy fonja a gyapjat, hogy a birkát felkötötte a rokkára. Kérdi a legény.
1: Hát mit csinál Kent, néném asszony?
5: Gyapjat fonok, öcsém uram.
1: Hiszen hát nem úgy kell azt csinálni, néném asszony.
0: Mindjárt megmutatta, hogy kell. Szépen lenyírta a birkáról a gyapjat, azt mondta az asszonynak.
1: Na, most mossa meg, ha megszáradott, gerebenezze meg, és úgy kösse a rokkára a gyapjat.
0: Azzal ott hagyta az asszony, és amint ment kifelé, mondogatta magában nagy örömmel.
1: Megtaláltam a második bolondot is.
0: Megy, mendegél a legény, és egy olyan faluba ér, ahol éppen akkor építették fel a templomot, de a templomra nem vágtak ablakot. A bíró kiparancsolta az egész falut, hogy hordjanak a templomba világosságot. Ment az egész falu, még a gyerekek is. Vittek egy-egy zsákot. A zsák száját arra tartották, amerre a nap sütött. Mikor aztán azt gondolták, hogy tele van a zsák világossággal, hirtelen bekötötték a zsák száját, szaladtak a templomba, ott a zsákot kioldották, hadd áradjon ki belőle a világosság.
1: Hey, megvan a harmadik bolond is, de még több is háromnál.
0: Megtanította az embereket, hogy a templomra ablakot kell vágni, és úgy lesz világosság. Azzal szépen megfordult, visszament a mátkájához, és még aznap megtartották a lakodalmat. Itt a vége fussávéle.

0: az Ezüst 20-as. Volt egyszer egy derék, jóra való Ezüst 20-as. Fényes ábrázattal került ki a pénzverőből, nagyot ugrott, és megpendült örömében.
1: Most aztán rajta, kilépek a nagyvilágba.
0: Ki is lépett. Gyermek szorongatta meleg kis tenyerében, fösvény zsugorgatta nyírkos hideg markában. Öregember pörgette-forgatta, ifjú gurította nagy gyorsan tovább. Ezüstből verték a 20-ast, egészen kevés rézzel vegyítették. És már egy álló esztendeje járta a világot, helyesebben azt az országot, ahol verték. Egyszer aztán külföldre vándorolt. Ő volt az utolsó hazai pénz egy utazó úr erszényében, aki nem is tudott róla. Még egyszer aztán a kezébe nem került.
2: Nincs csak, nálam még egy hazai 20-as. No, ez már velem marad az úton.
0: A 20-as fészkelődött, és megcsendült örömében, amikor visszakerült az erszénybe. Külországi társai között feküdt ott. Azok jöttek-mentek, cserélődtek, csak a hazai 20-as maradt mindig a helyén. És ezt nagy megbecsülésnek érezte. Napok teltek, hetek múltak, és az ezüst 20-as járta a világot, csak azt nem tudta, merre jár. A külországi pénzek franciának meg olasznak vallották magukat, és mindig megmondták, hogy melyik városban vannak, de az ezüst 20-as nem tudta elképzelni azokat a városokat. Hogyan is tudta volna, amikor mindig egy sötét erszény mélyén lapult. Így bizony, nem lehet megismerni a világot. Egy napon aztán észrevette, hogy az erszény nyitva maradt. Kicsúszott a széléig, csak körül akart nézni egy kicsit. Rosszul tette, hogy kíváncsiskodott, mert ez mindig bajt hoz az ember fejére. Az ezüst 20-as lecsúszott a nadrág zsebbe, és ott maradt akkor is, amikor az úr kitette este az erszényét a zsebéből. A nadrágot aztán a többi ruhadarabbal együtt kivitték a folyosóra, ott kiporolták, az ezüst 20-as kiesett a zsebből, és elgurult. Nem vette észre senki. Reggel visszavitték a ruhát a szobába, az úr felöltözött és tovább utazott, a 20-as meg ott maradt, ahová gurult. Megtalálták és újra munkába küldték, három másik pénzdarabbal együtt fizettek vele.
1: Mégiscsak jól esik szétnézni a világban. Hasznos dolog megismerni új embereket, új szokásokat.
3: Hát ez meg miféle 20-as? Ez nem hazai pénz. Hamis, semmit se ér.
0: Most kezdődik még csak a 20-as kalandos története. Hallgassuk meg, hogyan beszéli el ő maga.
1: Hamis, semmit se ér. Ez a szó megsebezte a szívemet. Én tudtam a legjobban, hogy igazi ezüstből öntöttek, szép a csengésem, és nem hamis a veretem. Először azt gondoltam, hogy tévedés lesz a dologban, nem rám értették azok az emberek. De bizony rólam mondták, hogy hamis vagyok, hogy nem érek semmit.
4: Most sötétben fizetek.
1: Súgta az az ember, aki megtalált, és úgy is tett. De a nappali világosságnál aztán megint csak szíttak, mint a bokrot.
5: Hamis ez! Nem ér semmit! A legjobb minél előbb megszabadulni tőle!
1: Mindig megreszkedtem a kézben, amikor az országbeli pénz helyett túl akartak adni rajtam. Ó, én boldogtalan keseregtem sokszor. Ezüstből öntöttek, szépen pendülök, nem hamis a veretem. Mégse becsülnek semmire. Márpedig mindenki annyit ér a világon, amennyire becsülik. De komisz élet ez. Rossz lelkiismerettel hamis utakon járni. Én ugyan tudom, mit érek, mégis bánt, hogy a látszat ellenem szól. Valahányszor kézbe vettek, féltem, reszkedtem az emberektől, akik majd szemügyre vesznek és visszalöpnek, mintha csak ugyan alávaló szélhámos gazember volnék. Egy napon egy szegény öreg asszonyhoz kerültem, aki napszámban végzett nehéz munkájáért kapott engem. Ő aztán nem tudott tőlem szabadulni semmiképpen. Nem akart tőle elfogadni senki, valóságos csapás voltam neki.
6: Mégiscsak a nyakába kell varnom valakinek.
1: Sóhajtozott a szegény asszony.
6: Nem vagyok én olyan gazdag, hogy hamis 20-as tartogassa. Legyen a gazdag péké, az kibírja ezt a kis károsodást. Bár tudom, hogy gyalázatos dolgot cselekszem.
1: Most már ennek a szegény öregasszonynak is én nyomjam a lelki ismeretét, búsultam el. Hát mindenkinek csak a bajára vagyok. Mi lett belőlem vénségemre? A szegény asszony el is ment a gazdag pékhez, csak hogy az nagyon jól tudta, milyen a jó húszas, és lesöpört a pultról. A szegény asszony egy falat kenyeret se kapott értem. Fájt a szívem nagyon, hogy ilyen semmire kellő lettem, mindenkinek csak a kárára vagyok. Pedig milyen vidám életet éltem ifjú koromban, és milyen büszke voltam az értékeimre, igaz veretemre. Úgy elszomorodtam, hogy csak egy szegény húszas tud elszomorodni, amikor látja, hogy nem kell senkinek. No, de a szegény asszony mégis hazavitt magával, és egész nyájasan pillantott rám.
6: Nem, senkit se csapok be veled. Majd átjukasztalak. Úgy legalább mindenki megismeri, hogy hamis portéka vagy. De hát ha, most jut eszembe, hát ha szerencsepénz vagy. Az vagy? Persze, egészen biztos. Átjukasztalak, zsinort fűzök át rajtad, és a szomszéd kislány nyakába akasztalak. Talán szerencsét hozol rá.
1: Úgy is tett. Nem nagy élvezet, ha átjukasztanak bennünket. De ha jót akarnak vele, ki lehet bírni. Aztán zsinort fűzött át rajtam, és a nyakláncfélét csinált belőlem. A szomszéd kislány nyakába akasztott, a kislány kedvesen rám mosolygott, meg is csókolt, és egész jel ott feküdtem ártatlan meleg kis szívén. A kislány anyja reggel a kezébe vett, jól megnézett, és gondolt egy nagyot. Ezt én mindjárt megérzem. Vette az ollót, és elvágta a zsinóromat.
3: Szerencsét hoz ez a pénz. Na majd meglátjuk.
1: Aztán ecetbe mártott, hogy egészen megzöldültem. Aztán betapasztotta a lyukat, kifényesített, és este felé elvitt a lutri pénztárba. Szerencsehozó sorsjegyet vett értem. Mondhatom, komiszul éreztem magam. Majd ketté törtem, úgy fájt a szívem. Tudtam, hogy mindjárt hamisnak mondanak, és visszalöknek még hozzá egy sereg huszas szemelátára, akik büszkén motogatták magukon a fejet vagy az írást. De szerencsére megmenekültem a szégyentől. Igen, sokan álltak ott. A pénztárosnak sok volt a dolga, és siettében csak besöpört a fiókba a többi pénz közé. Hogy aztán nyerte a lutri, amit rajtam vettek, már nem tudhattam meg, mert másnap reggel felfedeztek. Rám sütötték, hogy hamis vagyok, félretettek, és ügyesen továbbadtak. Csalni. Megint csalni. Nehezen tudja ezt elviselni az, aki igazán becsületes. Én pedig az vagyok. Másom sincs, mint a becsületem. Így vándoroltam napokig, évekig, kézből kézbe, erszényből erszénybe. Mindenki csak bosszankodott miattam, szídott, gyalázott, aztán sutyomra továbbadott. Nem bízott bennem senki, már én magam se bíztam a világban, végül magamban sem. Nehéz idők voltak. Egy nap aztán egy külföldi úr érkezett a városba, annak nyomban a nyakába vartak. Ő gyanútlanul elfogadott jó pénznek, de amikor fizetni akart vele, megint csak a régit hallottam.
6: Nem érez semmit. Hamis!
2: Nem vettem észre,
1: mondta a külország úr, és végre alaposan megnézett. Aztán széles mosolyra derült, amire eddig nem nagyon volt példa, ha szemügyre vettek az emberek.
2: Nicsak, hiszen ez hazai pénz. Derék becsületes hazai huszas. Valaki lyukat furt rá, s most hamisnak mondják szegényt. Ez aztán mulatságos. Most majd nálam maradsz, derékhúszas, s velem hazajössz, velem a mi hazánkba.
1: Végtelen öröm töltött el. Becsületes, derékhúszasnak mondtak, s visszatérhetek megint a szülőföldemre, ahol mindenki ismer és tudja, hogy igaz veretű ezüsthúszas vagyok. Örömömben legszívesebben szikrát hánytam volna, de nem értettem hozzá. Ez csak az acél tudja, az ezüst nem. Fehér sejem papírba csavartak, nehogy a többi pénz közé keveredjem, és kiadjanak. Csak ritka, ünnepies alkalmakkor vettek elő, amikor a honfitársak összetalálkoztak, és olyankor csupa jót mondtak rólam. Érdekesnek neveztek. Ugye, hogy lehet érdekes valaki, aki soha nem szól egy szót sem? Aztán végre hazakerültem. Véget ért keserves hányattatásom, új, boldog életet kezdhettem, hiszen igaz veretű, hasznos ezüsthúszas voltam. Még az se csökkentette az értékemet, hogy átjukasztottak, mint a hamis pénzeket szokás. Nem rontasz semmit az igaz veretű pénzen.
0: Végezte be élete történetét az ezüst 20-as.

0: Jakab mester karácsonya.
1: Ívtár lett. Kelettől nyugatra, nyugatról keletre, déltől északabbra, északtól meg erre. Valamerre volt egy nagy hegy. Felhőfötte csúcsát hó és jég borítja. Meredek hágóit ember meg nem mássza. Zuzmarás szikláit madár elkerüli. Hinnéd-e, hogy mégis lakik itt valaki? Bármennyire furcsa, él erre egy ember. Kin nem fog az idő. Neve Jakab mester. 100 vagy 1000 éve a hegycsúcs lakója. Ez a dolgos, kedves, bohókás apóka. Feje kissé kopasz, látása homályos. Mégis párja nincsen, oly ügyes és szorgos. Szerelő és szabó, Ács és esztergályos. S mi a fő? Egy személyes, baba s játékgyáros. Házát maga rakta, maga is díszíti. Sőt, télapó ajándékait is ő készíti. Lehet fából, lehet fémből, lehet csodaforma. Szárnyas biciklit is csinál, ha azt kértél volna. Bergen-Góciában másként van, mint nálunk. Tudod, hogy a télapót mi Mikoláskor várjuk. Errefelé más a szokás. Évszázadok óta a karácsonyi ajándékot a télapó hozza. Eddig minden évben, december elején, kész volt Jakab mester. Egymás hátán hegyén álltak a csomagok, fényes papírosban, télapóra vártak, rendben a sarokban. Most azonban baj van, nincsen kész a munka, szanaszét a játék, félbe szerbe hagyva. Jakab rémüldözik, órájára pillant.
2: Sietnem kell gyorsan, az időm elillant. Nyakunkon az ünnep, mégsem vagyok készen. Sietnem kell gyorsan, nehogy szégyen érjen.
1: Nem eszik, nem alszik, se éjjel, se nappal, fűrészel, kopácsol, farag, délrel, durral. Ha mégis elszúnyókál, párnája babaszék. Egyszer csak megvillen, s eltörik a játék. Ferjad a mester, most kezdheti újra.
2: Sietnem kell gyorsan.
1: Megint csak ezt fújja. Egyik reggel aztán bajt tetéz a bajra. Mindenes fiókját hiába kutatja. Ahol régen szövet és kóc hevert egymás mellett, s ahol gyöngyöt, csipkét, csatot, gombot, ezret lelhet, most üres a szekrényfia, sehol semmi kellék.
2: Ennyi mindent így hirtelen honnan szerezhetnék?
1: Jakab csak nem sírva fakad, de észbe kap nyomban.
2: Sietnem kell gyorsan, gyorsan, mert az idő illan. Hagyok inkább csapot, papot. A völgybe leszállok, a városban, amit csak kell, mindent megtalálok.
1: Jakab mester nem téblából, nem vár a csodára. Tüstént felkap repülő, merülő, guruló masinájára. Havon siklik, jégen csusszan, hip-hop röppen az égen. Íme a város, már is landol Jakab a pici főtéren. Csillog-villog minden üzlet, díszben minden utca. Sült gesztenye illata orrát csiklandozza. Jakab mester azonban csak munkájára gondol.
2: Sietnem kell gyorsan, gyorsan!
1: Magában így mormol. Zsúfolt a bolt, sok időt visz el a sorban állás. Jakab töri a kobakját.
2: Van egy jobb megoldás!
1: Zsebéből nagy ollót vesz ki, s gyors mozdulattal minden ember ruhájából egy kicsit leszabdal. Hull a csipke, hull a kelme, nyisszant jobbra-balra, csak a rendőr ordítozik, oda a fél bajsza. A népség csak ámul-bámul, nézze meg az ember. Szöget csavart csenapadból a kis ezermester. Mire a nép felocsudik, végre valahára, Jakab felkap repülő, merülő, guruló masinájára. Otthon rögvest munkához lát.
2: Sietnem kell gyorsan, gyorsan.
1: Éppen babát fésül, amikor télapó betoppan. Rénszarvasa felnyergelve, üres kosár rajta. A jó vendég még be sem jött, megelőzi a hangja.
3: Jakab este! Mit ígértél? Hol van díszes szánom? Nem te mondtad? Hagyd csak nálam, majd megreparálom.
1: Jakab a nagy sietségben bizony elfeledte, hogy télapó szánkójának rúdját

0: megszerelje. Irul, pirul, szégyenében, évszázadok óta nem fordult még vele elő, hogy elkésett volna. Ráadásul nincsen kész a baba, meg a mozdony. A tehénnek nincsen farka, hát így mit csóváljon?
1: Semmi baj,
0: szól a télapó. Öblös hangja kedves.
1: A te masinádon szállunk majd a gyerekekhez.
0: Jakab mester beindítja a repülő guruló szánját, télapónak felajánlja ügyes tákolmányát. Repül a szán, de néhány játék még most sincsen készen. Télapó vezet, s Jakab hátul dolgozik serényen. Micsoda út, és micsoda éjjel! Éppen odaértek, mire az utolsó játék nagy végtére kész lett. Mélyen alszik már a város, házról házra szállnak, és csendesen lerakosgatják a csomagocskákat. Szép lesz mégis a karácsony, nem hiányzik semmi. Örül majd a gyereksereg, kicsi, nagy, mindenki. Hazatér a két kis öreg, asztal mellé ülnek. Sült hús, torta, narancspuding, pezsgő várja őket. Télapó türelme fogytán nekilát a tálnak, csak egyedül falatozik, nyomra már nem várhat. Kit is várna? Barátjától már egy hang sem halszik, Jakab mester jóízűen boldog arccal alszik.

0: Bakó Ágnes, a sündisznó mégis olyan. A sündisznó egyszer meglátta, hogy a mezőn két kisbárány összedugja a fejét. Valamit csúgtak egymásnak, aztán az egyik jókedvűen jobbra, a másik meg balra szaladt. Körbe nyargalták a rétet, majd újból összedugták az órukat és nevettek. Milyen jól megértik egymást ezek a kisbárányok, gondolta, és oda kocogott hozzájuk.
1: Jó reggelt!
0: Köszönt, ahogyan illik.
1: Látom, játszotok, szívesen veletek tartanék, mert unatkozom.
2: Legyen kedved szerint,
0: mondták a kisbárányok.
2: Tarts velünk! Olyat játszunk, hogy összedugjuk az orrunkat, körbefutjuk a rétet, aztán újból összedugjuk az orrunkat, és nevetünk.
1: A szokatlan játék.
0: Vélte a sündisznó.
1: De hát kinek megvan a maga játéka. Nem nyargalok ugyan sebesen, mint ti, és nevetni sem tudok, de megpróbálom, mert nincs játszótársam.
2: Rendben.
0: Bólintottak a kisbárányok. A sündisznó vidáman közelebb kocogott, azzal összedugták az órukat.
2: Jaj!
0: Sírtak fel a kisbárányok.
2: Miért tettem ezt? Hiszen nem ártottunk neked.
0: A sündisznó csak állt és csodálkozott.
2: Mi békés jószágok vagyunk,
0: mondták szomorúan a kisbárányok.
2: Soha nem bántunk másokat. Játszani akartál velünk, és amikor befogadtunk, megszúrtál.
1: Ó, nem!
0: Rebegte a sündisznó.
1: Nem akarattal történt. Miért is bántanálak benneteket?
2: Azt nem tudjuk,
0: mondták a kisbárányok.
2: Okot nem adtunk rá, mégis felsebezted az orrunkat.
1: Nem szándékkal tettem,
0: motyogta a sündisznó.
1: Higgyetek nekem, nem vagyok olyan.
0: De a kisbárányok félrehúzódtak, összehajoltak, tanácskoztak, végül ezt mondták.
2: Ezután félni fogunk tőled. Menj máshová, kérlek. Nem akarunk már játszani veled.
0: Azzal elfordultak. A sündisznó bánatosan elkocogott. Ment, mendegélt bokrok alján, árokparton. Egyszer csak szembe találta magát a kisborjúval.
1: Bú, bú,
0: mondta a kisborjú. A sündisznó megállt.
1: Téged is bánatért?
0: Kérdezte.
3: Az.
0: Felelte a kisborjú.
1: És miért?
3: Mert jobban szeretem az édes tejet, mint a rétfüveit.
1: Akkor miért harabdálod mégis?
0: Tudakolta a sündisznó, mert nem értette.
3: Kell.
0: A kisborjú panaszosan, szomorú szemmel nézett rá.
3: Anyám a tehén mondta ezt. Kell, hogy erősödjenek a fogaim. Bár azt mondta, a fű zamatos és ízes, én keserűnek és fanyalnak találom.
0: Ostoba ez a kisborjú, gondolta, ha azt teszi, amit nem kíván. Ha tejet inna, miért nem kér anyjától, a tehéntől, ahelyett, hogy a kesernyés füveket harabdálja. Ezt meg is mondta a kisborjúnak. Az csak a fejét lógatta. Később letépett egy újabb fűcsomót, és engedelmesen rágni kezdte.
3: Anyám a tehén nem ad több tejet, úgy mondta, nem teheti. Elértem azt a kort, amikor minden kisborjúnak meg kell kóstolnia a füvet. Így szokás ez a teheneknél ősidők óta. Nem lehetek hát kivétel, ezentúl magamnak kell táplálék után néznem.
1: Sajnállak,
0: mondta a sündisznó.
1: Keserves sors.
3: Az,
0: mondta a kisborjú.
3: De csak így válhat belőlem tehén, így lehetek majd nagy és erős. Egyszer mindenkinek el kell kezdeni a saját életét. Így mondta anyám a tehén, és én hiszek neki.
0: A sündisznó tele volt megértéssel és jó szándékkal.
1: Mit tehetnék, érted? Mit tehetnék, hogy jobb kedvű legyél? Ha a játék felvidist, örömest játszom veled. Nemrég tanultam a kisbárányoktól egy játékot. Ha ezzel szolgálatot teszek, megtaníthatlak rá.
3: Jó.
0: Kisborjú közelebb jött.
3: Bár számat első ízben keserítik meg a rétfüvei, még játékos a kedvem. Jöjj, játsz velem is, mint a kisbárányokkal.
1: Ez olyan játék,
0: mondta a sündisznó,
1: hogy összedugjuk az órunkat, aztán körbefutjuk a rétet, és nevetünk.
3: Búta játék,
0: szögezte le a kisborjú.
3: Bárányoknak való. Ám ha nem tudsz jobbat, kezdhetjük. Nyargalászni én is szeretek.
0: Azzal összedugták az órukat.
3: Mit tettél?
0: Kisborjú fájdalmasan feljajdult.
3: Azt ígérted, jó kedre derítesz, s ehelyett megszúrtál.
1: Ó, nem!
0: Rebegte a sündisznó.
1: Nem szándékkal történt. Miért is bántanálak?
3: Nem tudhatom.
0: Sírta a kis borjú.
3: Okot nem adtam rá. Mégis megsebeztél, holott jól tudod, milyen bánatos vagyok.
1: Akaratlan tettem, higgy nekem.
0: Motyogta zavartan a sündisznó.
1: Nem emlékszem arra, hogy megszúrtalak volna. Nem vagyok olyan.
0: De a kis borjú messze húzódott tőle.
3: Olyan vagy,
0: mondta reszketve.
3: Menj el, kérlek. Nem engedlek a közelembe. Ezután félni fogok tőled.
0: Sündisznó bánatosan elbaktatott. Ment, mendegélt az árok partján, nagy lapú levelek között. Egyszer csak szembe találta magát a kutyával.
1: Jó reggelt, kutyus!
0: Köszönt rá.
1: Állj meg egy szóra, kérlek!
0: Kutya felborzolta a szőrét. Hátsó lábát megfeszítve ingerülten kiáltotta.
2: Ne jöjj közelem! Nem tudok mit kezdeni veled. Kutya vagyok, és az orrom vezet jó szimatra. Ám ha hozzád érnék, baj szakadna rám. Megsebesítenél, és az fájdalmas.
1: Miért sebesítenélek meg? Miért okoznék neked fájdalmat?
0: Rebegte a sündisznó.
1: Nincs szándékomban bántani téged. Higgy nekem! Szívemben melegség van minden élő iránt. Nem értem, miért húzódnak el tőlem, mégis azok, akikhez közeledem.
2: Ez a te dolgod.
0: Mordult rá a kutya, és elfordult. A sündisznó utána kiáltott.
1: Kutya! Te bölcs vagy az állatok között! Te vagy az, aki az emberek nyelvén is értesz. Talán megmondhatod, miért vélnek olyannak, amilyen tudom, nem vagyok.
2: Mert mégis olyan vagy.
0: Felelte a kutya.
2: Magad mondtad. Kerül mindenki. Hogy miért? Honnan tudhatnám? Talán így kell lennie.
1: Ó!
0: Keseredett el a sündisznó.
1: Ki mondhatná meg nekem, miért kell így lennie?
2: Talán az ember.
0: Vélte a kutya.
1: Vezess hozzá, kérlek.
0: Esdekelt a sündisznó.
1: Hatalmas hangodat érti az ember. Ide hívhatod!
2: Jó.
0: Bólintott a kutya.
2: Megtenném, mert a szívem jó, bár kissé heves a természetem. Ám ha megtudtad, amit most nem tudsz, távozz is sietve. És most a kedvedért idehívom az ember.
0: A kutya hosszan és élesen kiáltott. A kiáltásra előjött az ember. Meglátta a sündisznót, és lehajolt hozzá.
1: Ó, ember!
0: Mondta a sündisznó.
1: Tanácsért jöttem. Mondd meg nekem, miért vagyok olyan, amilyen nem kívánok lenni? Miért szúrom meg azt, aki hozzám ér, és amikor melegség van a bensőmben, és nem harag? Hogyan és mivel szúrom meg azt, aki hozzám közeledik?
0: Az ember meghallgatta a sündisznót, majd szapora szavakkal hosszan beszélt. A sündisznó nem értette, amit mondott, de állt és hallgatta. Biztosra vette, hogy okosan és igazat szól. Később az ember visszament a házba.
2: Hallottad?
0: Mondta a kutya.
2: Ilyennek formált a természet. Mehetsz utadra.
1: Megyek.
0: Felelte a sündisznó.
1: Bár nem értettem az ember szavát, de megnyugtatott.
0: Azzal útnak indult a réteg felé. A szél sokáig utána vitte még a kutya hangját, és amerre ment, súgva beszéltek hozzá a füvek, virágok, mozduló levelek. Figyelte a szavukat. Érteni most sem értette, amit hallott, de mindinkább sejtette, mit mondhatott neki az ember. Később, hosszú, fáradtságos út után a rókával találkozott. És akkor egyszerre megértette mindazt, amit egy napon végül is mindenkinek meg kell értenie. A sündisznóknak például azt, hogy tüskés a fejük, a nyakuk és a hátuk is. A tüskék pedig csak úgy egyszerűen előbújnak a bőrük alól, és élesek és szúrósak, és jó is, hogy olyanok, mert mit is kezdene nélkülük? Ezt mind abban a pillanatban értette meg, amikor a róka megtámadta. Heves küzdelem volt. Hosszú harc után a róka volt az, aki kiáltozva menekült, és sebzett tollát nyaldosta. A sündisznó megpihent a levelek árnyékában, és ezt gondolta.
1: Érdekes dolgok vannak igazán. A bárányok azt mondták, ők békés jószágok. Ők már tudták, milyenek, én meg nem tudtam. És játék közben megszúrtam őket, és megsebeztem a kis borjút is. Azt csak én tudom, hogy nem akartam. Ezen túl kerülni fogom őket, mivel nem szeretnék fájdalmat okozni nekik. De amíg velük játszottam, tanultam valamit. Olyat, ami nélkül elpusztulnék. A kutya bölcs. Ő megértette, az emberek szavát, és ezt mondta nekem. Ilyennek formált a természet. Most már nem gondolkozom azon, hogy miért. Így is jó. És ha jó, örülök annak, hogy ilyen vagyok.

0: Arany László, a farkastanya. Egyszer volt, hol nem volt, még az óperencián is túl volt. Volt egy tojás. Ez a tojás megindult világra. Görgött, görgött, egyszer előtalált egy rucát. Azt kérdi tőle a ruca.
1: Hová megy, tojáskoma?
2: Megyek világra.
1: Én is megyek. Menjünk együtt.
0: Mennek, mendegélnek, előtalálnak egy kakast.
3: Hova mentek, rucakoma?
1: Megyünk világra.
3: Én is megyek. Menjünk együtt.
0: Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy varrótűt.
4: Hova mentek, kakaskoma?
3: Megyünk világra.
4: Én is megyek. Menjünk együtt.
0: Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy rákot.
5: Hova mentek, tűkoma?
4: Megyünk világra.
5: Én is megyek. Menjünk együtt.
0: Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy lovat, végre pedig egy ökröt. Aztán mentek, aztán mendegéltek, egyszer rajok esteledett. Ott volt egy kis ház, abba bementek. Kiki lefeküdt a maga helyére. A tojás befeküdt a tüzes hamuba. A ruca meg a kakas felültek a kandalló tetejére. Mentek, aztán mendegéltek, egyszer rajok esteledett. Ott volt egy kis ház, abba bementek. Kiki lefeküdt a maga helyére. A tojás befeküdt a tüzes hamuba, a ruca meg a kakas felültek a kandalló tetejére, a rák belemászott egy dézsavízbe, a tű a törölközőbe szúrodott bele. A ló lefeküdt a ház közepére, az ökör meg a pitvarba. Egyszer jön ám haza a 12 farkas, aki a kis ház volt. A legöregebb még messziről elkezdett kiabálni.
6: Idegen szagot érzek. Ki mer bemenni?
0: Volt köztük egy hányaveti, az azt mondta, hogy ő bemegy, ha 1000 ördög is van odabent.
7: Nem félek én semmitől, megyek.
0: Be is ment. Hogy az övék volt a ház, egészen tudta a dörgést, mihol áll. Legelőször is a kandalló tetején kereste a gyújtófát, hogy majd mécses gyújt, de a kakas meg a ruca elkezdtek lármázni. Akkor belnyúlt a hamuba, hogy majd parazsat keres, de a tojás elpukkant. Szaladt a dézsához mosakodni, ott meg a rák csípte meg az ollójával. Azután szaladt a törölközőhöz, ott meg a tű szúrta meg. Nagy ilyetten a ház közepére uglik, ott a ló rúgja oldalba. Amint szaladt kifelé, az ökör is neki esett. Felkapta a szarvára, az udvar közepére lökte. Erre elkezdett ordítani, mint a fába esett féreg. Szaladt a többi farkashoz.
8: Jaj, fussunk, fussunk! Égbeszakadás, földindulás, valamennyi ördög, mind odabent van. Nyúlok a hamuba, meglőnek puskával. Szaladok a dézsához, megvágnak ollóval. Kapkodok a kendőhöz, banyaszúr tűjével. Futok ajtó mellé, kilöknek lapáttal. Szaladok pitvarba, vesznek vasvillára. Egy kiált. Más ordít.
9: Ott fejebb.
8: Akkor nagyot estem. Bezzeg. Jaj, volt nekem.
0: Akkor nekiindultak. Még most is szaladnak, ha meg nem álltak.

0: Nina és Erik. Amikor még kicsi voltam, vagyis réges-régen, bizony olyan régen, hogy már alig emlékszem rá. Túl a hegyeken és a nagy erdőn, ahol a mesék teremnek, volt egy alacsony kőfal, a kőfal nincs már meg. Különben elmennék rá és ráülnék, de hogy ott állt rég, arra biztosan emlékszem. Gyakran üldögéltem rajta kiskoromban, ha sütött a nap. Néha borús időben is ültem rajta, talán még olyankor is, amikor langyos eső szemerkélt. Azt hiszem, néha jól meg is áztam. Kényelmes ülés esett azon a kőfalon, de a legérdekesebb az volt, hogy onnan látni lehetett az egész országutat. Kiskoromban nagyon érdekes volt figyelni, ki jön és megy az úton. És néhol ez ma is érdekes. Úgy hallottam, talán ma is ülnek kiskölykök valahol a kőfalon a napsütésben, és figyelik mondjuk az elhaladó autókat. Az én kőfalamról is lehetett látni autót. Bár igen ritkán. De onnan például láthattam kígyót, úton valamerre. Talán csak éppen átkelőben az úton. Mert nem hiszem, hogy a kígyó hasának jól esik az országút sódere. Néha lehetett látni egy fáradt rókát, aki láthatólag élvezte az országúton való kutyagolást. Vagy egy nyúl ugrándozott keresztül az úton, riadtan menekülve egy elvadult macska elől. Megesett, hogy egy jávorszarvas ballagott el méltóság teljesen, és egy-egy öreg ember persze zsákkal a hátán, vagy egy anyóka, aki kosárnyi tojást cipelt. Én meg csak ültem a kőfalon, és néztem őket. És az életet kellemesnek és egyszerűnek láttam. Hanem egy nap jött a kavicsszedő lány, és az élet már nem látszott olyan kellemesnek és egyszerűnek. Egy nap, ahogy ott ültem a kőfalon, és reggel óta nem láttam senki más, csak a paplányát elbiciklizni a csomagtartóján egy zsoltáros könyvvel, mert ő néha elbiciklizett az idős emberekhez, és imákat olvasott, és szent énekeket énekelt nekik. Egyszer hallottam, amikor az öreg bácsikámnak énekelt, tehát nem volt valami nagy szám. Hát egyszer csak megláttam a lányt, aki kavicsot szedett. Bár első pillantásra nem is értettem, mit csinál. Csak láttam, hogy lassan lépked egy lány, sem fiatal, sem öreg, és az utat borító sódert bámulja. Időről időre lehajolt, fölvett valamit, és a kötény zsebébe dugta. Úgy festett a dolog, mintha itt már elment volna egyszer, elvesztette volna az apró pénzét, és most visszajött volna, hogy megkeresse. Hirtelen megérezte, hogy figyelem, fölnézett rám, és magához intett. Nem szólt semmit, csak intett. Oda mentem hozzá. Elvesztetted a pénzed? Segítsek megkeresni?
1: Nem vesztettem el semmiféle pénzt. A sóderben találni itt-ott gyönyörű kavicsokat. És ilyen kell nekem. Pontosan 29 darab. De csak igazán szép kell. Mint ez itt. Nézd!
0: És egy hosszúkás, vöröses színű kavicsot húzott elő a kötény zsebéből, és megmutatta.
1: Igazán segíthetnél nekem keresni.
0: És miért 29?
1: Mert az bűvös szám.
0: Dehogy is, a 29 nem az, a 21 a bűvös szám. Nos, ennyi idő után már nem emlékszem, honnan tudtam, hogy kicsinykoromban, hogy a 21 bűvös szám. Még ma sem tudom, miért hiszem, hogy a 21 bűvös szám, de talán akkor onnan vettem, hogy gyakran kártyáztam 21-est a bácsikámmal, aki öreg volt, és kártyázással szerette agyonütni az időt. Az öreg emberek számára néha nehezen múlik az idő. Az idegen lány, aki kavicsokat szedett, csak nézett rám, és azt mondta.
1: A 29, tudod, az egy nagyon bűvös szám. Én pont 29 éves vagyok, ezért bűvös ez a szám. Ja, és Ninának hívnak.
0: Föl-alá bókláztunk az országúton a kőfalam előtt, és a sóderben kutattunk, és bizony eltartott egy ideig, amíg összeszedtünk 29 olyan követ, amit Nina szépnek minősített. Aztán felültünk a kőfalamra, és egy sündisznóra lettünk figyelmesek. A süni az úton vonult, és nyomában settenkedett a Molnár gonosz macskája. De mert a macskának alig a célra vezető egy sündisznót megrohamozni, az üldözés elég mulatságosan festett.
1: A sündisznó az nagyon jó jel. Sündisznót látni szerencsét jelent. Ennek én nagyon örülök.
0: Miért kellenek neked a kövek?
1: Bűvös nyakláncot csinálok belőlük, és azzal férfivá varázsolom ezt a sündisznót. Olyanná, aki feleségül vesz, mert nagyon egyedül vagyok. Nagyon-nagyon egyedül.
0: és kövér könnyek potyogtak a szeméből.
1: De te ezt úgysem érted, apróság.
0: Nem értem, mondtam, pedig nagyon is jól értettem, és azt mindenképpen tudtam, hogy egy sündisznót nem lehet emberré varázsolni. Ugyan, hogy is képzeli? Hogy képzeled ezt a varázslást?
1: Ma reggel, mikor elindultam ezen az országúton, amelyik Emerről a Marra vezet, egy furcsa madzagot találtam. Ezzel a madzaggal sorba kötöm a köveimet, és nyakláncot csinálok belőlük.
0: Nina megmutatta a madzagját, és ez nem volt más, mint egy egészen vékony drót. Aztán szép sorjában elkezdte felkötözni rá a köveket. Egyiket a másik után, és amint a nyaklánc elkészült, felvette. Lement az országútra, széttárta a karját, és megkérdezte.
1: Szép vagyok?
0: Szép vagy, mondtam, mert tényleg az volt. A nyaklánca minden esetre az volt. És most varázsolt férfivá a sünit. A süni labdává gömbölyödve, mozdulatlanul kuporogva az út szélén, a macska pedig kissé odébb ült, és csak bámulta. Bizonyára azon törte a fejét, miféle állat lehet, amelyik ennyire szúr. Varázsolj már! Varázsolj már! Kiáltottam. Szeretném látni! Nina behújta a szemét, és pörögni kezdett az országút közepén. A nyaklánca oldalt lendült, és a macska eliramodott.
1: Süni, süni, süni, változz azonnal királyfivá!
0: Kiáltotta Nina, és csak pörgött tovább, míg szétszakadt a nyaklánc, és messze repült az útra. Nagyon mulatságos volt az egész, és én elfordultam, mert nem szerettem volna, a Nina látja, hogy kinevetem. Amint egy pár pillanat múlva megint odanéztem, különös dolgot láttam. Egy férfi állt ott, elnyúlt ruhában és gitárral a hátán. Lehajolt a nyakláncért, forgatta a kezében, és így szólt.
2: Én Erik vagyok, a vándorénekes. Ma reggel, amikor ezen az úton mentem, elvesztettem egy húrt a gitáromról. Innenni!
0: És megmutatta Ninának a gitárt, hogy onnan hiányzik egy húr.
2: Nekem nincs arra pénzem, hogy új húrt vegyek. Te meg, akárhogy is hívnak, tönkretetted a húromat azzal, hogy kavicsokat kötöztél rá. Miféle butaság ez?
1: Én 29 éves vagyok. Mondd csak, nem voltál te valamikor sündisznó?
2: Sündisznó? Hát persze, hogy az voltam. Miért kérdez?
1: Mert akkor a húr az enyém, és nem csak a húr, a gitár is. És te is az enyém vagy, mert én varázsoltalak emberré.
2: Még csak ez kellett nekem.
0: Nevetett Erik, a vándorénekes, és barátságosan felé mintett.
2: Igaz, kisöcskös? Sündisznóból emberré varázsoltak. És most feleségül kell vennem ezt a hölgyet.
0: Úgy bizony, mondtam. Ők meg elindultak az országúton kéz a kézben. Hát, ilyesmik is történtek, amikor még kicsi voltam. És az a legkülönösebb, hogy ilyesmi még ma is megesik. Nem épp gyakran, igaz, de megesik. Legalábbis reméljük.

0: Tündér Ilona és Árgyilus. Volt egyszer egy király, és annak volt 3 fia. Ennek a királynak volt egy almafája, amelyen aranyalmák termettek. Sőt, oly különös volt, hogy éjjel virágzott, és meg is ért az alma minden éjjel. Így a király gazdagsága napról napra annyira szaporodott, hogy oly gazdag király nem volt az egész világon. Egyszer azonban a király szokása szerint kiment sétálgatni korán reggel gyönyörűséges kertjébe, és nagy meglepetésére az aranyalmáknak a hűlt helyüket lelte csak. Így történt ez másod, harmad és negyed napra. Ekkor a király összehívta az egész udvart, elmondta a történteket, és kihirdette, hogy ha oly emberrel találkozik, aki az aranyalmákat megőrzi, fele vagyonát megkapja. A leghívebb őröknek sem kellett egyéb. Odaállítottak az almafához, azonban hiába volt minden, mert éjfél tájban mély álom ereszkedett rájuk, és alig múlt el egy negyed óra, mire fölébredtek, s íme az aranyalmák eltűntek. Egyszer aztán a tanácskozásban fölszólalt a 3 királyfi is. Megjelentették, hogy ők megőrzik az aranyalmát. Legelőször is a legidősebb ment őrködni. Vele is ugyanaz történt, mint a többivel. A középső sem járt jobban. Végre a legkisebb vállalkozott rá. Legelőször a tabákkal jól megtömött aranyszelencét dugott a zsebébe. Aztán ment az almafa alá őrködni. A holdvilág kellemesen világított Árgyilus szép arcára. Most érezni kezdte, hogy az álom össze akarja szemét húzni, azonnal egyet szippantott, szemét jól megdörzsölte, és nagyokat prüsszentett. Másodszor is nagyot szippantott a tabákból. Még egyszer megdörzsölte a szemét, így állt néhány percig. Egyszer hal suhogást hallott. Föltekintett. Feje fölött 12 hollót látott repülni, egyenest az almafához tartottak. A 13., mint vezér, előre repült. Árgyilus megkapta a 13. hollónak a lábát, s így szólt.
1: Itt vagy, tolvaj.
0: Reá tekint. Látja, hogy karja közt egy gyönyörű szép leány fekszik. Aranyfürtjei eltakarják az alabástrombállát. Egészen meg volt lepve.
1: Ki vagy te, szép tolvaj? Én soha többé, soha el nem eresztelek, maradj nálam.
2: Én Tündér Szép Ilona vagyok. Ezek pedig?
0: A 12 hollóra mutatott.
2: Játszótársnői. Mulatságból minden este ide repülünk, és az aranyalmákat leszedjük. Mulatságból nálad maradnom nem lehet, ám bár megvallom, hogy te vagy az, kit soha felejtenem nem lehet. Csak téged szeretlek.
1: Maradj nálam, Ilonám. Én nálad nélkül nem élhetek.
2: Nálad maradnom nem lehet. Azonban vedd ígéretemet, hogy ezentúl minden nap eljövök. De álmod el nem viszem. Azért légy itt, ha látni akarsz.
1: Jó.
0: Akkor aztán nagy robajjal elrepült a 13 holló. Másnap az egész udvar nagy csodálkozására az aranyalmák megvoltak. A király homlokon csókolt a legkisebb fiát. Árgyilus csak azt kérte atyától, engedje meg továbbra is, hogy örködjék az almafánál. Atya meg is engedte. Minden éjjel kiment Árgyilus örködni, s Tündér Szép Ilonával mulatott. Volt a király udvarában egy vén banya. Ez Árgyilus herceget nagyon szemmel tartotta. A király kezdett kíváncsi lenni, mi lehet az oka, hogy Árgyilus annyira szeret az almafánál őrködni. Történt egyszer, hogy a király magához szólította a vén banyát, s így szólt hozzá.
3: Látom, hogy Árgyilus herceget szemmel tartod, nagyon helyes. Főképpen akkor vigyázz rá, amikor az almafánál őrködik.
0: A vén banya úgy tett. Egyszer, mikor Árgyilus az almafához ment örködni, a vén banya a bokrok mögé bújt, s másnap korán reggel azt mondta a királynak.
4: Meglestem Árgyilus herceget, alig bírok a szememnek hinni. Gyönyörűséges aranyhajú leánygyan láttam az almafa alatt ülni. Holló képében jött az almafára, úgy lett belőle aranyhajú leány.
3: Hazudsz te, vén banya! Ez nem lehet igaz!
4: De, úgy van, felséges uram. Ha kell, holnap hozok jelt, hogy megismeri, hogy igazam van.
0: Másnap este, mikor Árgyilus és Tündér Szép Ilona egymással mulattak, maguk sem tudták, hogy történt, milyen elaludtak mind a ketten. Ekkor előcsúszott a vén banya, és egy aranyfürtöt levágott tündérszép Ilona hajából. Aztán lassan elment. Fölébredt tündérszép Ilona, sírni, jajgatni kezdett, fölébredt Árgyilus is.
1: Mi bajod, kedves?
4: Ó, Árgyilus, éj boldog! Én téged soha többé nem látlak, nálad nem maradhatok. A házadat tolvajok lakják, íme, aranyfürtjeimből egyet levágtak.
0: Ezzel megölelt Árgyilust, ujjáról egy gyűrűt húzott le, és az Árgyilusére húzta.
4: Tessék! Erről megismeri Ilonkát akárhol.
0: Ezzel összecsapta a kezét, hollóvá változott, s elrepült. Másnap reggel a vén bonya megmutatta az aranyfürtöt a királynak. Igen, elcsodálkozott a király, és tüstént magához hivatta a fiatal herceget.
3: Édes fiam, testvéreidet, mint látod, már mind kiházasítottam. Neked is megjött az időd, hogy megházasítsalak. Hatalmas hercegnőt kerestem számodra. Azt hiszem, nem lesz ellenvetésed.
1: Kedves atyám, én megházasodom, de csak úgy, ha én keresek magamnak társat. Találtam is egyet. Tündérszép Ilona lesz az én feleségem.
0: Megdöbbent a király a vakmerő kívánságon, de bármint akarta lebeszélni fiát kívánságáról, nem lehetett. Mi több, a fiatal hercegnek nem volt nyugta. Kardot kötött oldalára, elment tündérszép Ilonát keresni. Utána az egész udvar gyászba borult. Már majdnem az egész világot összejárta Árgyilus, de tündér Ilonának még a nyomára sem talált. Végre egy kis házhoz jutott, hol egy vén banyára talált. Egész bizalommal köszöntötte őt Árgyilus. A széken ülő vén banya nagy csodálkozással kérdezte.
4: Hol jársz erre, amikor ritkaság, ha ide a madár is repül?
1: Jó asszony, nem tudná nekem megmondani tündérszép Ilona, merre lakik?
4: Nem bizén, édes fiam, de talán, hogyha hazajön az uram, a nap, az minden üvé odasüt, az talán meg tudja mondani. Ne bújj el, mert hogyha meglát, fölfal.
0: Erre elbújt Árgyilus. Hazajött a nap, belép a szobába, elkezdi.
5: Fi anyók! Emberhús! Fú, büdös!
0: Erre kimászott az ágy alól Árgyilus, szépen köszöntötte a napot.
5: Szerencsét, hogy szépen köszöntöttél. Másképp fölfaltalak volna. Tündér szép Ilonáról nem tudok. De talán a hold bátyám tud felőle.
0: Elment Árgyilus oda is. Ott is úgy járt, mint a napnál. Ez a szélhez utasította őt. Mikor oda jutott, a beköszöntés éppen olyan volt, mint a napnál. Megkérdezte tőle, hogy nem tud-e valamit tündérszép Ilonáról.
4: Én nem tudok semmit, de nem messze tőle. Abban az erdőben lakik az állatkirály. Az talán tud valamit.
0: Mendegélt Árgyilus, már egészen beesteledett. Úgyhogy majd semmit sem látott. Fölmászott egy fára, szétnézett, nem látta valahol világot. Csak ugyan, a messze távolságban észrevett egy kis világocskát. Hát egyenest neki tartott. El is érte a világocskát. Egy szép kastély volt előtte. Bekopog. Kinyílik az ajtó, és egy óriás jön elébe. Az óriás szeme a homlokán volt.
1: Jó estét, felséges király! Nem tudnál te nekem tündérszép Ilonáról valamit mondani? Hol lakhat?
5: Szerencsét, hogy úgy köszöntöttél, amint illik. Másképp halál fia lettél volna. Én az állatkirály vagyok. Tündérszép Ilonáról nem tudok semmit. De talán állataim közül tud valamelyik felőle. Yeah.
0: Az egész palota tele lett mindenféle állattal. Föltette a király a kérdést, de nem tudott senki semmit. Végre aztán előkullogott egy sánta farkas.
1: Na, mi van már? Mi? Ja, én tudok tündérszép Ilona felől. A fekete tengeren túl lakik ott. Ott törték el a lábamat!
5: Vezest hát ezt a hercegfit! Oda!
0: A farkas azonnal elősántított. Árgyilus ráült, mentek 100 meg 100 esztendeig. Egyszer letette a farkas Árgyilust.
1: Na, már én tovább nem vihetlek. Oda! Most már magad is eltalálsz, hiszen nincsen már messzire. Csak 100 esztendőt kell menni.
0: Ezzel elbúcsúzott tőle, és elsántikált. Ment, mendegélt Árgyilus, egyszer csak egy völgyet lát, mely 3 hegyjel van körülvéve. A völgyben 3 ördög veszekedett. Oda ment, kérdezte tőlük, miért verekednek.
6: Meghalt
7: az atyánk.
6: És ezt a köpönyeget.
7: Meg ezt az ostort.
6: Meg ezt a bocskot.
7: Igen, a bocskot is ezt hagyta maga után. Ez a köpönyeg olyan, hogy figyelj, ha magadra veszed.
6: Ha magadra veszed.
7: Meg a bocskot a lábadra húzod. És ha ezzel az ostorral egyet egy jó nagyon csattintasz. És azt mondod, hogy Hip, ott legyek, ahol akarok.
6: Ahol akarok?
7: Igen, ott azonnal. Igen,
6: azonnal.
7: Hát ez az, hogy ott is leszünk, de nem tudunk megegyezni. Pedig én vagy
1: egyet, nem vagy. Majd elosztom én köztetek. Ha nem, az egyik hágjon föl erre a hegyre, a másik arra, a harmadik meg amarra.
0: Az ördögök el is indultak. Árgyilus erre fölvette magára a köpönyeget és a bocskort. Az ostorral egyet csattintott.
1: Hip-hop! Ott legyek, ahol akarok. Legyek tündérszép Ilonánál.
0: Ahogy ezt kimondotta, egy kristálytiszta palota előtt termett. Kitekintett tündérszép Ilona egyik játszótársa, megismerte Árgyilust. Beszaladt tündérszép Ilonához.
4: Nézd, itt megy Árgyilus!
0: Tündérszép Ilona lehetetlenségnek tartotta ezt, és pofon vágta játszótársát. Jött a másik játszótársa, az is úgy járt, így jártak mind a 11-en. Árgyilus bekopogott az ajtón, egy vén banya jött kinyitni. Nagy csodálkozással nézett Árgyilusra.
4: Hát itt vagy, Árgyilus, aki megszabadítod a hercegasszonyunkat. Most nem mehetsz hozzá. A gonosz varázslótól most nem lehetsz vele. Csak éjfél tájban, mert az az idő, amelyben szabadon járhat. Akkor, ha te 3-szor megcsókolod, a varázslónak nem lesz hatalma rajta. Most éppen jókor jöttél, mert nincs itthon. Másként halálfia lennél.
1: Nem félek én tőle. Megvívok én vele.
0: De a vén banya újra lefestette a varázslót. Árgyilus bement hozzá, sejemágyat vetett neki, pompás vacsorát készített Árgyilus számára.
4: Minden éjjel eljön ide tündérszép Ilona. Azért ne aludj el!
0: E gonosz boszorkánynak volt egy sípja. Ha ezt megfújta, akit akart, elaltatott vele. Most is kihúzta a sípot, és elfordulva egyet sípolt. Erre Árgyilus úgy elaludt, hogy azt sem tudta, hogy volt-e a világon valaha. Éjfél tájban eljött tündérszép Ilona. Mikor meglátta kedvesét, fölkiáltott.
8: Ébredj föl, kedvesem! 3 csók ártatlan szádból megszabadít a kárhozattól.
0: De hiába, Árgyilus föl nem ébredt az alatt az idő alatt. Amint fölébredt, mondta a vén banya.
4: Itt volt Ilona, de te mélyen aludtál.
0: Ez így történt 3-szor egymás után. Egyszer aztán, amint a vén boszorkány elaludt, Árgyilus meglátta a nyakán a sípot. Leoldotta, s kíváncsiságból belefújt, és íme az egész cselédség elaludt. Ekkor kapott észbe, hogy azért aludt ő olyan mélyen, mikor a vén banya sípolt. Most a maga nyakára illesztette a sípot, és valahányszor fel akart ébredni a boszorkány, mindannyiszor sípolt Árgyilus. Így volt éjfélig. Ekkor jött tündérszép Ilona. Árgyilus 3-szor megcsókolta. Hát uram fia, Az egész vár azonnal ragyogni kezdett. Minden ajtó fölpattant, és a vén boszorkány elsüllyedt. Mindenek előtte másodízben megcsókolta volna Árgyilus tündérszép Ilonát, előbb 11-szer pofon vágta.

0: Azért van ez, mivel te 11 játszótársadat pofon vágtad, mikor igazat mondtak.
1: Megérdemlem.
2: Ezzel karjára vette tündérszép Ilonát, köpönyegét s bocskorát felhúzta, ostorával egyet csattintott.
0: Hip-hop! Ott legyek, ahol én akarok. Legyek az atyám várában.
2: Ez azonnal meg is történt. Árgyélus ma is hatalmas király, Ilona hatalmas tündér. Most is élnek, ha meg nem haltak.

0: A mennyei vacsora. Volt egyszer két koma. Az egyiket Csinos komának hívták, a másikat meg Felefejnek. A nevét egyik sem érdemelte meg, mert Csinos koma rút volt, Felefejnek meg nem hiányzott egy darab sem a fejéből. Egyszer a két koma megéhezett, s elment halászni. Halásztak egész állónap, de egy nyúlfark nem hosszú, még egy akkora halat sem fogtak. Utóvégre rájuk esteredett, de csak nem hagyták abba, hát ha legalább kóstolóba fognak valamit. Kárba veszett minden igyekezetük, halat még látni sem láttak, nemhogy fogtak volna. Holott kopogott a szemük éhségükben. Akkor hagyták csak félbe a halászást, mikor úgy beesteredett, hogy se a vizet nem látták, se egymást. Messzi volt a falu, haza nem térhettek. Különben sem kívánkoztak haza, hiszen az éhség űzte őket ide a patakpartra. Körülnéztek hát hálóhely után. Ingben, gatyában jöttek el hazulról. Most meg fáztak kegyetlenül, kaparáztak a bokrok alján száraz fű után, hogy azon aludjanak. Amint kutatnak, kaparáznak, egyszer csak megvakkan valami a bokorban. Megfogják, nézik, hát egy kicsi keverő malac. Megörventek, hiszen olyan régen nem ettek már, hogy azt hitték, nem való a szájuk másra, csak beszédre. A malackát leszúrták, tüzet raktak, megpörkölték, s megsütötték a nyáson szép pirosra. De mire a malac megsült, úgy összezsugorodott, hogy több volt a nyás, mint a pecsenye. Csinos koma nézi, nézegeti a malacot. Utó végre megszólal.
1: Na, hallod-e, koma? Ha mondanék én valami?
2: Meghallgatom.
1: Ez a malac úgy megcsappant, hogy ez már nem is malac. Ez a vacsora meg úgy megcsappant, hogy ez már nem is vacsora. Ha ketten esszük meg, nem fogunk jól lakni, hanem bosszankodni fogunk.
2: Ez bizony igaz. De mit cselekedjünk, ha más vacsora nincs?
0: Csinos koma hallgatott egy darabig, tűnődött, tépelődött. Aztán megint megszólalt.
1: Hát mondanék én valamit, koma.
2: Meghallgatom.
1: Aludjunk egyet, koma.
2: Aludhatunk, csak hogy

0: A hús elfogyott, leszapogatta a csontokat, s kiszívta a velőt belőlük.
1: Ez jól esett.
0: Azzal elterült ő is, és aludt nyugodalmasan. Hajnal telt, fele fej fölriadt. Az éjség serkentette föl, látta, hogy a komája húzza, megbökte, hogy ébredjen föl. Csinos koma megdörzsölte a szemét, aztán megkérdezte.
1: Na, mit álmodtál, koma?
2: Gyönyörűt álmodtam, hogy az égből leeresztettek egy hosszú lajtorját. A vége éppen ideért, ahol most a lábam van. Meg is rúgtam egy kicsikét, hogy láttam, nem dőle el. Meg se rezdült, pedig akkor már 12 hófehér angyal lépegetett a fogokon lefelé. Jöttek szép, lassan, mikor ideértek hozzám. A főangyal megkérdezte, hogy ne haragszom-e meg, ha megint vacsorára. Miért haragudnék? Mondtam én. Azzal már lépegettem is az angyalok között, föl a rajtorján. Odafönn terített asztal várt, leültem, az angyalok etettek, itattak, hoztak mindent, amit a szemem szám kíván.
0: Csinos koma akkor megkérdezte.
1: Na, és jól megvacsoráztál odafönn a mennyországban?
2: Én igen.
1: Gondoltam én, hogy így lesz. Azért... Mert mikor ott láttalak a mennyei asztalnál, mindjárt felkeltem, s megettem a malacunkat az utolsó falásig. Mert ha te jól laktál odafönn az égben, miért ne lakhattam volna jól én is, ide lenne a földön?
0: Elbúsult fele fej erősen, mikor ezt hallotta. De szégyelte volna beismerni, hogy a komája túljárt az eszén.

0: kalandjai tovább folytatódnak. Bocsánat, hol vagyok?
1: Végre élhetem a világomat,
0: gondolta Pikpok, amikor fejest ugrott a kék tó csodálatosan hűs habjaiba. Körülnézett. A víz áttetsző volt. A tó fenekén néhány jókora halat pillantott meg, vidáman csapkodtak a farkincájukkal.
1: Biztosan örülnek, hogy egy igazi pingvin eszi meg őket.
0: De nem töprengett sokat, elindult halászni.
1: De jó is az, ha az ember hasában a farkincájával csapkodó halacska van, és nem valami döglött hering vagy olajos protni.
0: Miután jól lakott, kiúszott és egészségügyi sétát tett a parton. Vidám volt, elégedett, és érezte, hogy a hasában a halacskák még mindig csapkodnak a farkincájukkal. Csodálatos érzés. Megveregett a kövér hasikóját, és az erdő szélére indult a fülemülék koncertjét hallgatni.
1: Jaj, milyen gyönyörű az élet! Milyen csodálatosan illatozik az erdő! Milyen vidáman döngicsélnek a méhecskék! Vakvok bácsi megpukkadna az irítségtől, ha most látna engem!
0: Pikpok lehúnta a szemét, és a fülemülék dalától elringatva boldogan elszomjat. Hirtelen valami furcsa módon ismerős hangra lett figyelmes. Kinyitotta az egyik szemét, és csodák csodája, háp-háp kacsát pillantotta meg.
2: Tiszteletem! Azt hiszem, valahol már találkoztunk.
1: Szívélyes üdvözletem! Ha nem tévedek, a Hóviharok szigetén volt szerencsém már egyszer találkozni veled.
2: Te vagy az Pikpok!

0: Spock, most már emlékszem, hogy kerülsz ide? Hiszen a pingvinek csak hideg tájakon élnek.
1: Hú, ezüst szárnyakat kértem kölcsön, és elrepültem oda, ahova a szívem húzott. A szívem pedig a kék tóhoz húzott.
0: Ez pompás! Tehetnénk egy kis sétát? Például megmutathatnám neked, hol telelnek a rákok.
1: Köszönöm szépen, kedves Háb-Háb, de először is súlyos operáció után vagyok. Másodszor megígértem Kasjának, hogy viszek neki egy gyönyörű halacskát. Jó, hogy eszembe juttattad, mert Kasja már biztosan nyugtalankodik. Viszontlátásra, Háb-Háb, és üdvözletem küldöm a férjednek, Bambert kacsának.
2: Így szól a Pikpok fejestúl. Úgy élvezte a jó hűs vizet, hogy esze ágában sem volt egyhamar kijönni. Kasja várhat még egy pillanatig, hiszen tudja jól, hogy milyen kellemes nekem így úszkálni a hullámok hátán. Föl, le. Föl, le. Kedvére úszkált, míg mi ez? Pikpok csak néz, és nem akar hinni a saját szemének. A tó fenekén egy furcsa háló húzódik végig, és ez a háló teli a legnagyszerűbb halakkal. Pikpok elégedetten csettintett. Ez lesz aztán az uzsonna. Egy pillanat múlva mégis azt gondolta.
1: Pikpok, hiszen nem régen ettél meg 10 kövér pontyot. Ne légy olyan falánk. Ha te leszed magad, összevart hasikot kipukkadhat, és mi lesz akkor?
2: A másik gondolatot okosabbnak találta.
1: Jaj, nem tesz semmit, hogy már uzsonnáztál. Most jöhet a pótuzsonna. Ki tudja, mikor adódik ismét ilyen kedvező alkalom, és mikor engedhetsz meg magadnak ismét farkukkal csaptosó kis halacskákat?
2: Ahogy ezt végig gondolta, nyomban a háló felé indult. A hálóban pedig csak úgy hemzsegtek az ezüstös sügérek, a piros szárnyú keszegek, az aranyló kelék, a karcsú törpeharcsák és a kövér pontyok. Pikpoknak kicsordult a nyál a szája szélén, és melegséget érzett a hasikójában. Megkerülte a hálót, talált egy szabad bejáratot, és jó étvágyjal hozzáfogott a pótuzsonnához. Hirtelen megrázkódott. Mi ez? A háló vele és a halakkal együtt felemelkedik a levegőbe, ő meg nem találja a kijáratot.
1: Ja, hát ne tessék ostoba tréfákat tűzni velem!
2: Kiáltotta felháborodottan, de semmi sem segített. Egy pillanaton belül már egy nagy csónakban volt, és egy vörös szakállú nagy ember pillantott meg, aki föléje hajolt.
1: Bocsánat, megtudhatnám, hogy hol vagyok?
2: A halász elnevette magát, és oda kiáltott társának.
3: Te Gregorsz, ilyet még nem láttam. Pingvin a tavunkban, pigmint fogtunk ki.

0: Marék Veronika, harcsabajusz kapitány. Harcsabajusz kapitánynak olyan hosszú és olyan kunkori bajusza volt, mint egy öreg harcsának. Büszke is volt rá, csak azért búsult, mert nem volt hajója. Miféle hajós kapitány az, akinek nincsen hajója? Bánatosan üldögélt a tengerpartján, és hallgatta a hullámok csapkodását. Rá akar gyújtani egy szivarra, de egyet sem talált a zsebében. Bedobott volna egy kavicsot a vízbe, de kavicsot sem talált.
1: 1000 fóka, a szivarom elfogyott, de a kavicsok csak nem fogytak el.
0: Azzal felugrott, és elindult a tengerparton, hogy kavicsot keressen. Ment, ment, erősen nézett a lába elé, és egyszerre csak nekiütközött valaminek.
1: Bocsánat.
0: Morogta, aztán felnézett. És vajon mit látott? Egy elhagyott hajót. Ott feküdt a tengerparton, fél oldalára dőlve. Úgy látszott, nem kell már senkinek. A kapitány szíve megdobbant. Hiszen ezt meg lehet csinálni. Felállította a hajót, és jól megnézte.
1: Te leszel a híres, nevezetes száguldó kacsa, de lássunk munkához.
0: Először is árbócot tűzött a hajó derekába. Vitorlát feszített rá, és az árbóc végébe zászlócskát tett. A hajó orrába kötelet kötött, hogy ki tudjon kötni, a végébe meg egy vasmacskát, hogy le tudjon horgonyozni, ha kell. Mentővet is tett a hajóba. Kész a vitorlás! A kapitány vízre tolta a száguldó kacsát. Büszkén ringatózott a hajó a hullámos tengeren.
1: Indulhatunk, 1000 az már a gyar. De hová? Merre menjünk?
0: A kapitány körülnézett. Meg is látott egy nagy csomag színes ceruzát. Az volt ráírva. A tenger túlsó partjára.
1: Elviszem a színes ceruzákat.
0: Azzal berakodott a hajóba, vett 3 csomag szivart, és kiadta a parancsot önmagának.
1: Indulás!
0: Nagyot fújt a vitorlába a sós tengeri szél, és a száguldó kacsa elindult. A kapitány pedig dörbögni kezdett jókedvében.
1: Hangom, mint a mackó hangja. Bajszom, mint a harcsa bajsza. Hintáztatnak a habok. Harcsa bajusz, én vagyok.
0: Alig ért a dalocska végére, már is egy szigethez érkezett. Kikötött és kiszállt. Nem látott sehol senkit. Egyszerre csak furcsa hang ütötte meg a fülét. Pityerget valaki. Hogy kicsoda? Egy elefánt. Igen, ott ült és pityergett.
1: Nem szégyelled magad? Ekkora nagy elefánt és bőg.
0: Mordult rá a kapitány.
1: Mi bajod van?
2: Gyere, játszál velem!
0: Zokogta az elefánt.
2: Olyan egyedül vagyok! Mindig unatkozom!
1: No akkor hagyd abba a sírást, mert én itt vagyok. Játszom veled egy kicsit.
0: Azzal játszani kezdtek. Bujócskáztak, fogócskáztak, birkóztak. A kapitány még lovagolt is az elefánt hátán. Aztán leszállt róla, és azt mondta.
1: No, elefántom, én most már elmegyek. Dolgom van.
0: Az elefánt elpityeredett.
2: Ne menj el! Ne menj el! Játszunk még!
1: Nem lehet. Sietnem kell tovább. Máskor is meglátogatlak. Száguldó kacsa, indulás!
0: De a hajó nem mozdult. A kapitány hátra nézett. Meglátta, hogy az elefánt az ormányával jó erősen megfogta a hajót.
1: 1000 az már a gyar! Engedd el a hajót!
0: kiabált a kapitány.
2: Én is veled megyek!
0: Mondta az elefánt, és hopp, beugrott a hajóba. A hajó megbillent, és a ceruzák mind kiszóródtak belőle. Az elefánt bánatosan kimászott a hajóból, és kezdte kihalászni a vízből a ceruzákat.
1: Azért mondom,
3: mormogott harcsabajusz kapitány.
1: Elefánt nem fél ezen a kis hajón. No, add már ide a ceruzákat, és megyek.
0: De az elefánt csodálkozva nézegetni kezdte a ceruzákat.
2: Mi ez? Megenni nem lehet, csak kapogni tudok vele.
1: Ide nézz, te buta! Itt egy darab papíros. Rajzolj rá valamit.
0: Az elefánt húzott egy vonalat, és elmerülten nézte. Aztán húzott még egyet. Aztán rajzolt egy kört, és rá egy kacskaringót. Ez harcsabajusz kapitány képe. Elégedetten bámulta, aztán rajzolt tovább. Meg se hallotta, hogy a kapitány elbúcsúzott tőle.
1: Nem bánom, maradjon a tied, az az egy ceruza. Nem sokára újra eljövök.
0: A száguldó kacsa végre elvitorlázott. Siklott a habzó tengeren, s hamar megérkezett a tenger túlsó partjára. A kapitány kirakodott a hajóból, aztán elment vásárolni. Egy dobozzal jött vissza a kikötőbe. A dobozt betette a hajóba, és kiadta a parancsot.
1: Most aztán rajta száguldó kacsa, irány a búbánatos elefánt.
0: S röpült a hajó a vízen, vissza a szigetre. Harcsabajusz kapitány kiszállt és körülnézett. Most nem látott senkit. Csak egy hangot hallott.
1: Most meg miért sírsz, elefánt? Hiszen van papírosod, ceruzád rajzolhatsz, amennyit akarsz.
2: Azért sírok, mert nincs, akinek megmutassam, hogy mit rajzoltam. Ide nézz, ez itt egy pálna.
1: Várj, elefánt, itt van ez a doboz. Neked hoztam ajándékba. Bonts ki, én meg sietek tovább.
0: A kapitány a hajóba szállt. Nagyot fújt a sós tengeri szél, és a száguldó kacsa elsuhant a szigettől. Az elefánt észre sem vette, mert a dobozra figyelt.
2: Ez meg mi a csuda?
0: Rázogatni kezdte, de a doboz morogni kezdett. Az elefánt megijedt, és elbújt a bokor mögé. Lassan újra előmerészkedett, és óvatosan kinyitotta a dobozt. És mi volt benne? Se nem bálna, se nem cápa, nem szamár, nem madár, nem is gyík, nem is csík, hanem egy nagy fülű, gombaszemű, kicsi elefánt. Ezt hozta neki ajándékba a kapitány, hogy ne legyen többet egyedül. Az elefánt úgy megörült a kölyök elefántnak, hogy ugrándozni kezdett körbe-körbe a szigeten. Amikor kifáradt, elővette a papírost és a ceruzát, a földre hasalt, és magyarázni kezdte a pici elefántnak.
2: Látod, ez itt harcsabajusz kapitány. Ez a hajója. Ez egy pálna, ez meg egy cápa.
0: Az apró elefánt pedig lelkesen hallgatta, és hallgatja ma is, ha csak meg nem unták, és nem kezdtek el játszani. Harcsabajusz kapitány a kikötőben elővett egy hosszú-hosszú szivart, rágyújtott, és azt mondta.
1: Látod, száguldó kacsa, mától fogva nincs búbánatos elefánt.

0: Jó estét, kedves gyerekek! Ma este Mésző Miklós feldolgozását halljátok a Tücsök és a hangya történetében. A novemberi szél az örgő faágakról éppen az utolsó fonnyat száraz leveleket tépte le, amikor az erdő szélen találkozott a tücsök és a hangya. A hangya kicsit kopott, naftalin szagú, de Panofix béléses téli kabátot viselt. Júliusban vette leszállított áron a bizományi áruházban, akár a vízhatlan síbakancsát. A tücsök viszont láthatóan didergett, vékony és béleletlen vászon dzsekijében. A tücsök zsebre dugott kézzel áldogált, mert kesztyűjesen volt.
1: Jó napot, tücsök szomszéd!
0: Mondta a hangya.
1: Ahogy elnézem, nem izzad bele a kabátjába.
2: Bizony, hideg van, hangya szomszéd,
0: válaszolt vacogva a tücsök.
2: Ez a szél az ember csontjai is átjárja.
0: A hangya megigazgatta bőrkesztyűs kezével a sálat a nyakán.
1: A feleségem kötötte,
0: mondta.
1: Ügyes asszony, nézi a televíziót, és közben mindig köt, vagy horgol valamit. Maga, úgy tudom, nőtlen és abérletben lakik.
2: Hát igen,
0: bólogatott a tücsök.
2: Tudja, én mindig csak hegedülgetek. Másra nem igen marad idő.
0: Cigarettás dobozt kapart elő a zsebéből, és oda kínálta a hangyának.
1: Köszönöm.
0: Rázta a fejét a hangya.
1: Több mint 3 hónapja, hogy leszoktam a dohányzásról. Nem csak haszontalan, az egészségre is káros szenvedélyez, de pénzbe is kerül. Egy doboz cigarettárából megreggelizhet, vagy megvacsorázhat a magamfajta kétkezi munkás.
0: Megköszörülte a torkát.
1: Úgy tervezzük a feleségemmel, hogy jövőre nagyobbra cseréljük a lakást. Központi fűtés, telefon, közvetlen földalatti járat a szemétdombhoz.
0: A tücsök cigarettára gyújtott.
1: Aki nyáron hegedül, míg mások megfogják a munka végét, hogy vigyék valamire az életben.
0: A hangya megcsóválta a fejét.
1: Talán azt gondolta, kedves tücsök szomszéd, hogy ebben az évben nem is lesz tél.
2: Egy hét múlva elutazom,
0: mondta a tücsök.
2: Csak úgy május felé jövök haza.
1: Elutazik?
0: Csóválta a fejét a hangya.
1: Valami rokoni meghívás, kedves szomszéd?
2: Nem járok én vendégségbe,
0: mondta a tücsök.
2: Csak hegedülgetek otthon, gyakorlok.
1: Elárulná, hová utazik?
0: Mosolygott rá a hangya.
2: Párizsba,
0: mondta a tücsök.
1: Párizsba?
0: A hangya kerekre tágult szemmel a tücsökre merett.
1: Tréfál, kedves szomszéd!
0: Kérdezte kisé emelt hangon.
1: Miből telne magának arra, hogy Párizsban töltse a telet?
2: Meghívtak. Konzervatoire,
0: mondta a tücsök.
2: A versenyeken hegedülök.
0: A hangya a földre szegezte a szemét. Hallgatott egy darabig, aztán kérlelő hangon megszólította a tücsköt.
1: Tekintettel a régi ismerettségre, elintézne egy számomra fontos ügyet.
2: Kérem, kérem, nagyon szívesen,
0: bíztatta a tücsök.
2: Csak mondja, szomszéd úr.
1: Arra kérném,
0: mondta a hangya,
1: hogy Párizsban keresse föl Lafontaine urat. És mondja meg neki. Majd jövök táncolni, ha lehajol előtte.

0: Bot Gabi kicsoda. Amikor csütörtök délután a gyerekek elindultak a park felé, a Közgéza utcában megláttak egy sovány és űzött kutyát, aki fülét, farkát behúzva próbálta láthatatlanná tenni magát. De az utcán nehéz elbújni, úgyhogy a testvérek egymás szavába vágva rögtön kiabálni kezdtek.
1: Anya, anya, nézd! Ott egy gazdátlan kutya, vigyük haza!
0: Lelkesedett Bíborka.
2: Adjunk neki enni!
0: Könyörgött Bársonyka.
3: Olyan régóta szeretnék egy kis kutyát.
0: Rimánkodott Babocska.
4: Szó sem lehet róla. Így is olyanok vagytok néha, mint egy zsák bolha. Az kellene még csak, hogy egy igazi bolhás kutyát is hazavigyünk.
0: Tiltakozott anya.
1: Nézd, milyen szomorú a szeme.
3: Van szíved itt hagyni egy ártatlan állatot?
2: Szinte megszólal. Olyan értelmes a tekintet.
5: Mi az, hogy szinte? Tök jól tudok emberül, csak nem értek minden szót.
2: Hát te meg kicsoda vagy?
5: Igen, én kicsoda vagyok.
1: Nem azt mondtam, hogy kicsoda vagy, hanem azt kérdeztem, hogy kicsoda vagy.
5: Mondom, hogy kicsoda vagyok.
2: Az a neved, hogy kicsoda!
5: Miért? Ki a csoda lehetne még itt rajtam kívül, akit kicsodának neveznek?
0: Nézett körül gyanakodva a sovány kutya.
4: És hogy kerültél ide a Közgéza utcába?
5: Micsoda? Kicsoda az a Közgéza?
3: Ez a neve az utcának, ne félj, nem harap.
0: Nyugtatta a Babocska, akit eddig tátott szája bámulta a beszélő kutyát.
5: Akkor jó, mert különben visszaharaptam volna.
1: Szóval, hogy kerültél ide?
5: Sajnos csak azt tudom, hogy kicsoda a nevem. Jól értek emberül, és elég éhes vagyok. Viszont fogalmam sincs, hogy kerültem ide, és arról sincs, hogy hol van az ide.
4: Ez itt Lilliput város, ahol minden megtörténhet. Még az is, hogy meghívunk uzsonnára.
0: Könyörült meg anya a kivert kutyán. A gyerekek örömújongásban törtek ki.
4: De aztán meg kell keresnünk a gazdádat, nem maradhatsz nálunk.
0: Ütötte le anya a kedélyeket.
5: Kiskutya koromban volt gazdám, csak már nem emlékszem rá.
1: Akkor honnan tudod a nevedet?
5: Mindig azt kérdezték az emberek, amikor megláttak, hogy kicsoda vagyok. Úgyhogy elneveztem magam kicsodának.
4: Menjünk föl a lakásba, majd ott beszélgetünk kicsodával.
2: Nem liftel megyek!
5: Én sem megyek izével, miftel.
4: Nem mift, hanem lift.
5: Mi az a lift?
1: A lift köti össze az eget a földdel.
3: Dehogy, csak fölvisz az ötödikre.
4: Inkább induljunk, ha olyan éhes vagy.
5: Jó, de én nem lépek be ebbe a szekrénybe.
0: Nézed bizalmatlanul a liftbe, kicsoda.
4: Akkor Bíborka fölkísér a lépcsőn, nehogy elveszünk közben.
5: Lépcső? Az meg micsoda?
1: A lépcső is fölvisz, mint a lift. Melyiket választod?
5: Egyiket sem. Inkább ilyen halok.
1: Akkor fölviszlek az elem.
0: Jó sokáig tartott, amíg fölértek az ötödikre. Bíborkának azonnal le kellett ülnie.
3: Kicsoda? Gyere, itt a kanapé.
5: Micsoda? Micsoda az a kanapé? Én Isten úgyse beleharapok, ha ide jön az a... Hogy is hívják?
3: A kanapé nem tud járni. Rá lehet ülni. Nézd csak.
5: Ülni szeretek.
0: Mindannyian ittak egy kis vizet, és várták az uzsonnát.
3: Anya, ugye itt maradhat kicsoda. Nézd, mennyire illik a kanapéhoz.
4: Az kellene még, hogy ebben a bútorraktárban legyen egy kutya is.
5: Micsoda? Mi az, hogy bútorraktár? Oda nem megyek, az biztosan valami rettenetes rémség.
0: Ezen jót nevettek, majd anya unszolására asztalhoz ültek. Kicsoda másodpercek alatt felfalta az uzsonnára tálalt szafaládét, és szomorú szemmel bámulta a gyerekeket.
4: Kicsoda, nem illik kunyerálni az asztalnál. Viselkedhetnél egy kicsit illedelmesebben is.
0: De azért suttyomban mindenkitől kapott valami ennivaló. Sőt, amikor anya azt hitte, senki sem látja, titokban kicsoda szájába tömött egy háztartási kekszet is. Kicsoda szinte megszédült a mennyei jeledeltől. Kex megbabonázta. Eszébe jutott, hogy kiskutya korában, amikor még volt gazdája, ezt tette a legszívesebben.
5: Még...
2: Ez lesz az utolsó.
5: Még egyet.
0: Kérte elfúló hangon kicsoda, ki egyre tisztában emlékezett, elfelejtett életét.
4: Tényleg ez az utolsó?
0: De azért útravalóul anya a zsebébe tett néhány kekszet. Kicsoda lefelé menet már hajlandó volt beszállni a liftbe. Maga sem értette miért, de a keksz elropogtatása óta reménykezni kezdett abban, hogy megtalálja a gazdáját. A többiek kedvetlenül baktattak a park felé.
3: Ugye tudod, hogy a kutyáknak nem szabad bemenni a szép kislány parkba?
5: Á, nem számít. Majd megvárlak benneteket. Az utcán sajnos otthon vagyok.
1: Elmegyünk Babethez. Ő biztosan segít.
0: Amikor Babett meglátta kicsodát, azonnal kiáltozni kezdett.
6: Győri bácsi, jöjjön ki gyorsan, itt van Kex. Nagyon megnőtt, de megismerném 1000 kutya közül is a kunkori farkáról.
0: Az iskola portása kifutott a fülkéből, csak úgy lobogott a bajusza. Ő is rögtön felismerte Kexet, aki egy évvel ezelőtt rejtélyes körülmények között tűnt el.
7: Kex, drága kiskutyám, gyere ide, hagyj gyömöszöljelek meg!
0: Gazda és kutyája úgy egymásba gabajodott, hogy nem lehetett látni, hol kezdődik a kutya, és hol ér véget az ember. Kicsoda, azaz Kex nem szólalt meg, nem volt már szüksége rá, hiszen Győri bácsival szavak nélkül is megértették egymást. Babett is angyali arccal mosolygott, mert Kex kiskutya korában nagyon sokszor feküdt az ölében, és most, miután a gazdája alaposan meglapogatta, azonnal felkucorodott hozzá, és elnyomta az álom. Piborkáik nem akartak zavarni, csak cinkosan összenéztek Babettel, és elindultak a park felé. Mindenki, aki látta a sétáló társaságot, sóvárogva bámult utánuk. Nézzétek, ott lebeg egy csapat boldogság.

0: Mosonyi Aliz, szekrénymesék. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy japánka éldegélt.
1: De jó lenne, ha volna itt még egy japánka. Ketten lennénk akkor itt. De jó lenne akkor itt. Hát nem baj. Eszegetek kompótot,

0: Nyuszi könnyek. Élt, éldegélt egyszer az erdőben egy vászon nevű fehér nyuszi. Egy fenyőfa tövében épített magának kunyhót. Befőtte fenyőfa kéreggel, a háztetőre meg nyírfa kéreg kakast ültetett dísznek. Arra járt a késes köszörűs róka. Észrevette a füstöt. A nyuszi éppen befűtött a kemencébe. Megkopogtatta az ablakot.
1: Ó, én vagyok az, a késes köszörűs. Messzi útról jövök. Késeket fedtem, bőrigáztam az esőben. Engedj be, barátom, hogy megmelegedjem, farkamat megszárítsam.
2: Tessék, gyere be, melegedj meg.
0: Be is ment a róka vászjanyuszi kunyhójába. Letelepedett a patkára, a farkát meg úgy végig terítette a kunyhóban, hogy a nyuszi moccanni se tudott. Nehezen meghúzta magát a küszöbön. A róka nála töltötte az éjszakát, és nem ment el másnap se. Be akarta gyújtani reggel vászjanyuszi a kemencét, de a róka rámordult.
1: Jaj! Még nézni is rossz, ahogy itt lábatlankodsz. Nagyon elszaporodtatok ti nyulak az erdőben. Hord el magad, tapsifüles, amíg szépen mondom.
0: Kioldalgott a nyuszi a kunyhójából, eleredtek a könnyei. Bandukolt az erdőben, sírt keservesen. Összetalálkozott a volkán kutyával.
3: Szervusz, Lászja. Miért sírsz olyan keservesen?
2: Hogy nem sírnék, polkanuska? Egy zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Éltem, éldegéltem, senkit se zavartam. Arra jött a késes köszörűs róka. Bekéreckedett hozzám megszárítkozni. Hát beengedtem. És ezzel nagy bajt szúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a róka a saját kunyhomból.
0: Azzal a nyuszi még keservesebb zokogásban tört ki.
3: Ne kesereg már, Vászenyka. Segítek én neked kiűzni a kunyhóból a ravasz rókát.
0: Vissza is mentek a kunyhóhoz. Polkán fölkapaszkodott egy földhányásra, onnan kiáltotta.
3: Takarodj a nyuszi kunyhóból, te róka.
0: A róka a farkas hangját utánozva felelt ki neki.
1: Ha kimegyek, meg is eszlek.
0: Megijedt erre polkán.
3: Úgy látszik, Vászja, nem róka, hanem szürke farkas telepedett a kunyhódba. Öregek már, mert nem tudnék elbánni a farkassal. Ne haragudj meg rám, de most elmegyek.
2: Hogy is haragudnék, azt is megköszönöm, amit tettél. Viszlát!
0: Így hát Polkán ment a maga útján, a nyuszi pedig leült egy fatuskóra, és ismét keserves sírásra fakadt. Arra ment a bárány.
4: Bé, miért sírsz, Vászja?
2: Hogy ne sírnék, kedves bárány barátom, hogy ne keseregnék. Egy zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Beengedt át, hogy megszárítkozzék, s ezzel nagy bajt szúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a saját kunyhomból.
4: De ez igazán nem olyan nagy baj. De segítek én neked kiűzni azt a rókát.
0: Azzal fölkerekedtek, visszamentek a kunyhóhoz. Fölállt a bárány a lépcsőre, onnan kiáltotta.
4: De takarodj a nyuszi kunyhójából, te róka!
0: A róka újból a farkas hangját utánozta, úgy felelte a kunyhóból.
1: Meg is eszlek!
0: Megijedt a bárány, azt suttogta a nyúlnak.
4: Hogy látszik, a szürke farkas lakik a kunyhódba. Vele meg nem tudnék elbánni. Ne haragudj, Vászja, inkább megyek a dolgomra.
2: Hogyan is haragudnék? Ezt is köszönöm. Viszlát!
0: A bárány eltűnt az erdőben. A nyuszi meg letelepedett a tisztáson egy bokor tövében, és újból keserves sírásra fakadt. Éppen akkor a tisztáson kapirgált a vidám Peti kakas. Magukat gyűjtött, kukacokat szedegetett, meglátta a nyuszit.
5: Tényha, Nyuszi, miért sírsz olyan keservesen?
2: Jaj, Peti kakas, hogy ne sírnék, hogy ne keseregnék. Egy zöld fenyő tövében áll a kunyhócskám. Beengedtem a rókát, hogy megmelegedjen. Most aztán nagy az én bánatom. Kiűzött a róka a saját kunyhomból.
5: Ugyan? Van is miért sírni, Vászia. Elűzöm én azt a rókát. Töröd le a könnyeidet, és vezess a kunyhóthoz.
2: Nem üzötte ki onnan azt a rókát, Peti. Polkám megpróbálta. Nem üzt el. A bárány megpróbálta, azt sem üzt el. Hát hogyan tudnád elűzni éppen te, a kakas?
5: Ha nem űzöm el, majd elmegy magától.
0: Oda mentek a kunyhóhoz, a kakas fölszállt a háztetőre, csapkodott a szárnyaival, s közben hangos énekbe
5: fogott. Fölkelt a nap? Nézd, hogy ragyog! Kej, fölvadász, jó, Mikito, puskádat is vigyed, na hát, pufansd le a rókakomát!
0: Ahogy a róka meghallotta Mikito vadász nevét, leugrott a kemencéről, azzal usgyi, kirohant a kunyhóból, futtában majdnem feldöntötte a szegény nyuszit. Vászja nyuszi hívta a kunyhójába a kakast. Jól tartotta, étellel, itallal el se engedte többé. Még ma is jó barátságban élnek, ha meg nem haltak.

0: Réges-régen hajdanában, London városában eszébe jutott valakinek, hogy kutyákat tanítson be tűzoltó szolgálatra. Ezek a tűzoltó kutyák együtt laktak a tűzoltókkal, együtt gyakorlatoztak és együtt dolgoztak. Amikor egy-egy ház kigyúlt, berohantak a lángok közé és segítettek a tűzoltónak a mentő munkában. Ilyen derék tűzoltó kutya volt Jack, a nagy, okos, erős farkas kutya, valóságos tűzoltó kutya főparancsnok. Jacknek egyszer ismét dolga akadt, de még micsoda dolga? Kigyúlt egy ház, a tűzoltók rohantak, és rohant velük Jack is. Mire odaértek az égőház előtt, egy jajgató asszonyt találtak.
1: Mentsék meg a kislányomat, jaj, mentsék meg a kislányomat!
0: Így könyörgött a tűzoltóknak.
2: Na, Jack, rajtad a sor! Itt már csak te segíthetsz! Indulj!
0: És ezzel rámutatott a ház füstölgő lépcsőjére. Jack felszaladt a lépcsőn, és eltűnt a füstben. Odakünn szívszorongva várták. S Jack néhány perc múlva kirohant a füstölgő házból, és hozta a kislányt, az ingecskénél fogva. Az anya odaszaladt, karjába kapta a kislányt, és sírt, sírt örömében. De Jack jóformán meg sem várt, hogy a tűzoltó parancsnok megsimogassa, és megvizsgálja, nem pörkölődötte meg a szűre. Kiszakította magát, és újra visszarohant az égő házba.
2: Úgy látszik, van még oda bent valaki.
0: Mondta a tűzoltó parancsnok, és izgatottan várta Jacket, aki nem sokára ki is bukkant a tűzből. Foga között hozott valamit. Épp úgy hozta, mint azt a kislányt az előbb, az ingecskénél fogva. Amikor az emberek jobban megnézték, mit hozott ki az égő házból, arcuk boldog mosolyra derült. A kutya egy nagy játékbabát tartott a szájában.

Lótó futó füllentő. Magyar népmese. Mivel anyám előtt születtem, apám a lakodalmára készültében a malomba küldött lisztet fűrészeltetni. Fölraktam ökreimet a kocsira, a rúd mellé fogtam a búzászsákokat. Odaérek, mondják, malom elment kocsmázni. Leszúrtam az ökörhajtó ostoromat, megyek a malomért. De már akkor nagy nyugodtan szalonnázott az árok parton. Egy husánga jó végig vágattam rajta. Biztatásul mindjárt elkezdte kovácsolni a rétes lisztet. Az ostoromból ez alatt égigérő fa nőtt. Körülötte keresem az ökreimet. Hát felmásztak a hegyébe legelni. Megyek utánuk. Hát uram, fia, ezer seregély az ágakon. Rakom az ingem derekába. Egyszer csak megindultak velem. Szállunk a maros fölött. Asszonyok mossák ott a ruhát. Rám csodálkoztak. Ojvé, te nagy madár! Úgy értettem, oldjam meg a gatyám. Megoldottam. A seregélyek kihussantak az ingemből. Én meg zuhantam lefelé. Volt nálam egy félmarék korpa. Sebesen sodortam belőle kötelet. Ereszkedtem hát lefelé, hanem egy egér elrágta a korpa kötelet. Belecsapódtam a marosba, kivágtam belőle annyi halat, 12 ökrös szekér nem bírta el, egy mesztelen cigány gyerek a kabátja zsebében elvitte. Hajamnál fogva ráncigáltam ki magam a marosból. Mire partra vergődtem, elvesztettem a fejem. Hogy lehetek meg anélkül, mire tegyem a kalapomat? Gyorsan kerekítettem sárból. Szerencsémre, mert apám már nagyon keresett. Hazavittük a lisztet, tapostuk belőle a rétest. Ekkorára nagyon megéheztem. Udvarunkon egy kazalverép tojásból hátastovak dagasztották a tésztának való csöves kukoricát. Egy tojást feltörtem, eszegetek a szélén. Belejtettem a bicskámat. Hogy menjek utána? Szemöldököm kitéptem, abból raktam létrát. 3 napig megyek lefelé. Sírtam a jó bicskám után. Ott bolyongok estig a veréptojás alján, oda jön egy lovatlan huszár. Vigasztalt, hogy ő már 1 hete itt keresi a pejkót, annyira ellegelészett a tojásban. Apám már türelmetlen volt, utánam üzent a sütőlapáttal, hogy de siessek a gémes kútra a borért. Fölnyergeltem a fakót, ülök a szürkére, vágtattam a sárgával. Este kipányváztam legelni a nyerget, itattam a kantárt, párnának fejem alá gyűrtem a sárgát. Arra ébredtem, hogy megint éhes vagyok. Fölmásztam az uborkafára, ráztam lóra annyi krumplit, hogy csak úgy hullott a sok répa retek mogyoró? Oda seregeltek a mókusok, eszegették előlem. Egy mókust a farkánál elkaptam. Ilyettében ugrott akkorát, engem fölvágott az égbe. Ott még sosem jártam. Gondoltam, ha már sorsom idevetett, megnézem Panna ángyomat. Nagy munkában találtam. Templomtoronnyal foltozta a legfárazó füst fenekét. Őrült a jöttömnek. Szúnyog tojásból kicsépelt rántottát vágott a hátamhoz, úgy vendégelt. Amit nem bírtam megenni, mind a hajamra kente. Alig nézhettem széjjel, éreztem égbe járó illatairól, hogy odalent javában legelik már a tüzes kemencét, darálják a túrós lepényt. Apámnak 7 szabómester köszörült a vőlegény ruhát. Hányta a szikrát. A fonott kalácsot ásóval faragták, kátrányozták a dobostortát, 9 fialt baltával borotválták a szilvás gombócot. Nagy mehetnékem támadott, hiszen engemet annyira várnak odalent, hogy régen elfelejtettek. Összemarékoltam egy félországi bárányfelhőt, létrát facsartam belőle, és alig teszem földre a lábam, apám ott alszik, mérgében majd megszakadt a nevetéstől, hogy hol vagyok Isten világ óta, amikor anyám megszületett, szaladjak a Tiszára fürdesztő vizért. Forró nyár volt, a folyó befagyva. Lekapom a fejem, beverem bele a jeget,
Rostával feneketlen bödőben veregetem a fűzfát. Éppen delet harangoztak éjfélkóra, hogy hazaérek. Már a feje tetején állott a lakodalom. Neki feküdtem táncolni. A szoba sarkában, zsákokba kötve a Duna, Tisza, Dráva, Száva, madzag a támasztója. Fakilincs mindegyiken. Nagy bőgővel citerázták a talp alá való tücsök ciripelést. A táncosok közé perdülve elaludtam. Tök hajból való sarkantyúm pengett, akár az ágyudörgés. Sarkantyúm kivágta a Duna, Tisza, Dráva, Száva zsákját. Vitte a víz a lakodalmat. Szaladtam a bába asszonyhoz, két ágú horgot hímeztetni. Orruknál fogva húzgáltam ki a fullákolókat. Azóta két lyuk van, mindenkinek az orrán. Aki nem hiszi, járjon utána.

0: hogyan segített Runcász Margit gróf kisasszonynak, hogy szabaduljon a kérőjétől. Egy reggel hintorobogás hallatszott a Jicsinyi országút felől. Runcász éppen a tűz fölött szárítgatta harmattól nyírkos szakállát, és így szólt.
1: Ugor csak, Mankám! Nézd meg, miféle uraság megy Jicsinybe!
0: Manka az ösvényen elébe vágott a hintónak, s amint az odaért, meglengetett egy nyírfogaljat a lovak orra előtt, és így kiáltott.
2: Ez itt Runcász vámja. Mindenki köteles megmondani a nevét, meg azt is, hogy hová tart.
0: A kocsisok ezt már megszokták, s hagyták, hogy a lovak csendesen megálljanak. A hintó ablakán valaki félrevonta a függönyt. Egy szépséges hajadon kukkantott ki. Olyan szép volt, mintha alabástromból faragták volna.
2: Ki vagy?
3: Margit gróf kisasszony vagyok, s a Jicsinyi herceg úrhoz igyekszem.
2: Minek?
0: A szép lány deréki kihajolt az ablakon, úgy csukta Mankának.
3: Úgy tudom, vőlegényt szemeltek ki számomra.
2: Az Bejeri grófot, aki most a herceg úrnál vendégeskedik.
0: Mondta Manka, s a nyírfogajjal megcsapta a lovakat, hogy induljanak tovább. Runcásznak aztán mindent elmondott a szép hajadonról. Amikor Margit gróf kisasszony megérkezett a Jicsinyi kastélyba, a kapuban álló őr csak úgy félváról fogadta a köszönését, mert nem vitt magával legalább egy zacskó aranyat. Az emeleti ablakból félszemmel kitekintett a hercegnő, és így lekiáltott.
4: Gyere csak föl! A gróf úr már vár!
0: A Speyeri gróf ott ült már a szobában, a bajusza olyan hegyesre volt pödörve, hogy Runcász csizmadia korában árhelyet használhatta volna. Olyan lendülettel hajolt meg a belépő gróf kisasszony előtt, hogy a széket, amelyen addig ült, egészen a falig rúgta. Margit gróf kisasszony, aki Runcász vámjától amúgy is megszeppent már egy kissé, most még jobban megriadt. Ott volt a herceg is a hercegnővel, s úgy viselkedtek, mint akik már mindennel tisztában vannak. A hercegnő a gróf kisasszonyt ágról szakadtnak nézte, ezért nem is méltatta arra, hogy franciául szóljon hozzá.
4: Ez itt a Speyeri gróf, aki feleségül akar venni téged.
5: És én ebbe mondom, hogy beleegyezem.
0: Hagyta jóvá a gróf szándékát fenséges szavával a herceg, és a szomszédos szobába vezette a hercegnőt. A Speyeri grófnak nagyon tetszett Margitka. Hallongott előtte, bókolt, dobogott a sarkával, hogy csak úgy döngött alatta a padló. És amint perdült, fordult, hegyes bajsza vége minduntalan beleakadt Margitka csipkefodraiba. Amikor már eleget dobogott, perget, forgott, leült és várta Margitka szavát. Margitka, hogy meg ne haragítsa a grófot, mosolygott és így szólt.
3: Nem szerettem a dobogást, ijedezem tőle. Az elszakadt csipkét magam megvarni nem tudom, komornát pedig nem tarthatok, arra nem telik. Így hát nem fogadhatom el a gróf urat kérőmnek.
0: Csak hogy éppen akkor lépett be a herceg a hercegnővel a szomszédos szobából, s nem hagyták annyiban a dolgot.
5: Na ide figyelj, mi ezt a frigyet jóvá hagytuk.
4: Így van, elrendelt.
5: Amit pedig mi elrendelünk,
4: az úgy is lesz.
5: Az úgy lesz.
0: Senkitől semmit nem kérdeztek, senkit szóhoz sem engedtek, csak mutogattak egymásra, és felváltva egymás szájából kapkodva a szót, adták a parancsokat.
5: Hát már, hogy minden úgy legyen, ahogy a rang és illendőség
4: igen.
5: kívánja.
4: Margitka, itt marad a kastélyban.
5: Igen, a Speyeri gróf.
4: Speyeri gróf.
5: Az meg hova megy?
4: Hamburg városához címzett fogadóba költözik.
5: Oda költözik, igen. És még holnap.
4: Holnap?
5: Sőt.
4: Holnap, amint a nap föl kell, akkor eljön.
5: És megkéri Margitka kezét. Aztán a hintóján elviszi magával.
4: Speyerbe.
5: Speyerbe.
4: Speyerbe, mondom, hogy Speyerbe.
5: Igen, oda.
0: Este

0: felé rumcájsz a Jicsinyi kastély tájékán kúszát. Amint elmegy a kastély mellett, nagyot koppan valami a kalapján. Aztán még egyszer. A legfelső ablakból Margitka hajol ki, szeméből patakzik a könyv.
1: Ki bántott Margitka?
2: Nekem a gróf nem kell kérülni.
0: Suttogta a zokogástól elfulló hangon Margitka. Rumcásznak nem sokat kellett törni a fejét, mindjárt tudta, mi történt, hogy történt.
1: Ha nem kell, hát nem kell. Akkor nem is lesz a vőlegényed.
0: Nyugtatta meg az ablakban sírdogáló gróf kisasszonyt. Amint hazaér a barlangba, Csibészkének megparancsolja, hogy ne lármázzon, aztán Mankához fordul.
1: Nagy fába vágtam a fejszínet. Erősen kell gondolkoznom, hogy kifundáljam, mit tegyek.
0: Már majdnem éjfélre járt, amikor végre világosság gyúlt az agyában. Azt mondta Csibészkének.
1: Menj el a száraz írtásra, s add át az üzenetemet a tűzembernek. Mondd meg neki, hogy siessen fel a Zedin hegy legtetejére. Ott álljon meg, és jól hegyezze a fülét. Amint meghallja, hogy elsütöttem a pisztolyomat, egy pillanatra lángoljon fel, ahogy csak bír. Fényes legyen, mint a nap.
0: A Speyeri gróf már nagyon szeretett volna lánykérőbe menni. Olyan türelmetlenül várta a reggelt, hogy a fogadó padlás ablakába ült, és egész éjjel este, mikor festi vörösre a hajnal az ég alját. Egyszer csak a Ráholec felől pisztolylövés dördült, s a Zebinhegy felett hirtelen kivilágosodott.
3: Aha!
0: Kiáltott a gróf, s futott a kastélyba, föl a lépcsőn egyenest a szobákba. Az egyikbe benyitott, és rákezdte.
3: Jó reggelt kívánok! Már hajnalodik, eljöttem a mennyasszonyomért.
0: Amint jobban körülnéz, látja, hogy a szobában két ágy van. Az egyikben a hercegnő fekszik hálórékliben, a másikban meg a herceg hálósapkában.
3: Csak méltóztassanak fölkelni! Már fölkelt a napocska is.
4: Hol az a napocska?
3: Hát ott mi? A hegy mögött.
4: Csak hogy én ott semmit nem látok, és a hercegnő sem lát. Nem lát ő sem.
0: Kiáltotta bosszusan a herceg, s szeme könnyezett a hiába való erőlködéstől. Valóban nem volt ott semmi, csak a szúró fekete sötétség. A Speyeri gróf értetlenül vakarta meg a parókáját. A hercegnő kiabálni kezdett, miért verte fel őket éjnek idején.
5: Nép nők idején, és felmegy az embert a legszebb álmában.
4: De hát,
5: mondjál már valamit.
4: Tudom, én ezek után nem kap semmit.
0: Szögezte le a herceg ellentmondást nem tűrő hangon, és visszabújt a Dunája alá.
4: Igen, jó, és még azt akartam mondani, hogy hordja el magát minél előbb a kastélyának még a környékéről is.
0: A kapuőr aztán megmutatta a Speyeri grófnak, melyik út vezet a Jicsinyi piac térről vissza a Speyerbe. Margit gróf kisasszonyt is visszaküldték oda, ahonnan jött. De ő bizony egy cseppet sem bánkódott emiatt. Útközben megállt Rumcájsz vámjánál. Maga Rumcájsz várta ott, és vele még valaki, aki úgy festett, mintha égetett agyagból volna.
1: Neki kéne megköszönnöd, Margitka, hogy megszabadultál.
0: Mondta a gróf kisasszonynak Rumcájsz.
6: Jobb lesz, ha inkább nem ér hozzám.
0: Sziporkázott halkan a tűzember.
6: Még megégetni az ujjacskáit.

0: csodatarisznya. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon szegény cigány. Annyi gyereke volt ennek az embernek, mint a szitán a lyuk. Bizony, sokszor előfordult, hogy nem tudott nekik enni adni. Egyszer bánatában fogta a fejszéjét, a vállára tette, és elindult, hogy agyonüsse az Istent, hogy miért adott neki annyi gyereket, ha ennivalót meg nem adott melléjük, hogy el tudná tartani őket. Ahogy megy mendegél, találkozik egy nagyon öreg koldussal. Köszön neki illendőképpen.
1: Szerencsés jó napot, kedves öreg apám!
2: Ugyan Isten neked is. Hová mégy, te szegény ember?
1: Én bizony agyon ütni az Istent, hogy annyi gyerekkel áldott meg az ég, de enni meg nem tudok nekik adni.
2: Ennyi, fiam. Ne menj te sehová, itt van ez a tarisznya, neked adom. Ezentúl, ha valamiben szükséget szenvedsz, csak szólj a tarisznyának így. Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét.
0: A szegény cigány megköszönte az öreg koldus jóságát.
3: Köszönöm.
0: És elindult hazafelé. Egyszer csak egy kúthoz ért, leült mellé pihenni. Gondolta, kipróbálja a tarisznyát.
1: Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét.
0: Hát, csodák csodája, annyi enni-inni való termett előtte, hogy azt se tudta, melyikhez nyúljon elsőnek. Régen volt, amikor utoljára annyira jól lakott, mint akkor. A maradékot hamarjában visszarakta a tarisznyába, és aztán megszaporázta lépteit, hogy minél hamarabb hazaérjen.
1: Hallod, asszony, nagy szerencseért, hívd össze a gyerekeket!
0: Jöttek is, csak úgy futottak a porontyok. Megszólalt a szegény cigány.
1: Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: A tarisznya becsületére legyen mondva, annyi ételt, italt varázsolt elő, hogy mindenki torkig ette itta magát. Már csak a látása is öröm volt, hogy a sok éhes rajkó milyen jó étvágyjal, milyen mohón eszik. A szegény cigány és családja nagy bőségben éltek ezentúl. A tarisznya ellátta őket mindennel, amit csak kívántak.
1: Menj el, asszony, a királyhoz, és hívd meg ebédre!
0: Az asszony szabadkozott, hogy nem kell világgá kürtölni a jólétüket, de az ember csak erősködött, hogy a királyok komájuk, mert az egyik gyereket ő keresztelte. A koma pedig a legnagyobb rokon. Miért tagadnák le előtte, hogy így felvitte az Isten a dolgukat? Nem vitatkozott az asszony, elment, de a palotába nem akarták beengedni. Hiába bizonygatta szegény feje, hogy a fölséges király komájával akar beszélni, a kapuőrök csak nevettek. Végül, mert sehogyan se tudták elküldeni, az egyik kapuőr megunta a vitatkozást, felment ő felségéhez, és jelentette, hogy egy rongyos cigányasszony áll a kapuba, és minden áron vele akar beszélni. Kiment a király. Mindjárt megismerte az asszonyt, kérdezi is, hogy mi áradban van. Az asszony nagy illendően mondja, hogy ő nem egyébért jött, mint hogy szeretett király komáját meghívja holnapra ebédre. Szörnyű haragra gerjedt a király. Elzavarta az asszonyt, még a kutyáit is ráuszította. Titokban azonban az bosszantotta a legjobban, hogy a kapuőrök füle hallatára őt egy rongyos cigányasszony komájának merte szólítani. Hazamegy nagy búson a cigányasszony. Elpanaszolja az urának, hogyan fogadta a király a meghívást.
1: Hey, azt a mindenségi! Ügyetlen vagy, asszony, az a baj. Menj vissza, mondd meg a királynak, hogy én hivatom, és én nem szoktam tréfálni. Ha nem jön el holnap ebédre, nincs többi hely a házamnál.
0: Visszament szegény asszony. Amikor a király megjelent a kapuban, az asszony könyörgőre fogta a dolgot.
4: Kedves komám, királyatyám, felséges uram!
0: Mondta sorban az összes királyi megszólításokat úgy, ahogy eszébe jutott. Aztán csak előhozakodott megint a meghívással.
4: Gyere el hozzánk holnap ebédre! Ne szégyeld magad, hogy szegények vagyunk, könyörülj rajtam, ha nem jössz el, elcsap engem az uram a háztól, mert azt hiszi, hogy nem hívtalak eléggé szépen.
0: Nem merte azt mondani, amit az ura igazából üzent, hogyha nem jön el, akkor a király nem mehet többé hozzájuk.
5: No hát, nem vágok vissza a komám szavát. Rendben van. Holnap nálatok leszek ebéden.
0: Az asszony hazáig futott, hogy minél előbb elújságolhassa az urának a jó hírt. Örült az ember is, de a nagy megtiszteltetés gondot is jelentett neki.
1: Mi legyen a sok rajkóval? Ha itt lámbatlankodnak a szobában, nem lesz igazi a vendégség. Még egymás szavát sem fogjuk érteni.
0: Másnap aztán, még a harangszó előtt, fogta a gyerekeket és felrakta valamennyit a padlásra.
1: Na, itt táncúrozhatok kedvetekre,
0: mondta, és bezárta a padlás ajtaját. Alig, hogy végzett a nagy munkával, meg is érkezett a király.
5: Jó napot, komam! Kérésedre jöttem.
1: Köszönöm, hogy elfáradt hozzánk, komám. Látogatásával megtisztelte házunkat.
0: Betessékelte a királyt a házba. A király nem kérette magát, leült, és kíváncsian várta, hogy ugyan mivel is tud kirukkolni ez a szegény cigány, ha előkelő vendége van.
1: Hozd be a tarisznyát, asszony! Megjött a kománk!
0: Szaladt is az asszony a tarisznyával. Alig fogta kézbe a cigány a tarisznyát, azt már mondta is nagy büszkén a varázsszavakat.
1: Puccu édes tarisznya, add ki a magadét, de úgy, hogy most a királynak terítesz.
0: Hát, lett is olyan teríték, amilyet még a király se látott eddig. Termett ott mindenféle finom pecsenye díszes tálakon, leöntve valami fölséges, finom lével. Hasonlót még a király szakácsa se tudott volna kiokoskodni. Hurka, de még gyémánttal töltött pulyka is volt. A sok innivalót és a süteményeket föl se sorolom, mert a végén valaki megkívánja. Álmélkodott is a király. A csodálkozástól úgy csóválta a fejét, hogy majdnem leesett róla a korona.
5: Add nekem ide a tarisznyát, én még cserébe küldök neked mondjuk 10 szekér füstölt disznóhúst, és mondjuk minden nap egy ökröt, sőt, figyelj, lisztet, mindent, ami a konyhába kell, konyhára kell jönni. Be is hordhatom neked, csak győzön sütni, főzni a feleséged, na, és ráadásul fölruházom a gyerekeidet, mert tudom én jól, hogy hát, hogy hiába van enni, inni való, ha mesztelenül, és mezítláb, ugye, szaladgál a sok rajkon.
0: No, ez végül is meggyőzte a szegény cigányt. Odaadta a tarisznyát a királynak. A király megtartotta a szavát. Először is ruhát, cipőt küldött minden rajkónak, aztán az élelmet kezdték hordani a királyi szekerek. A cigány boldog volt, mert igaz, hogy meg kellett válni a tarisznyától, de nem szenvedtek szükséget semmiben. A király is örült, és nagyon büszke volt, mert csuda tarisznyája egyedül neki volt a nagyvilágon. Még a szakácsát is elcsapta, mert nem akadt több munkája a palotában. Nagy dáridók kezdődtek a királyi kastélyban, mindenki torkig ette, itta magát. A király, hogy mutassa jó szívűségét, elhívta a szegény cigányt a kastélyba fűteni. Persze a fizetsége csak annyi volt, hogy adtak neki néha a tarisznya finomságaiból. Mert, hogy szavamat ne felejtsem, egy-két nap elteltével kezdtek elmaradozni a királyi szekerek. Addig-addig, hogy végül nem is jöttek többé. Nem küldött ő felsége több élelmet, és ruhát sem. Később meg már fűteni se hívták a szegény cigányt, de hiába akart panaszra menni, az őrök még a kapun se engedték be. Mérges lett a cigány. Fejszéjét a vállára tette, és elindult ismét az Istenhez, mert kiokoskodt ő azt már, hogy az öreg ember csak a jó Isten lehetett, azért akart rajta segíteni. Meg is találta. Elpanaszolta a baját, hogy hogyan csapta be királyi komája. Kicsalta belőle a csudatarisznyát, és most már nem állja a szavát, ezért megint csak nem éhen halnak a gyerekei.
2: Sose búsulj. Itt van egy másik tarisznya. Ez ugyanúgy megteszi, mint az első. Bíztatni is csak úgy kell, mint a régit.
0: Megköszönte a szegény cigány az ajándékot, és indult hazafelé. Mikor a kúthoz ért, elkezdett korogni a gyomran, gondolta. Leül, kipróbálja a tarisznyát.
1: Úcu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Akkor annyi bot ugrott ki a tarisznyából, mint az égen a csillag, és mind a szegény cigányt üdötte, verte, jajgatott kínjában. Előbb táncolt, kapkodta a lábait, majd elterült. De a botok csak nem hagyták abba. Végre eszébe jutott, hogy hogyan szabadulhat.
1: Úgy vissza a tarisznyába!
0: A botok azonnal visszamentek. Így aztán megmenekült szegény feje, de alig tudott hazaván szorogni. Otthon aztán azt gondolta...
1: Na most kipróbálom a dolgot a családom.
0: A botok a rajkókat is alaposan elverték. Menekültek volna szegények a verés elől mindenfelé, de nem lehetett. A cigány végül visszaparancsolta a botokat a helyükre. Akkor vállára vette a tarisznyát, és indult a feleségével a királyi palota felé, ahol most is nagy mulatságra készültek. A sok vendég érkezése, fogadása közben észre se vették a kapuőrök, amikor besettenkedtek. A cigány rögtön rátalált a régi tarisznyára. Gyorsan kicserélte az ujjal. A régi tarisznyát odaadta a feleségének, hogy vigye haza. Ő meg kiment az udvarra, és az ablakból leste, hogy mi fog történni. Szólt a muzsika. Gyülekeztek a királyok, hercegek, grófok, bárók. Mikor már minden vendég megérkezett, a király intett a zenészeknek, hogy hagyják abba a muzsikálást, mert szólni akar. Akkor a vendégek füle hallatára elkiáltotta magát.
5: Ucu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Hát, azt ki is adta. Lett olyan, de olyan haddelhad, amilyenről még az öregapám se hallott. Hogy hány bot ugrott ki a tarisznyából, azt senki nem ért fel megszámolni. A botok kékre, zöldre verték a vendégeket. Azok persze ész nélkül menekültek, aki nem tudott az ajtón kiszaladni, az az ablakon ugrott ki. Amikor már egyedül maradt a király, belépett a terembe a szegény cigány is. Már éppen a királyt kezdték volna verni a botok, amikor visszaparancsolta őket a tarisznyába. Mégiscsak a komája volt a király, még ha nem is tartotta meg az adott szavát. A királyhoz azóta sem megy senki vendégségbe, félnek a veréstől, de a király sem hív azóta vendégeket nagy-nagy szégyenében. A szegény cigányék pedig a csudatarisznyákkal még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: tisztás szélén egy kerekképű úri tök vigyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban. Isten ilyen tudott vigyorogni.
1: Persze ez nem túlságosan lényeges.
0: A tisztáson éppen a kecske reggelizett.
1: Ő sem túl lényeges.
0: De róla akarok mesélni. Na, a mese kezdetén...
1: Tehát most?
0: Egy időben a nem túl lényeges úri tök mesteri vigyorgásával. A kecske azt mondta. Nos, ha tudnék kecskéül, ezzel nyomban mondanám is, mit jelentett ez a mek-mek.
1: A bökkene az, hogy nem tudsz kecskéül, így hát jelentette azt is, hogy hej, de jó ez a friss réti csenkesz.
0: De azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csenkesz, unom.
1: Ez azonban most már sosem derül ki.
0: Már csak azért se, mert az erdőből kilépett a ló. Megállt a tisztás szélén, és jó hangosan azt mondta. A kecske felkapta a fejét. Egy darabig bámult a lóra, borjú az új kapura. Aztán olyan, nem tudom, formán széttárta a két első lábát, jelezvén, hogy ebből a nyihahából egy kukot sem érte.
1: Majd kis gondolkozás után még hozzátette.
0: A ló megrántotta a vállát, egyúttal a fejét is rázta, s azt mondta.
1: Ami eltette azt is, hogy nem értem.
0: De esetleg azt is, hogy jó napot. Nem tudom. Sajnos nem tudok lóul.
1: A nagyobb baj, hogy a kecske sem tudott.
0: Közelebb léptek egymáshoz.
2: Nyiha! Nyiha!
0: Magyarázta a ló. Próbálkozott a kecske. Jó lassan, tagoltan mondta. Hát, ha így megérti a ló.
1: De nem értette.
0: A kecske búsan vakarta a feje búbját, a ló meg minden erejét összeszedve gondolkozott.
1: Ettől még a szokásosnál is jobban kétfelé állt a füle.
0: Aztán felderült a képe. Rájött, hogy tud egy kicsit szamárul. Mondta. A kiejtése nem volt ugyan tökéletes,
1: de aki tud szamárul, azért megértheti.
0: A kecske azonban szamárul sem tudott. De ha már a ló idegen nyelven beszélt, ő sem akart szégyenben maradni. Megszólalt birkául.
1: Azaz, ahogy az előkelőbbek mondják, juhul.
0: Mondta. A ló rázta a fejét.
1: Nem tudod birkául.
0: Már-már úgy tűnt, sohasem vergődnek zöldágra. Ekkor az úritök észrevette a nyulat. És kiáltozni kezdett neki,
1: úri tökül.
0: Erre az időre még a vigyorgást is abba hagyta. A nyúl,
1: tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám úri tökülést tudott.
0: Azon nyomban megértette, miről van szó, és méltóság teljes léptekkel közelebb jött. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állathoz ugye nem illik az ugrifüles futkározás.
3: Na, csak mondjátok,
0: mondta.
3: Szerencsére minden nyelven beszélek.
0: Ebben a mondatban kicsit belepirult, mert az az igazság, hogy őzül éppen, hogy csak makogott valamit. És sárgarigóul, meg pacsirtául nem tudott egy kukkot sem.
1: De azért rendes kis állat volt, legalább elpirult, ha hazudott.
0: A ló meg a kecske nagyon megörült neki.
2: Nya!
0: Mondta a ló.
4: Minek?
0: Kérdezte izgatottan a nyulat a kecske.
3: Azt mondja, hogy meg-meg.
0: Tanácsolta a nyúl. A kecske arca felderült, s boldogan mondta.
4: Meg-meg.
2: Nyiha?
0: Kérdezte most a ló.
1: A nyúl fordított.
3: Azt mondja a kecske, hogy nyiha.
0: Világosította fel a lovat. A ló meg a kecske összenevettek, és barátságosan lapogatták egymás lapockáját. Ezt a kecske unta meg előbb. Karon fogta a lovat, odaballagtak az úri tökhöz, és megették.
3: Vajon jól fordítottam?
0: Tűnődött a nyúl,
1: és a homlokát ráncolta.

0: A bátor egér úrfi. Két kis egérke ült összebújva egy gyufás katuján. Az egyik egér kisasszony volt, a másik egér úrfi.
1: Színikém aranyosom, szeretlek, szeretlek, légy a felesége.
0: Az egér kisasszony szemérmesen lesütötte a szemét, de azért közelebb húzódott egér úrfihoz.
1: Megvédlek erős karommal, megoltalmazlak minden veszedelemben, hiszen tudod, hogy én vagyok az egerek között a legbátrabb, a legvitézebb.
0: Hallotta ezt a cirmoszica, aki megneszelte a háttérben a két kis egeret. Mosolygott magában az egér úrfi szájaskodásán, és elhatározta, hogy megtéfálja a vitéz udvarról. Az egér kisasszony már-már olvadozni kezdett a nagy hős szavainak hallatára, amikor egyszerre csak a cirmoszcica odadugta közéjük a bajuszos orrát. Az egér úrfinak inába szállt a bátorsága, és se szó, se beszéd úgy otthagyta az egér kisasszony faképnél, mint Szent Pál az olájokat. Az egér kisasszony kétségbe esetten lefordult a gyufás katujáról. A cirmoszcica pedig nagyot nevetve visszahúzta megint a kuckóba a bajuszos orrát, mert nem akarta megenni az egér kisasszonyt, akit ilyen csúfosan cserben hagyott a hős egér úrfit.

0: nyúl, a bálna meg az elefánt. A nyúl egy este a tengerparton kószált. Fülelt, szimatolt, csipegette az üdezölt hajtásokat. Ahogy ott sétálgatott, egyszer csak megpillantotta nem messze az elefántot meg a bálnát. Az elefánt a víz szélénél állt, a bálna meg kidugta fejét a vízből. Így beszélgettek, igen komolyan. Több se kellett a kíváncsi nyúlna. Elbújt egy kő mögé, és kihallgatta a beszélgetésüket.
1: Elefánt barátom, te a földi teremtmények között vagy a legnagyobb és legerősebb. Én meg a tenger élőlényei között. Ha mi ketten összefognánk, szárazföld és tenger uralkodói lehetnénk. Hatalmunk alá hajthatnánk minden élőlényt, és uralkodhatnánk rajtuk.
0: Tetszett az elefántnak a bálna beszéde? Már is uralkodónak érezte magát, akit mindenki rettegve tisztel, akit mindenki szolgál.
2: Pompás gondolat. Fogjunk hát össze.
0: Azzal elköszöntek egymástól. A nyúl meg ott maradt, és töprengeni kezdett.
3: Még hogy uralkodjék rajtunk ez a két szörnyeteg, azt már nem. Majd én megmutatom, hogy hiába olyan nagyok meg erősek, rajtunk nyulakon nem fognak ki.
0: Törte a fejét, törte, aztán visszabaktatott az erdőbe. Tudta már, hogyan veszítse össze a két uralkodni vágyó óriást, hogyan védje meg az állatok szabadságát. Összehívta nyúl nemzetségét, elmondta, amit hallott. Aztán így kiáltott.
3: Fonjatok kötelet! Igen hosszút, igen erőset! A többit megbízzátok rám!
0: Nekiláttak a nyulak, megfonták, sodorták a kötelet. Igen hosszút, igen erőset, elkészültek vele hamarosan. Fogta magát a mi nyulunk, ment a bálnához, s meghajolt előtte alázatosan.
3: Ó, hatalmas úr, tengeri lények legerősebbike. Essék meg a szíved egy gyenge kicsi lényen.
1: Mit kívánsz, egy gyenge kicsi lény?
3: Nagy az én bajom. A tehenem benrekedt a sárban. Nem tudom kihúzni, akárhogy is erőlködöm, hiszen gyenge és kicsi vagyok. Megengednéd-e, hogy erős farkadra kössem ezt a kötelet?
1: Hát, jól van. Kösd.
0: Anyu rákötötte a hosszú, erős kötelet a bálna farkára.
3: Most pedig, hatalmas úr, elmegyek, és a kötél másik végét rákötözöm a tehenem szarvára. Aztán majd, ha füttyentek, ráncs meg, és húzd, ahogy csak bírod!
0: Aztán az elefánthoz futott a nyúl. Alázatosan meghajolt előtte is. Elpanaszolta neki is, mi történt a tehenével, és reménykedve kérdezte.
3: Nem esik-e meg a szíved a gyenge és kicsi lényen, aki előtted áll? Megmentednéd-e a tehenemet, hiszen az a tehén minden vagyonkám.
2: Hogy menthetném meg? Beszélj, gyenge kicsi lény.
3: Engedd meg, hogy erős farkadra kössem ezt a kötelet. Elég, ha csak egyszer megrántod, s már ki is húzod a tehenemet a sárból.
0: Az elefánt kegyesen megengedte, s megígérte, hogy ha a nyúl füttyent, megrántja a kötelet. Szaladt a nyúl, összehívta pajtásait, fölmentek egy magas dombra, ahonnan jól láthatták a bálnát is, meg az elefántot is. Aztán a nyúl füttyentett egyet. Nem látott még olyat senki, amióta világ a világ, amit a nyulak láttak a dombtetőről. Neki húzakodott az elefánt erre, neki húzakodott a bálna amarra. Megfeszült a kötél, azok ketten meg tapottat se jutottak előre. Nem értette sehogy a két óriás.
2: Ilyen nehéz ez a tehén. Ennyi erővel ki lehetne rántani gyökerestül egy nagy fát.
0: Dombit állt egy keserveset, és még jobban húzta. Érezte a bálna is.
2: Az átkozott tehén a föld alá akar bújni, na rajtam nem fog ki.
0: Még mélyebbre merült a vízbe, s nagyot rántott a kötélen. Húzták, rángattak, erőlködtek. A nyulak meg a hasukat fogták nevettükben, ahogy elnézték a dombtetőről a lihegő óriást. Az elefánt hogy jobban húzhassam, még egy párszor átcsavarta a kötelet az ormányán. Nagyot rántott rajta, és kirántotta bálnát a vízbe. Akkor meg a bálna húzakodott neki, és visszacsobbant a tengerbe. Jó darabig folyt ez így. Mind jobban erőlködtek és mérgelődtek az óriási állatok. Az elefánt végül már olyan sokszor átcsavarta ormányán a kötelet, hogy odaért a víz széléhez. Ott aztán összebotlott a bálnával. Csodálkozva meredtek egymásra. Nem hittek a szemüknek.
2: Te húztál engem.
1: Azt hitted, hogy erősebb vagy nálam? No, majd megtanulod, hogy akad nálad erősebb is.
0: Még jobban neki dőltek, s húzták tovább nagy erőkedve a kötelet. De nem sokáig. Nagy recsenést hallottak a nyulak. Elszakadt a kötél. A bálna betocsant a tengerbe, mint egy óriási szikla gördült volna belé. Az elefánt meg felbukfencezett, háromszor is átbucskázott a fején. Így váltak el, s nem is találkoztak soha többé. Dúltak, fúltak, gyűlölködtek egymásra. A nyulak pedig még az unokáiknak is mesélgették a híres esetet, hogyan szedték rá a két óriást, akik hatalmuk alá akarták hajtani, a szárazföld és a tenger állatait.

0: Demény Otto, utazás Hóperenciába. A vonat zajtalanul közlekedett a nagyszoba felől, de Mátyás érezte, hogy jön, és óvatosan elhúzta az ajtó elé függesztett szövetfüggönyt.
1: Gyere csak, vonat, gyere, már várlak.
2: De nehéz volt ide jutnom,
0: szuszogta a vonat.
2: Meg kellett kerülnöm az ebédlő asztalt, az összes széket, a szőnyeg rogyhelyi belagadtak a nagy kerekem küllőibe. Borzasztóak ezek a bútorokkal teli zsúfolt szobák. Egy vonatnak szabad tér kell a száguldáshoz.
1: Majd,
0: mondta Mátyás, és lenyúlt a heverőről, mert emlékezett rá, hogy a papucsát a kisasztal előtt hagyta, s félt, hogy a vonat eltapossa őket. De a vonat ma este szokatlanul türelmetlen volt.
2: Indulnunk kell, ha idejében vissza akarunk térni. Odakűn hullahó, s ha sokat várunk, esetleg hótorlaszok keletkeznek. Nem tudunk áttörni rajtuk.
1: Esik a hó? Hát az nagyszerű, éppen beleillik a terveimbe.
0: Lelkendezett Mátyás.
1: Havastályokra vágyom, és jégcsapokkal szeretnék játszani.
2: Jól van, akkor Hóperenciába utazunk,
0: mondta a vonat, és füttyentett egy éleset.
2: Hóperencia főváros, Hófehérvár, odáig meg sem állunk.
0: Már robogtak is. Menet közben Mátyás odadugta az órát az ablaküveghez, és a tájat nézte, amikor honnan-honnan nem, egy csillogó hópamacslit bent eléje, és elhelyezkedett a szemközti ülésen.
3: Üdvözöllek benneteket Hóperencia határán, én leszek a kísérőtök,
0: mondta, s mikor Mátyás jobban megnézte őt, látta, hogy valami furcsa kis emberi lénnyel van dolga.
1: Örvendek,
0: felelte neki, majd megkérdezte.
1: Hogy hívnak?
3: A nevem Hópuha, de nem kell soha keresned vagy szólítanod, mert míg Hóperenciában tartózkodsz, én mindig melletted leszek, és szolgálatodra állok.
2: Megérkeztünk,
0: mondta a vonat, és nyomatékul nagyot sípolt. Hópuha fölemelkedett az ülésről, és lebegve elindult. Ellibegett a peronig, az ajtó hangtalanul kinyílt előtte, s Mátyás meglátta az állomás hatalmas hófehér épületét.
3: Innen Szánkóvá megyünk tovább, mert Hóperenciában ez a legmegfelelőbb jármű.
0: Intézkedett Hópuha, s szavaira már is ott volt a jármű, amit valami elrejtett motor működtetett, mert nem volt elébe fogva semmi.
1: A vonat? A vonatommal mi lesz?
0: Kérdezte Mátyás.
4: Természetesen velünk jön,
0: nyugtatta meg Mátyást Hópuha.
4: Legyen mindig a közelünkben, hogy ne tévesszük szem elől.
2: Tudok én magamra vigyázni,
0: dörmögött a vonat, mert elkezdte kissé feleslegesnek érezni magát. És ebben volt is valami, mert Mátyás annyira belemerült Hófehérvár tanulmányozásába, hogy róla szinte teljesen megfeledkezett. A széles főutcát nézte, amelyen óriási volt a forgalom. Fehér, hócsipkeruhás lányok és vakítóan fényes öltözékű fiúk sétáltak a hatalmas üzletkirakatok előtt. Kezükben jégcsapra emlékeztető botokat szorongattak, amelyekkel mindenre rámutattak, amire a beszélgetés közben szó került.
3: Szezon végi kiárusítás van,
0: mondta Hópuha.
3: Olcsóbb lett a hólepel, a hóbunda, a hócipő, de még a hófátyol is. Csak most nem érünk rá ezzel foglalkozni, mert a palotába kell mennünk vendégségbe.
0: Mire ezt kimondta, már oda is értek a csodálatos épülethez. Fehér volt az is, mint Hóperenciában minden. A kapuja, számtalan apróbb és nagyobb tornya, a lépcsők, de még az ajtók, ablakok kilincsei is. A trónterem közepén finom, puha hószőnyeg futott végig a hótrónusig, amelyen ott csücsült negyedik Hóbernát, Hóperencia királya. Vállán hópalást volt, a fején hókorona, s kezében hógolyóban végződő jégcsapszerű jogar.
5: Mátyás, üdvözöllek birodalmam fővárosában. Szeretném, ha elmondanád, milyen szándék hozott ide.
1: Hát nem is tudom. Nálunk az utóbbi években olyan vékonyak a telek voltak. Se hó, se jég, legfeljebb havas eső egy kis csípős széllel. Szeretnék egyszer már igazi telet látni.
5: Igazi telet?
0: Csodálkozott a király.
5: Létezik? Nem igazi tél is?
1: De még mennyire létezik? Nálunk egész télen sütött a nap, és egy csepp havat sem láttunk az idén.
0: Panaszkodott Mátyás.
5: Hát ez borzasztó! Nem is értem, hogy lehet.
0: Sopánkodott a király.
5: Mit esztek? Mit isztok? Mibe öltözködtök, ha nincs hó?
1: Mit tennénk? Kenyeret meg húst és süteményt és gyümölcsöket.
5: Érdekes. Ilyet még soha nem hallottam.
0: mondta negyedik hóbernát.
5: Mi nálunk minden hóból készül. A fánk, a gombóc, a pogácsa. Hóból csináljuk a ruhát, és hóból vannak a házak. Mint az én palotám is. Hó nélkül élni sem lehet, hiszen a hó adja meg mindennek a szép, egészséges, fehér színét.
1: Bocsánat,
0: ellenkezett Mátyás.
1: Nálunk a piros az egészség színe.
5: Piros? Az meg milyen?
0: Kérdezte a király. Mátyás zavartan nézett körül, de akárhogy is keresgélt a tekintetével, semmit nem látott, aminek segítségével megmagyarázhatta volna, hogy milyen a piros szín, hiszen hóperenciában minden fehér volt. Szerencsére eszébe jutott a vonat.
1: Tessék várni egy percet. Kim van a vonatom, annak pirosak a kocsijai. Majd ide hívom.
0: De bizony ebben is tévedett. A vonat bejött ugyan a trónterembe, de a hóperenciában való tartózkodás alatt már teljesen belepte a hó, a dér, és nem volt rajta egy körömnyi hely sem, ami ne változott volna csillogó hófehérre.
1: De hisz akkor én is fehér vagyok.
0: Kiáltott fel Mátyás meglepődve.
5: Hát mi más lehetnél?
0: Csodálkozott a király.
5: Menj csak oda a falhoz, ott áll egy jégtükör. Nézd meg magad!
0: Valóban fehér volt ő is. A ruhája, az arca, a haja, mindene.
1: Borzasztó,
0: suttogta.
1: Egész fehérre fagytam, pedig nem is éreztem, hogy fázom.
5: Fázni? Az meg micsoda? Hóperenciában ilyen szót nem ismerünk.
1: Igazán nem is tudom.
0: Dadogott zavartam Mátyás.
1: De hisz csak ugyan nem fázom.
0: Csodálkozva tapasztalta magán, hogy egy csepp hideget sem érez. Rátette kezét a jégtükörre, kellemes érintése volt, de nem hideg. Lesöpörte pizsamája elejéről a rátapadt hópihéket, bár hűvös, de kellemes érintésük volt, egy kicsit sem csíptek.
5: Nincs ebben semmi különös,
0: mondta negyedik hóbernát.
5: Itt minden természettől fogva fehér és egyszerű. Most menj. Hópuha majd elkísér és megmutatja a várost. Érezd jól magad, mi nálunk.
0: Elindultak. Hópuha ment elől, mögötte Mátyás, s ott fújtatott nyomában a hófehérre változott vonat is. Átsiklottak a királyi parkon, át a várnegyed szikrázóan fehér utcáin, majd visszaértek a belvárosba, s Hópuha hamarosan egy játékbolt elé vezette őket.
3: Bemegyünk, jó?
0: Az üzletben Hóbelevanca úr, a boltvezető sietett eléjük.
1: Mit tetszenek parancsolni? Megérkeztek a legújabb áramvonalas hószánkók, hotalpak és hókorcsolyák. Hatalmas készletünk van hólabdákból, és ma kaptuk meg a felhúzható jeges medvéket. Táncolnak, dörmögnek, és kitűnően csúszkálnak a jégen. Valami autóféle kellene,
0: mondta Mátyás.
1: Ó, kitűnő autóink vannak. Modern áramvonalas hókotrok és hólánc

0: Mind gyorsabb iramban rótta a köröket, Mátyás alig bírta szemmel követni. Közben két fiú jött oda hozzájuk, és megszólították Mátyást.
1: Hallottuk, hogy nálunk vendégeskedsz. Mondd, hogy tetszenek a játékaink?
2: Ó, nagyon-nagyon tetszenek, kivált a sportautó. Csodaszépen veszi a kanyarokat.
1: Hát persze, ez a legkorszerűbb kivitel. Teljesen áramvonalas és sima, mint a jégtükör.
3: Áramvonal.
0: Dohogott a vonat, mert már kezdte megsokalni, hogy vele senki nem törődik.
3: Én nem vagyok olyan áramvonalas, de minden terepen jól közlekedem.
1: Bocsáss meg, nem szeretnélek megbántani, de azt hiszem, hogy ezen a hópályán a te küllős kerekeid nem érvényesülnének.
0: Mondta az egyik kisfiú igazán szelíden, de a vonat erre még inkább tűzbe jött.
3: Nem hiszed? Hát akkor nézz ide!
0: Fölpattant a terepasztalra, elkezdett duruzsolni, majd éleset füttyentett és megiramodott. Előbb a széles körpályán üzőbe vette a sportkocsit, az egyik éles kanyarban szélsebesen megelőzte, majd letért az útról, és a traktor után vetette magát. Egy dombtetőre ért, amelynek túlsó lejtője fölött egyszerűen átröpült, maga mögött hagyva a komótosan törtető traktort, és már a hókotrót is utolérte.
3: Gyorsabban!
0: Szuszogta, s az ütközőivel elkezdte tolni őt maga előtt.
2: Kitűnő!
0: Kiáltott Mátyás.
2: Lám az én vonatom mindenkinél ügyesebb.
1: Érthetetlen,
0: mondták a hóperencia beli gyerekek.
1: Ki sem néztük volna belőle. Mondd kérlek, nem cserélnéd el velünk?
0: Mátyás meghökkent. Nézte az igazán barátságos hógyerekeket, szívesen a kedvükbe járt volna, de a vonatot mégsem hagyhatta. A vonat sok idő óta hűséges társa, zsörtölődéseivel is szeretnivaló drága cimbora. Eszébe jutottak eddigi közös útjaik és jövő terveik, és lassan csóválni kezdte a fejét.
2: Ne haragudjatok, ezt az egyet nem tehetem, hiszen a vonat nélkül haza sem tudnék menni.
3: Azám, haza is kell menni.
0: Kottyantott közbe a vonat.
1: Hát akkor...
0: Néztek összetanástalanul a hógyerekek.
2: Bizony, el kell válnunk.
0: Mondta Mátyás.
2: De ezt a találkozást mindig őrizni fogom az emlékeimben. Hóperencia nagyon szép ország és nagyon kedvesek a lakói. Bármikor szívesen találkoznék veletek Budapesten.
1: Budapesten? Lehet...
0: Mondták a hógyerekek.
1: Mi az év bizonyos szakaszában elindulunk távoli tájak felé. Lehetséges, hogy egyszer Budapestre is elmegyünk.
2: Hát persze.
0: Kiáltott fel Mátyás örömmel.
2: Karácsony előtt gyertek, nálunk akkor van a leghidegebb, és maradhattok február végéig.
0: Ránézett hópuhára, és intett a fejével. Ő értette az intést, odarendelte a szánkót, és elindultak. Még visszanéztek, látták, hogy a hógyerekek is barátságosan integetnek utánuk, de a szán mind sebesebben repült, s ők már újra a határon voltak.
2: Itt elválunk,
0: mondta Mátyás.
4: Elválunk,
0: válaszolt a hópuha, s egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől. Mátyás a vonatra nézett, és örömmel látta, hogy az időközben ismét visszakapta eredeti színét. Fekete volt a mozdony, pirosak a kocsijai, az ülések zöldek. Beült az első kocsiba, és bólintott.
2: Mehetünk!
0: Vonat halk zakatolással elindult. Békés tájak fölött suhant, szelíden ringatózva, hogy Mátyás el is bólbiskolt közben, és csak a szobába riadt föl újra.
2: Itthon vagyunk?
0: Kérdezte.
3: Itthon?
0: Felelte a vonat, majd még hozzátette.
3: De most már aludj reggelig. Holnap óvodába kell menned.
2: Csak még annyit mondj!
0: Kérlelte Mátyás.
2: Szerinted eljönnek ide a hógyerekek?
3: Persze, hogy eljönnek. Minden évben megérkeznek ők. De hiszen magad is tudod.
0: Csak hogy ezt már Mátyás nem hallotta. Aludt jó ízűen, ahogy csak az elfáradt ember alussza az igazak álmát. Észre sem vette, amikor a vonat azon az úton, amelyen érkezett, el is távozott.
5: The Selfish Giant by Oscar Wilde. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play.

0: Cigány Zoltán, Csoda és Kósza a Közlekedési Múzeumban. A gödöllői tanyán, ahol Csoda és Kósza lakott, állt egy öreg, fakerekű szekér. Rég nem használta senki semmire. Már Sajó bácsi sem tudta, hogy került oda. Egyszer aztán egy jól öltözött, szemüveges, kisé dundi férfi, aki náluk lovagolt, azt mondta.
1: Az ilyen szekeret el kell adni valakinek jó drágán, de ha akarja, én is megvettem olcsón.
2: Akkor inkább elviszem a Közlekedési Múzeumba. Ott szekér marad mindörökké, és nem lesz belőle virágláda.
0: Aztán évek teltek el. Sajó bácsi sokszor gondolt rá, hogy egyszer eljuttatja majd a múzeumba a szép fakerekű szekeret. Hadd állítsák ki, mert ahhoz valahogy nem volt se tehetsége, se kedve, hogy jó drágán eladja. Végül telefonon megbeszélte a múzeum igazgatójával, hogy elviszi hozzájuk az öreg kocsit. Hogy ne kelljen teherautót fogadnia, kicsit összeütötte a szekér kerekeit, aztán Csodát és Kószát megkérte, hogy húzzák el a muzeális tárgyat a Közlekedési Múzeumig, ahol majd átadják az igazgató úrnak, aztán visszajönnek a szekér nélkül. El is mentek, végig döcögtek a fakerekű szekérrel Gödöllőtől Budapestig. Amikor átszekereztek a Lánchídon, úgy néztek ki, mint egy régi filmfelvétel, és csak amikor az alagútba behajtottak, akkor jöttek rá, hogy nem is kellett volna átmenni a Dunán, mert Gödöllő is a pesti oldalon van, meg a Közlekedési Múzeum is. Ezért aztán az alagútban keresztbe fordult a szekér és a két ló. 3 órán át állt a forgalom olyan dugó lett miattuk. Dudáltak az alagútban, s majd megveszekedett a dudacótól Kósza. Ilyettében futni kezdett, Csoda meg visszahúzta, nyikorgott a szekér rúdja, majd szétroppant. Sajó bácsi káromkodott, mint egy kocsis, hiszen az volt. Aztán végül nekieredtek a szekérrel, vágtattak, csak a hídnál torpantak meg. Kósza patkója szikrázott az aszfalton, ahogy fékezett, ahogy csúszott, és közben azt nyerítette.
1: Jaj, vigyázz, oroszlánok!
2: Marha! Marha!
0: Mondta Csoda.
1: Nem marha, oroszlán!
2: Barom! Mondta Csoda.
1: Nem barom, oroszlán, de lehet, hogy tigris.
0: Csoda végre fölnézett a Láncit két oroszlányára, és azt mondta.
2: Hű, te ökör!
1: Nem ökör, oroszlán!
2: Gyere már, kőből vannak!
0: Mondta Csoda, azzal nagy nehezen átráncigált a Kószát, a szekeret, s rajta Sajó bácsit a Lánchídon, és a túlparton megtekintették a másik két kőoroszlánt is, akiket Kósza Buda felé tartva nem is vett észre, mert csak a nagy vizet bámulta. Hamarosan elügettek a Városliget közelébe, aztán pontosan a Közlekedési Múzeum elé. Ott Sajó bácsi kifogta a lovakat a szekér elől, a kocsit két múzeumi szakmunkással betolták a múzeum udvarára, és ott beszélgetni kezdtek. Közben Sajó bácsi visszaszólt még a lovaknak.
2: Itt maradjatok, várjatok meg! Ne egyétek meg a füvet, ki van rá írva, hogy fűre lépni tilos?
1: Nem is esszük,
0: mondta Kósza.
1: Teli van kakáva.
0: Mert valóban arra a kis darab fűre hordta minden környékbeli a kutyáját. Semmi kedvük nem volt a lovaknak ott legelni, Kósza meg is jegyezte, lehet, hogy ez is a múzeum része, itt kutyakaka kiállítás van. Aztán nem bírta hallgatni tovább a korgó gyomrát, és megbökte orrával Csodát.
1: Gyere, talán ott bent lehet valamit kapni, hát ha tudunk vásárolni egy jégkrémet.
0: Mert Kósza szerette a jégkrémet. És akkor beléptek a múzeumba. De nem jutottak el a büféig, mert a jegyszedő néni rár is rájuk szólt.
3: Tessék jegyet venni!
0: Kósza csodálkozva nézte, mit parancsolgatnak neki, aztán azt mondta.
1: Jó, mindjárt megyünk, veszünk majd jegyet.
0: Azzal besétáltak, s a jegyszedő néni nem is tudta ámulatában, mit szóljon mindehhez. Csak nézte, hogy a két nagy állat beballag a múzeumba. Először régi motorokat láttak. Kacskaringós kormánnyal, fényes küllőkkel, hatalmas benzintakkal, nagy kipufogó csövekkel, csupa-csupa régi érdekes motorkerékpárt.
1: Ha ez Sajó bácsi látná, tetszene neki ennyi ócskavas, mint otthon a kamránkban,
0: mondta Kósza.
2: Csiss!
0: Csitította Csoda.
2: Ez múzeum! Itt állítják ki a régiségeket. Mi is azért hoztuk ide a szekerünket.
0: Végignézték a motorokat, aztán az autók következtek. Vászontetős, régi szerkezetek, furcsa kis lámpákkal, az index lámpa helyett nyilacskákkal az oldalukon.
1: Na csak, ezt is most hozták,
0: mondta Kósza. Hogy hozták volna most? Válaszolt Csoda. Ezek nagyon régi autók, már nem járnak. Először összerakják és lefestik őket, aztán újból behúzzák bőrhúzattal az üléseket. Mind felújították, de nem járnak már.
1: De hiszen ülnek benne, nézd,
0: mondta Kósza. És valóban, az egyik régi autóban egy bőrsapkás, motoros szemüveges férfi ült, meg egy nőszemély sállal a nyakában, akit Isabella Duncannak hívtak.
1: Látod, most jöttek, még van rajta síszemüveg.
2: Nem síszemüveg az. Régen az autósoknak is volt védőszemüvegük, mert nyitott volt a kocsi, és ezek csak viaszfigurák, ez múzeum.
1: Viaszfigurák?
0: Ámult el Kósza. És akkor valamit félreérthetett, mert oda ment, és azt mondta...
1: Nem is kell akkor a büfébe mennünk.
2: Nagyra nyitotta pofáját, és leharapta a sofőr fél arcát. Mit csinálsz, te szerencsétlen? Harapdálod a kiállított viaszfigurákat?
0: Kérdezte Csoda.
1: Fúj, szörnyűség,
0: mondta Kósza, mert a viasz közben elkezdett olvadni a szájába.
1: Mi ez a borzalom? Ez nem is olyan, mint amire gondoltam.
2: Mondtam, hogy viaszfigura.
1: Igen, igen, de emlékszem, milyen finom viasz volt azon a toltán, amit valamelyikünk születésnapjára kapott Gyöngyi néni.
2: Az marcipán volt, nem viasz.
1: Pedig abból is ilyen alakok voltak mintázva. Azt hittem, ez is épp olyan ízű lesz, csak ez ráadásul jóval nagyobb.
0: Amíg a viaszfigura fél fejét apró darabokban kiköpködte Kósza, fölébredt egy teremőr. Odalépett hozzájuk.
3: Mi történik itt, kérem? Mi történik? Ki ez a két állat?
0: Akkor a jegyszedő is odaszaladt.
1: Jegyet sem vettek, csak úgy besétáltak, azonnal ki kell őket dobni.
3: Micsoda?
0: Ördült föl a teremőr.
3: Kérem, hívom az őrséget!
0: Csoda látta, hogy most ki akarják őket dobni, és megdühödött, mert már nagyon kíváncsi volt a múzeumban látható régi dolgokra. Fenyegetőleg azt mondta az őrnek.
3: Vigyázzon, mert ha még egyet szól, a barátom leharapja a fülét!
0: Kószának ekkor püfögődött föl a torkából az a szörnyű, rossz viaszfül, amit az előbb leharapott. Kissé kidüllett a szeme, megforgatta a pofájában a viaszfület, majd szörnyű prüszkölés közepette kiköpte a márványpadlóra.
3: Jesszom, Pepi!
0: Sikoltott föl az őr.
3: Valakinek már leharapta a fülét!
0: Aztán hanyatt esett és elájult, mert látta, hogy ennek felesem tréfa, ez a ló most már biztosan leharapja az ő fülét is. Csoda és Kósza könnyedén átlépkedtek a fekvő őrön.
2: Ezt elintéztük,
0: mondta Csoda.
1: Eszter,
0: mondta Kósza.
1: Csak a viasz volt rettentő rossz. Legközelebb remélem marcipánból készítik ezeket a figurákat.
0: Szépen tovább sétáltak, hogy megnézzék, mi minden van még kiállítva. Az üvegszekrényekben apró járműveket láttak, mozdonyokat például.
1: Jé, póni mozdony!
0: Csodálkozott Kósza.
2: Mi az, hogy póni mozdony?
1: Nem látod, póni mozdony, ez biztos nem nő nagyra.
2: Kósza! Olyan vagy, mint a Lánchídon az a kőállat.
1: Jaj! Miért ez milyen?
2: Ökör! Marha! Barom!
1: Azt hittem oroszlán, mintha azt mondtad volna.
0: Csoda nem válaszolt. Tovább léptek az üvegszekrénytől. Kósza idegesen rángatta a fejét, mert a szörnyű íz még mindig a szájában volt. Időnként még apró viaszdarabokat is köpködött, aztán jól rátaposott a patkójával. A viasztól meg a vaspatkótól viszont olyan csúszós lett a kövezet, hogy Kósza kalimpálni kezdett mind a négy lábával, aztán csak csúszott előre és fölnyerített, hogy jaj, mert egy újabb viaszbábú felé száguldott. A bábú viasztárcsát tartott a kezében, viassípot a szájában, viassapka volt a fején és nagy viaszorra volt.
1: Jaj!
0: Kiáltotta újra Kósza, majd úgy találta el a bábút, hogy tátott szájába belekerült a tárcsa is, meg a vasutas viaszorra is.
1: Jaj, nekem!
0: Mondta még egyszer, de a nekemmel együtt már az orr is a szájában volt.
3: Mi az? Mi történik már megint?
0: Kiáltott mögöttük újból egy őr.
3: Mi ez itt? Rendbontás?
0: Odaszaladt a lovakhoz, de Csoda már tudta, mit kell tenni.
2: Vigyázzon, uram! Ez a megvadult ló. Könnyedén leharaphatja az orrát.
0: Kósza csak egy kicsit válogatott a szájában, aztán már ki is köpött egy orrot.
3: Jesszom, Pepi! Kiáltott az őr. Fegyveres őrség!
0: Ekkor símaszkos, fegyveres múzeumőrök törtek be a terembe.
3: Itt vannak a gazemberek! Azaz két gazló!
0: Azzal a pisztolyukat a lovakra fogták. Kósza erre azt mondta.
1: Na de ide nézzetek, szabad maguknak itt lövöldözni?
0: Kiköpte a tárcsát úgy, hogy épp a piros oldalával repült feléjük. Ettől meg is rettentek, mert a vérükben volt, hogy tiltó tábla láttán nem szabad semmit sem csinálni. Úgyhogy azonnal ledobták a fegyvereiket, és hanyat homlok elmenekültek.
1: Végre nyugodtan sétálhatunk,
0: mondta Kósza.
3: Igen, bólintott Csoda.
0: Még meg se néztük a hajókat. Ideje arra fordulnunk. Fölmentek a lépcsőn, és a hajókat kezdték nézegetni. Voltak kis hajók az üvegszekrényben, póni hajók, mondta róluk Kósza, voltak óriási óceánjárok, ágyúsok, és volt egy igazi nagy hajó is, kormánykerékkel, haranggal, és olyan műszerekkel, amelyek megmutatták, hogy a hajó éppen merre jár. Kószát leginkább a fából készült kormánykerék érdekelte. Megpörgett erre is, arra is, és nézte, hogyan suhognak a küllői. Csoda már unta a játékot, inkább a repülők felé nézett. Aztán, ahogy lassan hátat forított a kormánykeréknek, éppen beleakadt a farka. És ahogy pörgött, pörgött a kormánykerék, szépen fölspulnizta Csoda farkát.
3: Jesszusom! Kiáltott Csoda. Kósza, mit csinálsz? Erezd el a farkon, mert leszakad!
1: Hogy mondod, forduljak jobbra?
0: Kérdezte Kósza. Szegény Csoda csak kiáltozott.
3: Segítség! Erezd el a farkon, tekert vissza!
1: Tekerjem jobbra?
0: Kósza tekert még egy kicsit a kormányon.
3: Balra!
1: Balra? Jó, balra tekerem.
0: És most balra tekerte. Sajnos ebben az irányban tekeredett még jobban föl Csoda csodás farka.
3: Nem arra!
1: Még balra, jó!
0: Azzal még balra tekerte. Szegény Csodának már majdnem az egész feneke föl volt tekerve a kormánykerék tengelyére.
3: Segítség, szabadítsanak ki!
0: Üvöltözte Csoda. Végül nagy sokára Kósza jó irányba tekerte a kormány, és Csoda farka letekeredett.
1: Menjünk inkább a repülők felé.
0: Terelte el a szót és a csöndesülő jajgatás Kósza, de még búcsúzóul megkondította a harangot a hajón. Ettől aztán az összes biztonsági őr felébredt. Míg az őrök a nyomukba eredtek, a lovak egy hídon át odaértek a repülőkhöz.
1: Ó, ideje volna repülni,
0: mondta Kósza. Egy nagy ugrással átugrott a múzeum mennyezetére függesztett repülőre, amely Kósza súlya alatt lassan, de megállíthatatlanul inogni kezdett. A repülőgép előbb a terem egyik vége felé repült, aztán a másik vége felé. Mikor Csoda felé tartott, ő is ráhuppant, és már ketten hintáztak benne tovább. A repülő csak lengett, lengett a közlekedési múzeum mennyezetén. Alul az őrök rohangáztak.
3: Ott vannak! Fogják meg!
0: Futkostak a terem egyik feléből a másikba. Átvágtattak a muzeális tárgyakon, átestek az üvegszekrényeken, beleestek a régi autókba, megbotlottak az apró vonatsínekben. A lovak meg csak röpültek fölöttük. Kószának fülig ért a szája, ami egy lófej esetében igazán nagy szó.
1: Csoda, én ilyen vilámparkban még nem voltam. Régi repülő lehet lengeni a régi autók felett. A legjobb helyre hozott minket Sajó bácsi.
0: Boldogan lengtek, repültek a közlekedési múzeum mennyezetére függesztve, egészen addig, amíg a csupán repülőre maximum még egy viaszbábura, de semmiképpen nem két jól táplált lóra tervezett kötél fesleni nem kezdett. Pattogtak róla a szálak, vékonyodott a kötél, majd egyszer csak hús, elszakadt. A repülő szállni kezdett a közlekedési múzeumban. Szárnyaival szétrobbantott 12 vitrint, ketté tört két repülőt, három autót, fölborított négy motorbiciklit, egy hajókürt belefúrodott a repülő orrába, majd kürtölni kezdett, és ez a különös szerkezet, amire még egy régi repülő vászonszárnya is ráakadt, és végül úgy nézett ki, mint egy ősmadár, lefelé tartott a múzeum alja felé. Kósza kinézett, és meglátott egy falra festett erdőt.
1: Az erdő mellett szálljunk le falatozni, az a legkellemesebb.
0: Azzal egyenesen odakormányozta a gépet. Ott, helyben, darabokra tört az egész.
1: Megérkeztünk, Csoda!
0: Mondta elégedetten. Azt látom, Kósza! De ebből most már nagy botrány lesz.
1: Jó, de lehet előbb harapok valamit,
0: mondta vidáman Kósza, mert nagyon jó kedve támadt a repülőzéstől.
1: Nézd csak oda!
0: Ahogy a büfé felé fordította Kósza a fejét, és ahogy a büfé felé fordította Csoda is a fejét, meglátták, hogy a büfés meretten nézi őket. Előbb egy hajszála, aztán kettő, aztán négy és nyolc, majd 15, 21 és 48, végül 2 millió hajszála állt égnek. Két ló, aki leszállt az égből, mögöttük felborult múzeum, kiáltozó őrök.
4: Segítség! Kiáltotta a büfés. Ne bántsanak!
0: És beleült a mustáros bödönbe.
1: Dehogy bántjuk,
0: mondta Kósza.
1: Épp csak érdeklődni szeretnénk.
4: Ne érdeklődjenek,
0: mondta a büfés.
1: Ó, kérem,
0: mondta Kósza.
1: Akkor nem érdeklődünk.
0: Azzal fogta magát, és bekapott egy hotdogot, majd egy újabb hotdogot, majd egy újabb hotdogot, majd egy kis doboz őszi paracklevet, majd amikor egy újabb hotdogot akart bekapni, úgy érezte, hogy erre most már kellene egy kis mustár.
1: Ne haragudjon,
0: mondta Kósza.
1: Csak megkérdezném.
4: Ne kérdezze!
0: Kiáltott föl a büfés a mustáros bödömből.
1: Ne kérdezzem, hát jó.
0: Bólintott Kósza. Mivel úgy is égnek állt a büfés haja, üstökön ragadta, a fogával fölcsipentette, kiemelte a mustáros bödömből, és hús, odébb hajította.
1: Maga mondta, hogy ne kérdezzem, pedig csak azt szerettem volna tudni, fölállne a mustárból.
0: Tette hozzá magyarázatul, mikor a büfés megállt a gurulásban. Aztán belemártotta a mustárba az újabb hotdogot, és tovább falatozott. Így evett meg 74 hotdogot. A 75-ben már csak belekezdett, aztán csak félbeharapta, büfögött kicsit, és azt mondta.
1: Te csoda, én tulajdonképpen jól laktam.
0: Annak ideje, válaszolt Csoda. Nézd csak hátra! Kósza hátra nézett. Tömött sorokban közeledett feléjük a múzeum megerősített őrsége. A símasz mögött fenyegetően villogott a szemük, most már végképp elkapják őket.
1: Csoda, ments meg, nekem már nincs ötletem,
0: mondta ijetten Kósza. Csoda pedig azt mondta. Az abroncsokhoz! Azzal odaugrottak azokhoz az öreg gumiabroncsokhoz, amelyek a falra festett erdő mellett álltak, egy kiállítást tervező hosszú éjszakákon átszőtt elképzelése szerint. Sorban elgurigázták őket a közeledő múzeumőrök felé. Csak úgy sűvítettek a gumik, a kocsikerekek, az őrök meg csak ugráltak előlük, amíg tudtak. Úgyhogy mikor már jól kigurigázták magukat, és az összes múzeumőr hasra esett és gumikba törve, a földön tekeregve üvöltözött, azt mondták.
2: Ideje megnéznünk Sajó bácsit! Talán jó pénzt kapott a szekérét!
0: Kisétáltak a múzeum elé, nézték az ajtót, de csak nem lépett ki rajta Sajó bácsi. Tanácstalanul tekingettek egymásra. Aztán Csoda megbökte Kósza vállát.
2: Nézd csak oda föl!
0: Kósza épp idejében nézett föl. Egy csukott ablakon át éppen akkor repült ki Sajó bácsi. Az volt az igazgatói iroda ablaka. Nagy volt a csörömpölés, nagy volt a repülés, talán még nagyobb, mint amit Csoda és Kósza átélt ugyanebben a múzeumban. De Csoda ügyesen odállt Sajó bácsi alá, hogy pont a hátára essen. Épp a röppáját vizsgálták mind a hárman, amikor a kitört üveg mögött megjelent az igazgató vörös feje.
2: Vigye innen a targoncáját!
0: Üvöltötte.
2: Tűnjenek innen! Az egész múzeumot tönkretették!
0: Sajó bácsi így szólt.
5: Valóban jobb lenne, ha mennénk. Én nem tudom, mit csináltatok benn, csak csörömpölést hallottam, majd telefonon jelentettek valamit az igazgatónak, mire az nekem esett és kidobott az ablakon. Pedig a pénzt már éppen ide akarta adni.
1: És nem adta oda?
0: Kérdezte Kósza.
5: Nem, végül nem adta.
1: Akkor visszamegyünk.
0: Vagy visszük a szekeret, enyhítette a fenyegetés Csoda. Kósza odaugrott a szekér elé, és ügyesen bedugta a fejét a hámba. Csoda hátán ült Sajó bácsi, Kósza húzta a szekeret. A hotdogtól megerősödve sebesen hazavágtattak Gödöllőre, és megálltak a ház előtt. Gyöngyi néni kijött a zajra.
6: Sajó, nem adtátok el a szekeret?
7: Nem, rájöttem, hogy túl jó szekér ez. Szép lesz itt nekünk.
0: Viszont a lovak megnézték ingyen a közlekedési múzeumot.
6: Azt hiszem, jól érezték magukat.
0: Nagyon jól éreztük magunkat, bólintott Csoda. Kósza pedig hozzátette.
1: És jó, hogy megnéztük, mert azt hiszem, most volt látható utoljára.
0: Egymásra néztek, és arra gondoltak, hogy itt az ideje egy zárónyihogásnak.

0: Napok kalandjai tovább folytatódnak. A meglepetés. A meglepetés remek volt. Ugyanis egy héttel azután, hogy Pikpok teljesen meggyógyult, Kasi apukája nagy kirándulást rendezett a kék tóhoz. Beültette az autóba Kasját, meg Pikpokot, és még valamit, de az a valami hosszú tokban volt, és nem akarta megmondani, hogy mi az. Pikpok mindig nagyon kíváncsi volt, hát most is megkérdezte Kasi.
1: Ne haragudj, de tulajdonképpen mi van ebben a tokban?
2: Apu megtiltotta, hogy megmondjam.
1: És legalább nem mondhatnád meg csak egy kicsikét. Majd meghalok a kíváncsiságtól.
2: Ne félj, biztosan nem halsz meg. A meglepetés, meg azért meglepetés, hogy ne tudjanak róla.
1: Akkor nem fogok tudni, hanem meg fogok halni a kíváncsiságtól.
0: Pikpok egész úton haldokolt a kíváncsiságtól, de szerencsére nem halt meg. Először gyönyörű mezők között utaztak, aztán sötét fenyőerdők között, és amikor az erdő véget ért, megálltak egy nagy tón.
1: Víz! Víz!
2: Tetszik itt neked?
1: Borzalmasan tetszik, mert minden nagyon szép, és a vízben halak szoktak lenni, amelyek csapkodnak a farkincájukkal, és különben is most jön a meglepetés.
0: Akkor Kasi apukája elővette a kocsiból a ponyvából készült tokot, és a tokból egy hosszú, összecsukható botot, és egy még hosszabb zsineget húzott ki.
1: Ez hát az a meglepetés?
2: Ez horgászbot. Apu rögtön beveti a horgot, és kihorgászta neked a legízletesebb halacskát, amely még a farkincájával csapkodni is fog.
1: Érdekes. Minek ez a felhajtás, amikor csőrrel is ki lehet fogni a halat?
2: De te operáció után vagy. A fürdés megárthat.
1: Ne haragudj, de hallottál már olyat, hogy a fürdés ártott egy rendes pingvinnek? Könyörüljetek meg rajtam, engedjetek fürödni, én meg hozok nektek egy csodálatos halat.
2: De visszajössz hozzánk, ugye?
1: Visszajövök.
0: Kiáltott Pikpok, és a meredek szikláról egyenesen beugrott a vízbe.

0: A hóember.
1: Hey, de pompás hideg van, csak úgy csikorog minden tagom.
0: Kiáltott fel elégedetten a hóember.
1: Új életet lehel belém ez a jeges szél. De mit bámul rajtam az az izzóképű odafönn?
0: A napot gondolta, amely éppen akkor hajlott nyugovóra.
1: Felőlem bámulhat, ugyan nem hunyorgok, szemem serebben.
0: Csak ugyan, megserebbent a szeme, a két háromszögletű széndarab. De annál jobban villogtatta a fogait. Tehette, mert egy gerebje feje volt a szája. Gyereksereg újjongó kiáltásai közepette született, szánkó csilingelés, ostorpattogás köszöntötte. Lenyugodott a nap, átadta helyét a teli holdnak. Most annak fényes kerekarca ragyogott az égen.
1: Na, most meg a másik oldalról bámészkodik. Úgy látszik, sikerült leszoktatnom róla, hogy olyan utálatos meleget árasszon rám. Most már nincs ártásomra, inkább világít nekem, hogy láthassam magamat. Csak azt tudnám, mit kell csinálni, hogy az ember elmozdulhasson a helyéről. De szeretnék lábra kelni. Akkor lemehetnék a jégre, korcsolyázhatnék, ahogy a fiúktól láttam. De hiába moccanni se tudok.
2: Tudsz!
0: Húgatta a házőrző kutya. Hát kicsit reket volt szegény, amióta a meleg kályha mellől kiküldték házat őrizni.
2: Tudsz majd futni, ne félj! Megtanít rá a nap. Láttam tavaly, hogy elbánta az elődöddel. Ti mind futni szeretnétek, s a végén máskékkel futnatok, mint ahogy elképzeltétek. Majd a nap megtanít.
1: Mit mondasz, pajtás? Azt tanítana meg rá az a fényes képű odafenn, hiszen az fél tőlem, az előbb keményen ránéztem, s mindjárt elbújt előlem, most aztán a másik oldalról próbál megközelíteni.
2: Nem tudsz te semmit. Nem is csoda, hiszen most pacsmagoltak össze. Ez, amit most látsz, a hold, ami meg elbújt a föld alá, a nap volt. Holnap majd előbújik megint, és úgy megfuttad, hogy az árok partig szaladsz, meglásd! Hamarosan az időváltozás lesz, jelzi már a hátsó lábam, úgy szaggat, hogy ez csak az idő fordulását jelentheti.
1: Nem igen értem, mit beszél, de valami rosszat sejtek a szavai mögött. Aki az előbb úgy rám sütött és megbámult, akit a kutya napnak nevezett, az rossz akaró, úgy sejtem.
2: Úgy!
0: Igazat jósolt a kutya hátsó lába. Reggelre csak ugyan megváltozott az idő. Nedve, sűrűköd ülte meg a tájat. Napkelte előtt szél kerekedett, kemény téli szél csontjáig hatolt az embereknek. Aztán előbukkant a nap, és tündérkerté varázsolta a vidéket. A fákon, bokrokon zúzmara fehér lett, mintha illatos virágzuhatag lepte volna el az ágakat. A megszámlálhatatlan ágak, gajjak, finom rajzú erezete, amit a nyári lomb elrejtett a szem elől, most tisztán látszott, fehéren sugárzott külön-külön minden apró ágacska. A szomorú fűz olyan elevenen hajladozott a szélben, mint nyáron. Csodálatos tündöklés volt a táj, hát még amikor a magasabbra hágott a nap. Úgy villogott, szikrázott a hólepte vidék, mintha gyémánt porszitált volna az égből. És a hótakaron fehér fényű, nagy gyémánt darabok sziporkáznának. De azt is hihette volna, aki látta, hogy ezer meg ezer kicsi gyertya hófehér lángja libeg a földön.
3: De gyönyörű!
0: Kiáltott fel egy fiatal lány, aki egy ifjúval lépdelt ki a kertbe. Éppen a hóember előtt álltak meg, és elgyönyörködtek a tündöklő fákban.
3: Nyáron se látni szebbet.
2: Ó, igen, ilyen legény se látni nyáron, mint ez. Daliás legény!
0: Mutatott az ifjú a hóemberre. A lány fölnevetett, intett a hóembernek, aztán játékosan elszaladt a havon, amely úgy ropogott a lába alatt, mint a keményített gyolcs.
1: Hát ezek kicsodák! Te régóta itt szolgálsz, nem ismered őket?
2: Dehogy nem. A lány néha megsimogat az ifjú, mert csontot ad. Őket nem harapom meg.
1: De mifélék?
2: Hát jegyesek. Majd beköltöznek egy ilyen házikóba, mint az enyém, és együtt rágják a csontot. Wow.
1: Van olyan tekintélyük, mint nekem vagy neked?
2: Hogy ne volna, hiszen az uraságokhoz tartoznak. Mondhatom, édes keveset tudok, itt csak tegnap gyúrtak. Bezeg én eleget éltem. Wow. Sok mindent tapasztaltam. Ismerem az udvart meg a ház népét. Volt olyan idő is, amikor még nem tartottak láncon. Úgy. Wow.
1: De jól esik ez a hideg. No, hát mesélj tovább. csak a láncodat ne csörgesd, mert attól fejfájást kapok.
2: Úgy bizony, úgy. Én is voltam valamikor kicsi kutya. Kicsi és kedves, ahogy mondták rólam. Vársonyszéken keveréztem odaben az uraságék házában. A legfőbb uraság ölében feküdtem. Simogattak, becézgettek. Hímzett kendőcskével törülgették tisztára lábaimat. Gyönyörűségem, aranyos kutyácskám, más se hallottam egész nap. Egy nap aztán azt mondták, hogy már igen nagy vagyok, és a szakácsainak ajándékoztak. Lekerültem hát a pince lakásba. Te éppen beláthatsz oda, megláthatod a kamrát, ahol olyan nagy úr volt, mert az voltam a szakácsné kamrájában is. Wow! Az már nem volt olyan fényes hely, de sokkal kényelmesebb. Nem cibáltok, ráncigaltok a gyerekek, mint odafönn. Enni még többet kaptam, mint azelőtt. Külön vánkosom van, amin aludtam, és még kávé is volt a szobában. Ilyenkor, téli időben, az a legnagyobb kincs a világon. Wow! Úgy megbújtam alatta, hogy még a farkam csücske is elátszott ki. Ó, még ma is arról a meleg kályháról álmodom. Wow! Úgy.
4: Hát olyan szép az a kályha, hasonlít hozzám.
2: Mindenben az ellentéted. Fekete, mint a szén, hosszú karcsú nyaka van és rész trombitája. Hasább fát eszik, és ha evet, láng csap ki a szájából. Ó, milyen gyönyörűség közelében lenni, hozzásimulni, alája bújni. Wow! Onnan, ahol állsz, éppen leláthatsz a szakácsné kamrájába.
0: A hóember odanézett, és meg is látta azt a fekete, fényesre dörzsölt, résztrombitás jószágot, amelyből pirosan világított a tűz. Különös érzés szállta meg a hóembert, maga se tudott rajta eligazodni, hogy mit érez. Aki nem hóembernek született, talán úgy nevezni, szerelem.
1: És miért hagytad el ő nagyságát?
0: Úgy érezte, a kályha csak női lény lehet.
2: Mert kényszerítettek rá. Kitessékeltek a kamrából is, láncra kötöttek. Megharagudtak rám, mert a legkisebb úrfinak beleharaptam a lábába. Pedig igazán volt. Miért rúgta félre a csontot, amit rágtam? De ők nem adtak igazat nekem, és azóta láncot hordok. Még szép érces hangom is oda lett. Hallod, milyen reket vagyok? Úgy. Ez lett a nóta vége.
0: De a hóembernek már máshol járt az esze. A pince lakás ablakát bámulta, nézte a kályhát, amely négy vaslábon állt, és éppen olyan deréktermetű volt, mint ő maga.
1: Olyan furcsán rokon bennem valami. Bejuthatok-e valaha abba a szobába? Igazán szerény kívánság, az ilyenek teljesülni szoktak. Legforróbb vágyam az, egyetlen vágyam, nincs igazság a földön, ha ez nem teljesül. Lemegyek abba a szobába, meg kell ölelnem azt a teremtést. Ha másképp nem juthatok hozzá, hát az ablakot nyomom be!
2: Pedig oda nem juthatsz be. Ha meg valami módon mégis hozzá tudsz érni a kályhához, nyombat, véged van, úgy.
0: A hóember egész álló nap sóvárogva bámult be az ablakon. Alkonytájban még meghittebb, hívogatóbb volt a szoba. A kályha szelíd, piros fényt árasztott. Szebbet, mint a nap, szebbet, mint a hold, olyat, mint a kályha, amikor jól megrakják. Néha kinyitották az ajtaját, és ilyenkor vörös lángnyelvek csaptak ki rajta. Rózsaszínűre festették a hóember vágyakozó arcát.
1: Nem bírom tovább, nem élhetek nélküle. Milyen kedves és milyen jól illik neki, ha kiölti a nyelvét.
0: Hosszú volt a téli éjszaka, de a hóembert elszórakoztatták ábrándos gondolatai, amelyektől csak úgy csikorgott a feje. Reggelre jégvirágok nyíltak a pincelakás ablakain, szépek voltak. Szebbeket még a hóember se látott. De hiába voltak szépek, ha eltakarták előre a kályhát. A jégvirágok egyre dúsabban nyúltak, nem akartak elolvadni. Csíkorgó, csontfagyasztó hideg volt, amolyan hóembernek való idő. De a mi hóemberünket ez sem vigasztalta boldogtalanságában. Rabul ejtette szívét a fekete derekú kályha.
2: Komisz betegség ez. Hát még egy hóembernek... Engem is elővett, de szerencsére túlestem rajta. Úgy. Időfordulás lesz, meglátod? Wow.
0: Úgy is lett. A hideg megenyhült, olvadni kezdett. Ahogy langyosodott az idő, úgy rokkant, úgy soványodott a szegény hóember. Nem szólt, nem panaszkodott, és ez már igazán rosszat jelentett. Egy reggel aztán összeroskadt. Csak szürkés hókupac maradt a helyén, meg egy cseprűnyél, amely a gerince volt.
2: Most már értem, miért volt olyan nyugtalan. Söprűnyé volt a testében, az izgett mozgott benne, nem csoda, hogy mindig mehetnéke volt. Úgy.
0: Aztán elvonult a tél is.
2: Fuss!
0: Kiáltotta utána a kutya, a kislányok meg ezzüngicsérték az udvaron.
3: Levélke, bújj ki az ághegyen, füves

a három pillangó. Volt egyszer három pillangó. Az egyik sárga, a másik piros, a harmadik fehér. Vígan játszadoztak hárman a verőfényes mezőn, hol ezen, hol azon a virágon táncoltak, boldogok voltak. Voltak. De hirtelen nagy zápor kerekedett. Haza akartak

0: elszakadt. Elvergődtek valahogy a Liliomhoz, és megkérték szépen.
1: Kis Lili, nyisd ki kelyhedet, hadd húzódjunk meg az eső elől.
0: De a Lilium így felelt.
2: A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem.
0: Erre a fehér pillangó így válaszolt.
3: Ha a testvéreimet nem fogadod be, úgy bizony én sem kívánkozom hozzád. Inkább ázzunk együtt, mintsem, hogy elhagyjuk egymást.
0: És így hárman repültek ismét tovább. Elkeseredésükben énekelni kezdtek.

meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangó könyörgő énekét, és annyira megsajnálta őket, hogy az esőt elűzte, meleg fényt árasztott a kertre, és a pillangók szárnyait megszárította. A három pillangó újra táncolt, repkedett vígan, míg csak le nem áldozott a nap. Mikor kifáradtak a játszadozásban, együtt szépen hazamentek, és lepihentek.

0: Pikpok kalandjai folytatódnak. Jaj, segítség! Elmentek az orvoshoz. Kasia köszönt szépen. Pikpok előkelően meghajolt, és azt mondta.
1: Doktor bácsi, kérem, én úgy érzem, hogy már nem is fáj a hasam. Biztosan csak azért fájt, mert kimelegettem.
0: Kasia a fülébe súgta.
2: Nem baj. Minden esetre hadd vizsgáljon meg a doktor bácsi.
1: Minden esetre jobban szeretném, ha lenne egy konzervnyitóm.
2: Mit fecsegsz már megint?
1: Azt hiszem, hogy ha lett volna egy konzervnyitóm, akkor most nem kellene itt engem vizsgálgatni.
0: De a doktor bácsi hallani sem akart a konzervnyitóról. Azt mondta Pikpoknak, hogy feküdjön le az ágyra, és vizsgálgatni kezdte. Először megmérte a pulzusát. Aztán a csőrébe tette a hőmérőt, azt mondta lélegezzen mélyen. Végül kövér hasikóját kezdte nyomkodni. És amikor erősebben megnyomta, szegény Pikpok felsziszent fájdalmában. És torka szakadtából kiabálni kezdte.
1: Jaj, fáj, segítség! Jaj.
0: A doktor bácsi levette a szemüvegét, és így szólt.
3: Mondd be, kicsikém, hogy lenyeltél valamit.
1: Én?
3: Csodálkozott Pikpok. Valami kemény van a hasadban.
0: Pikpok ártatlan képet vágott.
1: Talán egész véletlenül került bele. Én nem akartam valami kavics vagy kagyló. A hűtőszekrényben olyan sötét volt, hogy akármi beleeshetett.
3: Ej, Pikpok! Nem füllenteszte?
1: Én? Harapja le egy cápa a bal lábamat, ha a csőrömön kijön akárcsak egy szó hazugság is. Ami fáj, az meg biztosan valami nevetséges félreértés.
3: Meglátjuk. Rögtön megröntgenezünk és megvizsgáljuk, micsoda tévedés csücsül a hasadban.
1: Jaj, feltétlenül szükséges ez?
3: Szükséges bizony, mert különben nagy baj lehet belőle.
1: Éppen elég nagy baj már az is, hogy megtörtént ez a nevetséges félreértés.
0: A doktor bácsi ismét feltette a szemüvegét, aztán átvezettette Pikpokot abba a szobába, ahol a betegeket röntgenezik. Ott azt mondta neki, hogy álljon a röntgenkészülék elé, és hirtelen sötét lett.
1: Jaj, azt hiszem elvesztem.
0: De nem így történt. Egy pillanat múlva valami csattant. Aztán csikorgás hallatszott, és a doktor bácsi azt mondta, hogy már készen is vannak a felvételek.
1: Ebben az esetben én már teljesen egészséges vagyok, és mehetek a fülemülék dalát hallgatni.
3: Már csak, ne olyan hevesen.

0: Mese a falánk tyúkocskáról. Így szólt egyszer a tyúkocska tyúkanyóhoz.
1: Éhes vagyok. Kérlek szépen, süssél nekem kalácsot.
2: Jól van, tyúkocskám, sütök neked kalácsot. Most menj szépen is hozzá nekem fát az udvarról. Hadd rakjak tüzet. Anélkül nem sül meg a kalács.
0: Ment a tyúkocska, ment az udvarra fáért. Ahogy az udvarra ért, szembe jött vele egy nagy-nagy kandúr. A nagy-nagy kandúr azt mondta a tyúkocskának.
3: Én most téged bekaplak, meg is eszlek.
1: Ne egyél meg, kandúr macska, kérlek szépen, ne egyél meg engem. Fát viszek most tyúkanyónak, tyúkanyó majd kalácsot süt nekem, s ha nem bántasz, kapsz egy nagy darab kalácsot tőlem.
0: A kandúr macska úgy gondolta, sokkal többet ér egy nagy darab cukros kalács. Békén hagyta hát a tyúkocskát. A tyúkocska összeszedte a fát az udvaron, bevitte tyúkanyónak.
1: Jaj, tyúkanyó, nagy baj van.
2: Mi a baj, tyúkocska?
1: Az a baj, hogy az udvaron összetalálkoztam a kandúr macskával. A kandúr macska, be akart kapni, meg akart enni, én meg azt mondtam neki, ne kapjon be, ne egyen meg engem, inkább adok neki a kalácsomból.
2: Olyan nagy kalácsot sütök neked, hogy akár három macskát is jól lakadhatsz vele.
0: Hamarosan megsült a nagy kalács. Tyúkanyó enni hívta tyúkocskáját, s így beszélt hozzá.
2: Egyél, tyúkocskám, egyél jó étvágyjal, de el ne felejtsd, hogy a kandúr macskának is jár ebből a kalácsból, megígérted neki.
1: Tudom,
0: mondta a tyúkocska, s azzal nekilátott enni. Ette, ette a finom, cukros kalácsot, addig ette, míg az utolsó morzsát is megette. Csak akkor jutott eszébe a kandúr macska, meg az, hogy kalácsot ígért neki.
1: Jaj, tyúkanyó! Mind megettem a kalácsot. Egy morzsát sem hagytam belőle. Jaj, most mit évő legyek?
2: Ó, te falánk, ó, te szószegű tyúkocska!
1: Ne haragudj rám, tyúkanyó! Ne haragudj rám! A kandúr macska azóta talán már el is feledkezett a kalácsról, meg rólam is. Meg ha nem is feledkezett el a kalácsról meg rólam, nem baj, úgyse tudja, hol lakom.
0: Ebben a pillanatban tyúkanyó is, meg tyúkocska is meglátta a kandúr macskát. Az udvaron át, bársony talpakon sétált a konyha felé.
1: Jaj, végem van!
0: Csipogta rémülten a tyúkocska. Tyúkanyó meg nem csipogott semmit, hanem a szárnyánál fogva fölkapta tyúkocskát, a konyhába vitte, s vele együtt belebújt a nagyhasú agyakkorsóba. A kandúr macska csak annyit látott, hogy tyúkanyó és tyúkocska a konyhában tűnt el. Nagy mérgesen megállt a küszöbön, s így pörölt.
3: Hol a kalács részem? Ide vele, mert ha nem, mindkettőtöket bekaplak.
0: Aztán belépett a konyhába, de nem látta sem tyúkanyót, sem tyúkocskát.
3: Pedig ide szaladtak be. El nem mozdulok innen, míg meg nem kapom a kalácsot, vagy be nem kapom ezt a két szökevényt.
0: Azzal a kandúr macska lefeküdt a küszöbre, s várt. Tyúkanyó meg tyúkocska ott lapult a nagyhasú agyakkorsóban. Tyúkocska egyszer csak suttogni kezdett.
1: Tyúkanyó, tyúkanyó, én úgy szeretnék prüsszenteni.
2: Ne prüsszents, mert meghallja a kandúr macska, s bekap mindkettőnket.
0: Tyúkocska kis ideig békén maradt, aztán megint csak rákezdte.
1: Tyúkanyó, igazán muszáj prüsszentenem.
2: Bánom is én, prüsszents, hát úgyis végünk lesz.
0: Tyúkocska óriásit prüsszentett, de akkor át ám, hogy a nagyhasú agyakkorsó megingott a polcon, aztán leesett a földre, s ezer darabra tört. A küszöbön a kandúr macska ilyettében fölnyívott. Kiabált, s eszeveszetten menekült. Tyúkanyó meg tyúkocska kikászálódott a cserepek közül, s látták, hogy kandúr macska elszaladt.
2: No, ez se jön többé vissza.
1: Látod, milyen hős vagyok? Látod, még a kandúr macska is megrémül és elmenekül, ha én egyet prüsszentek?

Csóka. Ághegyről a csóka pislog a hóra. Ott üldögél már órák óta. Nincs egyéb dolga. Mert ha lett volna valami dolga, elrepült volna. Fekete Rigó. Ablakomban nagy a hó, hali hó. Ott sétálgat egy fekete rigó. Jár a szeme, oda néz, ide néz, sétálgat, mint egy igazi zenész. De most nekünk nagy a hó, hali hó. Nem fúvaláz a fekete rigó. Egyet-kettő csitteget, csetteget, kifizeti ennyivel a telet. Veréb. Hip-hop, itt vagyok, azt teszem, amit kapok. Ha nem kapok, csip-csirip, koldulgatok egy kicsit. Morzsát, maradék, kenyeret, megrakom jól a begyemet. Rigó. Tegnap egy rigó fönn a fán, füttyentett egyet, s azután tovaröppent a szomszéd fára. Ott várta a párja. És a párja is füttyentett egyet, és együtt a harmadik fára röppentek. Egy fa, egy fütty, így szállt a fáról fára, s reggelre kizöldült a környék minden fája. Három széklád. Van egy kis szék, három lábú. Három lába, három bábú. Egyik billeg, másik ballag, harmadik meg billeg-ballag. Így a kis szék meg nem állhat, szidja is a három lábat. Állj meg, billeg, nyughass, ballag, ne lipinkázz, billeg, ballag. De ők aztán csak azért se, nem hallgatnak a kis székre. Billeg, ballag, ballag, billeg, s billeg, ballag, ballag, billeg. Jár csak jár a három tébláb, ringatózó három székláb. Kedvébe eképpen járnak a kicsi szék gazdák. Ballagi. Nem messze van ide kászon, útja végig fehér vászon. Ballag rajta valaki, bizonyára ballagi. Fején kucsma, lábán csizma, nyakában meg nagy tarisznya. Kajla bajszta csupa dél, estére csak odaér.

Barbarossa kárunkodó vers kisgyermekeknek. Barbarossa rőtszakál, rőtszakál, rőtszakál, fenn virraszt a császár, fogytán a kolbásza már, básza már, hej, básza már, fogytán a kolbász már. Keseregve silbakol, ilbakol, silbakol, semmi elesége, fogytán a serés a burr, gundibor, hej, gundibor, fogytán ő felsége. Meg kéne már tötteni, törülni, tötteni, pókhálós kupáját, szakála átalveri, talveri, hely talveri, asztala lapáját. Bükfa asztalára bök, lára bök, lára bök, ereszt a szakállom. Szorít engem ez a bük, ejn a bük, hely ficfa bük, fékom ihajlárom. Asztal széket szétverem, szétvágom, szétverem, barlangot lerázom, valóságos jégverem, gőzfürdő hely, jégverem, Isten úgyse fázom. Zúzmarás szemöldököm, öldököm, möldököm, álkapcám berosdál, pókot nyeltem törtökön, péntökön, csütörtökön, s megennék egy rozmát. Sanda kormos holdvilág, borvirág, holdvilág, tarjagos pofájú, bánom is, hogy ide lát, ide süt, hely, ide lát, moslé, teli vájú. De mit neki Hekuba, Kikuba, Hekuba, volna tört kupája, ha teli volna kupa, Kikupa, helybe kupa, göröngyöse pálya. Fagyú gyertyát rágicsál, morgicsál, rágicsál, gyertya fagyút rágcsál. Barbarossa rőtszakál, rúdszakál, hely, rőtszakál, búm borong a

0: macska hatalma, szörnyűha mágus is egyben a macska. Hori vas Isten, hori csak maszlám, egér végzetét mutassad.
1: Már vártalak, Soma. Ki veled? Mit akarsz?
2: Drága jó, félelmetes nagy macska mágus. Tessék engem fel.
3: Halljuk, Vacska Matit.
4: Én ennek nem mondok semmit.
3: Ugyan már, Vacska Matit. Biztosan valami okosat sütöttél ki. Mondd csak, no, mondd.
4: Ja. Arra gondoltam, hogy levelet kellene írni Bruckner Siegfried szemfogának.
3: Levelet?
2: És miből gondolod, hogy a szemfoga tud olvasni, amikor ő maga sem tud?
5: Még hogy én nem tudok, az ABC mind az öt betűjét ismerem.
4: Ez most egyáltalán nem érdekes. Ha nem tud a szemfogat olvasni, majd fölolvassuk neki a levelet. És mit írunk benne? Mondjad, Vacska Matit.
6: Hát megkérjük, hogy ne lukadjon tovább, és ne fájjon Bruckner Siegfried.
7: Nagyszerű, ez a legjobb megoldás.
2: Esetleg verset is írhatnánk Bruckner Siegfried szemfogának.
6: Igen, tisztelt szemfog. Rajtunk ön, ki nem fog. Önön nevetni fogunk. Mondjatok rá, Grimmel.
2: Mivel? Nem a mi.
6: Mit szemtelenkedsz? Majd megsértődik a szemfog, aztán nézhetünk. Főleg szegény Siegfried nézhet.
2: Nem én vagyok szemtelen, a szemfog szemtelen.
7: Nem értem, ha egyszer szemfog, akkor hogy lehet szemtelen?
2: Ja, neked beletörött, na semmi, ne gondolkozol.
7: Jó.
5: Döm. Micsoda? Halljátok, mit mond?
2: Ah, igen, halljuk, persze, hogy halljuk.
5: Arra gondolsz, hogy elmenjek egy fogorvoshoz?

0: a pincsek és a töncsök iszonyú csatájáról, némi híradás továbbá a mopszok és a spiccek részvételéről a csatában, nem különben a nagy bulimacska közbelépéséről.
1: Ki ne tudná azt, hogy a töncs meg a pincs úgy gyűlöli egymást, nyugta sosincs, a világ csak ilyen, bármerre tekints. S bár hírlik, a spicc és mopsz kutyafajt nem hajtja vadóc vél, ám csatazajt halván, szaporán áhít kutyabajt. S lesz majd csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, hogy az egész partban hallom. Egyszer hát, erről szól a mesém, majd egy hete már nem akadt esemény, nagy idő ez döntsök spincsek edény. Nos, a posztos nagy közebb épp oda volt. Hogy hol, tudom én, már azt rebegik, hogy a sarkon ivott pár röpke decit, így esett hát, hogy kutya rá se szagolt, mikor egy töncs és egy pincs szembe loholt. Egymásra se rontott, el se farolt, szemük izzott, lábuk verte a port, és volt csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, hogy a parkban más se hallani. Nos, a pincs, mondj bármit, aféle pogány kutya, kínai fajta, nem angol, úgy ám. Hát halván pincsek a szörnyű ricsajt, heve ajtós ablakrésbe kicsalt tizet itt, huszat ott közülük, s a kihalt utcán morgott mind nyíva, vadul, kaffogva, pogány mód kínaiul. Csak a töncs épp él hal a vadricsajért. Yorkshire-i vagány ihatott bikavért, de a skót rokon északon is foga fent, nem leleszte bunyó sapkant odafent, hát jöttek, mind fújták a dudát, hogy a kék sapkások a gránicon át. No, de erre a spicc smopsz nép is előtör, ez az erkéről, amazott a tetőről, szaladna hadba ugatva, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, hogy a parkban más se hallani. És hogy egybe gyűlének-e hős daliák, remegett London, forgalma leállt, mind retten a szomszédsága vadaktól, a tűzoltókat hívná. No de akkor az alaksori ajtót szél, ha kicsapja, ki más jelenik meg? A nagy bulimacska. Tűzgömb szeme áraszt rettenetet, nagyot ásít, bámul, az álla mered, átnéz az alaksori vaskerítésen, hát mintha pokol tüze dőlne résen, s ahogy ásít, s néz baljós nyugalommal, jól értik a pincsek s töncsök azonnal. S hogy az ég fele pillant, s ugrik, az ebb nép riadozva, juhok módjára szalad szét. S a nagy közebb újra kiballag a posztra, elinalt valamennyi, s csendes az utca.

0: Mondjátok csak, hol van az a Guxville Hotel?
1: A hét harangvirág terén.
2: Én tudom, hogy hol van, én tudom. Egy sikátoron átjutni a térre, a ködben úszó karmazsin vörös negyed legmélyére.
3: Úgy, igaza van, bucurkának. Ott udvarolnak a kék vakolat gyerekek, a szalmasárga szik.
2: És ez még semmi, de a jelszó...
4: Egyetek kétségbe. Szót sem értek. Miféle jelszó?
1: Halljátok és jegyezzétek meg a jelszót. Jukli. Jakli. Ol. Hik. Muf.
5: A jelszót csak egyszer szabad kimondanunk. Figyelem, megismétlem. De ha lyukas a fejed, hiába minden...
3: Lassan volt, Viktor. Lassan.
5: Jukli. Jakli, ol, hik, muf.
0: Jukli, jakli, ol, hik,

0: Virágok miért hallgatnak? Miért áll a nap felettünk? Miért fut mindig a hold? A föld miért alszik mélyen? Miért eszmél a víz? Virágok miért hallgatnak? Miért hangzik a madár? Szemünk miért hord barnát meg kéket? Miért vajon? A szőlő miért lett édes? Miért lett sós a könyv? Más-más hangon miért szól a férfi-női hang? Nem sejtik ezt vegyészek, hervat professzorok. Miből, mióta, honnan kelt egy ilyen világ? Merenghetek, s a hosszú csöndet faggathatok. Öröm miért örvendez, miért fáj a fájdalom? Miért rossz a szíven, miért nem jól esik? A hó miért jön fehérben, miért sötét az ég? Meghalhatok, szemem csak bámul tovább, tovább. Talán lát egy tavaszt itt sárgán lobogni majd, meg kék havat havazni, az is de furcsa lesz.
1: Hangok. Hangok játéka is vonzott, ahogy egy sereg galamb alá suhogott, szárnyaik édes püpügése a leszállás előtt. Tücsök szó, puha mézümmögés, kövekkel kongatott hárfazsongású sürgöny oszlopok, kotlós tyúk kottya, s az a méla mú a teheneké, hars kukurikú hajnal előtt, tavi békazene, pendülő mord kvarcs, víg brekeke, és a többiek mozdony robaja, nehéz reszelők reket sikolya, villám ropogás, s őszi égen át láthatatlan jajongó vadlibák, s ezer egyéb hang, mindegyik mögött, bár elzengtek, annyi kép röpködött, hogy huny szemmel ma is össze lehet raknom belőlük a fél életet.

0: A fűre lépni tilos.
1: Tilos a fűre lépni?
0: Lépni tilos, lépni. Lépni, lépni, lépni.
1: Lépni, lépni, lépni.
0: Lépni tilos, tilos.
1: Tilos, tilos.
0: Lépni tilos, tilos. Tilos, tilos, tilos. Tilos.
1: Tilos.

Hello, flower. Boy, you look too free. And you don't care.

0: a nyúl, mint tolvács. A tisztás szélén egy gyerekképű uritök vigyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban, Isten ilyen tudott vigyorogni. Persze ez nem túlságosan lényeges, mivel hogy a tisztáson éppen a kecske reggelizett. Ő sem túl lényeges, de róla akarok mesélni. A mese kezdetén, tehát most, egy időben a nem túl lényeges uritök mesteri vigyorgásával a kecske azt mondta, meg, meg. Nos, ha tudnék kecskéül, ezen nyomban mondanám is, mit jelentett ez a meg-meg. A bökkenő az, hogy nem tudok kecskéül. Így hát jelenthette azt is, hogy jaj, de jó ez a friss réti csenkesz, de azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csenkesz únom. Ez azonban most már sohasem derül ki, már csak azért se, mert az erdőből kilépett a ló. Megállt a tisztás szélén, és jó hangosan azt mondta, nyihaha! A kecske fölkapta a fejét, egy darab ámult a lóra, mint a borjú az új kapura. Aztán olyan nem tudom formán széttárta két első lábát, jelezvén, hogy ebből a nyihahából egy kukkot sem ér. Meg, meg! Majd kis gondolkodás után még hozzátette, meg. A ló megrántotta a vállát, egyúttal a fejét is rázta, s azt mondta, nyihaha! Ami jelenthette azt is, hogy nem értem, de esetleg azt is, hogy jó napot, nem tudom. Sajnos nem tudok lóul. Nagyon baj, hogy a kecske sem tudott. Közelebb léptek egymáshoz. Nyihaha! Nyihaha! Magyarázta a ló. Meg, meg! Próbálkozott a kecske. Jó lassan tagoltam, mondta, hát ha így megérti a ló. De nem értette. A kecske búsan vakarta a feje búbját, a ló meg minden erejét összeszedve gondolkozott. Ettől még a szokásosnál is jobban kétfelé állt a füle. Aztán felderült a képe, rájött, hogy tud egy kicsit szamárul. I-ó! I-ó! Mondta. A kiejtése nem volt ugyan tökéletes, de aki tud szamárul, azért megértheti. A kecske azonban szamárul sem tudott. De ha már a ló idegen nyelven beszélt, ő sem akart szégyenben maradni, megszólalt birkául, azaz, ahogy az előkelőbbek mondják, juhul. Bééé, mondta. A ló rázta a fejét, nem tudott birkául. Már-már úgy tűnt, sohasem vergődnek zöld ágra. Ekkor az uritök észrevette a nyulat, és kiáltozni kezdett neki. Uritökül! Erre az időre még a vigyorgást is abba hagyta. A nyúl, tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám uritökül is tudott, azon nyomban megértette, miről van szó, és méltóság teljes léptekkel közelebb. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állathoz, ugye, nem illik az ugrifüles futkározás. Na, csak mondjátok, mondta. Szerencsére én minden nyelven beszélek. Ebbe a mondatba kicsit belepirult, mert az az igazság, hogy őrzül, éppen csak, hogy makogott valamit, és sárga rigóul, meg pacsiltául nem tudott egy kukkot sem. De azért rendes kis állat volt. Legalább elpirult, ha hazudott. A ló meg a kecske nagyon megörült neki. Nyihaha! Mondta a ló. Míg meg? Kérdezte izgatottan a nyulat a kecske. Azt mondja, hogy meg-meg! Tolmácsolta a ló. A kecske arca földerült és boldogan mondta. Meg-meg! Meg-meg! Nyiha! Nyiha! Kérdezte most a ló. A nyúl fordított. Azt mondja a kecske, hogy nyihaha! Világosította fel a lovat. A ló meg a kecske összenevettek, és barátságosan lapogatták egymás lapockáját. Ezt a kecske
1: Aron fokta alova. Ota pallakta uuri töpöysi.
2: Mägätti. I am yours for the top.

kecske. Nem jött az este haza a kecske. Hiába várta, hiába leste szegény gazdája, nem jött a reste. Erre a gazda dolgát otthagyta, és vesszük nyesve, húsz a kecskéjét keresni kezdte. Ide belesve, oda belesve, itt is kereste, ott is kereste, de csak nem talált. Kiment a határba. Fekete volt az este, fekete volt a kecske, minden, de minden feketére feste a csillagtalan este. Ha ott lett volna, se találja. Boru szállott a gazdára. Bizonyára kóbor, ordas, éhes, farkas lehetett veszte, s drága kecskéjét sajnálni kezdte. Drága kecske, jó kis kecske, volt tejecske, nincs tejecske, mennyit adott reggel este, és gazdáját is hogy szerette. Így keserget hazáig a kecske nélkül maradt gazda. De egyszerre furcsa neszre lett figyelmes. Közelebb lépett a kerthez. S hát a halvány akkor kelő holdvilágán látja, hogy a drága kecske fényes teste ágaskodik az ágakig, egész este a gazda oltványait nyeste. Megállj, kecske, így a gazda egyik szarvát megragadta, s a vesszővel, melyet nyesett, kecskéjének nekiesett, s nyeste, nyeste, és a kecske sírt, mekegett egész este.

0: Valahol a nagy magyar alföldnek egy kicsike tanyáján éldegélt egy család. Apa, anya és két gyerek.
1: Jól hallom. Látni kívántok. No, tán csak nem szaladtok el.
2: Ha miért szaladnánk? Hogy sem ez kijönni az utcára?
3: Csak az ablakból fel fogod kelni.
4: Ha kijönnél, akkor se bírnál megfogni minket.
5: Olyan rásó tipegő, ide-oda bicegő, csiki-csuk, kicsi-muk, hagyd el végre az odud.
1: A nyelvetek a helyén van, de vajon a szívetek? Helyén van-e a szívetek is?
2: Sose törődj a szívünkkel, kicsi-muk.
1: Valakinek azzal is törődnie kell.
3: Aki bátor, annak helyén van a szíve.
1: Bátrak vagytok, a csúfolódásban. Kérdés, volna-e nektek bátorságotok például ahhoz, hogy bejöjjetek hozzám?
3: Bemenni a kis munkodújába?
1: Egy különös történetet mondanék el nektek. Repülő papucsról, éneklő botocskáról, csodálatos fügepáról, nagy zsák aranyról és egy legénykéről, akit éppen úgy hívta, mint engem.
3: Kicsimuknak hívták?
1: Nos, van bátorságotok meghallgatni azt a történetet?
2: Nyisd ki az ajtót, hogy bemehessünk.
6: Kalevala, Väinämöinen muzsikál. Komoly öreg Väinämöinen, főnóta fa mindét iglen, igazítja ujját, körmét, mossa mind a két hüvelykjét, örömkőre üllegitten, letelepszik a dalszirten, ezüstös halomhegyiben, aranyos kis domb tetején. Ujjával a hangszert fogja, térdével a görbét tartja, két keze között a hárfát, szóval mondja fölfeleli. Nosza, jöjjön meghallgatni, aki nem hallott ezelőtt, örök dallost, örvendezőt, húros hárfát, zengedezőt. Abból öreg Väinämöinen hangicsálni kezd egy gyöngyen, csukaszálkás zengő vádán, halcsonbéli ékes hárfán, újja fürgén forgott fel, s le, könnyedén szökött hüvelyke. Az öröm, örömmé lendült, vígság, vígassággá pendült, a zene zenévé zendült. A dalin már dallá zendült, a csukafok fönnén zengett, a halfarkú gyöngyen engedt, a mén szőre csengett, bongott, a paripa szőr újongott. Zengett az a Väinämöinen, nem volt ott a rengetegben állat, négy lábon szaladó, patán szerte száguldozó, aki nem jött hallania, végörömet vallania. Mókuskák ott ágaskodnak, gajról gajra kapaszkodnak, hölgymenyétek ott mozognak, gyepők csúcsára csücsülnek, mezőn szarvasok szökelnek, hiúzok örömet ülnek. Fölserken a lápi farkas, mezőmedvéje megébred, érekfészkiből kimozdul, felkel a fenyő vacogból, tesz a farkas útat hosszút, nagy mezőt a medve megfut, végre a sövényhez ül le, ott is a kapunak dűl le. A sövény egy szirtre terül, kapu az agarra kerül. Akkor ugrik egy fenyőre, felfordul egy jegenyére, a muzsikát hallania, végörömet vallania. Madár, mind az égen járó, két szárnyon suhogva szálló, mint a forgatag megerett, nagy sebbel lobbal sietett a gyönyörűt hallania, végörömet vallania. Otthon a sas, hogy hallja hírül ezt a finom, finn muzsikát, hagyja fészkében fiait, maga szányra kelve sírül a jó hősnek hárfájához, Väinämöinen trillájához. Magasból a sas leszárnyal, jön a héj a felhőn által, jeges utca mély hullámról, hattyúk a fölengett lábról. Pici pintyőkék is árvák, csirikoló cseppmadárkák, kis tollasok száz számra is, pacsírták ezernyi számmal, újjongnak a levegőben, csevetelnek vállacsúcsán, még atyuska vígat fönnen, még muzsikál Väinämöinen. Természetnek tündérei, levegő ég, szép szűzei, ők is az örömet hallják, hogy a húros hárfát hallják, ki az égi járvon ülve, mennykaréján tündökölve, ki egy kisdett felhő szélén, pompázva piros szegényén. Ott az öreg Vejnemöjnen zengett egy nap, másnap újfenn. Nem volt ott vitézlő egy se, nem volt férfi még oly büszke, nem volt férfi sem menyecske, sem egy hajfonatos hegyke, hogy sírva ne fakasztaná, szívét meg ne olvasztaná. Sírtak ifjak, sírtak vének, sírtak nőtelen legények, sírtak mind a házas hősök, fiúk is feleidősök, fiúk, szűzek minden népség, apró cseprő lánycselédség, oly csodálatos az ének, dala oly varázs.

0: Paszújka és Fuszújka. Paszújka és Fuszújka testvérek voltak. Egy tőről, egy karón nőttek, növekedtek. Csak hogy Paszújka fönn a Karóhegyében, ahonnan messzibbre lehetett látni, s a nap is jobban találta, így aztán hamarabb is ért meg, mint Fuszújka, akinek lenn a karó tövében ringott hosszúkás bölcsője, és napot is csak déltájban halátott. De ezért cseppet sem szomorkodott Fuszújka, mert az ő hátrányának is megvolt a maga előnye, a legnagyobb kánikulában is csak úgy duzzadt a nedvtől s a kedvtől, miközben a magasban lógó testvére majdhogy nem belesült a maga ugyancsak hosszúkás bölcsőjébe. Mondom, duzzadt a nedvtől s a kedvtől Fuszújka, és egyre csak fújta a babok himnuszát, hogy a Fuszújka szára fölmászott a fára. Erre a Karóhegyében aszalódó Paszújka rettentően megsértődött. Csúfolkodásnak érezte az éneket, le is szólt gorombán. Nem a Fuszújka, hanem a Paszújka szára, te idétlen! Hát akkor a Paszújka szára, egyezett bele a jókedvű Fuszújka. És most már úgy fújta méghozzá olyan lélekből, hogy a melegtől elpillett kukoricalevelek is táncra kerekedtek. A Fuszújka szára, a Paszújka szára, fölmászott a fára. Paszújka így még sértőbbnek találta az éneket. Nem a fára, hanem a karóra, te mafla. A karó is fából van, vágta rá a maga természetes eszével Fuszújka. Fából az eszed tokja, te műveletlen. A karó, az karóból van. Lett erre olyan röhögés, hogy a tökök is ide-oda gurultak a kukorica között, s most már együtt énekelte a tengeri tábla minden teremtménye, hogy a Paszújka szára fölmászott a fára. Paszújka majdhogy nem kipattant a hüvelyéből, annyira dühös volt, de aztán mégiscsak helyt maradt. Tovább érlelte magát, s magában a bosszút. Ősszel, amint az első hóharmat leesett, jött a gazdasszony. Paszújkát és Fuszújkát is szépen leszette, kosárba rakta, majd kiült a napra, s elkezdte a kötényében bontogatni. Alig, hogy Paszújka szalmájához ért, kipattant Paszújka, mint egy mérges pulyka. Hol vagy, te félnótás? Fuszújka már kibontva kuksolt a kötény aljában, s talán meg sem hallotta volna Paszújka pattogását, ha néni meg nem rázintja a kötényét. Így aztán Fuszújka is felszínre kerül. Neki pattant Paszújka, de Fuszújka sem volt rest, úgy kipenderítette a ropogósra aszalódott Paszújkát a néni kötényéből, hogy csak úgy koppant. A néni utána hajolt, s visszatette. Aztán a többivel együtt beöntötte zsákba, a zsákot bevitte a kamrába, de a zsákban hogy nem, megint csak egymás mellé került a két testvér, akik különben úgy hasonlítottak egymásra, olyan egyformák voltak, mint két babszem. Senki idegen meg nem mondta volna, melyik Fuszújka, s melyik Paszújka, de Paszújka csak nem fért meg Fuszújkától. Földszagod van, takarodj a zsák aljába! Eszembe sincs, mondta Fuszújka. Ha nem tetszik a szagom, ne szagold. De Paszújka tovább pattogott. Aki a karón alul volt, legyen a zsákban is alul. Végül is törvényre vitték a dolgot. Fölkérték bírónak a bölcs Bivajbabot. Bivajbab nagy álmosan csak annyit mondott.
1: Okos engel, szamár szenved, Fuszújka fiam, húzódj le szépen a zsák aljába.
0: Fuszújka törvénytisztelő volt, és lehúzódott a zsák aljába. Aztán csend lett a babos zsákban, s a csöndben eljött a tél. El a disznóvágás ideje, füstre került a sok finomság. Egyszer csak a néni gondolta, ideje volna egy jó bablevest főzni füstölt orjával, abbizon. Be is ment a kamrába, belemarkolt a babos zsákba, mondanom sem kell, hogy Paszújka elsők között ugrott a néni markába. Paszújka már nem pattog, hanem itt gőzölög a főtt orja mellett a leveses tálban. Nem sokára benne lesz az első kanálban. Paszújka pedig ott szundít a zsák aljában, s azt álmodja, hogy nem sokára itt a tavasz, s ő újra visszakerül a földbe, a földből a karóra, ahol majd együtt énekli a többi teremtménnyel, veteménnyel, hogy a Fuszújka szára fölmászott a fára.

0: dzsungel. Nyerti kedves, az esőtől minden újra friss. Láttad, hogy kinyílt a másik Georgina is? Ne neves, csak pár szál virág kipek körülünk, de legalább mindeniknek külön örülünk. Hajdan rengetegbe vágtam, legiónyi vén Góliát fasűrűjébe kicsi Dávidén. Érzéssel fújtam, tanítom Csitri dallamát, árnyos erdőben szeretnék élni nyáron át. De ma lásd, oly rémes erdőzaját hallgatom, ennen életem mögöttem olyan vakvadon, éjjel is magába húz egy ingó sűrűség, hol az ilyet álom jár, és zombikokra lép. Nyer hát, jó itt csöpkeltünk benne, mely ma újra friss, örülj, hogy kinyílt a másik Georgina is. Nincsem ez a párka alja, épp oly dús világ, mint a legnagyobb erdőség élni nyáron el. Hűközött szemem halált egy pöttöm bogarat, velem egy veszélyes útján dzsungele alatt. Tudja, mi itt ér egyik diófától másikig, hol ezer csoda burjánzik, ezer rém lakik. Sosem ér a kert végébe, elég messzeség elérni a ránk boruló levelek közé, amik olyan illatosak és keserűek, mint a nyár, melyet alattuk élni jó vele.
1: Kis Klára énekel. Mintha szellemeket akarnál idézni, óriásokat, kiknek hatalma elragad, úgy ülsz néha a zongoránál, úgy énekelsz, a túlvilágba kapcsol valami titkos és ijesztő átlényegülés, az Isten vagy a semmi vágya. A zene érve, mint imában a bűnös, vagy mint nyers vasak a villamos tekercs alatt, átváltozol az áramában, s oly erő száll meg, oly varázslat, hogy már te tanítod apádat. Lóci óriás lesz. Veszekedtem a kisfiammal, mint törpével egy óriás. Lóci, ne kalapáld a bútort! Lóci, hova mégy? Mit csinálsz? Jössz le rögtön a gázlesóról. Ide az ollót, nem szabad! Rettenetes, megint ledobtad az erkéről a mozsarat. Hiába szittam, fenyegettem, nem is hederített reám. Lépcsőnek használta a könyves polcokat egész délután, a kaktuszbimbait lenyírta és felboncolta a babát. Most nagyobb vagyok, mint te, mondta, s az asztal tetejére állt. Nem bírtam vele, tönkre nyúzott, de azért tetszett a kicsi, s végül, hogy megrakni ne kelljen, leültem hozzá játszani. Leguggoltam, s az óriásból negyed órára törpe lett. Mi lenne, gondoltam, ha mindig lent volnál, ahol a gyerek? És ahogy én lekuporodtam, úgy kelt fel rögtön a világ. Tornyok jártak, keltek köröttem, és minden láb volt, csupa láb, és megnőtt a magas, a messze, és csak a padló volt enyém, mint nyomorult kis rab, mozogtam a szoba börtön fenekén. És ijesztő volt odalentről, hogy olyan nagyok a nagyok, hogy mindent tudnak, és erősek, én gyönge és kicsi vagyok. Minden lenézett, megalázott, és hórihorgas vágy emelt föl, mint az első hajóst, ki az egek felé szárnyra kelt. És lassan elfutott a méreg, hogy mégse szállok, nem növök. Feszengtem, mint kis észre sem vett bomba a nagy falak között. Tenni akartam, bosszút állni.

városi kánikula. Éjjel-nappal forrókatlan, a hőség kibírhatatlan. Minden ház, mint egy-egy kályha, s mintha lépnél eleven parázsra. Se egy szellő, se egy felhő, se nyugatról, se keletről. A nap, mintha megállt volna, az éjnek is nap a hódja. Az utak, mint sárkány nyelvek, valósággal sisteregnek, s ugranának, ha nem volna híd alattuk, a folyóba.

járok, kelek, megállok. Járok, kelek, megállok, nézem a házakat, nézem a kocsikat, a fáknak rácsai, a lámpák oszlopát, nézem a boltokat, megnézek minden ember. S nézem a ligetet, füvét, virágait, nézem a hidakat, és nézem a Dunát, és gyárak füstjeit, és a felhőt az égen. Mindig gondolkozom, de amit gondolok, úgy elmegy, mint a zaj, úgy elmegy, mint a füst, úgy elmegy,

Du bist eins. Csönd, béke, csönd, béke, fény. Csönd, fénye, béke, csöndje, fény, békéje, csönd, fényes, csönd, béke, csönd, béke, fény. Béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő, csönd, köve, kövön fény, csöndje, kőben csönd, béke, kő, békéje, béke, köve, lomban, csönd, fényes béke, kő, lomban fény. Kút, csöndje, fű, kútra hajló béke, csönd, kút békéje, inda, fű, inda, kő, lombhintája, kúton fény ingája, kútban csönd ajkája, csepp, csepp, kút, csepje, cseppek, csengő, csöndje, csönd, csepje, fény, kút, habja, kő, lombja, fény, csöndje, béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fényhalmai, földkeblei, kútkarjai, kőlábai, víztüdejű, szél, lombtorkú, csönd, fűruhájú, fény, kőarcú, béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal karéja, délsziklája, alkony karéja, éjsziklája, csönd, béke, fényhímzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzírása, örökös szálak, verejtéke, só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövön, gyík, fénylő, néma bálvány. Béke veled, szeretőd lappang, virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, füve, béke, kutya, száj, békés, lomb, csöndje, fényes, ünnep, ága, lenny, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, száj, ima, fény, ünnep, lenny, béke, fény, csönd, béke, csönd, csönd, béke, béke.

tücsök és a kaszálógép. Vidáman cirreget, cirpelt a tücsök a fűben, amikor nagy durrogással, burrogással, csörömpöléssel megérkezett a kaszálógép. Szedd az írhát, tücsök, különben összetörlek! A tücsök csak húzta a nótát, mintha nem is hallotta volna a kaszálógép fenyegetőzését. Pusztulj, hé! Hallod-e? Villogtatta meg éles fogait a rettentő masina. A tücsök csak húzta tovább, mintha semmit se hallott volna, pedig. Jaj, pedig dehogy is nem hallotta. Hallotta ő már, messziről hallotta a nagy durrogást, burrogást, csörömpölést. Reszketett is rajta a nadrág, s álla alatt igen a hegedű, de csak húzta, húzta egyre elszántabban. Az én dolgom, hogy muzsikáljak, nyugtatta magát a remegő tücsök. Ez a kaszáló az én szülőföldem. Nincs hova ugranom. Lesz, ami lesz. Maradok. Lehúzódott a földre, magára hajlította a fölötte remegő lapos fűszálat, hogy legalább ne lássa a közelgő szörnyeteget. Mert közeledett már. Előbb neki helyezkedett, még várt is egy keveset. Talán azt várta, hogy a tücsök odább álljon, de mivel a tücsök nem tágított, dír, dur és nyiszi-nyeszi belevágott a fűbe, és ment egyenesen a tücsök hang irányába. A kis tücsök csak muzsikált, a fűszál alá görnyedve húzta egyre elszántabban, s olyan szépen, ahogyan talán még soha életében. Húzta, míg el nem nyomott mindent a hatalmasan burrogó-durrogó, diadalmas kaszálógép. Hol tücsök? Nincs tücsök! Töfögött-röfögött tova a gép, széles utat vált. Füst szállt a nyomában, már jó hajításnyira járhatott, amikor az egyik lekaszált fűcsomó alul, tikogva prüszkölve, előkecmergett a tücsök. Kicsit megrázta magát, kapta a hegedűjét, és húzta újra, mintha mi se tört.

0: Nézpergetés. Mézet pergettünk, lágyan suhogott a centrifuga, nehéz illatok ülték meg a levegőt, az egész konyha, tornác, csupa szag, csupa méz. A nagy tartályban négy-négy fölözött keret keringett dróthálók között, s mikor vadul meghajtottam a gép szíj áttételes fogaskerekét, a bádogra, mint édes jégeső, zuhogott a vízszintes mézeső. Most is hallom a kopogó zenét, látom, őrzöm a nap ígézetét, az üvegeket, telő bödömöket, a sárga nyarat, és látlak tégedet, bátyám, ahogy nevetve nógatod öcséidet, jó gazda, és ahogy a csurgó mézből halott régi pap kiemelsz egy-egy korkos darazsát.
1: A fűre lépni tilos.
2: Tilos a fűre lépni.
1: Lépni tilos lépni. Lépni, lépni, lépni.
2: Lépni, lépni, lépni.
1: Lépni tilos, tilos.
2: Tilos, tilos.
1: Lépni tilos, tilos. Tilos, tilos, tilos. Tilos.
2: Tilos.

Jámbor medve. Februárban föl szokott ébredni a medve, s elindul a barlangból lassan lépegetve. Úgy lépeget, mint aki nincs mezitláb szokva, s karjaival kalimpál, folyton kapaszkodna. Nem is csoda szegénynek érzékeny a talpa, kivékonyult télen át álmában is nyalta. Álmos is meg, gyönge is ilyenkor a medve, lézen, cselleng egy kicsit, ha volna mit enne. De csak azért jön elő, lássa, mi a dolga. Ha süt a nap, visszamegy, mert a nap csalóka. Hátra még az igazi zimankós haddelhad, hátra még a téljava, kiméljük a talpat. Ha pedig az idő zord, künn marad a medve. Itt a tavasz, amire visszaszenderedne. Legénykedik csak a tél, mutatja hatalmát, holott nyílni készülnek a rügyek s a barkák. Künn marad a medve is, talpát nem kímélve, elcammog a még jeges kispatak vizére. No de, amíg odaér, nagy ügyetlenkedve, hadd mondom el, mint került kötére a medve. Egyszer, épp egy ilyen zord februári reggel, erdőni indult el egy falumbeli ember. Hát, amint megy, mendegél fölfelé a hegyre, szembe véle jődögél jámboron a medve. Megtorpan az emberünk. Ám a medve báván, s ártatlanul néz rá, mint egy szelit bárány. Áll, tűnődik emberünk, majd egyet gondolva válláról a fának szánt kötelet leoldja. Nem volt nekem soha még életemben medvém. Mi lenne, ha ezt most én szépen hazavinném? Veti hát a kötelet a medve nyakába, s vezeti, mintha tinót vinne a vására. Így ballagnak csendesen egészen hazáig, már emberünk zsindelyes kapuja is látszik. Ki csak látja, nem akar hinni a szemének, szó ki nem jő torkukon, szájukkal is néznek. Vakkantásuk lenyelik a kutyák s a ludak, ámultukban mind egy-egy hosszú nyakká nyúlnak. De mindenre jóformán rá sem hederítve lépked a mi emberünk, s mellette a medve. Elérik a kaput is, be is mennek rajta. Nézd, mit osztan feleség, kiált be a gazda. Jön az asszony, s vele a gyermekek is nyomban, de a kapu előtt már fél falu is ott van. Ám a medve meg nem áll, egyenesen hátra, mintha menni akarna a disznópajtába. Megy vele a gazda is, húzza most a medve. Még valami kár csinál, jaj, el ne eressze! Nem csinált az semmi kárt, még csak meg sem mordult. Egyenesen a disznók vájójának fordult. A vájóban éppen még párolgott a moslék, beledugta orrát és ki se vette onnét, de nem amíg fenékig be nem kebelezte, akkor aztán fölállott két lábra a medve. Bődült egyet, nyilván a reggelit köszönte. Kifordult a kötélből, s ledobta a földre. Azzal át is lépett a deszkakerítésen, és megindult, merről jött vissza az ösvényen. Már messzire járt, mikor fölocsuttak végre a gazda és ámuló egész házanépe. Elkezdtek a kutyák is ugatni, s a ludak mind egy-egy nagy égtelen gágogássá nyúltak. Állt a gazda, s tán ma is ott állna, ha élne, kezében ott lógna az üres kötél véget.

0: grizzly medve málnázik a könyvüzletbe. Bálna boltos nem kotorász, hünge bocs a fő bogarász. Polcáról leszeddegéli, bemálnázza, eddegéli, csap a könyvre bocsi mancsa, ott marad a málna pancsa. Alig látja, mégis gyöngyész, fontos orral mégis böngész. Kiskert képes körtéjében négy talpával lapiz régen, szól a kép a laplelépőn, Pálna bácsi hasbeszélőn.
1: Én vagyok a mesterkörtész, mesterségem körtekertész. Csuda dolog a körtészet, de még jobb a kertkörtészet. Betűbogarászás helyett körtészetre adnád fejed. Menj el fügebogarásznak, fűfűrész és kertfodrásznak. Nyau, nyau, nyár vonc a könyvírkonc, a kert nyírkonc mindig virgonc. Betűhintő mind-mind konkoly, szemüdítő csak a sonkoly. Tisztesség az ananász, a lakodalmon ananász nagy. De a súlymász csak a kujon, ha a sajon sok a súlyon. Ez vackorász körtenyészet, ez meg vegyes gesztenyészet. Ez a szál az ige szálló, aki szilvász, ide szálló. Tudod-e, miért híre szállós, oly kiváló magva váló? Mert puskából lövik, osztják, s lyuka nélkül bemagozzák. Egybe szilva, bőre, béle, ingó, bingó, ringlóféle. Ez a képes magyarázat, ékes, mókus magyarázat. Mint a majom mandulászás, külön kép a mintamákász. Dinnyézett az első vizsga, s úgy végzett, mint ribizlista. Naspolyászat, pöszmétészet, egresfogó egerészet, és ha érsz a befőzéshez, van meggyészet, cseresznyészet, kánoáni bananászat, kókuszdiófakanászat, csap fel, öcsém, sej gyöngyélet, paradicsom kertkörtésznek.
0: Bünge szemmel, ni a medvénk, nézi, bújja, kertészkednék. Csomagold be, bálna boltos, le ne ejtsed, málna foltos. Bálna nevet, Bünge pedig négy talpára ereszkedik, bálnáné becsomagolja, hátsó hóna alá tolja, s könyvvel boldogabbik végén indul Bünge bocs a medve, tanakodva, tűnekedve,

Kedves fiatalok, felnőttek és idősebbek, nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék fel mindkét karjukat magas tartásba. Végezzenek három karkörzést előre. 1, 2, 3, magas tartásban a tapsoljanak. 4, rajta. Előre, 2, 3, taps. Előre, 2, 3, taps. 1, 2, 3, 4. Lendületesen, nagy ívben körözzenek. Előre, 2, 3, taps. Nyújtott karral végezzék. Előre, 2, 3, 4. 1, 2, 3, elég. Terpesszék a lábukat. Hajoljanak háromszor előre a bal lábuk felé, és mindkét kezükkel érintsék meg a bal bokájukat. 1, 2, 3, nyújtsák a törzsüket. 4. A jobb lábuk felé hajoljanak háromszor előre, boka érintéssel. 1, 2, 3.

0: Halljátok és jegyezzétek meg a jelszót. Jukli, jakli, ol, hik, muf.
1: Házasodik a daru. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, az óperenciás tengeren innét, volt egy rengeteg nádas. Rengeteg nádas két szélén, egy-egy kis házikó. Az egyikben lakott egy daru egymagában, a másikban egy vadkacsa, az is egymagában. Bizony egymagában, nagy szomorúságban. Egyszer mit gondol, mit nem? Azt gondolja magában a daru, s ahogy gondolta, úgy el is krúgatta.
2: Szegény világ vetett ágy, sem apám, sem anyám, e világon senkim sincsen. Pipa dohányt sem ér az ilyen élet, folyton unatkozom, sosem mulatozom, én bizony megházasodom.
1: Sokat nem teketóriázott, kicsípte magát kényesen, s elindult egyenesen a nádas túlsó szélére, a vadkacsa kicsi házához. Ottan be is kopogtatott.
2: Itthon van-e kacsonatság?
3: Itthon vagyok, daru úrfi.
2: Eljönnél-e hozzám feleségnek?
3: Dehogy mennék, daru úrfi. Hosszú a kend lába szára, annál kurtábbám a szárnya. Még megjárna a menése, de lassú a repülése. Ugyan bizony mit gondoltál, mikor hazúról elindultál? Hogyha hozzád mennék, nem volna mit ennék. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút.
1: Hazament búsan a hosszú lábú daru, hullott a könnye, mint a zápor eső. Ilyen csúfság nem esett még véle, hogy ő ezt túlélje. De amint elment a hosszú lábú daru, gondolkozni kezdett a kácsa.
3: Ánya, ne nagy bolond voltam, hogy a darut kicsúfoltam. Hát élet az én életem. Dehogy élet, ez nem élet. Áj, nincs nagyobb nyomorúság, mint az egyedül valóság.
1: Mit gondolt, mit nem? Elment a daruházához, szégyenkezve beállított hozzá, s mondott a nagy szemérmesen.
3: Daru úrfi, itt vagyok. Ragyogok, és ha úgy tetszik, örökre itt maradok.
2: Igen? Jó lesz tovább igazodni, nem akarok házasodni.
1: Hely, Istenem, megtartom, hová lett a sótartom? Kitámolygott nagy szégyenkezve kácsa nagysága. Csoda, hogy el nem süllyedt szégyenletében. Még csodább, hogy meg nem pukkadt mérgében. Egész úton így kesergett magában.
3: Nekem ugyan megesett. A szemem majd kiesett. Háp, háp, háp, megcsúfolt a hosszú láb.
1: De még tán haza sem ért a kácsa, daru úrfi vakarta a fületövét, nem a másét, de az övét.
2: Ej, de milyen bolond voltam, hogy a kölcsönt visszaadtam. Itt volt a jó alkalom, és most ölhet az unalom.
1: Nosza utca, szedte-vette, lábanyaka közé vette, meg sem állott odáig kácsa nagyságházáig. Kopogtatott jó hangosan, beállított nagy hangosan, s mondta, amint következik.
2: Kácsa nagyság, bolond voltam, a dolgot jól megfontoltam. Ha úgy tetszik, kis angyalom, legyen meg a lakodalom.
3: Ugyanúgy, é? Elvennél bizonyosan? Ó, de szép, eszem azt a kis eszét. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút.
1: Mit teheted, daru úrfi? Szégyenkezve, leforrázva elkullogott, s keservesen krúgott, krúgott.
2: Jaj, nekem bánat az én életem.
1: Mondjam tovább, ne mondjam. Alig ért haza, kácsa nagysága dolgot ismét meggondolta, megfontolta, meghányta vetette, magát rendbeszedte, s meg sem állott odáig, daru úrfi házáig, kopogtatott, hápogtatott.
3: Itt vagyok, ragyogok, mint a fekete szurok.
1: Daru úrfi ismét visszavágott.
2: Szurok, murok, petrezselyem, a házasság veszedelem, inkább az unalom. Nem lesz lakodalom.
1: Mondjam tovább, ne mondjam. Így megyen ez napról napra, hétről hétre, évről évre. Daru a kácsához, kácsa a daruhoz, folyton járnak, áznak, fáznak, öli őket az unalom. Mégsem lészen lakodalom.

0: tún telegen, a mókus, a hangya és a csótány. A mókus és a hangya a pusztában sétált. Lágy virágméz illata szállt.
1: Így szívesen eléldegélnék.
0: Jegyezte meg a hangya.
2: Ott lakik a csótány.
0: Mutatott a mókus a puszta közepén egy rozog a viskóra. Szűk, csatakos ösvény vezetett a bejárathoz. A mókus és a hangya úgy döntött, hogy meglátogatja a csótányt. Bekopogtak az ajtaján. A kunyhóban síri csend honolt.
1: Kerülj be!
2: Ezt nem neked kell mondanod. Ezt neki kell mondania.
1: De ha ő nem hajlandó, akkor mégiscsak nekem kell kimondanom, különben sosem jutunk be!
0: Azzal a hangya kinyitotta az ajtót, és belépett a dohos kis kaibába.
2: De ha nincs itthon...
1: Ezt pontosan így derítjük ki!
2: Hihetetlen pimasság!
0: Vélekedett a mókus, de azért követte a hangyát a kunyhóba. Bánatos kis zugban lakott a csótány. Nyomorúságos lámpa függött egy korhat gerendáról. Poros sarokban rozzant asztal állt, a hepehupás padlón elnyűtt takaró hevert. Azon kuporgott a csótány. Amikor a mókus és a hangya szeme hozzászokott a réseken beszűrődő gyérfényhez, meglátták a csótány szomorú tekintetét. Testét pörkök borították, félszeme ferdén állt, a másikkal nem is látott, lábai pedig rogyantak voltak, vagy kacskák.
2: Szia!
1: Jaj!
0: Szólalt meg a csótány.
1: Ne is nézd rám! Inkább képzeld el, milyen lehetek! Ne higgy a szemednek! Leülhetek!
0: A csótány lanyha mozdulatot tett, még használható végtagjai egyikével. A hangya az ütött, kopott ablakpárkányon foglalt helyet, amely még korhadtabb volt, mint amilyennek látszott. Így aztán kizuhant a törött ablakon bele a csalánosba, nem kisváltatva, ismét belépett a házba.
1: Jaj! Ne gondolj semmit! Próbálj elsiklani felette! Én semmi felett nem siklok el! Na jó, akkor emlékezz rám másképpen, szebben!
0: Mondta a csótány, és úgy összeúszta magát, hogy szinte eltűnt a hasát borító vastag varasodás mögött. A hangya indulni készült. Nem szerette a csótány lakásában terjengő, áporodott szagot.
1: Ne gyertek vissza! Képzeljétek azt, hogy máshol lakom, egy kastélyban vagy palotában.
2: Jó.
0: Helyesült a mókus. Amikor azonban kinyitotta a bejárati ajtót, a kunyhó homlokzata összedőlt. A hangya és a mókus még épp ki tudott ugrani alóla.
1: Nem vagyok itt!
0: Kiáltott utánunk a csótány a málló fa és piszkos törmelék porfelhőjéből.
1: A trónomon ülök, és a jogaromat lengetem. Így emlékezzetek rám!
0: A mókus meg a hangya visszasétáltak a pusztába, és közben megpróbáltak valami vidám dologra gondolni.
1: Parancsokat osztogatok! Uralkodom!
0: Hallották még a csótány rekett kiáltását.

0: A Csóhuku hegyi boszorkány. Valamikor hajdanában volt egy égigérő hegy, amit Csóhukunak hívtak. A csúcsát mindig felhősapka fette, s még derült nyári napokon is csak sejteni lehetett a tetejét. A hegy lábánál aprócska falu feküdt, ám lakói tudták, hogy odafönn veszedelmes boszorkány tanyázik, így még álmukban sem mertek volna fölmerészkedni a hegyre. Ősszel történt egy szép, holdvilágos estén, hogy az egész falu népe kint ücsörgött a szabad ég alatt, s japán szokás szerint a tündöklő holdban gyönyörködött, amikor egyszer csak vészjóslóan sötét felhőt akarta el a ragyogó holdat. Hamarosan viharos szél kerekedett, és olyan felhőszakadást támadt, hogy még jég is esett. A hirtelen jött vihar visszakergette a falusiakat a házaikba, s a rémült gyerekek reszketve bújtak a paplan alá. A szél egyre csak erősödött, s ordítva söpörte végig a háztetőket.
1: A Csóhuki hegyi boszorkánynak fia született! Tüstént vigyetek rizslepényt a fölköszöntésére, mert ha nem, akkor lovat, embert, mindenkit fölfal szőröstül, bőröstül!
0: Üvöltött egy irtózatos hang, s valami házról házra ugrálva megtiport minden tetőt. Amikor elment, visszatért a csönd, s azzal együtt az ég is földerült. Másnap aztán nagy riadalom támadt a faluban, mert senki sem tudta, kiféle-miféle szerzet volt a fenyegető hanggazdája. Összeültek hát, hogy megtanácskozzák, mit évők legyenek. Mivel senki sem kívánkozott a boszorkány hasába, megegyeztek, hogy a lepényt föl kell vinniük a hegyre, s hogy a hozzávaló rist összeadják. Minden család hozott valamennyit, s az egész falu népe nekilátott a lepénykészítésnek. A puhára gőzölt rist famozsárba öntötték, s döngölőfával pépesre püfölték. Lett is belőle két jókora lepény. Igen ám, de nem akadt egy bátor vállalkozó sem, aki a tésztát a retteget hegyre fölmerte volna vinni.
2: Te tudjátok mit? Na, vigye föl a lepényt a dadahacsi. Az a negiszobe. Igen, olyan nagy a mellényük. Úgy van, úgy van, igen, igen.
0: A két kiszemelt legény, a falu hőzöngői ilyetten húzták be a nyakukat.
3: Nosza!
2: Itt a jó alkalom. Most bebizonyíthatjátok, milyen belevaló fickok vagytok, mi? Jé, persze!
3: Hagylásuk! Mi igazából a fene nagy bátorságból?
0: Most aztán megszorult a két hegyke legény, ám azt mégsem mondhatták, hogy ők bizony nem mernek a hegyre fölmenni.
4: De nem ismerjük a járást.
0: Próbálkozott kitérni dadahacsi.
5: Legalább jöjjön valaki, és mutassa az utat.
0: Hebegte Negiszobe. A váratlan kérést síri csönd követte. Végül előállt Akaza néne, a falu legöregebb anyukája.
6: Na jó, majd én elmegyek veletek. Bár aki keresi, az meg is találja az utat. De mindegy, elkísérlek benneteket.
0: Így is lett. Akaza nénével az élen útnak indultak. Vállukon két nagy dízsában vitték a lepényt. A két pökhendi legény lélekben fölkészült rá, hogy a boszorkány kíméletlenül fölfalja őket, de szégyelték volna a félszüket kimutatni. Jó darab utat megtettek már, a falujuk csak apró pontnak látszott, amikor a hirtelen támadt cél úgy rájuk ijesztett, hogy a két hősnek inába szállt a bátorsága.
5: Én már nem bírom tovább.
0: Habogtak, s reszketve bújtak az öregasszonyhoz.
6: Szép kis vitézek vagytok. Hát, ugyan mitől féltek? Hiszen csak a szél fúj, nem más. Embereljétek meg magatokat, aztán induljunk.
0: Bíztatta a rémüldözőket az anyóka, s már ment is tovább. Hanem a szél újult erőre kapott, valósággal tombolt. Csak úgy nyöszörgette körülöttük a fákat. Erre már az anyóka is megijedt, és hirtelennyében egy ágba kapaszkodott, nehogy a förgetek elragadja. Amint a vihar elcsendesedett, fölállt és körbenézett. Hát a két szájhősnek csak hűlt helyét találta. Csupán a két lepényes dézsa hevert egy szikla tövében. Az anyóka csüggetten állt egy darabig, s azon törte a fejét, ugyan mit évő legyen. Ha ő is visszafordul, a többiekre hoz csak veszedelmet. Úgy döntött hát, hogy egyedül is fölmegy a csúcsra.
6: A A fölfal a boszorkány, hát fölfal.
0: Szánta el magát, s nekivágott a meredeknek. Sűrű megmegállva, folyvást pihengetve jutott csak előre, s bizony közel járt már a naplemente, amikor végre a hegytetőre ért. Odafönt egy kis házat talált, amelynek ajtaját függöny takarta. A küszöbön egy nagyobbacska csecsemő üldögélt, s egy akkora kővel játszadozott, mint a saját feje.
6: Bizonyára ez lesz a boszorkány tanya,
0: gondolta a néne, s illendően beköszönt.
6: Szép jó estét kívánok! A faluból jöttem, és meghoztam a kért rizslepényt.
0: A függöny mögül előbukkant a boszorkány.
7: De jó, hogy jöttél, már vártalak. Tegnap este szültem ezt a fiúcskát, s nagyon megkívántam egy kis rizslepényt. Leszalasztottam hát a fiamat az üzenettel, de attól tartok, ráijesztett a falura.
0: A néne csak ámult-bámult a gyereken, hogy hát ez lenne az a tegnapi riadalom okozója.
7: Nincsen ezen semmi csodálkozni való, hiszen boszorkány fia. Amint megszületett, tüstént szaladgálni kezdett. Na lássuk csak azt a rizslepényt.
6: Persze, persze, a rizslepény. Hoztam, de mert nagyon nehéz volt, útközben letettem, nem bírtam egészen idáig.
0: Mentegetődzött a néne.
7: Eredj, Gara fiam, hozd hamar azt a lepényt!
0: Szólította a boszorkány a fiúcskát, akit úgy látszik Garának hívtak. A kölyök fölpattant, s úgy elrohant, mint a szélvész. De egy szempillantás sem telt bele, már is vágtatott visszafelé vállán a két súlyos dézsával.
7: Jól van, fiam, akkor most eredj, fogjál egy medvét. Főzzünk belőle egy jó kis húslevest rizstésztával. Hiszen ma estére vendégünk is van a vacsorához.
0: A fiúcska villámsebesen elszáguldott, de már jött is vissza a hátán egy hatalmas medvével. Akkor a boszorkány fogott egy jókora üstöt, s föltette főni a levest. Majd beleszaggatta a rizstésztát. Jól is laktak belőle mind a hárman.
6: Köszönöm szépen a vacsorát. Hát akkor én mennék is haza.
7: Ugyan maradj még, hová sietsz? Egyedül vagyok, nincs, aki törődne velem. Kérlek, hogy viseld gondomat, még vagy 3 hétig.
0: Marasztalta a boszorkány. A nénének nem volt más választása, hát ott maradt. Vizet hordott, főzött, mosott, mindenben segített a boszorkánynak, miközben szüntelenül azon aggódott, hogy mikor fogják fölfalni.
6: Otthon már bizonyára aggódnak, értem. Ideje lenne hazamenni.
0: Szólt a néne, ahogy a 3. hét is letelt.
7: Igazad van, néne. Köszönöm a segítséget. Most már megerősödtem, eredj csak nyugodtan haza. Nincsen másom, amivel a fáradtságot megháláljam, hát fogadd el tőlem ezt a csekéséget.
0: Mondta a boszorkány, s ezzel átnyújtott akaz anyónak egy vég gyönyörű szép selyemszövetet.
7: Csodálatos kelme ez. Használhatsz belőle akármennyit. Amit levágsz, az másnapra visszanő. A falut belieknek ugyan nem tudok küldeni semmit, de ígérem, ügyelek majd rájuk, hogy meg ne fázzanak, s épségben, egészségben dolgozhassanak. No, Gara fiam, gyere csak ide! Kapd föl a hátadra a nénét, aztán ugorj le vele a faluba!
6: Ájjaj, ugyan már! Lemegyek én a magam lábán! Hova gondolsz? Csak nem fogom egy csecszopóval cipeltetni magam!
0: De hiába tiltakozott, a kölyök csak fölkapta a hátára.
1: No, anyu, huny be a szemed!
0: Parancsolt rá a fiúcska. Akaza néne úgy is tett, s jó erősen belekapaszkodott Gara vállába. Nyomban érezte, hogy süvölt ám a szél a füle mellett, aztán hip-hop, már is letették a földre, és mikor a szemét kinyitotta, a saját háza előtt állt.
6: Hű, na gyere, Gara, fújjál nálam egyet!
0: Hívta a gyereket, de az már nem volt sem erre. Hanem ahogy be akart lépni a házába, halljám, hogy nagy a sírás-rívás odabent, és egy bonc hangosan imádkozik.
6: Ugyan kihalhatott meg?
0: Lépett be az ajtón aggódva.
8: Segítség! Kísértett! Visszajött a halott lelke!
0: Ugrottak föl rémüldözve az egybeverődöttek.
6: Még hogy kísértett, hiszen én vagyok az, Akaza néne. Egyenest a hegyről jövök.
0: A falubeliek alig bírtak hinni a szemüknek, s könnyeiket törölgetve örvendeztek a hazatérőnek. Akkor az anyóka elővette az ajándékba kapott sejmet.
6: Hanem nézzétek csak, mit hoztam!
0: Mindenkinek adott belőle bőségesen, magának egy kis darabkát hagyott csupán. És ahogy ezt a boszorkány megmondta, a maradékból másnapra megint egy kerek végszövet lett. Bizony örültek az emberek a szép holminak, hiszen ilyen pompás kelmét még sohasem láttak. ki kabátkát vart belőle, ki csinos batyút, de mindenki nagy becsben tartotta akár a kincset.

0: a szénégető álma. Réges-régen történt Hida tartományban, ahol a hegyek úgy borulnak egymásra, mint a kabát két szárnya. A Szóra nevű völgyben élt egy derék szénégető, akit Csókicsinak hívtak. Egyszer éjjel álmában megjelent előtt egy remeteféle öregember, s így szólt.
1: Csókicsi, eredj el, takajam a városába, és állj ki a miszóvárusok hídjára. Meglásd, jó hírt fogsz hallani.
0: Másnap, ahogy felébredt, Csókicsi váltig töprengett magában, hogy vajon mi lehet az álom értelme. S bár nem tartotta egyébnek káprázatnál, az álombéli öreg mégis bogarat tett a fülébe. Végül úgy döntött, csak elmegy takajamába. Még alig pitmallott, mikor hátára vette az eladásra szánt faszenet, s elindult vele takajamába. A városban utcáról járt, árulta a portékáját, s közben itt is, ott is hiába kérdezősködött, hogy merre van a folyó, mert Takajama a városnak város volt ugyan, ám mivel magasan a hegyek között feküdt, folyónak a nyomát sem lehetett találni benne. Csak nagy sokára lelte meg Csókicsi a hidat, ami a féle pallódeszkákból ácsolt rozogatákolmány volt, s két hegyet kötött össze. Az emberek ezen jártak át vásárolni a hídlábánál lakó miszóárusokhoz, akik a messze földön híres szójababpasztát készítették. Csókicsi szinte egész nap a hídon áldogált, de bizony nem hallott semmit, amit jónak tartatott volna. De mert jámbor ember volt, kiállt másnap, harmadnap, sőt még negyednap is, hát ha mégiscsak hall valami jó hírt, ahogy az öreg ígérte neki álmában. Aztán az ötödik napon a híd tövében lakó boltos, aki nap mint nap látta a hídon ácsorgót, furcsálani kezdte a dolgot. Oda ment hát a tétlen várakozó Csókicsihoz, s kíváncsian megkérdezte.
2: Hallja-e, jó ember! Nem tudom ugyan, hogy kelmed kiféle, miféle, de nem árulnál, hogy mi végre áldogál itt már vagy ötödik napja?
3: Nos, hát tudja, az úgy történt, hogy...
0: Kezdte Csókicsi, s ezzel elmesélte különös álmát. Erre a boltos fitymálóan nevetni kezdett.
2: Bizony, balga ember lehet kelmet, ha egy csalóka látomásnak így fölül. A minap jó magam is álmodtam hasonlót, megjelent előttem egy remeteféle vénység, és mindenféle zagyvarságokat beszélt, hogy él valahol hida tartományban egy Szóra nevű völgyben egy ember, akit Csókicsinak hívnak, és hogy annak volt egy...
3: A mindenit. És ez rólam beszél?
2: Na, annak a Csókicsinak a háza mögött van egy fenyőfa. Eredj, mondta nekem az álombéli öreg, s ást fel a fenyőfa tövét, mert a fa alatt nagy kincs van elrejtve. Na, csak hogy nekem fogalmam sincs róla, hogy hol lehet ez a Szóra nevű völgy, de még ha tudnám is, nem vagyok én annyira ostoba, hogy komolyan vegyek egy ilyen babbadarságot. Na, látja, jó ember? Kelmed is jobban tenné, ha szépen hazamenne, ahelyett, hogy itt fecsérli el a drága idejét.
0: Csókicsi persze rögtön megértette, hogy ez az a jó hír, amelyre várt. S ennek úgy megörült, hogy még köszön is elfelejtett nagy sietében. Amint tüstén kiásta a fenyőfa tövét, s valóban sok-sok kincset talált, pontosan úgy, ahogy az a boltos álmában megmondatott. Egy csapás a dúsgazdag ember vált belőle, s a környékbeliek attól kezdve csak bőszerencse úrként tisztelték.

Az apróságok boltjában apróságokat lehet kapni. Apró ruhákat, apró cipőket, apró kalapokat, apró esernyőket, az apró ruhákhoz apró gombot, az apró cipőkhöz apró fűzőt, a kalaphoz apró virágot. Jön egy vevő, vesz egy apró ruhát, a ruhához apró gombot, a cipőhöz apró fűzőt, a kalaphoz apró virágot, apró pénzzel kifizeti. Hát az esernyőhöz semmit se lehet kapni? Semmit, semmit, mondja az apró boltos. De kár, mondja az apró vevő, akkor nem leszek esernyőt. Sóhajtozik az apró boltos, mind megmarad az esernyő, nem veszi meg senki. Arra jön egy apró egér, bebújik az apró boltba, nézi az apró ruhákat, ebből nem kérek, nézi az apró cipőket, ebből nem kérek, nézi az apró kalapokat, ebből se kérek. Meglátja az apró esernyőket, egy kis esernyőt ennék. Rág egy apró lyukat az egyik esernyőn, rág egy apró lyukat a másik esernyőn. Jól lakik az apró egér. Jön egy apró vevő. Vesz egy apró ruhát, az apró ruhához egy apró gombot, vesz egy apró kalapot, a kalaphoz apró virágot. Hát az esernyőhöz mit lehet venni? Nézi az apró boltos az esernyőt. Látja, hogy lyukas. Tessék, kérem, lyukat venni az esernyőhöz. Nézi az apró vevő az apró lyukat. De szép lyuk, adja ide, megveszem. Most már mindent lehet kapni az apró boltban. Apró ruházhoz, apró gombot, apró cipőhöz, apró fűzőt, apró esernyőhöz, apró lyukat.

0: bagoly és az elefánt. Élt egyszer egy sűrű erdőben egy bagoly és egy elefánt, akik nagyon jó barátok voltak. Hosszú éveken át osztoztak egymás örömében, bánatában, és bajban mindig megpróbáltak segíteni egymáson. Egy napon az elefánt megéhezett, és elindult, hogy élelmet keressen. Egyre beljebb és beljebb került az erdőbe, és egyszerre csak démonok gyülekezetének kellős közepében találta magát. A démon király nemrégen éppen azt álmodta, hogy elefántot evett. Démonok ezért nagyon megörültek, hogy egy igazi elefánt áll előttük, és valóra akarták váltani királyuk álmát. Megragadták az elefántot, és meg akarták ölni. Őgyet sem vetettek a tiltakozására. Végül az elefánt így szólt.
1: Csak egy kérésemet hallgassátok meg. Hadd találkozhassak még egyszer utoljára legrégebbi és legkedvesebb barátommal.
0: A démonok beleegyeztek, és az elefánt megígérte, hogy rövidesen visszatér és megehetik. Ezután elindult, hogy találkozzon barátjával, a bagollyal. Útközben az elefánt mindenkitől kérdezősködött, akivel csak találkozott.
1: Igaz-e, hogy ha álmunkban valamit megeszünk, akkor ébren is meg kell ennünk?
0: Mindenki megerősítette, hogy így igaz. Ő pedig szomorúan folytatta az útját. Végül az elefánt elérte a fát, ahol barátja lakott, és ott is megtalálta a baglyot, nyugodtan üldögélt egy galjon. Az elefánt nagy sóhajtozás közepette elmondta a bagolynak, mi történt, azután így szólt.
1: Így hát, Isten veled, legkedvesebb barátom, most már mennem kell, hogy megehessen a démon király.
2: Uhú, sose kesen reggel. Veled megyek, és majd kitalálok valamit, hogy megmentselek.
0: Két barát fölkerekedett, és elindult a démonok tanyája felé. Az elefántot megvigasztalt a barátja társasága. A bagoly az elefánt fejére telepedve utazott, mert a szányra kell, jóval korábban érkezik meg, mint az elefánt. Amikor elérték a démonok gyülekezetét, a bagoly úgy tett, mintha éppen mély álomból ébredt volna fel. Tollát felborzolta, és tágra nyitott szemmel nézett körül. Majd így szólt az összegyűlt démonokhoz.
2: Uhú! Különös álmom volt. Elvettem feleségül a démonok királynőjét. Ezért igazából el kell vennem. Hol van hát?
0: A démonok hangosan tiltakoztak.
3: Feleségül a királynőt!
0: A bagoly pedig rávágta.
2: Ha én nem válthatom valóra az álmomat, miért ragaszkodhat hozzá a ti királyotok, hogy megedje ezt az elefántot csak azért, mert álmába elefántot evett? Ha ő ragaszkodik hozzá, hogy megedje a barátomat, én is ragaszkodom hozzá, hogy feleségül vehessem a királynőtöket.
0: A démonok annyira meghökkentek, hogy nem is tudták, mit mondjanak. Így aztán hagyták, hogy a bagoly és az elefánt hazatérjenek otthonukba. Így mentette meg az elefánt életét jó barátja, a bagoly.

0: Pikpok kalandjai folytatódnak. Vald be, mit ettél? Reggel Kassia kiszaladt a konyhába. Gyorsan kinyitotta a hűtőszekrényt, nézi, hát Pikpok fintorgó képpel ül ott, a hasát fogja és nyögdécsel.
1: Mi történt, Pikpok?
2: Jaj, azt hiszem, hogy fáj a hasam.
1: Már hogy fájhatna, hiszen tegnap semmit sem ettél.
2: Minden megesett, talán az ibolya szagolgatásától van.
1: Jaj. Milyen butaságokat találsz ki? Szagolgatástól még senkinek sem fáj a hasa.
2: Jaj, de talán én kivétel vagyok, és éppen az ibolya szagolgatásától fáj a hasa.
1: Ne fecsegj butaságokat.
0: Kassia körülnézett a hűtőszekrényben, nem hiányzik-e belőle valami.
1: Inkább vald be, mit ettél?
2: Én? Pingvin becsület szavamat adom, hogy semmit nem ettem.
1: Mégiscsak furcsa, hogy a semmitől fájduljon meg valakinek a hasa. No, nincs mit tenni. El kell mennünk az orvoshoz.
0: Pikpok még szerencsétlenebb képet vágott.
2: Feltétlenül szükséges ez. Inkább elmehetnénk ibolyát szagolgatni. Azt hiszem, az ibolya elmulasztaná a hasfájásomat.
1: Kicsikém. A vendégünk vagy sem?
2: Hát az vagyok.
1: Ebben az esetben el kell, hogy vigyünk az orvoshoz. A doktor bácsi megvizsgál, megröntgenez, és megmondja, mi a bajod.
2: És a doktor bácsinak van konzervnyitója?
1: Minek neked a konzervnyitó?
2: Semmi, csak úgy gondoltam magamban, hogy már úgyis késő.

0: Hogyan kívánt Rumcáj szép jó reggelt a hercegnek és a hercegnőnek? Egyszer a házfasori kocsmáros 4 hordó bort vitt a Raholet cserdőn keresztül. Az út kereszteződésen valahogy rossz irányt vett szekerének a kereke, s felborult. A kocsmáros csak állt ott tehetetlenül. Ekkor szétnyílik a bozót, és a sűrűből előlép Rumcájsz. Visszabélenti a szekeret az útra, felrakja a hordókat, és így szól.
1: Mehetsz!
0: De a kocsmáros előbb lerakott egy hordóbort a szekeréről, és így szólt.
1: Na, ezt neked adom a segítségedért!
0: Rumcájsz a hordóbort a barlangba görgette, beállította egy sarokba azzal, hogy alkalomattán majd csapra veri. 7 nappal a történtek után a Jicsinyi hercegnő fejébe vette, hogy bekukkant a kastély konyhájába. Odaintette a komornáját, s így szólt.
2: Vezess a konyhába, de senkinek ne szólj egy szót se!
0: Ahogy megjelent a hercegnő a küszöbön, s lornyonján keresztül szétnézett a konyhában, a szakács úgy megijedt, hogy hátra hőköltében meglökte a konyhalányt, s az elejtette a kezében tartott tányért. A tányér darabokra tört.
3: Az összetört tányér szerencsét hoz.
0: Ekkor meglátta a küszöbön álló hercegnőt. A hercegnő csak vetett egyet a fején.
2: Mars kifelé!
0: Amint elkergette a konyhalányt, nekiesett a szakácsnak.
2: Nem tudsz ügyesebbet találni, csak ilyen két bal kezest!
4: Ha ügyesebbért küldök, az inkább elmegy szolgálónak Radecbe!
2: Majd én kerítek konyhalányt!
0: Mondta a hercegnő összecsukva a lornyonját. Azon nyomban megbeszélte a dolgot a herceggel. Frici lakái segített nekik tanácskozni. Másnap Manka éppen a patakban fürdette csibészkét. Homokkal surolta a hátát, utána meg ledörzsölte fűcsomóval. Ez az igazi rablófürdetés. Hirtelen egy hintó áll meg a patak partján. Senki sem néz ki az ablakán, az ajtót sem nyitja ki senki.
5: Kit hoztál?
0: Kérdi Manka a kocsistól, de az csak ő, mint az siket volna.
5: Nem minden vendégnek örülünk ám. Kit hoztál hát?
0: Kocsis most sem felel. Manka a sekély vízbe ülteti csibészkét, hogy el ne sodorja a patakárja, és közelebb lép a hintóhoz. Fogja a kilincset, és kinyitja az ajtót. Abban a pillanatban csukló ragadja őt Frici lakály, s úgy berántja a hintóba, hogy a lába se érje a földet.
5: Mit akarsz tőlem?
6: Én ugyan semmit. De a Jicsini hercegnő konyhalánynak akar alkalmazni.
0: Ezzel nagyot dobbant, hogy indulhatnak. A kocsis a jeladásra megsóktatja az ostorát, és már robognak is. Csak úgy porzik utánuk az út. Még kiugrani sem lehet, mert aki megpróbálná, halálra zúzná magát. Amint Rumcájsz visszatért az erdőből a barlangba, látja, hogy csibészkének ferdén van begombolva a kabátja. Rosszat sejtve mindjárt meg is kérdezi.
7: Mi történt Mankával?
0: S Csibészk elmondja rendre, hogy s mint jártak.
1: Az áldóját! Ezt még megkeserülik mind a ketten. A herceg is, meg a hercegnő is. Ennél rosszabbat már nem tehettek volna velem.
0: Amikor kifújta a mérgét annyira, hogy használni tudta az eszét, Csibészkéhez fordult.
7: Egyedül megyek. Te csak ülj be szépen a sarokba a hordó borra, és jól hegyezd a füled. A Jicsini kastély felé fülelj, hát ha szükségem lesz valamire.
0: Jóformán be sem fejezte a mondókáját, már ment is. Nem is ment, hanem futott. Futott árkombokron át, és kiabált.
1: Szabad utat Rumcájsznak, utat, utat, mert Mankáért megyek.
0: S ami az útjában volt, eltakarodott, a kövek félregurultak, a gajak elhajoltak előle. Amikor Rumcájsz a kastélyhoz ért, a herceg az ablakban könyökölt, s a szelet próbálta az ujjával. Rumcájsz megállt a kastély kapuja előtt, és felkiabált az ablakba.
1: Mankát akarom! Más mondani valóm nincs!
0: A herceg gyorsan hátra pillantott a válla fölött, mert ilyetében nem tudta, mit tegyen. Mögötte ott állt a hercegnő. Apró csigákban a fülére van fésülve a haja, Rumcájsz hangja el sem ér hozzá. Tölcsért formál a kezéből, a füléhez tartja, úgy csicsergi franciául, hogy nem érti.
5: Kama?
1: Csak azt mondom, hogy Mankát elviszem. ha kell, 7 lakaton, 7 kőfalon keresztül.
0: Mondja, Rumcálsz, és körülnéz, hogyan láthatna neki a dolognak. Közben a herceg lenyelt egy pirulát, s ettől elmúlt az ijegysége. Meg is szólal nyomban.
8: Hogy Manka konyhalány legyen nálunk, az mindkettőnk akarata, az enyém és a hercegnői. Aki pedig mást akar, annak először is a kastélyt kellene lerombolnia, s legyőznie a kapu előtt álló strázsát. Ja.
0: Miközben beszélt, könyökével oldalba bökötte a hercegnőt, és mindketten kajánul elmosolyodtak. Ugyanis jól tudták, hogy Rumcálsz sohasem fogja lerombolni a kastélyt, nehogy ártson Mankának. Meg aztán a durva erőszak nem volt Rumcálsz kenyere.
1: Majd meglátjuk,
0: mondta Rumcálsz, hátat fordított a kastélynak, meg az ablakban könyöklőknek. Amint töprenkedik, egyszer csak a piactér közepén álló díszkutnál találja magát, s meglepetésére kitlátott, senki mást, mint Sásnádot a vízimanót. Szallagért jött Hicsimbe, s megállt a díszkútnál, hogy megnedvesítse a kabátja szárnyát.
1: Téged igazán a jó szerencse küldött.
0: Örvendezett Rumcálsz, s megkéri a vízimanót, hogy maradjon még egy darabig, mert szüksége lesz a segítségére. Aztán a Raholecs felé fordul, s jó hangosan kiáltja.
1: Gyere, csibészke, hozd a hordót is magaddal!
0: Nem sokára nagy dübörgés közepette bemasíroz a városkapun, csibészke a hordó borral.
1: No, most aztán menni fog itt minden, mint a karikacsapás.
0: Mondja Rumcálsz, azzal kiüti a hordó fenekét, s a díszkútba önti a bort.
1: Sásnád, most rajtad a sor. Vezesd a bort titkos ereken abba a kútba, amelyikből a kapuőrség iszik.
0: Sásnád a vízimanó megmártja a borban a két kis ujját, s háromszor keresztbe teszi egymáson. Rumcálsz a díszkútnak támaszkodik és vár. Egy óra sem telik bele, dalolni kezd a kapuőrség. Olyan vígan vannak, majd szétvetik a kastélyt, s mert szűk nekik a nagy kapu meg a kapu alja. Kitárják a mellette levő kis kaput is. Rumcálsz pedig kényelmesen besétál a kastélyba. Először is a konyhába megy, megsimogatja Mankája arcát, s így szól hozzá.
1: Oda lenn a díszkútnál vár, csibészke. Eredj csak, vigyázz rá, nehogy csuromvíz legyen a ruhája.
0: Aztán tovább megy a szobákba. Az egyikben ott topog a herceg, a hercegnővel csak úgy reszket a félelemtől a parókájuk varkocsa. Rumcálsz meg sem áll a hercegi hálószobáig. Ott lábujjhegyre ágaskodik, s hatalmas rumcálszi erejét összeszedve jól oda nyomja a hüvelykújját a mennyezetre, éppen a hercegi ágyak fölé. Ettől fogva ott díszeleg Rumcálsz ujjanyoma, s minden nap azt kíván jó reggelt a hercegi párnak. Hiába meszelik, hiába vakolják, soha többé el nem tüntetik onnan a rumcálszi hüvelykújat.

0: Svacskamat i virágja. Ott állt Vacskamati Mika Makka előtt. Kicsit sírósan, kicsit nevetősen, egy szóval úgy, ahogy szokott. Mika Makka, ugye te mindent tudsz? Kérdezte reménykedve. Mika Makka elég komor képet vágott. Egyszer beszéltünk már erről, mondta mogorván. Na ugye? Mondta boldogan Vacskamati. Mit na ugye? Mérgelődött Mika Makka. Akkor megállapodtunk abban, hogy majdnem mindent tudok, avagy majdnem tudok mindent, vagyis, hogy mindent majdnem tudok.
1: Ez az, emlékszem,
0: kiáltott Vacskamati. Emlékezni, azt tudtok, morogta Mika Makka. Azaz, hogy csak emlékezni tudtok. Vacskamati izget mozgott.
1: Nem értem pontosan, mit mondtál, mondta.
0: Nem baj, legyintett Mika Makka. Nem azért mondtam. Vacskamati kicsit félénken azt kérdezte.
1: Ugye meghallgatsz?
0: Mika Makka ábrázata azt mondta. Meg hát.
1: Egy kérdésem lenne,
0: folytatta Vacskamati. Mika Makka ábrázata azt mondta. Elővele.
1: Ugye nekem van születésnapom?
0: Rukkolt elő a nagy kérdéssel Vacskamati. Mika Makka ábrázata azt mondta. De még mennyire?
1: Tudtam, tudtam!
0: Örült Vacskamati.
1: Hát mégis igaz!
0: Születésnapja mindenkinek van, jelentette ki Mika Makka.
1: Jó, jó, ezt tisztáztuk, komorodott el Vacskamati. De mikor?
0: Hogy mikor? Tárta szét a kezét Mika Makka. Nekem például december 1-én.
1: Neked! Mondta fitymálva Vacskamati. Neked! De nekem mikor van?
0: Honnan tudnám azt én? Neked kéne tudni.
1: De nem tudom,
0: mondta szomorúan Vacskamati. Mika Makka vakarta a feje búbját.
1: Ajaj, mondta. Azaz, hogy még sincs születésnapom,
0: keseredett el Vacskamati.
1: De ha egyszer van?
0: Vacskamati nem tágított.
1: Mikor? Például ma.
0: Mondta sarokba szorítva Mika Makka. Vacskamati felvidult.
1: Kedden!
0: Mika Makka bólintott. Nagy kő esett le a szívéről.
1: Tehát minden kedden?
0: Virult Vacskamati. Azt már nem. Milyen kedd van ma?
1: Április 15-e kedd.
0: Na akkor ez az. Április 15-én születtél.
1: Nem lehetne inkább kedd?
0: Hogy kedd, hiszen kedd van.
1: Hogy minden kedden születésnapom legyen.
0: Még mit nem. Csak minden április 15-én. Egy évben mindenkinek csak egyszer lehet születésnapja.
1: Kár!
0: Mika Makka mélyen elgondolkozott.
1: Tényleg kár,
0: mondta aztán, és újra gondolataiba mélyedt.
1: De hiszen akkor?
0: Mit akkor?
1: Ma április 15-e van.
0: És akkor mi van?
1: Hát születésnapom! Jé, majdnem elfelejtettem!
0: Ugrott fel Mika Makka, és felragyogott az arca. Isten éltesse! Kiszaladt a tisztás közepére.
1: Fiúk, Vacskamatinak születésnapja van!
0: Elő is sereglettek mind. Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Bruckner Siegfried, Aromó, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Ott csürögtek, forogtak Vacskamati körül.
1: Isten éltessen! Isten éltessen!
0: Bruckner Siegfried hirtelen elhallgatott, de olyan feltűnően, hogy a többiekbe is belefulladt a szusz.
1: Mi történt?
0: Kérdezte Nagy Zoárd.
2: Csak elég furcsa,
0: mondta Bruckner Siegfried, és Vacskamatihoz fordult.
2: Már 15 éve ismerlek, és eddig egyszer sem volt születésnapod.
1: De ma kedd van!
0: Ó, az mindjárt más, kiáltott Bruckner Siegfried. A többiek meg suspitoltak. Összedugták a fejüket, sutyurú, mutyurú. Vacskamati meg úgy tett, mintha nem tudná, miről van szó. Pedig hozzá is elhallatszott, ahogy Dömdödöm azt mondja, Dömdödöm. Ezt pedig csak az nem érti, aki mind a két fülére süket. Vagy még annál is jobban.
1: mert hogy dömdödöm azt mondta, adjunk ajándékot az ünnepeltnek, akinek 15 év óta ez a kedd az első születésnapja. El is futottak mindjárt. Vissza is jöttek mindjárt. Na és a kezükben? Na lám a kezükben. Oda néz. A kezükben egy cserépvirág. Lila is volt, zöld is volt, sárga is volt, kék is volt. Csuda egy virág volt. Úgy hívták, Vacskamati virágja. Láttátok volna Vacskamatit? Irult, pirult, sápadozott, táncolt, ugrált, sikongatott, simogatta, dédelgette, becézgette, lehelgette a virágját. Igen, boldog volt. Hát, így zajlott le ez a születésnap. Aztán elmúlt. Sok kedd elmúlt. De egyik sem volt Vacskamati születésnapja. A virág meg. Uram, fia szegény, szegény Vacskamati virágja. Azt hiszitek, törődött vele? Nem törődött. Azt hiszitek, öntözte? Nem öntözte. Azt hiszitek, kapálgatta? Nem kapálgatta. Azt hiszitek, ránézett? Nem nézett rá. A virágnak oda lett a zöldje, sárgája, lilája, kékje. Kornyadozott, fonnyadozott. Egészen addig, amíg egyszer csak nagy mérgesek, azt nem mondta dömdödöm, hogy dömdödöm. Hallottátok, mondta Ló Szerafin. Dömdödöm azt mondta, hogy dömdödöm. Hogy ne hallották volna. Bizony nem gondozza a virágját.
3: Bizony nem öntözi.
1: Bizony rá se néz.
4: Bizony hervadozik szegény virág.
3: Bizony kornyadozik.
0: Így beszélt Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Aromó, Ruckner Siegfried, Dömdödöm és Szörnyeteg Lajos.
1: Jaj, elfelejtettem, sápítozott Vacskamati, pedig az én virágom, Vacskamati virágja, mindig tudtam, ne haragudjatok.
3: Hát akkor gondozd.
1: Hát akkor öntözd.
4: Hát akkor törődj vele.
0: A virág hervat volt, fonnyat volt, de biztosan nagyon dörömbölt akkor a szíve. Dörömbölt boldogan. Vacskamati meg nekiesett, öntözte reggeltől estig, estétől reggelig, kapálta naphosszat, csak úgy sercegett szegény virággyökere. És két nap múlva azt mondta.
1: Öntöztelek, kapáltalak, két napja csak veled foglalkozom, mégis kornyadsz, mégis hervadsz, mi lesz már? Tessék sárgállani, tessék zöldelleni, tessék lilállani, tessék kékelleni.
0: Na, erre megint összesereglett Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Aromó, Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm.
4: Mit képzelsz?
0: Mondta Ló Szerafin.
4: Hónapokig nem törődtél vele, és most azt hiszed, két nap alatt virulni fog?
1: Zöld elleni?
4: Sárgállani? Lilállani? Kék elleni?
1: Dömdödöm.
3: Úgy határoztunk, mondta Bruckner Siegfried, hogy elvesszük tőled a virágot.
1: Jaj, ne!
0: Esett kétségbe Vacskamati.
3: De, igenis, elvesszük.
1: Dömdödöm,
0: mondta ekkor Dömdödöm. Csodálkozva néztek rá.
3: Azt mondod, hogy kérdezzük meg a virágot is?
1: Döm.
0: Megkérdezték hát a virágot.
1: Akarsz Vacskamatinál maradni?
0: A virágnak szép virághangja volt.
1: Igen,
0: mondta.
1: De hiszen nem öntözött.
3: Tudom.
4: De hiszen nem kapálgatott.
3: Tudom.
1: De hiszen rád se nézett.
3: Tudom.
1: Aztán meg agyon öntözött.
3: Tudom.
4: Agyon kapált.
3: Tudom.
1: Sapat lettél.
3: Tudom.
1: Csenevész lettél.
3: Tudom.
1: Akkor meg miért maradnál nála?
0: Mordult rá Bruckner Siegfried.
3: Azért, mert szeretem, mondta a virág.
1: Miért szereted?
0: Háborgott a Romó.
3: Csak,
0: mondta a virág.
2: Vacskamati táncra perdült, ugrált a virágja körül, alig látott az örömtől.
1: Meglátod, rendesen öntözlek, kapála, törődöm veled ezután,
0: mondta a virágnak. A virág meg azt mondta,
3: hiszi a piszi,
0: és olyan boldog volt, amilyen még soha.

0: Az elátkozott királyfi. Volt egyszer egy király, annak volt 3 leánya. Egyszer a király elment utazni, és azt mondta a lányainak.
1: Kívánjon mindennyikőtök valamit, amit szeretne, hogy hozhassam.
0: A legifjabbik azt kívánta apjától, hogy hozzon neki szóló szőlőt, mosolygó almát, meg csengő barackot. A király megígérte a leányainak, hogy meghozza mindegyiknek, amit kívánt. El is utazott a király szerencsésen, de egy napon egy sáros útra értek, ahol a király hintaja egyszer csak elakadt, s nem tudtak semmi úton tovább menni. Amint ott a hintóval vesződtek, arra került egy disznó. Ez odacammogott a királyhoz, és azt mondta neki.
2: Röf, ha nekem adod a legfiatalabb lányodat, akkor kisegítelek a sárból.
0: A király erről persze hallani sem akart, de mit volt mit tenni? Megígérte, hogy odaadja a lányát a disznónak. Megegyeztek abban, hogy 9 nap múlva a disznó eljön a lányért. Ekkor a disznó az orrával kissé megtaszította a hintó kerekét, és az egyszerre tovább tudott gurulni. A király nem sokat törődött ígéretével, mert gondolta magában, hogy a disznó csak nem fog a lányáért eljönni. Nagyobb aggodalmat okozott neki az, hogy legifjabbik leányának nem tudta sehol se megszerezni a szólószőlőt, a mosolygó almát és a csengő barackot. Mikor a király hazaért, elmondta, mi történt vele, de a leányai is nevettek rajta, mert azok sem gondolták, hogy a disznó eljöjjön a legfiatalabb testvéréért. Alig telt el azonban a 9 nap, a disznó beállított egy taigával a király udvarára, és kérte ám a leány. Háj, lett most a hírás rívás. A király azonban egyet gondolt, felöltöztette a szoba leányt leánya ruhájába, és a disznóhoz vezette. A disznónak azonban az nem lett. Azt mondta, hogy ez nem az, akit ő kért. Ekkor ismét egy más leányt vezettek oda, de azt sem fogadta el, és már erősen röfögött, hogy neki az igazit hozzák elő. Mit volt mit tenni? Csak oda kellett adni a király kisasszony. Ez persze nagyon sírt, de a disznó felültette a taligába, és szépen hazavitte. Ott a disznó orba küldte, és adott elébe kukoricát, és erősen kínálta, hogy egyék. A király lánynak azonban nem volt kedve enni, csak sírt. Végre a sok sírástól mélyen elaludt. Amikor felébredt, hát egy szép szobában találta magát. Nem tudta elgondolni, mi történt fel, hogy került erre a helyre. Egyszer csak, amint így töprengett magában, kopognak az ajtón, és azon egy gyönyörű fiatal ember lépett be. Meghajtotta magát a király kisasszony előtt, és bemutatta magát, hogy ő ez meg ez a herceg, és ő az, aki tegnap disznóképében elhozta őt. Elmondta neki, hogy el volt átkozva, és a királylány most megmentette őt. Felkérte, hogy hajlandó-e ne jelenni. A leánynak persze megtetszett a fiatal deli herceg, és nem soká kínáltotta magát. Most a herceg körülvezette őt a kertben, ahova amikor beértek, a szőlők megszólaltak, és azt mondták. Itt jön a mi hercegünk! Itt jön a mi hercegünk! Az almák mosolyogtak rá, a barackok pedig csöngtek. Most aztán a herceg kérte a királylányt, hogy válassza a legszebbeket. Most ő megadhatja azt, amit atyától kívánt. Ezután befogadtak, hintóba ültek, és elhajtottak a leány atyához. Lett ott nagy öröm, mikor a leányt meglátták, de még nagyobb öröm, amikor a leány mindent elbeszélt, és bemutatta a szép fiatal herceget, mint vörényét. Nem sokára aztán megtartották a lakodalmat, amely 7 országra szólt, és 2 hónapig tartott. A fiatalok pedig, ha meg nem haltak, még máig is élnek.

Rozál napjai konyhahában. Na lám csak, ő meg itt Rozál, és a kötélen táncol át most éppen. Bal kezében jobbról esernyő, kék lila, jobb kezében balról régi módi barna bőrtáska leng, de hova lett? Kérdem, hova lett fűzöl tetejű kalapja? És egyáltalán ki ez a Rozál? A három papírgalam meg a sárga félhold mit keres a képen éppen? És a hölgy a kötélen, vagyis a képen, éppen ére át, s ha átér, hova ér? Fúj a szél. Sétálunk a térben, kéz a kézben, ha-ha. Alattunk alszik, konyha-ha. Rozálnak persze könnyű, hiszen tündér is megy piros rajta a ruha. Rajta hát Rozál. S megy Rozál a kötélen át, a télen át, a nyáron át. És odaér, mert Rozál könnyebb a könnyűnél. De hova lett fejéről a tengerkék kalap? És a kalapról a karima hol van? Ha-hú, Rozál! Állj meg, Rozál! Vezes, Rozál, mert itt vagyunk, se esernyünk, se kalapunk, és fúj a szél, és megy a tél, vagy jön a nyár, az évszakok köz sétikál, sőt csavarog, és gyalog jár, csak ő gyalog, legfeljebb cipőben, esetleg kötélen éppen, és mindig éppen ér oda. De hova lett fejéről a tengerzöld karima, és a karimáról a kalap? Hol van? Rozál hétfőn a konyhaában lakó királylánnyal szövetkezett, a szőke Prézliával. Prézlia szólt Rozál, bánatos vagy, látom, bánatod okát én kitalálom, és megsegítelek. Ha Rozál veled, ki ellened? Nem tudom, pityerget Prézlia a szőke, és pisze orrát kábán megtörölte egy nagy kockás tarka zsebkendőbe. Nem tudom, sóhajtott újra, és itatni kezdte az egereket, de Rozál azt mondta, jól van, elég lesz, gyerekek, és erre el is tűntek rögvest elébb a könnyek, aztán a kilenc szürke és szomjas kisegér. Megmondtam én, hogy mit tegyél, bólintott Rozál, és Prézia meg ő a küszöbre ültek, s megbeszélték, hogyan lehetne elbuktatni Kredenc király híres fővezérét, Gyulát a gyalut. Először is szólt Rozál, a gyalu, az a bizonyos Gyula, buta. Ha háztűznézőbe jön, bukjon el már a küszöbön, bukjon menten, és majd mint egy mentemben, kifeszítek egy kötelet keresztben, ő csak jöjjön és nézzen, de lába elé bizony ne lásson, bután megcsodáljon és hasra essen, Kredenc király és udvara hangosan nevessen, és űzze el Gyulát, a butát. Ó, mondta Prézlia és szája tátva, te vagy a legravaszabb dáma konyhahában, ó, hogy csodálak, és milyen jó, hogy itt ülhetek veled. És itatni kezdte újra az egereket. Rozál kedden a késekkel csatázott. Előbb persze megteázott. Evett kekszet, s kétszer sültett hideg epret, meleg levest, rántott csirkét uborkával, s úgy mérkőzött, úgy vívott, ott villogott a kardja tőre. Nincs olyan kés, hogy legyőzze konyhahában, nincs olyan. A háborúságot a fanyelű kezdte. Rozál hírnevét álnokul kikezdte, azt pletykálván a tészta szűrőnek, hogy Rozál kikezdett Gyulával a butával. Ó, ez a fafejű kés, mit várjon tőle az ember? Semmit. Életlen elme, meggondolatlan, fekszik a porban. Rozál, hogy megteázott, a lovak közé vágott, és konyhaha északi sarkába vágtatott, a késekkel ott megvívta harcát, világos immár, mint a nap, a fanyelű végre fűbe harap, és Rozál egy sötét fiókba zárja, ott aztán nem lesz társasága, csupán egy tolseprű és egy rossz üvegmosó. Rozál szerdán a szélnél sebesebben keringőzni kezdett az esti szürkületben, s mert táncosa éppen a seprű volt, Gyula vezér így szónakolt. Királyom, királyom, felséges kredencem, neves meg engem, de nézzen ő személyre, ki Rozálnak mondja magát, és a seprűvel sűrűn bokázik, ki fanyelűt a fiókba zárta, nézd király, hogy lobog megypiros ruhája, táskáján a csat milyen kényesen íg, nem ismerőse látvány. Nem gondolod, hogy Rozál boszorkánytán? Kredenc király csak hümmögött, hogy szorkány, szorkány, keringő, nincs szebb, mint egy táncosné, és tapsolt hozzá Prézlia, csattogott a pléfedő. Legyen Rozál a hercegnő! S akkor a lassan süllyedő szürkületben, a konyha kövére locsanó esti csendben, a fodrozódó sötétségben táncra keltek mind a tárgyak. Trappoltak és billegtek,
Nem volt egy mozdulatlan él, egy álhatatos szöglet, a vonalak és foltok egyetlen ányba tömörültek, s belepörögtek a konyhai éjszakába, keringőztek lélekszakadva, míg egyetlen kattanásra vissza nem adta régi helyüket a villanylámpa sárga fénye. Rozál csütörtökön a csendről ismét megfeledkezett, s bár a csendrendelet akkor már életbe lépett, énekelve és csengőtrázva lépett be konyhahába, s leült a lábasokkal trécselni, Prézliával pletykázni, hogy na hát, uram fia, összeszűrte a levet Ella és a Gyula. Ella, vagyis özvegy mozsárné született krumpli Ella, és Gyula vezér a gyalú. Több ez, mint gyanú, szinte tény, bár fénytelen, vagyis sötét nem találni a közepét, a magvát, csak hát hogyan suhanjunk át a történeten, mintha nem volna semmi baj, ha nem sejtjük, mi a lényeg. Tényleg, micsoda csütörtök! Ezer és ezer ördög csőstül és besózva dörömből a kék kredenc fiókban. A bajban pedig szórozál, szemmel látható. Úgy Ellát, Gyula, Ella és Gyula, hogy Ellát végül villával, Gyulát a puhát kanállal kelletik összeszedni, Berni. Kéretik, kérem nem nevetni, mert így járhat minden kellető, legyen az Ella, Gyula vagy én, te, ő, szórozál. És Prézlia buzgón bólogat. Rozál pénteken nagy ramazolit csapott. Kérdezze meg bárki a tepsit vagy a csapot, a használatlan fateknőt esetleg. Rozál a nagy kredencnek visszabeszélt, tekintélyére nem volt tekintettel, vállát vonogatta és grimaszolt. Szegény király, de nagy kínba volt. Ha valaki látja, hallja, hogy a koronás kredencre Rozál rá se pipál, és a tányérokkal úgy gurigázik, fedőkkel cintányérost játszik, mintha nem parancsolhatna neki senki sem. Ha valaki látja, hallja, hogy Rozál csak a zajra meg a dalra kapható, hát bizony lehet, hogy meg lesz a véleménye. De Rozál ráadásul mindezen csak nevet, s ha netán ramazurit nem csap, hát galibát okoz, még egyszer le nem fokozzák. Konyha tündérből konyha boszorkánnyá, és világcsúfjára szombaton egy csorba vaslapáttal vagy macskarágta seprűvel találja szemben is együtt magát. Na hát, Rozál szombaton boszorkányosan egy macskarágta seprűnyélen suhan, tűnik, bukkan, hip-hop, itt-ott. Falvédőből szapott szárnya nem is látszik, csaptogása nem hallatszik, mégis ott van. Egyszerre a nyolc sarokban. Szombaton Rozál szabadon rögtönözhet. Bajuszt mázol egy tejfölös köcsögnek, vagy a mennyezeten tipek fejjel lefelé. Mi meg szájtátva lesünk föl, hogy jaj, csak le ne essen. Nem esik. Zubog a tűzhelyen piros fazékban a víz, gomolyog a gőz. A komor kredenc király se prédikál, nem győz folyvást komoly pofát vágni, hiszen ő sincs fából, s ha igen, nem fapofa mégsem, nem arra született, hogy csak álljon és el sem mosolyodjék ennyi szamárságon. Rozál vasárnap konyhaha csöndjében megül békén egy kis széken, pihen, sütkérezik. Az ember akkor csöndesen oda sündörög, s mintha rágcsálna barna mákos kalács héjat, mintha melegebbnek kezében magas üvegpohár, azt mondja, Rozál. Aztán hallgat. De a csönd veszédes, és a boszorkányos tündér szemében égnek furcsa fények. Mesélni kezd, aki hallja, oda képzeli magát, mert Rozál a hét napjairól mesélt, ami volt, s ami lesz. Kerekítsd kérlek nagyra a füled. Hétfőn hintóban hintáztam, hiába pöröltek a pékek. Kedden karikát fűztem fából vaskarikába. Szerdán a széllel bélelt árnyak kertjét jártam, csütörtökön csórtam egy csárdás, csőrös pörgettyűt, pénteken piszésztem piros-piros sárga, szombaton mulattam boszorkánybálban, vasárnap végre leültem a székre, és nem is hiába, megérkeztem konyhavári konyha hi-hi-hiába.

egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kínai kecske, abból a fajtából, amelyik két szarvat hord, ám azokat hol látni, hol nem. Ennek az anyakecskének volt három gidája, Hakak, Pukak és a kis Kulula Szangak. Egy napon az anya elment, hogy ennivalót hozzon gyermekeinek. Míg oda volt, farkas lopakodott a házába, és bekapta mind a három kecskegidát.

0: Hazatért a kecske, de nem találta sehol a gidáit. Szomorúan leült, és azon gondolkozott, mi is történhetett. Hirtelen eszébe jutott a farkas. Gyorsan elfutott a házához, felkapaszkodott a háztetőre, és dörömbölni kezdett patáival. A farkas kikiabált a házból.
1: Irezz a tetőmet, kiszorport a vendégeim ételébe! Az étel csupa piszok, és a vendégeim megvakultak a portól.
0: Az anyakecske így felelt.
2: Én a kínai kecske vagyok, a fejemen két szarval, melyeket hol látni, hol nem. Mondd meg nekem, ki ette meg az én hakakomat? Ki ette meg az én bukakomat? És ki ette meg az én kis kólalaszungukomat?
1: Én ettem meg a te hakakodat. Én ettem meg a te pukakodat. És én ettem meg a te kis kullaszangakodat is.
0: Az anyakecske így szólt.
2: Holnap te és én megverekszünk.
1: Nagyon jó, holnap megverekszünk.

0: A kecske hazament, és megtöltött egy tálat tejjel. Másnap, kora reggel fogta a tálat, és elment a kovácshoz. Így szólt hozzá.
1: Az a gonosz farkas megette a három gidámat. Kérlek, egyezd ki a szarvaimat, mert ma ebéd után megverekszem a farkassal. Fizetségül ezt a tál tejet hoztam.
0: A kovács elfogadta a tejet, aztán addig hegyezte a kecske szarvát, amíg olyan nem lett, mint a tőr hegye. A gonosz farkas is elment a kovács műhelybe. Vitt magával egy kövekkel és sárral teli zsákot. Így szólt a kovácshoz.
2: Figyelj, kérlek, hegyezd ki a fogaimat, mert már ebéd után megverekszem a kínai kecskével. Fizetségül ezt a zsák ennivalót hoztam.
0: A kovács belenézett a zsákba, de semmi más nem látott benne, csak követ és sarat. Méregbe gurult, és mikor a farkas kitátotta a száját, a kovács úgy tett, mintha kihegyezné a fogait, ám valójában mindet kihúzta. Végül így szólt.
3: No, most már élesek a fogaid.
0: Ebéd után a farkas és a kínai kecske szembeállt egymással, küzdelemre készen. A farkas így kiáltott.
2: Ne támadj előtted!
0: A kecske így felelt.
1: Te támadj először!
0: Ekkor a farkas kitátotta a száját, és nekirontott a kecskének, készen arra, hogy feltépje a hasát. De nem voltak fogai, és még csak meg se tudta karcolni a kecskét. Aztán a kecskén volt a sor. Leszegte a fejét, nekirohant a farkasnak. Hegyesen hegyes szarvai egyenesen a fark

0: kas hasába fúrottak, és feltépték. És a farkas gyomrából kilépett hakak, kilépett pukak, és kilépett a kis kulla szangak. A kecske határtalanul örült, hogy Gidáit épségben és egészségben látja. Megmosta az arcukat, majd örvendezve hazamentek. Ezután nagy-nagy boldogságban éltek valamennyien. A kínai kecske, hakak, pukak és a kis kulula szangak.
1: Ah, so very fine Chinese rock and roll.

0: hogy ahogy eddig is csináltuk az osztályfőnöki órán, gyerekek, remélem jól érzitek magatokat, ma este mesét fogtok hallgatni, helyezkedjetek el, tegyétek oda a rádiót a kiságy mellé, fogjátok meg a macit, és kezdődik a mese.
1: Akkor ma este Csát Gézától fogtok hallani egy történetet, a címe A kék csónak. Chloe miatt már augusztusban le kellett utaznom a fürdőre. Nem volt semmi dolgom, őt vártam. Megígérte, hogy kora őszre eljő. Az egész nyaramat részeggé és álmatanná tette ez az ígéret. Meleg, gyönyörű nyár volt. Friss, édes leányok lézengtek az erdő útjain, a sétatereken reggeltől estig. Néha többen összekapaszkodva, eleven sietéssel, máskor világos ruhás karcsú fiúkkal, vontatott tétova sétálással. Nem néztem az arcukba, csak a nevetésük lehet bele a fülembe, mint valami távoli szellő, és a kíváncsi szemüknek sejmes simogatását éreztem az arcomon, ha elhaladtam mellettük. Pedig az arcom sápat volt és közönyös. Ha hosszú nyári estéken lementem a tóhoz, szivarra gyújtottam és csónakba ültem. Chloe vékony ujjait éreztem a tarkomon. A pezsgő cseppjei, amelyet vacsora után ittam, az agyamba gyűltek, és könnyekkel telt meg a szemem, amikor a nádas meget megláttam felkúszni a vörös teli holdat. Az étteremben messze hegedű szólott, és én megesküdtem ilyenkor, hogy ha Chloe az enyém lesz, nem kívánok azután tovább élni. A kék csónak pedig mindig a kék csónakban ültem, csendesen hintázott velem a túlsó partok felé, mintha érezte volna szívem vágyait. Hogyan múlt az idő, nem tudom elmondani. Chloe-t vártam. Hogy el kellett jönnie, bizonyosan tudtam, s a levelei 2-3 napig el is maradtak, nem aggódtam. Amikor beültem estén kint a kék csónakba, és a nyugati szellőben megmosdattam az arcomat, az ő meleg leheletét megéreztem benne. És bármikor, egy pillantás alatt látni tudtam az arcát nyitott szemekkel is. És a szeptember mégis elérkezett. Néhány nap alatt kiürültek a villák, a szobák. A vendéglős elbocsátotta a pincéreket, és maga maradt a feleségével. Ők ellátták ennivalóval azokat, akik még ott maradtak. Nagyon kevesen maradtunk. Egy öreg méltóságos úr valamely minisztériumból, egy fiatal házaspár, mind a ketten egészségesek, kövérek, pirosak és aprók, más senki. A cukrászda elől elhordták a székeket, a cigányok pavilonját lebontották. A fürdőbe fürdeni csak a fürdőorvos járt, az utakat senki se seperte. A csónak lett az egyetlen mulatságom. Egész nap benne ültem. Karcsuk kék bordái úgy tűntek fel, mint valami hatalmas csodavirág szirmai. A virág lassan úszik, és ismeretlen mesebeli országok felé viszi azt, aki benne ül. Reggeli után cigarettára gyújtottam, és beleültem a csónakba. A csónak lassan vitt befelé a tóba. Ez alatt végignéztem a magányos tóparti nyárfa allén. Őt keresték a szemeim, mert bármely pillanatban jöhetett. A nap vékony felhők mögött bújdosott, akárha tejüveggel borították volna beragyogó gömbjét. A tópart kiszáradt, sárga földje világított, mint valami kifeszített száradó fehér szalag. A víz azonban puha és langyos maradt. Illatos, rózsaszínű párákat bocsátott, hogy azok rászálljanak az arcomra. Chloe-nak kellett majd lecsókolni az arcomat. Álomterhes mély éjszakák, hosszú alvások után csúnya az arc és petyhűt, ha az ember ígéretekre vár. Mikor azután a szabad, langyos reggelre kilép, úgy érzi, hogy nem bírja el a lélegzés boldogságát, és nevetnie kell a színek szépségein. Pedig mindez a gyengeség miatt van, ami a térdeinkbe s a derekunkba száll bársonyos lusta nehézkedéssel. Ilyenkor úgy tetszik, hogy a szőlő illata, ami a közeli szőlőskertekből jön, a nyár elmúlását jelenti, és a tücsök, amely a lábunk előtt ugrik el, ciripelésével a jövő nyárról mond mesét. Azon a nyáron pedig nem lesz semmi, hiszen ha Chloe már eljött, azután semmi se történhetett.
2: Hogyan múltak a napok, sejtelmem sincs. Azt hiszem, hogy késő délután kerültem haza az ebédekre, és hogy nem néztem az emberek arcára, akikkel érintkeztem. A kék csónak ülve folyton a sárgászöld fényű csendes vízbe bámultam, vagy apró hullámokat kevertem az ujjammal. A csónak fenekén hanyat fekve néztem a kék égen suhanó elefántcsont vagy rózsaszínű felhőket. Napnyugta előtt a vonathoz szoktam sétálni. Jöjjek, Chloe. A kavicsok ropogtak a lépteim alatt, és én sokszor összerezzentem, nem követte valaki. Az állomáson leültem egy padra, és megvártam a vonatot. Végignéztem, amíg az érkezők leszállnak, míg az utazók elrendezkednek, és a gép tovább robog a kocsikkal. Nem nézett rám senki. A vincellérasszonyok és szőlős gazdák kosaraikkal, hordóikkal voltak elfoglalva, amelyeket sietve elszállítottak. A levélhordó megkapta néhány levelét, és tovább állott vele. A rózsaszínülő tiszta égen szürkén rajzolódtak ki a sínek mellett húzódó magas nyárfák. A szivarom kék füstje olyan lassan gomolygott a levegőben, hogy azt hihettem, a nyárfák mögött valaki visszatartott lélegzettel bámulja a füstet. Talán már vége volt a szeptembernek, talán már októberben jártunk, amikor megjött Chloe. Hajadon fővel, kis hállal a nyakában szállt ki az egyik kocsiból. Nem álltam fel, hogy üdvözöljem, mert mereven magam elé néztem, és figyeltem, hogy a mellemen, az arcomon és a nyakamon hogyan érzem közeledését. Megállott előttem, térdeivel a térdeimhez ért, és szürke színű, mély szemeivel rám nézett. Szomorú voltam, dúltnak, kicsinek éreztem az arcomat. Emiatt nem is néztem rá fel, hanem megvártam, míg karcsú derekát meghajtva letérdel előttem, átöleli a nyakamat, és piros ajkait rátapasztja a szájamra. De ekkor sem öleltem meg. Aztán elindultunk a vasút mellett. A távozó mozdjon füstje ott feketén lett még a látóhatáron. Jó messzire kellett mennünk, amíg megérkeztünk, hogy szemlátásnyira nincsen ember a közelünkben. Ekkor odaléptem Chloéhoz, és sírva fakadva csókolni kezdtem a fehér arcát. Ő kényszeredetten mosolygott, piros, finom rajzú ajkaival és forró kezeivel a nyakamat és a fejemet simogatta. Lekerültünk a mezőre, majd az erdőbe értünk. Szótlanul haladtunk egymás mellett, és a szőlős kerteknél illatos szőlőt vásároltunk. A pripri bogarak százai megszólaltatták szomorú hegedűiket. Ez a dal kísérte útunkat. A kék csónakba vittem Chloét. Lassan neveztem az ibolya színű vizen, szalmakalapom a csónak feketén pihent, és sápat, lesoványodott kis arcomba belógott a hajam. A víz locsogott és muzsikált nekünk, az erdő nagy körvonalait egy barna színfolt töltötte ki, és a túlsó parton a fák között egy parasztház lámpása gyúlt ki. Míg reszkető karokkal leveztem, Chloé vállai mermezítelenül derengtek felé. Vékony nyári ruhája összegyűrve feküdt a csónak fenekén. Fölállott, rám mosolygott. Nem mertem ránézni, csak a víztükörben kerestem meg testének imbolygó fehér foltjait. Azután lehúltam a szemeimet, és megvártam, hogy Chloé az ölembe üljön. A kék csónak csendesen úszott velünk a túlsó partok felé. Az új hold sarlója lassanként teljesen kifényesedett, mintha több és több világosságot gyújtottak volna meg benne. Október, az a hervadó asszony, aki messze az országúton valahol gyászruhában ment, elküldte hozzánk legforróbb sóhajtását. Meleg volt a levegő, akár egy májusi estén, és nedvesség nélküli. De a nyári vágyakozás, perzselő vágyai messze szállottak tőlem. A nádasban gyulladtak ki talán, mint apró lidértüzek. Múlt szemekkel is láttam őket. Igen, jól láttam a vágyaimat, a nyári várakozás forró, fehér testű leányait, akik messze a nádasban gázoltak hosszú, karcsú bokáikkal, és fáztak a vízben. Meleg, őszi hajnal szellője simogatta végig az arcomat. A kék csónak a túlsó partokhoz ért. A fürdőház, a villák, mint apró játéképületek tűntek föl a másik parton. Chloé előttem a csónak fenekén feküdt. Csak néhány pillanatig néztem csodálatos aktját, bőrét, amely mezítelenül is rózsaszínű, vértelt volt, és mellét, amely egészséges szabályossággal pihegett. Megcsokoltam a szemeit, aztán kiléptem a csónakból, és kigázoltam a partra. Ő vigáztatott a hideg víz, de nem fáztam. Míg visszaértem a szobámba, a nap megszárította a ruhámat. Mehettem a vasútra, könnyed és víg voltam, fütyültem. A kék csónakban ekkor nyithatta föl Chloé a szürke szemeit. Amikor a vonat elhagyta a szőlős kerteket, szakaszomba belépett egy sápat, szürke árnyék, a szomorúság, és leült velem szemben. De ekkor már nem tudtam leszállni. A mozdony rohant velem.

és az enyém volt, akkor festettem a pán halálát is, amit az állam vett meg. A legjobb képemet, azt a szomorú, de szomorúságában is szép jelenetet ábrázolja, minden pán az ókori képzelődés művész istene, a nagy kecskelábú és nemes arcú szatír meghal. A művészet vele költözik a földről. A mai mesekor a képzeletek költői országa, a művészetek boldog hazája. Ezt akartam azzal a képpel elmondani, hogy a művészet egyedüli szép valami, ami tökéletes is a földön. Ezt mondták a sirotó nymfák, a növények, a kövek, a halott pán arca, az utolsó legszebb jelenet. A föld ábrán világa távozik innen. Mindent el tudtam mondani, amit akartam. Ezen a képen, ezen a napon, mikor készen volt, ketten néztük soká. Megvették. Nagy aranyérem, dicsőség. Távozni kell. Egy esztendő. Múzsa, szőke múzsa, távozni kell. Egy hét alatt meghal minden. Nők, mikor ott feküdt a karjaim között a hófehér párnán kibomlott szőke ajával, voltam. Éreztem, hogy itt hagy engem a művészetem mozgatója is. Az ecsetem verőfényes színei elvesznek. De aztán nem halt meg. A színek elvesztek. Akkor emlékszem, bolondnak híreszteltek el.

0: Hogyan adott Runcájsz tanácsot Pulyácskának a vadásznak? Egyszer Manka áfonyát szedett az irtáson, és mit lát? Jicsin felől egy anyóka rohan délek szakadva. Szoknyáját két marokra kapva, ugyancsak szaporán szedi a lábát.
1: Jaj, emberek! Ez már Isten ellen való vétek!
0: Manka faháncs bögréjébe szórt a markából az áfonyát, és megkérdezte.
2: Ugyan mi történt Jicsinben, anyóka?
0: Az anyó éppen csak egy szószanásra állt meg.
1: Futok Belenicébe, hogy ott is megtudják. A herceg úr meghívta a Speyeri grófot, az meg egy vasnyulat hozott magával.
0: Úgy is volt. A gróf valóban hozott egy vasnyulat, amely futott, mozgatta az orrát, és mindenben úgy viselkedett, mintha élne. Pedig szintiszta vasból készült. Nem sokkal a történtek előtt a jicsinyi herceg egy fiatal vadászt fogadott szolgálatába. Pulyácskának hívták, s örömét lelte benne az egész erdő, a ráholec minden élőlénye. Jószívű, biztos kezű, éles szemű vadász volt. Ezt a Pulyácska nevezetű vadászt egy fatönkön üldögélve találta Runcájsz. Csak ült és bámult maga elé a semmibe.
3: Mi bajod, Pulyácska?
4: A vasnyúl miatt fáj a fejem. A Speyeri grófnak alig, hanem valamilyen csalafinta terve van vele.
3: Ha csak ez a bajod, könnyen segíthetek rajta. Majd én kitudom a szándékát, aztán visszajövök, és elmondom.
0: Amikor Runcájsz odaért a kastélyhoz, a herceg a hercegnővel, meg a Speyeri gróffal a lugasban üldögélt. Runcájsz a málnabokrok mögé húzódott, és figyelte, mi készül. A gróf éppen a vasnulát mutogatta. Hogyan mozgatja a fülét, hogyan alszik nyitott szemmel, s hogyan ugrik fel az első zizzenésre. A hercegnő és a herceg szinte egyszerre kiáltottak fel elragadtatásokban.
5: Hát ez ilyen csodálatos dolgot még senki sem.
6: Mozgatja az orrát, figyel.
0: Csak hogy a herceg megirigyelte a gróf vasnulát, és így szólt.
7: Csodálatos, az igaz, de ha ezt a vasnulat a vadászom Pulyácska puska végre kaphatná, egy lövéssel leteríteni.
0: A hercegnő meglengette a zsebkendőjét, bizonyítva, hogy valóban így van. A Speyeri gróf a kesztyűje mögé rejtette a nevetését.
6: Hát csak próbálja meg az a Pulyácska. Háromszor rálőhet a nyulamra.
0: A herceget szörnyen bosszantotta a gróf hetvenkedése.
7: Jó. Ha pedig a nyulat harmadik lövésre sem találja el, akkor vigye magával a vadászomat Speyerbe. Vagy Speyerbe a gróf.
0: A hercegnő csak büszkén feljebb szegte a fejét. Runcájsz nem várt tovább. Nesztelen rabló léptekkel kiosont a málnabokrok mögül, visszatért a tisztásra, és mindent elmondott Pulyácskának. Pulyácska, a vadász, úgy elsápadt a hallottaktól, mint a holdvilág.
4: Tudtam én, hogy ellenem készül valami. Nincs az a tapasztalt öreg vadász, aki megmondaná, mivel lőjön az ember egy vasnyúlra.
3: Nyúlsöréttel bizony nem sokra megy.
0: Pulyácska szomorúan vállára vetette a puskáját.
4: Ólomgolyóval sem. A vasnyulat az sem lőné keresztül.
3: Vasgolyóval töltsd meg a puskádat.
4: Azt még Hradecban sem kapok.
0: Amikor eljött a vasnyúlvadászat ideje, a herceg és a hercegnő bőrszékben ültek az irtás szélén. A Speyeri gróf odább térdelt a vasnyúl ketrece mellett. Pulyácska, a vadász, nehéz őrsöréttel töltötte meg a puskáját. Két fa mögött elrejtőzve már ott állt Runcájsz is Mankával. Meg csibészke, ha netán gyors üzenetet kéne vinni valahová. A herceg a térdébe törölte a két ujját, és így szólt.
7: Ide figyelj, jól tudott Pulyácska, mi a dolgod. Amint a hercegnő int a zsebkendőjével, a gróf úr kiengedi a nyulat a ketrecéből, és te rálősz.
0: A Speyeri gróf kinyitotta a ketrec ajtaját, s a vasnyúl már ott fut cikázva a tisztáson, ahogyan a belsejébe levő rúgók mozgatják. Pulyácska célba veszi, s úgy követi a puskájával, mint valami fekete vas szemmel. Láng csap ki a puska csőből, erdördül az első lövés. A vasnyúlról visszapattanó sörétek majdnem eltalálják Pulyácskát. A spejeri gróf a herceghez és a hercegnőhöz fordul.
6: Ehhez vadász kell ám a javából.
0: Vasnyulát visszadugja a ketrecébe, s a kesztyűjébe nevet.
6: Ha majd Pulyácska magához tér, másodszor is megpróbálhatja.
0: A herceg ujjával megfenyegeti Pulyácskát.
7: Figyelj, Pulyácska, gondold meg, mielőtt másodszor is rálősz.
0: Pulyácska fontolóra vette a dolgot, s Runcájsz titokban így szólt a fiának a fák mögött.
3: Semmire sem megyünk, Csibészke, ha ide nem hívod a tűzembert.
0: Csibészke a szélnek tartotta az arcát, hogy érezze, honnan éri a meleg, és elfutott abba az irányba. Egy szempillantás alatt visszatért a tűzemberrel együtt.
3: Az ólom itt nem segít. Vaskolyót kell öntenünk.
8: Hát, ahhoz bizony vörös kő kellene.
0: Runcánc lehajolt, és adott a tűzembernek egy vörös követ. A tűzember a tenyerébe szorította a követ, s kis idő múlva olvasztott vas csurgott ki az ujjai közül. A folyékony vasat egy földbe vájt gödröcskébe csurgatta, fordított lélegzettel ráfújt, és készen is volt a vasgolyó. Runcájsz titokban Folyácskának hajította.
3: Töltsd meg a puskádat!
0: A vasnyúl ismét kifut a ketrecből, és Pulyácska másodszor is rálő. A vas a vasnak üdődik, de a grófi vas jobbnak bizonyul. A vasgolyó úgy pattan vissza a vasnyúlról, mint a parancsolat. A spejeri gróf felveszi a vasgolyót a földről, meggörgeti a tenyerén, s visszaéti a földre.
6: Vasgolyóval lősz! No, ez annyit ér, mint halottnak a szentelt víz. A herceg úr elveszti a vadászát.
0: A herceget mérgében elöntötte a forróság. Pulyácska meg olyan halavány lett, mint a tavaszi levél.
3: A vasgolyó kevésnek bizonyult. Nos, mit tegyünk?
2: Fogd meg ezt is!
0: Suttogta csöndesen Manka, és a tűzember kezébe nyomott egy újabb vörös követ, de adott hozzá egy szál boszorkányfüvet is. A tűzember ismét vasat olvasztott a kőből, golyóvá formálta, s fordított lélegzettel ráfújt. Runcájsz pedig a kész vasgolyót titokban Pulyácskának dobta. A ketrecből megint kifutott a vasnyúl, s Pulyácska rálőtt harmadszor is.
6: Krolcs, vejnerej!
0: Mert alig ért a boszorkány fővel gyúrt vasgolyó a nyúl vasbőréhez, az menten kiukadt, s a lyukon már könnyen behatolt. A vasnyúl nyomban fölfordult, s úgy is maradt. Ami megmaradt belőle, azt a spejeri gróf elvitte a torony tövébe szószátyárhoz, az óráshoz. De bizony hiába vitte,

0: Zeg Zoltán meséje alapján hóvirág. Az erdőket, mezőket hóborította, de a hó alatt a kis fűszálak ébredezni kezdtek már mély álmukból.
1: Alszol még!
0: Suttogta szomszédjának az egyik fűszál. Bizony, aludt az még, de a suttogásra fölébredt. Azt hitte, a szellő szólt hozzá, ezért még boldogan mosolygott is, mert éppen azt álmodta, hogy harmadcsebben fürdik, és napsugárban szárítkozik. De a szomszédja hamar visszaterelte a valóságba.
1: Miért mosolyogsz?
2: Nem a szellő hív játszani.
0: Erre elnevette magát a füvecske.
1: Jól mondod, mert a szellő olyan erős, ugye, hogy leszedi rólunk ezt a vastag fehér dunyhát.
0: A másik fűszál csak most ért magához.
2: Hát még mindig a hótakaró alatt vagyunk. Még mindig nem láthatjuk az eget, a napsugarat.
0: Olyan szomorú lett, hogy bánatában a másik oldalára akart fordulni.
2: Aludjunk inkább, legalább szépet álmodunk.
1: Ne aludj! Nézzük meg, mi van a világban!
2: Hogyan nézhetnénk meg mi azt? Gyenge kis fűszálak a nagy hótakaró alatt. Ha akárhogy erőlködünk is, akkor sem tudjuk kidugni fejünket a nehéz hótakaró alól.
0: De a másik fűszál nem nyugodott meg ebben.
1: Meg kell keresnünk a módját.
2: De hogyan?
0: Az első fűszál nem soká törte a fejét, hamarosan megszólalt.
1: Én már kitaláltam.
0: Még jobban odalapult a földhöz, hallgatózott, aztán megkopogtatta a földet.
1: Felébreztem a föld alatt alvókat.
2: Hallják is azok. Még nálunk is messzebb vannak a napvilágtól.
0: De a kis fűszál szorgalmasan kopogtatta a földet, és reménykedve hallgatózott. Nem sokára aztán mozgolódást vett észre a föld alatt, megörült a kis fűszál.
1: Jó reggelt! Kialudtátok magatokat?
0: A hóvirág még zsengező csíra ágyában aludt, de a kiabálásra fölébredt, és figyelni kezdett, meg is szólalt álmos hangom.
3: Ki az? Mi az?
1: Fűszálacska!
0: Megörült a hóvirág csírácska, egyszerre víg lett.
3: Ha, hát ti már felébredtetek, akkor én se leszek rest.
0: Kiugrott a csíra ágyacskájából, bimbó fejét nekifeszítette a földnek, és egyszeriben ott állt a fűszál előtt, boldogan ölelték meg egymást.
4: Csak hogy itt vagy!
0: Igen ám, könnyű volt a jó pó a földből kibújni, de hogyan lehet a nehéz hótakaró fölé kerülni, há?
2: Te voltál az egyetlen reményünk. Én tudtam, hogy te bátor és erős vagy, és hírt adsz nekünk a nagyvilágról. Mert meguntuk már a sok alvást. Szeretnénk napvilágot látni, és megtudni, van-e már meleg napsugár.
0: A hóvirág bimbócska nem kérette magát, hisz neki is ilyen vágyai voltak. A két fűszál észre sem vette, a hóvirág már a szabad ég alól kiáltott hozzájuk.
3: Jaj! De fényes a napvilág! Jaj, de szép az ég!
0: Amint a napsugár tekintete a hóvirágra esett, úgy körülölelte rangyos sugarával, hogy a hó is olvadozni kezdett. A két fűszál fölött egyszerre csak világosodni kezdett. Nem sokára ott álltak ők is a szabad ég alatt.
1: Most már nem sokára jön a szellő is!
2: És akkor úgy lesz, ahogyan álmodtam. Harmadcsebben fürdöm, s napsugárban szárítkozom.
0: A hóvirág szeriden mosolygott rájuk, s fehér bóbitáját a nap felé fordított.

0: A farkas, a róka, a nyúl meg a varjú. A farkas, a róka meg a nyúl nagy barátságban voltak, erdőmezőn mindig együtt sétáltak. Egyszer, amint járnak kelnek, egy nagy ároknak a szélére érnek. Megegyeznek, hogy szép sorjában átugratják az árkot. Előre ment a róka, s mondta:
1: rövid fülem, hosszú lábam, hosszú farkam, hopp, te nagy ez az áruk!
0: Azzal nekiugrott, szépen bele is esett az árokba. Utána a nyúl mondja:
2: hosszú lábam, hosszú fülem, kurta farkam, hopp, de nagy ez az árok!
0: Úgy keresztül ugrott az árkon, mintha nem is lett volna. Harmadiknak jött a farkas, azt mondja:
3: hosszú lábam, hosszú fülem, hosszú farkam, hopp, de nagy ez az árok!
0: Nekiugrik az ároknak, szépen belefagytjon. Na, próbálja a róka, próbálja a farkas mindenféleképpen, hogy kimásszon az árokból. De mély volt az árok, nem tudtak kimászni.
1: Állj meg, farkaskoma!
0: Mondja a róka.
1: Mindjárt kikerülünk innen. Én felállok a te válladra, kiugrom, aztán hosszú farkamat leeresztem, s kihúzlak téged is.
3: Az bizony jó lesz,
0: mondja a farkas, s hagyta, hogy a róka a vállára álljon. Róka koma egy szempillantás alatt kint volt az árokból, aztán nagyot kacagott, s ott hagyta a farkast. Orgonált a szegény farkas nagy keservesen, s egyszer csak arra jön egy varjú. Kiszól a farkas:
3: hely, lelkem varjam, ha én úgy tudnék repülni, mint te!
0: Mondja a varjú:
4: kár, kár, ne búss, hogy megtanítalak én jó szívvel, csak fogódsz bele a farkamba!
0: Letartja a varjú a farkát, belefogódzik a farkas. Elkezd vele repülni. Felrepül jó magasra, s kérdi a farkast:
4: látod-e még a földet?
3: Még látom!
0: Följebb lepül a varjú, s kérdi megint:
4: farkaskoma, látod-e még a földet?
3: Még látom!
0: Még följebb repül a varjus, harmadszor is kérdi:
4: farkaskoma, látod-e még a földet?
3: Már nem látom, már nem látom!
4: Na, nem látod, ereszd el a farkamat, most már tudhatsz repülni!
0: Elereszti a farkas a varjúnak a farkát, de bezzeg repül lefelé, mint a sebes szél, még annál is sebesebben. Amint közeledett a föld felé, látott egy szenes tuskot, s rákiált:
3: szaladj, szenes tuskó, előlem, mert nagyon ütlek!
0: Hanem a szenes tuskó nem ijedt meg, ott maradt a helyén. A farkas meg ráesett, s még a 77. porcikája is izzé porrá törött.

0: Pikpok kalandjai folytatódnak. Ugyan dalulnak a fülemülék. Este, vacsora után a kis Pikpok megkérdezte az anyját.
1: Anyu, mondd meg nekem, hogy hogyan dalulnak a fülemülék.
0: A pingvin mama éppen tojást költött, tehát türelmetlenül válaszolta.
1: Ne zavar most, nem látod, hogy költött?
0: Pikpok akkor az apját kérdezte.
1: Apu, mondd meg nekem, hogy hogyan illatoznak az ibolyák.
2: Ne zavarj! Nem látod, hogy gondolkodom?
1: És mind gondolkodsz ennyire?
2: Azon töprengek, hogy milyen szép is lenne, ha a tengerben nem lennének cápák.
0: A kis Pikpok elszomorodott, és elment Adeline nénihez. Szerényen megkérdezte tőle.
1: Néni, mondd meg nekem, légy szíves, hogy hogyan dalolnak a fülemülék, és hogy hogyan illatoznak az ibolyák. Vedd ki a fejedből a fülemüléket, meg ibolyákat. Rendes pingvin vagy, és nem kell ilyen ostobaságokon törnöd a fejed. És különben is nem érek rá, mert fülvédőket kötök a családnak.
0: Pikpok nagyon elszomorodott, de csak egy kis időre, mert azután eszébe jutott, hogy a bácsikája, az öreg vakvok, akinek a bal lábát leharapta egy cápa, valamikor járt távoli meleg országokban, állatkertekben, és biztosan tud neki felvilágosítást adni. Elment hát a hajótöröttek sziklájához, és amint meglátta vakvok bácsit, azt kérdezte tőle nagy ravaszul.
1: Bácsi, te még biztosan nem szagoltál ibolyát, hm?
2: Én? Te még a világon sem voltál, amikor én Amsterdamban, az állatkertben, ibolyát szagolgattam.
1: Akkor mondd meg nekem, hogy milyen az illata.
0: Az öreg vakvok áhítattal mélyet cippantott a levegőből.
2: Hát az olyan illatos, hogy beleremeg az ember szíve.
0: Pikpok csibészmódra összehunyorította a szemét.
1: De a fülemülék dalát, az biztosan sohasem hallottad.
2: Én! Te még a tojásban csücsültél, amikor én már Párizsban, az állatkertben, a fülemüléket hallgattam!
1: És akkor hogyan dalolnak?
2: Hát azok úgy dalolnak, hogy még egy öreg pingvin is a felhők fölé szeretne repülni.
1: És tulajdonképpen hát miért nem tudunk mi repülni?
2: Ha még mit nem? Egy rendes pingvin sohasem fog repülni, éppen elég, hogy úszni tud.
1: Jaj, milyen kár, hogy nem tudok repülni. Csatlakoznék a kacsákhoz, és elrepülnék messze-messze, egészen a kék tóig. És ott semmi más nem csinálnék, csak reggeltől estig ibolyát szagolgatnék, és hallgatnám, hogy hogyan dalolnak a fülemülék. Miért kell nekem rendes pingvinnek lennem? Inkább ne lennék olyan nagyon rendes, de tudnék repülni.

0: Babszem Jankó. Na gyerekek, ki nem hallotta hírét Babszem Jankónak? Aki nem hallotta, ide tartsa a fülét, mert ma este Babszem Jankóról mondok mesét. Volt, hol nem volt, az már bizonyos, hogy hét országon túl, ha akarom innét, volt egyszer egy szegény ember, kinek annyi gyereke volt, mint a rostalika, még egyel több. Hiszen csak az az egy ne lett volna, mert akár hiszitek, akár nem, ez az egy akkora volt, mint egy babszem, de még egy makulamák szemmel sem nagyobb, s úgy is hívta minden lélek Babszem Jankó. Hely, sokat búslakodott, epekedett a szegény ember, de még többet a felesége, hogy mi lesz Jankóból. Kendernövéskor múlt 16 esztendős, s csak akkora most is, mint amikor megszületett. Csak lesz, ahogy lesz, amíg ők élnek, de ki visel majd gondot erre a szetemnyi teremtésre azután? Elmegy a szegény ember egyszer szántóba, s magával viszi Jankót is. Amint szántanak, egyszerre csak omlani kezd az áporeső. A szegény ember félbehagyta a szántást, Jankó pedig az eső elől bebújt egy keserű lapi alá. De ahogy bebújt, az egyik ökör hátrafordul, s ham, bekapja a keserű lapit Jankóval együtt. Keresik Jankót. Mikor az eső elállott, mindenfelé tűvé tesznek minden barázdát, minden hasadékot, kijött az egész falu a keresésére, de csak nem tudták megtalálni. Hazamentek nagy búsan, hát ha otthon megtalálják, de bizony Jankó eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Amíg így keresnék, Jankó csak elkezd kiabálni az ökör hasából.
1: Édesapám! Üttesse meg a kajlát, mert különben sohasem lát meg az életben!
0: A szegény ember hallotta is, nem is, azt hitte, az ördögök akarják megtréfálni. Másnap az ökröt kicsapták a kertbe, s ott jól lakott fűvel. De annál erősebben megéhezett Jankó. Mit gondolt, mit nem? A kis ostora nyelével, mert ugye az is vele volt, elkezdte döfögélni a kajla hasát, s a szegény nagy kínjában elé bogárodzott a ház elé. Ott ismét kiabálni kezdett Jankó.
1: Édesapám, azt mondom, hogy üttesse meg a kajlát, mert bizony Isten kifogy a Jankó fiából. Kit szeret jobban, engem-e vagy a kajlát?
0: Fájt bizony a szegény ember szíve a kajláért, de mégiscsak kedvesebb volt néki az édes gyermeke, és megüttette a kajlát. De mit tett a boldogtalan? Eladta a kajla belét egy asszonynak. A kajla meghalt, és Jankó mégse volt. Az asszony, aki a kajla belét megvette, elment a vízre, hogy mossa ki. Amint egy hurka szálat öblögetne, nagyot rikkant Jankó.
1: Éfi asszony, látom a bokáját!
0: Hely, megijedt a szegény asszony. Szentül azt hitte, hogy a kajlában ördög volt. Nagy ijedtében átlódítá a belet a víz túlsó partjára. Éppen arra járt egy farkas. Ham! Bekapta a belet hurkástól Jankóstól. Aj, édes Istenem, mérgelődött Jankó a farkas hasában, hogy az apja megüttette milyen a drága ökröt. S mi haszna, még rosszabb helyre került. Ahogy csak az icipici piránkoló karjából kitelt, döfte szurkálta a farkas, és egyre azt kiabálta.
1: Hajtsd, pásztor, a csordádat hajtsd, mert jön a farkas!
0: Megjött a farkas szörnyűségesen, hogy ki az Isten haragja ülhetett a hasába, megfutamodott, mintha szemét vették volna ki. Szaladtában találkozik egy medvével. Kérdi tőle a medve.
2: Hová futsz, farkaskoma? Hiszen senki sem kerget.
3: Dehogy nem, medve koma, ha sem a bolyt az eleven ördög, döfköd, szurkál, s mindig kiabál. Jaj, csak valaki megszabadítana tőle. Jaj,
2: ne búsulj, komám. Gyere velem, róka komám asszonyhoz. Most esztendeje belőlem is kikergette az ördögöt.
0: Elmennek róka komám asszonyhoz, aki már volt legalább 100 esztendős. A barlangjából ki sem mozdult soha, mert három lábára sánta volt, a negyedik pedig eltörve, a jobb szemére vak is volt, de a ballal sem látott semmit. Abból éldegélt szegény öreg feje, hogy a többi állatokat kuruzsolta. Elé mondja baját a farkas, s róka komámasszony egyet csavarint a fején.
4: Na, ilyet még én sem hallottam. Na, de csak tájts ki a szádat.
0: A farkas kitátotta a száját, a róka pedig belé kiáltotta.
5: Hókusz, pókusz, ördög, bördög,
6: bújj ki a farkas komám hasából!
0: Ahogy a farkas kitátotta a száját, világossá kereszkedett be a torkán, s Jankó ezen kezdett kifelé botorkázni. Amikor a szájáig ért a farkasnak, hallja, hogy őt ördögnek gondolják.
1: Éppen jó, legalább majd ennem adnak.
0: azt felelte a róka komám asszony hókuszpókuszára.
1: Nem bújok vizén, míg az erdei tolvajok házáig nem visztek, s akkor is csak úgy, ha a farkas tátva hagyja a száját.
0: Megtették jó szívvel, amint kívánta, és elvitték az erdei tolvajok házáig, hogy Jankó szépen kiugrott a farkas szájából. Éppen amikor a földre pottyant, akkor vacsorázott a 12 híres tolvaj. Mint egy szénabogja, akkor a rakásba hevert a teménytelen sok arany, gyémánt, s ezek úgy ragyogtak, hogy aztán elülhetett volna mellettük még egy font milligyertya is. Jankó szép csendesen fölmászott a sültestálba, istenesen megrakta a hasát, még egy pohár bort is behörpintett, s közbe hallgatta, hogy mint tanakodnak a tolvajok. Hát hallja, hogy éppen azt a herceget akarják kirabolni, akinek kakas sarkon, kinek kakas sarkon forgó gyémánt palotája egy jó puskalövésnyire volt az ő apja ház.

0: látnak semmiféle élő lelket. Ezen még jobban megijedtek, és kifutottak a szobából. De nem mentek tovább, hanem hallgatóztak, és mikor látták, hogy ismét csendesség van, visszamentek a palotába. Ez alatt Jankó lehúzta a herceg kisasszony ujjáról a gyűrűt, áttipegett, topogott a herceg szobájába, jól megrántotta a herceg szakállát, és a fülébe súgta.
1: Keljen föl, herceg úr, mert itt vannak a tolvajok.
0: Áj, felszökik a herceg, nagyot rikkant. Ide, katonák! Mire a tolvajok észrevették magukat, a katonák elállották a palotát, és mind a 12 tolvajt levágták. Kereste, kutatta azután a herceg, hogy vajon ki lehetett az a derék ember, aki megmentette az ő életét. De híre nyoma veszett annak, mintha a föld nyelte volna el. Pedig a herceg erősen fogadkozott, hogy egyetlen leányát tüstént neki adná. Hallotta ezt Jankó? Mert még mindig ott volt a palotában, csak őt nem látta senki. Hely, édes Jézusom, te bezzeg, megörült, mikor hallotta a herceg fogadkozását. Mert Jankó úgy megszerette a herceg kisasszonyt az első pillantásra, hogy azt mondta, babszemet sem ér az élete, ha az övé nem lesz, az az aranyhajú herceg kisasszony. Közben legyen mondva, mikor Jankó kiszökött a farkasból, mind a ketten, medve, farkas, azt mondták, hogy csak füttyentsen egyet, a segítségre van szüksége, mindjárt ott teremnek. Kimegy Jankó a palotából, ki a határa, s füttyent egyet. Mindjárt ott termett a farkas és medve is.
2: Mit parancsolsz, édes gazdám?
3: Azt, hogy vigyen engem a tolvajok házához, te pedig keríts nekem egy rengeteg nagy szekeret, fogj elébe 8 medvét, s hajtsd a tolvajok házához.
0: Még jóformán félre sem nézett Jankó. Már ott voltak a tolvajok házánál, de a medve is ott volt a nagy szekérrel, melyben 8 medve volt fogva.
3: Na, most töltsétek a szekérbe, ami arany és gyémánt van itt.
0: Úgy lett, amint parancsolta, és mikor készen voltak a rakodással, elindultak a Jankóék háza felé. Amint mentek, mendegéltek délidőben, egy nagy kőszikla alá értek. Megálltak ott, hogy egy kicsit szusszanjanak, mert még annak a 8 erős medvének is nehéz volt a teménytelen sok kincs. Hát, amint a nap éppen az ég közepére ér, megnyílik a szikla, s forrás bugyog ki belőle. Szomjas volt Jankó, oda tartja a száját, s jót húz a forrás vízből. Na, lássatok csodát! Jankóból egyszerre nagy szál daliás legény lett, hogy még a medvék szeme is csak úgy meredezett a bámulattól. Mert hiába tekergetitek a fejeteket, de úgy volt, ahogy mondom. Mert az a forrás olyan forrás volt, hogy minden 7 esztendőben budjant ki, s csak déli 12 órakor. S ha csökött ember ivott abból, magas sudár lett belőle. Mikor Jankó hazaért, az apjáék bizony nem ismertek rá, s ha azt a teménytelen kincset nem hozza, beszélhetett is volna nekik ítélete napjáig. De hát mégiscsak Jankónak kell lennie, gondolták az öregek, idegen ember, nem bolond, hogy ennyi kincset hozzon nekünk. Még el sem telt egy hét, Jankó olyan palotát épített, hogy külön volt a hercegénél. Mikor a palota kész volt, azt mondta Jankó az anyjának, most már immáron sudár hangon.
3: Anyó, menjen el a herceghez, s kérje meg nekem a lányát.
0: Csak hogy föl nem veti a szegény asszonyt a csuda, azt hitte, hogy Jankó megháborodott az elméjében. De ez addig volt a nyakán, hogy nagy félelmek közt elment a herceghez, hanem a konyhán belül nem mert menni. Történetesen arra ment a herceg, s megszólította.
4: Hát kied mi jó bajár jutkálni?
5: Jaj, lelkem, örcsög uram, meg sem merem eztet mondani magának, hát az bizony úgy volt, hogy hát a Jankó fiam ide küldött, hogy jaj, Istenem, nem ismerem, hogy mondjam, hát kérjem meg neki a herceg kisasszony kezit.
0: Nagyot kacagott a herceg, azt hitte, hogy az a szegény asszony megbolondult. De az asszony sírva erősítgette, hogy ő nála otthon van mind a 4, mármint hogy a biztosan a kereke. Talán a Jankó fiának hibázik.
4: Ma te szegény asszony jó voltad. Mondd meg a fiadnak, hogyha egy hét alatt olyan vastengelyű kocsit nem csináltat, amelyikben a legkisebb szeg is arany, azon ide nem hozza azt az embert, aki megszabadított a tolvajoktól, a fejét vétettem vakmerőségiért.
0: Hely, sírt a szegény asszony, ahogy ment hazafelé, hogy sírása felverte az utcát. Most kifogy a legkedvesebb fiából, mondja Jankónak, de ez csak összeütötte a bakáját, s nagy fütszóval kiment. Bement a városba, s ott olyan kocsit csináltatott, hogy még a fája is színaranyból volt. Aztán füttyentett egyet, s mindjárt ott termett medve is, farkas is.
2: Mit parancsolsz, édes gazdám?

0: Azt parancsolom neked, hogy teremts 8 medvét az apám házához, te pedig farkaskoma, gyere velem.
1: Még haza sem értek, már ott volt a medve 8 társával. Mindjárt befogadta a 8 medvét a vastengelyű aranykocsiba, a 9. medvét felültette a vakra kocsisnak, melléje a farkast inasnak, ő maga pedig hátul ült, ahogy az urak szoktak, felöltözve szép aranyos ruhába. Már messziről meglátta a herceg őket, s leányostól kifutott az udvarra, mert azt hitte, hogy maga a király jő látogatóba. De bizony az csak Jankó volt, aki leszökött a kocsiról, haptákba vágta magát, s mondá:
0: jelentem aláson, herceg őkirályi felsége, elhoztam a vastengelyű kocsit, amelynek még a fája is arany.
2: Jól van, jól. Hát aki engem felébresztett volt.
0: Az meg én volnék, felséges uram, s ha nem hinné, itt a gyűrű a herceg kisasszony ujjáról. Azon éjjel húztam le, bizonyságnak okáért.
1: Na de lett erre nagy öröm, s vigasság. A herceg kisasszony úgy rajta felejtette a szemét Jankón, hogy olyan erősen egymásba habarodtak, mint izés izéné. Isten Krisztus úgy segéljen, gyerekek, hogy még aznap lakodalmat csaptak. Jankóból herceg lett, eddig talán király is, a testvérei pedig mind hatökrös gazdák. Ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: a bolondos legény. Volt egyszer egy szegény ember, aki holta után három fiára egy bikát hagyott. A fiúk úgy egyeztek meg, hogy mind a hárman építenek egy-egy pajtát, s amelyikbe a bika belefut, azért legyen. No, építenek is. A két nagyobb olyan cifrát, hogy még a pap is ellakhatott volna benne. A harmadik, az egy kicsit bolondos volt, hitvány nyírfa vesszőből font egyet. Eleresztik a bikát, s hát egyenesen a vesző pajtába futott. A két nagyobb legény eleget bosszankodott, de ők akarták így. Oda kellett engedni a bikát a bolondnak. A fiú egyszeribe kötelet vet a bika fejére, s annál fogva vezeti a vásárra. Amint megy az országúton, nagy szél kerekedik, s egy nagy horgas fűzfa elkezd nyikorogni, mint a csiki szekér.
1: Ez bezonyosan meg akarja venni a bikát.
0: Oda kiállt a fűzfának.
1: Mit adsz érte, hé?
0: De a fűzfa csak nyikorgott.
1: Ennek látom úgy kell, ha mind a két szarvát leütöm.
0: Kapja magát, s a bikának mind a két szarvát leüti egy szempillantásra. Hanem a fűzfa csak nyikorgott.
1: Hát nincs most pénzed. Nem baj, csak szerencse. Majd eljövök jövő héten.
0: Azzal megköti a bikát a fűzfához, ő meg elindul hazafelé. Kérdik otthon a bátyai.
2: No te bolond, de a bikát.
1: Meghiszem azt.
2: Kinek adta, de te bolond, mert tudom, hogy Isten se megcsaltak.
0: Közlekedik vele a legnagyobb testvér.
1: De hiszen jó helyen van az, hékám. Eladtam egy horgas fűzfának 40 forintért.
2: Hát a pénz hol van?
1: Megadja majd a jövő héten, ha arra járok.
0: Kacagni kezd a két legény.
2: Azt a világ mondd. Bolondja, azt ugyan jól eladtad, majd megkapod az zárát borgyúnyózó nagy pénteken.
0: A bolondos legény nem is hederített a bátyjaira. Elmegy egy hét múlva a fűzfához, kéri tőle a pénzt. De az még csak azt sem mondta, hogy Mihály bá.
1: Ugye? Hát ez a becsület?
0: Kapja a fejszét, üt egy istenest a fűzfára, s az gyökerestül kidől a földből. Nézi a helyét. Hát, egy égtelen nagy üst pénz van alatta. Azt mondja a fűzfának a legény.
1: Na hallod-e? Ebből már elviszem a tartozásodat, a többit meg elviszem kamatnak.
0: Úgy, amint volt, kiemelte az üstöt, belehúzta a fejszenyelébe, fellódította a hátára, s hazáig meg sem állott. Amikor megérkezik, meglátja a két másik legény a tengerpénzt. Összesúgnak-búgnak, hogy az a pénz jobb volna nekik, mint annak a bolondnak. Hanem a bolondos legénynek jó füle volt, s meghallotta, hogy miben járnak a bátyjai. Elszökött hazúról éjjel, s reggel egyenesen a királyhoz ment panaszra. Ennek a királynak olyan lánya volt, hogy soha emberi lélek meg nem tudta kacagtatni, úgy búnak ereszkedett. Mikor a bolondos legény elmondotta a panaszát, olyan hegyesen elkacagta magát, hogy az egész háztájék az enged belé. Azt mondja erre a király.
3: No, te legény! Én megfogadtam, hogy aki a lányomat meg tudja kacagtatni, annak adom, és nem is másítom meg a szavamat. Neked adom a lányomat, s fele királyságomat. A testvéreit pedig elkergetem az országból.
1: Fölséges királyom! Ne kergesd el a szegényeket, majd jók lesznek az udvarban, véreseknek.
3: Jól van, tejék kedved!
0: Csaptak aztán olyan vendégséget, de olyant, hogy 7 nap és 7 éjjel még a ló is bort ivott. Azután a szerelmes pár felült egy tojáshéjba, letutajozott a küküllőn, s ha kiszállnak, legyetek a vendégeitek.

0: Lázár Ervin, Habci király.
1: Én vagyok a legnagyobb király!
2: Te vagy a legnagyobb!
1: Nem félek semmitől!
3: Nem félek semmitől!
1: Csak a náthától.
0: Ezzel a szertartással kezdődött a nap Habci király udvarában. Mert Habci király ennyire rettegett a náthától. Jaj volt annak, aki Habci király országában eltüsszentette magát. Azon nyomban hosszú láncsákkal felfegyverzett poroszlók fogták körül, és megkezdődött a náthamenet. Elől egy kürtös fújta, hogy mindenki el az útból, félre-félre. Elrejtőzni, mert hozzuk a náthást. A kürtös után, persze tisztes távolban, szegény náthás Habci, utána meg még tisztesebb távolban, a hosszú láncsások. Így kísérték a birodalom széléig, és ott hip-hop átcsuppolták a határon. Sivatkozhatott ám szegény pára bármire.
4: Jaj, nekem csak füst ment az orromba, azért tüsszentettem.
5: Jaj, én meg borsot szagoltam.
6: Ajjajjaj, belenéztem a napba.
4: Óvakodj a füstön!
7: Ne szagolj borsot!
6: Ne nézz napba!
0: Mondták neki a láncsások, és már terelgették is a határ felé. Habci király birodalmában tilos a tüsszentés. Ám mi történt egy szép keddi napon? Az udvaroncok épp ott tartottak a reggeli szertartásban, hogy... És akkor... De akkor ám, hogy megremegtek belé a trónterem falai. Megdermedtek a nátha hessegető karok. Az udvaroncok megnyúlt képpel elhallgattak. Még azt sem mondta senki egészségére. Igaz, ebben az országban ez nem is volt szokásban. Dermedt csend szállt a trónteremre. Mire a király még egy hatalmasat tüsszentett.
1: Jó!

0: óbégatni, rohangálni, kapkodni kezdtek az udvaroncok. Senki sem tudta, hová legyen, mihez kezdjen, mit kell ilyenkor csinálni.
1: Az udvari bolond azonban másképp gondolta.
2: Ha itt most köztársaság volna, Apci királyt is ki kellene zsupolni az országból.
1: Persze bolond létére is volt annyi esze, hogy nem mondta ki a gondolatát. Mert ez az ország nem köztársaság, királyság volt.
3: Not I wonder what's in heaven. Ain't nobody here but me. All these empty bottles on the table.
1: Összedugták a fejüket az udvari bölcsek, de a nagy bölcsességből csak annyira futotta, hogy ágyba parancsolták Habci királyt hasas dunnák és pocakos párnák közé.
4: Jó meleg ágy, az kell neki.
5: Igen, igen.
1: Kürtösök, dobosok, hírvivők, kengyelfutók és fullajtárok szedték nyakukba a lábukat, és hirdették országszerte.
6: Orvosok, kuruzslók, javasasszonyok, felcserek, gyerünk mind a királyi palotába. Tüsszök a király!
1: Na, jöttek is. Előzönlötték a királyi udvart. Fürdött a király kénes vízben, ivott májvagyökér főzetet, inhalált kamilla gőzben, iszappakolást kapott, lenyelt ezerféle viszket, vackot. De mind hiába. Csak tüsszögött az Isten adta.
6: Na, megdühödött erre, Habci király?
7: Fürdettetek, izzasztottatok, dögönyöztetek, de meggyógyítani nem tudtok! Majd adok én ennek a sok sarlatán kuruzslónak. De most már csak olyan orvos jöjjön, aki segíteni tud rajtam. Ha meggyógyít, 100 aranyat kap. Ha nem, fejét vétetem.
1: Behúzta a nyakát a sok felcser, doktor, kuruzsló meg javasasszony, és szép csöndesen lábujjhegyen elsonfordáltak.
5: 100 aranyunk tám még lehet, de fejünk csak egy van.
1: Még ezer szerencse, hogy ott volt az udvari bolond.
8: Megteszi az orvosnak, ha más nem akad.
2: Ugyan már, semmiség ez a kis nátha.
7: Semmiség? Mindjárt szíjat hasítok a hátadba!
1: A bolond csitítóan felemelte a kezét.
2: Hallgass végig, uram! Ugye, ha egy nagyság köles alatt görnyedsz, és oda megy hozzád valaki, és a felének a cipelését magára vállalja, megkönnyebbülsz, igaz?
7: De még mennyire? Bár fél zsákköles is épp elég nehéz tud lenni.
2: De akkor oda jön még egy ember, és magára vállalja a fél zsákköles felét is.
7: Értem már. A végén annyian segítenek, hogy mindenkire csak egy szem köles jut. Azt aztán semmiség cipelni. De mire megyek én ezzel a köles históriával, amikor nem köles kell nekem cipelni, no más se kellene. Kialudt már olyat, hogy egy király zsák alatt görnyedjen, hanem náthás vagyok, nem hallod? Náthás!
2: Hát éppen ez az. A náthádat éppen úgy szét tudod osztani, mint a kölest. Most egyedül cipeled az egészet, de ha szétosztanád az alattvalóid között, mindenkire egy icike-picike nátha jutna csak. Nem igaz?
7: Hogy neked mennyi eszed?
1: És dübörögtek a dobok, harsogtak a kürtök, gyülekezzen mindenki a vásártére. Reszketve sereg lett a nép, jaj, most mi lesz? De nem esett senkinek bántódása. Amikor a birodalom minden teremtett lelke ott szorongott a vásártéren, megjelent köztük Habci király, és rájuk tüsszentett kétszer, rájuk tüsszentett 100-szor, rájuk tüsszentett 1000-szer. Nem tudta a nép mi végre a tüsszögés, de egy jó negyed órácska múlva egy szegény koldus nem bírta tovább, és ő is eltüsszentette magát.
0: Megijedt ám. Most őt kitoloncolják. Vége a kellemes, jövedelmező koldusi pályafutásának. Behúzta a nyakát szegény. Várta a láncsásokat.
1: De a láncsások helyett a király rontott oda hozzá, és keblére ölelte a koldust.
7: Már is jobban vagyok. Fele náthámat átvetted tőlem.
1: A koldusnak is megvolt a magához való esze, és átszellemülten suttogta.
9: Királyi náthám van.
7: Azám! ezennel kinevezlek udvari főtüsszögömmé. Udvarmester, fényes ruhát neki.
0: Na, több se kellett a népnek. Tüsszögni kezdtek, mint a bolond óra.
5: Királyi náthánkban!
0: Királyi, bizony!
7: Jaj, de megkönnyebbültem.
0: De alig hallatszott a tüsszögése a nagy zajban, mert egy egész ország tüsszögött, harsogva és boldogan. Tüsszögött az is, akinek kellett, és az is, akinek nem kellett. Tüsszögtek szabadon, rettegés nélkül. Száz év visszatartott tüsszögésének durrogtak és burrogtak. Önfeledten tüsszögött az egész ország. Boldogan szélett szét a nép. A vidám tüsszögés közepette, jobban ment a munka is. A királyi udvarban attól kezdve megváltozott a reggeli szertartás, nyoma sem maradt a náthajüzésnek. Belépett Habci király a trónterembe, és azon nyomban egy nagyot. Egészségedre!
7: Egészségetekre!
0: Mondta leereszkedően Habci király, és lehuppant a trónjára. Ám egy szép napon, a közös tösszentés után felcsattant a főporosztó hangja.
5: Felséges királyom! Az udvari bolond nem tüsszentett!
7: Micsoda? Nem tüsszentettél?
2: De mit tegyek? De hát elmúlt a náthám.
7: Neked csak úgy, ukmukfuk, elmúlt a királyi náthát.
2: A felesett réfa? Hát egészen nem múlt el, csak hanyhult.
0: És hogy bizonyítson... Hát így. A poroszlók újból járni kezdték az országot. Lábujjhegyen osontak az emberek közelébe, füleltek. S persze a cserzővargák, földművesek, sókereskedők, lókupecek, s egyéb mindenrendű és rangú népség rég kilábolt már a királyi náthából. S ha nem náthás, minek tüsszentsen? Minek? Majd mindjárt megmondom. Mert előugrottak a poroszlók rejtekükből.
5: Te már fél napja nem tüsszentettél. Hát ezért kaptál te a náthát felséges úrunktól. Kitoloncolunk.
2: Még hogy én nem volnék. Náthát.
0: Siránkozott a rajta kapott cserzővarga, földműves, sókereskedő, lókupec és minden egyéb rendű és rangú népség.
9: De még mennyire ugye az vagyok? Habci, Habci, Habci.
0: A poroszlók kélyes arccal bólogattak.
5: Azért!
0: S nagyot tüsszentettek. Ők is. Na azóta, folyvás tüsszöget az egész ország, csak úgy harsog. Kivált, ha poroszlókat át közeledni. A bolond se kivétel. Ha a közelében van valaki, akkor eltüsszent, hogy szél kerekedik tőle, ha meg egymagában gunnyaszt, azt hajtogatja. Jaj, de bolond országban élek. De hát neki könnyű. Ő maga is bolond. Na de mit szóljanak a többiek?

0: A szegény molnár legény meg a cica. Élt malmában egy öreg molnár, akinek nem volt se felesége, se gyereke, de három molnár legény szolgálta. Mikor néhány esztendőt már eltöltöttek nála, így szólt hozzájuk egy napon.
1: Én már öreg vagyok. Inkább üldögélnék a kemence patkán. Keljetek útra, és amelyikőtök a legjobb lovat hozza haza, annak adom a malmot, ő pedig cserébe gondoskodjék rólam holtomig.
2: Jó.
0: A legények közül a harmadik a kisinas volt, akit a másik kettő szelebordinak tartott, ezért sajnálták tőle a malmot, pedig ő nem is vágyott rá. Elindultak mind a hárman, és mikor kiértek a faluból, a másik kettő így szólt a szelebordi Jánoshoz.
3: Te itt maradhatsz, életed végéig se szerzel még csak egy kebét se.
0: János azért mégis velük tartott. Mikor aztán leszállt az éj, egy barlanghoz értek, odahúzódtak behálni. A két eszesebbik várt, míg János elaludt. Akkor felkeltek, kereket oldottak. Jánost meg magára hagyták, és azt hitték, feneügyesen csinálták. Azám, mégsem nektek fog kedvezni a szerencse. Mire megvirradt, és János felébredt, mély barlangban találta magát. Lesett erre, lesett arra, és felkiáltott.
4: Ja, Istenem, hol vagyok?
0: Feltápászkodott, kimászott a barlangból, elindult az erdőbe, és azt gondolta.
4: Egyedül maradtam, itt állok elhagyatva. Ugyan honnan kerítsek most egy lovat?
0: Amint így töprengbe baktatott tovább, szembe jött vele egy tarka cica, és nyájasan megszólította.
5: Nyáu, hová tartasz, János?
4: Úgyse segíthetsz te rajtam.
5: Hogy mi a kívánságod, tudom jól. Egy szép lovat szeretnél. Gyer velem, és légy a szolgám 7 esztendeig, akkor olyan lovat adok neked, amilyet még életedben nem láttál.
4: No, ez aztán különös egy macska. De már csak megnézem, igaz-e, amit mond.
0: Azzal a cica magával vitte elvarázsolt kastélyába. Ott pedig minden szolga cica volt. Fürgén ugráltak a lépcsőkön, fölle, vidámak voltak és kedvesek. Este a vacsoránnál 3 cica muzsikált, egy a bőgőt húzta, a másik hegedült, a harmadik kerek pofával fújta a trombitát, ahogy csak bírta. Miután ettek, kivitték az asztalt, a macska pedig így szólt.
5: Gyere, János, táncolj velem!
4: Nem én. Mici macskával nem táncolok. Ilyet még soha se tettem.
5: Akkor vigyétek ágyba,
0: mondta az úrnő cicáinak. Mire egy bevilágított a hálókamrába, egy lehúzta János cipőjét, egy a harisnyáját, egy pedig végül elfújta a gyertyát. Másnap reggel jöttek megint. Kisegítették az ágyból Jánost, egy harisnyát húzott rá, egy megkötötte a harisnya kötőjét, egy előhozta a cipőjét, egy megmosdatta, egy pedig farkával megtörölte az arcát.
4: Ez már jól esik,
0: mondta János. De kellett is szolgálnia a macskának, fát aprítani a napról napra, amihez ezüst fejszét kapott, ezüstéket, ezüstfűrészt is, a kalapács meg részből volt. János pedig fölaprította a fát, ott maradt a háznál, volt finom étele, itala, csak látni sose látott mást, mint a tarka macskát meg a cselédséget. Egyszer így szólt hozzá a macska.
5: Erígy, kaszáld le a rétemet, és forgasd a szénának valót.
0: És adott neki ezüst csarlót, meg aranyfenőkövet, de megmondta, hogy mindent rendben visszaszolgáltasson ám. János kiment, és elvégezte, amit rábíztak. Munkája végeztével hazavitt csarlót, fenőkövet és szénát, és kérdezte, megkaphatná-e már a bérét.
5: Még nem. Előbb el kell végezned még egyet mást. Amott találsz épületfát ezüstből, ácsfejszét, szögvasat, meg ami kell, ezüst mind. Építs nekem előbb egy kicsi házikót.
0: János megépítette a házikót, és szólt, hogy most már elvégzett minden, de lova még mindig nincs. A 7 esztendő viszont úgy repült el, mintha fél év lett volna csupán. Kérdezte a macska, akarná-e látni a lovait. Hogy ne akarná, mondta János, mire a macska kinyitotta a házikót, hát amint kitárta a kapot, 12 paripa állt ott. Hely, milyen büszkén, tükrös, fényes szőrű, Jánosnak majd kiugrott a szíve örömében. Akkor a macska megetette, megitatta, majd azt mondta.
5: Nyáú, térj haza. Most nem adom oda a lovaidat, hanem 3 nap múlva utánad viszem.
0: Elindult hát János, miután a macska megmutatta neki az utat a malom felé. De még csak új ruhát sem adott neki, mehetett a 7 esztendő nyütte göncében, amely azóta hosszában is, keresztben is rövid lett. Mire pedig János hazaért, visszaért a másik 2 legény is. Mindketten meghozták a maguk lovát, de az egyiké vak volt, a másiké meg sánta.
2: Hol a lovad, János?
3: Hol van a lovad, János?
4: 3 nap múlva megjön.
2: Eridjál már, János, eridjél már!
3: Honnan akartál te lovat szerezni?
2: Derékeny jószág lesz.
0: János bement a szobába, de a Molnár azt mondta, ne üljön az asztalhoz, annyira szakadt és rongyos, hogy szégyenkeznie kellene, ha betérne valaki. Kiadtak hát neki valamennyi ételt, mikor pedig este aludni tértek, a másik 2 nem akart helyet adni Jánosnak. Végül aztán a libaolba kellett bemásznia, és kevés, kemény szalmára heverednie. Reggel, amint felébredtek, már le is telt a 3 nap. Hintó érkezik, 6 lovas. Hely, tündököltek ám csodaszépen! Egy inas pedig hozott még egy 7-et, azt szánták a Molnár legénynek. A hintóból meg gyönyörűséges királyleány szállt ki, bement a malomba, és nem volt más, mint a tarka cica, akinél János 7 esztendeig szolgált. Kérdezte a Molnárt, hol az őrlő legény, a kisinas.
1: Azt nem tűrhetjük a malomban. Annyira toprongyos. Aliba, hol van a helye?
5: Márpedig hozzák elő tüstén,
0: mondta erre a királylány. Előszedték hát Jánost, és úgy kellett összefogni a köténykéjét, hogy elfedhesse magát. Akkor az inas pompás ruhákat vett elő, megmosdatta, felöltöztette Jánost, s mikor elkészült, király szebb nem lehetett volna nála. Azután a királyleány látni kívánta a 2 lovat, a másik 2 legény szerzeményét, hát az egyik vak volt, a másik meg sánta. Hozatta az inassal a 7. lovat. Ilyen még nem járt az udvarán, mondta a Molnár, amikor megpillantotta.
5: Ez pedig a 3. Molnár legény.
1: Akkor hát őt illeti a malom,
0: felelte a Molnár. De a királylány annyit szólt csak, fogja a lovat, és tartsa meg a malmát is, azzal hű Jánosával hintóba száll, és elhajt. Először a kis házikóba mennek, amit János az ezüst szerszámokkal épített. Hát egy hatalmas kastély, és minden ezüst meg arany benne. Összeházasodtak, és János gazdag lett, olyan gazdag, hogy bőségben élhetett halála napjáig. Senki sem mondja hát, hogy a szeleburdiból derék nem válhat.

Volt egyszer egy ablak. Ez az ablak egy házon volt. Nyitható lett volna ez az ablak, aztán csukható, ha lett volna, aki megbillengeti részkilincseit. Igen ám, de ebben a házban nem lakott senki, így hát nem volt, aki részkilincseket billengessen, ablakot nyisson, csukjon. Pedig az ablak azért ablak. No, meg azért is, hogyha átnéznek az üvegén, látszódjon a világ. De ez az üveg boros volt. Minek látszódjon a világ, ha nincs, aki nézze?

0: Állt az ablak a házon, a fehér havazásban. Éppen tél volt, karácsony közeledett. Más házakban nyüzsgés volt, és mézes pogácsa illatt. Gondolt egyet, és ráírta az üvegére.
1: Kedves angyal, hozzál ebbe a házba valakit, bármilyen aprót is, csak hozzál. Hadd legyen ki benne éljen, nyüzsögjön, süssön pogácsát. Hadd legyen ki átnézzen rajtam, világot nézve billegesse a részkilincseimet, nyisson, csukjon engem.
0: Míg írta a levelét, térdig érő hó nőtt a földre, aztán másnapra elolvadt. Nap-nap után nőttek, és olvadtak a havak. Az ablak már kívülről fújta, hogy
1: a karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép.
0: Végül valóban karácsony ideje lett. Mély havú, mély álmú éjszaka. A ház előtt megállt egy angyal. Az ablakig lépkedett, s lebegő köntöse zsebéből elővett egy gyufás katonyányi dobozt, kibontotta a recsegős fényes papírosból, s előengedett belőle néhány pöttöm, mozgó valamit. A pöttöm mozgó valamik bementek az üres házba, lebogozták hátukról a mézes kalács morzsákat, az asztalra tették, tálba a gyertyát gyújtottak, majd nyüzsögni, szőni, sodorni kezdtek. Kalimpáltak kezükkel, lábukkal, s már is rátekerték pókszálukat, mert mondanom sem kell, pöttöm pókok voltak. Az egyik részkilincse.
2: Pókok vagyunk.
0: Aztán egyik pókszálat a másik után. Aztán egy másik pókszálat a másik részkilincse. Az összesre. Majd húzták a szálat, billentették a kilincseket. A legapróbb pókok pönögették a szálakat, mint a hárfán a húrokat. Olyan szépen muzsikáltak. Épp azt muzsikáltak, hogy
2: a karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép.
0: Az ablak nemrég még mély álmú fejébe alig fért bele ez az egész. Hogy billentgetik a kilincseket? Hogy mézes kalács illat, nyüzsgés, meg szép muzsika. Alig értette, mi történik, csak azt érezte, hogy nyílik.
1: Mutom.
0: Később a pókok behúzták szálukon a kilincset, akkor azt érezte, hogy csukódik.
1: Nem álmodom.
0: Nyílott, csukódott, mint egy igazi ablak.
1: Elhozta az angyal, amit kértem, juhé, lettek lakói a háznak, de jó, póklakók, lakópókok.
0: A pókok pedig leültek az ablakpárkányra, eszegették a mézes pogácsát, nézték a világot az ablakon keresztül. A látott világban pedig nagy hó volt, és benne angyal lábnyomok.

0: Kormos István, a muzsikás kismalac. Hol volt, hol nem volt? Volt egy ember, annak pedig sok jószága. Földje, háza, volt csordája és hujája, birkanyája, nagykondája, számolatlan, mint az erdő, messzi látszó, mint a tenger. Disznó konda közepén egy kis kurta farkú malac, amolyan épp három arasz, szűre göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó, élt a legelő füvén. Ejha, dehogy élt, épp hogy éldegélt, mert csak néha naplegelt. Volt egy csöpke pikulája, csodálatos muzsikája, fújta széltibe hosszába, fújta az a három arasz kurta farkú göndörmalac. Nem volt az evésre gondja, nem kínoszta éhe szomja, mert a pikula fújásba olyan nagy örömet elt. Ej, de szépen muzsikált, nem fújta még soha malac, lehetett bár 70 arasz, soha úgy a pikulát. Trillárom, tallárom, zengett át héthatáron, de a gazdája mérgesen fancsalgott a pikulára, a gyönyörű muzsikára, azt latolgatván magába.
1: Itt egyek, ha a malac nem eszik, ugyan nem növekedik, nem lesz belőle hízó. Jó, 200 kiló, hát akkor levágjam most. Vesszen az a három arasz, muzsikás göndörke malac, kondérbe az aranyost.
0: Fülön fogta?
1: Hé, gyere, lesz belőle pecsenye.
0: De az a három arasz szőre göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó, muzsikás csöpp kis malac gazdájának így felel.
2: Abból ugyan nem eszel, inkább világgá megyek, de a kondérodban gazdám, pecsenye én nem leszek.
0: Ránt egy jókorát magán, istentelen igazán, gazdája földre üle, és amikor földre huppan, két marha közül kicsusszad. Hopsza! Ki a három arasz muzsikás göndöri malac balfüle? És a malac messze fut. Be se csukta a kaput, Isten neki fakereszt, szalad a göndöri malac országútra egyenest. Országúton megpihen, töprenkedik emigyen.
2: No, kis malac, mit csinálsz? Eztán merre muzsikálsz? A nagyvilág előtted, lehet udvari muzsikus belőled, a király várába menj, király előtt megjelenj. Játsz neki a pikulán, eme csodás muzsikán, s mindjárt nyakadba borult, mert két királyi fülével kis malacot muzsikálni nem hallhatott még sehol.
0: Megy, megy, megyeget, országúton lépeget, pikuláját fújja, fújja, ha bevégzi. Kezdi újra. Tillárom, tallárom, zengett át hét határon. Áll elé egy pici nyúl. Kérdi tőle jámborul.
3: Kis malackumám, hova?
0: Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac.
2: Megyek a király elébe, királyi vár főterére, udvari főpikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora.
0: A nyulacska kérleli.
3: Kis malackumám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Te muzsikálj pár minótát, tartom elébed a kótát.
2: Gyere velem, nem bánom. Udvari almuzsikusnak jó nyulacska pajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már kettesben lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndörmalac. Szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája, játszhat ő akár minótát, ha anyul tartja a kótát. Tillárom, tallárom, zengett át hét határon. Egy kis borjú arra sétál. Füle a csodától szétáll. Kérdi.
4: Hé, komák, hova?
0: Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac.
2: Megyünk a király elébe, királyi vár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora. Anyul tartja majd a kótát, ha én csodás pikulámon rákezdek valami nótát.
0: A kisborjú is kérleli.
4: Kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Meglásd, tétlen nem ülök, hogyha fújod pikuládat, csodálatos muzsikádat, én majd közbe bődülök. Ide figyelj, így szól egy jó nagybőgő.
2: Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak, jó kis borjú pajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már hármasban lépegetnek, megyen a három arasz, muzsikás göndörmalac, szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája, kezdhető akárminótát, hajnyúl tartja a kótát, a kis borjú. Szól akár a nagy bőgő, villárom, tallárom, zenget át hét határon. Egy csikú is ugra-bugra, elébük dobban az útra. Kérdi.
5: Hé, hey, komán, hova?
0: Feleli a három arasz, muzsikás göndöri malac.
2: Megyünk a király elébe, királyi vár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi fő muzsikásnak. Mert annak van jó sora, anyul tartja majd a kótát, ha én csudás pikulámon rákezdek valami nótát.
0: Kis borjú, a nagy bőgő, brumog mélyen. A csikó is kérleli.
5: Kis malackomám, vigyél el! Jól tudnék segíteni. Ha te fújod a pikuládat, a nyúl tartja a kótádat, nagybőgő a borjú lesz, dobos nélkül mit kezdesz? Én majd közben dobbantok, patáimmal koppantok.
2: Gyere velem, nem bánom, udvari a muzsikásnak. Jó kis csikó pajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már négyesben lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndörmalac. Pikuláját zengeti, kótát a nyúl tartja neki, a kis borjú. Szól akár a nagy bőgő, a csikó meg. Dobbant patáival közben, koppant tillárom, tallárom, zengett át hét határon. Egy kis zsenge, ifjú kecske, kecske gida, szól mekegve. Hé, komák, ugyan hová? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac.
2: Megyünk a király elébe, királyi fár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi fő muzsikásnak. Mert annak van jó sora, a nyúl lesz a kótásom. Nagy bőgős a kisborjú, a csikó meg a dobos.
0: A gida is kérleli.
1: Is malackom el, vigyél el. Jól tudnék segíteni. Te pikulás, nyúl a kótás, borjú bőgős, csikós dobos, én majd énekelgetek.
2: Gyere vele, nem bánom, udvari almuzsikásnak. Kecske gida pajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már ötösben lépegetnek, királyi vár kapujához közelednek. Megyen a három arasz muzsikás göndörmalac, zengeti a pikulát, tartja a nyúl a kótát. Közbe bűg a kis borjú, dobbant rá a kis sikó, kecske gida mekeg rá, ihajlá, csohajlá. Királyi vár elé érnek, vár kapuján mind betérnek. Elépük egy őr kiáll. Kérdezi a három arasz, muzsikás göndöri malac.
2: Merre székel a király? Hozzájöttem pikulásnak, udvari fő muzsikásnak.
0: Feleli az őr.
5: Hajhaja, nagy a királyunk baja. Nem kell annak pikulás, se udvari muzsikás. Olyan beteg föl se kell, ha kérdezik, nem felel. Ha egy nagyot nem nevet, még ma meghal, úgy lehet.
0: A nosza a három arasz szőre, göndör, farka, pöndör, kicsike, növendék, disznó, muzsikás, csöpp, kismalac, a királyhoz bekopog. Hát az csak ugyanaz ágyban vacogó foggal forog, olyan beteg föl se kell, kérdezheti a kismalac. Nem felel, csak sóhajtoz.
6: Nem kell semmi, hogyha nem tudom nevetni.
0: Szól a kismalac.
2: Uram, tehetsz egy próbát ugyan? Szállj ki az ágyadból végre, s nézz az erkéről a térre.
0: Azzal fut, hopsza le, a térre jut. Az erkére a király fogva-cogva de kiáll. Királyi vár főterén, térleges legközepén, ott áll a három arac, muzsikás göndör malac, sikkant a pikula, zeng a csodás muzsika, a nyúl tartja a pótát, fújja fennen a kismalac, vaj, de hogyan a nótát, a kisborjú. Szól akár a nagybőgő, a kis csikó. Dobban patáival közben koppant, kecske Gida.
7: Meg. Hely, ha felséges királyom, jól megnevett lek.
0: Tillárom, tallárom, zengett át hét határon. Zeng a király nevetése ama csudás muzsikától. Messze zeng hét határon, s így szól.
8: Udvari főpikulásnak most azonnal itt maradsz. A nyúl lesz a kótásod, a bőgősöd, a kisborjú, a csikó a dobosod, énekesnek a kicskecske.
0: Itt a vége, hús, a muzsikás kismalacik fuss.

0: Bartók Julianna, a hióhó ember. Régen volt, talán el se hiszitek, hogy megtörtént, de azért szeretném most nektek elmesélni történetemet. Egy hideg téli napon esett meg a dolog, hideg volt bizony, olyan hideg, hogy pirosra csípte a fagy az órom hegyét. Hóembert építettem kint az udvarunkon, tudjátok, szép nagy hólabdákat formáztam, egymásra raktam őket, aztán elcsentem a konyhából egy hatalmas répát orrnak, meg két darab kavicsot a hóember szemének. Ahogy nagy búzgón illesztem helyére a répaórot, a hóember megszólalt.
1: Ez nekem nem tetszik.
0: Szó ami szó, meglepődtem, mert hogy ki hallott már olyat, hogy egy hóember hiú legyen. Azért válaszoltam. Miért nem? Ez egy méltóságteljes büszke nagy orr, illetve nagy répa, tettem hozzá halkabban.
1: Akkor sem tetszik. Hozz egy másikat.
0: Mit tehettem hát? Térültem, fordultam, szereztem egy kisebbet, de az sem volt jó. A hiú hóember egyre csak zsörtölődött, kényeskedett, és egyszer csak elfogyott a répa készlet a konyhában. Mondtam a hóembernek. Be kell mennem a városba, a piacra, új adag répáért. Ami itthon volt, azt már mindet felpróbáltuk. A hóember morgott valamit, de nem volt más választása, mint türelmesen várni, míg megjövök. Felkerekedtem hát, és elindultam a városba. Messze laktunk, kint a pusztában, így nagyon hosszú időbe telt, mire odaértem. Aztán, mire megtaláltam a piacot, elerett az eső. Aztán meg kitört a vihar, és úgy ömlött az áldás az égből, mintha végleg kiukadt volna az Úristen dézsája. Mire elállt, és visszaértem az udvarunkba, csak egy nagy tócsa, és benne két darab kavics maradt ott, ahol a hóember állt valamikor. Megsajnáltam szegényt, letérdeltem mellé, és megmutattam neki a zsákomban az új répákat. Látod, ha nem lettél volna ilyen hiú, megelégettél volna azokkal az órokkal. Most nézd meg, itt vannak a szebbnél szebb répák, és te nem vagy sehol. Szomorú voltam, hogy így járt a hiú hóember, de a következő télen ismét találkoztunk, és akkor már boldogan fogadta az első órot, amit a szeme alá bígyeztettem, és mindketten felnevettünk, hogy milyen

0: három zsák ravasság. Rókáné komámasszonynak, amint egyszer a szőlőhegy mellett sétálgatott, erősen megfájdult a foga. Mit gondoltok, mire fájdult meg? Bezzeg, hogy a szőlőre? Történetesen arra sétált Sündisznó asszonyság is, és ahogy meglátta a komámasszony, roppant megörült a találkozásnak.
1: Ó, de rég nem láttam, kedves asszonyság. Tudja mit? Menjünk ki a szőlőhegyre, és lopjunk szőlőt.
2: Isten őriz, tán hogy csapdába kerüljek?
1: Ugyan, ne féljen attól, kedves asszonyság. Annyi bennem a ravasság, hogy három zsákot megtölthetnék vele. Majd kiszabadítom én kendet, ha csapdába kerül.
0: Hát, gondolta magában az asszonyság.
2: Csak ugyan három zsákra való ravassága van a komámasszonynak. Miért ne próbálnék szerencsét?
0: Egy-kettőre kimentek a szőlőhegyre, ott szőlőben megrakottak, aztán elindultak hazafelé. Na, nem messzire haladtak, egyszerre csak ment volna tovább a komámasszony, de nem tudott. Csapdába esett őkelme.
1: Jaj, kedves asszonyság, segíljen!
2: Mit? Én segíljek? Hát mire való a kent három zsák ravassága?
1: Azám, három zsák ravasság. Amint egy árkon átugrottam, belejtettem. Nincs kednek valami ravassága?
2: Hát bizony, nekem csak egy van, de próbálja meg, hát hasznát veszi. Tegyen úgy, mintha meghalt volna. A gazda majd kiveszi a csapdából, ken meg, amíg a gazda arra készülődik, hogy megnyúzza, ucu, szaradjon, ahogy csak a négy lába bírja.
0: Úgy történt, ahogy Sündi

0: Nék.
1: Már hogy ne tudna, mikor három zsák ravassága van Kennek.
0: Csak volt. Csak volt. Nem mondottam a múltkor, hogy amint átugrottam egy árkon, mind a három zsákot belejtette.
1: Hát menjen, kedves komámasszony, és keresse meg!
0: Nulám, ez nekem eszembe sem jutott. Szaladok! Szaladok, kedves asszonyság! Szaladok!
2: Bezzeg, hogy szaladott, mert észrevette, hogy jön a gazda egy nagy furkós bottal. Mire a gazda a csapdához ért, árkombokron túl volt a komámasszony. Na, szegény sündisznó asszonyság, most mi lesz veled? Vele bizony az lett, hogy a gazda, mikor meglátta, nézte, aztán megsajnálta. A csapdából kivette, a sapkájába beletette, s mit gondolt, mit nem, a gyerekeinek hazavitte. Így volt, vége volt, mese volt.

Lázár Ervin, a hétfejű tündér. Nem volt nálam csúnyább gyerek Rácpálcegre sem. Azaz, hogy mit beszélek, hetet hét országon nem akadt nálam csúnyább gyerek. A lábam gacsos volt, a hasam hordóhas, a fejem úritök, az orrom ocsmonda, egyik szemem balra nézett, másik szemem jobbra nézett. Hívtak emiatt Kancsalnak, Bandzsalnak, Sandának, Bandzsának, Kancsinak, Bandzsinak, árokba nézőnek. Tyúk mellem volt, suta voltam, fülem, mint az elefánté, harcsaszám volt, puklis karom, a termetem gírbegúrba. Hát ilyen csúnya voltam. Vagy tám még annál is csúnyább. Úgy szégyenkeztem emiatt, ahogy még senki Rácpálcegre sem. És fort bennem a düh, emésztett a méreg, rágtam magam, elöntött az epe. Miért vagyok én ilyen csúnya? Kiért? Miért? Mi végre, ki végre? Két zenész lakott a szomszédomban Rácpálcegresen, jobbról Rácegresi, balról Pálcegresi. Rácegresi tudott furuljázni, Pálcegresi nem. Rácegresi azt mondta nekem: csúnya vagy, de azért rád is süt a nap. Ha egyszer jó szíved lesz, el is felejted, hogy csúnya vagy. És meg is szépülsz tőle. De én nem jó akartam lenni, szép akartam lenni. Mérgelődtem, acsarkodtam, kardoskodtam, epéskedtem. Pálcegresi meg azt mondta: olyan randa vagy, hogy nem lehet rád nézni, hát téged elvarázsoltak. Ez a hétfejű szörny varázsolt el téged biztos, aki itt lakik csodaországban. Azt kellene megölnöd. De amikor olyan szépen énekel, mondtam neki. Pálcegresi legyintett. Álnok ének az, mondta. Így csalja törbe az áldozatait. Ez a hétfejű szörny, vagy hétfejű sárkány, vagy hétfejű boszorka ott élt hozzánk közel. Mert Rácpálcegres a négyszögletű kerekerdő közepén van, és innen csak egy ugrás Ajaktan Katurbani király fazsindejes palotája, és a palota mögött meg rögtön kezdődik csodaország. Ott lakott ez a hétfejű micsoda. És esténként gyönyörűen énekelt hét szólamban, mind a hét szájával más szólamot. Hát ő varázsolt engem. Ő miatta lettem ilyen rút. Na megállj, gondoltam magamban. Elhatároztam, hogy megölöm. Ez az egyetlen lehetőség, helyeselt Pálcegresi a zenész, aki annyira nem tudott furuljázni, hogy már nem is akart. A furujája is tömör alany volt, lyuk se volt rajta. Ettől kezdve minden nap edzettem, hogy legyőzhessem a hétfejű szörnyet. Hétfőn sárkánytejet ittam, kedden lándzsát szórtam, szerdán karddal hadakoztam, csütörtökön baloskával, pénteken péklapáttal, szombaton szabjával, vasárnap vassal, vérrel, vencsellővel. Meg is erősödtem hamar, s egy éjszaka nekiindultam. Karddal, lándzsával, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. Megöllek, gonosz szörny, megöllek, elvarázslóm, ropogtattam a fogaim között. A talpam alatt rítogáltak a füvek. Csak mentem, bim, bum, mit nekem füvek? A fejem felett recsegtek, sírdogáltak a fák. Csak mentem, dim, döm, mit nekem fák? Az ég sóhajtozott, a föld nyöszörgött. Csak mentem, zitty, zutty, mit nekem ég, mit nekem föld? Hajnaltát értem csodaországba, még alig-alig pirkadt, de rátaláltam a hétfejűre. Ott aludt egy eukaliptuszfa alatt, be volt hunyva mind a 14 szeme. Nosza, nekiestem. Sutty, levágtam az első fejét, mintha egy húr pattant volna el, földtől holdig érő, megzengett a világ. Fölébredt persze, álmélkodva bámult rám 12 szemével. Nem kíméltem, nyisz, levágtam a második fejét is. Illatok szabadultak ekkor, kikeríts, fodorment, a kakukkfű, orgona és nácisz illata. Felém nyúlt, meg akart fogni, de nem hagytam magam. Dolgoztam keményen a karddal, lándzsával, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, bencsellővel. Lehult a harmadik feje is. Források, csermelyek bugyogtak fel egy pillanatra. A negyedik is,
aranyhajfonatok libbentek, s tűntek el a fák közt. Az ötödik is felcsilingeltek, s elhaltak szánhúzó lovak téli csengettyűi. A hatodikat nagyon féltette, húzta, óvta, de nem menekült, lenyisszantottam. Harang szólalt meg akkor, sok békességes harang. Egyre halkabban, egyre halkabban. De akkor, jaj, elkapott. Szorosan magához ölelt, mozdulni se tudtam. A fejem épp a mellére szorult, hallottam a szívdobbanásait. Kopp, kopp, dobogott a szíve. És azt kérdezte tőlem, mit vétettem én neked, emberfia? Megölhetsz, mondtam neki, szétroppanthatsz, de akkor is jól tettem, amit tettem, mert ilyen csúnyává varázsoltál. Én vagyok a legcsúnyább ember a földön. Fölpillantottam, megláttam a szemét. Fény lett a szeme, mint a szép távoli csillag. Megláttam az arcát, tavak jóságos tükre, föld barna nyugalma, templomok békéje, májusi réteg szépsége. Ilyen volt az arca. Te bolond, mondta kedvesem. Megcsókolt jobbról, megcsókolt balról, és megcirógatott. Ez nem öl meg engem. Ez nem varázsolt el engem, ez nem bánt engem, ez szeret engem. És már sírtam is, te úr, Isten, hat fejét levágtam. Elengedett. A szeme tükrében megláttam magam, a lábam egyenes volt, a hasam sima, a fejem hosszúkás, nem voltam se bandzsa, se lapátfülű, se tyúkmellű, se harcsaszájú. Térdre estem előtte. Nem érdemlem én ezt, mondtam neki, változtass vissza rúttá, hiszen hat fejed levágtam. Jaj, csak visszaragaszthatnám. Rázta a fejét, hogy nem lehet. Mosolygott. Ekkor kelt föl a nap, rásütött. Akkor jöttem rá, hogy hiszen a hétfejű tündért akartam megölni, a világ legjóságosabb tündérét. Balga ésszel hat fejét levágtam. Mi lesz, ha ez az egy feje is elvész? Engedd meg, hogy a testőröd legyek, engedd meg, hogy őrizzelek, mondtam neki. Bólintott. Soha többé nem mentem vissza Ráczpátszegresre, ott maradtam a tündért vigyázni. Őrzöm őt ma is. Lándzsával, karddal, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. Ne is próbáljatok rossz szándékkal közeledni hozzá. Nem engedhetem bántani. Mert egy bolond levágta hat fejét, csak egy maradt neki. Erre az egyre vigyázzunk hát mindannyian. Lándzsával, karddal, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. És szeretettel.

0: Lázár Ervin a fájos fogó oroszlán. Amikor Bruckner Siegfried, a kiérdemesült cirkuszi oroszlán először üvöltött föl, Vacska Mati megegyezte.
1: Ijeszgetni akar bennünket?
0: A második ordításnál azonban már gyanakodni kezdett.
1: Talán éhes.
2: Lehetetlen.
0: Rázta a fejét Ló Szerafin a kék pariba.
2: Tegnap kapta meg a nyugdíját, és 40 kiló parizert vett magának.
3: Világos, te lezabálta magát.
0: Vélte Aromó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl. És ekkor megint fölhangzott a fájdalmas kiáltás. Bruckner Siegfried ordított, keservesen.
4: Mégiscsak meg kellene néznünk.
0: Mondta csendesen Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa.
5: Úgy van, megtekintjük.
0: Fölkerekedett az egész társaság. Elölment Mikka Maka és Vacska Mati Mamintival, a kicsi zöld tündérrel. Utánuk Ló Szerafin, Nagy Zoárd és Aromó, legvégül pedig Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót és Dömdödöm. Bruckner Siegfried egy tölgyfa alatt ült, mellette érintetlenül hevert a 40 kiló parizer.
1: Mi az? Talán meg akarsz vendégelni bennünket?
0: Kérdezte Vacska Mati.
6: Itt van!
0: Mondta síri hangon Bruckner Siegfried.
6: Csak egyétek meg! Faljátok föl! Tömjétek magatokat! Mit se törődjetek vele, hogy a halotti toromra tartogattam!
5: Mire?
0: Érdeklődött Mikka Maka.
6: A halotti toromra!
0: Mondta még síribb hangon Bruckner Siegfried.
6: Én ugyanis meghalok!
0: Egy nagy könycsepp jelent meg a szeme sarkában.
6: Vége a világ legszebb oroszlánjának, vége a világ legrendesebb élőlényének, csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem!
5: Megcsoda őrültél?
0: Kérdezte Mikka Maka.
5: Mi csoda történt?
3: Színészkedik. Semmi baja.
2: Nem látod, hogy nem nyúlt a parizerhez?
7: És ünneplőbe öltözött.
0: Suttogta megrendülten Szörnyeteg Lajos.
5: Hogy ünneplőbe? Tudtommal ez az egy pepita nadrágja van.
0: Erre Dömdödöm Bruckner Siegfriedre mutatott.
7: Dömdödöm?
0: Aha, most vették észre. Siegfried a piros nadrágtartóját vette föl, mert nadrágtartóból kettő volt neki. Egy szürke és egy piros. Nagy ünneprapokra pirosba öltözött.
5: De hát ne ordíts már! Mondd meg, hogy mi a bajod!
6: A fogam! A fogam!
0: Ójé, a hideg csak úgy futkosott a hátukon. Hű a foga!
3: Nagyon fáj!
0: Bruckner Siegfried rázta a fejét.
6: Nem! Egyáltalán nem fáj! Most! Most még nem fáj! De majd! Egy-két nap múlva! Én úgyis meghalok! Ide nézzetek!
0: Elhúzta az innyét, és mindannyian látták. Ó, jaj, egy sötét foltocska a jobb felső szemfogán.
5: Hát bizony ez ki lyuka?
1: Egy lyuk.
5: Lik.
7: Lyukacska.
4: Likacska.
8: Liki-luki.
0: Mondta bánatosan Maminti, és akkor Bruckner Siegfried szörnyűségesen felüvöltött.
6: Még egy szójáték, és ütök, vágok. Ölök, és hala, nem is tudok már harapni ezzel, nézzétek!
7: Dömdödöm.
0: Mondta ekkor Dömdödöm. Bruckner Siegfried felugrott, és galléron ragadta.
7: Szóval te is gúnyolodsz! Azt mondod talán, hogy lyuk-e? Vagy lik-luk? Lik-acska? Lyuk-acska? Vagy liki-luki? Mi?
3: Dödöm, Dömdödöm.
0: Rázta a fejét ilyet arccal Dömdödöm. Látszott, azt magyarázza, hogy dehogy is ilyesmiket mondod. Sőt, ellenkezőleg.
7: Azért mondom!
0: Engedte el Bruckner Siegfried, és azonnyomban sírva is fakadt.
6: Jaj, de sajnálom! Jaj, de szállom! Jaj, de szállom! Sírattam szegényt!
3: Kicsodát?
6: Kicsodát? Kicsodát? Hát kinek nyugodt ki itt a foga? Ki van itt halálra ítélve? Kicsoda? Magamat! Magamat szállom, zsíratom, sajnálom!
0: Aromónak elege volt már a nagy siránkozásból. Lebígyeztette a száját.
3: Inkább a fogmosást gyakoroltad volna annak idején. Most nem kellene siránkoznod.
6: Azt állítod, hogy sohasem mosok fogat?
3: Azt?
6: Hát ez igaz. Ez igaz, Aromó, bevallom, de az nagyon csúnya rágalom volt, hogy annak idején sem mostan fogad, mert annak idején Igenis! Mostan!
1: Ezt nem értem. Elismered, hogy sohasem mostál, de azt állítod, hogy annak idején mégis mostál.
6: Mit érteztem itt? Ezt a bovon egyszerű dolgot nem érted? Hát sohasem, de annak idején mégis. Mit nem értesz ezen?
9: Már elnézést. Akkor mikor mostál te fogad?
3: Majd én megmondom mikor. Mikor a hírt a birka írt, amikor a róka volt a tyúknak a legjobb munka, mikor a szamár volt a számtantanár, mikor egy pálcán kézen állt a fálcán, és mikor a récék voltak az észmércék.
4: Ez gyönyörű szónoklat volt.
0: Nézett Arom úr a tátott szája Nagy Zuárd a lépkedő fenyőfa.
1: Különösen az volt szép, hogy mikor egy fálcán kézen állt a pálcán.
6: Valóban szép szónoklat volt.
0: Mondta gyanakodva Bruckner Siegfried.
6: De nem ártana, ha egyenesen is megmondanád, hogy mit hazikáltál itt?
7: Azt állítottad, hogy mostam annak idején fogad, vagy azt, hogy nem? Az annak idejénről beszélj!
3: Azaz annak idején akkor volt, mikor ami elmúlt, az lett a jövendő, és ami ezután lesz, az volt a múlt.
9: Beletörött! Beletörött!
0: Ordított föl szörnyeteg Lajos.
8: Ó, neked is a fogad?
0: Esett kétségbe Maminti.
9: Nem. Nem a fogam. Az agyvelőm.
8: Mibe töröd bele?
9: Hát ebbe az egészbe, amit a Aromó mond. Igaz, nem tudtam olyan gyorsan követni, ahogyan mondta. Még csak ott tartok, mikor a róka a tyúknak a legjobb móka, hogy amikor a róka megeszi a tyúkot, az miért móka?
10: Na ebből elég. Csak locsogtok, lefetyeltek itt, neki meg szegénynek egy szörnyű lyuk van a szempukán.
9: Azán majd elfelejtettem!
10: Ne ordíts, kérlek szépen. Inkább üljünk össze, és találjunk ki egy hathatós módszert.
4: Milyen módszer?
10: Hathatóst.
4: Az milyen?
10: Olyan, amitől biztosan elmúlik Bruckner Siegfried fogáról a lyuk.
1: Helyesen! Akkor ne is hathatóst, hanem híthetőst találjunk ki. Sőt!
5: Ja, nem jön ki.
10: Csoda!
1: Az, hogy 8-hatóst.
10: Nem baj. Mondd azt, hogy 16-hatóst vagy 17-hetőst. Kész. Most már csak okos dolgokat akarok hallani.
0: Körbeülték Bruckner Siegfriedet.
1: Akinek valami eszébe jut, az jelentkezzen.
9: Eszembe jutott.
11: Mondjad!
9: Azért volt a tyúknak jó móka.
10: Most nem arról van szó, hogy akármi eszedbe jut, azzal előálljál. Csak ha Bruckner Siegfried fogának a megjavítására támad egy gondolatod.
9: Jaj, nekem mégsem jut eszembe semmi. Mégiscsak beletörött az agyvelőm.
10: Jó, akkor ülj oda Bruckner Siegfried mellé. Tehát kettős a feladat. Bruckner Siegfried foga kiugat. Szörnyeteg Lajos agya beletörött. Rajta, elő a mentő ötletekkel.
0: Egy darabig gondterhelten bámultak maguk elé valamennyien, és persze megint a Romónak jutott eszébe legelőször a megoldás. Azaz, várjuk csak ki a végét, mert a Romó igen vészjósó ábrázattal emelkedett fel a helyéről.
3: Úgy döntöttem.
12: Mi az, hogy úgy döntöttél? Talán az a vélemény.
3: Úgy döntöttem, hogy az a véleményem, miszerint...
6: Ezeket a mi szerinteket adjuk!
0: Legyintett mérgesen Bruckner Siegfried.
6: Egyszer találkoztam egy mi szerinttel, és össze-vissza hazudozott nekem! Elegem van a mi szerintekből. Az ámbárokból, meg az annak ellenérékből is elegem van. Az ugyebárokról, meg az ámbátorokról nem is beszélve!
12: Szóval te találkoztál egy mi szerinttel? Szerinted mi az a mi szerint?
6: Köcsök kalapot viselt! Sárga kolucsnit és frakkot! Csokornyakkendővel! És ez a csokornyakkendős mi szerint racsolt is! Ráadásul! Sőt, hazudozott! Racsolva hazudozott!
0: Aromó feldühödött.
3: Szerinted mi az a mi szerint?
6: Mi lenne egy kötőszó?
1: Szita kötőszó!
0: Aromó haragosan a közbeszólóra villantotta a szemét, majd ismét Bruckner Siegfriedhez fordult.
3: És te találkoztál egy kötőszóval?
6: Most mondtam, sárga kalustit viselt, csokornyak...
3: És hazudott.
6: De mennyire?
3: Halljátok, ez megőrült.
0: Nézett szét segélykérően Aromó.
10: Egyáltalán nem őrült meg. Fenéd, ami szerintekkel. Térj a tárgyra.
3: Jó, de ne szóljatok közbe. Bruckner Siegfried foga azért lyukadt ki, mert sosem mosott fogat. Jó, mondjuk azért, mert csak annak idején semmikor sem mosott fogat. Tudomásom szerint őkelme legalább 100 éves, esetleg ne szólj közben, mert abba hagyom. Esetleg 115, de maradjunk csak a 100-nál. Naponta 5 percet kellett volna eltölteni a fogmosással, az annyi, mint évi 1825 perc. Az nagyjából ugye évi 34 óra, az 100 év alatt az 142 nap, és akkor még a szökőnapokat bele se számítottam. Azt javaslom tehát, hogy közadakozásból vegyünk 200 fókefét és 2400 tubus fókrémet, és amíg el nem fogy, azaz 142 napig Bruckner Siegfried éjjel-nappal egyfolytában mossa a fogát. Pótolja a mulasztást!
0: A Romó elégedetten leült.
13: Mi az? Mi baj?
6: Dehogy 142 éjjel és nappal! Egyfolytában!
12: Hiszen az kis hián 5 hónap. Azt akarod, hogy ne aludjon, ne egyen, ne igyon, csak nyiszálja, csiszálja, sikálja, kaparja, húzza, vonja?
3: Csak ez a megoldás?
5: Egyáltalán nem megoldás. A lyuk attól nem múlik el. Moshatja ítéletnapig a lyuk, lyuk már. Legfeljebb tiszta lesz.
12: És Bruckner Siegfriednek tiszta lyuk lesz a foga.
3: Nem is arra gondoltam, hogy meggyógyul, csak tanuljon egy kis tisztességet ez a mosdatlan fogú oroszlán.
0: Dömbödöm. Nézett rá felháborodottan, dömbödöm.
3: Azt akarod mondani, hogy szégyelje maga?
0: Ami azt jelentette, hogy igenis szégyelje magát. Mert nem megbüntetni kell Bruckner Siegfriedet, hanem meggyógyítani. Elég büntetés neki a lyuk a fogán.
8: Bizony, és egyre nagyobb büntetés lesz.
6: Miért?
8: Mert a lyuk egyre nő, eszi, eszegeti a fogat, és egyszer csak zúcs, alig marad fogat, és ami marad, azt is ki kell húzni.
13: Juhúj! Foghúzás, alasztán szörnyű!
0: Mikamaka még mielőtt Bruckner Siegfried felüvölthetett volna, megszólal.
5: Éppen ezért kérünk valami mentőötletet.
0: Pironkodva a lószter a finált fel.
12: Hát nekem volna egy ötletem. Meg kell előzni a bajt. Bruckner Siegfried ideülne, erre a tisztásra elfordítaná a tekintetét, én meg egy jól irányzott, szép, kíméletes rugással kirúgnám a fogát. Kész! Nem is kellene vele törődni többé.
6: Mi? Micsoda?
3: Nem is olyan rossz ötlet.
6: A te fogod azt rúgja ki!
3: Mit tördít az lószerefin, igazán csak jót akar neked.
6: Neki is így akarja jót mindenki. Azt mondja, fordítsam a szemem a fogom, meg tartsam oda. Talán rakjam a szemem a fülem mögé? Mi? És egyáltalán mi a biztosíték, hogy éppen azt a fogamat rúgja ki, amelyiket a lyuk van?
3: Hát mondd már, legfeljebb kettővel többet rúg ki. Azok akkor többé már nem fájnak. Még jól is jársz.
14: Na, ez akkor sem húzza le a fogamat.
5: Nem, más kell húzni, ez egyértelműen nem
0: megfelelő. Nem. Nagy hangzavar támadt, Mikka Maka nem tudott rendet teremteni.
5: Vajásolj már egy csöngőt.
0: Maminti előhúzta a varázspálcáját. Két krakszot, meg egy krikszet csinált a levegőben, és megnyújtotta is a csengőt Mikka Makának. A csengőszóra elcsöndesedtek.
5: Csak azt akarom mondani,
0: kezdte szigorúan Mikka Maka, de nem folytathatta, mert Bruckner Siegfried felugrott.
6: Honnan vetted a csengőt?
5: Honnan vettem volna, hiszen Maminti varázsolt.
6: Megvan! Éljen Maminti!
0: Nem nagyon értették a hirtelen boldogságot. Miért örül ennyire egy csengőnek? De nem a csengőnek örült.
6: Akkor gyorsan csinálj egy újabb krakszot, és krikszet, és mondd, tűnjön el fogadról a lyuk! Hogy erre nem jöttem rá előbb, amint így erünk! Meg se kutyan ez a kicsiséget tündérnek!
0: Oda ment Mamintihoz, és felhúzta az innyét. Maminti azonban szomorúan csóválta a fejét.
8: Sajnos Siegfried nem megy.
6: Mi az, hogy nem megy?
8: Mert ide tudok varázsolni egy csengőt, egy lexikont, vagy, ha nagyon akarod, egy traktort, de egy fogtömést varázsolni azt nem tudok.
6: Akkor te nem is vagy igazi tündér!
7: Dömdö! Dömdö!
0: Szólt rá hangosan Bruckner Siegfriedre dömdödöm, és mindannyian bólogattak, mert hiszen Maminti egy varázspálca suhintással megmentette egyszer dömdödöm életét. Hogy ne volna akkor tündér?
4: Mi az, hogy nem tündér? Ha akarna, Mirnix Dirnix szamára változtatna téged.
6: Tényleg? Szamára tudná változtatni?
8: Tényleg, de akkor egy lyukasfogó oroszlán helyett egy lyukasfogó szamár lennél. A lyuk az maradna.
6: Akkor sajnos az egésznek semmi értelme. Inkább vagyok lyukasfogó oroszlán, mint lyukasfogó szamár.
3: Pedig a te esetedben ez tökéletesen mindegy.
9: De hát nem lehet egyszerre szamár is, meg oroszlán is.
3: De ha beletörött agyvelő, de ne szólj bele.
6: Gúnyolódni a szerencsétlennekkel, betegekkel, azt igen. Ahhoz értetek, de meggyógyítani. Jaj, már látom, hogyan fogok fetrengeni a fájdalomtól.
0: Bacska Mati emelkedett ekkor szólásra.
1: Nekem lenne egy ötletem.
6: Kalapáccsal kiverni a fogamat, mi? Vagy parittyával kilőni, ahogy én téged ismerlek.
1: Na jó, akkor nem is mondok semmit.
0: Sértődött meg Vacska Mati, és visszaült a helyére. Ló Szerafin mérgesen lekapta a szemüvegét.
12: Látod, milyen háládatlan vagy? Így érdemes segíteni neked. Én nem is maradok itt tovább.
0: Már szedelőcködött is.
10: No, nem kell azért megsértődni. Maradj csak, te meg Siegfried, ne gyanúsítgass.
1: Arra gondoltam, hogy levelet kellene írni Bruckner Siegfried szemfogának.
10: És miből gondolod, hogy a szemfoga tud olvasni, amikor ő maga sem tud?
6: Még hogy én nem tudok? Az ABC mind az öt betűjét ismerem!
4: Ez most egyáltalán nem érdekes. Ha nem tud a szemfogad olvasni, majd fölolvassuk neki a levelet. És mit írunk benne? Mondjad, Vacska Mati!
1: Megkérjük, hogy ne lyukadjon tovább, és ne fájjon Bruckner Siegfriednek.
4: Nagyszerű! Ez a legjobb megoldás!
3: Esetleg verseket is írhatnak Bruckner Siegfried szemfogának.
0: Gúnyolódott Aromó. A gúnyt azonban senki nem vette észre, és Vacska Mati már szavalta is a verset.
1: Igen, tisztelt szemfog, rajtunk önki nem fog, önön nevetni fogunk.
0: És itt elakadt.
1: Mondjatok rá egy rímet.
3: Mivel nem a mi fogunk?
4: Mit számtalanket? Majd megsértődik a szemfog, aztán nézhetünk. Főleg szegény Siegfried nézhet.
3: Nem én vagyok a szemtelen. A szemfog szemtelen.
9: Nem értem. Ha egyszer szemfog, akkor hogy lehet szemtelen?
0: És ekkor szigorúan megszólal Dömdödöm.
15: Dömdödöm.
0: Mondta, és Bruckner Siegfriedre mutatott.
6: Micsoda? Halljátok, mit mond?
11: Halljuk! Halljuk!
0: Bólogattak a többiek, és Bruckner Siegfried láthatta az arcukon, pontosan azt gondolják, amit Dömdödöm mondott. Mindenki jól értette. Azt mondta Dömdödöm, hogy hiába ugrálnak, csak is egy orvossága van a bajnak. Be kell tömni a szemtelen szemfogat.
6: Arra, hogy elmenjek egy fogorvoshoz, és krzzz, furóval!
15: Dödöm.
0: Bólogatott Dömdödöm.
6: Hát, az aztán nem, nem, de nem ám.
10: Jó, ha nem, hát nem. Akkor Isten veled, gyertek!
0: Szedelőcködtek. Bruckner Siegfried kétségbe esetten hápogott.
6: Ezt nem tehetitek velem! Mi lesz a fogammal? Olyan magadba vagy velem!
10: Mondhatjuk vidáman is, csak a hihi fogorvos ha segíthet.
0: Bruckner Siegfried felugrott.
6: Szétlapítom!
0: Kiáltotta, de lendülete már az első lépés után elhervadt, vállát lejtette, nyakát behúzta, és szomorkásan motyogta maga elé.
6: Csak a fogorvos segít.
0: A többiek lélegzett visszafolytva figyelték. Na most mi lesz? Mi lett volna? Bruckner Siegfried púzba vágta magát, a fejét fölemelte, a mellét kidüllesztette. Nyoma sem maradt, az előbbi hervatag Bruckner Siegfriednek. Ezen a Bruckner Siegfrieden feszült a piros nadrágtartó, mellekosara, mint egy kétakós hordó. Na és az a hangja, az volt aztán a király.
6: Gyerünk ahhoz a fogoroshoz! Hát mi vagyok én? Gyávanyúl!
3: Na, csak ne nyulazzunk,
0: mondta Aromó, de még ez a közbevetés sem csökkentette a pillanat nagyszerűségét. Szeme düllett, arca horpat valamennyieknek, ekkora hűségesség láttán. Uram teremtette, ez el akar menni a fogorvoshoz. Uram teremtette! Csoda Bruckner, csoda Siegfried. Még Mika Makka is dadogott a csodálattól.
5: Akkor majd valaki elkísér. Ki vállalkozik?
3: Én.
0: Kiabálták, de végül is Aromóra esett a választás, mert ő már kétszer is járt a városban, sőt saját állítása szerint egy ízben már majdnem ült villamoson is.
9: Velem mi lesz?
0: Zokogott csöndesen Szörnyeteg Lajos, mikor már éppen indulni kezdődött.
4: Hogy te veled mi lesz?
9: Hát a nagy velőm. Már elfelejtetted, hogy az nagy velőm vele törött.
5: Tényleg.
3: Lajos is. Igen, tényleg.
5: Vigyétek el a Lajost. Akkor egy fogorvos, és utána egy agyvelőjavító,
0: mondta Mika Maka, és búcsúztam. Vacskamati Bruckner Siegfried zsebkendőjével lengetett, és aztán sorban valamennyien. Bruckner Siegfried Aromóval és Szörnyeteg Lajossal eltűnt az erdei úton. Jó párat lépegettek. Kipi-kipi, Aromó, bim-bum, Bruckner Siegfried és Kliff-Klaff Szörnyeteg Lajos, amíg a városba értek. Bruckner Siegfried olyan büszkén ballagott az utcán, hogy 720 kitüntetés elfért volna a kitüllesztett mellé. Ám de ekkor megszólalt Aromó.
3: Itt a ház!
6: A fogorvosi!
0: Tekergette a nyakát Bruckner Siegfried. Aromó bólintott, és Bruckner Siegfried mellére pillantott. Már csak 501 kitüntetés férne rajta, gondolta Kárörvendre. A lépcsőházban már csak 21 kitüntetés fért volna Bruckner Siegfried mellére, sőt, egy lépcsőkanyar, 19 kitüntetés, 2 lépcsőkanyar, 8 kitüntetés, 3 lépcsőkanyar, és azt mondta Bruckner Siegfried.
6: Otom, feltettem a zsebkendőmet, visszamegyek.
3: Íme a hős oroszlán, a bátrak bátra, a rettenthetetlen. Hallod?
0: Mindhárman füleltek, ezt hallották.
9: Valamit fúrnak.
6: Fogamat fúrják!
0: Ordította Bruckner Siegfried, és rohant volna a lépcsőn, de Aromó eléje ugrott, és betuszkolta Bruckner Siegfriedet az ajtón, amelyen ez a felirat díszágát. Dr. Zirzur fog és agyarbarát. Na, lenyomták ott Bruckner Siegfriedet egy székbe.
6: Jaj!
16: Ne jesztegessen! Kitáttani?
0: Mondta neki megrógóan Dr. Zirzur, és megindult felé a fúróval, Zirzur már beregett is valami, csörrent is valami, nyekkent is valami, nyikkant is valami, zuttyant is valami, pottyant is valami, kottyant is valami. És ekkor azt mondta Dr. Zirzur.
16: Na!
6: Én, drága doktor úr!
0: Szólt ekkor közbe Bruckner Siegfried.
6: Rettenetesen ordítani fogok.
16: Ha! És ha szabad érdeklődnöm, miért?
6: Ha fúrni tetszik.
16: Ki fúrva?
6: Ha tömni tetszik.
16: Ha! Betömve.
6: Kész.
0: Bruckner Siegfried fölugrott, és egy tükörhöz rohant.
6: Ides is Aromó, itt a tömés. Ha, ide nézd, milyen gyönyörű, legcsodálatosabb tömés. Ha, mit szólsz? Láttál már ilyen gyönyörű tömést? 8 kitüntetés? Tukikám, maga egy művész vagy bűművész vagy, hogy amit akar.
0: 2 cuppanos csókot nyomott Dr. Zirzur arcára. 21 kitüntetés.
16: Jaj!
0: Mondta Dr. Zirzur, ami nem is csoda, de is azt mondanád, ha megcsokolna egy oroszlán. Ráadásul 2-szer is. 720 kitüntetés.
6: Kinek van az erdőben fogtömése? Na, kinek?
0: Ugrált Bruckner Siegfried.
6: Természetesen nekem, csak nekem. Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem. Csoda fogtömésem.
3: Egyáltalán nem fáj.
6: Ugyan, egy hősnek.
0: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
3: Egyáltalán nem fájt.
6: Ugyan, egy hősnek.
3: Doktor úr.
0: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
3: Nem lehetne egyet nekem is?
17: Tömés.
3: Igen.
17: Lyukas.
0: Aromó reménykedve eltátotta a száját. Dr. Zirzur belekalamolt a szájába egy kis nyeles, kerek tükörrel.

0: Csodálatos fogak. Egy árvajuk sincs rajtuk.
1: Áramó elkeseredett.
2: Egy kis tömést azért.
0: Megőrült, kérem? Egészséges fogat kifúrni? Hogy képzeli?
1: Ehe részed Bruckner Siegfried a tükör előtt.
3: Egyedül áll a produkció, fogtömés az erdőn, mehetünk, gyertek, ti fogotömetlenek.
4: És én velem mi lesz?
0: Önnek is lyukas a foga?
4: Nem. Az agy velőm beletörött. Egy agyvelőjavító kellene.
0: Agyvelő ügyben forduljon bizalommal dr. Zinz úrhoz. Majd én foglaljon helyet.
4: Fajni fog?
0: Egy picikét sem. Nézzen mélyen a szemembe.
4: Elég mély.
0: Kiváló. Kanállal lesz jön a levest, vagy villával?
4: Kanállal.
0: És a mákos tésztát?
4: Azt villával. De... villával. De szükség esetén kanállal is menni.
0: Na, tessék.
4: Sőt, még szükségesebb esetén... kézzel is.
0: Remek! Várakozásom felüli. Itt valamennyiünk előtt ünnepélyesen kijelentem, hogy az ön agya a legtöretlenebb. Szuper jó! Prima agyvelő!
1: Így hát boldogan és egészségesen elindultak hazafelé. Csak Áramó volt kicsit szomorú. Lám, Bruckner Siegfried egy fogtöméssel fölülbe kerekedett.
2: Ezt érdemlem, amikor mindig rendesen mosom a fogam?
3: Egy pár vízliért, megmutatom neked a fogtömésemet.
1: Mondta neki nagyképűen Bruckner Siegfried, és mentek hazafelé. Kipi-kipi, Áramó, bim-bu, Bruckner Siegfried, és Cliff-Claff, Szörnyeteg Lajos. Addig-addig kipi-kipi, és addig-addig bim-bu, meg Cliff-Claff, amíg vissza nem értek a négyszögletű kerekertőben. Na voltám öröm, helye húja, kalaplengetés. Hurrá, hurrá! Megjöttek. Csak Lószerafin gyanakodott egy picinkét.
5: Nézzétek, Bruckner Siegfried hogy fennhordja az órán.
6: Talán lát valamit az égen. Siegfried, mi badott fönt olyan érdekes?
1: De Bruckner Siegfried elhúzta a száját, és csak úgy fokhegyről odavetette vacskamatinak.
3: Hogy beszélsz te egy hüssel?
1: Egy kis csendtámat. Tekergették a nyakukat, merezgették a szemüket, keresték a hőst.
6: Hogy hős? Na meséljétek már, mi történt?
1: Áramó könnyedén előlépett és legyintett.
2: Dr. Zinz úr betömte Siegfried szemfogát. Semmiség az egész, egy csecsemős nevetve kibírna.
1: Bruckner Siegfried harsogó gunykacajt hallatott.
3: Mi, hogy egy csecsemő? Rettentő fájdalmas volt. A csillagokat láttam. De egy hős nem csír, nem jajgat, nem remeg.
1: Szájtátva nézték Bruckner Siegfriedet, aki íme nem sír, nem jajgat, nem remeg, és ezt a kicsi csodálatszünetet használta föl Szörnyeteg Lajos a megszólalásra.
4: És az én agyvelőm egy szuper...
1: De nem jutott szegény tovább, mert Lószerafin egy finom patamozdulattal félre söpörte, és Bruckner Siegfried előtt termett.
5: Mutasd a fogtömésedet.
3: Ingyen? Ha ma bolond volnék ezt az egyedülálló csodát ingyen mutogatni. Egy pár vízliért megnézhetitek.
6: Ezen megőrült. Mindig tudtam, hogy nagyképű vagy, de hogy ennyire?
1: Éppen Szörnyeteg Lajos felé fordult. Lajosnak ez éppen kapóra jött, és magyarázni kezdett.
4: Bocskamati, ide figyelj! Az én agyvelőm egy szuper!
6: Láttátok már ilyen nagyképű oroszlánt?
2: A fogorvosi székben ott bezeg nem volt ilyen nagy legény?
1: Rikkantott közbe Áramó, de Bruckner Siegfried erre is csak legyintett.
3: Mit irigykedsz? hogy könyörögtél egy kis fogtömésért, de Dr. Zizur megmondta, hogy csak hősöknek lehet.
5: Igazán?
1: Kérdezte ámultan Ló Szerafin. Szörnyeteg Lajos most hozzáfordul.
4: Üdvendő Szerafin! Az én agyvelőm egy szuper!
1: De most sem juthatott a mondat végére, mert Aromó, miközben vad tekintettel nézett Bruckner Siegfriedre, közbevágott.
2: Na hát most már bánom, hogy elmentem veled.
3: Mint a bizony egyedül nem találtam volna oda. Kinek van az erdőn fogtömése? Na kinek? Csoda Bruckner? Csoda Siegfriednek?
7: Mi azt illeti?
1: Szólalt meg erre Maminti, a kicsi zöld tündér.
7: Elég buta oroszlán vagy te.
1: Helyesel dömdödöm. Bruckner Siegfried erre még jobban felhúzta az orrát.
3: Ugyan kis mit ugrálsz? Irigy társaság! Törődöm is én veletek!
1: Ezzel hátat fordított nekik, és elindult az erdő felé. Az orrát nagyképűen az ég felé tartotta. Szomorúan bámultak a távolodó oroszlán után. A csendben megint megszólalt szörnyeteg Lajos.
4: Az én agyvelőm egy szuper!
2: Egy törpe szuper, tudjuk, mit mondogatod annyit?
1: De szörnyeteg Lajos talán észre sem vette, hogy megint félbeszakították a mondókáját, ijedelemült az arcára, és Siegfried felé mutogatott.

0: A régi farkas verem felé mész. Nézz a lábod elé.
1: Anna kiabálhatott. Vak is volt, s úgy tetszik, süket is a dicsőségtől.
2: A büszkeségtől nem tud a lába alá nézni, csak nézze az eget.
0: Te beleesik a verembe.
3: Hadd essen.
4: Vigyázz, a verem!
1: Na de ordíthatott, mert akkor már csörömpölt, zörömbölt, sítyen, csútyan, és a gödör fenekén egy nagyot huppant Bruckner Siegfried. Belepottyant a verembe. Ordított is nagy kétségbe esetten. A többiek meg rohantak a verem köré.
0: Ezt mégse kellett volna hagyni.
1: Sopánkodott szörnyeteg Lajos. Mikka maka mélyen a gödör felé hajolt.
4: Nagyon megütötted magad?
1: Bruckner Siegfried nem válaszolt, csak sírdogált, zokogott, jajgatott a verem fenekén.
5: Na gyere már ki, varázsolok neked egy létrát. Csiribú, csiribá, legyen itt egy létra.
1: A létra zúgva átrepült a légtéren, és besuttyant a gödör fala mellé. Siegfried nyőszörökbe föltápászkodott, és jajgatva fölmászott a létrán. A bal tenyerében nagyon szorongatott valamit.
4: Mit jajgatsz? Nem tört el semmit.
1: Mondta neki Mikka Makka, miután alaposan szemügyre vette a veremből kimászót.
6: Nehogyis nem! Nehogyis nem! Törött! Ide néz! Kitörött!
1: Mikka Makka elé tartotta a balmarkát. Valami sötét lett a balmarkában.
2: De hát mi ez?
6: Mi ez? Mi ez? Nem látod? A betömött szemfogam kitörött! Ez a csoda fog!
4: Mit siánkozol? Megérdemled.
6: Igaz, igaz. Nagy képű voltam. Ne haragudjatok rám! Mondd ma, Minti, nem tudnád visszavarázsolni?
5: A fogadat?
6: Igen.
5: Sajnos nem. De tudod mit? Ide varázsolok egy gránitkövet. Csiribú, csiribá, legyen itt egy gránitkő.
1: És már zúgott is a levegőben a gránitkő.
2: Vigyázz rád, ne essen!
1: Na persze, hogy nem esett senkire. Szép csendesen odatornyosult a lábuk elé.
3: Ez nagyon szép volt. Gratulálok ma, Minti. Azt mondd meg, mit csinálunk a gránitkővel.
5: Ide fölőre beleágyazunk Bruckner Siegfried kitörött szemfogát. Így mi. És ez itt marad örökre, emlékeztetőleg, hogy senki se legyen többi közülünk felvágós.
1: Bruckner Siegfried fancsali ábrázattal nézte a művet.
6: Szegény fogam! Mit kellett megérned?
1: A többiek felélénkültek az események eme új fordulatától.
3: Egy kis verset is kéne a gránitba vésni, aranyi betűkkel.
4: Úgy van, igen.
3: Például az nagyon jó lenne, hogy ez arról egy emlékmű, hogy így jár, aki nagy képű.
2: Nagyon jó versike, tanulságos. Véssük csak.
1: És vésték, kalapálták, aranyozták. Egy-kettőre elkészültek vele.
4: Na akkor minden rendben van. Nem is végződött olyan rosszul ez a történet.
7: Te meg, Bruckner Siegfried, ígérd meg, hogy nem leszel többé nagyképű.
1: Bruckner Siegfried vadul szökkent egyet, kidüllesztette a mellét.
6: Épp ott a szadjár! Egyáltalán! Hogy mersz engem megszólítani? Hol van a te fogod gránitba ágyazva? Kiállítva az erdőn? Hol állítottak a te szemfogadnak? Emlékkövet! Sehol! Mert kinek a szemfogának van emlékköve? Gránitból, aranybetűkkel? Kinek? Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek! Csoda nekem!
1: A többiek földbe gyökerezett lábbal nézték. Megszólalni csak az egy dömdödöm tudott.
8: Dömdödöm.
1: Mondta megrendülten.

0: Elin és Oszkár. Amikor még kicsi voltam, vagyis réges-régen, bizony olyan régen, hogy már alig emlékszem rá. Túl a hegyeken és a nagy erdőn, ahol a mesék teremnek, volt egy kis vörösre festett ház. És abban a házban Oszkár lakott, a kertész. Talán nem olyan különös dolog, hogy valakit Oszkárnak hívnak, és kertész a mestersége, de ez a kertész bácsi igazán különös volt. Én legalábbis annak találtam, és remélem ti is így lesztek vele. Oszkár bácsi öreg volt, és a kertje aprócska. Volt neki egy fekete biciklije, de biciklizni nem tudott, ahhoz túl öreg volt. Talán a biciklije is túl öreg volt hozzá, hogy karikázni lehessen rajta. Csak úgy tolta maga mellett. A csomagtartóján mindig virágot vitt, és közben füstöt eregetett a pipájából. Egy szép nap, amikor kicsi voltam még, egy kövön ültem az országút mellett, mert az országút közelében laktam, és fűszálat rágcsáltam, és egyedül éreztem magam, mert féltem is egy kicsit, mert sűrűn sötét lett mögöttem az erdő, és az erdőben úgy mondták, óriások meg manók élnek. Holott persze ilyenek nincsenek. Akkoriban úgy hitték az emberek, és néhányan még ma is hiszünk benne. Hát ahogy ott ültem, arra jött Oszkár a bicikliével és a virágaival. Szélesen, mosolyogva, és füst bodorodott a pipájából.
1: Hát te meg itt üldögélsz. Gyere inkább velem, megörvendeztetünk egy öregasszonyt, aki épp ma 100 esztendős. Bizony. És az az anyóka is fiatal és szép volt valaha, akárcsak én. Szakasztott úgy, mint én. Bizony. Bizony úgy, mint én.
0: Bólogatott Oszkár nagy füstkarikákat eregetve a pipájából a szélbe, és büszkén düllesztette a mellét. És én nagyon megörültem, hogy vele mehetek, és megörvendeztethetünk egy öreg asszonyt. Hanem az öreg kertész összeráncolta a homlokát, a biciklit egy fának támasztotta, és leült mellém. Így egyelőre nem indulhattunk útnak.
1: Hát, ha jobban meggondolom, az öreg asszony nem is fogadja majd el a virágomat.
0: Már miért ne? Hol biztos, hogy örül majd az ilyen szép virágoknak?
1: Egyáltalán nem biztos. Haragba vagyunk ugyanis. 74 éve tart köztünk a harag, vagy talán még régebben is. Nem is tudom. Az emlékezetem az ugye már nem olyan, mint volt valaha. Ides tova én is mennyi is? 100 éves vagyok. Szóval én, Oszkár, meg Hegyi Elin, mert így hívják ezt a vénasszonyt, talán már iskolás korunk óta haragszunk egymásra. Amikor először vittem neki virágot. Fejbe akart vágni a botjával, vagy a gerebjeivel, mit tudom én. Később is többször vittem neki virágot, és hol elkergetett a hegyi házikójától a gerebjeivel, vagy a palacsintasütővel, vagy tűzifát, ha igált utánam meg ilyenek.
0: Ezt látni szeretném, mondtam, mert tényleg szerettem volna.
1: Jobb lesz neked szépen hazamenni,
0: mondta Oszkár, és felállt, és megfordította a bicikliét. Inkább szedd össze a bátorságodat, mondtam.
1: Ajaj, hát Zsuh. Éppen a bátorság hiányzik belőlem. Nem kell a virág, neked adom.
0: Persze, nagyon örülnék a virágnak, feleltem. De előbb meséld el, miért van ez a régi harag köztetek?
1: Hát, Elinnek is van egy kis kertje. Úgy is mondhatnánk, hogy ő mesterkertésznő.

0: Köttünk Hegyi Elinnel.
1: No már, egy ilyen tök maga akar dirigálni nekem. No de végül is azt hiszem igazad van.
0: Szép komótosan megindultunk az országúton. És képzeljétek csak, ahogy az út kanyarodott, megpillantottunk egy öreg asszonyt, aki ugyancsak biciklit tolt, persze női biciklit, és egy nagy halom virág volt a csomagtartóján.
1: Megálljunk ki! Ott jön Elin!
0: Igen. Semmi kétség sem lehetett. Hegyi Elin jött velünk szembe, és látta Moszkáron, hogy legszívesebben elhajítaná a bicikliét, és futásnak eredne. De aztán meggondolta magát, öklét rázta az öregasszony felé, és ezt üvöltötte.
1: Virágtolvaj!
0: Az öregasszony csak jött szótlanul. Elénk érve megállt, és a két öreg sokáig szótlanul állt.

0: Nem vagyok virágtól vaj.
1: Én sem vagyok,
2: mondta Oszkár. Elin mama toppantott egyet-kettőt, erre aztán Oszkár ellökte a bicikliét nagy ijedelmében, és utcú felkapaszkodott a legközelebbi fára.
1: Kössünk békét, Elin!
0: Hát azt meg hogy csináljuk?
1: Talán kérdezd meg őt. Ő talán tudja.
2: Az öreg asszony rám nézett. Elkapta a fülemet, és azt mondta.
0: Mit tudsz, te tacskó?
2: Megijedtem, de azért nem igazán. És Elin néni hamarosan elengedte a fülemet.
0: Nos, ki vele?
2: Megpróbáltam magam elé képzelni Hegyi Elint, amint éjszaka Oszkár háza körül settenkedik, hogy virágot lopjon. Aztán Oszkárt próbáltam meg elképzelni, amint éjszaka Elin kertjébe mászik be, hogy tulipánokat tépjen. De sehogy se sikerült. Na, gyere le, Oszkár! Kiáltottam föl a fára. Oszkár lekászálódott, felszedte a bicikliét, és a két öreg újra ott állt egymással szembe, a bicikli kormányt markolva, és farkas szemet néztek.
1: Hogy köthetnénk békét? Vagy mit csináljunk, hogy hogyan bízhatnánk egymásba?
0: Azám, hogyan?
2: És mind a ketten rám néztek, én meg csak törtem a fejem. Cseréljetek biciklit, mondtam végül. Mindegyikteknek van biciklije, ami nem is biciklizik, csak rátámaszkodik, ha elmegy valahová. És mindkettőtöknek ugyanolyan szép virágai vannak, ha a csomagtartom.
1: Ez azért van, mert egymástól lopunk.
0: Bizony, egymástól lopunk.
2: Nem hiszem el, kiháltottam.
0: Pedig úgy van.
2: Akkor pedig ennek egyszer s mindenkorra vége.
1: Na de miért cseréljük ki a biciklinket?
2: Mert egyformán szép virágokat visztek a csomagtartókon. Ha kicserélitek a bicikliket, akkor most szépen hazamentek, mindegyiktek a maga házába, aztán minden nap elindultok, találkoztok itt, ahol az országút kanyarodik, új virágot hoztok a csomagtartón, és megint kicserélitek a bicikliteket. Így aztán mindig megkapjátok egymás virágait, és nem kell irigykednetek egymásra. És képzeljétek el, Oszkár és Elin attól fogva minden nap biciklit cserélt, amíg csak vége nem lett a nyárnak, sőt, egy darabig még ősszel is. Aztán térre meg összeköltöztek, és egyik nap Oszkár házikójában laktak, másik nap meg Elinében. Így lett béke Oszkár és Elin közt, 74 évi ellenségeskedés után. Hát, ilyesmik történtek, amikor még kicsi voltam. És az a legkülönösebb, hogy ilyesmi még ma is megesik. Nem épp gyakran, igaz, de megesik. Legalábbis reméljük.

0: Dérbácsi a kísértet. Egyszer volt, így kezdődnek a mesék. Így kezdődik hát ez a mese is. Amikor még kicsi voltam, és ez nem is volt olyan régen, mint hinnétek, akkor majdnem mindig nyár volt, és én az egyszer volt országban laktam. Lehet, hogy mégiscsak rég volt, de arra emlékszem, hogy margaréták virágoztak, és boglárkák virultak, és harangvirágok pompáztak, dongok surrogtak, és pillangók libegtek. Én pedig jártam úton is réten. Találkoztam hol ezzel, hol azzal, és egy hétfői napon Dérbácsival találkoztam. Szakállas, ősöreg apóka volt, hosszú téli kabátot viselt, nagy téli kesztyűt és hócsizmát. Sose láttam még azelőtt. Már azon voltam, hogy megfordulok és kereket oldok, mert azt hittem valami vén hegyi manó. De aztán eszembe jutott, hogy fényes nappal van, és tudnivaló, hogy a manók szétfoszlanak, ha rájuk süt a nap. Legalábbis így mondták az emberek, és hiszi, aki akarja. Azért csak közelebb búvakodtam az öreghez, és láttam, hogy kedves és jóságos az arca, csak épp nagyon szomorú. Szépen köszönt, kezet nyújtott, és azt mondta.
1: Dérnek hívnak. Örökké fázom. Ne félj tőlem.
0: Nem félek. Az öreg pityeregni kezdett, és az ormótlan kesztyűjével törölgette a könnyeit. Üljünk fel ide a kerítésre, mondtam, és beszélgessünk. Felültünk a kerítésre. Mesélj hát. Meséld el, hogy mi a baj. Meséld el, miért fázol. Azért talán, mert dérnek hívnak.
1: Igazából nem is dérnek hívnak. Nyír a nevem, és csak amióta így fázom, azóta hívom magam dérnek. Ez jobban illik hozzám. Elmondom neked, miért vagyok szomorú. Egyszerűen azért, mert megöregedtem, és nem találok többé munkát. Egyébként sem kell már senkinek kísértet. Én pedig egész felnőtt életemben kísértetként dolgoztam. Messze-messze a nagyvilágban volt egy kastély. Sok orma és tornya volt. Ott lakott a király és a királyné. És ott volt sok pompás terem abban az öreg kastélyban. A mennyezetről kristálycsillárok lógtak, mert öreg volt az a kastély. És a király meg a királyné nagy ünnepségeket rendezett. Volt sok vendég ott, meg tánc és finom ennivaló. Hát én először a kastély kertjében dolgoztam. A kerti utat gerebjéztem, így aztán sose vehettem részt az ünnepségeken. De egy nap, ahogy ott gerebjézgetek, hát csak arra jön a király, és látom, hogy nagyon lógatja az orrát. Jó napot, felség! Miért olyan szomorú? Történt valami? A király egy párnás kerti padra vetette magát, és így szólt.
2: Hát, ahogy bizonyára észrevetted, pompás kastélyom van. És pompás ünnepségeket rendezek benne, mert nagyon kedvelem az ilyesmit. Hanem hova tovább, senki sem akar eljönni az ünnepségeimre. Mert egyre unalmasabbnak találják őket.
1: Hát, bizony. Azt is meg lehet unni talán, mármint, hogy szakadatlan mulatoznak.
2: Valami hiányzik az én nagyszerű kastélyomból. Valami érdekes, valami izgalmas.
1: Ugyan mi? Kérdeztem, és a gerebjémre támaszkodva néztem a gondterhelt királyt. A király felugrott, és elkezdett fel-alá járkálni előttem, oda meg vissza. Néha megállt, és nagyon törte a fejét. Aztán hirtelen a homlokára csapott, és nagyot kiáltott.
2: Megvan! Egy Kísértet! Bizony. Hát persze, egy kísértet hiányzik a kastélyomból. Valamire való kastély nem lehet meg kísértet nélkül.
1: Kísértetek nincsenek.
2: De bizony, hogy vannak. Mostantól fogva téged alkalmaznak királyi udvari kísértetnek. Te fogsz kísérteni az ünnepségeimen, a vendégeimet pedig kileli a hideg, és nem mondhatják több, hogy unalmas nálam. Még ma este kísérteni kezdesz. Kapsz szállást a kastély pincéjében, éjszaka meg körbejársz és kísértesz.
1: Nem is tudom, mondtam tétován, mert igazából jól el voltam én a gerebjézéssel.
2: Parancsolom, hogy kísértet légy!
1: Mondta szigorúan a király, és faképnél hagyott. De még hátrafordult, és így kiáltott.
2: Már ma este kísérteni fogsz!
1: Nem volt mit tenni. Estére kerítettem egy öreg lepedőt, aztán bejártam a kastélyt, kísértettem nagy húvogással, és mivel az ünnepség hatalmas sikert aratott, és a vendégek mind gratuláltak a királynak, és a királynénak, hogy a kastélyukban ilyen szörnyűséges kísértet lakik, örökös kísértetnek alkalmaztak. Attól fogva minden lehetséges ünnepségen kísértettem. Huhogtam, és csörgettem a láncaimat, már ahogy az illik egy becsületes kísértethez. Nappal pedig a pincelyukamban aludtam, vagy olvasgattam. Így telt el sok-sok év, és megbarátkoztam a munkámmal. Hanem egy este, amikor már beöltöztem kísértetnek, és épp indulni akartam, egy másik kísértet mászott be a szobámba a lépcsőről. Azt hittem, a király egy új kísértetet fogadott fel, és kezet nyújtottam. Mondtam, Nyírnek hívnak, és akkor derült ki, képzel csak, hogy az a másik egy igazi kísértet. Nem volt semmi a lepedője alatt. Levettem a lepedőmet, leültem, és tépelődni kezdtem. Miközben az igazi kísértet halkan puhogott. Sok-sok évig voltam kísértet, és íme megöregedtem, megőszültem, a hajam és a szakállam is. Jó volt ott, de annak vége. Hirtelen dideregni kezdtem, és tudtam, hogy nem fogok tudni együtt dolgozni egy igazi kísértettel. Udvariasan meghajoltam, Isten hozzádot mondtam az igazi kísértetnek, és elindultam hazafelé. Azt hiszem, ezen a vidéken születtem valahol. Hanem amióta azzal az igazi kísértettel találkoztam, nem tudok fölmelegedni. Ezért hívom magamat Dérnek. Bár mostanság nem sokan kérdezik tőlem, ki vagyok.
0: Némán ültünk a sövénykapun, és törtük a fejünket. Én is törtem. Az öreg is törte. Aztán lemászott és megkérdezte.
1: Nem tudod, nincs valami kastély errefelé? Butaság, hát hogy is volna? De ha volna is, akkor se kéne nekik egy magamfajta kiöregedett kísértet. Vándorolhatok tovább.
0: Leugrottam a sövénykapuról, megragadtam az öreg kezét, és így szóltam. Hadd kísérjelek el egy darabon, hát ha eszünkbe jut valami. És baktattunk lassan a napsütésben, Térbácsi meg én, és köröttünk dongók surrogtak, és pillangók libegtek. Tényleg fázol?
1: De még hogy? Soha többé nem melegszem föl.
0: Ahogy ott ballagtunk, nem sokára elértünk a templomhoz, ott aztán megálltunk, és néztük a templomot. Tudom már, kiáltottam. Elmegyünk a paphoz a parókiára, és megkérdezzük, nem kísérthetné le ott. Hallottam, hogy egy valamire való parókián is kísérteni szoktak hébekorba.
3: Én nem merek.
0: De bizony csak gyere. És elballagtunk a paplakba, és bekopogtam. Térbácsi félt is legszívesebben eloldalgott volna, de fogtam a kezét jószorosan. A pap ajtót nyitott, én pedig sebesen elmondtam neki, hogy itt van Dérbácsi, aki igazában Nyírbácsi, és hogy egész életében egy kastélyban kísértett, és most már nincs hol kísértenie. És megkérdeztem, nem kísérthetne néha esténként a parókián. A pap először morcosan nézett, de aztán földerült az arca.
3: Egy kísérthet! Hát persze, hogy egy kísértet hiányzik a parókiámról. Nem tudtam eddig, mitől olyan unalmas és szomorú.
0: És behívta a házba Dérbácsit, hogy ott lakjon és kísértsen kedvére, én pedig visszamentem a margarétás és harangvirágos rétre, és úgy gondoltam, hogy ez igazán pompás hétfő volt. És ültem a virágok közt, és arra gondoltam, hogy bizonyára sose lesz még egy ilyen pompás hétfő. És nem is lett soha. De az egész vidéken híre ment, hogy a parókiának van egy nagyon kedves öreg kísértete, aki huhogni is tud. És ha Dérbácsi nem találkozott a parókián is egy igazi kísértettel, akkor még ma is ott kísért. És ezzel vége is a mesének. Hanem azt majd elfelejtettem mondani, hogy Dérbácsi ettől fogva nem fázott többé, és csak így hívta magát Nyírbácsi a kísértet. Ha tehát kísértetet láttok, az csak az öreg Nyírbácsi. És ő is csak egy mese az Egyszer volt országból.

0: Régen élt az egyik országban egy bölcs és boldog király. Csupán azt keserítette el, hogy megöregedett és nem voltak gyermekei. Egyszer aztán gondolt egyet a király.
1: Kiválasztom országom legbecsületesebb gyermekét, és örökbe fogadom.
0: Rögvest megparancsolta, adjanak virágmagvakat minden gyermeknek, és kijelentette.
1: Azt, aki ezekből a magvakból a legszebb virágokat neveli. Fiammá, vagy lányommá fogadom.
0: Nosza, elültették a gyerekek a magvakat, és reggel is este is megöntözték őket. Szón, Ill és Buzgón gondozta a magvakat, de aztán eltett 10 nap, majd 2 hét, aztán egy teljes hónap, ám a magvak a cseréppen csak nem akartak kicsirázni.
2: De különös, vajon miért nem akarnak kicsirázni a virágmagvaim?
0: Anya azt tanácsolta neki,
3: ültesd át őket másik földbe.
0: Szónél át is ültette a magvakat, de megint csak nem akartak kicsirázni. Felvíratt végre a nagy nap, amikor a királynak meg kellett tekinteni a virágokat. Az ünneplőbe öltözött tömérdek gyerek kitódult az utcára, és mindegyik egy cserép virágot szorongatott. De mi az? A virágokat szemügyre véve a király miért haladt el mindegyik gyermek mellett, és miért nem látszott az arcán egy szikrányi öröm sem? Az egyik ház előtt azonban hirtelen megpillantotta a pityerkő Szónélt, aki az üres virágcseréppel áldogáltott. A király nyomban megparancsolta, hogy hívják elébe a gyermeket.
1: Hát, te meg mit állsz itt ezzel az üres virágcseréppel?
0: Szónél ekkor hüppögve elmondta, hogyan ültette át a magvakat, ám azok nem csiráztak ki, és bizonyára azért nem, mert egyszer titok.

0: podcastu. Király így szólt.
1: Emberek, a magvak, amiket a gyerekeknek kiadtam, főtt magvak voltak.
0: És akkor mindenki helyeslőek bólogatott, a gyerekeknek pedig, akik a szemnél szebb virágokat szorongatták, a szégyentől lángba borult az arcuk, hiszen valamennyien más magvakat ültettek el.

0: A gyémánt krajcár. Egyszer volt egy szegény asszony, s annak egy kakaskája. Egyszer a kakas, amint a szemétdombon kapirgált, kikapar egy gyémánt krajcárt, fölkapja nagy örömmel, s szalad elé az udvaron, hadd adja az asszonyának. De történetesen éppen arra járt a török császár, s megállította a kakast.
1: Állj meg, kakas! Add nekem azt a gyémánt krajcárt!
2: Nehogy adom! Úgyis elég szegény az asszonyom, jól lesz annak?
0: Na bizony, ha nem adta, a török császár megfogta, elvette tőle a gyémánt krajcárt, hazavitte, s betette a kincses kamrájába. Pedig ott annyi volt az arany, ezüst, a gyémánt, hogy elég lett volna az egész világnak. Hely, Istenem, megharagudott a kakaska, szaladott mindenütt a török császár után, török császár udvarában felszállott a kerítésre, s elkezdett kukurikolni nagy hangosan.
2: Török császár, adj vissza gyémánt krajcárkámat!
0: A török császár elhessegette a kakast a kerítésről, de a kerítésről a kapura szállt, s onnét is azt kiabálta.
2: Török császár, adj vissza gyémánt krajcárkámat!
0: Mikor a kapuról elhessegették, megint a kerítése, kerítésről a kútágasra szállott, s mind csak azt kiabálta.
2: Török császár, adj vissza gyémánt krajcárkámat!
0: Mit volt mit tenni a török császárnak? Nagy mérgesen bement a palotájának legbelső szobájába, hogy ne hallja a kakas kukurikolását. De hiába ment be, mert akkor meg a kis kakas az ablak párkányára szállott, onnét kiabálta.
2: Kukuriku! Török császár! Add vissza gyémánt krajcárkámat!
0: Nem volt nyugta a török császárnak. Kikiáltott nagy mérgesen a szolgálónak, hogy fogja meg a kakast, s dobja bele a kútba. Szaladt a szolgáló, megfogta a kakaskát, beledobta a kútba. De a kis kakas nem halt belé, mert csak azt mondta.
2: Szídd fel, begyem a vizet!
0: S mind egy cseppig felszívta, ami víz a kútban volt. Azzal kirepült a kútból, szállott ismét a török császár ablakába, s kukurikolt nagybegyesen.
2: Kukurikó, török császár! Add vissza gyémánt krajcárkámat!
1: Hát ennyi olyan teremtette! Hát mégis él ez a hitvány kakas! Hely, szolgáló, fogd meg és vesd az égő kemencébe!
0: Szalad a szolgáló, megfogja a kakaskát, s bedobja az égő kemencébe. Ha nem a kakaskát, a tűz sem égette meg, mert amikor a kemencébe vetették, elkezdett kotyogni.
2: Eresz ki, begyem, a vizet, hadd oltsa el a tüzet!
0: S hát, csak ugyan kifolyt a begyéből a sok víz, s egyszeriben elaludt a tűz. Bezzeg, hogy repült ismét a török császár ablakába, s kukurikolt, ahogy csak a torkán kifért.
2: Kukurikó, török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: Hey, uram teremtőn, mérgelődött a török császár, dúlt, fúlt, szörnyű nagy haragjában, kiabált, káromkodott, hogy egy ilyen hitvány kakaskát sem tudnak elpusztítani. Volt a kertjében egy nagy darásfészek, s parancsolta a szolgálónak.
1: Hey, szolgáló! Hát dobd a kakast a darásfészekbe, hadd csípjék agyon a darazsak!
0: Szalad a szolgáló, megfogja a kakast, viszi a kertbe, beledobja a darásfészekbe. De a kakaskát a darazsak nem csípték agyon, mert csak szólt a begyének.
2: Szidd fel, begyem a darás!
0: S amennyi darás volt, mind felszívta. Utcu szállott egyszeriben a török császár ablakába, s kukurikolt, hogy zengett bele a palota.
2: Kukurikó, török császár! Add vissza gyémánt krajcárkámat!
1: No, megállj, kakas! Mindjárt nem kukorikulsz te!
0: Megparancsolta a szolgálónak, hogy hozza be a kakaskát tüstént. Szalad a szolgáló, hozza a kakaskát, megfogja a török császár, s bedugja bugyogójába. Olyan bő volt ez a bugyogó, hogy 9 kutyakölyök jól elfért volna benne, meg sem kottyant neki a kakaska.
1: No, itt most kukorikolhatsz!
0: Hiszen a kakaska nem kukurikolt, csak kotyogott magában.
2: Eresz ki, begyem a darást! Hadd csípjenek a császárt!
0: Kiszárnak a darazsak, csípik, marják a császárt! Táncol, ordít a császár, nem tudta, hogy mit csináljon nagy kínjában! Mit volt mit tenni? Kieresztette a kakaskát, s mondta a szolgálónak.
1: Erik, vidd a kincses kamrámba! Hadd vegye vissza a gyémánt krajcárkáját, mert különben én pusztítom el!
0: Vitték a kakast a kincses kamrába, s hát ott kádaslag állott a tenger sok ezüst, arany és gyémánt. Ott ragyogott, tündökölt a gyémánt krajcárka is. Na hiszen jó helyre kerekedett a kakaska, mondta egyszeribe.
2: Szidd fel, begyem a sok pénzt!
1: szítve begyem a sok pénzt!
0: Felszít egy kád ezüstöt, meg se kottyant neki. Felszít egy kád aranyat. Na, most volt valami a begyében, felszít egy kád gyémántot. Na, ez éppen elég volt. Uccu szaladt a kakaska nagy örömmel, hazáig meg sem állott. Ott azt a sok pénzt az asszonyának mind kieresztette. Bezzeg, azután az asszonynak jó volt dolga. Sóra-fára nem volt gondja. Még ma is élne, ha meg nem halt volna.

0: Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy faluban egy fiatal ember, meg az idős anyja. Előkelő családból származtak, de nagyon szegények voltak. Nem volt más vagyonuk, mint a kis kunyhó, amelyben laktak, és egy picinke darab föld, amelyen zöldséget termesztettek. Az öreg asszonynak egyetlen vágya volt, hogy a fia megnősüljön. Megöregedett, szerette volna, ha szorgalmas menyet kap, aki segítségére lenne.
1: Mikor nősülsz már meg? Mikor hozol már asszonyt a házhoz, aki segít a házi munkában?
0: A fiú szeretett volna gondoskodni édesanyjáról, azt akarta, hogy boldog legyen, de olyan szegény volt, hogy egyszerűen esküvőre sem tellett. Ugyancsak elunta már a nyomorúságot. Látta, hogy mások elmennek a faluból a nagyvárosba, és gazdagon térnek haza. Végül elhatározta, ő is a városba megy, és addig haza nem jön, míg elég pénze nem lesz a nősüléshez.
2: Elmegyek a városba, anyám. Sok pénzt keresek, aztán hazajön. Akkor majd megnősülök, és mindnyájan boldogan fogunk élni.
1: Nem menj el. Ha velem vagy, az minden gazdagságnál többet ér. Ha elmegy, hiába enyém akár a világ minden kincse.
2: De hiszen azt akarod, anyám, hogy asszonyt hozzak a házhoz. Olyan tarthatnám el a feleségemet, ha nincsen egy pénze.
0: Éppen a kunyhó ajtaja előtt állt egy öreg fülyefa, amelyen egy szellem élt.

0: Kihallgatta ezt a beszélgetést, és azt mondta magában.
1: Micsoda lehetőség, micsoda csodálatos lehetőség. Mielőtt az ifjú elmegy, felöltöm az alakját, és elfoglalom a helyét. Akkor aztán élhetek a barátságos kis kunyhóban, és az öregasszony majd főz nekem. Megelégeltem már, hogy a hidegben ennek a fának a tetején éljek. Mitagadás, megelégeltem már azt is, hogy szellemként éljek.
0: Másnap reggel az ifjú elbúcsúzott anyjától, és az öregasszony könnyes szemmel megáldotta. Ezután az ifjú útjára indult. A szellem várt, míg le nem szállt az este. És akkor magára öltötte a fiatalember alakját, és bekopogott a kunyhó ajtaján. Az öregasszony az ajtóhoz sietett.
2: Vajon ki lehet az, ilyen késő éjszaka?
0: Kérdezte magában. Kinyitotta az ajtót, hát a fia állott.
2: Mi történt? Hosszú útra indultál. Miért jöttél már is haza? Csak nem vagy beteg?
1: Ó, anyám, nem tudtam elviselni a gondolatot, hogy elhagytalak.
0: Felelte a szellem, mintha csak ő volna az öregasszony fia.
1: Meggondoltam magam. Elhatároztam, hogy a faluban maradok, és abból a kevésből fogunk megélni, amink van.
0: Az öregasszony meghatódott. Örült, hogy visszakapta a fiát. Boldogan sürgött, forgott, vacsorát főzött, ágyat vetett. Na, ettől fogva a szellem úgy élt a kunyhóban, mintha ő volna az öregasszony fia. Sokkal kényelmesebb volt, mint a fán lakni. Nagyszerűen érezte magát.

0: Elmúlt egy év, és az ifjú hazatért a faluba. Izgatottan sietett a kunyhó felé.
1: Milyen boldog lesz anyám, mikor viszont lát, és megmutatom mindazt, amit neki hoztam.
0: Bekopogtatott a kunyhóban, és egy ifjú nyitott ajtót, aki szakasztott olyan volt, mint ő. Mérgesen ráförvett a jövevényre.
2: Ki vagy te? Mit akarsz a házamban?
1: A házamban? No nézd csak, mit keresel te az én házamban? Hol van anyám?
0: A szóváltás hallatán kijött az öreg asszony.
1: Anyám! Mi történik itt? Ki ez az ember?
3: Hát ezt meg hogy érted? Ez az én fiam. Ki vagy te?
0: Az ifjú hiába próbálta meggyőzni az anyját, hogy ő az igazi fia, csak nem hitt neki. Az öreg asszony és a szellem közös erővel kilökték az ifjút az kunyhóból, és becsapták az ajtót. Szegény fiú nem tudta, mit évő legyen. Kétségbe esésében elhatározta, hogy a fejedelemhez, az ország uralkodójához folyamodik. A fejedelem türelmesen meghallgatta a történetet, és maga elé hívatta a másik fiatalembert is. Jól megnézte előbb az egyiket, majd a másikat. Egyformának látszottak. Apróra kikérdezte őket, de még így sem tudta eldönteni, melyikük az öregasszony igazi fia. Az ifjú minden áldott nap elment a fejedelem udvarába, de nem tudta meggyőzni az uralkodót, hogy a gonosz szellem kitúrta az otthonából.

0: Egy napon, mikor szomorúan ballagott hazafelé, egy csapat fiú mellett ment el, akik a mezőn játszottak. Az egyik gyerek odaszaladt hozzá.
1: Miért vagy olyan szomorú?
0: A fiatalember nagyot sóhajtott.
2: Senki nem akar rajtam segíteni. A házamból betelepedett egy csaló. Még az anyám is azt hiszi, hogy ő a fia. Nincs igazság ezen a földön.
1: Gyere el a mi fejedelmünkhöz! Mondd el neki a bajodat, ő talán segít rajtad!
2: Na, de hiszen éppen most jövök a fejedelemtől, még ő sem tud tenni sem.
1: Nem, ne ahhoz a fejedelemhez menjél! A mi fejedelmünkhöz gyere!
2: De hát ki a ti fejedelmetek? Hiszen egy országnak csak egy uralkodója lehet.
1: Gyere csak el, majd jól meglátod!
0: A gyerek válasz sem várva karon fogta az ifjút és oda vezette, ahol a társai játszottak. Egy ragyogó szemű fiú ült közöttük a földkupacon. A gyerek, aki az ifjút oda vezette hozzájuk, mélyen meghajolt és így szólt.
1: Felség, ez az ember különös történetet akar elmondani, és az igazságot keresi.
3: Na, halljuk a történetet, jó ember!
0: Szólt a fiú, akit a többiek felségnek szólítottak. Az ifjú bosszús volt, mert azt hitte, csúfolódnak vele.
2: Ez nem tréfa, számomra ez élet és halál kérdés.
3: Mi nem tréfálunk, valóban segíteni akarunk rajtad.
0: Mondta a földkupacon ülő fiú. Igaz együttérzés hallatszott a hangjából. Társai sem nevettek rajta, így hát a szegény fiatalember elmondta mindazt, ami történt.
3: Segítek a bajodon, de csak egy feltétellel.
2: Mi legyen az?
3: Az ítéletemet holnap reggel hozom meg, de a fejedelemnek és a minisztereinek és a falu összes lakójának jelen kell lennie.
2: De hát, hogy vehetném rá őket, hogy ide jöjjenek? A fejedelem a fejemet véteti, ha javasolni ismerészelek, csak bármi ilyesmi.
3: Hát ez már a te dolgod, haver.
0: Az ifjú ugyancsak aggódott, de nem volt mit tennie.

0: elveszette minden bátorságát, megint elment a fejedelemhez, és előadta különös kérését. Nagy meglepetésére az uralkodó nem haragudott, sőt, ösztökélte ugyanis a kíváncsiság, nyomban beleegyezett, hogy elmegy, s magával viszi összes miniszterét. Így hát, másnap reggel a fejedelem egész udvartartása és a falu népe kiment a mezőre. Természetesen ott volt az ifjú, az anyja, meg a szellem is. Biztos volt a dolgában, ha a fejedelem nem tudott dönteni, gondolta, akkor egy gyerek nem járhat nagyobb szerencsével. A fiú köszöntötte a fejedelmet és elfoglalta helyét a földkupacon.
1: Azért jöttem ide ma reggel, mert megígérted, hogy megoldod azt a rejtélyt, amellyel én sem tudtam megbirkózni. De ne felejtsd el, ha kudarcot vallasz, szigorúan megbüntetlek.
2: Igenis, felség.
0: Az emberek visszafolytották a lélegzetüket. Egy gyerek akar igazságot tenni, az ország hatalmas uralkodója meg csak áll és figyel. A fiú először egy hosszú, vékony nyakú palackot kért. Mikor elértették, így szólt.
2: Aki ebbe a palackba be tud bújni, az az anyja igazi fia, és a kunyhó jogos tulajdonosa.
0: Mielőtt a megrémült ifjú tiltakozhatott volna a különös próbatétel ellen, a diadalittas szellem összezsugorodott akkorára, mint egy pici bogár, és belerepült a palackba. A gyerek gyorsan bedugaszolta, aztán megparancsolta az ifjúnak, hogy dobja a palackot a tengerbe.
2: A csaló szellem volt, aki felöltötte ennek a szegény embernek az alakját, és sikerült bolondá tennie mindenkit, még ennek az ifjúnak is a szegény édesanyját.
0: Fejedelem! El volt ragadtatva.
1: Hogyan tettél szert ennyi bölcsességre ilyen fiatalon?
2: Mi tehén pásztorok vagyunk, felség. Itt szoktuk legeltetni a teheneinket. Egy napon rátaláltunk erre a földkupacra, és úgy gondoltuk, érdekes lesz játszani rajta. Bíróságosat játszottunk, és rájöttünk, hogy aki ide ül, az olyan nagy bölcsességgel telik el, hogy a legkörmön fontabb bajokat is meg tudja oldani. Fölváltva ültünk a földkupacra. Történetesen most épp rám került a sor. Nekem nincs hatalmam, felség, nekem minden hatalmam ebben a varázslatos földkupacban.

fejedelem nyomban megparancsolta az embereinek, hogy ássák fel a halmot. És láss csodát! A földkupac alól gyönyörű trónszék került elő. Drága kövekkel volt borítva, és 32 csodálatosan faragott égi hajadon

0: fejeden a trónushoz lépett, s fel akart rá ülni, szokásos módon, keresztbe tett lábbal. Ám ekkor hangot hallott. Az egyik faragott szobor szólt.
1: Áj! Ez a trónus a nagy Vikramáé volt. Mielőtt ráülnél, be kell bizonyítanod, hogy vitézségben és bölcsességben vetekedhetsz Vikramával. Figyelj ránk, s elmondjuk, milyen nagy fejedelem volt ő.

Aztán a 32 szobor mindegyike elmondott egy-egy mesét a bölcs és vitéz Vikramáról. És midőn az utolsó mese is elhangzott, az égi hajadonok felemelték a trónust fel a magasba a levegőbe, és elrepültek messze,

itt vége a mesének. Csak annyit teszünk még hozzá, hogy a 32 égi hajadon 32 meséje ma is híres India szert. Úgy nevezik őket, hogy Simhasana Vatsi, azaz a trónus 32 meséje.

0: Mosonyi Aloiz, autós mese. Volt egyszer egy autó. Öreg kisasszony, öreg autója volt, de szép, fényes, tiszta kívül-belül, mert a kisasszony szerette a rendet meg a tisztaságot, és az öreg autóját is szerette. Egyszer, mikor este mentek hazafelé, az út mellett megláttak egy kutyát.
1: Nos, egy stoppos, már csak ez hiányzott,
0: mondta a kisasszony, és megállt.
1: Na, mi kéne? Szállj be!
0: A kutya beszállt az autóba.
2: Vigyenek el!
1: Hová?
2: Az mindegy, csak el innen, jó messzire.
1: Csavarogni akarsz, csatangolni.
2: Világot látni, erre, arra, föl, kalandra.
1: El fogsz veszni.
2: El is akarok. Alig várom. Induljunk már.
1: Hát jó,
0: mondta a kisasszony, és az autó elindult. Mentek, mentek a sötét úton, hegyeken át, völgyeken át.
2: Már elvesztem?
1: Még nem,
0: mondta a kisasszony, és mentek tovább. Hegyeken át, völgyeken át, a sötét úton.
2: Most már elvesztem?
1: Még most sem,
0: mondta a kisasszony, és mentek tovább. Hegyeken át, völgyeken át, a sötét úton. Egyszer csak megálltak.
1: Itt elvesztél.
2: Örökre?
1: Örökre. Kiszállhatsz.
0: A kutya kiszállt, és körülnézett.
2: Várjanak, eszembe jutott valami. Szegény Gizi néni. Szegény, szegény Gizi néni,
0: mondta, és gyorsan visszaugrott az autóba.
2: Haza, haza akarok menni. Tudják az utat?
1: Tudjuk. Mi ketten, te meg én,
0: mondta az autójának.
1: Oda talál.

0: Lackfi János, a nagy autómosás.
1: Fogadok, hogy nem láttatok még autómosót.
0: Magyarázott Köles, a köré gyűlt többieknek.
1: Nagyon klassz lehet ott dolgozni. Először is fognak egy csomó vizet.
2: Vizet?
0: Érdeklődött Dinnye.
2: Az itt is van a pocsijában.
0: Azzal már hozta is a törött játszó gödörben.
1: Nos igen, de aztán lemosópor öntenek a vízbe.
3: Azt mi is tudunk. Van fehér kőmorzsánk. Első osztályú, saját kezűleg bányáztam a dombon.
0: Izgult rettenetesen korom.
3: Hozom is rögtön.
0: És csak hamar megjelent egy degeszre tömött szakadt nejlon zacskóval.
1: Úgy, keverjétek ki jó havosra.
0: Oktatta őket Köles, miközben Korom és Dinnye egy bottal habarták a kőmorzsás pépet.
1: Minél habosabb, annál tisztább lesz a kocsi. És annál viccesebben néz ki a mosás. Aztán hatalmas kefékkel felkenik az autóra az egészet.
2: De honnan vegyünk kefét?
4: Hát ágakból kell kötözni, mint a seprét.
0: Találta fel magát Janka, és már szaladt is a kajakért. Mindnyájan elmerülve kötözgették az automosó keféket. A négy jó barát roppant elégedetten vette szemügyre automosó készletét. Most már igazán csak egy lemosni való autó hiányzott.
1: Mossuk le a két rollert!
0: A járgányok hamarosan csillogtak-villogtak a napon.
3: Azért a roller mégsem autó.
1: Mossuk le a két homokozós dömpert!
0: Találta fel magát Köles, a fővezér.

0: csak úgy csikorgott, meg nyikorgott, meg vicsorgott belé.
1: Csuda szép lesz.
2: Hogy fog örülni?
3: Bújjon kell gyorsan, mert jön a bácsi. Majd csak akkor jöjjünk elő, ha ámul és bámul, és nem tudja, kinek köszönje meg.
0: A dombon túli bácsi kijött, és nagyon furcsán viselkedett. Először haját tépte, pedig amúgy se sok volt neki. Aztán elvörösítette a fejét, pedig amúgy is vörös volt neki. Aztán kigubasztotta a szemét, pedig amúgy is békára hasonlított. Közben ordított is, hogy
4: piszkos, gazember, sírkefú!

0: meg!
1: Úgy látszik, nem tetszik neki.
2: Pedig csuda szép lett.
1: Kis hamar maradt rajta, de hát túl hamar jött a bácsi.
3: Se baj, srácok! Holnap lemossuk a hátulját is. Talán nem lesz ennyire ideges.

0: Jónás Tamás, a csodapipa. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény öreg cigányember. Ez az ember egész életében igen szerencsétlen volt. Nemhogy vagyont nem tudott magának gyűjteni, de még az Isten is megverte minden bajjal. Magára maradt öregségére, feleségét és 3 szép fiát is ő temette el. Hely, megharagudott az öreg az Istenre. Ahogy egyedül töprengett rossz sorsán, szegényes házában, elhatározta, hogy most már ellenére tesz a szerencsétlenségnek, még ha Isten ellen is kell tennie. Felszaladt a padra, hogy keressen valamit, ami segítségére lehet a dolgában. Volt ott mindenféle kacat, ócskaság, még 2 szem diót is talált, de a szerencsét hozó tárgyra csak nem bukkant rá. Már le akart mászni a padlásról, amikor a feljáró felső fokán megpillantott egy öreg pipát, s mellette egy zacskó dohányt. Töprengett, hogyan kerülhetett oda, de csak nem emlékezett rá. Magához vette, hogy legalább füstölhessen, amíg a szerencséjén gondolkodik. Na, amikor beleszívott a pipába, akkor lepődött csak meg igazán. Csuda volt-e vagy rontás? Igaznak azért igaz, úgy higgyétek el. Már az első szippantás után észrevette, hogy valami furcsa történt vele. Úgy kitisztult a hallása, hogy még a 3. szomszéd sustorgását is meghallotta, ahogy volt ott ültiben.
1: Asszony!
2: Az aranyat a pottyantós mögött ástam el 3 lépésre. Senkinek egy szót se róla.
0: Mit gondolt az öreg? Kapta magát, szaladt át a 3. szomszédhoz.
3: Engedj be, jó ember! Kérdezek valamit tőled, amitől elvörösödsz.
0: Addig zörgetett, hogy a szomszéd beengedte.
2: De akkor kérdezd, mert mérgemben megtalállak ütni, hogy az este közepén zavarkodsz.
3: Az a 3 lépés a pottyantóstól. Nyújtott lépés, vagy csak olyan rövid?
0: Elvörösödött a szomszéd. Könyörgött az öregnek, hogy el ne fecsegi a titkát. Esküdözött, hogy becsülettel gyűjtögette az aranyat. Félti is őket, mint a szemefényét.
3: Jól van, hallgatok. Ha elviszel valakihez, aki nálad is gazdagabb, aki nálad is nagyobb úr.
2: Viszlek holnap a bíróhoz.
0: Másnap szekérre ültette a szomszéd az öreget, s vitte 3 falun át a bíróhoz. Megy a cigány a bíróházához, de nem akarják beengedni a fegyveresek.
3: Márpedig én nekem benn dolgom van. Mondják az úrnak, hogy olyan ember jött hozzá, aki olyat kérdez tőle, amitől elvörösödik.
0: Mennek a katonák jelenteni. Az öreg addig leült az árok szélére, belekezdett pipázni, azt fülelt. Hallja ám, hogy a bíró sutymorog a favágóval. Valami 50 szekér fáról, amit el kellene lopni a szomszéd megye erdeiből. Jönnek a katonák, hogy a bíró látni akarja azt a szemtelen embert, aki azt állítja, hogy elvörösíti őt. Megyen az öreg most már nagy bátran a bíró elejébe.
4: No, vörösíts meg, vagy ha nem, de restre húzatlak.
3: Van-e bíró uramnak 50?

0: Olyan nagy szekere, vagy kölcsön kell kérni vala onnét?
1: Lángba borul erre a bíró arca, mintha a nap hevítette volna. Elküld mindenkit, csak ketten maradjanak az öreggel.
2: Mondjad, mit kérsz a hallgatásért?
0: Nem sokat. Csak vitessen az úr engem egy nálánál is nagyobb úrhoz.
2: Viszlek holnap a királyhoz.
1: Mennek másnap lovasintóval a királyhoz. Estére érnek a kastélyhoz, már a király éppen az esti ebédre készülődik. Mennek jelenteni, hogy egy öreg cigány érkezett, aki azt állítja, hogy olyat tud kérdezni, amitől a király is elvörösödik. Az öreg addig bepipázott, azt fülelt. Hallja, hogy a szakács meg a hopmester sutymorognak az egyik sötét szobában, hogy melyik ételbe öntsék azt a mérget, amit a király elé visznek esti ebédre. Éppen jönnek az öregért, hogy vigyék a király elé, aki nagy kíváncsiságában rögtön magához rendelte.
3: Akkor kérdezz, de ha nem vörösödök el, karóba kerülsz.
0: Kérdezek én, de csak akkor, ha már ide ér az esti ebéd.
1: Na hozzák az ételeket, akkor odasugja az öreg cigány a király fülébe.
0: Kettőt is kérdezek hamarjába. Vajon melyik ételbe tették a mérget, és kicsoda? A szakácsé vagy a hopmester?
1: Elvörösödik mérgében a király, amikor megérti, amit az öreg mond. Rögtön megparancsolta a szakácsnak és a hopmesternek, hogy ők kóstolják meg először az ételeket. Azok meg térdre estek, reszketve vallották be, hogy meg akarták ölni a királyt, mert az ellenséges ország királya megfizette náluk ezt a gonoszságot. A király rögtön tömlőzbe vetette az árulókat.
3: No, megmentetted az életemet, mit kérsz érte?
0: Nem sokat. Vitess engem egy náladnál is nagyobb úrhoz.
1: Itt töpreng erősen a király, hogy hova vitesse az öreg cigányt, amikor az országában ő a legnagyobb úr. Akkor aztán kitalálta.
3: Elvitetlek én téged az ördökhöz, mert annak a pokolban sokkal több lelke van, mint nekem oda alattvalóm. Annak nagyobb úrnak kell lennie.
1: Viszik másnap az öreget királyi katonák a pokol kapujáig. De ott aztán kirakták a kocsiból, azt rögtön fordultak is vissza, mert inukba szállt a bátorságuk. Leül az öreg a pokol kapuja előtt, rágyújt a pipájára, s pöfékel, mintha csak otthon lenne. Négyet, ötöt is szívnia kellett, hogy megtisztuljon rendesen a hallása, mert bizony igen nagy birodalom az a pokol, messzire kellett benne hallgatóznia. Halljám, hogy a gonosz lelkek összesúgnak a pokol legnagyobb mélyében, hogy ellopják az ördögtől a kapukulcsot, azt visszaszöknek a földre. Kiderítették valahogy, hogy az ördög a patájában rejtegeti a kulcsot. Odaugrik az öreg a kapuhoz, s tiszta erővel elkezdi verni. Nagy mérgesen kidugja a fejét az ördög a kukucskajukon.
4: Mit akarsz, öreg? Ide nem lehet csak úgy bejönni.
0: Nem is akarok én. Csak kérdeznék valamit, amitől elvörösödsz.
4: Kérdezzed, de ha nem vörösödök el, bekaplak ide, azt itt is tartalak, míg a világ világot bír.
0: Arra lennék én kíváncsi, hogy a bal vagy a jobb patkódból kell-e a lázadóknak kilopniuk a kapukulcsot.
1: Elvörösödik az ördög mérgében, hogy kiderítették a titkát. Elmondja neki az öreg, hogy mit hallott. Bizony, meg akarnak szökni a gonoszok a pokolból.
4: Jó van, öreg cigány, megmentettél a nagy szégyentől. Mit kérsz cserébe?
0: Mit kérhetnék? Vigyél engem egy náladnál is nagyobb úrhoz.
4: Hát az csak az Isten lehet. Holnap oda küldetlek, mert én oda nem mehetek veled.
1: Másnap az ördög egy deszkára ültette az öreget, belerúgott kétszer a fába a patkós lábával, azt mormogott valami varázsszavakat. Felemelkedett a deszka. Vitte az öreget az egekbe. No, egyszer csak beüti az öreg a fejét valamibe. Az bizony az ég volt. Megérkeztek a mennybolthoz. Megkereste az öreg a mennybolton a bejáratot, azt azon felkapaszkodott a mennyországba. Jaj, de szép vidékre érkezett. Elmondani nem lehet. Elképzelni is csak úgy, ahogy azt képzeli el a teli holdat, aki még sose látta. Az öreg leheveredett a sűrű, gyenge fűbe, s mosolygott, mint egy kisgyerek. Így találtak rá az angyalok, akik kérdezgetik rögtön, hogyan került hozzájuk. De az öreg nem mondott semmit. Csak azt hajtogatta, hogy vigyék őt rögtön az Isten elejébe, mert olyat tud tőle kérdezni, amitől az elvörösödik. Felemelték az angyalok, azt vitték a mindenhatóhoz. Az öreg, amikor odaértek, beunta a szemét, hogy meg ne vakuljon a fényességes mindenható látványától. Csukott szemmel árt az úr előtt, amikor az megkérdezte tőle.
5: Mi az, öreg cigány, amit kérdenél tőlem, hogy én attól elvörösödök?
1: Kedves volt nagyon az úr hangja, meg is szeppent az öreg, de már eltökélte, hogy még ha le is küldik a pokolba, ő megkérdezi, ami a szívét nyomja.
0: Hát, én csak azt kérdezem, hogy miért kellett nekem életemben annyit szenvednem, elvesztenem a családom, öregségemre egyedül maradnom, amikor én egész életemben becsületesen viseltem magam meg a sorsomat.
1: Hely, zavarba jött akkor az Isten. Pirosult az arca, mint az alkonyati nap. Szólalni se tudott.
0: No, ahogy volt, úgy volt. Hanem itt van nekem ez a pipám. Szívjon bele az úr néhányat, hogy meghallja ezentúl, ha valaki panaszkodik lenne a földön.
1: Ezt a mesét nekem a nagyapám mesélte, annak pedig a dédapja, annak meg a szépapja, de már ők sem tudták pontosan, hogy akkor az Isten beleszívotta abba a pipába,

0: Arany László, a nyelves király kisasszony. Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy király. Annak volt egy gyönyörű, szép lánya, de az a leány olyan nyelves volt, hogy senki nem csak meghaladni, hanem megközelíteni se tudta a szájasságában. Akárkivel, akármikor beszélt, mindig csak az övé lett az utolsó szó. Búsult ezen a nagy nyelvességen a király. Kivált, ha látta, hogy a többi király és herceg kisasszonyok soha egy rossz szót, egy káromkodást ki nem eresztenek a szájukon. Az ő lányától meg más se hallani. Ezen kívül az is bántotta, ha elgondolta, hogy hogy tegyen ő ezzel valami becsületes ember szerencsétlenné, hisz aki elveszi, csak keserűség lesz az élete. Utoljára hát gondolt egyet.
1: No, leányom, mondta a leányának, kihirdettem az országban, hogy aki téged le tud szájalni, annak adlak feleségül.
0: A lány megörült ennek, ahelyett, hogy megszontyolodott volna.
2: Jó lesz bizasz, felséges atyám. Legalább nem lesz olyan alamuszi. Tedd ide, tedd oda, uram.
0: A király látta, hogy csak ugyan nincs más mit tenni, hát kihirdette, hogy aki rá tud arra menni, hogy nem a leányi, hanem az ővé legyen az utolsó szó, annak adja feleségül fele királyságával együtt. Mentek aztán szerencsét próbálni mindenféle emberek, hercegek, grófok, nagysüvegű tótok, de egyik se tudott kettőt se szólani a királyasszonyhoz. Meghallotta ezt három sváb fiú is. Ők is elindultak, hogy megpróbálják, mire mennek. Ha nyernek, jó lesz. Ha nem gyernek, se káruk, se hasznuk benne. A legkisebb fiú eszelős volt. A bátyai el se akarták vinni.
3: Ne is gyere, te Jankó! Úgy se lesz az a kisasszony a tied.
4: Csak azért is elmegyek, majd ott megválik, hánysággal telik. Ki lesz az a király kisasszony?
0: Mentek, aztán mendegéltek. A két bátya már nagyon elhagyta Jankót, mert az akármit látott úton, útfélen, mindent felszedett. Egyszer csak talált egy tojást. Elkezd kiabálni a bátyai után.
4: Gyertek csak, hé! Mit találtam?
0: A két bátya azt gondolta, hogy legalább egy véka aranyat, ezüstöt talált. Oda szaladtak nagy lóhalálába, hát látják a tojást. No, hiszen neki estek Jankónak. Úgy elverték, mint a két felekű dobot, aztán ott hagyták. Jankó feltápászkodott, eltette a tojást, ment utánok. Kevés idő múlva megint talált egy rossz szeget. Megint elkezdett kiabálni.
4: Hát most mit találtam? Gyertek csak!
0: Azok megint visszaszaladtak, hogy Isten tudja, mit talált, mit nem, Jankó. Hát látják a rossz szeget. No, ezért megint jól helybe hagyták. Jankó eltette a szeget is. Harmadszor még talált egy rakás ganét. Akkor is kiabált, de rá se hederítette. Jankó eltette azt is a sapkájába. Ment aztán a bátyai után, de azok már úgy elhagyták, hogy mire a palotához ért, azok már visszafelé jöttek nagy szomorúan.
3: Ne is menj te oda be, úgy se lesz az a tied.
4: Már miért ne lehetne az enyém?
3: Csak, nincs hozzávaló eszed.
4: Csaknak zsák kell, papnak ágy kell, azért is megmutatom, hogy az enyém lesz.
3: Nem éljed meg hajosan, kopaszon is bajosan.
0: De Jankó csak bement, mindjárt beszédbe eredett a királyasszonnyal.
4: Te piros a kisasszony!
2: Tűz ég ám bennem!
4: Itt egy tojás, süssük meg nála!
2: Lyukas ám a serpenyő!
4: Itt egy szeg, foltozzuk be vele!
2: Igen, bizaganét!
4: Az is van itt, egy sipkával!
0: No, erre a kisasszony egy szó sem tudott szólani, hozzá kellett neki menni a bolondhoz. Másnap megesküdtek, nagy lakodalmat tartottak, máig is élnek, ha meg nem haltak.

A nap gyermekei. Rostás Farkas György meséje. Valamikor, nagyon régen, a világ kezdetének elején lehetett, amikor az ember napokig bolyonghatott, amíg egy másik emberrel találkozott. Nagyon nagy becsben tartották az ilyen találkozásokat, mert az emberek vágytak a hírekre, különösen azokra, amelyek külhonból érkeztek. Az idegennek szállást és melegételt adtak. Tátott szájjal hallgatták az érdekesebbnél érdekesebb történeteket. A cigányoknak abban az időben volt becsületük, szívesen fogadták őket a tábortüzeknél, és borzongva hallgatták az öreg cigányvajda történeteit. Most pedig elmesélem, hogy nekünk cigányoknak mitől van ilyen szép barna színünk, mert tudjátok meg, hogy nekünk is ilyen sápadt színünk volt, mint amilyen nektek van. Bizony, barátocskám, valamikor mi is olyan sápkorosak voltunk, mint ti. Még ilyet, fehér romák, szólt közbe hüledezve egy legény. Vad népek elűztek minket otthonainkból, leányainkat, asszonyainkat megbecstelenítették. Akik túlélték a borzalmas mészárlást, menekülni kényszerültek. Így lettünk mi hazátlanok, a világvándorai. Mivel nem volt otthonunk, ruhánk is csak annyi, amennyit magunkon viseltünk, kézenfekvővé vált számunkra az a felismerés, hogy kezdetben olyan tájakon vándoroljunk, ahol szabad ég alatt is lehet aludni, ahol melegen süt a nap. Reggel a kellő nappal ébredtünk, s oda tartottuk arcunkat a napsugarainak. Mozdulatlanul sütkéreztünk, mint a sasmadarak. És amikor szivacsként magunkba szippantottuk az életet jelentő fényt, útra keltünk. Csak nézett bennünket a nap, minden reggel szívélyesen ránk mosolygott. Mi is nagyon szerettük a napot, mert a mosolyából erőt merítettünk, és ezt tudta is a nap, mivel már akkor is nagyon öreg volt, és az öregek mifelénk bölcsek. Egy napon így szólt hozzánk a nap. Ide figyeljetek, cigányok! Mit szólnátok hozzá, ha gyermekeimmé fogadnálak benneteket? Mire lenne jó ez nekünk? Kérdezte akadékoskodva az öreg jós asszony. Nem is tudom, gondolkodott félhangosan a nap. Talán azért, mert nekem nincsen gyermekem. Azért gondoltam rátok, mert ti szüntelenül úton vagytok, s én egész nap veletek lehetnék. Óvnálak benneteket a bajtól, a veszedelemtől, s örökké az arcotokra varázsolnám a vidámságot. Kedves drága nap, így szólt ükapám a naphoz, bizony el kéne nekünk a te gondoskodásod, atyai szereteted. Mi boldogan leszünk a te gyermekeid, ha szép bronzbarnára fested a bőrünket. Akkor az emberek már messziről felismernek bennünk, és tudják, mi a te fogadott gyermekeid vagyunk. A nap lenyúlt hosszú, sugaras kezével, és minden egyes romát bronzszínűre festett. Nem győztünk betelni új bőrszínünkkel, de örömünk hamarosan örömbe fordult. Az emberek kezdtek irigykedni ránk, és bottal kergettek el bennünket. A tábortűznél megfagyott a levegő. Az emberek lehajtott fejjel szégyenkezve hallgatták az öreg vajda történetét. Akkor a nap rosszat tett veletek, szólt közbe egy 10 év körüli legényke. Bizony, kisfiam, a nap nem tudhatta, hogy a gőg és a büszkeség milyen indulatokat szabadít fel az emberek szívéből. Ezért vándorolunk mi cigányok, mert ha letelepednénk, akkor le kellene mondanunk bőrünk színéről, amely számunkra egyben a szabadság színe is.

0: A görény. Fáj András meséje. Szibériában történt, hogy a mindenáron érvényesülni akaró görény betolakodott a nyusztók és hermelinek közé. Állandóan kísérgette őket, és nagy, gőgösen rá sem hederített saját rokonaira. Egy alkonyattól a cári száműzöttek menyétvadászatot tartottak, és törbe csalták azt a csoportot is, melyben a nagyra vágyó görény megtűrt vendég volt. A vadászok jól irányzott lövéseikkel igen sok állatot elejtettek, sokat pedig megsörétesztek. A gőgös görény is sörétet kapott.
1: Most megkaptad a magadét!
0: Kiáltott fel az egyik görény atyafi.
1: Magadra vess, te ostoba! Hiszen ha a magaddal egyszűrűek között maradsz, most kutya bajod se lenne.

0: Volt egyszer egy egér kisasszony, olyan szép, olyan aranyos jószág, hogy megcsodálta, aki látta. Egér kisasszony apja, anyja büszke is volt a lányára, és maguk között így beszéltek.
1: Nem akármilyen egérke a mi lányunk,
2: nem, nem ugye? Nem akármilyen egérke, nem?
1: Hát a férhez adjuk, nem akárkihez adjuk.
2: Én nem,
1: az, az lesz a vőlegénye, aki a világon a legeslegerősebb. Én mondom, hogy a legeslegerősebb.
2: Miért vagyok az, aki a legerősebb?
0: Egér papa és egér mama el is indult megkeresni az erős, nagyon erős vőlegényt.
1: A világon a nap a legerősebb.
0: Elmentek hát a naphoz, hogy megkérdezzék, akarja-e feleségül egér kisasszony. A napképe felragyogott, sugárzott örömébe, hogy feleségül kaphatja a szépséges egér kisasszony. Egér papa azonban gondolkodóba esett, és így szólt a vőlegény jelölthöz.
1: Mondd, nap, biztos, hogy nálad erősebb nincs a világ?
3: Hely, bizony, van. Az eső sokkal erősebb nálam. Ha az eső megered, én eltűnök az égről. Úgy félek tőle.
1: Kár. Bizony, nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat. Hát most elmegyünk a nálad is erősebb esőhöz. Alig, hanem ő lesz a mi lányunk vőlegénye. Kedves eső, úgy hallottuk, te a napnál is sokkal, de sokkal hatalmasabb vagy. Igaz ez? Mert ha igaz, feleségül kapod a szépséges egér kisasszonyt. De biztos, hogy nálad erősebb nincs a világon?
4: Boldog volnék, ha feleségül kaphatnám egér kisasszonyt, de hát ami igaz, az igaz. A szél, hát ő a sokkal erősebb, mint én vagyok. Hatalma van felettem, ha neki úgy tetszik, elűz az égboltról.
1: Kár, bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonunkat. Na most elmegyünk a nálad is erősebb szélhez. Alig, hanem ő lesz a lányunk vőlegénye.
0: Egér papa, meg egér mama sietett a szélhez. Megkérdezték, vajon ő-e a legerősebb a világon. De a szél bevallotta, hogy ismer magánál erősebbet is.
5: Nézzétek csak! Ott van az a kerítés! Már évek óta próbálom ledönteni, de nagyon erős lehet. Nálam sokkal erősebb, mert sehogy sem boldogulok vele!
0: Egér papa, meg egér mama sietett a kerítéshez.
1: Kedves kerítés!
2: Kedves kerítés!
1: Úgy hallottuk, hogy te erősebb vagy, mint a szél.
2: Én úgy hallottam legalábbis, hogy te erősebb vagy, mint a...
1: Feleségül akarjuk hozzád a mi szépséges... Ugye? Feleségül akarjuk hozzád a szépséges egér kisasszonyunkat. Jó, jó, jó, tudom, de ha valóban te vagy a legerősebb a világon, csak akkor. Tényleg, és tovább nem megyek.
2: Jó, Bill, ahogy gondolod.
1: Igen.
4: Foglaljanak helyet, először is valami ital, keksz.
1: Nem, köszönjük szépen, azt árulj el, hogy maga a legerősebb, ez a legfontosabb nekünk.
4: Nézd, hát, ugye ne vegyes értést, nekem szívesen feleségül venném a szépséges egér kisasszony, nagyon is szívesen, de ami igaz, az igaz, nálam sokkal erősebb a bivaj. Reggelenként erre jár, megbögdös, meglögdös a szarvával, még egy-két nap és ki is dönt, hát nálam sokkal erősebb a bivaj.
0: Egér papa, meg egér mama sietett a bivajhoz.
1: Hé, bivaj, bivaj! Mondd meg, de igaz lelkedre, kedves, drága bivaj. Te vagy-e a legerősebb a világon?
2: Te vagy tényleg?
0: A bivaj bánatosan ingatta a fejét.
4: Nem én vagyok a legerősebb a világon. Nálam sokkal erősebb a vontató kötél, ha az a nyakamon van, tetszik, nem tetszik, arra megyek, amerre a vontató kötél húz.
1: Kár, bizony nagy kár. Há, ugye, hogy kár?
2: Nagyon, hát tényleg.
1: Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
2: Pedig olyan fes fiú.
1: Mindegy, most elmegyünk a nálad is erősebb vontató kötélhez. alig, hanem ő lesz a mi lányunk. Igen, ő lesz a mi lányunk vőlegénye.
0: Egérpapa, meg egérmama nyomban indult a vontatókötélhez. A vontatókötél éppen összecsavarva szundikált a konyha sarkában.
1: Jó reggelt, vontatókötél!
2: Jó reggelt!
1: Ébredj már föl!
5: Jó reggelt!
1: Azt hallottuk, hogy te erősebb vagy a bivajnál, pedig a bivaj erősebb a szélnél. A szél erősebb az esőnél, az eső erősebb a napnál. Hát, ha te mindnél erősebb vagy, feleségül kapod a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
0: A vontatókötél kinyújtózkodott, aztán legyintett.
5: De hogy vagyok én a legerősebb? A konyha másik sarkában van egy egérlyuk, abban lakik a híres, nevezetes egér úrfi. Éjszakánként mindig előbújik és megrágcsál engem. Hát ha ez soká így megy, ma holnap ketté szakadok, aztán nem érek semmit. Bizony, nálam sokkal erősebb a híres, nevezetes, szépséges egér úrfi.
1: Nagyszerű!
5: Nagyszerű! Remek!
0: Nem is keresgéltek tovább vőlegényt. A híres, nevezetes egér úrfinál különbet úgysem találtak volna a szépséges egér kisasszony számára. Hamarosan megtartották a 7 országra szóló egér lakodalmat.
1: Itt a vége.
5: Fussá!

0: Az okos lány. Egy opsitos kiszabadult a katonaságtól, és ment hazafelé az országúton. Amikor elfáradt, betért megpihenni egy magányos házba. Volt ott minden, istálló, ól, lyuk, apró jószág, csak embert nem látott. Kiáltott egyet, kiáltott kettőt, harmadjára nem kiáltott, mert a házból előjött egy szép, nagy lány. Az opsitosnak úgy megtetszett a lány, hogy borra szomjazott, és mégis vizet kért tőle. Hozott a lány egy poharat, vizet húzott a kútból, és szívesen kiszolgálta az opsitost. Gondolta az opsitos, hogy ő innét tovább nem megy, míg beszédbe nem elegyedik vele. Azt mondta neki.
1: Olyan szép vagy te lány, hogy tetszel nekem.
0: Azt válaszolta erre a lány.
2: Ha 50 év múlva mondaná, azt felelném, hogy hazudik. Vagy a szeme világa hibázik.
0: Megcsóválta az opsitos a fejét.
1: Te különös teremtése vagy te az Istennek, hogy hínak?
2: A nevem eleje olyan, mint a hátulja. A közepe dupla.
1: Ebből ugyan nem sokat értek.
0: Gondolta az opsitos, de tovább kérdezte, hát ha valami olyat is megtud, amit megérthet a halandó ember.
1: Magad lakol a házban?
2: Nem én, hanem anyámmal, apámmal, bátyámmal.
1: Hát, az anyád hol van?
2: Főz a konyhában.
1: Mit főz?
2: Föl alát.
0: Sokat ebből sem értett az opsitos, de a kérdezgetést nem hagyta abba.
1: Apád hol van?
2: Vadászni.
1: Mire vadászik?
2: Hát ő úgy vadászik, hogy amit megfog, ott hagyja, s amit nem fog meg, azt hazahozza.
1: Fölötté furcsán vadászik az apád.
0: Aztán megkérdezte.
1: Hát a bátyád hol van?
2: A mezőn.
1: Mit dolgozik?
2: Kiskárból nagyot csinál.
0: Látta az opsitos, hogy vagy a lány nagyon okos, vagy ő nem az elégségesen. Tűnődött egy darabig, hogy mivel fogja meg. Olyat kérdett tőle, amire csak egyenes szóval lehet válaszolni.
1: Mondd csak! Hány éves vagy?
0: De az okos lány nem azért volt okos, hogy ne lejjen olyan választ, amit az opsitost meg nem ért. Mert ezt válaszolta neki.
2: Annyi, amennyi. Az anyám kétszer annyi, apám öttel több, hárman pedig kereken 100 évesek vagyunk.
0: Morgolódott az opsitos, nagyon morgolódott, és elrestelte magát, hogy a lányt megint nem fogta meg.
1: Hallod-e? Ha én innen elmegyek, soha meg nem tudom, hogy túljártál-e az eszemen, vagy pedig bolond vagy, s magad sem tudod, mit beszélsz. Mondd meg hát magyarán, mi az értelme 4 válaszodnak?
2: Megmondom én, de csak azért, hogy lássa, én vagyok az okos, maga meg buta. A nevem eleje ugyanaz, mint a hátulja, s a közepe dupla. Mert Anna a nevem. Az anyám babot főz, az jár fel alá a fazékban. Az apám bolhára vadászik a gatyája ráncai közt. Ha a bolhát megfogja, ott hagyja. A gatyáját nem fogja meg, azt hazahozza. A bátyám árkolja a föld végét, amit eljártak a szekerek. Mélyebb árkotás a kicsi helyébe, így csinál kiskárból nagyot. Én 19 éves vagyok, az anyám 38, apám 5-tel több, vagyis 43. Hárman 100 évesek vagyunk.
1: Látom, nem csak szép vagy, hanem okos is. Hát én innen egy tapottat sem megyek, míg a feleségem nem leszel. De ha az leszel, akkor sem megyek, mert akkor ugyan bizony miért mennék el.
0: Úgy is lett. Az opsitos ott maradt. Feleségül vette az okos lányt, és boldogan élnek ma is, ha meg nem haltak.

0: Bálint Ágnes, az elvarázsolt egérkisasszony, első fejezet, a nyikorgó lámpa. Furcsavár felett éppen alkonyodott, mikor egy egérke végig sétált az utcán. A sűrűn hulló hópelyhek rátapadtak szürke bundácskájára, úgyhogy könnyen össze lehetett volna téveszteni holmi elgurult hólabdával. Cukoranyú mézes kalácsboltja előtt megállt, és vágyakozva nézte a kirakat üveg mögött sorakozó jobbnál jobb édességeket.
1: Az a nagy tükrös szív nekem tavaszig is elég lenne. Aplánként elrágítsálnám, de a tükröt megőrizném, és ha esetleg egérvarrodát nyitnék, jó lenne a ruhapróbákhoz. Jaj, miért nincs valami pici rés a kirakaton?
0: Hirtelen szél támadt, és szegény egérke megborzongott. Gyomra szomorúan korgott. Krrr. A szélben hintázni és nyikorogni kezdett a lámpa, amely cifra vasrúdon függött a kirakat felett. A kisegér felnézett a lámpára, csodálkozva hallgatta a nyikorgást. Aki éhes, aki fázik, az ajtón miért nem kopog? Meleg szoba várja ott bent, és jobbnál jobb falatok.
1: Soha nem hallottam ennél kedvesebbet. Kopogtatnék én ezer örömmel, hiszen már teljesen meggémberedtem idekint, de egy szegény, gyenge kisegérnek semmit sem szabad elhirtelenkednie. Azt ugyan városszerte mesélik, hogy cukoranyó nem tart macskát, és papucsával még sosem ütött agyon egeret. Abrakpárkánya terített asztalra galambok, cinkék, poszálták számára. Hanem én jól magam, mindmáig csak olyan emberekkel találkoztam, akik alig, hogy megpillantottak, már is seprűvel, lapáttal rohantak utánam.
0: Hosszas tétovázás után mégis felmászott a jeges lépcsőn a részpántos küszöbre, és szívdobogva bekopogott. Cukoranyó maga nyitott ajtót. Kinézett az utcára, de a lámpa fénykörében senkit sem látott. Már éppen vissza akart húzódni, mikor észrevette a küszöbön kuporgó egeret.
2: Ó, te szegény kis pára!
0: Mondta, s hangja olyan barátságos volt, akár a kályhat duruzsolás.
2: Kerülj csak beljebb. Képzelem, mennyire összefagytál.
0: Az egérke nem mondatta kétszer, besurrant a cukorillatú szobába, ahol jó meleg volt, és egy pillanat alatt el lehetett felejteni az utca hidegét. Cukoranyú egy babáknak való tányérba pörkölt mogyorót és mákos kalács morzsákat tett, azután leült a tűzhely mellé és nézte, hogyan lakmározik az apró kis vendég. Az csak szaporán rágta a mogyorót, s olykor-olykor hálás pillantást vetett jótevőjére.
2: Nagyon kedvemre való kisegérnek látszol. Szívesen venném, ha itt maradnál nálam, és felvidítanád egyhangú estémet. Gondolj csak el, milyen jó sorod lenne. Abban a sejemmel bélelt szallaggal díszített varródobozban laknál, és a legjobb falatokkal letetnélek. Üres időmben elnézegetném, mint futkosol ide-oda fürge lábacskádon, és bizony, ahogy mosdasz, vagy a bundáskádat kefélgeted, meg is nevettetnél.
1: Drága cukoranyó, minden egér gyerek a te éléskamrádról álmodik. Világ életemben csak arra vágytam, hogy a te házadban élhessek, ahol vanília illat terjeng a levegőben, s a tűzhely szélén nem lustálkodik macska.
2: Azt hiszem, jól megleszünk mi itt ketten. Te majd mesélsz nekem az egerek titokzatos életéről. Én pedig megmutatom neked a mesterségem minden csinyát, binyát. Most keresek egy jó meleg kötött harisnyát, és annak a csücskében szundikálhatsz.
0: Az egérke boldogan költözött be a varródobozba. Éppen neki való hely volt ez, tel is tele színes szalagokkal, sejemfonalakkal, bársonytűpárnákkal. Külön rekeszben valódi ezüst gyűszű pompázott. Az egérke elképzelte, hogy ha a gyűszűre vékony drótból fület erősítene, akkor pompás kis egérvödör lenne belőle, amivel éjszakánként kisurranna a kútra. Minthogy azonban cukoranyó mellett nagy kényelem várt rá, később elhatározta, hogy az ezüst gyűszűből inkább tejet fog inni. A nagy örömtől sokáig nem jött álom a szemére. Mikor végre elaludt, visszaálmodta magát abba az ócska bőröndbe, amelyben lakott, mielőtt az utcára került. Korán ébredt, a szobában még sötét volt, a konyhában azonban már égett a lámpa, a világos kék cserép tűzhelyen teáskanna zümmögött. Cukoranyó hófehér kötényt kötött maga elé, úgy gyúrta az ánizsos sütemény tésztáját. Az egérke udvariasan jó reggelt kívánt neki, azután felmászott a tűzhely patkájára, és megevett egy icurka-picurka perecet.
1: Miért keltél ilyen korán, cukoranyó?
2: Azért, hogy mire 9 órakor kinyitom a boltot, friss, mézes csukkal várhassam a vevőket. De te miért nem lustálkodtál tovább? A dolgot felül igazán ráértél volna.
1: Szeretném látni, hogyan is készül ez a sok gyönyörűség.
0: A konyha egyik sarkában polcos állványon sorakoztak cukoranyú remekei. A legfelső polcon csupa kis bölcső, fehér vagy sárga cukorból formálva, rózsaszínű virágokkal, zöld levélkékkel díszítve. Cukoranyú minden bölcsőbe színes kis papírbabát ragasztott. Az egérkének erről eszébe jutott egy régi emlék.
1: Tudod, cukoranyú, mikor egészen picike voltam, egy mosókonyhában laktunk sok-sok egér családdal együtt. A szomszédasszonyunk kiállhatatlan teremtés volt. Örökké csak henceget, és mindenkinek különbnek tartotta magát. Egy éjszaka besúrant a lakásba, ahol a karácsonyfáról lepottyant egy ilyen cukorbölcső. Azt a bölcsőt hazavitte az egérlyukba, és abba fektette a gyerekeit. Attól kezdve még jobban lenézett bennünket, mert mi csak közönséges rongyfészekben aludtunk. Igen ám, de az a rongyfészek puha volt és meleg. A cukorbölcső kemény volt és ragacsos. A szomszéd egérnéli kicsinyei rosszul aludtak benne. Elkezdték hát rágni a bölcsőt. Először a cukorrózsákat rágták le róla, azután a többi cifraságot. Végül a talpát is körülrágták, úgyhogy ringatni sem lehetett. Szép lassacskán megették az egész bölcsőt. Mamájuk dúlt, fújt, de nem volt mit tennie. Visszafektette a picinyeket a rongyfészekbe, és azok örültek, hogy végre jó meleg helyük van. Mi is örültünk, mert a szomszédnéni ezután már nem hencegett annyit.
0: Cukoranyú jót mulatott az egérke elbeszélésén. Kérni akarta, hogy meséljen még, de ebben a pillanatban kopogtak az ajtón. Az egérke úgy megijedt, hogy gyorsan bebújt a patka mögötti zugba. Rézi néni jött, cukoranyú teljes asszonya, aki minden reggel hozott egy nagy kanna tejet, egy köcsök tejfelt, egy csupor tejszint, no meg írós vajat a tésztagyúráshoz.
3: Ma 1 literrel kevesebb a tej,
0: panaszolta Rézi néni.
3: Az a haszontalan fáni felrúgta a fejő sajtát. Szerencsére utána kaptam, és így nem folyt ki mind.
0: Miután a teljes asszony elment, az egérke elősettenkedett, és kíváncsian kérdezte cukoranyótól.
1: Ki az a fáni, akit ez a piros almaképű asszonság emlegetett?
2: Rézi néni tehene.
1: Milyen gyönyörű neve van, Fáni, Fánika. Nem gondolt cukoranyú, hogy ez ritka szép név?
2: Hát ha annyira tetszik neked, akkor ezentúl majd téged is Fáninak foglak hívni.
1: Igazán? Mondd, cukoranyó, csak ugyan Fáninak hívnál. Hát lehet engem is ugyanúgy nevezni, mint azt az óriási tehenet, aki olyan sokkal, de sokkal nagyobb nálam. Számít csak ki, hány egér telne ki egy olyan tehénből?
2: Hát nem tudnám megmondani.
1: Talán 1 millió is.

este megint egy új mesét fogok nektek mesélni. Tudjátok, mielőtt elkezdődik a mese, el szoktam mondani a szokásos és pontos szabályokat. Gyerekek, remélem ágyban vagytok már, elhelyezkedtetek a kis ágyban. Remélem anyuka megmelegítette a paplant, oda van téve a teljes kávé. Felerősítettétek a hangfalnak erősítő gombját, és kezdődik pillanatokon belül a mese. Ma este a nagy füstről fogtok hallani.

Történt egyszer, nagyon régen, még annál is régebben, mint a múlt héten szerdán, amikor meséltem nektek a furuljázó emberről, még annál is régebben történt egyszer, ugyanazon a helyen, csak kicsit arrébb, 2 kilométerrel, az erdő mellett, egy nagy-nagy kő alatt, aminek az volt régen a neve, hogy Pokollik,

rokhagyma gombát. Síta két szedni a bakonyban. De csak mindig olyan időszakban, amikor tudták, hogy a füstasszony nincs otthon a pokollikban. Nagyon féltek ettől a füstasszonytól, mert ez a füstasszony akkora szoknyát hordott, olyan nagy volt a szoknyája, hogy ahol ment, a szoknya leért a fűre, 3 méteres körzetben, ahogy ide-oda, ide-oda, mert egy nagyon öreg asszonyról van szó, billegett ez az öreg asszony, ide-oda, ide-oda, a szoknyája mindig a lába mellett súrolta a füvet, és ahogyan ment ez az öreg asszony, de csak éjfélkor járkált, kirohasztotta a füvet. Onnan tudták, hogy merre járt éjjel a füstasszony, hogy egy nagy-nagy kikopott ösvény vezetett körbe-körbe, aztán ilyen S-salakban. Azt mondták a régiek, hogy soha nem ment be a faluba, hanem csak a falu körül mászkált ebből az óriási szoknyájával. Azt is mondták, hogy ahol a füstasszony ment tavasszal, és ilyen nyomokat találtak, azokat a nyomokat úgy hívták, hogy boszorkánykörök. Azt is mondták, hogy ahol ilyen köröket látnak, azokon a helyeken nőnek a gombák, a vadgombák. Ez az öreg asszony nagyon jó kapcsolatban volt az állatokkal. Például abban az időben volt a bakonyban hiúz. Ez egy nagy, elég nagyméretű macska, majdnem akkora, mint az én bundi kutyám, gyerekek. Az én bundi kutyám pedig akkora, mint egy kisebb fajta birka. Azok a birkák, amelyek akkor éltek, azok meg akkorák voltak, mint egy megszületett tehén, kis tehén. Talán így el tudjátok képzelni, hogy mekkora volt ez a hiúz, amelyik nagyon szerette ezt a füstasszonyt. Ennek a füstasszonynak volt még teknős békája, mocsári teknős. Az egyik teknősét Zsuzsának hívták, a másik teknősét Eleknek. Volt ennek az öregasszonynak 67 darab erdei békája is, olyan békák, amelyek évközben mindig barnák voltak, de amikor szerelmesek lettek, olyan gyönyörű kék színük volt, mint a Pellmell Ultralight doboznak az a felső része. El tudjátok biztos képzelni, ahogy ezek a békák, mikor ment a füstasszony, követték, és csak annyit mondtak. Ahogy ezek mentek a bakonyban, onnan lehetett tudni, hogy merre járnak, mert ez a világos kék, ultra kék szín, ez világított V alakban. És az elején pedig ott tyorgott ez az öreg asszony, a füstasszony. Mindig ment, mindig mászkált. Az emberek a falvakban, például Imáron, például Öcsön, például Ráskón, például Csóron pusztán, vagy Csóron földén, vagy Dörögdön, amikor látták, hogy a kék színű békák éjjel mentek, tudták, hogy a füstasszony is mászkál. De nem szerették ezt, mert a füstasszony olyankor mindig azért mászkált, mert mindig énekelgette. Egyedül vagyok, egyedül vagyok. Mindenki fél, senki sem ért. Megyek, keresem a helyem, megyek, keresem az embereket, megyek, jönnek velem az állatok, megyek, megyek, de csak a hegyek visszhangozzák, hogy megyek előre. Keresem, aki velem tud barátkozni, de csak megyek, megyek, megyek. Nagyon érdekes volt, hogy az emberek ezeket a dalokat, amelyeket az öregasszony énekelt, mindig mást-mást, ezeket úgy hallották, mint hogyha valahol a fejükbe, valahol egészen közel, mert az emberek ugye éjszaka az ágyakban vannak, ott ébredtek föl, és ott hallották az öregasszony énekét, úgy érezték, mint hogyha az ágy mellett ott lenne, oda bújt volna az öregasszony, és ott topogna, tipegne, és ott énekelné ezt a dalt, ezt, hogy megyek, megyek, keresek, keresek, egyedül vagyok, keresem a helyem. Ez azért volt, mert ennek az öregasszonynak nagyon nagy hangja volt, nagyon messziről is olyan

hangokat tudott létrehozni, amitől a házakban, a kőházakban is úgy hallották, mintha ott lenne. De tudták azt, hogy az öregasszony csak akkor járkál, csak akkor mozog éjjel, csak akkor keresgél, hogyha nagyon-nagyon egyedül van, és azt is tudták, hogy az öregasszony mászkál, akkor valaki meg fog halni a faluban. Mert az élő emberek nem szerették a füstasszonyt, mert féltek tőle. Pedig lehet, hogy csak az élő embereknek oda kellett volna menni a füstasszonyhoz, és meg kellett volna simogatni, meg kellett volna ölelni. Egyszer 6 legény, amikor lent volt a kocsmába, és nagyon berúgtak pálinkától, meg bortól, akkor ők el is határozták, hogy fölülnek egy szénásszekére, és kimennek ehhez az öregasszonyhoz, és azért mennek ki, hogy megfürdessék a füstasszonyt, megsimogassák, megölelgessék, megpuszilgassák a hasát, oda bújjanak a melléhez. De aztán ezek a fiatalok, amikor fölültek erre a szekérre, és elindultak, és akkor még lendületben voltak, mert nagyon sokat ittak, amikor elérkeztek a pokolik előtt a mocsárhoz, nagyon megijedtek, mert a mocsárban elkezdett süllyedni a szekér, erről a múltkor meséltem is nektek már erről a mocsáról, biztos emlékeztek gyerekek, és mind az összes ott megfulladt a mocsárba, úgyhogy ők sem érkeztek ki. Annyi történt csak, hogy volt egy bolond Lajos nevű ember, az visszament a kocsmába, és ő elmondta a többi embernek, hogy ezek a fiatalok ki akartak menni a füstasszonyhoz, el akarták őt ringatni, meg akarták fürdetni, meg akarták dédelgetni, meg akarták puszilni a hasát, és nem sikerült nekik. De a történet az a faluban elterjedt, hogy az öregasszony szeretetre vágyik, hogy az öregasszony dédelgetésre vágyik, arra vágyik, hogy tejben megmosdassák, arra vágyik, hogy befeküdtessen valakinek az ágya mellé. Mert az ágy mellett volt egy ilyen vastag szőnyeg, azt mindig azért tartották ott, mert tudták, hogy ha az öregasszony hangját meghallják, akkor az öregasszony éjszaka megjelenhet. És ezek a szőnyeg, ez egy olyan falu volt különben, hogy mindenkinek az ánya mellett volt ez a szőnyeg, ami kizárólag a füstasszonynak volt oda készítve, de a füstasszony soha nem ment és soha nem feküdt oda, csak mindenki várta. Tudták azt, hogy ahova viszont egyszer mégiscsak bemegy a füstasszony és lefekszik erre a szőnyegre, onnan élő üzenetet nem fognak kapni, mert az az ember másnaptól halott. Így történt ez azon az éjszakán is. Énekelt az öregasszony, és nagyon-nagyon-nagyon fájdalmas hangon énekelt, de nem csak énekelt, hanem mögötte egyre jobban hallatszott a békákból, tücskökből, bogarakból, cincérekből, mozgó kövekből, mozgó botokból, vaspuskákból összerakott zenekar. A következő zenét hallották, miközben az öregasszony csak énekelte. Egyedül vagyok, szeressetek engem. Egyedül vagyok, nem tudok így visszamenni. Egyedül vagyok, hol vagytok? Hol vagytok? Szóljon a zene. Szóljon a zene, táncoljon a hold, táncoljon a hold, táncol a hold, táncol a felhő, táncol a szél, táncol a csend, táncol a sötét.

Azon az estén a faluban volt egy vitéz, egy katona vitéz ember, bizonyos Talián. Kiment a ház elé, nézegette azt a holdat, hogy milyen furcsán világít, de nem a hold miatt ment ki, hanem nagyon kellett neki-e vizelnie. Kiment, mezítlávút, kapkodta a lábait a téglán, elment hátulra a kerti budihoz, de nem akart már bemenni, mert a kallantyút is nehezen találta meg, mert este iszogattak a pappal, hanem inkább mögé állt a fabudinak. Aztán kieresztette, aminek kinek kell jönnie, azt, hogy még jobban jöjjön. Nézte fönn az eget, nézte a holdat, meg úgy hallgatta a hangokat. Hallotta, hogy egyre csak közeledik ez a fájdalmas hang. Egyedül vagyok, egyedül vagyok, miért nem szeretnek engem, mikor annyi szép dalt tipegtem már, nem én, nem ölel meg engem, engem a füst, azt, engem, pedig mozgatom a leveleket, mozgatom a vizeket, pattogtatom a szikrákat, mint domokat, és egyre csak közeledett ez a hang, de Ignác nem tudta abbahagyni a vizelést, mert ugye sok volt ez a bor, amit megittak, úgyhogy úgy pisálás közben egyszer csak odaérkezett hozzá a füstasszony. Megállt a füstasszony előtte, és azt mondta, hogy tudod-e, Ignác, ugye téged így hívnak, Ignác? Ignácnak kicsit megremegett a keze, ezért permetezni is kezdett jobban, de azt mondta, hogy tudom, hogy mit fogsz kérdezni, de mivel katonaviselt ember volt, megpróbált úgy csinálni, hogy nem fél, kihúzta magát, ettől még jobban arrébb spickolt, amit engedett. Azt mondja neki a füstasszony, tudod-e, Ignác, hogy én tudom a te neved? Azt mondta az Ignác, tudom. De tudod-e, Ignác, hogy én tudom a te neved, és te tudod-e, Ignác, hogy én ki vagyok, az én nevemet is tudod-e? Azt mondta erre az Ignác, tudom. Erre azt mondja az öreg asszony. De tudod-e, Ignác, hogyha te tudod az én nevem, hogy én vagyok a füstasszony, és te azt mondtad, tudod-e, mit jelent ez a találkozás? Azt mondja az Ignác, tudom, akkor egy pillanatra el is állt a sugár, mert ugye ilyetibe megszorította a csövet, de utána engedte tovább, mert nem bírta jobban a hólyagja. Azt mondja az öreg asszony erre. Tudod-e, hogy az emberek azt mondják, azok az emberek, akik nem szeretnek engem, pedig tudod, hogy én nagyon szeretném, hogy engem az emberek szeressenek, hogy megérintsen valaki, meg simogasson valaki, megöleljen még akkor is, ha pisás a keze. De hogy tudod-e, hogy nekem ez mennyire fontos, és tudod-e, hogyha velem most élő ember találkozik, mert azt mondja neked is mindenki, meg mindenki más. Tudod-e, hogy ha a füstasszony itt van, ha te látod a füstasszonyt, tudod-e, hogy ez mit jelent? Azt mondja erre az Ignác, tudom. Csak legalább a pisálást hadd fejezzem be, utána meghalok. Azt mondja erre az öreg asszony, te Ignác, te, aki itt pisálsz, és nagy-nagy csatákban kardoztál, lőttél, lovasztál már annyiszor a császár oldalán. Félsz-e, Ignác? Mondd meg becsületedre, mert jó magyar ember vagy. Azt mondja erre az Ignác, hát, mivel magyar ember vagyok, meg jó magyar ember, meg sokat is kardoztam, hősi csatákban végeztem, sok mindent harcoltam, mentem, lovasztam, becsületesen megmondom, igen, le is pisáltam a csizmámat, becsületesen megmondom neked, füstasszony. Azt mondja erre neki a füstasszony, te Ignác, azért, mert erre a kérdésre, erre a fontos kérdésre becsülettel válaszoltál, engem embernek néztél, jót tett helyébe, jót várj. De mielőtt válaszolnál és megmondanád a kérdésedet, még egyszer próbára teszlek téged. Nem érdekel engem, Ignác, mert már 100 éve bolyongok itt egyedül, a békákkal, a kuruttyokkal, mindennel, az erdőn éjszaka, hogy pisás-e a kezed, pisás-e a gatyád. Ölelj meg engem, Ignác,
Milyen asszonynak látsz te engem, Ignác, engem a füstasszonyt? Öregnek. Hát még milyen asszonynak látsz te engem, Ignác? Csúnyának. Meg tudnál te engem ölelni így pisás kézzel, Ignác? Ignác nagyon félt, nagyon féltette az életét, de úgy érezte, hogy mivel magyar ember, katona viselt ember volt, magyarul kell válaszolnia. Ha ezen múlik az életem, megölellek, ha belepusztulok, ha belerohadok, akkor is. Ignác, nagyon szépen, nagyon őszintén válaszoltál. Én nagyon tisztelem azt, hogy egy ilyen mocskos vénasszonyt, mert tudod, én vagyok az egyik legerősebb boszorkány itt a környéken. Tudok én még ennél csúnyább is lenni. De hogy engem, érzed a büdös leheletemet? Még a szám is kénköves. Hogy engem te meg tudsz ölelni, azt mondtad, hogy tudnál nekem szeretetet adni. Meg foglak segíteni. De még egy próbatétel fog most következni, Ignác. Tudom, hogy őszintén válaszoltál, de az őszinteségednél csak egy dolog lehet, ami fontosabb. Ignác, ölelj meg! Ignácnak nagyon remegett a lába. Nem érdekelt őt már semmi, hogy visszarakta-e a műszert, vagy nem a nadrágba. Úgy érezte, ha nem öleli meg, úgyis megdöglik, mert találkozott a füstasszonnyal. Ha megöleli, akkor meg azért pusztul el, mert nagyon ronda volt ez a vénasszony. Hát mit volt mit tenni, még élt? Magyar ember is volt. Úgy volt, hogyha kimondta, megcsinálja. Azt mondta az Ignác, megölellek. Azt mondta erre a füstasszony, jó, akkor ölelj, de hosszan. Fölhangzott egy furcsa-furcsa égi zene. Hosszan tartott ez az ölelés, és egyszer csak nagy erővel, mikor megölelte Ignác, fölhangzott a varázszene.

0: Tapsoltak a békák, csörömpöltek a kolompok. Ignác meg csak ordította már remegett. Ölelek, ölelek, ölelek. Mindenütt Ignác félelmetes hangja, remegő hangja visszhangzott. Nem lehetett már semmit érteni, csak azt, hogy galalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal egyre nyugodtabb lett a mosolya, gyönyörű szép fiatal lányá változott. Az ölelés elején ez az öregasszony ledobta az összes szoknyáját, ott állt egy... Hát gyerekek, nem is tudom ezen az éjszakán, most, hogy ott fekszetek a kis teljes kávéval, hogy mondjam el nektek, egy nagyon, de nagyon-nagyon csúnya, nagyon vénasszony lógó testtel. De ahogy Ignác ölelte, egyre szebb lett, egyre gyönyörűbb lett, egyre hamvasabb lett. És amikor már Ignácnak nem lehetett érteni a szövegét, csak hogy gelelelelelelelele, halálelelelelelelelelelelelelek, akkor megszólalt a füstasszony, és a következőket mondta. Ignác, látod, én egy nagyon szép, nagyon fiatal lány vagyok, szeretnék neked ajándékot adni, és nagyon tisztelem azt, hogy azt merted mondani, amit gondolsz. Ezért cserébe, most először és utoljára, mert tudod, az emberek nem ezt mondták, tudod, az emberek önzőek, és tudod, hogy az emberek teljesen mást mondanak, tudod, hogy az emberek, ha együtt vannak, rosszak, és pusztítanak, én ezért pusztítottam, mert az emberek engem nem öleltek meg. Tehát Ignác, most adok neked ajándékba, sem ezelőtt, sem ezután nem fog ez megtörténni. Egy nagy dolgot. Élhetsz tovább. Egyetlen egy, amit még kérek cserébe, hogy itt, ahol állunk, és ahol még nincs semmi, ide építs egy emeletes házat. Egy hosszút, ami keletnek és nyugatnak néz, egy olyat, aminek a kapuja északra és délre is négy egyszer. Egy olyat, aminek a kéménye olyan hatalmas, hogy a füste fölmehet az égig. Egy olyat, aminek nem csak az aljában ég a tűz, hanem a közepében is. Építs egy olyat, amiben mindig ott lesz a tűz. Ha fölépítetted, menj ki a pokollikhoz éjfélkor, találsz ott egy kötek szalmát, vidd be azt az emeletre, és tedd rá a kemencére. Füstölni fog 3 napig, én leszek az, ami füstölni fog, és onnantól kezdve védeni fogom a házat. Ha ezt megteszed, akkor hosszú életű leszel, uralkodni fogsz, és minden rendben lesz. Így is történt, messziről Ignác másnap reggel hozatott építőmestereket, olasz építőmestereket, de többet is hozatott, mert nagyon szép házat akar csinálni, de ezek a mesterek összevesztek, és az egyik mester, aki a ház alját csinálta, boltívesre építette a házat. De a másik mester, aki nem értett egyet evel a mesterrel, mert a feleségükön összevesztek, az meg gerendásra csinálta az emeletet. A harmadik mester, az ács, az meg állószékesre csinálta a tetőt. De a kémény az mégiscsak egy kézből egy óriási nagy hosszú kémény lett. Így aztán azon az éjszakán, amit az öregasszony megígértetett Ignáccal, bár akkor már gyönyörű szép fiatal lány volt, elment Ignác a pokollikhoz, fogta a csutkát, fogta, vitte, pedig szakadt róla a víz, mert nagyon félt, hogy még egyszer találkozik a füstasszonnyal. Hazavitte, a szolgáló már begyújtott fönt a szabad kéménybe, az föltette a kemencére a csutkát, és látta, hogy füstöl a csutka. Azt mondta erre az Ignác, legyen úgy,
1: úgy, ahogy lennie kell. Legyen úgy, ahogy mondtad. Működjön minden úgy, ahogy kell. Menjen minden úgy, ahogy az úton haladni kell. Itt vagyok, én vagyok, elhoztalak, segítettelek. Tedd meg te is azt, amit neked meg kell. Legyen az élet olyan, amilyen, éljek, ameddig kell, te pedig legyél füst. Így a füstasszony ott, a kemence tetején, kifüstölgött ki a világba, gyerekek ki a felhők közé, egyetlen egy dolog maradt azon az éjjel ott, a zene. Hát ez volt ma estére nektek a mese, itt az osztályfőnöki órában. Búcsúzik tőletek az arab Sanyi, búcsúzik tőletek a szőke.

0: A király kisasszony, akinek nem volt birodalma. Volt egyszer egy király kisasszony, akinek nem volt birodalma. Volt viszont egy pompás névre hallgató pónilova, meg egy kis szekere. A király kisasszony nap-nap után járta a vidéket, kicsi szekerén döcögve, hát ha egyszer rátalál a birodalmára. Ha esett az eső, feje fölé tartotta piros esernyőjét, hogy ne ázzon meg. Bárhol is járt, az emberek mindenhol ezt kérdezgették tőle. Megtaláltad már a birodalmat, király kisasszony? De a király kisasszony csak szomorúan mosolygott, és a fejét ingatta. Abban mindenki egyetértett, hogy a király kisasszony igazi király kisasszony, még akkor is, ha nincsen birodalma. Először is, mert pontosan úgy nézett ki, mint egy király kisasszony, arról nem is beszélve, hogy különben miért szólították volna király kisasszonynak. A király kisasszony nem volt gazdag, mint a király kisasszonyok általában. Azzal keresett néha egy kis pénzt, hogy olyan küldeményeket szállított a szekerén, amelyeket az emberek nem mertek a postára bízni. Struc tojást, amiből épp kikelni készült a fióka. Vagy olyan macerás holmikat, mint a sánta kutyák, meg a rakoncátlan nagyik. De bárhol járt is a csomagokkal, mindig azt figyelte, merre felé lehet a birodalma.
1: Egyszer biztosan megtalálom. Olyan nem létezik, hogy valaki király kisasszony, és nincsen birodalma.
0: Ilyenkor pompás, bölcsen bólogatott. A király kisasszony igen udvarias volt, így aztán valahányszor elhaladt egy-egy királyi udvar mellett, mindig megállt és tiszteletét tette. Egy nap bedöcögött kicsi szekerén özvegy Wilhelmina királyné udvarába. Amikor a királyné meglátta, milyen gyönyörű a király kisasszony, összeráncolta a homlokát, felébresztette udvari bolondját, és kezébe nyomott egy zacskó aranyat.
2: Védd el ezt, a zacskó aranyat a fiamnak, Póló királyfinak, és mondd meg neki, hogy a mai napot töltse csónakázással.
0: A királyné nem akarta, hogy a királyfi találkozzon a király kisasszonnyal. Attól tartott ugyanis, hogy egymásba szeretnek, és hát mi haszna van egy feleségnek, akinek nincsen birodalma. Az özvegy királyné magához hívta mind a hat lányát, hogy együtt teázzanak a király kisasszonnyal. A teát a második legjobb teás készletükben szolgálták fel, és a második legjobb teasíteményükkel kínálták meg a király kisasszonyt. Hiszen ez jár neki, ha nincsen birodalma. Az udvari bolond azonban a legjobb viccét mesélte el, a király kisasszony pedig csak nevetett és nevetett, de a királyné nem értette, mi ebben olyan vicces. Mielőtt a király kisasszony tovább indult, a királyné lányai felvitték a királyi gardróbba, és nekiadták az összes levetett ruhakölteményüket.
3: Hát ugye nem bánod, ha csak ezeket a régi ruhákat adjuk neked?
0: A király kisasszony azonban megköszönte az ajándékokat, mert tudta, hogy a ruhákat jó pénzért el tudja majd adni. Az udvari bolond odaadta a király kisasszonynak az egyik piros harisnyanadrágját, mert látta, hogy fázik a lába. Aztán a király kisasszony fogta magát, és lement az istálóba pompáshoz, aki éppen egy kötek szénát majszolt, és egy fekete szőri paripával sugdolózott.
1: Úgy örülök, pompás, látom, jól összebarátkoztatok.
0: Aztán útra keltek, hogy eladják a király kisasszonyok régi ruháit. De az udvari bolond piros harisnyanadrágját megtartotta a király kisasszony. Nem sokkal később a király kisasszony, ahogyan azt már máskor is gyakran tette, benézett a közkönyvtárba, hogy belekukkantson az újságokba. A hírekben az állt, hogy az ország királyfiát éppen aznap koronázzák királlyá, és az ünnepségen egy sor királyi család teszi majd tiszteletét. A király kisasszony sietve kankalintűzött pompás sörényébe, aztán felvette a piros harisnyanadrágot.
1: Hú, jó lesz, ha igyekszünk. Még a végén lemaradunk az ünnepségről.
0: Időben megérkeztek a koronázási ünnepélyre. Beálltak a királyi családok arany, meg ezüst fogatainak és nyitott, fürge hintóinak hosszan kinyózó menetébe. Ám a király kisasszony érkezésére senki sem számított.
4: Ki ez van szerencsém, ifjú hölgy?
1: A király kisasszony vagyok, akinek nincsen birodalma.
0: Az udvaronc félig meghajolt, mert ha valakinek nincsen birodalma, csak egy fél meghajlás jár neki, majd kerített egy zsámolyt, hogy a király kisasszony arra üljön. Akinek nincs birodalma, annak nem jár a szék.
5: Hát ez meg kicsoda.
0: Az emberek nyakukat nyújtogatták, hogy egy pillantást vethessenek a gyönyörű király kisasszonyra. Ebben a pillanatban megjelent a király. Amikor elsétált a király kisasszony mellett, kedvesen rámosolygott. Ezután a bál következett. A zenekar rákezdte, és mindenki táncra perdült. A király kisasszony imádott táncolni, és az új királlyal ropta a legtöbbet. A piros harisnyanadrág kikivillant, ahogy a király kisasszony a kifényesített padlón pörgött-forgott. Remekül érezte magát. A divatos, új ruhákban páváskodó király kisasszonyok majd megpukkadtak az irigységtől. Mikor pihenőt tartottak, a bálozó királyfik mind a király kisasszony köré sereglettek, ínyentségekkel kínálták és tudakolták, hogy kicsoda ő.
1: A király kisasszony vagyok, akinek nincsen birodalma, de még keresem.
5: Ne keres tovább.
0: Szólt Póló királyfi, féltérre ereszkedve.
5: Gyere hozzám feleségül is, neked adom a birodalmam.
0: Mikor ezt meghallotta, özvegy Wilhelmina királyné rémületében leesett a székről.
4: Azt a vacak kis királyságot?
0: Kiáltott fel Gordon, Gorge leendő királya.
4: Osztozz velem a trónon, király kisasszony! Az én birodalmam kétszer akkora, mint Póló királyfié!
0: Póló királyfi olyan dühös lett, hogy belenyomta Gordon királyfi orrát egy krémesbe.
5: Én kértem meg előbb a kezét!
4: Az a szerencsét, hogy nem hoztam magammal az ágyúnaszádomat!
5: Na persze!
0: Amikor az új király észrevette, mi történik, gyorsan félrelökte a két királyfit, majd meghajolt a király kisasszony előtt, és kezet csókolt neki.
6: Fogadd el a királyságom! Az én birodalmamhoz képest az övéig csak felázott kis teniszpályák.
0: A két királyfi égtelen haragra gerjedt, és süteményekkel kezdte dobálni az új királyt. A király sem tétlenkedett, alaposan megbombázta támadóit ragacsos minyonnal, és hamarosan mindenki bekapcsolódott a dobálózásba. A király kisasszony pedig nagyon elszomorodott a rengeteg elpocsékolt finomság láttán. Így aztán kisurrant a bálteremből, megkereste Pompást, aki épp kavicsokat rugdosott a királyi istálóban.
1: Igazad van, ideje indulnunk. Ezek a fenséges urak csak a veszekedéshez értenek.
0: Azzal továbbhajtott kicsi szekerén, hogy megkeresse birodalmát, és hagyta Pompás válaszon útirányt a holdfényben, amely olyan sárga volt, mint a boglárka szirma. Hajnalra átkeltek a határon, és mikor feljött a nap, Pompás megállt egy árokba csúszott kordé mellett, ami elé egy sötét szűrű paripát fogtak. Egy korom fekete hajú ifjú próbálta kihúzni a szekeret az árokból. A király kisasszony nem volt rest, segített az ifjúnak, így aztán gyorsan vissza tudták húzni a kordét az útra.
7: Köszönöm, király kisasszony!
1: Ha így ráhibáztál, hogy király kisasszony vagyok, azt is ki tudod találni, hogy merre találom a birodalmamat. Évek óta próbálok már a nyomára bukkanni.
7: Ó, kérlek, itt van. A mellkasom bal oldalán.
1: Te nem az udvari borond vagy véletlenül? Özvegy Wilhelmina királyné kastélyából.
7: Csak voltam. Lejárt a szerződésem. Te viszont a szívem királynője vagy. Ami azt jelenti, hogy itt van a birodalmad. A szívem fölött.
1: Ez mind szép és jó, de akkor is szükségünk van egy igazi birodalomra, ahol felnevelhetjük a gyerekeinket.
7: Gyerekek? Te most tényleg megkérted a kezem?
1: Igen. De mindent nekem kell majd csinálni?
0: Az udvari bolond nem válaszolt. Tovább ment az úton, és betért az első fogadóba.
1: Hát, erről ennyit.
0: Hirtelen a király kisasszony nagyon szomorú lett. Aztán felkapaszkodott a kocsijára, és odaszólt Pompásnak.
1: Induljunk.
0: Pompás azonban meg sem moccant. Az orrát szorosan a sötét paripa orrához nyomta, mintha valami nagyon fontos dologról beszélgetnének. Ekkor a fogadó felől nevetés harsant, és a bolond egyszer csak újra ott termett a király kisasszony előtt, egy maroknyi fémpénzt csörgetve.
7: Egy kis apró, néhány régi viccért. Gyere, együnk valamit.
1: Jó ötlet.
0: Helyeselt a király kisasszony, és úgy mosolygott az udvari bolondra, mint a felkelő nap.
7: Így fogunk élni. Én mesélem a vicceimet, te szállítod a küldeményeket, ketten meg tudunk élni belőle.
0: És így is tettek. Ám a király kisasszony továbbra is vágyakozott a birodalma után. Aztán egy szép napon csomag érkezett a közkönyvtárból. A csomagban a király kisasszony piros esernyője volt.
1: Hát nem csodálatos, fogalmam sem volt, hol hagytam el.
7: A könyvtárban viszont pontosan tudták, hova küldjék. Imit, amott és mindenütt királynőjének. Ez az. Megvan a birodalmad.
1: Csak nem azt akarod mondani, hogy én vagyok Imit, amott és mindenütt királynője?
0: A bolond bólintott.
1: Ugyan, de hogy...
0: Vágta rá határozottan a király kisasszony.
1: Ha megtaláltam a birodalmam, akkor mostantól fogva királynő vagyok, te pedig király.
0: Úgy mosolygott a fiúra, mint a szivárvány. A király pedig visszamosolygott rá.
7: Menjünk, és nézzünk körül a birodalmunkban.
0: Azzal Imit, Amot, és mindenütt királynője és királya felkerekedett, hogy bereállják birodalmukat. Ahogy telt múlt az idő, azt vették észre, hogy helyet kell csinálniuk a szekéren, a gyerekeiknek. Pompás mellett pedig egy kis, fekete, bütykös térdű, csikóüget hosszú lábakon.

0: A macska, mint szakács. Német-magyar fúziós népmese. Az oroszlánt egyik napról a másikra a faképnél hagyta a szakácsa. Márpedig tudnivaló, hogy az oroszlán szereti a jó kosztot. Hirdetést tett közzé, jó fizetést ígért, de egyetlen állat sem mert elszegődni hozzá. Megtudta ezt a róka is. Jelentkezett kihallgatásra.
1: Fölséges uram, él itt a környéken egy macska. Annak az a híre, hogy elsőrendű szakács. Ki kellene próbálni?
0: Az oroszlán azonnal elszalasztott a macskáért.
2: Mi lenne a dolgom?
0: Kérdezte a círmos az oroszlántól.
3: Összeállítani az étrendet és naponta friss ebédet, friss vacsorát főzni.
2: És a beszerzés?
0: Aggályoskodott a macska.
3: Arra nekem megvan a külön személyzetem. Neked csak arra lesz gondot, hogy megmond, mit kell hozni. A többiről majd ők gondoskodnak.
0: A cicának tetszett a konyhafőnökség. Csak azt kötötte ki, hogy amikor süt, főz, senki ne lábatlankodjék a konyhán, mert az idegesíti. Megállapodtak hát, és a círmos beköltözött az oroszlán palotájába. Kérdi tőle másnap a farkas, aki aznap volt soros a bevásárlásban.
1: Mit kell hozni? Mi lesz az ebéd?
2: Máj,
1: mondta a círmos.
0: Hozott is a farkas finom borjúmájat. A cica fölkötötte maga elé a szakács kötényt, fejére tette a szakács sapkát, és azt mondta.
2: Most aztán tágíts innét, és addig be ne gyere, amíg nem szólítalak.
0: A farkas ült a konyha előtt, hallotta odabentről az edénycsörömpölést, a zsír sercegését, egyszer csak szólítják. Bemegy. A szakács már nyomja is a kezébe a tálat.
2: Viheted?
0: Az oroszlán nagyon különös ízűnek találta az ebédet, de nem akarta mindjárt szidással kezdeni, így ebéd után szeliden csak ennyit kérdezett a círmostól.
3: Mi volt az ebéd?
2: Máj.
3: Életemben ilyen krumpli ízű májat még nem ettem.
2: Máj mezei módra,
0: mondta kurtán a macska. Az oroszlán megijedt, hogy a macska megsértődik, és ez a szakács is faképnél hagyja. Így hát belenyugodott a mezei módra készült májba. Másnap a róka volt a... soros.
1: Mit hozzak? Mi lesz az ebéd?
2: Máj.
0: Mondta a macska. Meghozza a róka a májat, őt is kitessékelik, aztán neki is kezébe nyomják a kész tálat. Az oroszlán nyeli a májat, s kérdi ebéd után a macskát, mi volt ez?
2: Máj.
3: Ej, de furcsa májak teremnek újabban, mintha csak tökből lett volna.
2: Máj kertész módra.
0: No, nem szaporítom a szót, harmadnap a macska megint májat hozott. A soros medve beszerzi a májat, hallgatja a sütésfőzést, aztán veszi a tálat, viszi az oroszlánnak, aki fanyalogva nyeli a sárga répa ízű májat. És mikor kérdi, mi volt a macska hegykén?
2: Máj, tavaszi módra.
0: Negyednap megint hozatja a macska a májat, kezdi sütni a konyhán az ebédet, ül kint a... Hughes, a soros, az ajtó előtt, amikor megjelenik az oroszlán, is benyit a konyhába.
3: Már megnézem, hogyan készül a máj kertész módra.
0: Hát, ül a cica az asztalnál. Eszi nagy vígan a nyers májat. A tepsiben meg ott szortyog valami kotyvalék. Mondta az oroszlán, és oda csapott.

0: Lázár Ervin, a hazudós egér. Az egér az erdei kocsma pultján ült, egy borral telt mogyoróhéjat tartott a kezében, és a csillagokról mesélt. A kalapját akkor már kicsit félrecsapta, úgy látszik többször is a mogyoróhéj fenekére nézett, de a csillagokról valóban csodás dolgokat tudott.
1: Honnan ismerheti ez a csillagokat?
0: Gondolkozott a róka.
1: Még ha a zsiráf mesél, na azt csak hagyján. Ő sokkal közelebb van a csillagokhoz. De ez a vacak egér. Hiszen ez a fű közül sem látszik ki.
0: Meg is kérdezte.
1: Honnan tudod ilyen pontosan?
2: Ne viccelj,
0: mondta csodálkozva az egér.
2: Te nem hallottál róla, hogy évekig laktam a csillagokban.
1: Ezt hallanom kellett volna.
0: Szégyenkezett a róka, a többiek meg, a mókus, a borz, a nyest, a mennyét, az őz, a szarvas, és valamennyien, akik ott voltak, kórusban vágták rá.
3: Hallanod kellett volna.
0: A róka behúzta fülét farkát, és csöndesen, nehogy a többiek meghallják, megkérdezte a mellette ülő borztól.
1: Kitől kellett volna hallanom?
4: Ostoba, mert magától az egértől.
0: Mondta a tudatlanoknak kijáró fitymálással a borz. Morgott a róka, és összehúzott szemmel sunyin nézett az egérre. Az egér meg kényelmes pózba vágta magát, mint aki éppen most jött bele a mesélésbe, és azt mondta.
2: A csillagokról jut az eszembe.
0: Itt elakadt, mert tekintete kitévedt az ablakon, és meglátta a csillagokat.
2: Gyé, az angyalád!
0: Szaladt ki a száján, a hallgatóság meg zsongott-bongott.
4: Mi jut eszedbe a csillagokról?
5: Az jut eszembe, hogy nekem most egy fontos találkozóm van, rohanok is.
0: Lepattant a pultról, a vaddisznónak intett, hogy a 8 mogyoróhéj bort írja a többi közé, a vaddisznó volt ugyanis a kocsmáros. Útközben eszébe jutott, hogy valami ajándékot kéne vinni a feleségének, hát ha akkor nem csak patáliát. Meglátott a bokrok között egy harangvirágot. Odavágtatott, letépte, és a hón alá csapta. Már épp indulni akart vissza az útra, amikor nyöszörgést hallott a sűrűből.
2: Hát ez meg mi lehet?
0: Töprengett, és megindult a hang felé. Egyszer csak közvetlenül lába elől hallja a nyöszörgést. Lenéz!
2: Nőd csak! Egy farkas vere!
0: Egyúttal észrevette a farkast is. Ott kucorgott a verem sarkában, még a sötétben is látszott, hogy folynak a könnyei. Ő nyöszörgött.
2: Hát te? Rálépett valaki lábodra?
6: Csak gúnyolódj, tög az ember.
0: Nyögte a farkas.
6: Most megteheted, amikor így megjártam.
2: Én nem gúnyolódom. Csak éppen nem értem, miért nyöszörögsz. Talán beteg vagy.
6: Vak vagy te.
2: Ellenkezőnek. Nagyon is jó szemem van. 5 kilométerről meglátom a szúnyogot az esti szürkületben.
6: Hát akkor talán engem is látsz most.
2: Persze. Lemásztál ide, és most nyöszörögsz.
6: Lemásztam, nem vagy eszednél. Majd bolond lennék farkasverembe mászni. Beleestem, kiskomám, beleestem. És most végem.
2: Mit ordítasz? Miért nem mászol ki?
6: Innen? Innen aztán senki nem tudna kimászni. Nézd meg, milyen magas a verem fala.
2: Itt összek rajta. Láttam már többször is. Le is mértem. 5 méter, 20 az egész. Semmiség.
6: Mikor láttad?
2: Hát, amikor leugrottam megnézni, milyen az alja.
6: Beugrottál?
2: Le. Világos. Különben
5: Hogyan is néztem volna meg, hogy milyen az alja?
6: És hogyan jöttél ki?
5: Nevetséges a kérdés. Hát kiugrottam.
6: Te innen kiugrottál?
5: Mint a pinty. Igaz, hogy egész életemben sportoltam. Kétszer is megnyertem az erdei futóversenyt. Neked meg csak arra volt eszed, hogy teletömd a bendőd. De talán neked is sikerül. Javadra szolgál, hogy kicsivel magasabb vagy talán, mint én.
0: A farkas erre vadul ugrálni kezdett, de a veremfal felénél alig jutott magasabbra.
5: Állj meg, vándor! Nem ilyen hűbele Balázs módjára kell csinálni. Először is, bemelegítésképpen fussál 5 kört, aztán amilyen hosszan a verem engedi, fuss neki, és teljes erőből ugorj egyet. Ha elsőre nem sikerül, pihenj kicsit, és próbáld meg másodszor is. Nekem csak 5-ötszörre sikerült.
6: Jobb lenne, ha lejönnél és megmutatnád.
5: Arra sajnos nincs időm, már így is elkéstem. De ha még holnap is itt leszel, lejövök és megmutatom, hogyan kell. Hát akkor jó éjszakát. Tehát ne felejtsd. Ugrás, pihenés, ugrás.
0: Ezzel elment, de esze ágában sem volt hazamenni. Az egyik fa tövébe húzódott, figyelt a verem felé. Futó léptek zaját hallotta,
5: aha,
0: gondolta.
5: Most futja az 5 kört.
0: Kicsivel később huppanás, csusszanás, puffanás.
5: Hát ez nem sikerült.
0: Szomorkodott az egér. Harmadszor aztán a 2 első lábával elkapta a farkas a verem peremét. Akkor már semmiség volt kijönni.
5: Na lá, csak ugrálni kell.
0: Örült az egér, aztán azonnal bosszankodni kezdett.
5: Ennyi? Hazudhattam volna azt is, hogy már 2. ugrásra kijöttem. Most majd 72-ni fog ez a farkas, hogy neki 3-szorra is sikerült, ami nekem csak 5-szörre.
0: A farkas azonban már kint volt a veremből. Az egér megint a hóna alá csapta a harangvirágot, és elindult hazafelé. De ezen az estén nem kedvezett neki a szerencse, már ami a hazaérkezést illeti, mert az egyik kanyarban, mikor éppen fütyörézni kezdett, fölordított valaki.
1: Jaj, de megijedtem!
0: Az egér is megrémült, beugrott egy lapulevél alá, és onnan kérdezte.
5: Kitől ijedtél meg?
1: Tőled.
0: Válaszolta elcsukló hangon az ismeretlen. Az egér azonnal előmászott a lapulevél alól, kidűlesztette a mellét.
5: Hát, azon nem csodálkozom. Egyszer egy elefántot is halálra ijesztettem. Eléggé félelmetes külsőn van. Te ki vagy?
1: Én vagyok.
0: Mondta a kos, és előuvakodott egy galagonya bokor mögül.
1: És a te külsőd nem is félelmetes. Csak azt hittem, hogy a róka jön. Ő szokott így fügyörészni.
0: Az egeret lehangolta, hogy a kos nem találja félelmetesnek a külsejét, és csak a jó modor kedvéért kérdezte meg.
5: Miért félsz a rókától?
1: Mert meg akart verni. Már egy hete bujkálok előle. Te is tudod, hogy milyen erős és milyen veszedelmes fogsora van.
5: Hát, amit a fogáról mondtál, az igaz? Bár az ő foga fele annyit se érnek, mint az enyémek. De hogy erős? Nevetséges. Én sokkal kisebb vagyok, de a múltkor úgy meghupáltam, hogy azóta is messze kerül.
1: Mit csináltál vele?
5: Nem érted? Meghupáltam.
1: Az meg mit jelent?
5: Azt, hogy megvertem.
1: Te, a rókát.
5: Én hát. Mit csodálkozol ezen? Úgy kezdődött, hogy szemtelenkedett velem a macska. Kénytelen voltam Móresre tanítani.
1: Mire tanítani?
5: Móresre.
1: Add mi?
5: Hát kaslétedre elég alacsony műveltségű vagy. Az is azt jelenti, hogy megvertem. És nehogy megkérdezz csodálkozó pofával, hogy te a macskát. Igenis, én a macskát. És amikor már éppen hordta az írháját, azaz, hogy látom, ezt se érted, igaz? Szóval, amikor már menekült, kidéptem emlékül a bajuszából két szálat. Éppen a kalapom mellé akartam tűzni, amikor odajött a róka, és azt mondta, ide a bajuszt! És már kapta is ki a kezemből. Felugrottam, és két akkora pofont adtam neki, hogy még én is hallottam, hogy cseng a füle tőle.

0: Te is hallottad?
1: Világos. A jobb füle mélyen, a bal magasan csengett. És utána még fültöven is pöcköltem. Így-e. Te még olyat nem láttál, hogy futott. Ám bár, a te helyedben csak másodszor adnám neki a pofont. Először oldalba öklelném ezekkel a rémületes szarvakkal.
0: Jaj, hol látsz rémületes szarvakat?
1: A fejedden. Mutasd csak.
2: A kosnak egészen a földig kellett hajolnia, hogy az egér megtapogathassa a szarvát.
0: Tényleg rémületes?
1: Mi az, hogy? Olyan szarvad van, mint a bivajnak. Ezzel a szarval egy regiment rókát is el tudsz kergetni.
0: Gondolod?
2: Ebben a pillanatban az egér egy surranó nesztre lett figyelmes. Jó füle volt, azonnal tudta, jön a róka.
1: No, akkor én rohanok is, mert elkésem.
0: Maradj még egy kicsit.
1: Nem lehet.
0: Legalább azt mondd meg, mi lett a macska két szál bajszával?
1: A fiamnak adtam, hegedű húrnak!
2: Kiabált vissza az egér, és már el is bújt egy vakontúrás mögé, mert a róka kilépett a tisztásra.
3: Na végre meg vagy, te perna hajder! Most aztán majd Móresta tanítlak?
0: Azaz meg hupász!
3: Így is mondhatjuk.
0: És ha szabad érdeklődne, miért?
3: Mert különben elfelejtett, hogy én vagyok a róka, és tőlem félned kell. Megértettük?
2: Nagy képüsködött a róka, és lépett egyet a kos felé. A kos se volt rest, neki lendült. Oldalba öklelte a meglepett rókát, és két jókora pofont lekent neki. A róka a ütéstől elszédült, és egy fának tántorodott.
0: Úgy látszik, rosszabb hallásom van, mint az egérnek. A főcsengésedet nem hallom. És most jól teszed, ha elhordod az irhád, mert ha főtöven is peckőlek, mint a múltkor az egér, akkor két érdig nyomod az ágyat.
2: A róka villámgyorsan elhordta magát.
3: Biztos megbolondult ez a kos. Miféle egérről beszél? Biztos azért, mert ellenállni, mert megbolondult. Még hogy egér? Ha csak nem az az egér bolondította meg, amelyik a csillagokban lakott.
2: A róka megállt egy pillanatra.
3: Mégiscsak lehet ebben valami igazság. Ez az egér talán mégis a csillagokban lakott.
2: Az egér közben elégedetten fölkászálódott a vakontúrás mellől, fölkapta a harangvirágot, s végre baj nélkül hazaért. Még csak az előszobában volt, már hallotta, hogy kiabál a felesége.
4: Most kell hazajönni, te egérek szégyene! Rég kiült a vacsora, már a mentőknek is telefonáltam. Azt hittem, elütött egy elefánt, vagy elkapott egy macska.
1: Mit kiabálsz? Tudom volt. Meg kellett mentenem a farkast, meg a kost.
4: Hát persze.
1: Nélkülem elpusztultak volna.
4: Hazudsz! Más se tudsz csak hazudni, te vagy a világ leghazutósabb egere, te!
1: Gaz! Az meg lehet.
2: Mondta mosolyogva az egér, és átnyújtotta feleségének a sok vihart látott harangvirágot.

0: Lázár Ervin, a fába szorult hernyó. Egyszer fába szorult egy hernyó, jó magas fa legfelső ágába, és jajgatott, jajongott, sírt keservesen. Szép hernyó volt, piros vonalakkal meg kékekkel csíkozott, és természetesen sárgákkal is. A szeme, mint két rubin, vagy három rubin, mert nem tudom pontosan hány szeme volt a hernyónak, de akár kettő, akár három, gyönyörű volt. Bár most sírt mind a két, vagy mind a három szemével. Pik-pak, hullottak a könnyek, avagy pik-pak-puk. Az esetben, ha három szeme volt. Különben szépek voltak a könnyei is, sőt, talán a könnyei voltak a legszebbek.
1: Valaki bömböl,
0: törmögte a medve.
2: Valaki ordít,
0: rivalta a farkas.
3: Valaki szepeg,
0: megkegte a kecske.
4: Valaki sír,
0: kiáltott a róka.
5: Valaki zokog,
0: makogta a nyúl.
6: Valaki ri,
0: recsegte a borsz.
7: Valaki sír, ri,
0: cicogta az egér.
8: Valaki itatja az ekereket,
0: mondta a hős cincér.
9: Valaki nagyon keservesen sírdogál,
0: mondta a katica bogár. Kérdezték mind együtt. Ez úgy hangzott, mint a

0: rókáknak, a nyulaknak, a borzóknak, az egereknek és a hőscincéreknek is jó szívük van. Ja igen, és a katicáknak is.
1: De hogyan mentsük meg?
0: Kérdezte a cincér.
2: Megrázom a fát.
0: Mondta a medve. A róka röhögött.
3: Üvöltök egyet, s attól a fa elengedi.
0: Vélte a farkas. A róka herészett.
4: Tanácsokat kell neki adni!
0: Rebegte a kecske. A róka kacarászott.
5: Helikoptert kell bírálni.
0: Így a nyúl. A róka hahotázott.
5: Fel kell ugrani az ágig.
0: A róka rötyögött. Jelentette ki magabiztosan a cincér. A róka röhécselt.
6: Mit röhécselsz, kacarászol, herészel, hahotázol?
0: Mérgelődött a katica.
5: Hogyan nevedjük meg?
1: Talán neked nincs ötleted?
6: De igenis van. Egymás hátára kell állnunk, hogy elérjük.
1: Na lám! Nem csak 7 pecsed van, de eszed is.
0: Eldőlt hát, hogy egymás hátára állnak. Kicsit még vitatkoznak azon, hogy ki legyen legalul. A nyúl a rókát akarta, a borz az egeret, a kecske a katicát.
1: Nem akarok megint herészni.
7: Így kell felállnunk. Alul a medve, rajta a farkas, aztán a kecske, kecskén a borz, rajta a nyúl.
6: Ho-ho!
0: Vágott közbe a katica.
6: Talán úgy, hogy a kecskén te, s rajtad a borz, aztán a nyúl.
1: Na jó.
0: Egyezett bele a róka.
1: Szóval, nem rajtad, hanem rajtam a borz. A borzon a nyúl, rajta az egér, aztán a cincér, s legtetején a katica. Ő épp eléri azt az egyént, aki fent bömböl.
0: Nosza, felugrottak egymás hátára. Legtetőn a katica.
6: Egy hernyó!
0: Kiáltotta.
8: Eléred!
0: Kérdezték a többiek. A katica nyújtózott, de egy icipici hiányzott. Bánatosan leszólt hát.
6: Még egy hangya kellene! Egy picurka hangya! Ha ráállna a hátamra, épp elérné.
7: Látod!
0: Mondta dühösen a cincér.
7: Nekem kellene legfelül lennem. Én nagyobb vagyok, mint te. Én éppen elérném.
0: A róka erre megiherészett.
5: Ne vihogj! Rászkodik tőle a májam.
0: Mordult rá a borz. A katica megmérgelődött fent.
6: Ej, de buta vagy te, cincér! Hát azt hiszed, hogy ha te lennél, legfelül magasabbak lennénk.
7: Azt!
0: Vágta rá a hős cincér.
6: Na jó, akkor cseréljünk helyet.
0: Helyet cseréltek? A cincér ráállt a katica hátára. Persze éppen úgy nem ért el a hernyót, mint a katica.
7: Érdekes, pedig én nagyobb vagyok.
0: Csodálkozott. A borz meg fájdalmasan felkiáltott.
5: A májam!
0: Mert hogy a róka megint csak röhécselt. A fába szorult hernyó meg jajgatott, sírt, jajongott. Nagyon-nagyon fába szorult.
2: Azt mondod, egy hangya kellene?
0: Kérdezte legalul a medve. Kicsit lihegve mondta, hiába nem volt könnyű a farkas, a kecske, a róka, a borz, a nyúl, az egér, a cincér, s a katica.
6: Igen, egy hangya,
0: mondta a katica.
6: Egy icipici hangya, akármilyen icurka-picurka.
8: Hey, hangya! Hangya!
9: Gyere ide, hangya!
0: Kiabálták mindannyian. De hiába, mert éppen nem járt arra egy hangya se, vagy ha arra járt, nem akart segíteni. Pedig általában a hangyáknak is jó szívük van. Egy hangya, egy kis hangya, egy icurka-picurka hangya.

0: Betyár volt-e cigány Jóska? Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény cigány. Mindenki úgy hívta, hogy cigány Jóska. Egy sátorban lakott a falu végén a feleségével. Gyerekük nem volt. Gondolta egyszer, hogy bemegy a városba elintézni egyetmást. Felvette subáját és elindult. Mikor jött visszafelé, elkezdett esni az eső. Subája alaposan átázott. Eső után, amikor kisütött a nap, ráakasztotta egy kökénybokorra, hadd száradjon meg. Ahogy nézte, elgondolkozott.
1: Ha én ezt a subát úgy le tudnám venni arról a kökénybokorról, hogy a bokor meg se mozdulna, bizonyára én egy nagybetyár lennék.
0: Megpróbálta, levette. A bokor bizony megmozdult, de ő azt képzelte, hogy annak még egy levele sem rezgült meg.
1: Jól van, Jóska,
0: gondolta.
1: A bokor nem mozdult meg. Jó úton haladsz a betyárság felé.
0: Hazaérve így szól a feleségéhez.
1: Hallod-e te, Margit? Én egy nagy betyár vagyok.
2: Há, ugyan, Jóska, milyen betyár lehetsz te? Amikor világéletedben nem bántottál senkit. Még egy tűt se loptál el.
1: Azért én mégis azt mondom, hogy betyár vagyok. Most azonnal erigyél a királyhoz, és mondd meg neki, hogy a te férjed, Jóska, egy nagy betyár.
0: Itt volt mit tenni. Margit felöltözött, elment a királyhoz. Köszönt illendőképpen.
3: Mi járatban vagy?
0: Kérdezi tőle a király.
2: Én felséges királyom abban, hogy bejelentsem az uramat. Mert az uram egy nagy betyár. Ő mondta, hogy jöjjek azonnal, és jelentsem be felséges uramnál az ő betyárságát.
0: Megcsóválta a fejét a király, majd így szólt.
3: Ide hallgass, cigányasszony. Ha a te urad olyan nagy betyárnak hiszi magát, megy hazas, mondd meg neki, hogy ha ma este 12 órára el nem lopja a hátiparipámat, akkor a feje nem lesz ott, ahol most van.
0: A cigányasszony nagy búsan hazaballagott, gondolta, no Jóska, most neked lűttek. Mondja az urának, mit üzent vissza a király. Haragra gerjedt Jóska, neki támadt az asszonynak.
1: Ki azt a gyűtlent, hogy nem szégyeled magad? Hát miért jelentettél fel engem a királynál?
2: Csiaj, tia, mindjárt hozzád vágom ezt a fazekat. Hát nem te erősködtél, hogy menjek?
0: Mit volt mit tenni, Jóska elhatározta, hogy megpróbálja ellopni a hátiparipát, mert hát nagyon jól érezte magát a feje a nyakán, a hó volt. Elment és vett egy zsák leveles dohányt, meg egy kulacs pálinkát. A pálinkába álomport szórt. Tudta, hogy a király paripájára 12 katona vigyáz éjjel-nappal. Mikor mindennek készen volt, elindult, és a király istálójáig ment, ott az istáló ablak alatt megállt, és elkezdett kiabálni.
1: Magyar dohányt, jó leveles dohányt vegyenek!
0: A katonák a kiabálásra kinéztek az ablakon.
4: Vigyázz, maga az a Jóska bácsi?
1: Igenis, én vagyok.
4: Vigyázz, jöjj már be, Jóska bácsi, hadd lássunk, milyen az a leveles dohány.
0: Cigány Jóska bement, megmutatta a portékáját, mindegyik katona vett is belőle. Pipázás közben felsóhajt az egyik katona.
4: Vigyázz, de jó volna emelni a dohány, mert egy jó pofa kis pálinka is.
1: Ördögi szerencséje van, vitéz uram, éppen van nálam.
0: Pihenj. Jóska elővette az üveget, és mindegyik katonát megkínálta. Mikor a katonák a pálinkát megitták, elaludtak mind a 12-en. Jóska ekkor odament a király paripájához, eloldotta a kötőfékét, és szép csendesen kivezette az istálóból. Kín aztán felült a hátára, és egész hazáig lovagolt végig, mintha csak ő volna maga a király. Reggel, amikor a király felkelt, kinyitotta az ablakát, és kikönyökölt, hogy megnézze, milyen az idő. Látja ám, hogy ott legel a paripája kikötve cigány Jóska háza előtt. Azonnal küldött egy futárt Margitért.
3: Te cigányasszony, igazad volt az urad nagy, nagy betyár. De menj haza és mondd meg az uradnak. Hogyha el tudta lopni a paripámat, akkor ma este 12 óráig lopja ki az ágyából a papot. S hozza a palotámba, különben a feje nem lesz ott, ahol most van.
0: Hazamegy nagy búsan Margit. Mondja otthon az urának, mit mondott a király. Mikor Jóska hallotta, hogy mit kell tennie, bizony megvakarta a fejét.
1: Most már mindegy, ezt is meg kell csinálni.
0: Kiment a patakhoz, fogott egy pontyot, majd magához vette egy gyertyát és egy zsákot. Mikor este lett, elment a papablaka alá. A gyertyát meggyújtotta, beletette a hal szájába, másik kezében a zsákot tartotta. Ekkor elkiáltotta magát.
1: Aki be akar menni a mennyországba, gyújjon be a zsákba!
0: Felül a pap az ágyban, de még nem szól semmit. Jóska másodszor is elkiáltja magát, de még hangosabban.
1: Aki be akar menni a mennyországba, bújjon be a zsákba!
0: A pap már ébredezik, fülel, de még mindig nem szól. Harmadszorra megint kiált Jóska.
1: Aki be akar menni a mennyországba, bújjon be a zsákba!
0: Erre a pap már kiugrott az ágyból, és kinyitotta az ablakot. Cigány Jóska gyorsan eldobta a halat a gyertyával. A zsákot az ablakhoz tartotta, a pap pedig belebújt. Jóska gyorsan be akarta kötni a zsák száját, de a pap hosszabb volt, mint a zsák, úgyhogy a feje kilógott.
1: Jó, itt semmi baj. Fő, hogy a pap megvan.
0: Gondolta Jóska, és úgy vesd el magad, futott egyenesen a királyhoz. Húzta a papot lábánál fogva fel a grádicsokon, közben a pap feje mindig odaütődött egy-egy grádicsokon.
4: Jaj, a fejem, jaj, messze van már, jaj, messze van meg az a mennyország, tessék mondani, jaj.
1: Még egy-két koppanás, és ott vagyunk.
0: Közben felértek a király szobájáig.
1: Megtettem kívánságát, felséges királyom, elloptam a papot az ágyából.
0: Mikor a pap látta, hogy a király szobájában van, nem a mennyországban, és egy cigány volt, aki túljárt az eszén, nagy szégyenében még köszönni is elfelejtett. Jobbnak látta gyorsan futásnak eredni. Nem csak hazáig futott, hanem még a faluból is eltűnt örökre. Valahol a hetedik határban kötött ki.
3: Na hát, Jóska, nem hittem, hogy betyár vagy. De most már elhiszem. Elloptad a paripámat, de nem bánom, legyen a tied. Amiért pedig a papot elloptad, telirakhatod a zsákodat a kincstáramban arannyal.
0: Mérgelődött magában Jóska, hogy csak ilyen kis zsákot hozott, de amikor telerakta, olyan nehéz lett, hogy meg sem tudta emelni. Végül is csak fél zsák aranyat bírt hazacipelni. Így gazdagodott meg hát cigány Jóska. De a pénzt megbecsülte ám. Nem szórta el, nem itta el. Vett magának földet, takarosházat, tanyát, szép új ruhákat, és egy hintót a paripához. Úgy éltek a feleségével, mint hal a vízben, s tán még ma is élnek, ha meg nem.

0: Mosonyi Aliz.
1: Mese a rettentő rablóról.
0: Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy rettentő rabló rejtőzködött a hatlövetű pisztolyával. Egész nap rejtőzködött, csak éjjel jött elő. De akkor aztán előpattant merészen.
2: Fel a kezekkel!
0: Ordította teljes lábosra, és rászegezte hatlövetű pisztolyát.
2: Pénzt vagy életet!
0: Ordította palacsintasütőre.
2: Halálfia vagy!
0: Ordította merőkanálra.
2: Meg nem odszany, ha kedves az életed!
0: Ordított a sodrófára.
2: Hat lövet és hét lövet! Elő az aranykörmöcöket!
0: Ordított a pogácsa szaggatóra.
3: Kegyelem!
0: Mondta a teljes lábos.
4: Kegyelem!
0: Mondta a palacsintasütő.
4: Kegyelem!
0: Mondta a merőkanál.
3: Kutulom!
0: Mondta a sodrófa.
4: Kegyelem!
0: Mondta a pogácsa szaggató.
2: Nincs kegyelem!
0: Ordította a rettentő rabló.
2: Reszkessetek!
0: Ordította, és visszamászott a sótartóba.

0: Áganyó a boszorkány. Egyszer volt, így kezdődnek a mesék. Így kezdődik hát ez a mese is. Amikor még kicsi voltam, és ez nem is volt olyan rég, mint hinnétek, akkor csak nem mindig nyár volt. És én az egyszer volt országban laktam. Talán mégiscsak rég volt, de arra emlékszem, hogy margaréták virágoztak, és boglárkák virultak, és harangvirágok pompáztak, dongók surrantak, és pillangók libegtek. Én pedig jártam úton és réten. Találkoztam hol ezzel, hol azzal, és egy keddi napon egy kislánnyal találkoztam, akinek az egyik keze kék volt, a másik piros, és az aprócska orra pedig sárga. Sose láttam még azelőtt. Szia, kislány, mondtam. Szép kesztyűd van, de a jobb meg a bal nem illik össze. A kislány, aki épp oly kicsi volt, mint én, ilyet képet vágott, és hamarosan pityeregni kezdett.
1: Nem kesztyű ez. A boszorkány, aki a kunyóban lakik, elvarázsolt, és most így járhatok életem végéig. Az egyik kezem kék, a másik piros, az orrom meg sárga. Olyan szerencsétlen vagyok.
0: Ne hazudj, boszorkányok nincsenek. Ha lennének, biztosan láttam volna már, mert én nagyon sok furcsát láttam. Hogy hívnak?
1: Barbarának hívnak.
0: Mondta a kislány, és kék kezével törölgette könnyeit. Néztem Barbarát, de fogalmam se volt, mit mondhatnék neki.
1: Buta vagy. Megyek és megdobálom kővel a boszorkányt.
0: Én is megyek veled. A kislány erre fölkapott egy követ a kék kezébe, a pirossal az én kezembe kapaszkodott, és elindultunk.
1: Arra?
0: Arra az erdő van.
1: Buta vagy.
0: Megálljunk csak. Gondoljuk meg a dolgot. Ha tényleg van boszorkány az erdőben, akkor fogadni mernék, hogy csak még dühösebb lesz, és még gonoszabb lesz a kővel, ha igálod. És elmeséltem neki, hogy egyszer megdobtam kővel egy öregasszonyt, aki nem volt ugyan boszorkány, de egy óra hosszat hajkurászott engem a botjával.
1: Gyáva vagy! Itt van neked is egy kő. Te is megdobálod a boszorkányt, érted? És most menjünk.
0: Mentünk tovább az erdőben, aztán Barbara azt mondta, hogy most lapuljunk le, és óvatosan kúszva közelítsük meg a kunyhót. Kúsztunk négy kézláb, és hamarosan megpillantottam egy földkunyhót.
1: Ott lakik a boszorkány!
0: Semmiféle boszorkányt nem láttam, de a kunyhó előtt egy sereg kisebb-nagyobb üst állt, és egy zöld macska kódorgott közöttük. És ebből már én is gyanítottam, hogy itt valami nincs rendjén. Amikor aztán feltűnt egy sárga lábú és vörös fejű kék kecske is, akkor már kezdtem hinni, hogy a kislány igazat beszélt. Ez bizony csak is boszorkány tanya lehet. Hol a boszorkát, kérdeztem.
1: Mit tudom én? Menjünk közelebb.
0: Óvatosan lépkedtünk a kunyhó felé, készen rá, hogy elhajítsuk a kövünket, de a boszorkány nem mutatkozott. Hanem egy félig zöld, félig piros kutya ránk ugatott, és erre megálltunk, mert én féltem. És bizony máig is félek a kutyáktól.
1: Gyere elő, boszorkány!
0: Gyere elő, gonosz vén boszorkány! Gyere, hadd dobjunk kővel kupán! Nem történt semmi. Csak a macska oldalgott el, a kutya pedig vonítani kezdett. Gyáva, vén boszorkány! Üvöltöttem, aztán halkabban azt mondtam, most már jó lesz söpörni innen. Megfordultam, és ott állt előttem a boszorkány. Egy vénséges, hajlott hátú boszorkány. Elejtettem a követ, és Barbara is megfordult, és ő is elejtette a követ. A boszorkánynak zöld volt az arca, fekete mindkét keze, és a ruhája tele volt minden elképzelhető színű folttal.
2: Ennyi már! Ti kővel akartok megdobálni. Mi rosszat tettem veletek?
0: Befestetted Barbara kezét. Elvarázsoltad őt, és most az egyik keze kék, a másik piros, az orra meg sárga maradt.
2: Ez a kislány nemrég itt járt, és az egyik kezét beledugta az egyik üstönbe, a másikat meg egy másikba. Én pedig megcsippentettem az orrát. Ennyi az egész.
0: A boszorkány leült egy kőre, zöld arcát a fekete kezébe temette, és sírva fakadt.
2: Öreg vagyok, és senki se veszi már osznomat.
0: Ne sírj.
2: Te könnyen beszélsz. Kicsi vagy, előtted az élet. De én öreg vagyok, és semmire se való. Csak ahhoz értek, hogy különféle festékeket főzzek, mert azt tanultam valaha. Akármiféle szövetet be tudok festeni, akármilyen színűre. Azaz, csak tudtam. Most már csak a festékeket főzöm, és a macskám zöld lett. A kecském meg a kutyám is szörnyű látvány nyújtanak. No, meg én is.
1: No, meg én is.
2: Jaj, ó, jaj.
0: Súhajtott a boszorkány, és fekete kezével kétségbe esetten hadonászott.
2: Csak arra tudnék emlékezni, hogy mit felejtettem el.
3: Ki vagy?
2: Én vagyok az áganyó.
0: Akkor te nem vagy boszorkány.
2: Nem, hát. Festékfőző vagyok, és akármit be tudok festeni. De ma már nincs senki, aki valamit be akarna festeni. És elfelejtettem valamit, és sehogy se jut eszembe, mi az.
0: Barbara nézte áganyót, aztán megszólalt.
1: Ha festeni tudsz, biztosan azt is tudod, hogy hogyan kell eltávolítani a festéket. Hát nem járkálhatok így örökké, kék meg piros kezekkel és sárga orral.
2: Márpedig nem tehetsz mást, hisz épp ezt felejtettem el. Nem emlékszem rá, hogy kell eltávolítani a festéket. Nagyon öreg vagyok már. Nem jut semmi az eszembe.
0: Áganyó felállt, és mindhárman odamentünk a festékes üstjeihez. A macska meg a kecske láthatólag vidáman jöttek velünk, és a kutya is egészen barátságos volt. Beledugtam az ujjamat az egyik üstbe, és az ujjam kék lett, egy másik ujjamat egy másik üstbe mártottam, és az lila lett. Aztán az egyik lábamat egy harmadik üstbe dugtam, és a lábam zöld lett. Hogy szedem le ezeket a színeket?
2: Fogalmam sincs. Elfelejtettem.
0: Gondolkodtam egy kicsit, aztán megszólaltam. Menjünk a fapapucs faragóhoz. Ő öreg, és tud mindent. És elmentünk a fapapucs faragóhoz. Először megijedt, amikor meglátott minket, de aztán megnyugodott hamar. Én elmeséltem neki mindent áganyóról, hogy festéket tud főzni, de nem tudja eltávolítani a festéket. Te, akit mindent tudsz, segíts rajtunk, kértem. A fapapucs faragónak egyszerűen felderült az arca.
4: Értesz a festékfőzéshez, anyóka? Hisz ez nagyszerű. Festhetnéd a fapapucsaimat. Ezek a fekete papucsok, amiket csinálok, olyan bánatosak. Befesthetnéd őket. Színes fapapucs. Ez nagyon modern lesz.
1: De hogy szedjük le a festéket? Nem szeretnék ilyen tarkán járni.
2: Én sem.
0: A fapapucs faragó vizet töltött egy dézsába, aztán kikotorta a tűzhely hamuját, és a vízbe szórta.
4: Ebben mosakodjatok meg. A víz és a nyírfa hamu minden festéket eltávolít.
0: Megmosdottunk mind a hárman, lejött a festék, és most már láttam, hogy áganyú tényleg nem boszorkány, és hogy Barbara nagyon édes kislány. Aztán elbúcsúztunk, és áganyú egy egész zsák fapapucsot vitt magával, hogy gyönyörű színekre fesse őket.
2: Gondoltátok volna, hogy még hasznomat veszi valaki? Egy ilyen vénasszony, mint én, lám jó még valamire. Most már papucsokat fogok festeni egész hátralevő életemben.
0: Barbara megígérte, hogy segíteni fog neki, én pedig visszamentem a margarétás és harangvirágos rétre, és ültem a virágok közt, és arra gondoltam, sose lesz még egy ilyen pompás keddem, és nem is lett. És ezzel vége is a mesének. De ha láttok egy zöld macskát, vagy egy kétféle színű kutyát, hát azok ágnéni állatai az egyszer volt országból. És az is lehet, hogy találkoztok egy különös nyári kedden egy piros fejű, sárga lábú, kék kecskével. Ne ijedjetek meg tőle. Csak adjátok neki át üdvözletemet.

Alex Cusso, a király, akinek nem volt semmije. Siminek, a macskának, aki velem él.

0: ez a mese egy olyan királyról szól, akinek nem volt semmije. A király Faramuci országban élt. Ott, ahol úgy sütött a nap, hogy közben zuhogott az eső. Ott, ahol az emberek dús gazdagok voltak. A királynak pedig nem volt semmije. Ebben a birodalomban minden sarkon állt egy palota. A nép fényűző kocsikkal közlekedett, és drága ruhákban pompázott, míg a király csak gyalog járt, és nem volt ruhája. Természetesen a királynak, akinek nem volt semmije, trónja sem volt, ezért a földön ült. Csak ült ott és várt. Egészen addig, amíg meg nem állt előtte egy macska.
1: Miau! Mire vársz?
2: Semmire.
1: Várhatok veled együtt?
2: Tőlem.
0: A macska leült a király mellé, akinek nem volt semmije.
1: Aki nem?
2: Sehogy. Én vagyok a király, akinek nincsen semmije. Meg nevem sincs.
1: Nekem sincs. Mindenki úgy hív csak, hogy a macska.
0: Nem sokára egy lovag poroszkált arrafelé. Egy fiatal, fennhéjázó lovag, egy félős, fáradt ló hátán. A ló a macskát meglátva nagyon megijedt, és lélekszakadva elmenekült. Ahogy szaladt, a lovag lezuhant a hátáról, és a porba huppant. A lovag ekkor mérgesen rátámadt a királyra.
3: Jobban is vigyázhatnál a macskádra!
2: Tehát, ez a macska nem az enyém. Nekem semmim sincs. Én vagyok a király, akinek nincsen semmije.
3: A bokám is kificamodott.
0: Bosszankodott a lovag, miközben leráncigálta a csizmáját. Miután a lovag elbicegett, a macska felkapta a csizmát.
1: Kéred?
2: Jó nekem mezítláb is. Vedd csak fel!
0: Bíztatta a király, akinek nem volt semmije. Így a macska belebújt a lovag csizmájába.
1: Na hát, a lovag itt hagyott egy aranyat.
0: Kiáltott fel, miközben a pénzt elrejtette az egyik csizmában.
1: De ez már legyen az ő baja.
0: Így a macska belebújt a lovag csizmájába. Aztán egy asszony ért oda hozzájuk, aki éppen hazafelé tartott a piacról. Egy hal véletlenül kicsúszott a kosarából, a macska közelebb hajolt, hogy megszagolja.
4: Állj! Jobban is vigyázhattál a macskádra!
2: Lehet, hogy ez a hal a tied, de hogy a macska nem az enyém, az biztos.
0: Az asszony morogva elballagott, a macska pedig nyomban felvette a földről a halat.
1: Kéred?
2: Nem vagyok ilyes. Hát csak meg!
0: Noszogatta a király. Így a macska bekapta a halat. A hal, ahogy eltűnt a macska gyomrában, megszólalt.
5: Elment végre oda, asszony!
1: Engem? Miért?
5: Hál' Istennek! Úgy megrémisztett azzal a mély hangjával!
1: Csendesebben! Mert még visszajön!
0: Később egy kutya loholt feléjük a járdán, és megragadta a macskát a grabancánál fogva.
6: Vajon ki ez a macska? Mert ha senki, akkor egy perc múlva macskapástétom lesz belőle.
0: A király meglátta a kutya csattogó fogait a macska nyakánál, és ekkor felegyenesedett.
2: Ez a macska az enyém.
6: És be is tudod bizonyítani?
2: Nem tudom, hogy elég lesz-e bizonyítéknak, de abban biztos vagyok, hogy ez egyik csizmájában van egy aranypénz, a hasában pedig egy beszélő hal lubickol.
0: A kutya rögtön ellenőrizte, hogy a király igazat mond-e. Az érmét megtalálta a csizmában, és amikor a fülét a macska hasára tapasztotta, meghallotta a halat is.
5: Kérem szépen, ne teszik olyan hangosan ugatni, mert a mély hangú asszonyság mindjárt felbukkan.
6: Igazad van, király! Vissza is adom a macskádat! De most már légy új kedves, és hordd el magad, mert ez az én járdám!
0: Ezért a király, akinek nem volt semmije, elindult. Mezít láb, gyalogszerrel, és anélkül, hogy tudta volna, merre is tart. A király, akinek nem volt semmije, elhagyta a várost. Csak ment, egyre csak ment, és a macska vele tartott, hiszen neki sem volt hová mennie.
2: Nem kellem velem jönnöd. Csak azért mondtam, hogy a macskám vagy, hogy megmentselek. De igazából nem vagy az enyém. Hogyan is lehetne bárki valaki?
1: Tudom. Ha követnek, csupán azért teszem, mert ehhez van kedvem. Talán zavar.
2: Szó sincs róla.
0: Végül a király és a macska egy sivatagba ért. A sivatag az a hely, ahol úgy süt a nap, hogy csak a nap süt. Egyébként pedig nincsen ott semmi. A király, akinek nem volt semmije, elhevert a semmi közepén. Egy kicsit szomjas volt, de azért jól érezte magát. Nem volt semmije, de ez a semmi mind az övé volt. Ennek volt ő a királya. Aztán, amikor lehúnyta a szemét, hogy aludjon, érezte, hogy a macska hozzábújik. És akkor megértette, ő ugyanaz a király, akinek nincsen semmije, de a világ legértékesebb kincse mégiscsak az övé. Hiszen szerzett magának egy barátot.
5: Ez velem mi lesz?
0: Szólt ki ekkora hal a macska gyomrából.
5: Én talán nem érek egy lyukat

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy parasztember, aki már régebben férjhez adta két lányát. Egy szép napon elhatározta, hogy meglátogatja őket, megnézi, hogy megy soruk. Először a kisebbik lányát kereste fel, mivel ő csak nem régen ment férjhez. Egy gazdag ember kérte meg, de a parasztember nem adta hozzá, mert azt mondta, nem elég jó családból való. Így hát végül is olyan férfihoz ment feleségül, aki ugyan jó családból származott, de nagyon szegény volt, és a házas pár most is nagy szegénységben élt. A fiatalasszony olcsó és rongyos ruhát hordott, és ő is, meg férje családjának többi tagja is, csak máról holnapra tengődtek.

0: Amikor apja megérkezett, hellyel kínálta, aztán úgy tett, mintha ennivalót készítene. A házban azonban nem volt élelem, és a fiatalasszony nem tehetett mást. A tűzre tett egy serpenyőt, és beleszórt néhány szem száraz, ehetetlen tamarindmagot. Kavargatta, kavargatta, és amikor a magok pörkölődni kezdtek, ilyen hangot adtak. Kasz, kasz, kasz.
1: Hát te mit sütsz?
0: Kérdezte kíváncsian az apja. A fiatalasszony még akkor is haragudott, hogy szegény emberhez kényszerítették feleségül. Így válaszolt hát.
2: Pénzünk nincsen, apám, úgyhogy nem akad más sütni, főzni valunk, mint férjem családjának a jó neve.
0: Az apát nagyon megbántották lánya szavai. Nem felelt, hanem felkelt, elhagyta a házat, és elindult a másik lányához.

0: Az idősebbik lány gazdag ember vette feleségül, s nagyon jól ment a sora. Amikor az apa megérkezett a házba, lánya nagy gondoskodással vette körül. Meg is volt elégedve a parasztember, úgy érezte, így kell viselkednie minden hálás gyermeknek. A fiatalasszony kényelembe helyezte apját, azután munkához látott, és rizstésztából készült ínyen csemegét készített. Apjának ugyancsak ízlett a tészta, és megkérdezte, mi a neve. A lány így felelt.
1: Vella Váhumnak hívják, ami azt jelenti, édes rizscsöröge.
0: A parasztember jól lakott, azután hazaindult. Csak úgy ragyogott az elégedettségében, és sietett, ahogy csak tudott. Egyre csak azt mormolta magába.
2: Édes rizscsöröge. Édes rizscsöröge. Édes rizscsöröge. Édes rizscsöröge. Édes rizscsöröge.
0: Nehogy elfelejtse a finom csemege nevét. Ment, mendegélt, ugrándozott, néha előrehajolt, néha oldalra hajolt, de mindig csak ez dünnyögte.
2: Édes rizscsöröge, édes rizscsöröge.

0: kutyában piacra igyekvő lány mellett haladt el, rámosolygott, de akkor is csak ezt hajtogatta.
1: Édes rizscsöröge, édes rizscsöröge!
0: Akivel csak találkozott, mindenki jól mulatott rajta, amint az öreg parasztember hazafelé siet, és egyre azt énekli.
1: Édes rizscsöröge, édes rizscsöröge!

0: zavarodott. Elvesztette az eszét. De az öreg ember nem törődött a csodálkozó pillantásokkal, a bámészkodással. Amikor ismerőssel találkozott, a szokásos módon üdvözölte.
1: Hosszú életet kívánok neked, édes riscsöröge, édes riscsöröge!
0: Sietni, sietni, sietni!

0: minél gyorsabban ment az öreg parasztember, annál jobban bukdácsolt. Aztán egyszerre belerugott a lábujjával egy nagy kőbe, s fájdalmában felkiáltott.
1: Jaj, a lábam körme, jaj, a lábam körme!
0: De azért csak tovább ugrált, vicegett, s néha megmegállt, ahogy megdörzsölte a lába ujját. És mondta tovább.
1: Jaj, a lábam körme, jaj, a lábam körme!
0: Észre sem vette, felcserélte az édes rizscsörögét ezzel az új ritmussal. Amikor végre hazaért és a székéhez bicegett, még le sem ült, már mondta a feleségének.
1: A lányunk ízletes, jaj a lábam körmét készített, ami az ő falujuk különlegessége. Te is csinálj nekem kis jaj a lábam körmét, mert nagyon szeretem.
2: Mi a csuda az a jaj a lábam körme? Soha életemben hírét sem hallottam.
1: Na, te is finom feleség vagy, 60 esztendős elmúltam, és az együtt töltött hosszú éveink alatt egyszer sem készítettél nekem jaj a lábam körmét. Szégyen és gyalázat, a lányod is tud jaj a lábam körmét sütni, de te még hírét se hallottad?
2: Én pedig együtt töltött hosszú éveink alatt egyszer sem hallottam egy jó szót sem tőled. Csak szittál, csak csépeltél. Akármit tettem érted, te nem becsülted semmire. Micsoda hálatlan fér vagy!
1: Én? Ki a házamból vészi, Pirtyó?
0: Civakodásuk egyre hangosabb és hangosabb lett. Végül már valamennyi szomszéd az ablakban leskelődött. Az egyik szomszéd a veszekedő asszonyt figyelte, és így szólt.
3: Addig járatja a száját, míg olyan nem lesz, mint az édes rizscsöröge.
1: Ez az! Ez az! Ezt akartam mondani! Édes rizscsöröge!
0: Így aztán a veszekedés amilyen hirtelen támadt, olyan hirtelen véget is ért. Az öreg asszony nagyon is jól tudott édes rizscsörögét sütni, és azonnal hozzálátott, hogy elkészítse. Amikor a feleség 5 édes rizscsörögét megsütött, a parasztember így szólt.
1: No, elég is lesz. 3 az enyém, 2 a tied.
0: Hanem az öreg asszony csak 2 csörögét adott neki, 3-at megtartott magának. Ez újabb vihart kavart, sértegetni kezdték egymást, míg ismét hangosan kiabáltak.
1: Csak már befognád azt a nagy szád, hogy végre leülhetnénk és élvezhetnénk a csörögét.
2: Az én nagy számat? És mi van a te nagy száddal?
1: Legalább az anyád emlékére hagynád abba ezt a rikácsolást.
0: Egy pillanatra csend lett. Végül így szólt a parasztember.
1: Hát nem csodálatos ez a csend. Kössünk fogadást. Amelyikünk megtöri a csendet, az kapja a kevesebb csörögét.
2: Te fogod megtörni.
1: Fogadjunk.
2: Fogadjunk.
0: Így aztán ott ültek az asztalnál, előttük az 5 csöröge, és egyikük sem szólt egy szót sem. A délből este lett, az estéből éjszaka, de egy szót sem ejtettek ki a szájukon. Csendben lefeküdtek. Másnap reggel folytatódott a csend. A parasztember és felesége külön ágyban aludtak, hang nélkül, és még csak nem is suttogtak. Időnként jelbeszéddel tudatták egymással, ha valamit meg kellett csinálni, de egy szó sem hangzott el. Így teltek a napok, a csöröge érintetlenül állt az asztalon, és a napi munka is végezetlen maradt. A házban lassan kifogyott az étel, és egyikük sem mondta a másiknak, hogy szerezzen frisset. Végül már a jelbeszédhez is gyengék voltak, és megszokták, hogy végleg ágyban maradnak. A barátok meg a szomszédaik annyira hozzászoktak már, hogy a parasztember házából állandóan beszekedés hallik, hogy a csend miatt aggódni kezdtek.

Elmentek megnézni, mi baj van, és ott találták az öregembert meg az öregasszonyt mozdulatlanul fekve az ágyban. A szomszédok bementek, megbögdösték őket, de azok akkor sem beszéltek. Úgy feküdtek, mintha süket némák lettek volna.

0: Az emberek azt gondolták, hogy az idős házaspár meghalt. Felkészültek a temetésükre, de az öreg ember meg az öreg asszony még akkor sem szólt egy szót sem. A szomszédok két sírgödröt tástak, s már kezdték leereszteni a testeket. Amint éppen eresztették a parasztember, valaki elejtette egy lapátot, és az pontosan az öreg ember fájós lábkörmére esett. Az öreg nem tudta elviselni a fájdalmat, s felkiáltott.
1: Júj, a lábam körme!
0: Felpattant erre a halotti ruhába öltöztetett öregasszony, és így kiáltott.
2: Én nyertem! Te törted meg a csendet, enyém a három édes rizstyöröge!
0: Valóban, az öregasszony nyerte meg a fogadást. Látjátok, kedveseim, ez a különbség az édes rizstyöröge, és jaj a lábam kiskörme között. El ne feledjétek soha!

0: Volt egyszer egy tolvaj. Lopott egy agyagpipát, de rajta csípték és tömlőcbe dugták. Már jó ideje csücsülhetett, és egyre azon járt az esze, hogyan szökhetne meg. Hanem a tömlőcőrök vigyáztak ám nagyon. Egy napon arra kéri őrzőjét, vigye a király elé.
1: Kihallgatást akarsz? A királytól?
2: Drága kincsem van. Azt szeretném a királynak adni.
0: Azzal az őr a király elé vezette a tolvajt.
3: Járatban vagy.
2: Drága kincsem van. Felségednek szeretném adni.
0: Azzal előhúzott a zsebéből egy irinyó-pirinyó papírcsomagocskát, és a királynak adta. A király kinyitja.
3: Hát ez. Hiszen ez egy közönséges körtemag.
2: Úgy van, körtemag. De nem akármilyen. Drága kincset ér, aki elülteti, aranykörtéket terem neki.
3: És akkor miért nem ülteted el te magad?
2: Annak is megvan a maga oka. Mert tudd meg, csak olyan becsületes ültetheti el, aki soha nem lopott, se nem sikkasztott, máskülönben közönséges körtét terem neki. Tolvaj létemre én magam hiába is ültetném. Azért hoztam felségedhez, mert Isten úgyse tudom, felséged se nem lopott, sem nem sikkasztott.
3: Nem, mégsem ültethetem el.
0: Válaszolta a király, mert kisfiú korában egyszer pénzt lopott az anyjától. A tolvaj felkínálta a magot a főfő kancellárnak.
1: Nem ültethetem el.
0: Mondta a kancellár, mert őt meg gyakran megvesztegették, és mindenkit hivatalhoz juttatott, aki megfizette. De akinek nem volt pénze, akárhogy is rászolgált, sosem jutott hivatalhoz. A tolvaj felajánlotta a magot a főfő tábornoknak.
2: Nem ültethetem el.
0: Mondotta a tábornok, mert egyszer, amikor hadba indult, elsikkasztotta a katonák fél zsoldját, különben is olyan hőstettekkel henceget, melyeknél ott sem volt. A tolvaj felajánlotta a főfőbírónak.
4: Nem ültethetem el.
0: Válaszolta, mert sohasem azt nézte, hogy kinek az oldalán van az igazság, kinek nincs, hanem azt, hogy kinél van a pénz, és kinél nincs. Annak adott igazat, aki megfizette. A tolvaj mi egyebet tehetett, felajánlotta a fő-fő tömlőc tartónak.
3: Nem ültethetem el.
0: Hárította el az is, mert minden gonosztevőnél, aki a keze alá került, pénz után kutatott. Ha volt pénze, jól bánt vele, de ha nem, jaj volt neki. Így ajánlgatta boldognak, boldogtalannak a körtemagot a tolvaj, hogy ültesse el, de senki sem vállalkozott rá.
2: Nolám, tolvajok, sikkasztók vagytok mindahányan, de közületek egyet sem vetnek tömlöcbe. És én dutyiban csücsüljek csak azért, mert egy agyagpipát loptam.
0: Erre már a király sem tudott válaszolni, inkább szabadon engedte.

0: A deákból lett király. Útra ment egy deák, és amint a mezőn ment, kipattogzott borsó szemekre talált. Gondolta, hogy talán valami hasznát veheti, mert szegény legény volt, és az apja azt tanácsolta neki, ha talál valamit, ami többet ér egy bolhánál, vegye fel. Felszedte hát a borsót, és a zsebébe rakta. Útjába került a király városa, és mivel éppen beesteledett, bejelentette magát a királynál. Szállást kért éjjelre, és úti költséget a további útra. Jóforma legény volt a deák, helyesen beszélt, és ügyesen viselte magát. A királynénak ez figyelmére esett, és minthogy eladó leánya volt, úgy vélekedett, hát ha királyfi, és leánynézőbe jött, és csak azért öltözött deáknak, hogy ne ismerjék meg. Ezt a gondolatát megmondta az urának, és a király igazat adott neki. Megegyeztek, hogy próbát tesznek vele, hadd tudják ki igazán királyfie. Ott marasztották a deákot 2 napra. Első éjszakáron nem valami pompás ágyat vetettek neki, azért, hogy ha azzal megelégszik, akkor csak ugyan deák, de ha nem, akkor királyfi. Egy oldalházban vetették meg az ágyat, és egy bizalmas emberét a király a ház ablakára állította, hogy lesse meg a deákot, mit csinál. Megmutatták a deáknak az ágyát, és ő vetkezni kezdett ott egyedül. De amint vetközött, a borsó a zsebéből mind az ágy alá gurult, ő keresgélni kezdte, és egyenként összeszedegetni. Hajnal lett, mire össze tudta szedni. A vigyázó nem látta, hogy mivel dolgozik a deák, de azt látta, hogy nem aluszik, hanem egyre az ágyat igazgatja, és csak hajnalra aludt el egy cseppecskét. Jelentette a királynak, hogy a vendég nem aludt, csak az ágyával bajlódott. Úgy látszik, nem a féle ágyhoz van szokva. Reggelinél kérdezte a király a deákot, hogyan aludt. És az csak annyit mondott. Egy kicsit nyugtalanul, de annak is maga volt az oka. Ebből azt értették, hogy megbánta, mert nem adta ki magát, hogy hangjához illő ágyat vessenek neki. Azt hitték, hogy királyfi, és úgy is bántak vele. Másnap este királyi módra vetettek neki ágyat, és a deák, mivel a múlt éjjel nem aludt, alig feküdt le. Úgy elaludt, mint a tök. Véradattig meg sem moccant. A vigyázó azt jelentette reggel, hogy a vendég végig jól aludt. Most már a király és még a királyné is azt hitte, hogy a deák csak mondja deáknak magát, és valójában királyfi. Attól kezdve úgy is szólítgatták. A király leánya hamar megszeretette magát a deákkal, és hamarosan egybekeltek. Már álló esztendeje, hogy együtt éltek, a kohintóba fogadtak nekik, és útnak eresztették őket, hogy a deák királyfi mutassa meg feleségének a maga országát. Most ilyet meg csak a deák, hogy kurucosan talál járni, de nem soká szeppegett. Elszánta magát, hogy lesz, ami lesz, és elindult a feleségével hazafelé. Azt mondta magában.
1: Elindulok vele, legfeljebb elszököm tőle, és visszamegyek a kollégiumba.
0: Mert a deák köntös soha nem hagyta el magától.

0: Elindultak, és addig mentek, míg egy nagy erdőbe nem értek. Ott a Delg felremegyen, egy mély árokba vetközni kezd, hogy a Delg gúnyába öltözik és elszökjék. Éppen ott hevert egy hétfejű sárkány, és őt megszólította.
1: Ki vagy te, és mit keresel?
0: A Delg elbeszélte a sárkánynak az egész dolgát, és azt is, hogy éppen szökni akar.
1: Kár volna elszökni, csak folytasd az utadat, s amint az erdőből kiérsz, meglátsz majd egy ludlábon forduló részvárat, menj be abba, s lakjál ott békességgel, feleségestül, kutyástul, macskástul, míg a vár mozogni és forogni nem kezd. De akkor aztán katrolgyon nézd meg, akkor én megyek oda-haza, s ha ott találok, vége az életednek.
0: Visszament hát a Delg a hintóhoz, és tovább utazta. Az erdőből kiérve meglát a ludlábon forgó részvárat. Oda bementek és letelepedtek, mintha az övé lett volna a vár. Jól el voltak ott két esztendeig, és már maga is hinni kezdte, hogy igazi király. Hanem egyszer csak a vár mozogni, forrulni kezdett nagy gyorsan. Megpusult a Delg, kiment a vár bástyájára, sétált nagy búsan alá is fel. Talált ott egy vén banyát, aki azt kérdezte tőle.
2: Mi bajod van, felséges király?
3: Az a baj, anyó, hogy nem vagyok király, de mégis annak kell lennem.
0: Azzal elbeszéli az egész dolgát.
2: Nem olyan nagy baj az, fiam. Köszönd meg, hogy nem titkoltad előlem a dolgodat. Én Kuruzsló királyné vagyok, a hétfejű sárkány legfélelmetesebb ellensége. Ezért azt tanácsolom, igen hirtelen süttess egy cipót, egymás után 7 sütéssel. Azt a cipót mindig legelsőnek tétesd be a kemencébe, s legutoljára vetessed ki. Azt holnap reggelre, amikor a hétfejű sárkány megérkezik, tétessed ki a várkapuba, s annak a sárkány úgy megörül, hogy tégedet soha nem fog háborgatni. A vár mindenestől neked marad.
0: No, jól van. A Delg a cipót éppen úgy elkészítette, ahogy az anyu tanácsolta. És már éjfél után 1 órakor a cipó ki volt téve a várkapuba. Mikor a nap feljött, és a hétfejű sárkány a várkapuba ment, a cipó így szólította meg.
4: Ohó, megállj! Itt én vagyok az őrző. Ide az én engedelmem nélkül nem mehetsz be. Ha mégis be akarnál menni, elő ki kell állnod, amit én kiálltam.
1: De micsoda próbákat állottál ki, hát?
0: A cipó elbeszélte, hogy őt, amikor mag volt, felásolt földbe takarták. Elrohadt, kikelt, felnőtt, sok hideget, meleget, esőt, havat kiállott. Mégis megtermett. Akkor levágták, összekötözték, megcsépelték, összemorzsolták, meggyúrták, aztán 7-szer egymás után mindannyiszor a társainál előbb a tűzes kemencébe bevetették. Ha a sárkány mindezt kiállja, bereszti a várba, de máskülönben ugyan nem. A sárkány tudta, hogy mindezt ki nem állhatja. Ezért úgy neki haragudott, hogy mérgében kihasadt, és azon helyben elpusztult. A Delg pedig attól a naptól fogva a ludlábon forgóvár ura lett, és az apóság királysága is rászállott. Ha meg nem halt, még ma is uralkodik. Ha tudnám, hogy ilyen szerencsésen járok, mint a Delg, én is a mai szentséges napon beállanék Delgnak.

0: az Anahakán rózsa. Örmény mese. Ez a történet valamikor régen Örményországban esett meg. A régi tudóskönyvekben meg volt írva, hogy van valahol egy kert. Abban a kertben egy rózsabokor, az Anahakán rózsa. S ha ez a rózsabokor egyszer kivirágzik, a virága halhatatlanná teszi a kertgazdáját. A kertgazdája ki lett volna más, mint Örményország királya, aki nagyon-nagyon vigyázott erre a rózsabokorra, az ő bokrára. Minden tavasszal új kertészt fogadott, akinek egyetlen feladata volt a rózsabokrot ápolni, gondozni. A kertész ügyesen és figyelmesen látott munkához. Felásta a rózsa körül a földet, trágyázta, kapálta, gyomlálta, írtotta a kártevőket, öntözte, ahogy kell. Eltelt a tavasz, eltelt a nyár, el az ősz és a tél, s újra tavasz lett. De nem történt semmi, egyáltalán semmi. Az Anahakán rózsabokor száraz és meddő maradt. Egész Örményországban nem volt nála szárazabb rózsatő. A király, mint minden nagyúr, türelmetlen volt. Ezért aztán, amikor eltelt az év, és a rózsa nem hajtott ki, felmondott a kertészének. Egyszerűen lefejeztette. Könnyű volt belátni, hogy az évek során nagyon kevés kertész maradt Örményországban, és még kevesebb, aki a királyi kertész címére pályázott volna. Ekkor jelentkezett a királynál Samvel, egy fiatal legény, nagyon fiatal, alig 18 éves. Samvel tele volt vágyakkal és álmokkal, elhatározta hát, hogy elmegy a királyhoz, és jelentkezik hozzá kertésznek.
1: Mihez érte ezt a gyerek?
0: Kérdezte Samvelt Örményország királya.
2: Én semmihez, felséges királyom.
1: Semmihez? Hát akkor hogyan akarsz te a kertészem lenni? Hányan fizettek már az életükkel, akik értették a dolgokat, te pedig még be is vallod, hogy nem értesz semmihez. Inkább úgy látom, meg akarsz halni, te semmire kellő.
2: Felséges királyom, én nagyon fiatal vagyok, félek a haláltól, élni szeretnék még sokáig. Ha felfogadsz a kertedbe, meglátod, mindent megteszek majd, hogy elkerüljem a többiek sorsát. Úgy fogok vigyázni a rózsádra, ahogyan még senki.
0: Felelte bátran Samvel. A királynak nem volt más választása, hiszen senki nem jelentkezett a kertjébe. Felfogadta hát Samvelt. Samvel boldog volt, és munkához látott. De bizony ő egészen másként dolgozott, mint a többi kertész. Nem ásta kapálta a rózsát, azért vannak a földi kiliszták. Nem trágyázta, mire való az anyaföld. Nem is locsolta, ott vannak a felhők az égen, esik az eső éppen eleget. Nem gyomlálta, még csak az kellett volna. Ehelyett minden nap leült a rózsabokor mellé, és beszélt hozzá halkan, gyengéden. Simogatta a leveleit, ringatókat, bölcsődalokat énekelt neki. Talán még mesélt is. De olyan halkan, hogy azt bizony senki nem hallhatta. Még én sem, higgyétek el. És így telt el a tavasz. Aztán eltelt a nyár, eltelt az ősz, a tél, és újra tavasz lett. A határidő lejárta előtt a király megnézte a kertjét, megnézte benne az Anahakán rózsát, és látta, hogy az csak olyan száraz és meddő, mint azelőtt. Egyetlen bimbó, hajtás sincsen rajta.
1: Samvel, megmondtam, hogy semmire kellő vagy. Holnap vége a munkádnak, te is mehetsz. Vége az életednek.
0: Samvel rémülten és szomorúan ment a rózsabokorhoz, hogy befejezze aznapi munkáját. Leült mellé, énekelte neki a ringatókat, és elpanaszolta a bánatát.
2: Látod, te rózsa, holnap engem kivégeznek. Mennyit beszéltem hozzád, mennyit énekeltem, meséltem neked. Soha nem lesz senki, aki így fog törődni veled. Mi lesz veled, rózsa, nélkülem? Senki nem fog leülni mellé, senki nem fogja simogatni a leveleidet. Ennyit tettem, érted? Segíts rajtam, mondd meg nekem, mi a bajod?
0: Ahogy elhangzott a bűvös kérdés, a rózsa gyökerei közül előmászott egy hernyó. Rusnya, visszataszító, fekete hernyó. Samvel el akarta kapni a hernyót, de oda röppent egy madár, és a csőrébe kapta. Samvel meg akarta fogni a madarat, de ott hevert egy kígyó, és elfogta a madarat. Samvel a kígyó után nyúlt, de lecsapott egy sasmadár, és elragadta a kígyót. Samvel a sas után bámult, és ahogy visszafordult a rózsabokorhoz, látta, hogy éppen akkor hajtott ki rajta egy bimbó. Egy friss, kicsike, törékeny bimbó. Samvel fölújjongott.
2: Ó, Rózsa, hát kihajtottál. Köszönöm, köszönöm, megmenekültem.
0: Sóhajtott hálásan. És ettől a hálás sóhajtól, ahogy a lehelete a bimbót érte, egyszerre kinyílott, kifeslett az anahakán rózsa, pirosan, ragyogón, mint az élet. Samvel boldogan futott a királyhoz, elmondta neki, mi történt. A király futott a rózsához, s látta, hogy Samvel igazat beszél.
1: Deréklegény vagy, Samvel, én mindig bíztam benned. Jól van, maradhatsz, te leszel az anahakán rózsa vigyázója. Te leszel a legfőbb kertész a kertemben. Halhatatlan vagyok.
0: Örvendezett a király. Így is történt, és így teltek az évek. Egy nap azonban a király megbetegedett. Nagyon beteg volt. Hívták az orvosokat, de nem tudtak segíteni rajta. Hívták a papokat, de azok csak imádkoztak fölötte, és a király egyre betegebb lett. Hívatta Samvelt.
1: Samvel, mi történt? A régi tudós könyvek nem mondtak igazat. Az anahakán rózsa nem teszi halhatatlanná a kertgazdáját. Én voltam a kertgazdája, s lám, nem vagyok halhatatlan.
2: Felséges uram, bizony igazat mondtak a régi könyvek. A rózsa valóban halhatatlanná teszi gazdáját. Csak hát, uram, te soha nem voltál a kert gazdája. A kert azé, aki gondozza és ápolja, aki vigyáz rá. A birtok és a gazdagság mulandó. De az én törődésem és gyöngétségem bizony örökkévaló.
0: A király ezt meghallotta, sóhajtott egyet és meghalt. Samvel lefogta a szemét, és ment vissza a kertbe. Éppen leszállt az este. Szép, derűs este volt. A tiszta égen egyenként gyúltak ki a csillagok. Samvel pedig, mit gondoltok, mit csinált? Valami olyat, amit még soha életében. Lefeküdt a fűbe, talán éppen az anahakán rózsa mellé, és köszöntötte a csillagokat. Egyenként, külön köszönt minden egyes csillagnak. Volt ideje rá. Tudta, hogy bármennyi ideje van rá.

0: 헤이 합.
1: Mese? Adja puttokocskáról. Volt egyszer egy veréb, magas falon volt a fészke. Egy szép napon vizet és magot keresgélt a pusztában. Egyszer csak a szél a gyapott földről egy gyapott magocskát sodort feléje, és éppen előtte ejtette a földre. Hamar a csőrébe kapta, és repült vele a fészkébe. Mutatja a szomszédjának, és kérdi tőle.
2: Ugyan, mi lehet ez?
3: Ez bizony gyapott mag.
2: Hát azt meg mire használják?
3: A magot először elvetik, ebből lesz a gyapott cserje. Azon nő a tokocska. Ez aztán széthasad, és kibújik belőle a gyapott. A gyapottból fonalat fonnak, a fonalból szövetet szőnek, a szövetet pedig megfestik, és végül ruhát varnak belőle nekem, vagy neked.
1: A veréb nagyon megörült a válasznak, fogta a gyapott magocskát, és elröpült vele a szántóföldre. Egy paraszt szántott éppen, vetni akart.
2: Vesd el nékem ezt a magot! Fele termés a tiéd lesz, a fele meg az enyém.
4: Rendben van.
1: El is vetette a magot. Az csak hamar szárba szökkent, s beérett a gyapott termése. Paraszt leszette a termést, és két felé osztotta. Az egyik részt megtartotta magának, a másikat odaadta a verébnek. A veréb nagyon megörült. Fogta a termést, és elrepült vele a fonómesterhez.
2: Fonjál nekem fonalat ebből! Fele a tied lesz, fele a pedig az enyém.
4: Jól van!
1: Felelte a fonómester. Ezzel a gyapotot megfonta, orsó köré tekerte, a maga részét elvette, a verébét meg odaadta. Örült a veréb, s ment egyenest a takácshoz.
2: Sződ meg nékem a fonalat! Fele a tied lesz, a felem meg az enyém.
1: A takács beleegyezett, meg is szűtte. Elvette a maga részét, másikat odaadta a verébnek. Megörült a veréb, fogta a szövetet, és vitte a kelmefestőhöz.
2: Fesd meg nékem a szövetet! Fele a tiéd lesz, a fele pedig az enyém.
4: Jól van.
1: Meg is festette szép égszínkékre a szövetet, és kitette a napra száradni. Jön a veréb, meglátja a szövetet. Fontolóra veszi a dolgot.
2: Ej, de szép lett a színe! Nagy kár lenne ebből a szép szövetnek. Ezt a szép, nagy kár lenne ebből a szép szövetből a festőnek adni. Nosza, amíg a szobrok foglalatoskodik valamivel, lekapom a szövetet a szállítókutérről, és elviszem az egészet.
1: Óvatosan odasurrant, hirtelen a csőrébe kapta a szövetet, és elrepült. Mikor a kelmefestő észrevette, utána futott kiabálva.
4: Verém, nem úgy egyesztünk meg, fel a tiédet, szedjél a másik fele. Hova viszed az erdvészemet?
2: Ki mondta ezt? Ki ígérte?
1: Csiripelte a veréb, fogta aztán a szövetet és vitte a szabóhoz.
2: Varjál két ruhát ebből? Az egyik a tiéd lesz, a másik meg az enyém.
1: Vart is a szabó két szép köntöst és a fogasra akasztotta. A veréb meglátta messziről. Töprengeni kezdte.
2: Kár lenne egy ilyen szép köntöst a szabónak adni. Megtartom inkább mind a kettőt magamnak.
1: Mikor aztán a szabó éppen mértéket vett valakiről, a veréb hús oda repült. Csőrébe kapta a két köntöst, és már repült is el velük. Szegény Szabó aztán kiabálhatott utána.
4: Hát, nem azt ígérted, hogy az egyik az enyém lesz, a másik meg a tiéd?
2: Hát, ki mondta ezt? Ki ígérte?
1: Aztán fogta a köntösöket, és elvitte a mollához.
2: Ó, molla! Itt szeretném hagyni nálad letétben ezt a két köntöst. Mikor a hideg beköszönt, visszakérem. Fizetség fejében pedig megkapod az egyiket.
4: Nagyon szívesen megőrzöm őket. Télvíz idején majd én veszem fel az egyiket, te meg a másikat.
1: Eltette a molla a köntösöket, aztán tanakodni kezdett magában.
5: Hát, nagy kell lenne odaadni az egyik köntöst ennek a locsi-fecsi verébnek. Inkább megtartom magamnak mind a kettőt.
1: Telt múlt az idő. Hűvös szél kezdett fújni, hidegre fordult az idő. Eszébe jutott verébnek a köntös. Felkerekedett, és ott termett a molla házánál. Mikor a molla észrevette a verebet, neki fogott imádkozni. A veréb kivárta az ima végét, aztán megszólította a mollát.
2: Molla! Add vissza a köntöst!
5: Miféle köntöst?
2: Két köntöst itt hagytam nálad letétben. Míg te magad mondtad, hogy az egyik a tiéd lesz, a másik az enyém.
5: Ki mondta ezt? Mi? Ki ígérte?
2: Itt a tél meg fogok fázni.
5: Majd imádkozom érted, hogy meg ne fáz.
2: Nem imádság kell nekem, a köntösemet add vissza!
1: Makacskodott a veréb. A molla folytatta az imádkozást, a veréb meg reményét veszve elrepült. Ettől fogva a molla háza körül rebdesett. Egyik nap látja ám, hogy a molla vízzel tisztogatja a köntösöket, hogy utána felvehesse őket. Aztán meg kiteregeti egy szárítókötélre, ő maga pedig imádkozni megy. A veréb íziben ott termett, felkapta a köntösöket a szárítókötélről, és elrepült velük. Amint ezt a molla észrevette, abba hagyta az imádkozást, és a veréb után kiáltott.
5: Hé, te veréb! Hová viszed a köntösöket? Hát nem abban állapodtunk, hogy az egyik az enyém lesz, a másik meg a tiéd.
2: Ki mondta ezt? Ki ígérte?
1: Két nap múlva a veréb ismét a molla háza körül repkedett. Egyszer csak meglátja, hogy a molla éppen levette turbányát, és a medence szélére tette, ő maga pedig imához készülődik. Nosza oda röppent, a turbán fölkapta, és már ott sem volt.
5: Hova viszed a turbánom, kedvesem? Jól a ideg és megfázik a fejem.
2: Majd imádkozom, hogy meg ne fázzon a fejed.
1: A molla turbányából aztán fészket rakott a kisfiókáinak. Később elhatározta, hogy a köntöseket inkább elviszi a bazárba, eladja őket, s a pénzből magat vesz télire. Útközben erős szélvihar támadt, s a heves szél kitépte a veréb csőréből a köntösöket. Akárhogy is igyekezett, nem tudta visszaszerezni őket. A szél az egyik köntöst éppen ahhoz a szabóhoz vitte, aki varta őket, a másikat meg a kelmefestőhöz, aki festette. Mikor fölmentünk, még liszt volt, mire lejöttünk, már tészta lett, a mi mesénknek meg vége lett.
6: Nyárfalevél. Volt egyszer, hol nem volt, egy szegény napszámos. Egy fia volt, meg egy lánya, János és Krisztinka. Alig, hogy a gyerekek felcseperedtek, meghalt az apjuk. Krisztinka zsenge lányka volt még, jó emberek vették magukhoz, János pedig szolgának szegődött el egy gazdag grófhoz. Mielőtt kedves húgától elbúcsúzott, megfestette a szép lány arcképét egy jó barátjával, hogyha másként nem, a képen láthassa húga arcát a messze idegenben, mert nagyon szerette. A gróf nagyon megkedvelte a derék, szorgalmas legényt. Észrevette, hogy néha egy arcképet vesz elő, hosszan nézi, aztán megcsókolja. Megkérdezte tőle.
7: Talán a jegyesed?
8: A húgom.
6: Felelte János, megnézte a gróf a képet, elámult a szépségén. Nem látott még soha hozzáfogható gyönyörű teremtést.
7: Ha az életben is ilyen szép a húgod, s olyan jó is, mint amilyen szép, feleségül kérem.
8: Az életben még százszor a szebb.
6: Befogadott akkor a gróf aranyos hintajába, s elküldte a dajkáját Krisztinkáért. Útnak indult a dajka, megkereste Krisztinkát, és azt mondta neki.
9: Édes bátyád küldött hozzád, látni kíván, jöjj el hozzá, uram, kastélyába.
6: Vágyódott Krisztinka édesbátyja után, nem sokat gondolkozott, felült a hintóra az öreg dajka mellé. Csak egy kis kutyát vitt magával, egyetlen jószágát. Vízből mentette ki egyszer még gyermekkorában. Amikor kiúzta a folyóból, a szegény kis állat úgy reszketett, mint egy nyárfalevél, s Krisztinka nyomban elnevezte nyárfalevélnek. Hűséges állat volt, minden növé követte Krisztinkát, s a lány se vált volna meg tőle semmi kincsért. Boldogan indult útnak Krisztinka, de a dajka gonosz tervet forralt. Tiszta vízű, csendes folyó hídján vezetett át az útjuk. A híd közepén így szólt a dajka Krisztinkához.
9: Nézd csak, milyen szép aranyhalacskák úszkálnak a folyóban.
6: Krisztinka kihajolt a hintóból, a gonosz öregasszony pedig csak ezt várta. Kilökte a lányt egyenest a folyóba. A kocsis nem vett észre semmit, tovább hajtott. Egy helyen aztán, ahol megitatta a lovakat, a dajka titokban tulajdon húgát csempészte a hintóba. Egy pártában maradt csúf lány, aki egy bokorba rejtőzve várta. Megérkeztek a kastélyba, a dajka a gróf felé vezette a rút leányt. Sűrű fátyol fötte a lány arcát, s a vén dajka azt mondta a grófnak.
9: Fogadalmat tett ez a szépséges hajadon, hogy fél eszteddig nem veti le a fátyját.
6: Kíváncsi volt az arcára a gróf, szerette volna látni. De bízott a hűséges Jánosban, aki azt mondta neki, hogy húga életében százszor szebb, mint a képen. Megült tehát a dajka húgával a lakodalmat. Amikor aztán egybekeltek, az ifjú asszony már nem húzódozott, eldobta a fátylát. Megijedt a gróf, mert csúnya volt, mint a sötét éjszaka. Azt hitte, becsapta hűséges szolgája, haragjában megkötöztette és börtönbe záratta, hiába esküdözött János, hogy ez a lány nem az ő Krisztinkája. Az arcképet pedig a gróf felakasztotta a füstnyílásba. Egy éjjel a gróf ajtónálója különös dolgot látott. Csodálatos szép tündérlány közeledett a kastély kapujához. Zöld fátyol volt a ruhája, fején vizine felejtsből font koszorú. Megállt a tündérlány a kastély kapujában, s halkan elkiáltotta magát.
10: Nyárfalevél, nyárfalevél!
6: Ott hát a kiskutya a küszöbön, mert a vén dajka meg a húga nem tűrte meg a kastélyában. Oda szökkent a szépséges tündérlány mellé, és azt felelt emberi hangon.
11: Uff, itt vagyok, kisgazdám! Itt vagyok, Krisztinkám!
10: Hol az én édes bátyám?
11: Vasban, láncban, börtön vasban, láncban, börtön mélyén.
10: Hol a képem?
11: Füstön függ.
10: Hol a dajka húga?
11: Nyugszik a gróf nyoszoljáján.
10: Istenem, teremtőm, eljöhetek még kétszer, de ha nem lesz, aki megváltson, nem lehetek földi lány többi.
6: Mondta, s azzal eltűnt, mint a pára. A gróf ajtónálója azt hitte, csak álmodott, s nem szólt róla urának. A következő éjszaka újra megjelent a szép tündérlány, s hajszára úgy történt minden, mint előző éjjel. Azt mondta végül a hajadon.
10: Most már csak egyszer jöhetek el. Ha nem vált meg senki, örökre ott kell maradnom a vízi tündérek birodalmában.
6: Aztán eltűnt megint, mintha csak ott sem lett volna. Az ajtónáló most már tudta, hogy nem álmodott. Tisztán hallotta a tündér szavait. Jelentette urának, mi történt az éjszaka. A következő éjjel a gróf elrejtőzött a kastély kapuja mögött, és várta a szép tündérlányt. Nem kellett sokáig várni, a pontban éjfélkor megjelent, és szólította a kutyát.
10: Nyárfalevél! Nyárfalevél!
6: Oda szökkent hozzá a kiskutya, csóválta a farkát örömében.
11: Itt vagyok, kis gazdám! Itt vagyok, Krisztinkám!
10: Hol van az édes bátyám?
11: Vasban, láncban, börtön mélyén.
10: Hol van a képem?
11: Füstönfük.
10: Hol a Dajka húga?
11: Nyugszik a gróf nyuszajáján.
10: Jaj, nekem, ha most sem vált meg földnyem, mert nem jöhetek vissza soha többé.
6: Előlépett ekkor a gróf, s mielőtt a tündérlány eltűnhetett volna, karjába zárta. Abban a szempillantásban lefoszlott a hajadonról a tündérfátyol, eltűnt fejéről a vízine felejtskoszorú, földi ruhában állt a gróf előtt, s amikor az rátekintett, nyomban ráismert az arckép élő mására. Elbeszélte neki rendre Krisztinka, mit művelt vele a gonosz Dajka, hogyan taszította be a hídról a folyóba, csak hogy nem fújt vízbe, mert a vízitündérek karjukra vették, s befogadták víz alatti birodalmukba. Azt kívánták, legyen tündértársuk, de megengedték neki, hogy 3 éjjel elmehessen a gróf kastélyához. Hogyha földi ember karjába zárja, újra földi lány lehet belőle, de ha nem, örökre vissza kell térni a tündérek birodalmába. Elámult a gróf, most már mindent értett. Kastélyába vezette Krisztinkát, bátyját pedig nyomban kiszabadította a börtönből, s magas rangra emelte. A gonosz Dajkát meg a csúf húgát záratta a helyébe. Aztán lakodalmat ült Krisztinkával, s boldogan éltek, amíg meg nem haltak.

Volt egyszer egy ember, annak volt egy szépséges leánya. Sokan kérték már feleségül ezt a leányt, de az apja nem adta senkinek. Azt mondta, azért lesz a leány, aki őt egyszer Isten igazából fel tudja mérgesíteni. Ez bizony nem volt egyszerű dolog, mert a szép lány apját még soha senki nem látta igazán mérgesnek.

0: Élt abban a faluban egy szegény legény. Olyan szegény volt, hogy feleséget sem kapott a nagy szegénysége miatt. Egyszer aztán gondolt egyet, fogta magát, elment a szép lány bogaras apjához.
1: Igaz ugyan, hogy én még soha életemben senkit fel nem mérgesítettem, de ha te mindenáron azt akarod, hogy megbosszantsalak, én vállalkozom rá.
2: Hát figyelj, próbáld meg!
0: Válaszolta a szép lány apja.

0: A legény erre enni kért tőle, de üres volt az éléskamra. A szép lány apja semmivel sem tudta megvendégelni a szegény kérőt.
1: Elnyemi dolog ez, hiszen te olyan büszke vagy, mintha akár 4 elefántot is elajándékozhatnál, ha éppen kedved lenne hozzá. És közben még egy pohár vízzel sem tudsz megvendégelni.
0: De az öreget cseppet sem haragították meg a legény szavai.
2: Júz, menjünk el vadászni, akkor majd lesz ennivalónk.

0: Jó, menjünk vadászni. Csak hogy a vadászathoz kutya is kell, neked meg nincs vadászkutyád. Egyikünk álljon be kutyának. Ki legyen az?
1: Az öreg továbbra is nyugodt maradt. Azt ajánlotta, hogy a legény álljon be vadászkutyának. A legény ráállt.

Elmentek vadászni, szerencsével jártak, elejtettek egy kócsagot, s a legény annak rendje módja szerint, mint a vadászkutyák szokták, a szájában vitte haza a zsákmányt. Mikor hazaértek, így szólt az öreg –

0: Nyújts tüzet, én meg közben megtisztítom a kulcsot.
1: Én kutya vagyok, nem tudok tüzet rakni, meg más ilyen házi munkát sem végezni. Te ember vagy, dolgozz csak magad.
2: Ezzel elnyúlt a konyha sarkában is, nyugodtan figyelte az öreget, aki tüzet rakott, és aztán elkészítette az ízletes pecsenyét.
0: Ha már semmit se csinálsz, legalább menj és hívd vacsorázni a családomat.
3: What a great happiness.
1: Én kutya vagyok, hogyan szólhatnék hozzájuk? Te ember vagy, szólítsd őket magad.
2: Ment is az öreg, hogy behívja a feleségét meg a szép lányát vacsorázni. Mire visszajött velük, a legény felfalta az egész pecsenyét. Csak a csontokat hagyta meg.
0: Mit csináltál?
1: Nem szabad ám a kutyára húst hagyni. Na most mérges vagy?
0: Cseppet sem. Se baj. Ma nem vacsorázunk. Holnap újra elmegyünk vadászni, akkor majd te leszel a kutya.
2: Így is történt. Az erdőben rókanyomra bukkantak. A legény a róka után űzte az öreget, addig kergette, addig bízhatta, míg rá nem talált a rókajukra. A ruhája rongyokban lógott rajta. Keze lába vérzett, mire zsákmányul ejtette a rókát. A legény annak rendje módja szerint hazáig cipeltette az öreggel a zsákmányt. Hazaérve tüzet rakott, és szólt az öregnek, hogy segítsen egy kicsit.
0: Én kutya vagyok. Ehhez nem értek. Dolgozz csak magad.
1: Na ne segíts te, lusta kutya. De tudd meg, hogy enni sem kapsz.
2: Pompás levest főzött, szépen megterített, megtöltötte a leveses csészéket, melléjük tette az evőpálcikákat is. Az öreg éhes volt, s nagyokat nyelt, mikor megérezte a leves jó illatát. A legény küldte, hogy hívja be a családját, ülnének le a vacsorához.
0: Én kutya vagyok, nem parancsolhatok nekik. Te ember vagy, szólítsd őket, betem.
2: Előre örült, hogy belakomázik majd, mihelyt kimegy a legény, de az csak nem sietett. Fogott egy jó erős madzagot, megkötötte az öreget, de úgy, hogy szegény feje semmiképpen sem férhetett az ételhez. Azután kiment. Csak hogy nem az öreg feleségét meg a lányát hívta vacsorázni, hanem a szomszédékat. A vendégek asztalhoz ültek, a legény meg leoldotta az öregről a madzagot. Az szegény azt hitte, hogy a vacsora mellé ülhet, de nem. A legény kikergette, még utána is rugott.
1: Innen, te szemtelen kutya! Semmi keresni valód az asztalnál, majd a csontokból kaphatsz.
2: Erre elfutotta a méreg a szép lányapját, dühösen kiáltozott.
0: Ilyen gyalázatot még... Ilyen... Még emberrel nem esett ilyen. De orcátlan, ha szabad... Hogy szabad engem így felmérgesíteni?
2: Jót nevetett a furfangos legény.
1: Győztem! Méregbe jöttél, én meg feleségül kapom a lányod.
2: Így is történt.

0: Kondás! Janku!
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. De olyan szegény volt ez az ember, mint a templom egere. Mikor ettek, mikor nem. Azt mondja egyszer a szegény ember a legidősebb fiának.
0: Öregy fiam az erdőbe, s vágj fát, majd talán megállt valaki.
1: Elmegy a legény az erdőbe, vágja a fát, hogy csak úgy csurrogott róla a verjeték. Amint ott kínlódik, izzad, oda megy egy ősz öregember, s mondja neki.
0: Hát te mit kínlódsz, fia?
2: Bizony fát vágok, öregapám. Talán megállt valaki.
0: Hagyd azt a favágást, fiacskám. Eredj haza, van az apádnak egy szántóföldje. Azon a szántóföldön egy diófa, a diófa alatt egy lyuk. Nézzetek bele, majd találtok ott valamit.
1: Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott az ősz öregembertől, mennek mindjárt a szántóföldre, s hát csak ugyan a diófa alatt van egy nagy lyuk. Bekukucskálnak, s látják, hogy odalent egy nagy kamra van, s az a kamra tele van liszttel, szalonnával, s mindenféle jó elemózsiával. Ott mindjárt felszednek, amit felszedhetnek, viszik haza, s nagy vendégséget csapnak. Mondja másnap a szegény ember a középső fiának.
0: Na, hát eredj, fiam, te is az erdőbe. Hát, ha téged is megállt valaki.
1: Kimegy a középső legény is, vágja, rója a fát, s hát jön az ősz öregember, s megszólítja a fiút.
0: Hé, ugyan mit killódol, fia? Eredj csak haza, van az apádnak egy szántóföldje, a szántóföldjén egy akác van. Az akác fa alatt egy nagy pince, tele van az boros hordókkal.
1: Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott. Mennek a szántóföldre, s hát csak ugyanigaza volt az ősz öregembernek. Volt abban a pincében 100 boros hordó is. Mindjárt csapra ütöttek egy hordót, jól ellátták magukat, aztán szekeret fogadtak, s a sok hordót hazavitték. Harmadnap azt mondja a szegény ember a legkisebb fiának.
0: Na, Jankó, fiam, eredj te is az erdőbe. Hát, ha téged is megállt valaki.
1: Kimegy Jankó, vágja a fát, izzad erősen. De egyszer mit gondol, mit nem, eldobja a fejszét. Ő bizony többet nem kínlódik, úgyis van otthon enni s innivaló elég. Tüzet gyújtott, szalonnát vett elő a tarisznyájából, nyársra húzta, s úgy sütögette a szalonnát. Amint a tűz mellett ül, odajön az öregember, s kérdi Jankót.
0: Hát, te fiam, mit csinálsz itt?
3: Na most, öregapám, én azt nem tudom, hogy első ránézésre mire gondol, de szerintem én szalonnás sütök. Ugye most az apám ugye azért küldött, hogy fát vágjak, de én egyet se kínlódom többet.
0: Jó teszed, édes fiam! Ne is kínlódjál! Nesze! Adok neked pálcát! Jó. Ennek még hasznát vehet.
3: Hát ez ugye bizony mit csináljak?
0: Hej, fiam! Csak jó vigyázz erre a pálcára! Mert ez olyan pálca, hogy egy súlytásra agyon üthetsz vele akár egy regement katonát.
1: Hazamegy Jankó, otthon a fejszét nagymérgesen ellódítja, s mondja az apjának, hogy ő többet nem killódik, ne küldje az erdőbe.
0: Mit beszélsz te, te macska béka, te? Az én házamnál én parancsolok. Ha nem akarsz dolgozni, ki a házamból? Ki felé, fel is út, le is út.
3: Ha jó van. Ha ne haragudjék, édesapám, elmegyek, ha úgy kívánja.
1: Azzal elindult világgá. Nem vitt magával semmit a világon, csak a pálcát. Megy mendegél hetet hét ország ellen, s addig meg sem állott, míg a király városába nem ért. Bemegy a király udvarába, ottan volt egy nagy szemétdomb, arra fölment, elkezdett benne kotorászni a pálcával. Meglátja a király, lemegy hozzá, s kérdi.
4: Hát te ki vagy, fiam?
3: Én? Én az aki?
4: Hol lakol?
3: Én? Ingber is nadrágban.
4: Ó, hogy hívnak?
3: Jankónak.
4: Mit keresel a szeméten?
3: Szolgálatot, felséges királyom.
4: No, bizony, ha szolgálatot, állj be hozzám! Megfogadlak Kondásnak.
1: Még jól meg sem nyugodhatott Jankó, kezére adtak 100 darab disznót. Azt mondta neki a király.
4: No, Jankó, itt van 100 darab disznó. Hanem azt megmondom neked, nehogy az ólomerdőbe hajtsd, mert szörnyű halálnak halálával halsz meg ott.
1: Hiszen Jankónak sem kellett egyebet hallani. Egyenesen az ólomerdőbe hajtotta a disznókat, hadd lám, mi van ott. Bemegy az ólomerdőbe, a disznókat ott elcsapja, hadd járjanak, amerre tetszik. Ő meg leült egy fa alá, tüzet rakott, volt egy darabka szalonnája, s elkezdette sütni. Hát egyszer jön nagy dérrel, durral a hétfejű sárkány, nagyot kiált.
5: Hé, te emberi szint! Hogy mered pusztítani az én erdőmet?
3: Már nem veszek egy ékent, hanem jön ide a tűzben és üsőszalonnál kenni is.
5: De ilyen olyan teringett a teremtette, vagy csutok én neked szalonnát?
1: S neki szaladt Jankónak, kitátotta mind a hét száját, hogy szerte szaggassa.
3: Ugyan? Ez a mindjárt becsületre tanít valaki?
1: S olyat húzott a pálcájával a sárkányra, hogy egyszeriben leszakadt mind a hét feje. Nézi, vizsgálja a sárkány fejét, Jankó, s a hetedikben egy nagy kulcsot talált.
3: Hiszen, hogy itt kulcs van, ugye? Akkor valahol ház is van, no?
1: Elindul az erdőbe, néz erre, néz arra, még egy jó hajításnyira sem ment, hát előtte állt egy rengeteg nagy ólomvár. Próbálja a kulcsot, szépen belé talál a vár kapujába, kinyitja, bemegy, végig sétál a szobákon. Az egyikben talál egy ólombokrétát, s azt mindjárt a kalapjára tűzi, aztán kimegy az udvarra, ott talál egy kutat, belenéz, s hát abban az egy ólomparipa lóg fejjel lefelé. Megszólal a paripa.
6: Isten hozott Kondás Jankó, édes gazdám. Üss rám a pálcáddal, s bizony nem bánod meg.
1: Jankó szépen meglegyinti a ló farát, s az abban a pillanatban kiugrik a kútból.
6: Köszönöm, Kondás Jankó, hogy megszabadítottál. Nesze, itt van a kantárom, tedd el, s ha valamikor szükséged lesz rám, csak rázincsd meg. De addig el ne menj innen, csináltass az udvari szabóval egy ólomruhát, akkorát, hogy egy dióba beleférjen, s azt tedd a fülembe.
1: Csináltatott Jankó mindjárt ólomruhát, beletette egy dióba, a diót beledugta a ló fülébe, s azzal a lovat szépen bekötötte az istállóba. Aztán tovább megy, jár kell az udvaron, betéved a disznóolba, hát ott van 100 darab disznó a király régi kondásával. A hétfejű sárkány zárta ide. Kieresztette a kondást s a disznókat, aztán felment a palotába, ott egy kád ólompénzt méretett a kondásnak, s

0: Hol vacsorálj?
1: Egy az mondja, ne csapkodj. Kettő, nem veszem én senki fiával, adják külön az én vacsorámat.
2: Jól van.
3: Hanem a legidősebb király kisasszony észrevette az ólombokrétát, oda sompolygott Jankóhoz, s kérte szépen.
4: Jankó, add nekem ezt a szép bokrétát.
1: Nem, adom én. Szerezze magának a kisasszony.
3: De addig kért, addig könyörgött, s olyan szépen, hogy Jankó mégis odaadta a bokrétát. Másnap, mikor Jankó kieresztette a disznókat, a király erősen meghagyta neki, nehogy az ezüsterdőbe menjen. De beszélhetett a király, Jankó egyenest az ezüsterdőbe hajtotta a disznókat, ott elcsapta, hadd menjenek, amerre tetszik, leült egy ezüstfa alá, szalonnát vett elé, nagy tüzet rakott, s úgy sütögette. Hát egyszer jön a 14 fejű sárkány, s rákiált nagy mérgesen.
5: Hogy mersz az erdőmbe járni? Most vége az életednek!
3: Jankó ennek is eleget mondott a szép szóval, hogy üljön le a tűz mellé, jobb, ha ő is szalonnát süt, de a sárkány még mérgesebb lett, Jankónak rontott.
5: Ilyen olyan keringettő adta! Majd eszem én veled szalonnát!
3: De többet aztán egy kukkot sem szólott, mert Jankó úgy oda legyintett a páncájával, hogy a sárkánynak mind a 14 feje leesett. Akkor aztán rendre nézte mind a 14 fejet, hát ha itt is talál valamit. Azám, hát talált is egy ezüst kulcsot.
1: Én már ezt a bizonyos ezüstvár kulcsa lesz.
3: S elindult, hogy megkeresse az ezüstvárat. Megy, mendegél erre-arra, s egyszer csak rátalál az ezüstvárra, próbálja a kulcsot, hát jól talál a kapuba. Bemegy a várba, végigjárja a szobákat, egy asztalon talál egy ezüstbokrétát, a kalapjába dugja, aztán kiment az udvarra, ennek is a közepén volt egy kút, belenéz, s hát egy ezüst paripalók fejjel lefelé. Megszólal az ezüst paripa is.
6: Isten hozott, Kondás Jankó, kedves gazdám, üss rám a pálcáddal, bizony nem bánod meg.
3: Jankó ráütött az ezüst ló farára, s a ló egyszeribe kiugrott, s neki adta a kantárát.
6: Vigyázz jól erre a kantárra, s ha szükséged lesz rám, csak rázintsd meg. Van itt egy udvari szabó. Avval csináltas magadnak egy ezüst ruhát, de olyant, hogy egy dióba beleférjen, s azt a diót dugd a fülembe.
3: Úgy tett Jankó, ahogy a paripa tanácsolta, aztán benézett a disznóba, s hát ott is volt 100 disznó a kondással, ez is a királyé volt. Kieresztette ezt a 100 disznót is, a kondásnak méretett egy kád ezüstpénzt, s elküldte, hadd menjen, amerre lát. Ő pedig a 100 disznót kiterelte az erdőbe, s estére 300 disznót hajtott haza. A király most is ott állt a kapuban, várta Jankót, számlálta egyenként a disznókat, s majd megölte a csodálkozás, mikor 200 helyett 300-at számlált.
0: No, Jankó, még ilyen kondásom nem volt világon való életemben. Megengedem, hogy a vezéreimmel vacsorálj.
1: Na most azt már mondom, hogy ne csapkodjon. Aztán a második, amikor én nem vacsorázom senki fiával, ezt is mondtam már. Adják az én vacsorámat külön.
3: Hát jól van. Kiadják a vacsoráját külön, de mikor éppen vacsorázott, hozzá sompolygott a középső királylányasszony, s kérte.
4: Jankó, add nekem az ezüst bokrétádat.
1: Nem, adom én. Szerezzem a kisasszony az ezüst bokrétákat.
3: De addig kérte, s olyan szépen kérte, hogy mégiscsak odaadta. Másnap reggel megint kihajtja Jankó a disznócsordát, s a király most azt mondta neki, hogy minden üvé mehet, csak az aranyerdőbe ne menjen, mert ott hagyja a fogát.
1: Hiszen majd meglátom.
3: Gondolta magában Jankó, s egyenesen az aranyerdőbe hajtotta a disznókat. Nott éppen úgy járt, mint az ólomerdőben s az ezüsterdőben. Csak hogy az aranyerdőben 24 fejű sárkány lakott, annak vágta le mind a 24 fejét. Az aranyvárban aranybokrétát talált, a várkutyában aranyszőrű paripát, s az aranykantárt adott neki. Ott is talált 100 disznót, azt is kiterelte a várból, s estére 400 disznót hajtott haza. Hely, uram, teremtő, megörült a király, mondta Jankónak.
0: Na, Jankó fiam, megengedem, hogy ma este velünk vacsorálsz.
1: Jó van, király uram, ami a csapkodást illeti, hát túljárt az eszemen, de én nem vacsorázom senki veppenséges királyom, adják az én vacsorámat külön.
3: kiadják a

0: csaláját külön, de a kicsi király kisasszony meglátta kalapjában az aranybokrétát, Jankóhoz ment, elkezdette cirókálni, morókálni, s Jankó egy szóval sem mondotta, hogy nem adja oda. Kivette a kalapjából a bokrétát, s szépen a kicsi király kisasszony kezébe tette. Negyednap, mikor Jankó éppen indulóban volt a disznókkal, hallja, hogy a király kihirdette az egész országban, hogy férjhez akarja adni a három leányát. Egy magas fának a tetejére kitűzetett három bokrétát, s kihirdették, hogy azé a három legényé a három király kisasszony, aki a lovával felugrat, s a bokrétát lekapja. Na, jöttek is mindenféle hercegek, grófok, bárók, válogatott cigánylegények szerencsét próbálni, de a fának fele magasságába senki sem tudott felugrani.
1: Hiszen majd felugratok-e?
0: Gondolta magában Jankó. Megrázta az ólomkantárt, egyszeribe ott termett az ólomparipa, felöltötte az ólomruhát, bevágtat a király udvarába, s egyugrásra lekapja a legidősebb király kisasszony bokrétáját. Bezzeg örült a legidősebb király kisasszony, hogy neki már van mátkája, de nem sokáig tartott az öröme, mert Jankó úgy elvágtatott a bokrétával, mint a sebes szél. Akkor megrázintotta az ezüst kantárt, s jött az ezüst paripa. Másodszor is bevágtatott a király udvarába, s egyugrással lekapta a középső király kisasszony bokrétáját. Hiszen lett erre nagy öröm, de lett a nagy örömre mindjárt nagy szomorúság is, mert az ezüstruhás vitéz is egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől, mintha a föld nyelte volna el. Hanem egy perc, kettő még bele sem telt, Jankó megint ott termett a király udvarában, de most az aranyszűrű paripán, egyugrással lekapta a kicsi király kisasszony bokrétáját, azzal hopp, elnyargalt. Bezzeg volt nagy sírás, rívás, sírt a három király kisasszony, mint a záporeső. Lám, mind a hármuk bokrétáját elvitte egy-egy vitéz, s most már sem bokréta, sem vőlegény. Azt mondta a király.
2: Ne sírjatok, édes leányai! Van itt az udvarban királyfi s herceg elég, választatok közülük kedvetek szerint valók. Nesztek, adok nektek egy-egy aranyalmát, dobjátok annak, akinek tetszik. Az lesz az uratok!
0: A két idősebb király kisasszony csak egy kicsit körültekintett, s mindjárt odadobta egy-egy királyfinak. Hanem a kicsi király kisasszony nem dobta senkinek.
2: Hát te mit akarsz?
0: Kérdezte a király nagy mérgesen.
2: Talán bizony több legényt hívassak?
3: Csak hívasson, édesapám, mert nincs itt, akinek én azt az aranyalmát odadobnám.
0: Előhivatják mind az udvarbéli legényeket. De egynek sem dobta az aranyalmát a kicsi király kisasszony. Csak Kondás Jankó nem volt köztük.
2: Hívjátok elő Kondás Jankót!
0: Szaladnak az inasok Kondás Jankóért, mondják, hogy hivatja a király. De Jankó azt üzente, hogy addig nem megy, míg minden disznó mellé egy embert nem állít a király, mert ő a disznókat nem hagyja őrizetlen. Mit volt, mit nem tenni, küldött a király 400 embert 400 disznó mellé. Akkor aztán Kondás Jankó megrázintotta az aranykantárt, felöltözött az aranyruhába, s aranyszőrű paripán bevágtatott a király udvarába. Ott volt a kalapjában a három király kisasszony három bokrétája is.
1: Na, hát itt vagyok, fenséges királyom, ugye?
0: Jelentette magát Kondás Jankó, de abban a pillanatban már repült is az aranyalma Jankó felé.
2: No, Jankó, országot, világot bejártam, de hozzád hasonlatos, csodálatos legényt életemben nem láttam.
1: Na, ugye?
2: Isten neki, neked adom a leányomat, s vele az egész királyságomat.
0: Egyszeriben megeresztették minden hordóban a csapot, volt helye új a lakodalom, amilyen még nem volt sem ezen, sem más világon. Itt a vége, fuss el véle!

0: A halastó partján az egér a békához fordult.
1: Béka, megtanítanám prekegni.
2: A legnagyobb örömmel,
0: felelte a béka, aki már régóta reménykedett abban, hogy rajta kívül egyszer más is prekeg majd.
1: Nem mind utánék cincogni,
0: magyarázta az egér.
1: Csak szeretnék menni valami mást is.
2: Hát persze,
0: mondta a béka. Meg volt róla győződve, hogy a brekegés minden hangok leggyönyörűbbike. S úgy vélte, ha az egér megtanul brekegni, soha többé nem akar majd cincogni.
1: Hozzáfogadnánk most rögtön!
2: Rendben, fogjunk hozzá!
0: Így kezdett az egér brekegést tanulni.
1: Nagyon nehéz!
2: Valóban, nehéz, de gyönyörű jó a brekegés.
0: A béka ábrándos tekintettel a távolba merett, és tökéletesen megfeledkezett az egérről. Figyelmeztette az egér. A béka összerezzent, és folytatta a leckét.
2: Ó, egér, neved rossz néven, amint a brekegésre gondolok.
0: Déltájban az egér már tudott brekegni egy kicsit. Délután azonban nem haladt a tanulmányaival, este felé pedig bejelentette.
1: Béka, ott abba kell hagynunk.
2: Rendben,
0: egyezett bele a béka. Igazából gyorsabb előmenetelre számított, és csak most értette meg, milyen nehéz brekegni.
2: Ez a legnehezebb dolog a világon.
1: Még a ciriperésnél is nehezebb.
2: Sokkal nehezebb. De ha már tudsz brekegni, akkor mindent el tudsz brekegni. Viccesen döngicsélni, könnyedén károgni, vagy könyvfakasztal üvölteni. Teljesen abszurd. Brekegni viszont mindent el lehet, egér, mindent.
0: Elbúcsúztak egymástól, és mindketten hazaballagtak. Este a pacsirta születésnapját ünnepelték, és az egér már korábban megígérte, hogy előad valamit. Amikor mindenki elfoglalta a helyét, az egér előlépett, és fészegen, billegve elbrekegett egy tanucskát.
1: Buenos días, nyapot!
3: Brek, brek!
1: Buenos días, nyapot!
3: Brek, brek!
4: Erre senki nem számított. Hatalmas tapsvihar tört ki. A béka pedig csendben elmorzsolt egy könnycseppet az arcára. Bár úgy érezte, hogy ezt a dalt ő sokkal teltebben és zengzetesebben brekegte volna el. Csodálatos születésnap volt. Késő este mindannyiuk meglepetésére egy torta sodródott föléjük, melyből vastag cseppekben hullott alá a tejszínhab. A legtöbb állat próbált elrejtőzni előle, a hangya és a medve azonban felszegték a fejüket, és szélesre tátották a szájukat. A torta végül a mohára ereszkedett, s jutott belőle mindenkinek. Míg a többiek falatoztak, a béka és az egér a juharfa mögé vonult. A béka azt fejtegette az egérnek, hogyan lehet olyan szépen brekegni, hogy attól mindenkinek leesik az álla? És hogy lehet valakit álomba brekegni, avagy felébreszteni azzal, hogy valami harsányot brekkentünk a fülébe? Meg is mutatta. Az egér azonban a szavába vágva azt brekegte.
1: Ébrek vagyok, rettentően ébrek vagyok, remek, remek.
4: Itt a vége. Fuss el vélet!

0: Krúdi Gyula, a Vitéz Szűrszabó. Abban a városban, ahol én születtem, lakott a legvitézebb szabó. Igaz, hogy az se nadrágszabó volt, hanem szűrszabó. Szép, fekete, meg fehér szűröket szabott, kacskaringós tulipánokkal jó telet üzdelte. Hívták pedig Krotvai Mátyásnak a szűrszabót. Elmondom vitézségének a történetét. Azelőtt, mielőtt vitézséget elkövette volna, bizonyosan mindenki nagyot nevetett volna, ha Krotvai uramat vitéznek vagy bátornak hallja. Mert addig no, amíg a vitézséget el nem követte, nem volt ő se bátor, se hős. Kis fekete gombóc emberke volt, olyan fényes szemmel, mint az egéré. Varta, varrogatta a szűröket, nagy szekeren vásárokra hordozta, és így csendesen éldegélt. De változtak az idők. Hirtelen nagy szél támadt, és megmozdult a föld, megmozdult a szív az emberekben, kiütött a szabadságharc. Minden épp kézláb ember elment honvédnek, még az öreg emberek is a zászló alá gyülekeztek. Csak Krotvai Mátyás nem. Kérdezgették a szűrszabót.
1: Hát, maga, Krotvai uram, nem csap fel honvédnek?
0: A szűrszabó felfújta magát.
2: Már hogy mehetnék én, mikor mindenki elmegy? Ki maradt itthon drága városunk védelmére?
0: Ezen azután nevettek az emberek. Mert hogy volna az elképzelhető, hogy a kis Krotvai egyedül védelmezze meg a várost, amikor olyan kicsi kövér volt? Elmentek a honvédek. Diadalmas csatáknak híre érkezett a városkába. Az otthon maradt asszonyok már csúfolni kezdték a szűrszabót.
1: Látja, Krotvai uram, most maga is ott lehetne, ahol a dicsőséget osztogatják. Ha nem volna olyan anyám asszony katonája.
0: Krotvai csak hunyorgott a szemével.
2: Majd eljön még az én időm is. Megmutatom, hogy nem vagyok olyan pifogya, amilyennek látszom.
0: A kis szabó addig emlegette az ő idejét, amíg az csak ugyan elkövetkezett. Egyszer híre jött, hogy ellenség közeledik a város felé. Másnapra már ott is volt egy század dragonyos katona. Hely, nagy volt a rémület a városban. Az asszonyok elbújtak a pincébe padlásra. Krotvai is éppen azon igyekezett, hogy kifut a városból a szőlőhegyre, és ott elrejtőzik valami présházban, amikor egy asszony a padlásablakból észrevette.
1: Hová lahal, Krotvai uram? Hát, nem megígérte, hogy megvédi a várost?
0: Krotvai Mátyás megingott, mintha mennydörgős mennykő csapott volna le előtte.
2: Igaz, bizaz.
0: Mormogta szégyenkezve.
2: Megígértem.
0: Most már nem ment a szőlőhegy felé, hanem a város közepe felé. A piac közepén ott voltak már a dragonyosok. Kipányvázták a lovaikat, és dideregve huhukoltak a tenyerükbe. Mert éppen kemény téli idő volt, a katonáknak pedig nem volt köpönyegük. Azt elhagyták valahol, amikor a honvédek megkergették őket. A dragonyosok kapitánya, egy nagy bajuszú, mérges ember, harsány hangon kiáltotta a piac közepén.
3: Jöjjön elő a bíró, mert mindjárt felgyújtatom a várost!
0: Krotvai, aki éppen akkor ért a piacra, félénk hangon, nagy torokköszörülések közepette, ezt mondta.
2: Engedelmével, vitéz úr, nincsen itthon a bíró.
3: Hát hol van?
2: Elment könyörgök tüzérnek. Nagyot hallott, hát másnak nem használhatták.
0: A kapitány mérgesen pödörte a bajuszát.
2: Könyörgöm aláson, ne tessék ezt tenni. Agyon ütnek engem az asszonyok, mivel én vagyok megbízva a város védelmével.
0: A marcon a kapitány végignézett a kis szűrszabón.
3: Kent védi a várost? Kent? Akkor Kentet húzatom fel a legelső fára.
0: Krotvai erre is csak azt felelte.
2: Ajaj, könyörgöm, ne tessék azt tenni, mert ki védi meg akkor a várost?
0: A kapitány már türelmetlenül kiáltotta.
3: Láncos, lobogos, elég legyen már! Ne szónokoljon annyit!
2: Pedig még volna valami mondani valóm, kapitány úr!
3: Ha már ki vele?
2: Hát, azt mondanám, hogy ha a kapitány úr megígérné, hogy nem bántja a várost, békén elvonul innen, akkor én ellátom téli gúnyával a katonáit. Úgy fáznak szegények, mint a verebek a fán!
0: A kapitánynak felvillant a szeme.
3: Kent talán szapó?
2: Mégpedig szűrszabó!
0: mondta büszkén Krotvai uram. A kapitány erre a kezét nyújtotta.
4: Helyes, áll az alkú!
0: Ott volt a Krotvai háza a piac közepén. A háború alatt összegyűlt a sok szűr a padláson, nem kellett senkinek szűr, hiszen mindenki honvéd ruhában járt. Krotvai lehozta a padlásra a sok szűrt, és mindegyik katonának adott egyet. Hely! Örültek a katonák a jó meleg szűröknek?
3: Megtartom az ígéretemet!
0: Szólt a kapitány.
3: Nem bántok senkit!
0: Megfúvatta a trombitát, és századjával kinyargalt a városból. A trombita szóra előjöttek az emberek. Krotvai a piac közepén állott, és büszkén mutatott a nyargaló ellenség után.
2: Ugye? Megkergettem őket? Mondja még valaki, hogy nem vagyok vitéz ember.
0: Ettől a naptól kezdve Krotvai uramat nem is hívták másképpen, csak így, a vitéz Szabó.

0: Rigó csőr király. Egy királynak volt egy lánya, aki mindenkinél szebb volt, de annyira büszke és rátart is, hogy egy kérő sem lehetett elég jó neki. Sorra osztogatta nékik a kosarat, a tetejébe még csúfolódott is velük. Egy ízben a király nagy vígasságot rendezett, s meghívott rá közelről távolból minden vitézt, aki házasodni kívánt. Sorba állították őket rangjuk rendjük szerint, először jöttek a királyok, aztán a fejedelmek, utánuk a hercegek, a grófok meg a bárok, végül pedig a köznemesek. Végig vezették ekkor a királylányt a sorok között, de mindenkiben talált valami hibát. Emesz túl kövér volt.
1: Bohos hordó.
0: Amasz túl nyurga.
1: Magas és ingatag, a járása álmatag.
0: A harmadik túl alacsony.
1: Pötöm és pufok, az ilyenek mire jók?
0: A negyedik túl sápat.
1: Mint a halál, halovány.
0: Az ötödik túl vörös.
1: Tűzkakas, fíj be!
0: A hatodik nem volt elég délceg.
1: Nyers, palló, kemencén szárat.
0: És így tovább, mindenkiben talált valami kivetnivalót, de kivált, mulattatta egy derék király, ki a sor legelején állott, és akinek görbére sikeredett az álla.
1: Ni, ennek még olyan az álla, akár a Rigó csőre.
0: Rajta is maradt a királyon a Rigó csőr név. Az öreg király azonban látván, hogy a lánya más se tesz, csak gúnytűz az emberekből, és a kérőket rendre ócsárolja, haragra gerjedt és megfogadta, hogy hozzáadja az első jöttment kóldushoz, aki portálja előtt megfordul. Néhány napra rá vándor muzsikus állt meg az ablak alatt, énekszóval akarván kevéske alamizsnához jutni. Mikor a király meghallotta, így szólt.
2: Eresszétek be!
0: Belépett a muzsikus porosan, toprongyosan, énekelt a király és lánya előtt, mikor pedig befejezte, csekéke adományt kért. Szólott a király.
2: Annyira tetszett az éneked, hogy hozzád adom a lányomat feleségül.
0: Megrémült a királylány, de a király azt mondta.
2: Megfogadtam, hogy odadlak az első jöttment koldusnak, és amit megfogadtam, be is tartom.
0: Nem segített semmi rimánkodás. Hozadták a papot, és mit sem tehetett a királylány, már össze is eskedték a szegény muzsikussal. Mikor ez megtörtént, így szólt a király.
2: Most már koldus felesége vagy. Nem való, hogy továbbra is a palotámban időz. Erígy, tarts az uraddal!
0: Kézen fogván ült a koldus, kivezette, és a királylányának gyalog kellett követnie. Midőn egy nagy erdőbe értek, megkérdezte urától.
1: Milyen szép erdő? Kié lehet?
3: Rigó csőr királyé, kérte is kezed, ha elfogadod most a tied volna.
1: Szegény árvaliány, ugyan mit tehetek? Rigó csőr királyné sohasem lehetek.
0: Majdan egy rétre értek, a királylány kérdezte megint.
1: E szép zöld rét ugyan kié lehet?
3: Rigó csőr királyé, kérte is kezed, ha elfogadod most a tiéd volna.
1: Szegény árvaliány, mit tehetek? Rigó csőr királyné sohasem lehetek.
0: Útjuk ezután egy nagy városon haladt át, kérdés, mint a királynak leánya.
1: E szép nagy város vajon kié lehet?
3: Rigó csőr királyé, kérte is kezed, ha elfogadod most a tiéd volna.
1: Szegény, árva leány, ugyan mit tehetek? Rigó csőr királyné sohasem lehetek.
3: Nem tetszik ám ez nékem, hogy örökösen valaki más után vágyódsz. Én talán nem vagyok elég jó neked?
0: Végül egy egészen kicsiny házikóhoz értek, szólott a királylány.
1: Teremtő Isten, még ilyet se láttam. Ki lakhatik emme hozzant kaibában?
3: Ez az én házam meg a tied, itt fogunk lakni.
0: A királylánynak le kellett hajolni, hogy beférjen az alacsony ajtón.
1: Hol vannak a cselédek?
3: Még hogy cselédek, magadnak kell elvégezned minden, ha azt akarod, hogy meglegyen. Mindjárt rakj is tüzet, tégy fel vizet, és főz nekem vacsorát. Igen, elfáradtam.
0: A királylány mit sem értett a tűzrakáshoz, főzéshez. Így hát a koldus kénytelen volt maga is dologhoz látni, hogy legalább fél fogára jusson valami. Mikor elfogyasztották soványka ételüket, hánit értek. Másnap a koldus már kora reggel fölköltötte a királylányt, hogy lássa el a ház körüli dolgot. Valahány napig, míg ki nem fogytak a készletükből, így tengették életüket. Akkor azt mondta a koldus.
3: No, feleségem, ez így nem megy tovább, hogy csak föléljük, amink van, de keresni nem keresünk semmit. Kosarat fogsz vonni.
0: Azzal elment fűszavesszőt vágni, hozott egy nyalábbal. A királylány nekifogott a fonásnak, de az erős veszők sebeset törték finom kezét.
3: Látom, már nem boldogulsz. Fonnod kellene, ahhoz talán jobban értesz.
0: Megkiült a királylány, és megpróbálkozott a fonással, de a durva fonál egy-kettőre felhasogatta gyenge ujjait, Kicsördült vére, mind ráfolyt a szárra.
3: Látod, semmilyen munkára se vagy alkalmas, rossz vásárt csináltam veled. De talán kereskedhetnénk fazékkal meg egyéb cseréppel, majd kiülsz a piacra és kínálod a bortékát.
0: Gondolta a királylány.
1: Mi lesz, ha majd apám országából is megfordul ember a piacon, és látja, amint ott ülök és cserepet árulok, majd gúnyolnak, csúfolnak?
0: De nem volt mit tennie. Engedelmeskednie kellett, hogy kódusbotra ne jussanak. Első ízben sikerült is a dolog. Az emberek szívesen megvették a szép asszony portékáját, és megadták, amit kért érte. Sőt, sokan odaadták a pénzt, és még a fazekat is meghagyták neki. Érdekeltek a haszonból, amíg tartott. Akkor az ember ismét beszerzett egy szekére való új edényt. Kiült vele a királylány a piac egyik sarkára, kirakta maga köré áruját, kínálta. Amint ott ül, egyszer csak arra vágtat egy részek huszár, és egyenesen a cserepek közé csörtett. Bizony, sok ezer apró szilánkra tört az egész. Sírva fakadt a királylány, ilyetében azt se tudta, mit évő legyen.
1: Jaj, szegény fejemnek mit fog szólni az úram?
0: Hazasietett, és elmondta, milyen bal szerencse érte.
3: Hogyan is ülhet ki valaki cserépedényekkel a piac sarkára? Hagyd el a sírást, látom már, hogy semmilyen tisztességes munkára sem lehet használni téged. Voltam a király palotájában és érdeklődtem, nem volna ez szükségük cselédre a konyhán. Megígérték, hogy felfogadnak, cserébe ingyen kapod majd az élelmet.
0: Így tehát konyhalány lett a királylányból, segítkeznie kellett a szakácsnak, elvégezni a legsanyarúbb munkát is. Két zsebébe egy-egy csuprot kötött, abban vitte haza, amit a maradékból neki osztottak, és azon éltek. Történt egyszer, hogy a király legidősebb fiának a lakodalmára készülődtek. Fölment a szegény királylány is, és odaállt a terem bejáratához, hogy láthasson valamit. Mikor aztán meggyújtották a gyertyákat, sorra vonultak be a vendégek, egyik szebb, mint a másik, és minden csupa pompa meg ragyogás volt. Elszorult akkor a királylány szíve a sorsa miatt, és átkozta magát gőgéért és büszkeségért, mely így lealázta, s így nagy szegénységbe taszította. Pompás étkek illata szállt, és a szolgák, akik hordták, neki is oda vetettek egy-egy falatot, azt ő gyorsan berakta a csuporába, hogy hazavigye. Egyszer csak belépett a királyfi sejemben básonyban, nyakában aranylánccal. Megpillantván a szép menyecskét az ajtóban kézzel ragadta, vitte volna táncba. De a királylány szabódott, s megrémült, mert látta, hogy az a rigócsőr király áll előtte, aki megkérte a kezét, és akinek ő csúfos kosarat adott. De hiába vonakodott, az már bevonszolta a terembe, és akkor a szallag, amely zsebeit tartotta, elszakadt, a két csupor kifordult, a leves kiömlött, a falatok pedig szanaszét szóródtak. Lett is ennek láttam nagy hahota és csúfolódás, a királylány pedig rettentő szégyenében, legszívesebben ezer ölmére süllyedt volna a föld alá. Menekült is volna, szaladt ki az ajtón, de a lépcsőn egy vitéz utolérte és visszavitte. Ahogy ránézett, látta, hogy megint rigócsőr király az. Most már kedvesen szólította.
3: Ne félj! Én meg a szegény muzsikus, aki a nyomorúságos viskóban lakott veled, egyek vagyunk. A te kedvedé változtattam el a külsőmet, és én voltam az a huszár is, aki a lovával a fazekait közé csörtetett. Mindezt azért tettem, hogy büszkeségedet megtörjem, és megbüntesselek gőgödér, amelyet csúfot üsztél belőlem.
0: Keserves sírásra fakadt a királylány, és azt válaszolta.
1: Nagyot vétettem ellened. Nem érdemlem, hogy a feleséged legyek.
0: A király pedig azt felelte.
3: Most már ne bánkódj, a rossz napoknak vége. Jössz te, üljük meg a lakodalmat.
0: Jöttek a belső cserédek, s a legpompásabb holmit adták rá a királylányra, jött atya is, meg az egész udvar, és sok boldogságot kívántak neki eljegyzéséhez rigócsőr királlyal, s csak aztán kezdődött az igazi igazság. Te meg én, bárcsak mi is ott lehettünk volna.

0: Frigula néni cseresznye piros telefonja volt, a világ legboldogabb telefonkészüléke. Nála boldogabb távbeszélő nem akadt a földön. Ugyanis Frigula néninél többet senki sem telefonált a földkerekségen. A legnagyobb államférfiak, a leghíresebb emberek, a legbőbeszédűbb asszonyok sem beszéltek annyit telefonon, mint Frigula néni.
1: Frigula néni éjjel-nappal telefonált.
0: Még álmában is telefonált.
1: Sőt, evés közben is telefonált.
0: Pedig evés közben nem illik beszélni, ugyebár.
1: De Frigula néni csak bombont ebédelt és pralinét vacsorázott. Ha vacsorázott. Reggelire pedig egy mentolos cukorkát kapott be. Ha bekapott. Így nem kellett vásárolni, főzni, sütni, mosogatni.
0: Frigula néni szinte összenőtt a telefonjával.
1: Még a fürdőkádjában is telefonált. Néha olyan elmerülten, hogy a csapokat is elfelejtette kinyitni. Máskor viszont elfelejtette elzárni. Ilyenkor sorra beáztak az alatta levő lakások. Az emberek bosszankodtak, lavorokat és vödröket helyeztek el, és nyitott ernyőkkel sétáltak a lakásaikban.
0: Karácsony előtt elterjedt a hír, hogy Frigula néni elutazik az Óperenciás tengeren túlra a nővéréhez, Regula nénihez. Az egész ház örömmel fogadta a hírt, mert így legalább az ünnepek alatt nem kell előkapkodni a csöbröket, vödröket és lavórokat, és nem kell nyitott esernyőkkel sétálni a lakásban, hiszen Frigula néni senkit sem hívhat fel a fürdőkádjából.
1: Frigula néni becsomagolt és elutazott.
0: Elrepült Regula nénihez, karácsonyolni.
1: A cseresznyepiros telefon viszont egyszeriben a világ legboldogtalanabb telefonjává vált, mert Frigula néni nem csomagolta be a bőröngyébe. De miért is csomagolta volna be? Hiszen Regula néninek is van telefonja. Sőt, minden szobájában külön telefonkészülék pompázik. Mert Regula néninek erre is telik, pedig sose telefonál. Csak akkor veszi fel a kagylót, ha őt hívják.
0: A cseresznyepiros telefon kétségbe esett.
1: Az első nap elszomorodott.
0: A másodikon elkomorodott.
1: A harmadik napon mél a búba.
0: A negyediken bús komorságba esett.
1: Frigula néni álló órájának ilyetében leesett a kismutatója, amikor a telefonra pillantván észrevette sápadtságát, mert az a nagy búskomorságtól olyan sápat lett akár a legéretlenebb cseresznye.
0: Avagy 200 éves antik állóóra azt ajánlotta a szenvedő telefonnak, hívja fel a telefondoktort.
1: A telefon megfogadta a tanácsot, de a telefondoktor minden esetben a téli sport balesetek megelőzésre adott tanácsot.
0: A telefon ugyanis egymás után 12-szer hívta fel a telefondoktort.
2: Drága telefondoktor!
3: Mondta a telefon Frigula néni hangján.
2: Én egyáltalán nem sportolok, se télen, se nyáron, és az a bajom.
0: De a telefondoktor!
3: Rá se hederít.
1: Csak fújta a magáét a magnószalagról.
0: Erre a telefon mérgesen csapta le a kagylót, és feltárcsázta a telefonmeseszolgálatot, és pedig egymás után 24-szer.
1: A meseszolgálat 24-szer mesélte el az éretlen cseresznye színűvé vált szerencsétlen telefonnak a piroskát és a farkast. 24-szer, hajszára egyformán. A telefon többször is megpróbált közbeszólni.
2: Kedves meseszolgálat, eszem ágában sincs önt megsérteni. De Frigula néni minél többször meséli el ugyanazt a történetet, az annál színesebb, érdekesebb, formásabb, izgalmasabb és kerekebb lesz. Kérem!
0: De a meseszolgálat rá se hederített. Darába mesélte aznapi meséjét a magnószalagról.
1: Az elkeseredett telefon ekkor Strigula néni barátnőit, ismerőseit próbálta felhívni, hogy elcsevegjen velük. De azoknak semmi kedvük sem volt egy megbolondult telefonnal beszélgetni. Még ha az Strigula néni hangját próbálta is utánozni.
0: A telefon ekkor találomra hívta fel a legkülönbözőbb számokat. Az önkéntes tűzoltózenekartól az állatkerti kísérleti majomóvodáig. De annyi gorombaságot vágtak hozzá, hogy majdnem kábel összeomlást kapott.
1: Hiába állt időtlen idők óta Strigula néni drága, antik állóórája, mégis teltek az órák, a napok, és így elérkezett a karácsony est is.
0: Az egész világon csengtek a telefonok, az emberek boldog karácsonyt kívántak egymásnak.
1: Csak Strigula néni telefonja búsult némán. Míg nem, gondolt egyet, és telefonálni kezdett. Felhívta a fél várost. Csupán arról feledkezett meg, hogy már éjszaka van.
0: Az álmokból felébresztett telefon előfizetők nem fukarkodtak a vaskosnál vaskosabb kifejezésekkel és sértegetésekkel.
2: Felhívom Strigula nénit, Regula néninél.
0: Gondolta végső elkeseredésében a szerencsétlen telefon.
1: De Regula néni telefonjain Strigula néni beszélt, szokása szerint éjjel és nappal. És így a magányos telefon csak a foglalt jelzést hallhatta állandóan.
0: Végre, amikor 1001-szer próbálkozott a tárcsázással, egy kellemes és roppant udvarias női hang jelentkezett.
4: Itt a Bergen-góciai nyugdíjas királyság. Kivel óhajt beszélni?
2: Nem is tudom.
0: Hebegte.
2: Talán egy nyugdíjas királlyal.
4: Három nyugdíjas királyunk is van.
0: Fuvolászta a roppant udvarias női hang.
4: Gáspár a mozdony király, Mennyért a nadrágtartó király, és Boldizsár a szappan király. Melyiket kapcsoljam?
2: Nem is tudom.
0: Datogta a telefon.
4: Tehát melyiket?
0: Kérdezte a női hang némi várakozás után.
2: Ha nem tart túl szerénytelennek, kapcsolja kérem mind a hármat.
0: Felelte a telefon.
4: Már is.
0: Válaszolta a hihetetlenül udvarias női hang.
5: Itt utolsó Gáspár, a lokomotív dinasztiából.
0: Jelentkezett a nyugalmazott mozdony király.
6: Itt utolsó Mennyhért a Hohenzollern dinasztiából.
1: Jelentkezett a nyugalmazott nadrágtartó király.
7: Emit legutolsó Boldizsár a szappanbuborék dinasztiából.
0: Jelentkezett a nyugalmazott szappan király.
2: Ó, kedves három királyok, boldog karácsonyt kívánok.
0: Mondta meghatottságtól átitatott hangon a telefon, rettentően megilletődve.
8: Köszönjük, mi is kellemes ünnepeket kívánunk.
0: Mondták a három királyok.
8: De ki ez van szeretőség?
2: Strigula néni telefonjához.
1: Mondta a telefon, és egy szuszra elzokogta búját, baját, magányos bús karácsonyát.
0: Ám még végig sem zokoghatta. Már is megérkeztek a három királyok karácsonyi ajándéka.
1: Egy csillogó mozdony díszekkel, icipici aranyos fénylő nadrágtartókkal, és szivárványosan ragyogó szappanbuborékokkal feldíszített zenélő és daloló karácsonyfa. És ott álltak a fa mellett a három királyok is. Bizonyára a kulcsukon bújtak be, és mindegyik színarany telefonkagylót tartott a kezében, és egyszerre beszéltek a magányos telefonnal, amely persze immáron nem volt magányos.

0: három királyok Strigula néni lakásán karácsonyoltak, és utána meghívták a cseresznyepiros telefont. Látogassa meg őket a bergengóciai nyugdíjas királyságban.
1: A telefon meghatottan köszönte meg a meghívást, de nem fogadta el. Így amikor valamikor új évtáján betoppant Strigula néni, rögtön elkezdhette a telefonálást.
2: Képzeljétek!
0: Telefonált a fűnekfának.
2: Három nyugdíjas király látogatta meg a telefonomat. Igen, ha hiszitek, ha nem, távollétemben nálam töltötte a karácsony Gáspár, Menyhért, Boldizsár. Igen, igen. Tudom, a napkeleti királyok manapság már kimentek a divatból, de ők napnyugati nyugalmazott három királyok. És jövő karácsonyra újra meglátogatják a telefonomat. Éppen ezért én is itthon maradok.
1: Azóta is az új karácsonyt várja, egyfolytában készül a három királyok látogatására.
0: És egyfolytában beszél.
1: Beszél, telefonál.
0: Beszél, telefonál.
1: És ha a fürdőkádból telefonál, az alatta lakók esernyőkkel sétálnak a lakásaikban.
0: Nyitott esernyőkkel.
1: Viszont nincs a világon boldogabb telefon Strigula néni cseresznye piros telefonjánál.
0: Aki nem hiszi, hívja fel Strigula néni telefonját. A Brix Brux Praxi telefonkönyvben megleli a számát, és kérdezze meg magától, a cseresznye piros telefontól.

0: Mese a falánk tyúkocskáról. Így szólt egyszer a tyúkocska tyúkanyóhoz.
1: Éhes vagyok. Kérlek szépen, süssél nekem kalácsot.
2: Jól van, tyúkocskám, sütök neked kalácsot. Most menj szépen is hozzá nekem fát az udvarról. Hadd rakjak tüzet. Anélkül nem sül meg a kalács.
0: Ment a tyúkocska, ment az udvarra fáért. Ahogy az udvarra ért, szembe jött vele egy nagy-nagy kandúr. A nagy-nagy kandúr azt mondta a tyúkocskának.
3: Én most téged bekaplak, meg is eszlek.
1: Ne egyél meg, kandúr macska, kérlek szépen, ne egyél meg engem. Fát viszek most tyúkanyónak, tyúkanyó majd kalácsot süt nekem, s ha nem bántasz, kapsz egy nagy darab kalácsot tőlem.
0: A kandúr macska úgy gondolta, sokkal többet ér egy nagy darab cukros kalács. Békén hagyta hát a tyúkocskát. A tyúkocska összeszedte a fát az udvaron, bevitte tyúkanyónak.
1: Jaj, tyúkanyó, nagy baj van.
2: Mi a baj, tyúkocskám?
1: Az a baj, hogy az udvaron összetalálkoztam a kandúr macskával. A kandúr macska, be akart kapni, meg akart enni, én meg azt mondtam neki, ne kapjon be, ne egyen meg engem, inkább adok neki a kalácsomból.
2: Olyan nagy kalácsot sütök neked, hogy akár három macskát is jól lakadhatsz vele.
0: Hamarosan megsült a nagy kalács. Tyúkanyó enni hívta tyúkocskáját, s így beszélt hozzá.
2: Egyél, tyúkocskám, egyél jó étvágyjal, de el ne felejtsd, hogy a kandúr macskának is jár ebből a kalácsból, megígérted neki.
1: Tudom,
0: mondta a tyúkocska, s azzal nekilátott enni. Ette, ette a finom cukros kalácsot, addig ette, míg az utolsó morzsát is megette. Csak akkor jutott eszébe a kandúr macska, meg az, hogy kalácsot ígért neki.
1: Jaj, tyúkanyó! Mind megettem a kalácsot. Egy morzsát sem hagytam belőle. Jaj, most mit évő legyek?
2: Ó, te falánk, ó, te szószegű tyúkocska!
1: Ne haragudj rám, tyúkanyó! Ne haragudj rám! A kandúr macska azóta talán már el is feledkezett a kalácsról, meg rólam is. Meg ha nem is feledkezett el a kalácsról meg rólam, nem baj, úgyse tudja, hol lakom.
0: Ebben a pillanatban tyúkanyó is, meg tyúkocska is meglátta a kandúr macskát. Az udvaron át, bársony talpakon sétált a konyha felé.
1: Jaj, végem van!
0: Csipogta rémülten a tyúkocska. Tyúkanyó meg nem csipogott semmit, hanem a szárnyánál fogva fölkapta tyúkocskát, a konyhába vitte, s vele együtt belebújt a nagyhasú agyakkorsóba. A kandúr macska csak annyit látott, hogy tyúkanyó és tyúkocska a konyhában tűnt el. Nagy mérgesen megállt a küszöbön, s így pörölt.
3: Hol a kalács részem? Ide vele, mert ha nem, mindkettőtöket bekaplak.
0: Aztán belépett a konyhába, de nem látta sem tyúkanyót, sem tyúkocskát.
3: Pedig ide szaladtak be. El nem mozdulok innen, míg meg nem kapom a kalácsot, vagy be nem kapom ezt a két szökevényt.
0: Azzal a kandúr macska lefeküdt a küszöbre, s várt. Tyúkanyó meg tyúkocska ott lapult a nagyhasú agyakkorsóban. Tyúkocska egyszer csak suttogni kezdett.
1: Tyúkanyó, tyúkanyó, én úgy szeretnék prüsszenteni.
2: Ne prüsszents, mert meghallja a kandúr macska, s bekap mindkettőnket.
0: Tyúkocska kis ideig békén maradt, aztán megint csak rákezdte.
1: Tyúkanyó, igazán muszáj prüsszentenem.
2: Bánom is én, prüsszents, hát úgyis végünk lesz.
0: Tyúkocska óriásit prüsszentett, de akkorát ám, hogy a nagyhasú agyakkorsó megingott a polcon, aztán leesett a földre, s ezer darabra tört. A küszöbön a kandúr macska ilyettében fölnyívott. Kiabált, s eszeveszetten menekült. Tyúkanyó meg tyúkocska kikászálódott a cserepek közül, s látták, hogy kandúr macska elszaladt.
2: No, ez se jön többé vissza.
1: Látod, milyen hős vagyok? Látod, még a kandúr macska is megrémül és elmenekül, ha én egyet püsszentek?

0: Simon Réka Zsuzsa, Zöld Elemér, Zöld Szakálla. Zöld Elemér nyűszített, jajgatott, bömbölt és ordított egyszerre. Azt ne kérdezzétek, hogy lehetett mindezt egy időben, mert ezt csak ő tudja. De el kell árulnom nektek valamit. Leginkább arról volt híres, hogy Manó király létére ő jajgatott legtöbbet a világon. Ha elesett, jajgatott. Ha nem esett el, akkor is jajgatott. Ha nem kapott új Manó zöld csapkát, nyafogott. Ha kapott, akkor nyefegett. Ha nem ült kényelmesen a széken, morgott. Ha kényelmesen ült, mirget morgott. Egy szóval, nagyon érthetetlen figura volt ez a Manó király. Történt egyszer, hogy hosszú zöld szakálla már a földet seperte, de Zöld Elemér hallani sem akart arról, hogy a királyi Manó borbély kicsit lenyisszancson belőle. Mit volt mit tenni? A Manók nem erőltették a szakáligazítást, mert nem akarták, hogy a Manó király elkezdje a homlokráncolást, fújtatást, mirgést, morgást. A szakál meg csak nőtt. Már meghaladta a 19,5 araszt. El sem tudjátok képzelni, milyen hosszú az egy Manónak. Szegényke állandóan belebotlott, becsípte az ablakrésbe, ráhúzta az ajtót, becipzárolta a kardigányába. Belelógatta a levesbe. És mégsem akarta, hogy lenyisszantsák. Minden nap ezt hajtogatta.
1: Ilyen almazöld szakálla nincs senkinek ezen a világon. Csodaszép.
0: Ha végigment az utcán, összesugtak a háta mögött. Ha végigment a patakpartján, ezt búgták a háta mögött. Ha bement a közértbe vásárolni, ezt siseregték a háta mögött. Zöld Elemér úgy tett, mintha nem is hallaná. Azt gondolta, irigyek a szakállára.
1: No csak irigykedjenek, úgy kell nekik,
0: gondolta magában. A szakál pedig csak nőtt, mintha sietni akart volna valahová. Már nem csak Zöld Elemér botlott bele, hanem a Manó palota kincstárnoka, fodrásza, kuktája és udvari balandja is. Pif-puf, gurultak is a lépcső lefele.
2: Ez tűrhetetlen!
0: Süvítette a kincstárnok.
3: Ez borzasztó.
0: Morogta a fodrász.
4: Ez felháborító.
0: Zúgolódott a kukta.
5: Ez kibírhatatlan.
0: Dörögte az udvari balond. Tipegtek, topogtak, szaladgáltak ide-oda, összekiabálták a zöld manókat. Jöjjenek gyorsan, mert fontos dologban kell dönteni, mi legyen. Zöld Elemér Manó király hosszú szakállával.
6: Vágjuk le!
7: Az nem lehet, nem engedi.
0: Szólt a kukta, és a szakástól akkora nyaklevest kapott, hogy még most is sajog a helye.

0: könnyűnek, fiatalosnak. Csoda helyesnek érezte magát. A király tükörhöz sietett, hogy köszöntse önmagát. Júj, bátran belenézett, aztán...
1: Azt a zöld fej fújta túros buktáját! Jajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajj
0: az egész udvart. Szaladtak is az alattvalók, csak úgy porzott a lábuk alatt a zöld kövezet.
1: Azt a zöld terem buráját, hogy én milyen helyes vagyok szakál nélkül, ugye nektek is tetszik.
2: Csodálatos!
0: Nagy újongás, füttyentés rázta fel az udvart. Mindenki boldog volt, mert eltűnt a szakál. De igazán annak örültek, hogy a király is örült. A manók már csak ilyenek.

0: Lázár Ervin, a kék meg a sárga. Egyszer két festékpötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért. Nem mennek kicsit távolabb? Mondta ingerülten a kék. Menjen maga, válaszolta a sárga, s különben is talán köszönne. Ezzel a hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta. Csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem hátat fordítani nem igen tudnak. Még hogy én köszönjek, egy sárgának? Morgott fitymálóan a kék, és bizonyára lehiggyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki. Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm, de azt, ha nem látná, én a kék vagyok. Engedje meg, hogy fölkacagjak, mondta gúnyosan a sárga, hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem. És legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba.
1: Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket, a legszebb virágok kékek, és az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen el egy sárga szemű ember, vagy sárga vizet. Egyáltalán hogy mer megszólítani engem? Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire? Mégiscsak túlzás, még hogy a kék virágok a legszebbek. Hát látott már maga Kankalint, meg őszi erdőt? Maga túl mohó, beszínezi az egész eget meg a tengert. Csupa kék mindenütt, unalmas. Én mértéktartó vagyok, sohasem válok unalmassá. Kérem, ez mégiscsak disznóság, most már egészen belém mászik. Árnyalatokban rejtőzöm, kis foltokban jelenek meg, és egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom.
0: Okker? Erre vág fel! Az is egy család!
1: Az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülük senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok.
0: Ha! Kezdte a replikát. Egy színési felkiáltással a sárga, akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty,
1: de nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullottak, meglátta őket, és így szólt.
2: Nicsak, milyen szép zöld pötty.

0: Élt egyszer valamikor régen, amikor még aranyhalak úszkáltak az égen, egy gyönyörű királyfi, akit Máriónak hívtak. Márió nem szeretett király lenni, ezért hóna alá csapta koronáját, felült lovára, és az első cirkusznál beállt zenebohócnak. Boldogan festette arcát fehérre, estéről estére, és ütötte a dobot, a cintányért, és vetett bukfencet mások örömére. De egy nap hírnök érkezett, hogy térjen haza, legyen újból király, mert nagy baj történt. Sírnak az emberek, és könnyeik tengerében úszik az egész birodalom.
1: Majd én megvégasztalom őket,
0: mondta a királyfi bizakodva, és haza is tért országába. Nagy vízözön fogadta Máriót, alig bírt beúszni a trónterembe.
1: Nagy a baj, valóban,
0: állapította meg, nem kis rémülettel látva az elapadhatatlanul folyó könnyeket.
1: Mi a bajotok?
2: Ó, felséges királyom, elfelejtettünk nevetni, és ez olyan szomorú, hogy sírnunk kell rajta.
0: Válaszolta egy ember. No, fogta magát a királyfi, és beöltözött bohócnak. Énekelt, mókázott, kézen állt, püfölte rettentően a cintányért, de bizony az emberek csak sírtak tovább. A királyfi mélyen elgondolkodott. Gondolkodott vagy két hónapig, de semmi jó ötlete nem támadt.
1: Bár csak lenne egy okos feleségem, aki tanácsot adhatna most nekem.
0: Sóhajtott fel Márió, és alig, hogy ezt kimondta, elapadt az emberek
2: körül. Jó! Jaj, de jó! Lesz király még!
1: Lesz! Lesz!
0: Hagyta rájuk a királyfi, mást úgysem tehetett. Kihirdették hát 7x7 országban, hogy Márió királyfi feleséget keres. Jöttek is a királylányok szép számmal a föld minden részéből. Szépek voltak, mint az álom, de a királyfi okosat keresett, ám ilyet nem talált. Búsult az ország, búsult a királyfi is. Már annyira elszomorodtak, hogy özönvízzel fenyegetett a nagy búslakodás, amikor egy gyönyörű pillangó szállt Márió vállára.
3: Álmodtam, királyfi.
1: Na és? Álmodni én is szoktam.
3: Álmomban megláttam egy gyönyörű királylányt.
1: Királylányt?
3: Ez a királylány olyan szép és olyan okos volt. Épp, hogy hozzád való lenne.
1: Ne mondd.
3: De bizony, hogy mondom, mert az álmok nem hazudnak.
1: Hol keressem? Merre menjek? Hová legyek?
3: Ó, nyugodj meg! Nem kell elmenned sehová. Itt a királylány mellettem.
1: Mellettem? Itt nincs senki rajtunk kívül.
3: Nincs hát.
1: Csak nem te vagy az a király kisasszony.
3: De bizony, én vagyok az.
1: Nem értem.
3: Elvarázsoltak. Nem kell ezen csodálkozni. A mesében mindig elvarázsolják a királylányokat és a királyfiakat. Ha!
1: Ha! Én nem örülnék ennyire a helyedben, mert nem tudok segíteni rajtad. Csak egyszerű királyfi vagyok. Annak sem a legjobb, mert a cirkusz porondja többet jelent nekem, mint ez a díszes trónszék.
3: Épp ilyen egyszerű királyfira van szükségem. És tudd meg, hogy a cirkuszt én is szeretem. Főleg a zenebohócokat.
1: Ha, ez tetszik nekem. Mondd, hogyan segíthetnék rajtad?
0: Kérdezte Márió, de alig, hogy ezt kimondta, eltűnt a pillangó, mintha sohasem találkoztak volna. Eközben Márió királyfi birodalmától sok mesényire egy szépséges királylány riadt föl álmába.
2: Mi történt veled, Zelezina?
0: Kérdezte a királylánytól a királyné.
3: Zelezina, ki az? Én pillangó vagyok.
2: Jaj, édes lányom, miféle bolondság ez már megint?
3: Azt álmodtam, hogy pillangó vagyok, és egy királyfi éppen segíteni akart rajtam, amikor felébredtem.
2: Ne gondolj te semmiféle királyfira most már, hogy megkérte a kezedet könyvszárító ország királya. Jövő ilyenkorra ide is ér hozzá.
3: És ha nem fog tetszeni?
2: Ne sír, lányom, ha nem tetszik a királyfi, akkor a kosarat kap, hogy beborítja vele egész országát.
0: Vigasztalta szép lányát a királyné. Zelezina meg is nyugodott, és izgatottan várta kérője érkezését. Teltek múltak a hónapok. A királylány minden éjjel pillangónak álmodta magát, hogy láthassa álmai királyfiát. Így gyorsan elszaladt az esztendő, s egy nap megszólaltak a kürtök, jelezve, hogy megérkezett a messzi országból Zelezin a kérője. A királylány se élő, se holt nem volt riadalmában. Szívdobogva rohant le a trónterembe, és földbe gyökerezett a lába. Mert kérője nem volt más, mint akit oly sokszor látott már álmában.
4: Mário! Mário!
0: Futott a királyfi karjai közé Zelezina, és kicsordultak könnyei a boldogságtól. A királyfi tátott szájjal bámulta a szép királylányt, és nagyon elcsodálkozott, hogy Zelezina még a nevét is tudja.
1: Ismersz?
0: Kérdezte a királylány szemébe nézve.
3: Ismerlek-e? Sok ezer éve ismerlek, és csak rólad álmodom. Pillangóként is elmentem hozzá, hogy láthassalak.
1: Furcsa.
3: Nem baj, ha nem érted. Csak azt értsd meg, hogy szeretlek. Hogy csak addig ér valamit az életem, amíg úgy ébredek fel reggelenként, hogy még mindig szeretlek.
1: Remélem, nem bolond ez a szépséges királylány.
0: Gondolta Mário királyfi, és átadta ajándékait Zelezinának, aki elfogadta őket. Ezzel meg is köttetett a házasságuk. A királyfi elvitte országába Zelezinát. A királylányt kitörő örömmel fogadta a nép, hónapokig ünnepelték királynőket. Azóta sem sírnak az emberek Mário királyfi országában. Csak a királyné pityeredik el néha, amikor a királyfi magára hagyja a cirkusz miatt. Mert cirkusz bizony van ott, ahol 13 királyfi kapaszkodik a királyné szoknyájába, aki házassága óta soha többé nem álmodta pillanatban.

0: Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy lekváros bukta. Szép, nagy bukta volt, a legszebb a világon.
1: Jó, mondta a lekváros bukta, amikor betették a szekrénybe. Nagyon jó. És szépen elhelyezkedett. Jó, mondta egy nap múlva. Nagyon jó. Jó, mondta két nap múlva. Nagyon jó. Jó, mondta a harmadik nap. Nagyon jó. Jó, mondta a negyedik nap. Jó, mondta az ötödik nap. Jó, mondta a hatodik napon. Most pihenek egy kicsit, mondta a hetedik napon.

Ő volt, hol nem volt. Volt egyszer egy eszes, furfangos paraszt. Sokat lehetne mesélni a tréfáiról, de most csak a legkülönbet mondom el. Azt, hogyan tette egyszer bolondát,

0: földjén dolgozott a paraszt. Már bealkonyodott, mikor hazafelé készült, de mit jó gazdához illik, még egyszer körülnézett. Hát, ahogy így vizsgálódik, mi nem akad a szemébe. Valami villódzik a szürkületben, egy nagy halom parázs ízzik a szántól földje közepén. Igen elcsodálkozott, hiszen az előbb még nem volt ott semmi. Oda ballagott, bizony valódi tüzes zsarátnok volt az, és egy kis fekete ördög kuporgott a tetején.
1: Csak talán nem kincsen kotlasz, komám?
2: De bizony azon, mégpedig nagy kincsen. Több abban az arany, meg az ezüst, mint amit te egész életedben láttál.
1: No, hát akkor jó van. A kincs az én földemen van, tehát az enyém.
2: Nem bánom, tiéd lehet, de csak egy feltétellel. Ha két esztendőn át nekem adod annak a felét, ami a földeden terem. Pénzem van, dugik, aranyra, ezüstre, akár rá se nézek. De a föld gyümölcseit nagyon megkívántam.
0: A paraszt elgondolkodott egy percig, aztán ráállt a dologra.
1: Ha, rendben van, de hogy ne legyen vita az osztozkodásnál, egyezzünk meg. Ami a föld alatt van, az az enyém. Ami meg a föld fölött, az a tiéd.
0: Az ördögnek tetszett az alku, el is fogadta. Igen ám, csak hogy az agyafult paraszt abban az esztendőben egy embert sem vetett, mint répát. Mikor eljött a szedés ideje, jelentkezett az ördög a részéért.
1: Aztán kaszát hozzak, vagy úgy tépet puszta kézzel, komám?
2: Hogy? A répát kaszáljam?
1: Hát nem az, csak a levelét. Nem emlékszel az egyességre? Ami fölül van, az a levele, azt mind elvihetett.
0: Nekiállt, s bígan szedni kezdegezte a föltől a szép kövér répa fejeket. Az ördög dühösen vakarta az üstökét.
2: Most az egyszer te jártál jól, de jövőre nem ér a kikötésed. Jövőre fordítva lesz, ami a föld alatt van, az az enyém. Ami a föld fölött, az a tiéd. Megértetted?
0: A paraszt vállat vont, sodrított egyet a bajszán, hogy az ördög észre ne vegye valahogy a somolygását, és ráhagyta.
1: Nekem úgyis jó, legyen a kedved szerint.
0: Az ördög morgott valamit, és elillant. A paraszt meg felszántotta a földjét, és egészet bevetette tiszta búzával. Mikor a gabona beérett, nekiállt, és mindegy szálig learadta. Épp az utolsó kévét hányta föl a kocsijára, mikor nagy délrel durral megjelent az ördög.
2: Hó-hó! Hallod-e, hétás? Hová viszed azt a búzát?
1: Haza a csűrömbe! Ja. Gyite ráról, gyite!
2: Hát, nekem mit hagytál?
1: A mindent, ami a föld alatt van. Ahogy kérted. Na, gyere!
0: Az ördög pedig nem talált mást, mint a puszta tarlót. Megdőlgött, és egy sziklaasadékon át lebucskázott egyenest a pokol fenekére. Így lett a furfangos paraszté, a két esztendei termés is, meg az ördög kincse is.

0: kesztyű. Ukrán népmese. Ment mendegélt az öreg apó az erdőben, mögötte szaladgált a kutyája. Ment mendegélt, és útközben elveszett a kesztyűje. Arra szaladt az egér, belemászott a kesztyűbe, és azt mondta.
1: Itt fogok lakni.
0: Kis idő múlva arra ugrált a béka. Megkérdezte.
2: Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke. Hát te ki vagy?
2: Az ukri-bukri béka. Engedj be engem is.
1: Gyere be!
0: Most már kettesben voltak. Arra futott a nyúl. Oda szaladt a kesztyűhöz, és megkérdezte.
3: Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke.
2: És az ukri-bukri béka. Hát te ki vagy?
3: A nyúci-futyi nyusi. Engedjetek be engem is.
2: Gyere be!
0: Most már hárman voltak, arra járt a róka.
4: Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke.
2: Az ukri-bukri béka.
3: És a lóci-futyi nyusi.
2: Hát te ki vagy?
4: A róka hugacska. Engedjetek be engem is.
2: Gyere be!
0: Így már négyen laktak ott bent. Arra loholt a farkas, ő is odalépett a kesztyűhöz, és megkérdezte.
5: Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke.
2: Az ukri-bugri béka. A lóci-futyi nyusi.
4: És róka hugacska.
2: Hát te ki vagy?
6: A szürke bundás farkas. Engedjetek be engem is.
2: Gyere hát!
0: A farkas is bemászott. Már öten kuporogtak ott benn. Honnan se, oda döcög a vatkan.
7: Höf! Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke.
2: Az ukri-bugri béka. A lóci-futyi nyusi.
4: Róka hugocska.
6: És a szürke bundás farkas.
2: Hát te ki vagy?
7: Vatkan, az agyaros. Engedjetek be engem is.
0: Hát ez már tényleg olyan szörnyű, hogy mindenki a kesztyűbe igyekszik.
2: Nem kérsz már.
7: Valahogy csak beférek, eresztetek be.
2: Na, mit csináljunk veled?
8: Bújj be te!
0: Be is bújt az agyaros. Már hatan voltak, de olyan szűken, hogy azt el sem tudjátok képzelni. Egyszerre csak ropogni kezdtek az ágak. A medve mászott elő, odacamlogott a kesztyűhöz, és beledörmögött.
9: Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke.
2: Az ugri-bugri béka.
3: A lóci-futyi nyusi.
4: Róka hugacska.
5: A szürke bundás farkas.
7: És a vatkan az agyaras.
2: Hát te ki vagy?
9: Brum-brum, de sokan vagytok. Én vagyok a medve anyu, engedjetek be.
4: Hogy is engednénk be?
2: Így is szűk az a hely.
9: No, de mégis.
4: Hát?
3: Ha elférsz a sarokban.
4: Gyere!
0: Bebújt a medve is. Heten voltak, de olyan szorosan, hogy a kesztyű már szakadozni kezdett. Ez alatt az öreg apó észrevette, hogy nincs meg a kesztyűje. Visszafordult, hogy megkeresse. A kutya előre szaladt. Szaladt. Hát látja, ott fekszik a kesztyű, és mocorog. Rázendített a kutya. Az állatok megijedtek, szétfutottak, ki merre látott. Az öreg apó odaért, és felvette a kesztyűjét.

0: főbe Gilman semmiből valami. Amikor Jóska megszületett, nagyapja az öreg Szabó vart neki egy csodálatos takarót, hogy mindig jó meleg vacok lehessen az ágyacskája, és szépeket álmodhasson. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos takaró fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a takarót! Elnyűtt és rongyos, sőt csúnya és rojtos. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a takarót, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz, nyisz. Varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos kabátkát.
0: Jóska magára kapta a csodálatos kabátot, és már szaladt is az udvarra játszani. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos kabát fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a kabátot. Túl kicsi, úgy összemen, hogy már be se lehet gombolni a hasadon. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a kabátkát, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyasz. A varrótű már szaladt is, be és ki, ki és be.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos mellénykét.
0: Másnap az iskolában Jóska a csodálatos mellénykében feszített. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos mellény fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a mellénykét! Tintás és foltos, festékes és bojtos. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a mellénykét, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyisz. A varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos nyakkendőt.
0: Jóska nyakában ott lógott a csodálatos nyakkendő minden péntek este, amikor nagyapóhoz és nagyanyóhoz mentek vacsorára. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos nyakkendő fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a nyakkendőt. Szinte lekonyul a csücske. Nem lehet a zsírpacnit kimosni belőle. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a nyakkendőt, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyisz. A varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos zsebkendőt.
0: Jóska azután belecsavarta csodálatos zsebkendőjébe az üveggolyó gyűjteményét, hogy ezentúl ki ne gurulhassanak a zsebéből. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos zsebkendő fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a zsebkendőt! Annyira használt, hogy teljesen rongyos, bolyhos és foltos. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapa megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a zsebkendőt, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyisz, a varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos gombocskát.
0: Jóska azután megkérte édesanyját, hogy varja fel a csodálatos gombot a legkedvesebb nadrágjára. Ahogy teltek múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos gombocska fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így kiáltott fel Jóska édesanyja.
1: Jóska fiam, hová lett a gombod?
0: Jóska lenézett a hasa közepére. A gombnak hűlt helyét sem lelte. Kereste mindenütt, de meg nem találta. Elszaladt nagyapóék házához, és elkeseredetten felkiáltott.
2: Elveszett a gombom, a csodálatos gombom.
1: Ide hallgass, Jóska. A gombnak lőttek, vége, eső után köpönyeg. Semmiből valamit még nagyapó sem tud csinálni.
0: Jóska nagyapja szomorúan csóválta a fejét.
3: Bizony, bizony, igaza van édesanyádnak. Semmiből valamit még én sem tudok csinálni.
0: Másnap reggel Jóska fogta a táskáját, és szokás szerint elment az iskolába.
2: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos kis történetet. Itt a vége, fuss el véle. Így született ez a mese.

Máté Angi, Volt egyszer egy csend. Ennek a csendnek nem volt egyebe, csak egy nagy hallgatag feje. Nem volt nyaka, nem volt hasa, de még keze, lába sem volt. Ha valahová elindult, akkor libegett, mint a köd, amelyik reggelente a kökény bokron fésülködik. Leginkább ehhez a ködhöz hasonlított, vagy egy nagy kád fürdőhabhoz. Ez a csend, amelyik a köthöz és a fürdőhabhoz volt hasonló, ez egy házban lakott. Házában a mákörlő hang nélkül őrölte a mákot. A macska hang nélkül vinnyogott, ha a farkára léptek, a moly hang nélkül csámcsogott a ruhás szekrényben, a kakuk pedig hang nélkül kakukkolt elő az órából. Itt élt a csend ebben a házban, éldegélt és készülődött valamire. Mindig hosszasan készülődött erre a valamire, eközben sok idők teltek. Aztán, ha sok idők teltével elkészült, nagy hallgatag fején elsimította a hajait, kilibegett háza küszöbére, leült arra, megköszörülte a hangját, s énekelni kezdett. Énekelt a csend, s énekére hullni kezdett valami puhaság az égből. Pilinkélt, míg újnyi, majd kétújnyi lett, végül térdig állt a világ benne.

0: Minden tudó dongó. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény legény. Dongónak hívták. Az már mindennel megpróbálkozott, de mégse jutott semmi kenyérkeresethez. Utoljára is már merre tekeredjék szegény feje, kapta magát, s vett két táblát. Egyet előre, másikat a hátára akasztotta, s ráírta. Én vagyok a minden tudó. S azzal elindult szerencsét próbálni. Amint ment, mendegőt, elérkezett a királyi palotához. A palota ablakán éppen kikönyökölt a király. Megörvendett, mikor a legény nyakában a táblát elolvasta, mert éppen akkor lopták el a felesége karikagyűrűjét, és gondolta magában, ha ez minden tudó, akkor biztosan ki is találja, hogy ki a tolvaj. Rögtön meg is parancsolta, hogy hozzák elébe a legény. A szolgák megfogták a minden tudó legényt, egyenesen a király elébe hurcolták.
1: Na, te híres minden tudó, vagy elé keríted nekem a tolvajt, vagy pedig tudd meg, hogy karóba kerül a fejed.
0: Hely, elbúsulja magát a szegény legény. Már most mit évő legyen, mert soha ki nem találja elsze ki a tolvaj. Meg is bánta már, miért akasztotta a táblát a nyakába, de most már nem volt mit tenni. A királytól gondolkodási időt kért, s bément nagybánatosan a szobájába. Elővesz a kebleiből egy kalendáriumot, s elkezdi bánatában nézegetni. A kalendárium lapja fehér, a hétköznap fekete, s az ünnep veres volt. Kezdi magába mondogatni.
2: Fehér, fekete, veres, fehér, fekete, veres.
0: Az ablak alatt hallgatozott a három inas. Fehér, fekete, veres. Nagyon megijedtek, mikor meghallották a nevüket, mert azt hitték, hogy a mindentudó már ki is találta a nevüket. Összetanakodtak, hogy bésúrannak, s ígérnek 300 aranyat, csak hogy ne árulja el őket a legény. Be is mentek, el is mondják nagy szomorúan, hogy igaz, ők lopták el az aranygyűrűt, de el ne mondja, mert akkor biztos karóba kerül a fejük. Ígérték is mindjárt a 300 aranyat.
3: Jól van, nem árulnálak el titeket, de hogyha nem kerítem elő a gyűrűt, az én fejem kerül a karóba.
0: Addig s addig, amíg kitalálták, hogy a gyűrűt kinyérbélbe teszik, s egy nagy pulykakakassal megétetik. Így is csinálta. Másnap hivatja a király a fiút, s kérdi.
1: Na, te híres minden tudó. Mondod meg most már, hol van a feleségem gyűrűje?
3: Gyűrű a királyné legkedvesebb pulykakakasában van.
1: Vigyázz te minden tudó, mert ha hiába vágom le, tudd meg, hogy százszor is jaj neked.
0: Levágták a pulykakakast, s hát csak ugyanott volt a gyűrű a begyiben. A fiút igazság szerint meg kellett volna ajándékozzák, de a király azt mondta, csak maradjon még a palotában, s még bizonyítsa be valamivel, hogy minden tudó, mert hát ha csak csalás volt az egész. Ott maradt a fiú, és bezeg elkezdett búsulni, mert egyszer kedvezett néki véletlenül a szerencse, de már másodszor biztosan nem fog. De nem volt mit tennie, várta a király parancsát. Egy délután a király és a királyné lementek a kertbe sétálni. Amint sétálnak, egy dongó rászáll a királyné tenyerére, s beli ereszti a fullánkját. A királyné mit gondolt magával, mit nem, megfogta a dongót, s mondta a királynak.
4: Na, most próbáljuk ki, hogy mit ér a minden tudott tudománya. Hivasd ide, és találja ki, mi van a kezemben.
0: Hivatja a fiút a király, és mondja neki.
1: Na, te minden tudó legény. Ha kitalálod, hogy mi van a feleségem kezében, akkor megajándékozunk, s utat dolcsátunk. De ha nem, tudd meg, hogy még mindig karóba kerülhet a fejed.
0: Megvakarja a fejét a legény, és azt mondja magában.
3: Na te szegény dongó, most aztán benne vagy a bajban.
0: A királyné, mikor ezt meghalotta, azt hitte, hogy a dongóról beszél, mert nem tudta, hogy a fiú dongó pistának hívják. Megajándékozták a legényt, s útjára bocsátották. Még most is él, ha meg nem halt.

0: A nyúl és a sündisznó. Csali mese ez gyerekek, de azért igaz szóról szóra. A nagyapám, amikor nekem ezt elmesélte, mindig azt szokta mondogatni, hogy igaznak kell lenni, fiaskám, mert különben nem lehetne elmesélni. No, de ilyen formán történt a dolog. Ősszel egy szép vasárnap reggelén, amikor a nap ragyogó pompában felkelt éjjeli álmából, s a meleg szellő elindult útjára a tarlók fölött, a pacsirta javában énekelt, s a méhikék vidáman döngicséltek, az emberek pedig ünneplő ruhában a templomba mentek, s az Úristen minden teremtménye, még a sündisznó is boldog és megelégedett volt. A sündisznó az ajtóban állott, keresztbe fonta mellén a kezét, és csöndesen dudorászott, mára, mint egy sündisznó vasárnap reggel dudorászhat. Amint így félhalkan dudorázgat, hirtelen eszébe jut, hogy kinézhetne a mezőre. Még a felesége a gyermekeket megmosdatja, megfürözti, felöltözteti, hadd lássa, nője a répa. A répaföld tőszomszédságában van, ezért a sündisznó magáénak tartotta, innen táplálta kisdett családját. Gondolta, meg is tette. A sündisznó szépen becsukta maga után az ajtót, aztán nekivágott a szomszéd répaföldnek. Útközben találkozott a nyullal, aki szintén hasonló szándékkal indult el hazúról, ugyanő a káposztaföldet akarta megnézni. A sündisznó nyájasan köszönt a nyúlnak, de a nyúl, mint a féle előkelő úr, aki nagy gőgtől azt sem tudta, hogy férjen meg a bőrében, alig fogadta a sündisznó köszöntését. Amúgy fokhegyről dobálta felé a következő szavakat.
1: Mi az oka, hogy ilyen korán csatangolsz itt a mezőn?
2: Sétálgatok.
1: Sétálgatsz? Azt hiszem, okosabb munkát is adhatnál a négy lábadnak.
0: Ez a gúnyos szó nagyon elkeserítette a sündisznót, mert különösen a lábára kényes volt, ugyanis a sündisznó lába, hát nem tartozik a legegyenesebb lábak közé.
2: De talán azt hiszed, hogy a te lábad külön, mint az enyém?
1: Meghiszem azt.
2: Mérjük össze! Fogadok, hogy az én lábam lefőzi a te lábadat.
1: Eredj, te görbelábú! Ne kacagtasd ki magadat. Különben, ha olyan nagyra vagy a kajla lábaddal, hát fogadjunk! Na, mibe?
2: Egy körmöci aranyba, egy butéli a finom pálinkába.
1: Itt a kezem, nem disznóláb! Mindjárt kezdhetjük a versenyfutást!
2: Csak lassan a testtel. Én még nem ettem ma egy falatot sem. Előbb hazamegyek, bekapom a reggelit. Fél óra múlva itt leszek.
0: A sündisznó hazasietett, a nyúl pedig várt rá. Útközben ezeket gondolta magában a sündisznó.
2: A nyúl bízik a hosszú lábában, de én majd csúfát eszem. Igaz, hogy előkelő úr ő kell, de valójában nagy tökfélkó. A fogadást én nyerem meg.
0: Amikor hazaérkezett, így szólott a feleségéhez.
2: Öltöz fel gyorsan, jár velem a mezőre.
3: Mi menjek én oda?
2: Fogadtam a nyullal egy körmöci aranyba és egy butéli a finom pálinkával, hogy versenyfutásban legyőzöm őt. Rád is szükségem lesz a versenynél.
3: Már megint fogadtál, Istenem, hát hányszor mondjam, hát elment az eszed, ember, már hogy versenyezhetnél te futásban a nyullal?
2: Ne kotyogj, asszony! Vidd rám a dolgot. Ne ásd magadat a férfiak dolgába. Kotrogj és öltöz fel, aztán velem jössz.
0: Mit is tehetett volna egyebet a sündisznó felesége? Akár akarta, akár nem. Hát, szót kellett fogadnia. Amint a mezőre mennek, így szólott a sündisznó.
2: Arra vigyázz, amit most neked mondok.
3: Mondjad.
2: Egy nagy szántóföldön futunk versenyt. A nyúl az egyik barázdába fut, én a másikba.
3: Aj.
2: Felül kezdjük. Neked nem kell egyebet tenned, mint azt, hogy az egyik barázda végén megkuporodsz, és mikor a nyúl a szomszéd barázda végére ér, ezt mondod neki, én már nem vagyok itt. És mit?
3: Én már itt vagyok.
0: Ezzel beállította a sündisznó a feleségét az egyik barázda végére, és felment a második barázda elejére. Ott várta őt a nyúl.
1: Kezdhetjük. Rajta!
0: Mondotta a nyúl, s mindkettő beállott a maga barázdájába.
1: 1, 2, 3!
0: És ment, mint a szélvihar. Úgy nekilódult a nyúl a futásnak. A sündisznó 2-3 lépést tett előre, azután lefeküdt és csöndesen várt. Amikor a nyúl lelkendezve megérkezett a barázda végébe, hallotta a sündisztó barázdájából.
3: Én már itt vagyok.
0: Hát ez persze a sündisznó felesége mondta, mert ott várta a nyúl megérkezését. A nyúl csak nem sóbálványá vált, mert nem ismerte a sündisznó feleségét, és így nem is sejtette a csalafintaságot. Azt gondolta magában.
1: Nem, valami bibi van a dologban.
0: És aztán átkiáltott a sündisznóhoz.
4: Most akkor még egyszer fussunk, most vissza a barázdában, jó?
2: Jó.
0: Uccunek híralmodott, csak úgy repült a nyúl hosszú füle is, a sündisznó felesége pedig ott kuporodott tovább a barázdában. Amikor pedig a nyúl a barázda elejére visszaérkezett, a szomszéd barázdából már várta a kiáltás.
2: Én már itt vagyok.
0: A nyúl elkendezve kiáltotta.
4: Akkor még egyszer fussunk!
2: Nekem ugyan mindegy, ahányszor kedvet tartja, csak rajta.
0: Így aztán a nyúl még éppen 73-szor loholt végig és vissza a barázdában, és a sündisznó éppen 73-szor kiáltotta a fülébe a szomszéd barázdából.
3: Én már itt vagyok!
2: Én már itt vagyok!
3: Én már itt vagyok!
2: Én már itt vagyok!
3: Én már itt vagyok!
0: Egyszer a sündisznó mondotta, máskor meg a felesége. De a 74-szer a nyúl már nem juthatott el a barázda végére. Megerett a vére, összerogyott a barázda közepe táján. A sündisznó pedig vitte a körmeci aranyat, s a butéli a finom pálinkát, intett az asszonynak, s boldogan hazamentek. És ha meg nem haltak, akkor még ma is él.

0: Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy szegény asszony. Volt neki egy Marci nevű fia. Ez a Marci igen becsületes, egyenes fiú volt. De ráadásul olyan ügyes, okos, világra való is volt, hogy elterjedt róla a hír az egész országban, hogy ő minden, de mindent meg tud csinálni. Még a királyhoz is eljutott a híre. Ez a király pedig igen irigy természetű volt. Bántotta, hogy Marci híre elhomályosítja az övét. Magához hívatta a fiút, és azt mondta neki, azzal a gondolattal, hogy majd kifog rajta.
1: Hallom, milyen híres vagy, te híres Marci. Hát, ha te olyan minden tudó vagy, bizonyítsd is be, mert különben elemésztelek. Ha mindent tudsz, tudsz lopni is, mi?
2: Felséges királyom, lopni még soha életemben nem loptam. De azt nem is akarok.
1: No, ha soha nem loptál, most vagy tudsz azt is, vagy véged. Szán nekem a mezőn 12 béresem. Vagy ellopott tőlük a mezőről a 12 ekét, a 12 pár ökörrel, vagy majd én tudok valamit, azt, hogy karóba húzatom a fejed. De ha megállod a próbát, tied minden kincsem, mert azt én is úgy loptam.
0: Megbúsulta magát Marci, de már nem volt mit tenni. Hazament, és elmondta az anyjának, hogyan járt a királlyal. Azt mondja az anyja neki.
3: Most csavart fel az eszedet, kedves fiam.
0: Gondolkozott erősen Marci. Aztán elmosolyodott. Megkérte az édesanyját, hogy szerezzen neki 12 tiszta fekete csirkét és egy fekete kotlót.
3: Mire az neked, édes fiam?
2: Ne gondoljon vele, csak szerezze meg.
0: No, Marci kiment a csirkékkel az erdőbe. Annak a szélén szántott a király 12 etése. Ott Marci eleresztette a tyúkot a csirkékkel, és elkiáltotta magát.
2: Mi? A vagy tyúk a csirkéivel? Fogjátok meg, szerencsét hoz!
0: A béresek azonnyomban ott hagyták az ekét, neki mind a csirkék után. A csirkék ijedtükben beszaladtak az erdőbe, a béresek meg a nyomukban. Addig Marci szépen fogta az ökröket, és elhajtotta az ekékkel együtt. Hazaterelte Marci az ökröket az ekékkel, mert abban is meg voltak egyezve a királlyal, hogy amit elszerez tőle, az nyomban az övé. Csak az anyját küldte fel a királyhoz.
3: Ne várt ez az ökreidet, felséges király! A fiamnál vannak már mind.
0: Másnap hivatja megint a király Marcit. Nagyon mérgesen fogadta.
1: Ha hallom, sikerült ellopnod az ökröket meg az ekéket. Most az egyszer szerencséd volt, de most az éjjel-nappal őrzött csűrömből a gabonát kell ellopnod. Ha nem lopod el, holnap estig tudd meg, karóba kerül a fejed. De ha megállod a próbát, tied az országom, mert azt én is úgy loptam.
2: Megpróbálom, felséges királyom.
0: Elkezd megint gondolkozni, Marci. Hogy tudná ő attól a sok őrtől ellopni a búzát a csűrből? A király aznap még külön is behívta az őröket, megkínálta őket pálinkával, és jól a lelkükre kötötte, hogy nagyon vigyázzanak arra az átkozott Marcira, nehogy kifogjon rajtuk. Ha oda megy, csak essenek neki, és üssék, ahol érik. Meghallotta ezt a parancsot Marci is, s rögtön kisütött valamit. Csinált egy szalmaembert, rátette a kalapját, és szépen, óvatosan éppen a csűr elé állította. Aztán tüsszentette egy nagyot. Sietnek, jönnek ki az őrök, látják a felöltöztetett szalmaembert, látják Marci kalapját. Hajrá neki! A sok pálinkától már szédültek is egy kicsit, a buzgalom még jobban föltüzelte őket. Megesküdtek volna, hogy Marci jött lopni a búzát. Csihi-puhi csak a fejét, a kalapját, hogy meg ne sántuljon. Úgy ellátták a baját, hogy pora nyoma sem maradt. S mentek azon pityókáson, tódultak mind jelenteni a királynak, hogy nem lopja már el Marci a búzát a csűrből. Agyon verték. A király nagyon boldog volt. Leültette, s etette, itatta őket. Az alatt pedig Marci szépen mind ellopta a búzát, s küldte az anyját a királyhoz az üzenettel, megállta a próbát.
3: Nevelthez a búzádat, felséges király, a fiamnál van már.
0: A király kékült, zöldült mérgében. Futott a csűrbe, de bizony Marci nem hagyott egy szem búzát sem. Megint hívatta Marcit, most volt csak igazán dühös.
1: Elloptad a búzát, Marci, de most követelem csak az igazit. Lopd el a 100 kocsisom őrizte aranyszőrű lovamat, ha nem, karóba kerül a fejed, de ha megállod a próbát, tied a koronám, mert én is úgy loptam.
0: No, töpreng, gondolkozik Marci. De csak kifőzött megint valamit, egy üveg pálinkát vett magához, felöltözött rongyos embernek. Este odament az istálóhoz, s bezörgetett az istáló ajtaján. A kocsisok nem akarták beengedni, mert a király lelkükre kötötte a vigyázást. De mikor látták, hogy csak egy rongyos ember zörget, méghozzá pálinkás bugykossal, beengedték magukhoz. Leültették a jászol mellé, s Marci addig ügyeskedett, míg nem rávette őket, hogy igyanak a pálinkájából. Ittak, ihattak, be is rúghattak, még el is aludhattak bátran, mert úgy is bizonyosak voltak, hogy megőrzik a paripát. Mert egy közülük a ló kötelét, egy másik meg a ló farkát fogta, egy harmadik meg rajta ült. De annak, aki a ló farkát fogta, annak a kezében Marci egy fő kendert adott. Az pedig, aki a lóra volt ültetve, az fogta szépen Marci, s ráültette a lovak jászlára. És amelyik a ló kötelét fogta, annak a kezében hagyta a kötelet, de a lovat eloldotta róla, és szépen kivezette az istálóból, és hazavitte. Másnap megy a király nagy biztonságosan az istálóba, és rettenetesen mérges lett. Rá kiáltott az emberekre.
1: Hát úgy vigyáztok a lovamra, hogy Marci elvihette.
0: Azok még mindig italosak voltak, azt mondja az egyik.
4: Hiszen fogom a farkát.
0: A másik.
5: Hiszen rajta ülök.
0: És a harmadik.
4: Hiszen fogom a kötelit.
0: A király jól összeszítta őket. Elhatározta, hogy most már ő fog vigyázni valamennyi holmiára, de Marcit elpusztítja, ha addig él is. Töprengeni kezdett, hogyan is fogjon ki rajta. Hopp, megvan. Hivatta rögtön Marcit, s megparancsolta neki, hogyha másnap délben nem lopja el előle az ebédjét, karóba kerül a feje.
1: De ha megállod a próbát, tied a királyi kardom, mert azt én is úgy loptam.
0: Erre Marci is gondolkozni kezdett. Másnap délben a király az asztalnál ült, s várta az ebédjét. A szakácsné már ki is tálalta, s tálcára tette, és készült bevinni. De hirtelen beszaladt, mert a konyhaablakon egy kéz nyúlt be. Marci ugyanis előző este, mikor senki se látta, egy kezet csinált fából, befestette, és a végére egy kötelet akasztott. A kötelet a kút kerekére kötötte. A konyha ablaka alatt meg egy lyukat vágott, és azon betolta a kezet éppen az asztalig. Ezt látta meg a szakácsné. Ezért szaladt be a királyhoz, hogy itt van Marci, bedugta a kezét. Kifut a konyhába a király és a királyné, és elkezdik húzni a kezet. Húzzák, húzzák, míg a kötél el nem szakad, s mindjárt hanyat nem estek. Mire föltápászkodtak, s körülnéztek, Marci bizony ellopta az ebédet. Aztán az anyjával együtt meg is ette. A király azt sem tudta, mit csináljon mérgében. Most már igazán végez vele. Másnap megint hivatta Marcit, s megparancsolta neki, hogy reggelre lopja el a felesége aranygyűrűjét az ujjáról.
1: Ha megállod a próbát, tied a lányom, azt ugyan nem loptam, csak nálam különb emberhez akartam, különb emberhez akartam feleségül adni. Ezért is volt eddig mind

0: fáradt hangon azt mondja a királynénak.
1: Szívem, adj ide gyorsan azt a gyűrűt, mert az az átkozott Marci minden percben itt lehet.
0: A királyné átadta a gyűrűt a sötétben. Marci meghúzódott az ajtóban, s mikor a király kinyitotta az ajtót, s bejött Marci szépen kisúrral. Fekszik vissza az ágyba a király, s mondja a királynénak.
2: Szívem, add ide a gyűrűt.
3: Hogy adjam, mikor már odaadtam? Az előbb kérted el, én magam húztam az ujjadra. Be vagy rúgva, felséges uram, szedte-vette.
0: A király olyan mérges lett, hogy majd széthasadt mérgében. De most már nem szólt. Akkor sem, amikor nem Marci édesanyja, hanem maga Marci ment fel a palotába a király kisasszonyért, a kardért, a koronáért, az országért. Megülték a lakodalmat. Volt minden, mi kellett, mire csak tellett.
4: Vendégeknek tálé!

0: a Lócsiszár bosszúja. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer valamerre egy Jaszohacsi nevű szegény lócsiszár. Lóvásárokra meg marhavásárokra járt, a lábas jószág csereberéjénél közvetített, s az ezért kapott pénzecskéből éldegélt, igaz, elég szűkösen. Lócsiszár létére csupán egy gírhes véngebét bírt úgy, ahogy eltartani. Igen ám, de a szomszédjában lakó nagygazda istálójában szép, fényes szőrű paripák sorakoztak. Nem is kettő, nem is három, hanem 48.
1: De jó is lenne, ha életemben akár csak egyszer vihetnék ilyen pompás jószágot a vásárra. Nehogy elámulnának a csiszárkomáim, meg a vásárnép.
0: Gondolta gyakorta, s leste az alkalmas pillanatot, amikor a dologgal a nagygazdának előhozakodhatna.
1: Gazduram! Ugyan, adja már kölcsön egy napra az egyik lovát.

0: jöhetett elő a kéréssel egy napon, amikor a gazdával összetalálkozott.
1: No, ha megígéred, hogy város szerte szétkürtölöd, hogy ezek bizony az én lovaim, akkor nem bánom. Elhajthatod akár mind a 48-at is.
0: Felelte a gazda némi gondolkodás után.
2: Hogyne, hát ha csak ez az ára!
0: Fogadkozott Jaszohacsi. Mivel a szavát adta, másnap meg is kapta a lovakat hiánytalanul. A helyükre bekötötte a saját gebéjét, és elindult a vásárba.
3: Na hát, Jaszohacsi, ez igen. Hát ezt meg hogy csináltad?
0: Ámuldoztak a komái.
2: Ugyan már, hát semmiség az egész. A szomszédomban lakó nagygazda tönkrement, és el kellett adnia a lovait. Megvettem hát tőle majdnem mindet. Na, egy azért maradt neki is a sokból, egy kivénhet gebe.
0: Mondogatta fűnek fának a lócsiszár. Igen ám, csak hogy a nagy gazda, kíváncsi lévén a lovai hírére, lopva Jaszohacsi nyomába szegődött, s kihallgatta, amit a kópé híresztelt felőle.
1: Te szószegő gazember! Még hogy nekem nincs más egyebem, csak egy gírhes gebém! No, várjál csak!
0: Mérgelődött, majd sarkon fordult, hogy még a lócsiszár előtt hazaérjen. Jaszohacsi persze mit sem sejtve, jókedvűen jött meg a vásárból.
2: No, gazduram, csodájára jártak ám a lovai.
1: Te bitang! Tán azt hiszed, nem tudom, hogy mit híreszteltél rólam a városban? Te átkozott! Te senki házi, te!
0: Ordította magából kikelve a gazda, azzal fölkapta a keze ügyében lévő husángot, s dühében rásózott egy nagyot a lócsiszár gebéjére. Hanem a szegény párát rossz helyen érhette az ütés, mert azon mód kimúlt.
2: Na, most aztán mihez kezdjek?
0: Morfondírozott a lócsiszár.
2: Hát, ha már így történt, hát legalább a gebe bőrét eladom. Csak kapok érte egy kis pénzecskét.
0: Gondolta. Azzal megnyúzta a dögöt, és a megszárított bőrrel a hátán elindult a városba. Útközben azonban szakadni kezdett a hó, s Jaszohacsi fedél után nézett, ahol meghúzhatná magát, míg a hófúvás alább nem hagy. Rá is akadt egy magányos házra. Beállt az eresz alá, aztán kíváncsian belesett, mert bentről valami neszezést hallott. Nézi, hát látja ám, hogy odabenn éppen egy tolvaj kotorászik a ládafiában. Ahogy így csöndben figyelt, egyszer csak megzördült a bejárati ajtó.
4: Milyen kutya hideg van ma.
0: Jött haza a házigazda dideregve, és sietve a tűz mellé telepedett. Jaszohacsi még látta, hogy a váratlan zajra a tolvaj septiben belebújt a ládába. Több se kellett a lócsiszárnak.
2: Vándor jövendő mondó vagyok. A hóesés miatt nem tudok tovább menni. Kérem, engedje meg, hogy kicsit megmelegedjem.
0: Köszönt be a házba.
4: Kerüljön csak beljem.
0: Nyitott ajtót a házigazda.
4: Ha nem, mondja csak. Aztán, miből jó sok elmed?
2: Én? Biza lóbőrből.
4: Na hát, az bizony ritkaság errefelé. De ha már úgyis itt van, nem jósolnál meg az én jövendőmet is, ha?
0: Hozakodott elő kérésével a gazda. Jaszohacsi sem kérette magát, tüstént elővette a lóbőrt. Aztán elkezdte a szélét morzsolgatni, de még meg is szagoltatta, hogy minél inkább jóslásnak tűnjék a gazda szemében.
2: Egy veszedelmes kísértet leselkedik ám kendre! Lássuk csak, hol rejtőzködik. Megvan! Ott lapul, ott mi? A hátsó szobában, a láda fenekén!
0: Kiáltott föl kisvártatva. A gazda halálra rémülte szavak hallatán, s könyörögve fordult Jaszohacsihoz.
5: Segítse rajtam! Kérhet akármit, megadom!
0: Ekkor Jaszohacsi fogta magát, fölállt, s átsétált a hátsó szobába. A szoba közepére vonszolta a ládát, melyben a tolvaj kucorgott, s rákiáltott.
2: Megvagy! Na, most aztán fülön csíptelek, te beste lélek! Meglátott téged az én jós szemem. Készülj, mert ütött az utolsó órád.
0: A tolvaj erre rémültében reszketni kezdett, s rázkódott vele együtt a láda is.
5: Jós uram, 100 aranytalért adok kegyelmednek, csak szabadítsa meg ettől a ládától.
0: Rimánkodott a házigazda.
2: Kennek csak 100 rongyos nyomorult tallért ér az élete? Tudja meg még 50 arannyal.
0: Alkudozott Jaszohacsi. A 150 tallért zsebre vágta, a ládát meg jószorosan átkötötte, s a hátára vette. Bizony nem győzött hálálkodni a gazda, s az ajtóban mélyen meghajolt Jaszohacsi előtt.
4: Hanem mondja csak kegyelmet, Ha nem adnál nekem azt a csodálatos lóbust?
0: Szólt a gazda a távozó után.
2: Hát bizony, nem szívesen válnék meg tőle, hiszen ezzel keresem a kenyerem.
0: Vonakodott a hamis Jós, de aztán mégiscsak ráállt az alkura, s eladta a lóbőrt újabb 100 tallérért. Lám egy rossz gebe bőrével indult el otthonról, s már is 250 tallér lapult a zsebében, na meg a beijedt tolvaj a hátán cipett ládában. Vitte a súlyos terhet egy darabig, aztán a folyó hídján egyszer csak megállt.
2: Hát veled meg mit csináljak, te tolvajfajzat? No, az lesz a legjobb, ha bedoblak a folyóba.
0: Határozott fönhangon, hogy még jobban ráijesszen az amúgy is megrettent tolvajra.
6: Könyörgök, könyörgök! Kímélje meg az életemet! Ami pénzem csak van, azt mindkennek adom!
0: Így miután Jaszóhacsi a tolvaj 50 tallérját is megszerezte, egyenest szomszédjához, a nagygazdához sietett.
2: Hát, csak a jó ég tudja, hogy a gyarló embert hol segíti meg a szerencse.
0: Köszön be hozzá lerkendezve.
2: Képzelje, gazduram! Mi történt velem? Elmentem a vásárra, hogy eladjam a gebém lenyúzott bőrét. Hát hallom ám, hogy a vitézek megint hadba készülődnek, és keresik a lóbőrt, a jó dobnak valót. Nézze csak, mennyi aranyat kaptam érte.
4: Ez aztán a kedvemre való beszéd. Megyek, és én is eladom a lovaim bőrét.
0: Örvendezett a nagygazda. Hívatta tüstént a szolgáit, azonnal megnyúzatta a lovait, mind a 48-at.
4: Itt a lóbőr, a jó dobnak való. Tessék, tessék, 300 tallér az ára.
0: Kínálták a portékát a vásárban a szolgák, de bíz hiába. Hisz a hadba készülődésből egy árva szó sem volt igaz. Égtele haragra lobbant a kárvallott gazda, s ráparancsolt a szolgáira, hogy dobják be a folyóba a kópét, amiért így rászette. Öreg este volt már, amikor a szolgák belopóztak a lócsiszárhoz, s Jaszóhacsi már mélyen aludt. Se szó, se beszéd, csak belegöngyölték a paplamba, majd szorosan átkötötték, a vállukra kapták, és elcipelték a folyóig. Már éppen bele akarták hajítani, amikor sopánkodva megszólalt a lócsiszár.
2: Nekem az se baj, ha bedobtok, de ha meghalok, jaj, akkor kárba vész a sok aranyam is, amit az udvarom végébe elástam.
0: Na, a szolgáknak se kellett ezt kétszer mondani. Letették izibe a terhüket, s egymás hegyé hátán tülekedve csörtettek vissza a lócsiszár házához. Jaszóhacsi meg ott maradt a hídon, a paplamba kötözve.
3: Istenem, de cudal az élete annak, aki rosszul lát.
0: Sóhajtozott maga elé egy vaksi fuvaros, aki halas kosarakkal fölmálázott ökrét vezetve éppen átkelni készült a hídon.
2: Ez épp kapóra jött.
0: Gondolta Jaszóhacsi megkönnyebbülve.
2: Írgalom a szegény szembajosnak, írgalom a szegény szembajosoknak.
0: Kezdte hajtogatni, mintha valami imádságot mondogatna. Meghalotta ezt a fuvaros, s oda botorkált hozzá.
3: Hát Kent mit csinál itt ebbe a paplamba tekerőzve?
2: Írgalom a szegény szembajosnak. Mi? Tudja? Tudja, Kent, én igen rosszul látok. Megkértem hát a komáim tegnap este, hogy göngyöljenek bele ebbe a csoda paplamba, s hozzanak ki ide. Azóta megállás nélkül csak fohászkodom, hogy írgalom a szegény szembajosnak. S csodák csodájára egy éjszaka alatt meggyógyult a szemem.
0: A balga fuvaros egyből elhitte a dolgot.
3: Kennek adom az ökrömet halastól, csak cseréljünk helyet.
0: Így is lett. Jaszóhacsi elhajtotta a megrakott ökröt, a beteg szemű ember meg éppen hozzálátott a fohászkodáshoz, amikor a feldühödött szolgák visszajöttek.
4: Na, te alávaló hazud! Most aztán megkeserülhet, hogy lóvá tettél minket?
0: Azzal fölkapták a szegény fuvarost, s paplanostól a folyóba hajították. Ekkor a lócsiszár is megérkezett a nagygazdához.
2: Hát, csak a jó ég tudja, hogy a gyarló embert hol segíti meg a szerencse.
0: Köszönt be megint lelkendezve.
2: Ha a gazduram a folyóba nem dobatott volna, ezt a tömérdek halat se kaptam volna. Igazán hálával tartozom érte Kennek.
0: És azzal megmutatta finomabbnál finomabb halakkal teli kosarakat.
4: Jaszóhacsi! Hát ezt meg hogy szerezted?
2: De semmiség az egész. Amikor a folyó fenekére értem, fogtam magam, s elindultam az orrom után. Egyszer csak mit látok? Hanem azt a híres tündérpalotát. Már éppen indultam volna tovább, amikor elibém jött egy szépséges leányka, s betessékelt a palotába. ott mindenféle ingyenségekkel kínálgattak, s ráadásul, láthatja kegyelmed, még ajándékokkal is elhalmoztak. Képzelje csak, gazduram, ha a magamfajta szerencsétlen flótás ennyi mindent kapott tőlük, mi minden jutna uraságodnak?
0: No, a gazdát se kellett bíztatni. Sebben lobbal a folyóhoz rohant, s ráparancsolta még mindig ott áldogáló szolgákra, hogy dobják be őt is a vízbe. Így is történt. S a gazdát azon mód elnyelték a habok. Nem is látta őt többé sem.

0: Mosonyi Alíz, szekrénymesék. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy kis piros gomb. A felső polcon lakott, de egyszer valahogy elgurult.
1: Segítség, segítség, elvesztem!
0: Kiabált a kis piros gomb. Éppen arra szállt a Párizs-londoni repülőgép, és a pilóta meghallotta a kiabálást. Lenézett a repülőablakból, és lekiáltott.
2: Piros gomb! Lent a legalsó polcon vagy, a jobb sarokban!
0: És aztán tovább repült. Elszállt London felé.

hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy énekmondó, aki Navajó földjén, aki fest csak sopánkodott, hongorkodott, hogy az ő dalai kurtácskák, meg sutácskák, s vaj merre lehetne csinosabbakra. Egyszer a finkuló patak partján elibe állott egy kuja emberke. Hasjelti nevű, s így szólt hozzá. Egy komám! Én tudom, merre vannak amazénkek, amikre te ácsinga húzol. Volna most oda egy isteni fúvó, ha akarod, elviszlek magam. Megrült az énekmondó, mindjárt fogta a kis punga cekkerét, és útnak eredt a maga. Mentek hét nap, hét éjjel, elszaggattak hét pár kávészínbocskor, mibe az indiánok jártak hajdan, míg nem egy mélységes mély szakadékban nem értek. Abban hömpölgetett egy nagy folyó, úgy hitták pont, mint a krumpli bogarak Colorado. Összetalálkoztak ott négy istennel, azok voltak a posztjahodokra. Kettőnek sastula volt, kettőnek pulykatolból volt karikája, rajta két zümmötő madár. Volt velük két náskidd is, kik a hónik alatt villámló botokat a púpjokon felhőből válló iszátot cipeltek, teli mindenféle termőmogok. Lekezeltek az énekmondóval szépen, de azon túl nem hederítettek rá, mint csak siregtek, sürögtek valami eszkába körül. Mit készítetek egy komák? Kérdezte a manó. Hát parafot ujját, azt az útra, mondották az istenek. És nagyon vakarták a tollas üstököt. Parafából az nem lesz jó, mondta Hasjelti, mert a parafa bézza a vizét. Készítsétek inkább fejnyő. Erre azok hálásan bólogattak, majd nekiestek egy Mahomet fenyőfának, leduvasztották, hogy egy-kettőből kiválnák a törzsét. De csak egy éles kövük volt, mivel a hosztyok honok nagy méltóságukban nem hordanak szekrényt. Ezt látva Hasjelti oda kommandírozta a forgó szelet, az istenek esztergáját, hogy segítsen. Amíg a forgószél dolgozott, kivont egy mókusbőrt a feneketlen korcából, és széjjel mutatta. Volt abban bőven dohány, hogy ne szűkölködjenek az istenek a hosszú úton, a Coloradón lefele, mire egy szivarkát elszítta, ki is volt váintva a fatörzs. Az énekmondó belehunyorodott az üregbe, a manó egy darab felhőt illesztett a likra, rákötözött egy másik száfát keresztbe, és betaszigálta a tutajt a vízbe. A négy hostyog hang odaguk volt a négy sarkára feleségestől, s mentek küldöttségbe, Isten hívja. Hasjelti szárazon követte őket, s ügyelt büködő fájával, hogy a sziklára ne szaladjon. Így haladoztak, völgy mentek sokáig, míg akkócska vízhöz nem értek, akinek csak az egyik felén van part. Ott megálltak, időztek komótosan. Az énekes mondó erőst összebarátkozott az ottani népekkel, és annyi éneket kapott tőlük, hogy a feje belesajnott. Egy képpillangó még füstött képeket is ajándékozott neki, hogy majdnem mutogassa az énekek mellé. Kukorica törésig maradt ott, akkor szépen elbúcsúzott, s elment.
hanem ez a hajas sárga csuda, a kukorica annyira megtetszett neki, hogy belecsongolított a kipingált takarójába néhány csövet, s elvitte a navahóknak, akik máig tengerinek hívják a kukoricát, ami törög húzza más különben. Haza pedig úgy vetődött, úgy vergődött, hogy a tutaja négy sarkára ráhurkolt négy napsugarat, akik elvonkodták a folyón hegymenet, s maga az országába. Amint kiszállott, a kivájt fatörzset ledöfte a folyó medvét. Ott áll azóta is. Láthatja bárki emberfia, aki elég vitéz, hogy fölevezzen odáig, mert gőzös nem jár, se busz. Az énekeket pedig mondta, amíg meg nem halt, és még tovább is.

0: Eichen, and he said, boys, I'm not turning. I'm headed for a land that's far away beside the Crystal Mountain.
1: Béla kisasszony. Béla kisasszonyról mesélek most nektek, aki az aranyos széki királynak volt a leánya. Mikor volt, mikor nem, magam sem tudom, valamikor régen lehetett. Volt aranyos széken egy király, és annak egyetlen leánya Béla kisasszony. Ez a király a halálos ágyán minden birtokát Béla kisasszonyra testálta, de azzal a feltétellel, hogy két névvel éljen. Az egyik neve Béla legyen, a másik meg Etelka, és egyszer fiú, másszor leány ruhát viseljen. Még jóformán el sem temették a királyt, hírül adják Béla kisasszonynak, hogy jönnek a tatárok. Több sem kellett Béla kisasszonynak, a várfalvi hegyen nagy, erős várat építetett. Na, mondta, most már jöhetnek a tatárok. Hanem Béla kisasszony nem ült mindig a várban. Ki kijárt a vár mellé a rétre, leány ruhában. Ott, a vár tövében volt egy kút. Oda járt itatni a juhaival egy Petúr nevű juhász, és ott minden nap találkozott vele Béla kisasszony, Etelka képében. Dali szép legény volt Petúr. Megtetszett Béla kisasszonynak. Szerette volna, ha ő is feljő a várba. Hívta is nem egyszer, de Petúr mindig azt mondta, elmennék én veled a világ végére is, de a juhaimat nem hagyhatom. Mit gondolt, mit nem Béla kisasszony? Egy reggel kiment a kúthoz, és mondta nagy búsan Petúrnak. Hely, szegény Petúr, rossz hírt hozok neked. Néném, Béla kisasszony be akarja töltetni a kutat, mert ma holnap jönnek a tatárok, s azt akarja, ne találjanak vizet. Bizony, ha betölteti a kutat a nénéd, mondotta Petúr, eladom a juhaimat, mert csak nem nézem, hogy szomjan elpusztuljanak. Petúr még aznap vásárra hajtotta a juhait, eladta, s felment a várba. Kereste Etelkát, de helyette Béla kisasszony találta férfi ruhában, s nem ismert rá. Kérdezte Béla kisasszony, mi jóban jársz, szegény juhászlegény? Hallottam a hugottól, hogy betölteted a kutat. Mit volt, mit tennem? Eladtam a juhaimat, s most idejöttem, ha szolgálatot találnék nálad. Jól van, szegény juhászlegény. Én meg is fogadlak, mert látom, hogy ügyibe való legény vagy. Az legyen az első dolgod, hogy menj ki a várbéli népekkel, s töltsd be a kutat. Kiment Petúr, vagy század magával. Töltötték a kutat egy hétig, éjnap szakadatlan, be is töltötték. De a víz azért hol itt, hol ott puttyant ki. Oda ment Béla kisasszony is, és mondta Petúrnak, aki erősen szomorú volt, hogy a dolgának nem tudott embere lenni. Hely, Petúr, Petúr, többet hittem felőled. Oltatlan mésszel, s kovács szénnel kell beforrasztani a likat. Többet nem fakadt fel a víz. Petúr megszégyelte magát, de úgy tett, amint Béla kisasszony mondotta, s hát csak ugyan többet a víz föl nem fakadott. Két nap sem múlt el azután, hogy a kutat betöltötték. Megjöttek a tatárok, körülfogták a várat. Annyian voltak, mint a fűszál, a rét csak úgy feketén lett tőlük. Hét álló hétig vívták, döngették a várat. Egyszer-egyszer tizen, huszan fel is másztak a vár fokára, de Petúr s Béla kisasszony csak úgy haigálták le a cudarokat. Közben-közben Béla kisasszony leányruhába öltözött, s míg a tatárok békében hagyták, Petúrral sétálgatott a kertben. S csak a jóisten tudja, mi szép szavakat mondottak egymásnak. Egyszer azonban nagyon szomorú volt Béla kisasszony. Mondta Petúrnak, hallod-e, Petúr, egy hétig sem tart már az elesség, s akkor tatárok kezére kerülünk. Gondoljunk ki valamit, különben csak a más világon leszünk egymásé, mondta Petúr. Én már gondoltam valamit. Átszököm a Torockó-Szentgyörgyi várba, segedelmet kérek Zúzótól. Ez a Zúzó híres vitéz volt, övé a Torockó-Szentgyörgyi vár. mindjárt elhatározták, hogy Petúrt, mintha halott volna lepedőben, leeresztik a várfokáról az aranyos folyóba, és addig úszik, míg valahol, hol a tatárok nem látják, kiúszik a partra. Csak ugyan amint alkonyodott, sötétedett, Petúrt lepedőbe csongolították, kötélen az aranyos folyóba eresztették. De hiába volt sötét, a három orrukán, ám bátor Béla kisasszony kilőtte volt a középső orrajukán keresztül az egyik szemét, észrevette, hogy valakit lepedőben leeresztettek, s kifogadta Petúrt a vízből. Petúr halottnak tettette magát, de ez is hiába való volt, mert a három orrukán nem hitt a halálában. Égő parazsat tétetett a tenyerébe, szeget veretett mind a 20 körme alá. Ettől majd csak felébredt, ha nem igazi halott. Hiszen tétethetett égő parazsat a tenyerébe, verethetett szeget mind a 20 körme alá. Petúr meg sem mozdul, meg sem szusszant, úgy feküdt, mint egy igazi halott. Hát csak, mondta a három orrukán, mindjárt felébresztelek. Oda hívatta a leányát, Irinkát. Olyan szép volt, hogy az igazi halott is felébredett, ha ő ránézett. Jő Irinka, nézi, nézi, sokáig nézi Petúrt, de őt ugyan nézhette volna ítélet napjáig, meg nem mozdult, mert hogy Béla kisasszony, akarom mondani, Etelka volt az ő fejében és szívében. No, ez csak ugyan halott, mondott a három orrukán. Dobjátok vissza a folyóba. Egyszeriben visszadobták. De bezzeg, mindjárt felébredett Petúr, úszott a víz alatt, aztán mikor jó messzire haladt, kibukkant a vízből ki a partra, s utcu neki, szaladt a Torockó-Szentgyörgyi várba. Megy egyenes Zúzóhoz, s mondja neki, hogy mi jóba jár. Jól van, Petúr, adok segedelmet. Minden népemmel mellétek állok, de annak nagy az ára. Legyen a feleségem Béla kisasszony, mondotta Petúr. Ne félj, Zúzó, Béla kisasszony a tiéd lesz. Hallottam is már több rendben, hogy feléd hajlik a szíve. Még az éjjel felverte Zúzó a katonáit, rácsapott a tatárokra a sötétségben, s még hírmondónak sem maradott belőlük. Reggel megy föl a várba Petúr, s jelenti Béla kisasszonynak, hogy volt tatár, nincs tatár, de nagy ám ennek az ára. Feleségül kell menni Zúzóhoz. Ő már ezt meg is ígérte. Elszomorodott erre Béla kisasszony, de azért csak mondta Petúrnak. Jól van, Petúr, üzen meg Zúzónak, csak jöjjön a násznéppel, várom. Üzen Petúr Zúzónak, hogy jöjjön, de nem is várt az két üzenetet, jött a násznéppel, de milyennel? Halljatok csodát, csupa leányruhás legényekkel jött Béla kisasszonyért. Ez meg most is férfi ruhában volt, úgy várt a Zúzót a várkapujában. Ej, de sok szép leány pajtásod van, mondotta Béla kisasszony, s azzal mit gondolt, mit nem bevezette Zúzót a virágos kertjébe. Mutogatta a leányoknak a szép virágokat, egyszerre aztán, míg a virágokban gyönyörködtek, kisurrant a kertből, s a kaput rájuk zárta. Szaladt Zúzó a kapuhoz, s átkiált Béla kisasszonynak. Mit akarsz, Béla kisasszony? Azt akarom, Zúzó vitéz, hogy maradj a leánypajtásaiddal a virágos kertben. Hiába könyörgött Zúzó, nem eresztette ki onnét. Három nap, s három éjjel ott tartotta. Akkor leszólt Zúzónak az ablakból. Dobd fel a kalapodat, Zúzó vitéz, akkor kieresztlek. Mit volt, mit nem tenni? Zúzót gyötörte az éjség, feldobta a kalapját. Béla kisasszony fejébe csapta a kalapot, s leszólt nagy nevetve. Most már én vagyok az úr, fejemen a kalap, mehetsz haza, Zúzó vitéz. Zúzó nagy szégyenkezve elkullogott a leánypajtásaival, s amint eltakarodtak, mondta Béla kisasszony Petúrnak. No, Petúr, Zúzó többet nem jöv vissza. Most már itt a kezem, tied vagyok halálig. Felelte Petúr. Elég rosszul cselekedtél, Béla kisasszony, hogy megcsaltad Zúzót, mert mi úgysem lehetünk egymásé az életben. Etelka húgodnak adtam a szívemet. Jól van, Petúr, ha neki adtad, légy az övé. Várj, mindjárt beküldöm a húgomat. Azzal kiment, és egy fél óra sem telt belé, visszajött, földig sejem aranyos szoknyában. Itt vagyok, Petúr. Hát a nénéd hová lett? Az is itt van, Petúr. Nézd meg jól. Hely, édes Istenem, örült Petúr, hogy a szíve majd kiugrott. Egyszeriben papot hívattak, nagy lakodalmat csaptak, s még ma is élnek, hogyha meg nem haltak.

nagy töl birtoka. Élt hajdanában, Száráma szigetén egy nagy és erős ember, aki annak idején a sziget ura és parancsolója volt. Hogy pontosan milyen magas volt a mostani mérték szerint, arról nem szól a hagyomány, de tetteiből és használati eszközeiből világosan kitűnik, hogy a filiszteusok Góliátja apró gyerek lett volna mellette. Góliát magassága 6 könyök és 1 arasz volt, nagy tölnek viszont a botként használt szálfája volt 5 öles. Ahhoz, hogy átmenjen a Száráma környéki szigetekre, szigetecskékre, nem volt hajóra szüksége, hanem csak úgy, gyalogosan gázolt. Ha termetre ilyen nagy volt is, nem volt se fennhéjázó, se gőgös, hanem nagyon jó és lágy szívű uralkodó, aki mindig, mindenhol és mindenkinek segítségére sietett, ha szükség volt rá. Volt egy hely, ahol csendesen éldegélt a feleségével, ha éppen nyugta volt az ellenségtől. Ez a hely egy földbirtok volt, amelyet mind a mai napig töl uradalomnak hívnak, Püha egyházközségben. Nagy töl nem hagyta, hogy kiszolgálják, hanem inkább ő segített másokat, a gazdaságban adódó munkát maga végezte a feleségével, s ha valamit javítani vagy építeni kellett, ők maguk láttak neki. Mint ahogy a száremaiak most is különböznek a szárazföldi észtektől, abban, hogy mindent maguk végeznek el, nagy töl is így tett. Töl dombja. Egyszer a hírnökök azt a hírt hozták tölnek a töl uradalomba, hogy Száráma napnyugati partjainál ellenséges hajók jelentek meg, és a Katri tanyánál nagyszámú ellenség szállt partra. A hírnököket azért küldték, hogy nagy tölt segítségül hívják, és azt is megmondják neki, hogy a nép fő emberei a Tammik tanyában jöttek össze tanácsot tartani. Nagy töl megparancsolta, hogy a követek siessenek vissza a Tammik tanyabeli tanácsba, és mondják meg, küldjenek gyorsan más hírozókat a Katri parthoz, hogy kikémleljék az ellenség dolgát, és aztán hírt hozzanak róla a tanácsba. Én, mondta nagy töl, ma este át akarok menni Hiumaára, szaunába, ám holnap estére a Tammik tanyán leszek, s aztán majd meglátjuk, mit kell tenni. A küldöttek visszasiettek a Tammik tanyára, s tudtára adták a tanácsnak, hogy nagytől jönni fog. Nyomban új hírhozók siettek Katri felé, amint az ellenség tudomást szerzett nagytől jöveteléről hajókra futott és elvitorlázott. Nagytől tisztára vesszőzte magát a fürdőben, és egyenesen a Tammik tanyára ment. A követek éppen akkor érkeztek vissza Katriból, s tudatták, az ellenség elmenekült. A tanács megörült a hírnek, nagytől úgy szintén, és azt mondta, hogy szeretne egy kicsit aludni a fürdő után. Megengedte, hogy a tanács iszogasson, ő maga meg felment a félversztányira, nyugat felé eső kis dombra, s lefeküdt aludni, de előbb megparancsolta, hogy csak háborús veszély esetén ébresszék fel. A tanács vidáman iszogatni kezdett, nagy töl megpihent. Azóta nevezik azt a dombot, amelyen töl megpihent, töl dombnak. Másnap reggel a Vödruka falubeli gyerekek a töldombhoz jöttek a nyájaikkal, mikor megtudták, hogy nagy töl ott alszik, felelőtlen rakoncátlanságukban elhatározták, felébresztik, hogy lássák, milyen magas. Szüleiktől hallották azokat a szavakat, amelyekkel nagy tölt fel lehet ébreszteni, oda mentek hozzá, és elkezdték kiabálni. Nagy töl, kelj fel, itt az ellenség az országban! Nagy töl nyújtózott egyet, feltérdelt, és a fenyő koronája fölött szétnézett. A gyerekek ilyen óriási ember láttán kereket oldottak, mikor nagy töl rájött, hogy lóvá tették, megdődött, és így szólt. Mivel elbolondítottatok, nem jövök a segítségetekre előbb, csak ha bokáig gázoltok a véretekben.
Ezt akkora hangon mondta, hogy a hegyek beleremegtek, s a tengervíze fodrozódni kezdett, mikor megrázta a fejét, akkora szél támadt, hogy sok fa ketté tört tőle a lónai fenyvesben. Ráadásul a szél elvitte a mápatanya fölül a tetőt, s a vehelőkig röpítette. Ebből a tetőből lett a tóban az a sziget, amely mind a mai napig ott áll benne. Nagytől hamarosan rájött, hogy az olyan rakoncátlanságért, amilyet a Vödruka falubeli gyerekek vele szemben elkövettek, csak a szülők rossz nevelését lehet hibáztatni, ezért bosszúságában elhatározta, hogy megbünteti Vödruka falu népét, még az is lehet, hogy teljesen elpusztítja. Egy szempillantás alatt összeszedte a töl domb lábánál a köveket, amelyek nagy számban hevertek ott, s le akarta velük rombolni Vödruka falut. A düh azonban úgy megnövelte az erejét, hogy a kövek, amelyeket a falura kellett volna dobnia, a falun túl a pásikói erdőbe estek, és senkiben nem tettek kárt. Most már, hogy nagytől felkelt, bár a szauna után szeretett volna még aludni, nem feküdt le újból pihenni, hanem elbúcsúzott a tamikui tanástól, s hazament a saját birtokára. Miután feleségének, Pirettnek elmesélte a történteket, enni akart, mégpedig káposztalevest. Pirett tűzre akasztotta az üstöt, maga pedig elindult káposztáért a kertbe, amely Runu szigetén volt. A tengeren keresztül átgánzolt Runura annyi káposztát rakott a zsákba, amennyit elegendőnek gondolt, s visszasietett. Hát mire hazaért, már forrt a víz. Pirett belerakta a káposztát az üstbe, és csak hamar készen volt a megkívánt eredel. Másnap reggel beállítottak nagytől birtokára, a sörvei küldöttek. Arra kérték nagy alázatosan, hogy legyen a segítségükre, mert azok az ellenséges csapatok, amelyek a Katri partról elmenekültek, a sörvei félszigeten szálltak partra, fosztogatják a népet, rabolják a vagyonát, aki ellenszegül, legyilkolják. Ráadásul a sörveiek helyzetét nehezítette, hogy a fiatalabb, erősebb emberek ez időtájt mind kint voltak a tengeren halászni, ezért a követek igen kérték nagytölt, hogy embereket is vigyen magával. Hogy küldje azonban olyan gyorsan oda őket? Nagytől hamarosan megtalálta ennek a módját. Először mindkét kabát zsebébe beledugott 10-10 embert, aztán a fejük fölött bevarratta Pirettel a zsebet, majd megint 10 embert rakott a többiek fölé, akik már kiláttak a zseb szélén. Hogy az alsó emberek megfulladjanak levegő hiány, Pirett lyukat vágott a szájuk irányába a kabáton, hogy az emberek ussanak és ki tudjanak látni. Így 40 ember volt töl zsebeiben. Fegyverül 2 ökrös szekér kereket vett magához, ennek is mindegyik kerekére 20-20 embert rakott, akik közt ott voltak a sörvei küldöttek is. Aztán a hátsó kerekeket is az első kerekekhez kötötte, az első kerekek tengelyét kézbe fogta, és sietve indult sörve felé. Mikor Mápa falu szántóföldjeire ért, összetalálkozott egy ellenséges csapattal. Lerakta az emberét, és így szólt. Mutassátok meg, hogy legények vagytok a talpatokon, s győzzétek le őket. Ő maga csak figyelt és irányította a harcot. Mikor nagytől észrevette, hogy az ellenséges csapat jóval számosabb, és egy saját embere már el is esett, úgy gondolta, a legfőbb ideje, hogy ő is beavatkozzék, még mielőtt az emberei közül bárki is segítségért kiáltana. Nagytől nem késlekedett hát, kezébe vette a hátsó kerekeket, s pörgetni kezdte őket a tengelyénél fogva. Ez olyan nagy lendülettel és gyorsasággal történt, hogy rövidesen lekaszált, rendmódjára hevert az ellenség a földön. Persze a saját embereit már korábban félre parancsolta. Egy csapat ellenség futásnak erecs menekült lefelé Mentudombról, ezt látvány nagytől Rüssa Tidrik színjéből kezébe kapott egy 6-ös fenyőtörzset, ezt hajította az ellenség után, és az utolsó emberig letarolta őket. Mikor nagytől a kerekeket pörgette, a bal kerék szöge kiesett. A kerék elrepült, s a kolcsai kocsma mögött esett le az erdőben. Ott a kerék széttört, szörnyű lármát csapva letarolt az erdőt, felszántott a földet. Azon a helyen máig se nő fa, se fű, hanem tó keletkezett rajta. Szörnyű erővel repülhetett a kerék, ha 5 versztányira esett le, s a földön ekkora pusztítást végzett. Mikor nagytől a sörvegyiek dolgát elrendezte, és az ellenség halottait a mentui magaslaton eltemettette,
megint hazafelé indult. Az embereit ezúttal nem vitte magával, hanem meghagyta nekik, hogy pihenjék ki magukat a sörvelyeknél, aztán menjenek utána. Mikor Nagytől a Kölcsei erdőn át kiért a vieristi magaslatra, úgy érezte, hogy kicsi elfáradt a lába. Leheveredett hát oda, ahol öt út összetalálkozik, és ezért ezt a helyet vieristinek, azaz öt keresztnek tartják. Igen. Na most hát hol is vagyok, várunk. Igen. Igen, itt leheveredik, igen. Mivel a fontos és derekas munka elvégzése miatt igen elégedett volt, három napig aludt azon a helyen. A horkolástól rengett a vieristi domb, az összes erdei fenyő rázkódott, s úgy tűnt, hogy az egész sörvefélsziget összedől. A sörveiek odagyűltek Nagytől nyugvó helyérehez, kiki egy-egy zöld faágat hozott magával, s köszönetük eléül, amiért kimentette őket a bajból, Nagytől közelében leszúrták a földbe, majd elmentek. Ezt az esetet a sörvei apák elmesélték a fiaiknak, azok meg továbbadták az ő fiaiknak, így jutott el a történet az én fülemig, én meg így mondom a ti fületekbe, itt a Tilos Rádióban, a mikrofonon keresztül. Aztán lassanként olyan nemzedék nőtt fel Sörvén, amely nagy tölt és tetteit nem ismerte, meg a szülei szavára se nagyon hajlott. Azt azonban látták, hogy szüleik, mikor a vieristi útkeresztelődésnél elhadnak, egy ágat dobnak le az út mellé Nagytől emlékezetére, de az okát nem tudakolták. Azt se figyelték meg, hogy az ág zöld-e vagy száraz. Mikor később ők maguk mentek el e hely mellett, ugyanezt tették, oda dobtak egy ágat, zöldet vagy szárazat, mindegy. Idővel hatalmas csomó gaj gyűlt össze. Amikor a fiatalabbaktól megkérdezték, hogy miért teszik ezt, akkor ez volt a tétova válasz. Az nem jó, ha itt csak úgy egyszerűen elhalad az ember. Az nem jó, ha itt csak úgy egyszerűen elhalad az ember. Az nem jó, ha itt csak úgy egyszerűen elhalad az ember. Az nem jó. Nem jó, úgy egyszerűen csak elhalad az ember, csak megy, csak úgy elhalad, hogy az ember csak úgy átmegy ezen a kereszteződésen. Nem jó. A mai nemzedék már ezt se csinálja, és az időfoga földé korrasztotta a vieristi rőzsét. Az ördög, akit a régi öregek öreglegénynek neveztek, Ádáz ellensége volt Nagytőlnek. Mikor kiszagolta, hogy a sörvelyek barátja és segítője mély álomban nyugodtan pihen, az a fura gondolata támadt, hogy Nagytőlt a sörvelyekkel együtt vízbe folytja. Ott, ahol most a Szálme folyó folyik, a sörvei földnyelv kiágazik a szigetből, a száraz föld pedig két versza szélességű sincs, egy árkot kezdett taposni az egyik tenger széltől a másikig. És a sörvei földnyelvet el akarta taszítani a nagy szigettől, nagy tölt meg a sörveiekkel együtt bele akarta folytani a tengerbe. Eldri Matz azonban meglátta munka közben, s nyomban tudott a nagy töllel, aki a vieristi útkereszteződésnél aludt. Mikor Nagytől tudomást szerzett az öreg legény szándékáról, elment gyorsan Massa Márthoz, s kért tőle egy méh családot. Márt minden további nélkül igen mondott a kérésre, Nagytől bement a méhesbe, s útnak indított egy erős méh családot, hogy szurkálják össze az öreg legényt. Az öreg legény éppen a Kipágat anyánál tartott az árokkal, s azon igyekezett, hogy eltaszítsa Száremától a földnyelvet, mikor a méh család odaért. Az állatkák mindjárt nekiestek az öreg legénynek. Az ugyan mind a két kezével elsegette őket, de többször is igen nagy szorúságba került, úgyhogy a titkon távolabbról leselkedő Eldri Matz annyira nevetett rajta, hogy görcs állt a hasába. Az öreg legény hadonászásából azonban semmi eredmény nem származott, hogy is származhatott volna egy család méhel szemben.
Azok úgy összeszurkálták az öreglegényt, hogy az álláig dagadt az óra a fullánkoktól. Az öreglegény megátkozta a mélyeket, hogy attól az ároktól délre ne tudjanak lakóhelyet találni, de mi haszna származott belőle, a mélyek tovább szurkálták. Végül az öreglegénynek nem maradt más hátra, futásnak eredt az északi széllel szemben hazafelé. Nem tudom, hol is lakik valójában. Ördög módjára iszkolt, de ki tud versenyt futni a méhekkel. Hamarosan kiért a Hirmuszteka szállóra, ott meglátott egy halom fenyőgajrőzsét, alábújt az öreglegény olyan gyorsan, ahogy a szaunna köveken, egy bögre vízgőzzé változik, az öreglegény azután soha nem merészelt a sörvelyek tengerébe folytására gondolni. Nagytől pedig Vieristi mellő Vintri falun át, Abruka szigete mellett egyenesen hazament a birtokára. Hát ez volt a ma esti mese, gyerekek. Remélem tetszett nektek az észt és a szamojét történet. Remélem ágyban vagytok, hallgatjátok tovább a Tilos Rádiót.

0: Egy napon a mókus az erdőszéli tisztáson feküdt, az eget kémlelte, és egyszer csak elfelejtett egy szót.
1: Jaj!
0: Kiáltott fel, de senki sem hallotta, hiszen egyedül volt.
1: Melyik szó lehetett?
0: Tűnődött.
1: Homok, fű, fakéreg, vakar, kövér.
0: Nem jutott eszébe, nyomtalanul eltűnt az emlékezetéből. Kisvártatva a fecske ugrott be hozzá, és a mókus elmesélte, mi történt vele.
2: Ó, ez velem gyakran megesik.
0: Nyugtatta meg a fecske.
2: Ma reggel azt a szót felejtettem el, hogy én. Tegnap pedig hirtelen nem jutott eszembe a saját nevem.
1: Fecske!
0: Segített a mókus.
2: Igen, most már én is tudom.
0: Mondta a fecske.
2: De tegnap tényleg nem tudtam, hogy ki vagyok.
0: A mókus a fejét csóválta, igen különösnek találta az esetet.
2: Szerintem is az.
0: Mondta a fecske.
2: De most, hogy erről beszélünk, már megint nem jut eszembe egy szó. Azért ez nagyon bosszantó.
0: A fecske idegesen röpködött ide-oda, a mókus döbbenten figyelte.
2: Ez itt...
0: Kezdett hozzá, és körbe mutatott.
1: A levegő?
0: Kérdezte a mókus. A fecske átölelt a szárnyaival a mókus.
2: Köszönöm, köszönöm!
0: Örvendezett. A mókus alig bírta kiszabadítani magát a szárnyai közül.
2: Ó, éppen most felejtettem el valamit örökre.
0: Jelentette ki a fecske, hirtelen megint elkomolyodva.
1: Mit?
0: Kérdezte a mókus.
2: Bárcsak tudnám.
1: De honnan tudod, hogy örökre elfelejtetted?
0: Kérdezte a mókus.
2: Hát mindenhol kerestem.
0: Válaszolta a fecske.
2: És semmit sem hagytam ki.
0: Egy ideig hallgatott, majd megszólalt.
2: De már nem zavar.
0: A mókus eltűnődött azon, hogy valaha elfelejtette valamit örökre. Olyan érzése támadt, mintha töprengés közben a fejében megreccsent volna valami, mint ahogy a jég reccsen, meg súlyos léptek alatt, ezért gyorsan másra kezdett gondolni.
2: Elindulok.
0: Búcsúzott a fecske.
1: Rendben.
0: Felelte a mókus. A fecske felemelkedett, és lassan elrepült. Néhány száncsapás után megfordult, és visszakiált.
2: De mókus, hova is repülök?
1: A messzeségbe!
0: Kiabálta a mókus.
2: Ó, köszönöm!
0: Kiáltotta a fecske.
2: Nagyon köszönöm!
0: A fecske alakja egyre kisebb lett, miközben a messzeség végtelen messzire terjeszkedett, csillogott, itt-ott még remegett is, és elérhetetlennek tűnt.
1: Ezt a szót soha nem fogom elfelejteni,
0: gondolta a mókus.

0: véres a lába. Nem tudják elgondolni a királyfiak, hogy hol vérezhették el a lábukat a csikók. Mennek a kertbe, s hát ahol az ösvény kétfelé válik, egy-egy kardot találnak a földben, heggyel voltak a földből kifelé, véres volt mind a kettő. No, bizonyosan ez sebesítette meg a csikók lábát. Kihúzzák a kardot a földből, mindjárt az oldalukra kötik, s azt mondja az idősebbik.
1: Na, öcsém, ha már találtam ezt az aranykardot, én elmegyek szerencsét próbálni, te maradj itthon. De figyelj ide, látod ezt a rózsabokrot? Ha elkezd száradni, tudd meg, hogy bajba kerültem, és hogyha kiszárad, akkor meg is haltam. Akkor újj fel az aranyfogulódra, és gyere utána.
0: Azzal az idősebbi királyfi felnyergelte a maga csikaját, elbúcsúzott apjától, anyjától, öccsétől, szólította a kutyáját, s indult világgá. Megy mendegél hetetét ország ellen, erdőkön, mezőkön, folyóvizeken keresztül, s elér egy sűrű nagy rengeteg erdőbe. Amint mendegélne, találkozik az úton egy öreg koldusasszonnyal, s kéri az, adjon neki valamit. Királyfi benyúl a tarsójába, pénzt ad a koldusasszonynak, s megkérdezi, nem tud errefelé egy jó szállást.
2: De bizony tudok, csak menjen arra, vitéz úr. Balfelé talál egy korcsmát, ottan van egy néma szolgáló. Az ellátja étellel, itallal, mindennel.
0: Megy tovább a királyfi, ott hagyja ezt a kényszeres mozgású öregasszonyt, hamar oda is ér a korcsmába, kiszalad elejébe a néma szolgáló, integet neki, hogy csak menjen utána. Megy is a királyfi, de a kocsma olyan piszkos volt, hogy mindjárt megfordult, felült a lovára, s meg sem állott, elvágtatott torony irányába. Az erdőből ki sem ért, meglát egy gyönyörű szép palotát, a palota ablakában egy szépséges szép leányt. Köszön a királyfi, a leány fogadja, s híja, menjen fel a palotába. Leszáll a királyfi a lováról, bevezeti a márványistálóba, szénával az abbal ellátja, úgy megy fel a palotába. Ott leülteti a szép leány aranylócára, na-na, beszélnek erről, beszélnek arról, s addig így, addig úgy, hogy egyszer csak azt mondja a szép leány.
3: Na jó, te az enyém, én a tied, ásó kapos a nagyharang válaszol el minket.
0: Hát jó van, megtartják a lakodalmat. Aztán eltelik egy hét, eltelik két hét, de a királyfi észrevette, hogy a feleségének az egyik szeme folyton nevet, a másik megsír, kérdi a királyfi.
1: Figyelj ide, bizony feleség. Mi az oka, hogy az egyik szemed mindig nevet, és a másik pedig mindig sír? Nem értem, sír, nevet, nem értem.
3: Hát az egyik szemem azért nevet, mert a feleséged vagyok. A másik szemem azért sír, mert apám, anyám s hugom mind szörnyű halálnak halálával pusztultak el. Ide nem messze van egy kocsma, abban lakik a vénbanya. Annak a vénbanyának volt egy nagy kamasz fia. Azt akarta, hogy az én királyapám hozzáadja a hugomat. Szörnyű nagy bosszúságában, hogy az apám nem adta ennek a legénynek a leányát. A vénbanya víz alá merítette az egész várost, békává változtatta a hugomat, és ott él most a víz alatt béka képében. Tudod-e most már, hogy miért sír az egyik szemem? Azt mondom én te neked, messziről elkerüld azt a kocsmát, mert aki még oda bement, élve nem jött ki.
0: Ígérte a királyfi, hogy ő ugyan tájékát is elkerülj annak a kocsmának, de ahogy ezt hallotta, nem volt többé maradása. Puskát vett a hátára, mintha vadászni indulna, de nem ment vadászni. Ment egyenesen a kocsmába. Ahogy odaért, kiszalad elébe a néma szolgáló, integet neki, hogy csak jöjjön be. Ment is a királyfi, nem kérette magát. Leült egy asztal mellé, parancsolt egy hitze bort, hoz is a néma szolgáló a pincéből mindjárt valami fekete üvegben. Felhagyja a királyfi, s ím, hallgassatok ide. Abban a szempillantásban kővé változik. A kemence patkán dorombolt egy fekete macska, ez, ahogy a királyfi kővé változott, leugrott a földre, vén banya lett belőle. Éppen az a vén banya, akivel a királyfi az erdőben találkozott volt. Hopp, felkapta a királyfit, mint egy szalmaszálat, bedobta egy sötét szobába, és elkezdett számlálni.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Éppen 99-et számolt.
2: Na, még csak egy hiányzik, de majd eljön azért.

Ez alatt a kicsi királyfi otthon éjjel-nappal nézte a rózsabokrot, hogy vajon nem hervad. Hát egy reggel bizony hervadni kezd a rózsabokor, s délre tövig kiszáradott. Felnyergeli a királyfi nagybúsan a csikaját, felül rá búcsúzik apjától, anyjától,

0: Szólítja a kutyáját, ahogy már ez lenni szokott, s indul világgá. De hogy szavamat össze ne keverjem, leszakasztott egy rózsát a kiszáradt rózsabokorról, azt a levegőbe eleresztette, és a rózsa mind szállott elébb, elébb, a kicsi királyfi meg vágtatott utána. Éppen azelőtt a kocsma előtt esett a földre a rózsa, ahol az idősebbi királyfi kövé változott. Megy a királyfi a szobába, szólítja a kutyáját, az is utána. Elejébe szalad a néma szolgáló, szépen hajtogatja magát, mutogatja, hogy üljön le, de a királyfi úgy nyakon teremtette, hogy egyszerűbb az asztal alá fordult. A kemence patkán ült a fekete macska, leugrik onnét, szalad az ablaknak, de a királyfi kutyája utána kap, s cudarul a földhöz vágja. Az alatt az asztal alól elé tápászkodik a néma szolgáló, hát bezzeg, nem volt most néma, összetette a kezét, úgy könyörgött a királyfinak, hogy hagyja meg az életét, mert ő semmiben sem hibás. A fekete macska az oka mindennek. No, bizony elpróbált a fekete macska mindent, hogy megszabaduljon a kutyától. Változott kígyóvá, békává, de még farkassá is. Változhatott akármivé. Nem eresztette a kutya. Mit volt, mit nem tenni, visszaváltozott banyának, úgy könyörgött a királyfinak, hogy csak hagyja meg az életét, mert a bátyját feltámasztja, de még a többieket is, akiket kövé változtatott.
1: No, vén banya. Akkor aztán tessék itt egyenes vonalba előttem így elindulni előre.
0: Rikkantott a királyfi. Azzal a vén boszorkány a kemence patka alól kivett egy színes üveget, abban volt valami csuda ír, azzal megkente a kővével ember homlokát, s ím feltámadtak szépen egymás után, s jöttek ki a kamrából elő a királyfi, s utána a többiek. Azt hitte a vén boszorkány, hogy no most már megszabadult, de akkor az idősebbi királyfi vette elő.
2: Hallott-e vén boszorkány? Addig meg nem kegyelmezek hittany életednek, amíg azt nem mondod nekem, hogy hol van az az ereje a te teknős béka fiadnak, aki víz alatt tartja a király legkisebb leányát?
0: Bezzeg, hogy ezt is megmondotta a vénboszorkány. Azt mondta.
3: Erre arra van egy sóstó.
2: Hangosabban mondjál!
3: Erre meg arra van egy sóstó. Annak a közepében van egy vízitök. Ennek a vízitöknek a tövében lakik az én fiam.
2: Gyorsan van!
3: Teknős béka képében. Vele lakik a király kisasszony. Az is békának a képében. A vízitöknek a hetedik virágában van egy vas iskátolya. A vas iskátoljában egy tojás. A tojásban egy lódarás. Ha ezt a lódarasat megölik, meghal az én fiam is. De... elég lesz, királyfi, ha csak egy üvegbe zárod a lódarazsat. Azzal is elveszti erejét a fiam. Jól is teszed, ha nem ölöd meg. Mert ha meghagyod az életét, leereszti a vizet a városról, feltámasztja az embereket és állatokat, akiket a víz alá temetett.
0: No, most már tényleg eleget tudtak a királyfiuk. Vitték a vénbanyát a palotába, ottan elzárták egy kamrába, aztán jóformán meg sem állottak, csak elbúcsúzott az idősebb királyfi a feleségétől, felnyergelték a lovukat, szóltak a kutyájuknak, gondolom, s mentek, hogy megkeressék a sóstavat. Mentek, mendegéltek hetetét ország ellen, s a hetedik nap a sóstó partjára értek. Ott találtak egy öreg halászt, attól csónakot kértek, szépen beelveztek a sóstó közepére, s ím, csak ugyan, ott volt a vízitök. Mindjárt leszakasztották a vízitöknek a hetedik virágát, kivették belőle a vas iskátulyát, iskátuljából a tojást, tojásból a lódarazsat, de nem ölték meg, hanem beletették egy üvegbe. Hát egyszer csak jön a teknős béka, nagy erőtlenül, s kérdi a királyfiaktól.
4: Mit akartok? Látom, hogy kezetekben van az életem. Kívánjatok akármit, megteszem, csak meg ne öljetek.
0: Azt mondja az idősebb királyfi.
2: Meghagyunk az életedet. Csak erezd le a vizet a városról, támaszd el az embereket és az állatokat, változtasd vissza a királylánt, aztán élhetsz. Ám majd megláttunk, míg a világ és még a két nap.
4: Leereztem a vizet a városról, feltámasztom az embereket, és vissza változtatom leánynak a király kisasszonyt.
0: Mondta a teknős, s im halljatok csodát, mi történt. Egyszeribe eltakarodott a sóstó vize. Mindegy cseppig visszafolyt a kutakba, a folyóvizekbe, a földbe. Sóstó helyén volt újra szép város, az utcákon jöttek-mentek az emberek, mintha csak az este feküdtek volna le, és most reggel felkelnének. Felébredt a király is, a királyné is visszaváltozott leánya a király kisasszony. De milyen szép leány lett belőle. Úgy láttam, mint ma, hétszer teszebb volt, mint annak előtte. Vitték a szép király kisasszonyt az édesapjához, s ott mindjárt eljegyezték a kicsi királyfiúval. Aztán az idősebb királyfi is elhozta a feleségét, s egyszerre tartottak két lakodalmat, hét országra szólót. Az öreg király nagy örömében az idősebbi királyfinak adta egész országát s királyságát, a kisebb királyfi pedig vitte haza a feleségét az édesapja országába. No, éppen jókor jött. Azt hitték a népek, hogy elpusztult valahol mind a két királyfi, s királyt akartak választani, mert az öreg király jól meghalt, amíg a fiai oda jártak. Lehet nagy öröm helye új a lakodalom? Két hónapig folyt a tánc? Rostával hordották a bort? Még támma is hordják. Holnap legyenek a ti vendégek.

0: A légyfényes nappal a levegő kellős közepén összeütközött a szúnyoggal.
1: Elmerültem a gondolataimban.
0: Szabadkozott szórakozottan, és kisimítgatta szárnyait.
2: Én is. Micsoda véletlen.
0: Felelte a szúnyog, akinek jókora púp égtelenkedett a homlokán.
2: Miféle gondolatokba merültél?
1: Szépekbe.
0: Mondta a légy.
2: Én is. Jaj, de jó.
0: Lelkesedett a szúnyog. Letelepedtek egymás mellé, a szúnyog pedig egy gondolatokkal teli könyvet húzott elő, és óvatosan lapozni kezdte.
2: Nézd csak!
0: Mondta, amikor a könyv feléhez ért.
2: Mindig ezekben a gondolatokban merülök el.
0: A légy a lap tetejétől az aljáig végig mustrálta a gondolatokat. Ismerte őket. Szép gondolatok voltak.
1: Lapozz egyet!
0: Kérte. A szúnyog lapozott egyet.
1: Igen.
0: Folytatta a légy.
1: Itt vannak. Én mindig ezekben merülök el.
0: Rámutatott néhány élénk színekben pompázó gondolatra, majd elégedetten felzümmögött.
2: Igen.
0: Felelte a szúnyog.
2: Ezek szerintem is szép gondolatok.
0: Közelebb húzódtak egymáshoz, és összebújva nézték tovább a könyvet.
1: Az meg milyen gondolat?
0: Kérdezte a légy egy kövér, kacskaringós gondolatra mutatva.
2: Az egy rossz gondolat.
0: Felelte a szúnyog.
2: Neked olyan sosem fordul meg a fejedben?
0: Nem. Mondta a légy kissé tétovázva.
1: Olyan gondolatra nem emlékszem.
2: Tényleg?
0: Lepődött meg a szúnyog.
2: Én, ha sok időt töltök vele, belülről teljesen elvörösödöm.
1: Nem. Olyan gondolat még sosem járt a fejemben, mondtam.
0: Mondta a légy most már határozottan, mivel még sosem vörösödött el belülről. Ezt biztosan tudta. Így lapozgattak tovább, és még számtalan gondolatot vettek szemügyre. Mély gondolatokat, súlyos gondolatokat, néhány fekete gondolatot.
2: Ezek bajos gondolatok.
0: Mondta a szúnyog, aki jól ismerte a könyvet, majd könnyed, világos kék, furcsa gondolatokon is végig szaladtak.
1: Nem tudtam, hogy ennyi gondolat létezik.
0: Mondta a légy, amikor a szúnyog becsukta a könyvet.
2: Bizony, és ez még csak az első kötet.
0: Mindketten a fejüket csóválták, majd búcsút vettek egymástól, és ketten kétfelé repültek útjukra. Leszállt az est, vékony kötpamacsok szakadtak el a földtől, és kóborolni kezdtek a fák között, mintha valamit keresnének.

Piros malac. Egyszer volt, hol nem volt, volt az egyik faluban egy olyan asszony, akinek sohasem volt gyermeke. Egyszer aztán elszólta magát az asszony, hogy nem bánná már, ha jóisten egy kutyakölyköt adna neki, azt is felnevelni, csak legyen, akiben örömet eljék. Tehát múlt az idő, egyszer csak született neki egy gyermeke. De ez nem gyerek volt, hanem egy kis malac. Akkor jutott csak eszébe az asszonynak, hogy ő egyszer már elszólta magát. De hát mit csináljon, ha már megvan, csak fel kell nevelje. Már iskolába jártak a 6 éves gyermekek. A kismalac is odafejlődött, hogy már egykorba került velük. Összeültek az asszonyok, hogy szoktak beszélgetni. Piros malac mindig ott ült az anyja mellett, mindig ott kuncogott. Hallja-e, komám asszony, ez a kismalac azért visít, mert menne az iskolába a többi gyerek után. Hát ne üzenek már én belőlem csúszságot, mondta a piros malac anyja. Nagyon szégyelte, hogy neki csak egy ilyen gyereke van. No, de a többi asszony addig beszélt neki, amíg csak elküldte piros malacot az iskolába. Ott megvisított a tanító úrra. A tanító, hogy elhallgattassa, odalökött neki egy könyvet. Mindjárt elhallgatott piros malac. A kis orra járt betűről betűre, tanult olvasni. Egyszer a gyerekek elindultak, hogy mennek földjébb precedni. A kis malac is menni akart, de az anya nem akarta engedni, hanem a szomszédasszonyok addig beszéltek, hogy csak elengedte. A többi gyermek kosarat vitt, a kis malacnak is kellett. A kis orrára tették, és azzal elindultak. A szomszédban volt egy kisfiú, éppen annyi idős, mint piros malac. Az anyja lelkére kötötte, hogy nagyon vigyázzon a kis malacra. A fiú meg is fogadta a szavát. Május hónap volt, mikor ért a földélper. Kimentek mindegyütt az erdőre. A kis malac elmaradt a többitől, levetette a malacbört. Hát mikor levetette, hetet hét országban a szép teremtés nem volt, sem Dunán innen, sem Tiszán túl. Hamar teleszette a kosarát, akkor aztán újra felvette a malacbört, s ment a többi után. A szomszéd fiú ezt mind látta, de egy szót sem szólt. Hát, piros malac csúfáltett bennünket, mondták a gyerekek, mert sokkal többet precedett, mint ők. Mentek hazafelé. A szülők már sokan lopták, hogy a gyermekek oda vannak, kiállottak az útra. Nézzétek csak, piros malac is hoz földiepret. Ki szedette le a kosarát? Piros malac, mondta a fiú, de egy árva szót nem szólt arról, hogy ő mit látott. Mikor kikerültek az iskolából, eljártak a fiúk a lányokhoz estézni. A fiú elment estézni piros malacékhoz. Az apja meg az anya csak nézték, sopánkodtak, hogy vajon mit akarhat ez a szegény fiú ettől az oktalan állattól. De a fiú nem tágított, csak is odajárt. Egyszer eljött az ideje, hogy a legény megházasodjon. Kit veszel el, fiam? A szomszédba való piros malacot. Ne hozz szégyent a fejünkre, fiam, lád, tisztességbe megvénültük, most akarsz hírbe tenni bennünket. De a fiú kötötte magát, hogy ő csak kis piros malacot veszi el. Összeszedte a komáit, elmentek kérőbe. Azt mondja az apja, mikor odaértek, az én fiam soha meg nem házasodik, ha piros malacot hozzá nem adják. Piros malacot is megkérdezték, az megmozgatta a fejét, hogy igen. Jegybe jártak addig, ameddig. A lakodalomban ott volt az egész falu, de még a szomszéd falu is. Ha eddig nem láttak csodát, hát lássanak most. Piros malac ott ült a legény mellett a mennyegzőn. Akinek kedve volt, az mulatott, akinek nem, csak nézte. A vacsoránál a vőlegény elfoglalta a főhelyet, hozzá fogtak vacsorázni. Mikor megvacsoráltak, a fiatalok felmentek a padlásra, mert akkoriban az volt a szokás. A vőlegény az anyának elmondott mindent. Azt is megmondta, hogy mikor ő lelöki a malacbőrt, az anyja égesse el. Csináltatott titokban mennyasszony ruhát is, olyat, hogy gyönyörűség volt nézni. Bandaszónál mentek fel, avval jöttek le. Volt bánat, amilyen volt, de lett olyan öröm, hogy ki se lehetett mondani. Mindenkinek tetszett, mindenki csodálkozott, mert még senki sem látott olyan szép mennyasszonyt, mint amilyen piros malacból lett. Volt a faluban egy öreg legény, Szakács János. Azt mondja az anyjának, anyám, én megházasodok. Kit vennél el, fiam? A szomszédban van egy koca. Azt. Hát az idős legény 5-6 embert megkért, hogy menjenek el vele megkérni a szomszéd kocáját. Eleget erősködött a szomszéd. Oktalan állat, az nem piros malac. Szaporára tartjuk, mi azt nem férhez adni. De a kérők csak mondták a magukét. Mennek az olba, a kocogrott az ajtóra, a hordókötelet előkerítették, a 4 lábát összekötötték, de kegyetlenül visított. Amikor a legény meg akarta csókolni, hát uram, fiam, majd leharapta az orrát. No, lett is nevetés a faluban. Mindenki tudta, hogy piros malac
nincs több. Eddig volt, mese volt.

0: a széttáncolt cipellők. Volt egyszer egy király, annak meg 12 lánya, egyik szebb, mint a másik. Egy teremben háltak mind a 12-en, ágyaik ott sorakoztak egymás mellett, esténként pedig, ha aludni tértek, a király maga csukta be az ajtót és rájuk reteszelte. Reggelre azonban, amikor kinyitotta, azt látta, hogy cipője mindnek szétszakadt a táncolástól, s ki nem deríthette senki, hogyan lehetséges ez. Hírul adta hát, hogy aki kideríti, hol táncolnak leányai éjszakánként, az egyiket feleségül veheti, halála után pedig ő lesz a király. De aki jelentkezik, és 3 nap, 3 éjjel sem tud meg semmit, annak befellegzett. Hamarosan jelentkezett egy királyfi, és ajánlkozott, hogy próbát tesz. Szépen vendégül látták, este pedig egy szobába vezették, amelyik szomszédos volt a hálóteremmel. Ott vetették meg ágyát, hogy titokban sem művelhessenek semmit, vagy netán máshol távozzanak, nyitva hagyták a terem ajtaját is. Ám a királyfinak valósággal ólom nehezült a szemére, elaludt, s mire reggel fölébredt, táncolni volt mind a 12 lány, mert ott sorakoztak cipőik, talpuk pedig egytől egyig lyukas volt. Nem történt máshogyan a következő meg a 3. este sem. Így aztán könyörtelenül lecsapták a királyfi fejét. Sokan jöttek még utána, és vállalkoztak a vakmerő kalandra, de valamennyien az életükkel fizettek. Történt pedig, hogy egy szegény, sebesült katona, aki nem tudott tovább szolgálni, úton volt a király városába. Szembe jött vele egy öreg anyu, és kérdezte, hová tart.
1: Magam se tudom igazán. Kedvem volna kitalálni, hol táncolják tönkre a királylányok cipellőjüket, mert akkor király lehetnék.
2: Az nem olyan nehéz. Csak ne idd meg a bort, amit este adnak neked, és úgy tégy, mint a mélyen aludnál.
0: Azzal még egy köpenykét is adott a katonának, és így szólt.
2: Ha ezt magadra teríted, láthatatlanná válsz, és utána lopózhatsz a királylányoknak.
0: Most már, hogy ellátták jó tanácsokkal, komolyra vette a dolgot a katona. Összeszedte bátorságát, a király elébe járult, és jelentkezett, mint kérő. Őt is vendégül látták ugyanolyan szépen, mint a többit, és királyi ruhát adtak rá. Mikor elérkezett a lefekvés ideje, bevezették a szomszéd szobába, mikor pedig készült ágyba térni, jött a legidősebbi királylány, és egy pohár bort hozott neki, de a katona szivacsot kötött az álla alá, abba csurgatta a bort, maga nem ivott egy cseppet sem. Majd ágyba bújt, és kis idő múlva hortyogni kezdett, mint aki mélyen alszik. Ennek hallatára fölnevetett a 12 királylány. A legidősebb pedig így szólt.
3: Ez is kímélte volna meg inkább az életét.
0: Azzal kiugrottak az ágyukból, kinyitották a szekrényt, fiókot, ládát és díszes ruhákat vettek elő. Szépítkeztek tükreik előtt, illegették, billegették magukat, és örültek, hogy táncolni mennek. Csak a legkisebbik mondta.
4: Nem tudom, ti örültök, nekem meg olyan furcsa kedvem támadt. Ma biztos valami baj fog esni.
3: Butaliba vagy. Mindig férsz valamitől. Elfelejtetted, hány királyfi járt már itt hiába. A katonának még álomitalt se kellett volna adnom. A golyhó akkor se ébredne fel.
0: Mikor mind elkészültek, előbb azért még odalestek a katonára, de az behúnyt a szemét. Nem moccant, meg se rezzent. Így hát biztonságban érezték magukat. Ekkor a legidősebbik visszament ágyához, és megkopogtatta. Az ágy egy-kettőre elsüllyedt. A lányok pedig lemásztak a nyíláson egyik a másik után, élükön a legidősebbik. A katona, aki mindent szemmel követett, nem habozott sokáig, kapta köpenykéjét és leereszkedett a legkisebbik nyomában. A lépcső közepén rálépett ruhája szélére, mire a királylány riadtan sikoltott.
4: Ja, mi volt ez? Ki fogja vissza a ruhámat?
3: Ne légy olyan együgyű! Beleakadtál egy szögbe!
0: Leereszkedtek egészen, s oda lenne egy csodálatos fasorba értek. Ezüstből volt a fák minden levele. Csak úgy csillogott, tündökölt, gondolta a katona.
1: Vigyünk csak magunkkal bizonyítéknak valót.
0: És letört egy ágat, mire a fa iszonyút recsent.
4: Hé! Hallottátok a recsegést? Valami nincs rendben.
3: Csak az üdvlövéseket hallhattad, amiért hamarosan megváltjuk hercegeinket.
0: Azután egy másik fasorba értek. Ott aranyból, végül egy 3., ott meg csupa gyémántból volt minden falevél. A katona mind a kettőből tört egy-egy ágat, a fa mindannyiszor nagyot recsent, a legkisebbi királylány meg összerezzent ilyettében, de a legidősebb váltig azon volt, hogy csak üdvlövések lehetnek. Mentek tovább, széles folyóhoz értek, 12 bárka ringott rajta, s minden bárkában ült egy-egy szép herceg, akik a 12 királylányra vártak. Mindegyikük fölvett egyet-egyet, a katona pedig a legkisebbi királylány mellé szállt be.
5: Nem tudom,
0: mondta a herceg.
5: De ma valahogy sokkal nehezebb a bárka. Egész erőmből eveznem kell, ha haladni akarok.
4: Hát mi mástól lehetne, mint a nagy hőségtől? Magam is olyan forróságot érzek.
0: A folyó másik partján pompás, fényesen kivilágított palota állott. Vidám dob és trombitaszú hallatszott bentről. Áteveztek, a palotába mentek, és minden herceg táncra perdült a maga kedvesével. Láthatatlanul velük táncolt a katona is. S ha valamelyik királylány borospoharat fogott kezébe, akkor ő kiitta, egy csepp sem maradt benne, mire a leány szájához emelte volna. A legkisebbiket emiatt is félelem fogta el, de a legidősebbik mindannyiszor csitította. Így táncolták egészen hajnali 3 óráig, míg valamennyi cipellőt lyukasra nem táncolták, akkor abba kellett hagyniuk. A hercegek visszahajóztak velük a vizen, a katona pedig ezúttal előreült a legidősebbikhez. A parton elbúcsúztak hercegeiktől a királylányok, és megígérték, hogy másnap éjjel újra eljönnek. Mikor a lépcsőhöz értek, a katona előre osont és visszafeküdt ágyába. Mire pedig a 12 királylány lassan és elcsigázva felvánszorgott, addigra ő már olyan hangosan horkolt, hogy hallhatták mind, és azt mondták:
3: ettől nyugodtan lehetünk.
0: Azzal kibújtak szép ruháikból, elrakták őket, széttáncolt cipellőiket odaállították az ágy alá, és lefeküdtek. Másnap reggel a katona nem akart szólni. Látni szerette volna még a bűvös bált, és a királylányokkal tartott második, meg harmadik éjjel is. Most is minden úgy folyt, mint első ízben. Táncoltak mindaddig, míg cipellőjük rongyá nem szakadt. Harmadjára pedig bizonyítékul magával vitt a katona egy poharat is. Mikor eljött az óra, és meg kellett válaszolnia, ruhája alá dugta a 3 ágat, meg a poharat, így járult a király elé, a királylányok viszont az ajtó mögött álltak és hallgatóztak, mit fog vajon mondani. Mikor a király föltette a kérdést:
6: ha, hol táncolták rongyosra éjszaka lányaim a cipellőjüket?
1: 12 herceggel egy föld alatti kastélyban.
0: Beszámolt mindenről pontosan, és elővette a bizonyítékokat. A király ekkor hívatta lányait, s kérdezte, hogy a katona az igazat mondja-e. Lányai pedig, mivel látták, hogy elárulták őket, és nem segíthet a tagadás, kénytelenek voltak mindent bevallani. Azután megkérdezte a király, melyiküket kéri feleségül.
1: Én már nem vagyok olyan hű, de fiatal. Hát adja hát hozzám kegyelmed a legidősebbiket.
0: Még aznap megtartották a lakodalmat. A király halála után pedig odaígérték a katonának az országot is. A hercegeket viszont újból varázsújtotta annyi napra, ahány éjjel a 12 királylánnyal táncoltak.

0: az ajándék. Hanna és Ádám egy téli napon hazafelé bandukoltak az iskolából. Sorra nézték az üzletek szebbnél szebb, ezernyi apró fényben játszó csillogó kirakatát. Az egész város a karácsonyra készülődött. Hannának eszébe jutott az ajándék, amit már elkészített legjobb barátjának, Ádámnak. Alig várta december 24-ét, hogy átadja neki.
1: Te mit kértél karácsonyra?
0: Kérdezte Ádámtól.
2: Semmit. Nem ünnepeljük a karácsonyt, mert zsidók vagyunk.
0: Mondta Ádám. Hanna hirtelen megállt és döbbenten nézett Ádámra.
1: Akkor nálatok nincs is karácsony?
2: Nincs.
0: Mondta Ádám. Bár Ádám hangjában nem volt semmi szomorúság, Hanna nagyon megsajnálta barátját.
1: Nagyon rossz lehet neked, hogy nincs karácsonyfátok, és nem kapsz karácsony ajándékokat.
0: Mondta neki őszintén.
2: Dehogy rossz nekem. Vannak más ünnepeink. Most decemberben lesz a kedvenc ünnepem, Hanuka.
1: Hanuka? Mi ez a Hanuka?
0: Kérdezte kikerekedett szemekkel Hanna. Még soha nem hallotta ezt a szót.
2: 8 napon át minden nap egyel több gyertyát gyújtunk meg. Így emlékezünk a csodára.
1: A csodára? Miféle csodára?
2: Arra, hogy a zsidók serege, a makabeusok visszafoglalták a görögöktől a jeruzsálemi szentélyt, amiben égett a hétágú lámpás, a menóra. Nagyon tiszta olajat kellett beletenni, hogy égjen. A zsidók csak egy napra elegendő tiszta olajat találtak egy kis korsóban, de az mégis 8 napig égett. Ez a hanukai csoda.
0: Este lefekvés előtt Hanna hosszan elgondolkodott azon a sok furcsaságon, amit Ádám mesélt neki. Elképzelte a makabeus katonákat, a jeruzsálemi szentélyt, a hétágú lámpást, a kis korsó olajat. Két kérdés azonban nem hagyta nyugodni. Vajon hogy ünneplik meg Ádámék a Hanukát? És mit csináljon az ajándékkal, amit nagy gondossággal készített elő neki karácsony? Hanna egyre izgalmasabbnak találta Hanuka ünnepét, de még mindig érzett kis sajnálatot barátja iránt. Az egész város hetek óta csak ajándékokat vásárol, szegény Ádám meg nem kap semmit, gondolta magában. Másnap ismét együtt mentek iskolába, amikor Ádám így szólt.
2: Tegnap meséltem neked a kedvenc ünnepemről, Hanukáról. Ma este gyújtjuk az első gyertyát. Nincs kedved eljönni hozzánk megnézni?
1: Dehogy nincs.
0: Csattant ki Hannából. Hirtelen nagyon izgatott lett, és alig bírta kivárni a tanítás végét. Elérkezett az este. Körbeállták a 9 ágú hanukai gyertyatartót, a hanukiát. Ádám apukája meggyújtott egy kis színes gyertyát, a szolgagyertyát. Elmondott 3 áldást héber nyelven, meggyújtott a kezében lévő gyertyával egy másikat, majd az egész család énekelni kezdett egy dalt. Ez is héber nyelven volt, de Hannának nagyon tetszett a dalama, és igyekezett a családdal dúdolni. Ezután meglepő dolog következett. Kisebb-nagyobb ajándékcsomagok kerültek elő a szekrényekből. Ádám kapta a legtöbbet, de ő is adott mindenkit. Hannának nagy kő esett le a szívéről, és hatalmas mosoly jelent meg az arcán.
1: Szóval te is kapsz ajándékokat?
2: Hát persze, hogy kapok. Méghozzá mind a 8 estén.
1: Mind a 8 estén.
0: Csodálkozott Hanna, és már inkább irigyelte, mint sajnálta Ádámot az ajándékok miatt. Gyorsan hazaszaladt, és áthozta az Ádámnak készített ajándékot.
1: Tessék, ez a tied?
0: Mondta.
2: Jaj, de kedves vagy, köszönöm szépen. Neked azonban várnod kell az ajándékodra december 24-ig.
0: Nevetett Ádám. Így lett Hanna karácsony ajándékából hanukai ajándék. Búcsúzáskor Hanna megköszönte a gyönyörű estét, és viszonzásul meghívta magukhoz karácsonyra Ádámot.

0: La Fontaine, a holló és a róka. Sajtot talált a holló, fölvitte a fára. Rókakoma a sajtot nagyon megkívánta. Magas a fa, magasan ül a holló rajta. Sűrűből a zsákmányát azért is kicsalja.
1: Holló asszony,
0: szól neki.
1: Örülök, hogy látom. Nincs kegyednél gyönyörűbb madár a világon.
0: A holló nem felel, épp csak egyet illeg. Rá a róka.
1: Tollánál, termeténél nincs szem.
0: Fönn a holló hallgat, és szorítja a sajtot. A róka vár, majd úgy tesz, mint aki elcammog. Lép egyet, és morog, hogy a holló is hallja.
1: De mit ér a szépség, ha rút hozzá a hangja?
2: Rút a hangom!
0: És a hollót elfutja a méreg. Skárogni kezd.
2: Ez neked nem elég szép ének?
1: De még milyen?
0: Nevet a róka. És a sajttal, mit a holló kiejtett, vidáman elnyargalt.

0: Na, Holzwart, Holzwart.
1: Wurf, Elbruch.
2: Mese a vakondról, aki tudni akarta, hogy ki csinált a fejére. Egy napon, amikor a kis vakond kidugta a fejét a földből, hogy megnézze, felkelte már a nap, szörnyű dolog történt. Hosszúkás volt és barna, kicsit hasonlított egy kolbászra, és ami a legrosszabb, épp a fejére esett.
0: Felaborító!
2: Kiáltott fel a kis vakond.
0: Kikakítál a fejemre!
2: Rövidlátó volt, ezért nem vett észre senkit a közelben.
0: Te kakítál a fejemre?
2: Kérdezte a galambot, aki éppen arra repült.
3: Én? Ugyan már! Én ilyet kakilom!
2: Felelte a galamb. És placs, fehér nedves kulimás csattant a vakond mellett a földön. Még a jobb lábára is ráfröccsent.
0: Te kakiltál a fejemre?
2: Kérdezte a lovat, aki a mezőn legelészte.
3: Én? Ugyan már! Én ilyet kakilok!
2: Felelte a ló, és zsupsz-hupsz öt nagy kövér lócitrom pottyant halszárnyira a vakond lába mellé. A vakond le volt nyűgözve.
0: Te kakiltál a fejemre?
2: Kérdezte a nyula.
4: Én? Ugyan már? Én ilyet kakilok?
2: Felelte a nyúl, és ratatatata, 15 kerek nyuszi bogyó pattogott a kis vakond feje körül a földre. Vakmerő ugrással tudok csak elmenekülni.
0: Te kakiltál a fejemre?
2: Kérdezte a kecskét, aki éppen a réten álmodozott.
5: Én? Ugyan már? Én ilyet kakilok?
2: Felelte a kecske, és pit-pat, nagy kupac karamellszínű gombóc bukfencezett a vakond elé a fűbe.
0: Nem is csúnyát,
2: gondolta magában.
0: Te kakiltál a fejemre?
2: Kérdezte a tehenek, aki éppen kérődzött.
6: Én? Ugyan már? Én ilyet kakilok?
2: Felelte a tehén, és trotty-rotty, óriási zöldes-barna lepénytocsant épp a vakon mellé a fűbe.
0: Még jó, hogy nem a tehén kakilt a fejemre,
2: gondolta.
0: Te kakiltál a fejemre?
2: Kérdezte a malacot.
7: Én ugyan már, én ilyet kakilok.
2: Felelte a malac, és plotty-plotty, puha, barna kupac zuhant a vakond mellé a fűbe. A vakond befogta az órát.
0: Ti kakiltatok rá?
2: Akarta kérdezni megint, de hogy közelebb ért, látta, hogy csak két dagi fekete légy üldögél egy lócitromon. Eszegette.
0: Végre valaki tud rajtam segíteni,
2: gondolta a kis vakond.
0: Szerintetek ki kakilt a fejemre?
1: Maradjál szépen nyugton.
0: Maradjál nyugton.
2: Zümmögték a legyek. Hamarosan meg is állapították.
1: Hát, világos, mint a vakondat. Ez bizony a kutya volt.
0: Fogyáltak rá.
2: Végre megtudta a kis vakont, hogy kikakilt a fejére. Lajos Béla, a hentes kutyája. Villám gyorsan felmászott Lajos Béla kutyaházára. És csing! Egy apró fekete kolbászka esett pontosan a kutya fejére. A kisvakon boldogan és elégedetten bújt vissza.

0: Róka meg a fűrj. Orosz népmese. Egy éhes róka fogott egyszer egy fűrjet, és fel akarta falni.
1: Ne bánts engem, róka!
0: Kanyörgött a fűrj.
1: Fogadja, húgod te!
2: Még mit nem?
0: Csodálkozott a róka, aztán mégis engedett.
2: No, nem bánom, húgom már fogadva. De csak akkor, ha egyszer jól tartasz, egyszer megnevettetsz, és egyszer megijesztesz. De siess, mert nagyon éhes vagyok.
1: Jól van, jól tartalak, megnevettetlek és megijesztelek.
0: Azzal felrebbent, és elrepült. Meglátott egy asszonyt, aki ebédet vitt az embereknek a mezőre. Visszaröppent a fűrje a rókához, és meghagyta neki, hogy szaladjon utána. A mezőre vezette a rókát, és azt mondta,
1: bújj a bokor mögé!
0: Aztán kirepült az útra, és letelepedett. Meglátta az asszony a fűrjet, meg akarta fogni. Letette a batyuját, meg a korsóját az útszélre, és a fűrj után eredt. A fűrj futott egy darabig, aztán újra megállt. Az asszony utána. Így csalogatta a fűrj az asszonyt, amíg jó messze le nem csalta az útról. A róka meg ez alatt kioldotta a batyút, felfalt mindent, és odább állt. Utolérte a fűrj, és megkérdezte tőle.
1: Jól laktál-e, róka?
2: Jól laktam.
1: No, akkor most megnevettetlek. Gyere utánam!
0: A fűrj elrepült a mezőn a dolgozó emberek felé. A róka utána. Megijesztek az emberek, várták már az ebédet, megállították az ökreiket. A fűri megint elbújtatta a rókát a bokorba, és rátelepedett egy tarka ökör szarvára.
3: Na, nézd, nézd, nézd, nézd, nézd!
0: Kiáltották a hajcsárok az egyik parasznak.
3: A fűri! Fűri telepedett az ökör szarvára!
0: Botot ragadott a paraszt, le akarta ütni a fűrjet, de a fűri felröppent. Az ütés az ökör szarvát érte. Megijedt az ökör, hányta magát erre, dobálta magát arra, megrémítette a többi ökröt. Elragadták az ekéket, összetörték az igát is. Meglátta ezt a róka, és torka szakadtából hahotázott. Úgy nevetett, de úgy, hogy egészen belefáradt.
1: Elégedett vagy-e? No, maradj itt, most megijesztelek.
0: Arrafele repült, ahol a vadász járt a kutyáival. Meglátták a kutyák a fűrjet, utána iramodtak. A fűrje mezőre csalta őket. Csalta, vezette, míg egyenesen a róka nyomára nem vitte a kutyákat. Iszkolt a róka, a kutyák meg utána. Ott futottak a sarkában, nem maradtak le tőle, már utolérték. A rókát minden ereje elhagyta, mire a róka lyukhoz ért. Holtan váltam menekült be a lyukba, de a farkát már nem tudta behúzni. A kutyák megragadták a róka farkát, és leszakították. Megdühödött a róka, megkereste a fűrjet, és azt mondta.
2: Megszégyenítettél egész nemzetségem előtt. Hogy élek ezentúl farkatlanul?
1: Hiszen magad kérted, tartsalak jól, nevettesselek és ijesszelek meg.
0: A róka azonban olyan mérges volt, hogy rá se hederített a fűrje. Kitátotta a száját, és elkapta a fűrjet. Látta a fűrj, hogy szorul a kapca. Azt mondta a rókának.
1: Jól van, egyél meg, nem bánom. De előbb mondd meg, péntek van ma, vagy szombat?
2: Miért vagy rá kíváncsi?
0: A fűr csak azt várta, hogy a róka kinyissa a száját. Hús! Gyorsan kiröppent a róka szájából, és elszállt.

0: Tugri és Egri! Valamikor, réges-régen élt egyszer egy legény, hogy hívták? Tugrinak! Na most ennek a Tugrinak egyetlen egy lovánál nem volt egyebe. Egy napon elindult, hogy munkába szegődjék. Végigjárta az egyik falut, aztán a másikat. Sehol sem talált gazdát, aki felfogadja. Mit csinál? Felült a lovára, elment messze földre szerencsét próbálni. Ahogy a lován léptetett, egy gyalogosan lépkedő legénnyel találkozott. Megkérdezte tőle, kicsoda, honnan jött, és hová igyekszik.
1: No, hát szóval én gazdát keresek, aki felfogadjon.
2: Mi a neved?
1: Egri.
2: Az enyém meg Tugri. Legyünk barátok! Szegédjünk el együtt! Éljünk együtt!
0: Sírig tartó barátságot fogadtak egymásnak. Megsajnálta a Tugri gyalogos utitását, és felajánlotta neki a lovát. Üljön fel rá, lovagoljon egy darabon, de körbe-körbe, ne csak egyenesen. Egri felült a lóra, megcsapta a korbácsával, és elügetett. Csodálkozott szegény Tugri. Barátjának vélte Egrit, s az úgy bánt el vele, mintha ellensége volna. Azt se tudta hirtelenjében, mihez kezdjen. Most már lova se volt. Gyalogszerrel folytatta hátútját. Amikor sötétedni kezdett, keskeny ösvényt pillantott meg, és elindult rajta. Rengeteg erdőbe vezetett ez az ösvény. Ment Tugri, mendegélt, amíg egy tisztásra nem ért. Öreg bubos kemence állott a tisztás közepén.
2: Mégsem megyek tovább az erdőben éjnek idején. Meghálok itt.
0: Megvárom a reggelt. És mit csinált? Belebújt a kemencébe. Éppen azon a tisztáson, a kemence közelében szoktak összegyűlni éjszakánként a legrangosabb állatok. Az erdő sahja, az oroszlán, az erdei vezírek, a tigris meg a medve, az erdő kürtöse, a farkas, az erdő flótása, a sakál, meg az erdő mesemondója, a róka. Amikor felkelt a hold, a sakál üvöltve futotta körbe a kemencét. Jaladására egybegyűltek a tekintélyes állatok, megérkezett az oroszlán sah, nagy méltósággal foglalt helyet, és kiadta a parancsot. Meséljenek neki érdekes históriákat. A róka kezdte.
3: Ennek az erdőnek a szélén van egy barlang. 10 esztendeje lakom benne. Megvan az én barlangomban minden, ami az embereknek kell. 10 éve gyűjtögetem a sok szép holmit. Szőnyegeket, takarókat, vánkosokat. Hát még az élelem, az van még csak sok.
0: Tugri! Mindent hallott a kemencébe. Azt gondolta magában.
4: Szívesen elmennék vendégségbe ez a rókához.
5: Még az is valami. Ezzel ugyan nem érdemes csicsekedni, hanem a mi erdőnkben van egy szilfa, azon a szilfán van 2 kis ág, nincs a világon olyan betegség, amit meg ne gyógyítanának ennek a 2 kis ágnak a levelei. Na, tudjátok-e, hogy városunk sakjának leánya 7. esztendeje súlyos beteg? Őrül is adta a sak.
6: Halé, aki meggyógyítja leányomat, ahhoz azon feleségül, aki hiába próbálkozik annak a fejét vétetem.
5: Sok orosort lefejeztetett már a sak. Na, de ha valaki levelet szakítana arról a 2 szilfaágról, megfőzni, és a főztével megitatná a sak leányát, az azon nyomban meggyógyulna.
0: Ez volt a medve, az erdő kürtöse. Ezután a farkas kezdett szót.
3: ennek az erdőnek a szélén 40 000 juh legel. Minden nap elviszek belőlük 2. Akárhogy igyekeznek, a pásztorok nem tudnak elfogni. Nem messze a dombon lakik egy öreg ember, annak van egy kutyája. Ha a pásztorok megvennék azt a kutyát, az rögtön darabokra tépe szét engem.
0: Ezután a tigris vezír szólalt meg.
7: Az erdő közelében egy bénes leger. Minden nap elragadok egy lovat. Senki sem tud utolérni. Pedig van a ménesben egy tarka csődör. Ha valaki felülne a hátára, könnyűszerrel utolérhetne. Szerencse, hogy erről nem tud senki.
0: Elhallgatott a tigris. Éppen akkor nyugodott le a hold, és a vadállatok szétszélettek, mindegyik a maga búvó helyére. Amikor a tisztás elnéptelenedett, Tugri, előbújt a kemencéből, elindult és megkereste a szilfát, amelyről a medve mesélt, megtalálta 2 ágat, tépett róluk egy marék levelet, aztán a hiúnyáj felé vette útját, ráköszönt a pásztorra, beszédbe elegyedett vele, megkérdezte, hogy megy a sorra.
4: Bizony rosszul, egy farkas kaput rá a nyájra. Minden nap elragad 2 kövér birkát. Én nem is tudom, hogy mit kapok érte a gazdámtól, pedig semmiképpen nem tudok megszabadulni attól a farkastól.
2: Ne búsulj, segítek a bajodon.
0: Mondta Tugri a pásztornak, és elindult a dombra az öreg emberhez, akiről a farkas beszélt. Megvett a kutyáját, és a pásztorhoz vezette. A kutya kileste a farkast, rárontott, és alaposan megszaggatta az írháját. A pásztor azt se tudta, hogy köszönje meg Tugrinak, amit tett. Tugri továbbindult, és nem sokára rátalált a ménesre. Köszöntötte a csikóst, és megkérdezte tőle, hogy megy a sora.
4: Bizony, Mána, bizony rosszul. Hát ez a nőstény tigris, ez minden nap elragad egy-egy lovat a ménesemből.
1: Nyergeld fel a tarka csődört, és adj egy vastag, hosszú rudat.
0: A csikós felnyergelte a tarka csődört, odaadta a rudat Tugrinak, Tugri meg felült a csődörre, fogta a rudat, és várta a tigrist az ösvényen. Kirontott az erdőből a tigris, egyenesen a ménes felé tartott. Tugri hurkot vetett a tigris nyakára, az visszairamodott az erdő felé, megpróbált kiszabadulni a hurokból, csak hogy Tugri nem tágított a sarkából, utol érte, és a hosszú rúddal úgy helyben hagyta, hogy a tigris holtan rogyott össze. A csikós hálából Tugrinak ajándékozta a tarka lovat. Hátára pattant Tugri, és a városba vágtatott. A piactéren, harsány hangon kiabált a sakhírnöke.
7: Hét esztendeje beteg a sakhírnöke!

0: És feleségül adta a lányát Ugrihoz.
1: Hello, melyik város feje akarsz lenni?
2: Le akarok én város feje lenni. Építes nekem egy házat az erdőszéli dombon. Két kezem munkájából akarok én megélni.
0: Elcsodálkozott ezen a sah, de úgy tett, ahogy a veje kérte. Tugri a dombon álló házba költözött a feleségével. A fiatal férj egy délben észrevette, hogy az úton közeleg valaki lovat vezet kantárszáron. Amikor közelebb ért, Tugri ráismert. Egri volt, azt a lovat vezette, amelyet valamikor még tőle lopott. Elébe ment Tugri, házába hívta. Egri szégyenkezés nélkül bement a házba. Evett, ivott, s közben faggatta a gazdát.
3: Hé, mondd csak, hogy szerezted mindezt? Házad van, gazdagságod, én meg, hát, ugye elloptam a lovadat, azt hittem meggazdagszom. De akárhova megyek, sehol nem találok a szerencsét.
2: Egy éjszaka az erdőben aludtam, egy öreg kemencében, úgy tettem szert mindenre, amit itt látsz.
3: Te, mutasd meg nekem azt a helyet!
0: Tugri elvezette Egrit az erdőbe, és megmutatta neki azt a tisztást, ahol az erdő vadjai összegyűltek. Amikor besötétedett, Egri belebújt a kemencébe. Éjszaka egybe gyűltek a tisztáson az erdő tekintélyes vadjai. Megérkezett az oroszlánsah, a medvevezír, a farkaskürtös, a sakálflótás és a róka, a mesemondó. Az oroszlánsah azt kérdezte.
1: Miért nincs itt a másik vezírem, a Tigris? No, mindegy, nélküle is elkezdhetjük. Meséljetek akkor valami érdekeset.
0: Felállt akkor a sakál.
4: Nem! Most nem mesélünk semmit! Éppen azért veszítettük el a vezérünket, a Tigrist, mert beszéltünk!
0: Felállt a medve is.
5: Azért szakították le a bűvös erejű leveleket a szilfa ágáról.
0: És most jött a farkas.
6: Én meg alig húzom a lábamat, és mindig éhes vagyok. A pásztor megvette azt a kutyát, amelyikről beszéltem. Most a közelébe sem merek menni a nyájnak. Úgy helyben hagyott az a kutya.
0: Az oroszlán fenyegetőzni kezdett.
1: Ki merészelte kifecsegni a titkainkat? Parancsolom, hogy fogjátok meg, és öljétek meg az árulót.
0: Az állatok azonban maguk sem tudták, ki hallgatta ki, és kürtölte szét a titkaikat. A medve a sakát faggatta, a sakál a farkast vallatta, a farkas a rókát kérdezgette. De ártatlan volt a dologban a medve is, a sakál is, a farkas is, meg a róka is. A fán, amelynek tövében az állatok összegyűltek, egy fácán kakas üldögélt. Hallgatta, hallgatta az állatok vitáját, aztán elkiáltotta magát.
7: A kemencében keressétek!
0: Azzal elrepült. Oda rohantak az erdő vadjai a kemencéhez, kicipálták Egrit, és széttépték! Így ért el mindent, amit csak kívánt a becsületes Tugri, a becstelen Egrit pedig így érte utol a büntetés.

0: Élt egyszer egy kecskemama, akinek volt 7 kis gidája. Egy napon így szólt a gyermekeihez.
1: Kedveseim, kimegyek az erdőre élelemért. Ne nyissatok ajtót senkinek, mert ha a farkast beeresztitek, felfal mindannyiótokat. Érdes hangjáról és fekete mancsáról ráismertek majd.
2: Ne aggódj, anyácska! Ígérjük, nem nyitjuk ki az ajtót!
0: Miközben a kecskegidák búcsúszkodtak, a farkas lesben állt egy közeli bokorban. Hamarosan megjelent a kecskék házánál, kopogtatott az ajtón, majd így szólt.
3: Drága gyermekeim, anyácskátok vagyok. Hazaértem, eresszetek be.
0: Kisgidák pedig így feleltek.
2: Mit és anyáknak, de milyen érdes a hangja? Te a farkas vagy, nem nyitunk ajtót.
0: A farkas fogta magát, és vásárolt egy darab krétát, megette, hogy a hangja lágyabb legyen, és visszament a házhoz. Kopogott az ajtón, majd így szólt.
3: Drága gyermekeim, engedjétek be anyácskátokat.
0: Ám a legidősebb gyerek észrevette a farkas fekete mancsát az ajtó alatt, és azt mondta.
2: A mi édesanyánknak nem fekete a lába, de a farkas vagy.
0: A farkas felkerekedett, szerzett egy kevés lisztet, beszórta vele a lábát, hogy szép fehér legyen. Aztán visszament a kis házhoz, és ismét bekopogott az ajtón.
3: Gyermekeim, édesanyátok jött meg. Nyissatok ajtót.
2: Mutasd a lábat!
0: A farkas vigyorogva nyomta az ajtóréshez a fehér lábát.
2: Édesanyánk az, a mi igazi édesanyánk!
0: Örvendeztek a kecskegidák, s nyomban kinyitották az ajtót.
2: Segítség!
0: Kiabálták a kisgidák, és kétségbe esetten próbáltak elrejtőzni a farkas elől. Az egyik az asztal alatt, a másik az ágy alatt, a harmadik a kemencében, a negyedik a konyhában, az ötödik a szennyes kosárban, a hatodik a szekrényben, a hetedik pedig az órában talált menedéket. A farkas pedig felkutatta, és fel is falta mindegyiket, csak a legkisebbiket nem találta sehol. Éppen azt, aki az órába bújt.
3: Finom kis pecsenye lesz.
0: Gondolta, és már az óra körül szaglászott. A kisgida remegett a félelemtől, ám akkor váratlanul megszólalt az óra.
3: Ó, ideje lepihennem. Amúgy is teljesen jól laktam.
0: Nem sokkal ezután megérkezett a kecskemama. Szegény, micsoda látvány fogadta, az ajtó tárva nyitva, az asztal és a székek felborogatva, az edények összetörve, a lepedők, a takarók a földön szana széthányva. Kecskemama egyre csak a gyerekeit kereste, de nem találta őket.
1: Jaj, jaj, jaj, csak nem történt valami bajuk. Most mi lesz velem?
0: Egyenként szólongatta a kicsinyeit, de egyik sem válaszolt, amikor a legkisebbiket szólította, egy félénk hangot hallott.
2: Itt vagyok, anyácskám! Jaj, jaj! Úgy féltem!
0: A kecskemama és a legkisebb gida elindult, hogy megkeresse a farkast. Hamarosan rá is találta, kinn aludt a mezőn egy terebélyes fa árnyékában. Amikor megközelítették, látták, hogy hatalmas bendője csak úgy mozgott és kavargott.
1: Élnek az én drága gyermekeim,
0: gondolta a kecskemama, és azon nyomban megkérte legkisebbik gyermekét, hogy tüstént hozzon, tűt, ollót és cérnát. Az ollóval egy-kettőre felmetszette a farkas hasát. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kisgida ugrott ki boldogan belőle. Mind makkegészségesek voltak. A farkas ugyanis annyira sietett, hogy egészben falta fel őket. De boldogok is voltak, mikor végre a nagy sötétség után édesanyjukat ölelték át újra.
2: Bocsáss meg, anyácska! Nem lett volna
4: Bocsika!
1: Meg kell leckésztetnünk a farkas gyermekeim. Menjetek, s gyűjtsetek követ!
0: A 7 kisgida egy nagy halom követ hozott, és telerakták vele a farkas gyomrát. Aztán a kecskemama összevarta a farkas hasát, amikor a farkas már ébredezni kezdett, valamennyien egy fa mögé rejtőztek, és onnan lesték, mi fog történni. A fa farkas rettenetes szomjasan ébredt, nagy nehezen feltápászkodott, és a tópartjára vonszolta magát.
3: Mi zörög az én drága kis bentőmben? Túl sokat ettem volna.
0: Csak nagy nehézségek árán jutott el a parthoz, de amint a víz fölé hajolt, hogy igyék, a kövek előre rántották, s a farkas a vízbe pottyant.
3: Segítség!
0: Ám a kövek egy szemvillanás alatt a vízfenekére rántották, s oda veszett. Énekelte most már felszabadultan a hét kis gida, s örömükben a mezőn táncra perdültek. Mondták a kisgidák, s azóta boldogan élnek, ha meg nem haltak.

0: mai muzsikusok. Egy embernek volt egyszer egy szamara. Hosszú évek óta hordta már szegény jószág a malomba a zsákukat, fogyton fogyott az ereje, egyre kevesebb hasznát lehetett venni.
1: Minek abrakuljak tovább ilyen semmire való állatot?
0: Gondolta a gazdája, és elhatározta, hogy lebunkózza.
2: Lebunkó.
0: A szamár azonban megneszelte, hogy valami készül ellene. Egy óvatlan pillanatban megszökött és elindult Bréma felé. Úgy tervezte, majd ott beáll városi muzsikusnak. Amint mendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott hevert szegény az úton a porban, és lihegett, mintha halálra loholta volna magát.
2: Mi a baj, fog meg? Miért lihegsz úgy?
3: Hagyd el! Öreg vagyok! Napról napra gyengülök, vadászni sem tudok már. A gazdám agyon akart ütni, alig tudta megérutat nyerni. Az írhámat megmentettem ugyan, de ilyen vén fejjel ugyan. Mihez kezdjek?
2: Tudod mit? Én Brémába tartok. Ott felcsapok városi muzsikusnak. Gyere velem! Szegődjél be te is a zenekarba. Én meg majd a lantot pengetem, te meg dobolsz hozzá.
0: A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesben mentek tovább. Egyszer csak szimatolni kezdett az öreg vadászebb. Egy macska ült nem messze tőlük az útszélén, gírhesen búsan akár a hét szűk esztendő.
2: Mit keseregsz, bajszos?
4: Kinek van jó kedve, egyszer a nyakán a kötél? Megvénültem, a fogaim kicsorbultak. Jobb szeretek már a kályha mögött dorombolni, mint tegereket ajkurászni. De az emberek álhatlanok. A gazdasszonyom vízbe akart folytani, hogy ne kelljen tovább etetnie. Nagy nehezen eliszkoltam, hanem aztán most légy okos pajtás, most mihez kezdjek?
2: Gyere velünk Brémába muzsikusnak! Te úgyis jól érted a éjjeli zenészhez.
0: A macskának tetszett a tanács is velük tartott. Útjuk éppen egy major mellett vitt el. Az udvarkerítésén egy kakas ült, és torka szakadtából rikoltozott.
5: Kakarikó! Kakarikó!
2: Hát tényleg ez meg mi lehet? Mit rikolt a zen irgalmatlanul?
5: Jujjúj! Kakarikó! Én álba jósoltam jó időt holnapra! A gazdasszony a kakarikó vendégeket hívott, és ráparancsolt a szakácsnőre, fesszel leves belőlem! Estére elvágják a nyakamat, hát amíg lehet kiabálok, ahogy a torkamat kifér, úgy sem sokáig tehetem már!
2: Inkább gyere velünk, Tarajos! A halálnál jobb foglalkozást mindenütt lehetsz magadnak. Brémába megyünk muzsikusnak. Neked jó hangod van, énekelni is tudsz. Az lesz ám a hangverseny, amit mi adunk.
5: Kakarikó!
0: A kakasnak nem kellett kétszer mondani a dolgot, és most már négyesben igyekeztek tovább. Csak hogy Bréma még messze volt, a nap pedig már lemenőben. Estére éppen csak egy erdőig jutottak el. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett egy fa alá, a macska meg a kakas pedig feltelepedett a fára. A macska meghúzta magát az egyik ág könyökében, a kakas azonban fölröpült egészen a fa tetejére, onnék messzebbre látni. Még biztonságosabb is a magasban, legalábbis a kakas félének. Mielőtt elaludt volna, Tarajos koma szokása szerint körül kémlelt a vidéken. Ahogy így szemlélgette a környéket, egyszer csak világosságot látott nem messze tőlük. Nyomban leszólt a társainak.
5: Kakarikó! Amárra valami kis fény csillog! Ott háznak kell lennie, kakarikó!
2: Ja. Akkor szedjük a sátorfánkat, és menjünk oda! Mert ez itt nem valami kényelmes szállás.
3: Ahol ház van, ott vacsorát is esznek. Nekem pedig már el kellene egy-két csont. Kiváltha húsos!
4: Én is szívesebben tölteném az éjszakát a kemence patkán, mint itt a fán.
0: Fölkerekedtek hát, és elindultak arra felé, ahonnét a világosság látszott. Először csak akkora volt, mint egy mécsvilág, aztán nőtt, egyre jobban csillogott, s egyszer csak ott álltak egy kivilágított betyártanya előtt. Négyük közül a szamár volt a legnagyobb. Oda ment az ablakhoz, és benézett.
5: Kukuriku, mit látsz, szürke?
2: Mit látok? Terített asztalt, rakva minden jóval, körülötte ülnek és falatoznak a betyárok.
5: Kukuriku, terített asztalt! Ez kellene nekünk!
2: Az ám, én is szívesen ülnék a helyükbe.
0: Kissé félre vonultak, s tanakodni kezdtek, hogyan foghatnának a dologhoz, hogyan ugrazhatnak ki a házból a betyárokat. Addig tanácskoztak, nem főzték a haditervet. A szamár feltette a két előső lábát az ablakpárkányra, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska felkúszott a kutya nyakába, végül a kakas felröppent a macska feje búbjára. Mikor mindegyikük a helyén volt, a szamár halkai jártak. És egyszeriben rákezdték a muzsikára. Azzal zsupsz, beugrottak az ablakon át a szobába. A begyárok csak annyit láttak, hogy valami bezúdul az ablakon. Rettenetes ordítást, rivalgást, vonítást hallottak, s hozzá iszonyú üvegcsörömpölést. Rémülten ugrottak fel az asztaltól, azt hitték a ház szakadt rájuk, vagy kísértet rontott közébük. Ilyetükben felordítottak, s hanyat homlok kimenekültek, a négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz. Nekiláttak a maradéknak, s úgy tömték magukba az ételt, mintha legalább egy hónapja nem ettek volna. Mikor befejezték a lakomát, fekvőhelyet kerestek maguknak, kioltották a világot, s elpihentek kiki szokása és kedve szerint. A szamár kiment az udvarra és a szemétdombra heveredett, a kutya a küszöbre hasalt, a macska a tűzhelyén a langyos hamuba kuporodott, a kakas meg felült a kakas ülőre. Fáradtak voltak a nagy úttól, hamarosan elaludtak.

0: Valamikor éjfél táján a betyárok kimerészkedtek a sűrűből, s elkezdték figyelni a házat. Látták, hogy minden csendes, a lámpa sem ég már.
1: Azért mégsem kellett volna hagynunk, hogy ilyen kurtán furcsán kiebrudaljanak minket.
0: Elküldte az egyik betyár, kémlelje ki alaposan a házat. A betyár nagy óvatosan odalopogodott az ajtóhoz, fülelt egy ideig, de semmi ezt nem hallott. Nyugalom, békesség volt odabent. Erre bemerészkedett a konyhába, s mert ott sem észlelt semmi gyanúsat, világosságot akart gyújtani. A macska szeme parázslott a sötétben, a betyár azt hitte, igazi parázs. Oda nyomott hozzá egy szál gyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a macska nem vette tréfára a dolgot, fújt egy nagyot, nekiugrott a betyár képének, és össze-vissza karmolta. A marcon a rabló rettenetesen megijedt, ki akart szaladni a hátsó ajtón, a küszöbön azonban belebotlott a kutyába. A vének felugrott, mordult egyet, és beleharapott a hivatlan vendég lábába. Az nagy ügyel bajjal végre kivergődött a házból, s most már csak azt nézte, hogy minél előbb odébb álljon. Elloholt a szemétdomb mellett, ott meg már a szamár ugott bele egy nagyot a hátsó lábával. A lármára fölriadt a kakas is, és harciasan lekiabált a kakasülőről.
2: Kukuriku!
0: A betyár szedte a lábát, ahogy bírt, a lélek szakadva rohant vissza a sűrűbe, és lihegve, halálra váltan jelentette a banda vezérnek.
3: A házban egy boszorlány ül, egy borzalmas buszi. Rám fújt, és összekarmolta az arcomat. Az ajtónál meg egy ember áll, kés van a kezében, azzal a lábamba szúrt. Az udvaron egy fekete szörnyetek hever, majd agyonvert a bunkójába. Fönt a tetőn pedig egy vitéz víraz, és azt kiáltotta, hol az a gazember? Örülök, hogy nem hagytam ott a fogom.
0: Attól fogva a betyárok a háznak, még a tájékára sem merészkedtek többé. Elköltöztek a környékről is. A brémai muzsikusok meg véglegesen a birtokukba vették, és még ma is ott laknak. Azóta meg nem haltak.

0: amíg leég a tűz. Amikor az ember kicsi, addig jó. Mert amikor az ember megnő, és felnőtt lesz, és megöregszik, elkezd például romlani a szeme. És már nem látja a számokat a telefonkönyvben szemkül. Amikor még kicsi voltam, és nem volt szükségem szemüvegre, hogy elolvassam a számokat a telefonkönyvben, városban éltem. Meredek dombokat kellett megmásznom, és sötét hátsó udvarokon kellett átmennem, ha meg akartam látogatni valakit. Nem volt olyan sok ismerősöm, nagyvárosban így szokott ez lenni, de volt néhány magamkorú pajtásom. Néha meglátogattunk egy-két ismerős öreg bácsit, vagy például a trafikos nénit, akinél bélyeget szoktunk vásárolni. Hozzá leginkább vasárnap mentünk, mert olyankor egyedül volt, és nem szeretett egyedül lenni. Áronfi néninek hívták, de mindenki csak Télvégi néninek emlegette. Nem tudom, miért hívták Télvégi néninek, de úgy sejtem azért, mert olyan kedves és olyan melegszívű volt, hogy ha a hóban járt, megolvadt a lába alatta, mint Télvégén. Az is lehet, hogy a lába volt meleg, azért olvadt meg alatta a hó. De annyi szent, hogy Télvégi néninek hívta mindenki. A trafikja fölött lakott egy apró és régi módi, de nagyon szép lakásban. Volt egy cserépkályhája, abban rakott tüzet, és néha hideg vasárnapokon, ha pajtásaimmal meglátogattuk, leültünk a kályha elé, és bámultuk az izzó fahasábokat. Ilyenkor megesett, Télvégi néni így szólt.
1: Na, gyerekek, miről meséljek, amíg a fa összeroskad a kályhában és leég a tűz? Olvashatnék nektek valami mesét, de gyenge már a szemem, nem jól látok. Szemüveget meg nem akarok venni, mert az nagyon öregítene.
0: Télvégi néni úgy festett, mint aki már 100 éves is elmúlt. Így aztán egy szemüveg nem sokat számított volna. Azt hiszem, azért nem akart szemüveget, mert elvesztette volna. Ha valami fontosat el akart olvasni, a bélyeg nagyítót használta.
1: Na gyerekek!
0: Szokta mondani.
1: Miről meséljek nektek, amíg leég a tűz?
0: Mi úgy tettünk, mintha nem tudnánk eldönteni, miről szeretnénk hallani. Persze úgy is tudtuk, mi következik, hisz Télvégi néninek csak egyetlen története volt, és azt mindig majdnem pontosan ugyanúgy mesélte el. És elkezdődött.
1: Amikor kicsi voltam, jaj, csak még egyszer kicsi lehetnék. Táncos nő szerettem volna lenni. Ma már nem tudom, miért akartam táncos nő lenni. Talán azért, mert láttam egyszer egy bélyeget, amelyik táncos nőt ábrázolt. Én is táncos nő akartam lenni. Szerettem volna fodros tűszoknyát hordani, és lábújhegyen szögdelni körbe-körbe. Szüleim hallani se akartak eféle ostobaságról. Nem kellett nekik olyan lányt, hogy lábújhegyen szögdítsen. Olyan lányt akartak, aki dolgozni tud, ezért be is irattak egy háztartási iskolába, és ott meg kellett tanulnom krumplit hámozni. És mire szépen kitanultam a krumplihámozás mesterségét, első krumplihámozó lettem egy étterem konyhájában. Ott hámoztam a krumplit minden áldott nap, néha késő esti. És közben arról álmodoztam, hogy híres táncosnő vagyok a nagy operában. Egyszer egy szabad napomon a kikötőbe kóboroltam, bámultam a hajókat, és elvágyódtam a nagyvilágba, messzi-messzi tájakra, túl a látóhatáron, ahol az emberek örökké táncolnak a napfényben, és sohasem esznek krumplit, legfeljebb egy-egy banánt hámoznak meg néha. Ahogy ott álltam a rakparton is, álmodoztam az Esmeralda nevű nagy gőzhajút bámulva, előttem termett egy nagyon elegáns tengerésztiszt, és megkérdezte, hogy tetszik-e nekem a hajója, mert hogy ő a kapitány az Esmeraldán. Mondtam, hogy nagyon tetszik, erre meghívott a hajójára. A kapitány fülkéjében kávéval kínált, és nagyon kedvesen beszélt velem. Hanem amikor megkérdezte, kicsoda, micsoda volnék, azt feleltem, hogy híres táncos nő vagyok.
2: Ugyan már.
1: Nevetett a kapitány.
2: Dehogy vagy te híres táncos nő, legfeljebb híres krumplihámozó nő vagy. A vörös ujjaidon látom, hogy értesz te a krumplihámozáshoz.
1: Bizony vaskos vörös ujjaim voltak, mint minden konyhalánynak, aki napszámra krumplit hámoz. Egyenemben elpirultam.
2: Nem kell röstelned, hogy krumplit hámozol.
1: Mondta kedvesen a kapitány. És elmondta, hogy nagyon kellene valaki a hajójára, aki krumplit hámoz, mert aki eddig csinált, az megbetegedett. És megnyugtatott, hogy nem kell majd a konyhában ücsörögnöm, hanem kiülhetek az Esmeralda fedélzetére, és krumplihámozás közben nézhetem a tengert, és szépen leborulhatok a napon. Ez nagyon csábítóan hangzott. El is szegődtem a hajóra. És ezután a fedélzeten ülve hámoztam naphosszat a krumplit. Igazából nem volt sokkal érdekesebb ott ülni, mint az étterem konyhájában. Na persze egy kicsi azért mulatságosabb volt, mert néha úgy hánykolódott a hajó a hullámokon, hogy a székem ide-oda csúszkált, és a krumplik szanaszét gurultak körülöttem. Ez bizony veszőséges dolog volt, de azért mulatságos is. Egy nap aztán szörnyűséges vihar támadt, és a hullámok lesodortak a fedélzetről. Szerencsére egy üres krumplis ládát is lesodortak velem együtt. A láda is, meg én is, az Esmeraldától jó messze pottyantunk a vízbe. Sikerült ma ládába, és a hullámok már sodortak is tovább a végtelen tengeren. Éjszaka lett. Sötétség, a vihar süvöltött, de jól megkapaszkodtam a ládában. Reggelre elült a vihar, és én csak ültem a ládában, és el se tudtam képzelni, mikor érek partot. Hosszú órákig semmi sem történt, csak a tengert láttam magam körül, és végül elnyomott az álom a láda fenekén.

0: mire felébredtem, a láda partot ért egy kis szigeten. Akkor persze még nem tudtam, hogy sziget, de csak később tudtam meg. Egy hosszú, szép fövenyes parton találtam magam, ahol pálmafák nőttek, és ebből kitaláltam, hogy a Dél-tengerre jutottam. Kihúztam a homokpartra a ládát, fenékkel felfelé fordítottam, és ott ültem rajta hosszan a gondolataimba merülve. Aztán felálltam a ládát, és úgy találtam, hogy a ládát egyenesen erre találták ki. Rájöttem, hogy világ életemben ilyen deszkán szerettem volna állni. Izgatottan leugrottam, felkaptam egy pár lehullott banánlevelet, és szoknyát kötöztem belőlük a derekamra. A hajamba egy nagy piros virágot tűztem, és újra felszoktam a ládára. És táncolni kezdtem. Pontosan úgy szögdeltem Lábujjhegyen állva, ahogy tánc ábrányaimban csináltam, mindig a nagy opera színpadán. És táncoltam, táncoltam, és táncoltam, amíg teljesen kimerülve kénytelen voltam leülni. Amint leültem, egyszeriben viharos tapsot hallottam. Azt hittem, hogy az átélt viszontagságok megzavarták az eszemet. Pityeregni kezdtem. De ahogy felpillantottam, láttam, hogy egy sereg benszülött áll körülöttem, és igazán tapsol. Fölálltam hát megint a ládára, és kecsesen meghajoltam a közönség előtt. Aztán azok a kedves emberek a ládát velem együtt a vállukra kapták, bevittek a falujukba, banánnal etettek, kókusztejjel itattak, és azt mondták, hogy ha néha táncolok nekik, befogadnak, közöttük lakhatok. Mondanom se kell, hogy elvállaltam, hisz mindig is táncolni szerettem volna. És ha épp nem táncoltam, segítettem nekik banánt hámozni. Híres táncos nő lettem. Ment hamar híre a Dél-tenger szigetei között, hogy egy szőkehajú, nagy vöröskezű táncos nő csodott partra a tenger, ezen is, ezen a szigeten. Így aztán eljutott a hír az Esmeralda kapitányának a fülébe is. Rájött, hogy csak én lehetek az. Egy nap a hajót horgonyt vetett a sziget előtt. A kapitány pedig egy csónakban partra szállt, és megmondta, hogy vele kell mennem. Mit tehettem más? Mennem kellett, hisz úgy szerződtünk annak idején, hogy hazafelé az úton is krumplit hámozok neki. Búcsút intettem a sziget lakó barátaimnak. Azóta se láttam őket, de hallottam, hogy még ma is felszökik egy-egy lány az otthagyott krumplis ládára, és Lábujjhegyen táncol rajta. Én meg csak hám a hajónak krumplit, és tudtam, hogy soha többé nem lesz híres táncosnő belőlem. De végül már nem is bántam. Mert ha táncosnő nem lehettem is, végül mégiscsak meg tudtam nyitni ezt a trafikot, hogy bélyeget áruljak a magatok fajta gyerkőcöknek.
1: Így szólt Télvégi néni meséje. És igaz lehetett. Hisz valóban trafikot nyitott, és szép bélyegeket árult. És amíg a tűz leégett a cserépkán, a Dél-tengeri szigetére gondolt vágyódva. És azt szerette volna, ha újra kicsi lehet.

0: Egy napon a mókus ráébredt. Ostobaság, hogy nem tud 5-nél tovább számolni. Felkerekedett hát, elsétált az erdő közepébe a tölgyfaiskolába, és megkérte az ott oktató Verebet, hogy tanítsa meg 10-ig számolni.
1: Minden tőlem telhetőt megteszek. De nem egyszerű, amit kérsz. Én magam 17-ig tudok számolni. De ne kérdezd, mennyi ideig tanultam, mert már nem emlékszem rá.
2: Jó tanítvány leszek,
0: ígérte a mókus.
1: A legtöbb állat sosem jut tovább 2-nél.
2: Kezdjük el.
1: Rendben.
0: Így történt, hogy a mókus attól kezdve minden áldott nap kora reggeltől késő estig a veréb osztályában ült. Mellette a kanalasgém, aki 2-ig tudott számolni. Előtte a méhecske, aki már 4-nél tartott, és egy tartályban az aranyhal, aki 7-ig jutott el. Egy hét elteltével a mókus el tudott számolni 6-ig. Nagy büszkén mesélte a hangyának, ám a hangya nem hatódott meg. Egy hónap múlva a mókus már 7-ig tudott számolni. A hangya azonban még kevésbé volt meghatva az eredmény.